0: Kevésbé kellemes része a történetnek.
1: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, egy Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthonlétet.
0: De tudod így engedni a mozgást? 2 hétre legalább?
1: A mozgást alapvetően itt teljesen nem kell elengednem, hanem nyugodtan. Tehát, hogyha van kedvem, elmehetek kocogni akár 6 kilométert, vagy ilyen rövidebbet, vagy elmehetek biciklizni apukámmal, vagy elmehetünk túrázni, vagy elmehetek úszni. Tehát igazából lehet, hogy még a nővéremékhez átmegyek majd lovagolni is, bár az nem biztos, mert ha leesek a lóról, akkor annyi.
0: Annak senki nem fog örülni, igen, azt hiszem.
1: Igen, igen, úgyhogy ilyen mindenféle. Nagyon szeretek alapból így mozogni bármit, szóval így nem tudok azért megülni egy napig se szerintem így a fenekemen, úgyhogy ilyen apró cseprő mozgások azért lesznek.
0: Akkor pihent ki magad mentálisan elsősorban, fizikailag akkor erre még egy pár évet várnunk kell. Vindics Tóth Lilianna volt a vendégünk, ezüstérmes maratonfutó, mert hogy akkor végül is abban maradtunk, hogy a titulusod az maratonfutó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefon 15-13!
1: Radulovic! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 16. részét hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! április 30. A sporttörténelem egyik fekete napja. Azon az emlékezetes pénteken ide haza és a világban számos sportesemény zajlott. Hogy csak néhányat említsünk, Németország a jégkorong világbajnokságnak, Athéna cságáncsozók Európa bajnokságának adott otthont, idehaza pedig a Davis kupa csapatunk Anglia ellen játszott a Margit szigeten. S ha már tenisz, Hamburgra is érdemes volt figyelni, aznap ugyanis a női tenisztorna negyed döntőire került sor. Az egyik párosításban az aktuális világelső, a mindössze 19 éves Szeles Mónika, a bolgár Magdalena Malejeva ellen lépett pályára. Szeles az első megnyert játszma után a másodikban 4-3-ra vezetett. A két teniszező a szokott módon leült a térfélcsere idejére, majd egy férfi felállt a nézőtéren, néhány lépést tett a pálya felé, elővett egy kést, és hátba szúrta Szeles Mónikát. Az egész néhány másodperc alatt történt. A támadó nem pénzt akart, nem politikai indíték vezérelte, és saját bevallása szerint megölni sem akarta a világelsőt. Egyetlen célja volt, hogy Szeles Mónika ne tudjon teniszezni, és kedvence Steffi Graf kerüljön a világranglista élére. A penge csak néhány centiméter mélyen hatolt Szeles hátába, mégis örökre megváltoztatta az életét, két nagy bajnok rivalizálását, és talán a női tenisz történetét is. Most felidézzük azt a tragikus hamburgi péntekestét és annak utóéletét.
3: Megyek, amíg megyek most pont, így jó minden perc sorsfordítóbor.
2: Az 1980-as évek második felében, amikor Szeles Mónika nevével még csak ismerkedett a teniszvilág, Temesvári Andrea már elismert, befutott játékosnak számított. Párosban 1986-ban Martina Navratilova oldalán megnyerte a Roland Garrost, 1990-ben a holland Brenda Schulzzel elődöntős volt az Australian Openen, míg egyesben 1983-ban a Roland Garroson, 1984-ben pedig Wimbledonba jutott el a nyolcad döntőig. Temesvári Andrea magazinunknak felidézte, hogyan ismerkedett meg Szeles Mónikával.
4: Amikor ő még csak 9 éves volt, 9-10 éves, talán lehet, hogy 9 és fél, edzettem a Boliterinél, a center pályán, és a Nikka pályán volt, és kiment egy pár percre, mondta, hogy van egy valaki, akit fogadni kell, mindjárt jön. És visszajön hihetetlen extázisba, hogy feltétlenül most egy percre rohanjak le vele a pályáról, mert valamit valakiknek be akar mutatni. Na mondom, úristen, mi történt? És megérkezett a Szeles család, akik ugye magyarul beszéltek. Hát tudjuk nagyon jó, hogy ő a magyar nyelvet folyékonyan beszéli, és azt is beszélt.

0: Egyetlen gyorsan teniszezett, és nagyon felszálló ágba. Tehát nekem ez akkor nagyon meglepett. Nem az, hogy így, hanem hogy milyen volt ellene ezt a gyorsaságot felvenni, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy ez olyan furcsa volt, mert addig nem játszottam olyan ellen, aki két kézzel üt mind a két oldalról. Tehát van egy tenyeresed, van egy fonákod, vagy egy egykezes vonákot, tehát abszolút ez volt a rutin. Emellett amúgy meg Mónikával jóba voltam, meg a családom is, tehát a szüleim, meg az ő szülei nagyon sokat. Mindig, ami versenyen voltunk, akkor mindig együtt voltak természetesen. Valahogy úgy ez úgy természetes volt. De az elején azért nem, ahogy mindig is volt, abba a kis társadalomba, szűk társadalomba, cirkuszba, hogy mondanánk, azért van, akit befogadnak, van, akit kicsit kevésbé, van, akit meg kénytelenek az eredményei után befogadni. Úgyhogy ő azért az elején, ő is egy kicsit zárkozottabb volt, aztán már kicsit jobban kinyílt, és hát ahogy elkezdte megverni a legjobbakat, azért azt gondolom, hogy ott nem kellett nagyon miről beszélni.
1: Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
2: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világelső Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt egészen eddig a pillanatig, és hát nem azt mondom, hogy simán, hogy az első szett akkor rövidítés volt, tehát végülis két szettben felülmúlt a Graffot, ezzel adta az első elét, de igazából az ezt követő időszak, egészen ugye most mehetünk az őtért merényletig, ugye 93 áprilisáig, tehát első hat Grand Slam tornáját valaki megnyeri, az eléggé párját ritkító mutatvány, tehát igazából azt lehet mondani, hiszem csak talán két szettet veszített a döntőben a hat Grand Slam tornája során, a hat Grand Slam döntője során Mónika, és hát között azért ugye a francia, az ausztrál bajnokságok és a US Open-t is behúzta. Egyidejűleg mai napig ő tartja ugye az egyik rekordot, hogy a három ausztrál bajnokságon és három francia bajnokságon egyidejűleg címvédő volt, tehát ez ami elképesztő rekord.
1: Szeles Mónika üstökösként robbant be, de hogy mi volt a titka, miért tartották akkoriban a legnagyobb tehetségnek, arról a Magyar Rádióban akkoriban a sportág eseményéről rendszeresen beszámoló Siklós Eriket kérdeztük.
3: Az az alapvonal játék, emlékszem, elkezdte sorban nyerni a Grand Slameket, és mindig forszírozták, hogy hát mikor mész már be a hálóhoz. Ugye főleg a 90-es években, akkor azért még inkább elvárták egy menő, egy top 10-es, top 5-ös világelső teniszezőtől, hogy a játékának legyen része a röpte is, vagy az, hogy bemegy a hálóhoz. Szeles Mónika körülbelül úgy kezelte a hálót, mint hogyha az egy ilyen tűzvonal lenne, és akkor a tűz közelében nem megyünk. És viszont az alapvonalról meg olyan sebes és olyan dinamikával és gyorsasággal tudott teniszezni, hogy nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett kikezdeni se a tenyeres, se a fonák oldalról, és valami olyan mentális ereje volt, olyan versenyzői adottságai, hogy ott volt az egyik oldalon Steffi Graf, aki biztos, hogy atletikusság szempontjából sokkal erősebb volt, sokkal jobb sportolói alkat volt, mint Szeles Mónika, de Szeles Mónika az anticipációs készségével, hogy olvasta a játékot, és ezzel a nagyon egyszerűen fogalmazva leegyszerűsített tenisszel, hogy csak az volt az ő tenisz, hogy egyel többször is sem vissza a labdát, mint az ellenfele. Ezzel tudott a női tenisznek a csúcsára jutni, és

0: Ugye az IMG-nek köszönhetően ő elég sok időt töltött azért a Bolettieri Akadémián. Igazából mindig a papa volt a hivatalos edző, amíg élt, és így ketten együtt, ugye a papa testnevelő tanár volt, és ilyen cartoonist, tehát rajzfilmeket rajzolt, egy zseniális ember, és ő dolgozta ki azt a teniszt, amivel Mónika a világ fölé nőtt. Azóta sem volt egyébként szerintem olyan, aki olyan teniszt játszott volna, mint Szeles Mónika.
1: Szeles játékáról Ruszanov András is elismerően szólt, hozzátéve, hogy a származásából adódó mentalitása is sokat tett hozzá az eredményességéhez.
2: Kétkezes vonákja valaha volt egyik legjobb a sportágban, azt lehet mondani. A bal kéz ugye az eleve az bizonyos helyzeti előnyt is jelentett. A mozgékonyságával ugye először salakon, ahol betört tulajdonképpen is, és korszakot nyitott a salakpályás teniszben. A 90-es években talán ő játszott a leggyorsabban. Talán a nőknél ő volt a Michael Chang, aki minden labdát elért, minden labdán ott volt, és minden labdát visszaadott. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy olyan ellenfélre akadt mindenki, ahol nem volt elérhetetlen labda, nem volt elveszett pont, minden labdáért úgy küzdött, mintha az utolsó lett volna, tehát tényleg 150%-ot tett be, ez nem azt jelenti, hogy teszem azt az ellenfélnél nem ezt tették volna, de talán benne volt ez a mentalitás, és egy kicsikét azt tudom mondani, hogy ugye ő félig magyar, félig jugoszláv szerb, ugye, származású, de egy kicsikét a Djokovic-féle soha nem adom fel mentalitással, és azt mondom, hogy ami a legnagyobbakat jellemzi, ez a killing instinct, ez a gyilkos ösztön, tehát a nyerni minden áron, ami tényleg csak a legnagyobbakra jellemző.
1: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést. Mindenki abban reménykedett, összén az évelei Australian Open döntének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Gráf Sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a koresti programban Szeles a Malajeva testvérpár másik tagja Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
3: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgsachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Gráfért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Gráf visszakerüljön a világranglista élére.
1: 18:53 Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukhalci tűzoltó Manfred Kloppel a rendőrségi edzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
4: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé. Először azt hittem egyszerű autogramkérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kis pengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
5: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
1: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
6: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken, az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három securitis úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
1: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a tenészezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
0: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
1: A biztonság szempontjából 1993-ban még egészen más időket éltünk, mint napjainkban. Ruszanov András tenisztörténész szerint azonban elszomorító, hogy Hamburg után hosszú ideig alig változott a helyzet. A szervezők nem tanultak a történtekből.
2: Mivel nem történtek az időtájt nem csak, hogy nem kirívó esetek, hanem egyáltalán olyan incidensek, amelyeket most itt akár példaként felhozhatnánk. Én nem azt mondom, hogy gondatlanságból vagy elhanyagolták a szervezők, de igazából talán addig a pillanatig, ameddig nem történt meg a Monika elleni merénylet, nem is fordult meg senkiben, hogy akár ilyenre vetemedhetnek. Minimális szinten tartották, az viszont már elszomorítta, amit Monika azt hiszem 2010-es években, 11-ben adott interjúban, hogy nyilatkozott, hogy hiába történt ez a sajnálatos incidens, de azóta sem nagyon változtak a szabályok. Én úgy érzem, hogy mára azért ez helyreáll, tehát igen, csak fokozottak a biztonsági intézkedések. Nem mondom, hogy kizárt, hiszen azért voltak erre példák. Volt olyan wimbledoni bajnoknő, Petra Kvitová, akit ugye a saját lakásában ért támadás, de hát azért ne felejtsük el, és hát sajnos ugye most megint a salakpályát jövünk, és mind a kettő eset a Roland Garroson történt, amikor Federerhez odarohant egy szurkoló, a fejére akart tenni egy zászlót 2009-ben, vagy aztán 2013-ban, amikor Nadal mellett gyulladt meg egy petárda.
1: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
7: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer ennek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívüli eseményt.
1: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
8: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
1: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Vint pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
9: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
1: Szelest a hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wint későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
10: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
1: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő tért sok miatt.
11: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz fájdalmas éjszakák után felébredsz.
1: A merényletet elkövető pár hét a hamburgi rendőrkapitányságra vitték. Az első órákban a támadás politikai indítéka is komolyan felvetődött, ugyanis Szeles az akkor széteső Jugoszláviából származott. 1992-ben a wimbledoni torna alatt halálos fenyegetést is kapott, emiatt az előző nyáron Angliában fokozottan ügyeltek a biztonságára. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője arról is beszélt, hogy a sportesemények biztosításának megszervezésénél elsősorban a körülményekre, vagy inkább a sztárok egyéni biztonságára helyezik a hangsúlyt.
7: Kifejezetten mi a sportesemény biztonságát biztosítjuk, és nem pedig az adott személynek a biztonságát. Nyilvánvalóan ez beletartozik, és külön nem is lehet egymástól elválasztani. De kifejezetten arra, hogy személyvédelemben kell részesítenünk egy adott sportolót, mert ő neki mondjuk a személyi biztonsága adott esetben mondjuk veszélyben van, ezt mindenféleképpen nekünk értékelni kell. De nem magát a sportolót, hanem a sporteseményt, amelyben maga a sportoló is beletartozik, ennek a biztosítását tervezzük meg, illetve a biztosítás során ezekre figyelünk. Külön a program helyére, külön maga a sportesemény helyére, a szállás helyének a biztosítására, vagy adott esetben az útvonalának a biztosítására is.
12: Van-e különbség azok között az események között, amelyeket minden évben megrendez Magyarország. Itt szinte lehet a Forma 1-et példának hozni, vagy válogatott mérkőzések, ahol ha támadói szemmel gondolkodik az ember, akkor idővel ki lehet figyelni gyenge pontokat, veréseket, olyan események között, amik mondjuk egyszer vannak egy világbajnokság, ami csak 2 hétre érkezik egy adott országba.
7: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis minden egyes alkalommal tanulunk a biztosítás tapasztalataiból. Igen, vannak azok a helyszínek, amelyek tekintetében visszatérő jelleggel rendeznek meg sporteseményt. Itt ugye hozhatjuk Mogyoródot, vagy adott esetben hozhatjuk a Puskás Arénát is. Ismerjük a helyszíneket, a Puskás Aréna építésének a biztonsági követelményeiben is részt vettünk, és nyilván az első biztosítási tapasztalatokból épülve kellett nekünk bármilyen más jellegű biztosításra készülnünk. Nagyon neves éven vagyunk túl, a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten rendezte meg az UEFA, és valóban a biztosítás szempontjából nekünk külön kellett az adott klubcsapatoknak a biztonsági kockázataira, illetve a szurkolókkal kapcsolatos mindenféle információra készülnünk, ugyanis egy sportesemény az nem csak abból áll, hogy a játékvezető beveszi a szájába a sípot, hanem ide érkeznek a szurkolóink, a nemzetközi repülőtérről bejönnek a belvárosban eltöltenek egy kis időt, összegyűlökeznek, vonulnak, tehát nekünk minden egyes momentumára készülni kell. És igen, és ez egy nagyon fontos momentum, amit ön említett, hogy alapjába véve az egyszer vagy nagyon ritkán mondjuk a fővárosban megrendezendő sportesemények tekintetében más jellegű biztonsági szabályokra kell készülnünk.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
13: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak jelenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
1: Párhe történetéből lassan összeállt a terv. Nem Szelest, mint embert ismerte és gyűlölte, a fejében ő csak egy akadály volt Gráf előtt. A rendőrség már az eset másnapján megszállottként jellemezte a merénylőt, olyan emberként, aki nem tudta elviselni, hogy Szelest vezeti a világranglistát Gráf helyett. Párhe célja tehát nem a pénz, nem politikai bosszú, sőt, még csak nem is a gyilkosság volt. Csak a női teniszezők világranglistájának erőszakos átírása. A merénylet estején a torna szervezői válságülést tartottak, s amíg versenyben lévő játékosokkal egyeztetve úgy döntöttek, folytatják a tornát, ami egyben azt is jelentette, hogy Szeles kiesése miatt Magdalena Malejeva jutott be az elődöntőbe. Ezt csak később közölték Szeles Mónikával, aki megdöbbent a hír hallatán. Erről a 2009-ben megjelent önéletrajzi könyvében így írt. A felolvasó Szabó Szilvia.
5: A kórházi ágyamon feküdtem, amikor megtudtam, hogy a hamburgi torna folytatódik, mintha mi sem történt volna. Sokkos állapotba kerültem. Ott döbbentem rá, hogy ez az egész csak üzlet, és minden kizárólag a pénzről szól. Úgy éreztem magam, mint egy árucikk, amit ha megkarcolnak, egyszerűen félretolnak, és behoznak helyette egy másikat. Ami Hamburgban a pályán történt, az egyetlen ember tette volt, de ami a kórházi ágyamon a tenisztársadalom részéről ért, az sokkal jobban fájt. Azt hittem, egy nagy család vagyunk, de rá kellett jönnöm, hogy a riválisaim csak a lehetőséget látták a kiesésemben, hogy elfoglalják a helyemet.
1: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Gráfban. Ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
14: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
1: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
15: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Gráfot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
1: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejjebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
16: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt nem jobb félni, mint megijedni.
12: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
16: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
1: Akkor még senki nem tudta, de az 1993. április 30-ai néhány óra alapjaiban írt át egy tehetséges, nagyra hivatott sportoló életét. 18 óra 50 perc körül Szeles Mónika még világ elsőként vezetett egy teniszmérkőzésen. Néhány perccel később egy néző kést döfött a hátába. 20 másodperc múlva már orvosok rohantak hozzá, majd mentő vitte kórházba. Az este végére a támadó bevallotta az indítékát, körülbelül 4 óra elteltével, pedig a torna szervezői már arról döntöttek, hogy másnap folytatják a versenyt. Az orvosok április 30-án azt látták, hogy a kés alig néhány centimétert hatolt Szeles Mónika testébe. Azt viszont azon az estén még senki sem tudhatta, hogy Günther Párhe valójában több mint 2 évet, a világ elsőséget és pályafutásának talán legjobb időszakát vette el Szelestől. Ezt utólag maga a sportoló is felismerte. Szeles gondolatait Szabó Szilva idézi.
5: Hamburg visszavonhatatlanul megváltoztatta a pályafutásomat, és komoly kárt okozott a lelkemben, a fejemben. A borzalom egyetlen pillanata alatt más ember lettem. A pályán szúrtak hátba több ezer szemtanú előtt.
1: A merénylet után dr. Jerry Russell mély sportpszichológus, PTSD, vagyis posztraumás stressz-szindróma miatt kezelte Szelest, az orvos a bírósági tárgyaláson a teniszező súlyos lelkiállapotáról tett vallomásában többek között ezt mondta. Narrátor Regős László Pál.
10: Mónikát folyamatosan kísérték a támadás emlékei, emiatt komoly alvászavarokkal, illetve traumatikus villanásokkal küzd. Állandó félelemben élt, még bevásárolni is alig mert elmenni, mert attól rettegett, hogy bárki, aki ránéz, megismételheti a támadást. Mónika mentális állapota és bezárkózása olyan, mint egy kalitkába kényszerített madáré, de a trauma ellenére imádja a teniszt, és minden erejével igyekszik visszatérni a profi sporthoz.
1: Dr. Lénárt Ágat a sportpszichológus magazinunknak arról is beszélt, egy ilyen támadás a későbbiekben milyen hatással lehet a sportoló biztonságérzetére és ezáltal a teljesítményére, a mindennapjaira.
13: Az, hogy egy sportoló mennyire érzi magát biztonságban, alapvető és meghatározó azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fog tudni teljesíteni. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy hátulról valamilyen támadás éri, akkor érthető módon ez a fajta szorongás megosztja a figyelmét, és ez a figyelem megosztás is elég ahhoz, hogy rosszabbul sikerüljön a versenye. Akkoriban még nem nagyon használták ezt a fogalmat, hogy poszttraumás stresszbetegség. Nem tudjuk a részleteket természetesen, hogy az ellátásán kívül, mármint a sebészeti ellátásán kívül mi minden történt még, de azt gondolom, hogy a lelki tényezők itt nagyon-nagyon fontosak, és ugye ő utána sokáig nem is versenyzett, tehát a visszatérés is egy olyan feladat, amit mentálisan, pszichésen kezelni kell, és ugye a szakmából pontosan tudjuk, hogy meg nem történtén nem tudjuk tenni a dolgot, de azt igen, hogy egy ilyen PTSD-t csökkenteni tudjunk, tehát el tudjuk halványítani. Ő itt nem, tehát a sportoló itt nem tévedett, tehát ő nem hibázott, tehát amikor egy sportoló hibázik, akkor mentáltréningbe ezeket javítani szoktuk, de itt nem erről van szó, itt ért egy támadás, ami ennek megfelelően egy nagyon komoly érzelmi problémát hozott magával.
12: 2 évig tartott nagyjából Szeles Mónika visszatérése a profi sporthoz. Milyen fázisai vannak egy ilyen hosszú folyamatnak? A lelki tényezőket nézve, nyilván minden eset más és más, de úgy általánosságban mennyi időbe telik elfogadni azt, ami történt? Az emlékképek milyen gyakran térhetnek vissza? Milyen fázisokon megy keresztül egy sportoló egy ilyen szörnyű cselekmény után?
13: Természetesen úgy, ahogy elhangzott, minden eset más és más, de azért van ennek egy általános lefutása, egy általános mintája. Tehát ugye úgy szokták mondani, nem szó szerint értve a 3-as számot, hogy 3 nap, 3 hét, 3 hónap, sőt akár 3 év is, tehát hogy bizonyos ciklusok, periódusok vannak, amikor ez az élmény visszajön. Nagyon sok esetben kardiológiai tünetekre gyanakodnak, meg is csinálják a vizsgálatokat, de kiderül, hogy a személy vagy a sportoló teljesen épp, tehát nincs ilyen jellegű problémája, viszont érzelmileg ő úgy éli meg, hogy nem kap levegőt például, dobog a szíve, nem tud ugyanarra a pályára bemenni, tehát nagyon sokféle jele lehet ezzel kapcsolatosan a dolognak. Az is számít, hogy milyen kezelést kap közben, és esetleg társul-e ez a trauma valamilyen más olyan helyzettel, ami ehhez hasonlít. 2-3 dolog kerül szóba ezzel kapcsolatosan, tehát egyrészt az orvosi ellátás az mindenféleképpen fontos. Kezdeti szakaszban nagyon sokszor flash-elnek, ami azt jelenti, hogy visszatérő képek formájában jelenik meg az élmény, akár úgy is, hogy ők ezt nem akarják visszaidézni, hanem szó szerint csak beütnek ezek a képek. Általában éjszaka nagyon sokszor, de nappal is, és leizzadnak, szoronganak, tehát mindenféle olyan vegetatív tünet is jelentkezik, aminek a mentén ezt érdemes kezelni, csillapítani, hogy ez egyre kevesebb legyen. A másik oldal ugye természetesen a mentális rész, hogy hogyan tudjuk ezt elhalványítani, erre többféle módszer van, de az is nagyon fontos lehet, hogy a környezet milyen biztonságot ad, és ennek megfelelően hogyan alakítják át a körülményeket. Tehát, hogyha a sportoló ezzel kapcsolatosan fél egy ilyen helyzettől, és a biztonsági szolgálat mondjuk extra lépéseket is tesz az ő érdekében, hogy véletlenül se történhessen valami, ez is nagyon sokat jelent. Meghatározó a társas támasz. A környezet hogyan viszonyul ehhez, és nem csak arról van szó, hogy milyen további lehetőségeket biztosít, hanem hogy hogyan kezeli. Mert ilyenkor sok esetben azt mondják, hogy jó, most már elmondtad, most már lépjél tovább, nem kell ezzel foglalkozni. De ez nem így van, mert a ventilálás, mint ahogy a szakma mondja, elképesztően fontos, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ő sokszor napokon keresztül ismétli ezt a történetet, de ezzel gyakorlatilag csökkenti a feszültséget és üríti azt a negatív élményt magából, ami ezzel kapcsolatosan megtörtént.
1: Szelest a merénylet mellett az is összetörte, hogy édesapjánál prostatarákot diagnosztizáltak. Evésbe menekült, a chips mellett rákapott a fagyira, elhízott, és közben pánikrohamokkal is meg kellett küzdenie. A visszatérésére több mint 2 évet kellett várni. A reméltnél hosszabb kihagyás lehetséges okait Siklós Erikkel, a Magyar Rádió akkori munkatársával kerestük.
0: 3 variáció is van arra az én fejemben, hogy miért húzódott el ennyire a visszatérése. Az első 2 az egy típus, tehát hogy maga az okozott sérülés, ugye megkéselték őt, és hogy olyan helyen érte ez a szúrás, és annyira mélyen, hogy ott igenis okozott neki olyan sérülést, károsodást, ami nem gyógyult olyan gyorsan. A második az nem fizikális, hanem inkább lelki eredetű, amiről én úgy tudom, hogy az még sokkal erősebb és durvább volt, tehát hogy Mónikában kialakult egy, azt nem mondom, hogy pánik, de ő ezt nagyon-nagyon nehezen, meg hát bárki nagyon nehezen tudná szerintem földolgozni, hogy megkéselik így egy teniszmeccsen ott, ahol őt szeretni kéne, imádni kéne, stb. És akkor jön egy őrült, aki egy ilyenre vetemedik, és igazából azért, hogy a legnagyobb riválisnak eltakarítsa az útjából azt, aki hirtelen veszélyes lett rá. És szerintem ő ezt az egészet nem tudta nagyon sokáig megfelelően földolgozni, vagy legalább úgy, hogy vissza tudjon úgy térni, hogy ne legyen ott a fejében a gondolatai között ez a borzalom. Ugye akkor még élt az édesapja, bőven szerencsére, de Károly sem tudott rajta ezen segíteni. És akkor volt egy 3. verzió, ugye Szeles Mónika szinte az első pillanattól kezdve az IMG-nek a, mondjuk úgy, hogy istálójába, vagy az IMG Management céghez tartozott, és szó volt arról, hogy valami brutál pénzre beperlik a hamburgi versenyt. És akkor ezt úgy lehetett volna jól fölturbózni, hogy minél több verseny kimarad, ahol persze nem tudjuk, hogy nyert volna, vagy nem nyert volna, de egy ilyen per esetén azt mind be lehetett volna úgy hajtani a hamburgi versenyen, mint hogyha megnyerte volna. Amennyire én visszaemlékszem, és amennyire tudom, nem sikerült akkora összeget kiperelni, vagy kihajtani a hamburgi verseny szervezőiből, mint amennyit ők elgondoltak eredetileg, ami kompenzálta volna legalább anyagi értelemben Szeles Mónikát, de valószínűleg ennek a 3-nak a kombinációja eredményezte azt, hogy jóval tovább tartott ez a tenisz nélküli lét, vagy a visszatérése sokkal tovább váratott magára, mint ahogy azt sokan gondolták legelőször. Tehát legelőször sokkal kisebbnek tűnt ez a sérülés, hiszen igaz ugyan, hogy azt hiszem, hogy végül hordágyon vitték ki a hamburgi stadionból, de azért mindenki látta, hogy magánál van, és nem, akkor ott úgy tűnt, hogy ez nem annyira durva, vagy nem annyira súlyos.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Krejsz Bálint. A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Poole ellen. A visszatérés átütő sikert hozott, Szelest szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbüléssel nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
5: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
1: Felvetődik a kérdés, egy ilyen szörnyű esetet követően változik-e, s ha igen, mennyiben az ember személyisége. A teniszezővel több interjút és készítő Siklós Eriktől azt kérdeztük, tapasztalt-e bármilyen jelentős, szembetűnő változást Szeles Mónika viselkedésében.
0: Én nem hiszem, tehát ilyen értelemben nem változott, legalábbis az én személyes tapasztalatom, ismertem már őt jóval a késes merénylet előtt is, tehát azelőtt is csináltam vele interjút, azután is csináltam vele interjút, és nem tapasztaltam semmi, hogy most bizalmatlanabb lett volna, nem szívesen beszélt erről. Nem olyan volt, mint Boris Becker, aki kijött a brutális börtönből, és akkor elment egy podcastba, és és nagyon őszintén megnyílt, és beszélt az ottani borzalmakról. Ő ezt valahogy próbálta valami nagyon mélyre eltenni magában. Azt hiszem éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy lehessen vele erről egy picit is úgy egyáltalán beszélni, vagy ezzel kapcsolatban kérdést föltenni neki, de arról nem tudok, legalábbis én nem tapasztaltam, hogy az ő emberi kapcsolatai, vagy más emberekhez fűződő viszonya az emiatt változott volna.
1: Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense segítségével arra kerestük a választ, hogy egy ilyen eset a visszatérés után milyen hatással lehet a sportoló további pályafutására és az egész életére.
13: A kérdés azért nagyon izgalmas, mert ilyenkor az is problémaként fölmerül, hogy tudja-e folytatni egyáltalán a karrierjét. Ha viszont igen, akkor nagyon sok olyan rehabilitációs történetre van szükség, ami mind fizikai, mind pszichésíkon mindezt lehetővé teszi. A sportolók azért elég jól szoktak alkalmazkodni az ilyen helyzetekhez, tehát lehet, hogy a szervája egy picit megváltozott, de lehet, hogy akkor más képességeit fogja előtérbe helyezni, hogy ugyanúgy tudjon jól versenyezni és nyerni.
12: A másik szintén fontos dolog az, hogy egy sportolónak a médiának is kell nyilatkozni, és ezért nyilván az újságírók sokszor foglalkoznak olyan témákkal, ami érdekli a nyilvánosságot, és ez a merénylet érdekelte az embereket. Hogyha egy sajtótájékoztatón 2-3 évvel az események után, mondjuk a visszatérés utáni első hónapokban, vagy bármikor elkezdenek kérdezni erről az eseményről, milyen embertípusok vannak, mennyire gyakori az, hogy valakiben ez sebeket tép föl, és ott van a másik oldal, hogy van olyan, akinek meg jól esik arról beszélni, és egy kicsit kiadni magából, hogy miket élt át, és miket ment keresztül.
13: Ennyi idő után már általában túl vannak azon a szakaszon, amikor ventilálniuk kell. Azért ilyen eseményre általában az emberek, tehát most csak egy általánosságot tudok mondani, nem szívesen szoktak emlékezni, tehát nem az a fajta felszabadultság jelenik meg, hogy túléltem, jaj de jó, újra csinálom, hanem inkább az, hogy erről azért már ne beszéljünk. Világos, hogy ha mégis kell róla beszélni, akkor vagy van egy betanult szöveg, amivel elhárítják ezeket a dolgokat, az azért viszonylag ritkább, hogy ennyi idő elteltével szívesen vennék elő a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyógyultak meg, vagy nem tudtak ebből kijönni, hanem azért az ember nem szívesen emlékszik olyan dolgokra, amiből kellemetlensége, hosszas kezelése, pszichés problémái és egyebek adódtak.
12: Ez évtizedek távlatából is visszatérő dolog, vagy itt is igaz az a mondás, hogy azért az idő sok sebet begyógyít?
13: Elhalványul, tehát maga az idő is erre enged következtetni, és erre ad lehetőséget. De azért gondoljunk arra, hogy azért egy ilyen kapszulációnak hívja a szakma, és az ilyen enkapszulációból azért nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. Mondok egy másik példát, ugye a Dunaparton ott vannak a cipők, mindenki ismeri a történetet, és az idegenvezetők nem egy olyan esetről számoltak be, amikor meglátva a cipőket, főleg aki érintett volt, vagy a családja érintett volt ebben a történelmi drámában, nagyon-nagyon meghatódik, sőt volt olyan is, aki annyira nem bírta elviselni a látványt, hogy fogta magát és még aznap hazament. Tehát egészen elképesztő, hogy a bezárt emlékek, a fel nem dolgozott bezárt emlékek, ha egyszer kirobbannak, azok iszonyú hatással lehetnek a személyre.
1: Szeles Mónika 2018-ban az Ésportolója gálán díjátadóként vett részt, akkor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az 1995-ös visszatéréséről. A cikkből a vonatkozó részletet Szabó Szilvia idézi.
17: Még akkor is csak 21 és fél éves voltam, nem is tudtam, mire számítsak. 3 hónappal azelőtt vettem először egyáltalán ütőt a kezembe, hogy lejátszottam az első meccsemet a történtek után. A testem talán még nem áll teljesen készen, alig hanem túl hamar kezdtem újra versenyezni. De nagyon sokat hagytam ki, és nem volt kitől tanácsot kérnem, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt. A mai eszemmel már nem mindent csinálnék ugyanúgy, de az élet erről szól, mindenből tanulunk. 21 éves fejjel próbáltam azt tenni, amit akkor a leghelyesebbnek tartottam.
1: Günther Párhe sajnos elérte a célját, mert Szeles a későbbiekben Grand Slam torna fináléjában már nem tudta legyőzni Gráfot, aki így egyenlített, és 1-3-ról végül 3-3 lett a kettőjük egymás ellen Grand Slam döntős mérlege. Most hallgassuk meg Ruszanov András tenisztörténész visszaemlékezését a US Open 1995-ös fináléjáról.
2: Azt hiszem, aki látta az eredményt, ugye, hogy az első szett az megint ismét egy rövidítésben dőlt el, akkor Gráf javára a másik szettet tulajdonképpen Mónika egy bégellel, egy 6-0-val hozta igazán könnyedén, és hát a harmadik szett, ami aztán igazából kicsúcsosodott kettejük között, azt hiszem megszakaszt is teljesítményt nyújtottak mind a ketten. itt azért már lehetett sejteni, hogy első tornája volt végül is, első Grand Slam tornája volt Monikának, tehát már az is csodával határos volt egyáltalán, hogy a döntőig eljutott, és ha jól tudom, aztán pont szetveszteség nélkül, hát Conchita Martinez, Novotna, rengeteg olyan nevet utasított maga mögé, amíg eljutott a döntőig, a Hubert is megvert, ha jól tudom, tehát nem volt szégyen kikapni, ráadásul nem Gráftól is, nem három szedben, úgyhogy igazából azt mondom, hogy ez az, az ő visszatéréséről szólt, talán a közönség, ugye az otthoni közönség lehet mondani, mert akkor már amerikai állampolgár volt 94 óta Monika, természetesen neki szurkolt, annak a mérkőzésnek három nyertese volt, ugye Graf, Monika és az egész tenisztársadalom, és azt mondom az egész tenisz szerető világ, úgyhogy papíron Graf nyert, de igazából mi nyertünk azt, hogy láthattuk Mónikát játszani, az, hogy visszatért, hogy egészséges volt, aztán a lelki trauma, mert azt hiszem a lelki trauma sokkal súlyosabb volt, sokkal mélyebb volt, mint az a csontozókés által okozott másfél centis seb, ha szabad ezt így mondanom. Így tudnám összefoglalni ezt a döntőt.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourne-ben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. Az 1993-as merénylet és az azt követő időszak ismeretében nyugodt szívvel kijelenthetjük, a tenisztörténelem egyik legnagyobb visszatérését ünnepelte a világ 1996-ban Melbourne-ben. Ezzel Ruszanov András is egyetért.
2: Abszolút, Niki Lauda egy másik sportágból hozva hasonlatot, filmet érdemelt, ugye a Rush című monumentális alkotással idézték fel, nem csak ugye a, ott is a rivális, a James Hunt elleni párharcot, hanem magába azt a folyamatot, amin, és azt a lelki, testi, pszichológiai harcot, amin keresztül ment. Azt mondom, Lauda is természetesen, de valahol az egész sportársadalom is kimondottan a Forma 1 közege. Tehát, hogyha egyszerűen egy filmklasszikust érdemelt, hogy filmvászonra vitték, akkor minimum ez is, és az is a, talán az egyik legnagyobb visszatérés, ha nem a legnagyobb visszatérések között lehet említeni. Hát a Monikai feltétlenül, és hogyha hát azt nézzük, hogy csak hogyha az emlékekbe kutatunk, akkor az elődöntőben, a Chandler Rubin előtti döntőben, hát mit nem mondjak, hogy eléggé vesztésre állt, azt hiszem két pontra volt a kieséstől, akkor így azt hiszem, hogy még jobban értékelhető a győzelem, most nem az, hogy Anke Huber ellen érte el, másik német ellen, ez is milyen kicsit olyan a sorsnak az iróniája, de talán az, hogy Ausztráliában talán, amit az egyik legjobban kedvelt, legjobban szeretett Grand Slamjén, független attól, hogy ezután már nem volt, azt mondom, hogy versenyképes, nem volt annyira kompetitív, de mindenképpen azt hiszem mindenki számára, és kiváltképpen Mónika számára is az, hogy újra tudott nyerni. Ez egy hihetetlenül jó érzés, hihetetlenül felemelő érzés, az, hogy túl tudta magát tenni, még annak ellenére is, hogy soha többet nem játszott Németországban, ugye hát ez érthető okoknál fogva, de az, hogy ismét felért a csúcsra, tehát ismét világelső lett, ismét Grand Slam bajnok lett, csak azt sajnálhatjuk, hogy ugyanúgy megtört a pályafutása szinte paralelbe, párhuzamosan, mint Morin Kolejnek, talán minden idők egyik legnagyobb teniszezőnek, aki 9 Grand Slam döntőt nyert zsinórban. Ő is 19 éves volt, amikor történt vele egy lovas baleset, betett véget a karrierjének. Hát Mónikának pedig ugye egy külső támadást volt kénytelen átélni. Úgyhogy sajnos a történelem néha ismétli önmagát.
1: A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
18: Nem tudom, én is magam kérdeztem még tegnap este, miatt az Anke meccselt, mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra, egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendben lett.
19: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
18: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, szóval azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City tornál meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam voltam arra napra, és kimentem Atlantic Cityben, az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
19: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
18: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak. És az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
19: Mondhatom azt, hogy akkor gyakorlatilag Navratilovának nagy szerepe volt abban, hogy visszatértél, tehát hogy végre valaki mellé, de hát ez hiányzott, hogy valaki támogasson a családon kívülről is?
18: Hát én szerintem a legnagyobb szerepe apukámnak volt, és utána anyukám és társadalomnak, utána mondhatnám, hogy Márk és Beci meg Kormaknak, és Martinák, és Martin mai napig is ezen a tornán is beszéltem el egy pár szó, és ő csoda jó ember, és nagyon sokat segített, de ez a pár emberek nélkül valószínűleg sokkal nehezebb lett volna visszajövetelem.
19: Véleményed szerint te, mint ember, mennyit változtál?
18: Hát én szerintem sok, ugye évelmúlt, mint maga év, én 19 éves voltam, mikor ez megtörténik, most 22 vagyok, tehát maga év főnő az ember, de hát némely dolgokat másképpen nézek, de hát ez normális, tehát ami volt, muszáj mennem tovább.
1: Hogy miért mondta Szeles Mónika, hogy sokat köszönhet Martina Navratilovának? Erre a még az 1993-as budapesti teniszgála sajtótájékoztatóján elhangzottak adnak választ. Akkor Navratilova arról beszélt, hogy Mónika visszatérését követően meg kell kapnia a hozzáméltó világranglista helyet.
20: Ez egy nagyon különleges helyzet volt, és a körülményeket figyelembe véve úgy érzem, hogy igyekeztem a legjobbat. Egy ilyen esetben nincs túl jó megoldás, de szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani Mónikának, hogyha visszatér, akkor ne kelljen selejtezőket játszania. Ha jól játszik, akkor ott lesz újra a legjobbak között. Ami a merényletet illeti, sajnos az életben bármikor történhet ilyen, nem csak mérkőzéseken. Így igyekszem teniszezés közben nem gondolni erre.
1: Martina Navratilova kezdeményezésére a WTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda, onnan Günther Párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
21: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
22: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban, ennek mi lehet az oka?
21: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonsága. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, mikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
22: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
21: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében, nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szeret, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez. Nem tudom én sem, hogy mibe lehetne. Nagyon nehéz. Az első probléma a mentális, akkor utána fizikai, nagyon nagy kiesés az 4 évig nem játszani. És én azt hiszem, hogy ismered a teniszbe különösen, de más sportban is, hogy hívják a comeback player, a visszatérő, azok általában nem szoktak sikeresek lenni.
22: Egy olyan sztárnak, egy sokszoros Grand Slam győztesnek, mint Mónika, egy olimpiai aranyére mit jelenthet?
21: Egy gyönyörű dicsőség, annak ellenére, hogy Pierre Coubertin azt mondta, hogy nem fontos győzni, fontos a részvétel. Én azt hiszem, hogy a sportolók azzal nem egyeznek.
1: Siklós Eriknek Atlantában Szeles Mónikát is sikerült megszólaltatnia. A teniszező a realitás talaján maradva beszélt az esélyeiről.
22: A lelkednek mennyire fontos ez a jó olimpiai szereplés?
18: Én nagyon szeretnék játszani, amikor 4 évet kell várnom megint, és ki tudja, hogy kvalifikálok-e, vagy mi történik az életben 4 évig, tehát szeretnénk jó játszani. De hát tudom, mi a realisztikám, nem a legjobb formában vagyok, tehát nem várok valami csodát tőlem.
22: Egyik mérkőzésről a másikra koncentrálni.
18: Igen, csak azt bírom, mert következő nem tudom, még pontosan ki ellen játszok, de elég nagy távol, elég erős, úgyhogy ott van nagyon sok jó játékos a felső oldalon.
1: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított 5-karikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó 3. fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
22: 30 mind az állás, de még mindig 2 labda elég Szeles Mónikának 2 pont megnyerés ahhoz, ha egymás után jön az a 2 pont, hogy 1 óránál kevesebbet töltve a centerpályán itt Sydneyben az olimpián túljusson az első fordulón. Amikor a Roland Garroson májusban a 3. fordulóban egy másik magyart, Kutikis Ritát győzte le az ottani 1-es pályán, akkor kérdeztem utána tőle, hogy hát mondhatjuk-e azt, hogy mindegy, hogy ki győzött, mert a magyar szív így is úgy is örülhet, és akkor nagyon aranyos volt Szeles Mónika, mert azt mondta, hogy természetesen ő azért mindig is magyarnak érezte magát, vagy érzi magát, magyarnak is érzi magát, és most mérkőzés labdája van, bejött a hálóhoz, megmutatja, hogy azért röptézni is tud, nyertő egyébként már párosban is nagy versenyt, nem volna rossz páros játékos, hogyha többet koncentrálna a párosra, de hát különösképp a férfiaknál a legjobbak nagyon ritkán játszanak párost. Szeles Mónika is közéjük tartozik, néha azért a Grand Slameken elindul a párosban, de nem ez a fő versenyszám, őt az egyéni érdeklés. Most mérkőzés labdája van a fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a 3 egyéni magyar női indulóból 1 elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
1: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
0: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári Grand Slamet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi. Tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Párhe nevű őrült az ő pályafutását.
1: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta, 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierjében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Hamburg után, ha nem is azonnal, de fokozatosan mégiscsak megváltoztak a biztonsági előírások. Manapság nehéz elképzelni az 1993. áprilisában történtekhez hasonló esetet. A sportolók sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Dr. Lénárt Ágot, a sportpszichológus úgy látja, ezt a sportolók is érzékelik.
2: A Szeles Mónika esete egy nagyon kivételes helyzet volt, tehát hogy került oda be a merénylő, tehát hogy történt ez az egész. Én azt gondolom, hogy a biztonsági érzetet a versenyeken ma már megkapják a sportolók. Az természetesen furcsa lehet, amikor a sportoló nem számít rá, hogy az olimpiai faluba például az egyik olimpián megtörtént, este 6-kor megjelentek a gépfegyveres őrök, és elkezdtek körjáratot tartani, őrjáratot és körjáratot, tehát akkor jó néhányan meglepődtek és megijedtek, mert azt mondták, hogy hát ha megjelentek itt ezek a katonák, rendőrök, csendőrök, akkor történt valami, és meg kellett őket nyugtatni, hogy nem, ez a biztonságunknak a része. De hát ugye ott volt az izraeli sportolókkal történt merénylet Münchenbe is, tehát az is egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kirívó eset volt, tehát a lehetősége mindig fennáll, a biztonsági rendszereket ki lehet játszani, de azért azt gondolom, hogy ma már ez nem kerül olyan értelembe a reflektorfénybe, mint ahogy akkor sajnos szerepelnie kellett.
0: A Szeles Mónika elleni merénylet óta eltelt több mint 33 év alatt rengeteget változott a világ. Számos új technológiai újítás jelent meg, amit már napi szinten használunk. Fontos kérdés, hogy biztonságtechnikai szempontból a szakemberek miként tudnak lépést tartani a fejlődéssel, hogy az innovációt felhasználva még biztonságosabbá tegyék az életünket, s ezen belül a sporteseményeket is. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője szerint a rendelkezés álló informatikai eszközök sok lehetőséget kínálnak, de egyben kockázatot is rejtenek magukban.
3: Én úgy gondolom, hogy a maga az új jellegű információdömping lehet hasznos is, de egyben valóban így van, hogy a személyi biztonságra történő felkészülés az nyilvánvalóan egy fontos momentuma lehet a szervezői oldalról. Nagyon fontos azt megtekintenünk, hogy most már egyébként egy adott deviáns személynek az azonosításához nagyon fontos lehet adott esetben a beazonosítás, és ezért a beléptető rendszereknek az alkalmazásával egy kicsit könnyebbé válhat. Ugye nyilván a beléptető rendszer nem egy kötelező előírás, de amennyiben van és kiemelt biztonsági kockázatról beszélünk, ennek az alkalmazásával együtt a névre szóló jegyértékesítés is megvan. Ha névre szóló jegyértékesítés, akkor van lehetőség a biztonsági szolgálatnak a személyazonosságnak az ellenőrzésére is. Mind abba az irányba tendál, hogy nekünk a biztonság megteremtésére egyébként az információbiztonság, illetve a különböző informatikai eszközök lehetőségként adódnak. De alapjában véve minél több informatikai eszközt alkalmazunk, annál nagyobb a sérülékenység veszélye is, ugyanis amennyiben ezek az informatikai eszközök nem megfelelően működnek, akkor meg is nehezedik ezzel a mi munkánk. Úgyhogy röviden válaszolva, áldás is, de egyben nem is.
0: Szeles Mónika 2008-as visszavonulás után sem szakadt el a teniszvilágától. Bemutatókon és jótékonysági eseményeken vett részt, fiatal játékosokat segített. Amikor 2018-ban az Esportolója Gála egyik diátadójaként Budapestre érkezett, Szabó Szilárdnak többek között erről is beszélt.
4: Én még mindig nagyon sokat utazom, mert nagyon sokat dolgozom a tenisszel és az egészség wellness részeken. Én imádok utazni, gondolom, mint pici gyerek sokat utaztam junior tornákon, teniszmeccsekre, utána, mint profi, és utána, amikor abbahagytam, tenisz szintén benne van a véremben.
5: És a tenisszel hogy foglalkozol, mit csinálsz?
4: Én a tenisszel foglalkozok némely pár ilyen juniorral, akik kérnek advice-ot tőlem,
5: tanácsot. Mondjuk
4: tanácsokat, igen, köszi. És emígy még főleg a jobban a corporate részén dolgozom, hogy segítek neki új ütőket föltalálni, meg ilyen dolgokon tanácsadó vagyok mondjuk jobban.
0: Szelest 2009-ben beválasztották a nemzetközi tenisz hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy mi a

0: 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat. Nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
1: Ruszanov András tenisztörténészt arra kértük, foglalja össze, hogy 2026-ban nézve milyen tanulsággal szolgálnak, mit üzennek a Szeles Mónikával történtek.
2: Én azt mondom, hogy emberleg abszolút ugyanaz a kedves, ugyanaz a szeretetre méltó, ugyanaz a mindenkihez közvetlen és abszolút minden sztáralő nélküli sportember kötőjellel, zárójelben ember maradt Mónika, ami egyszerűen fantasztikus, és kalapot kell emelnünk, nem csak a teljesítménye előtt, hanem az emberi nagyság előtt is úgy érzem. Az elérhetősége, az, hogy az a közvetlensége, a megközelíthetősége, tényleg napestig sorolhatnám a pozitívumokat, és csak tényleg pozitívumokat tudok mondani, és csak sajnálhatjuk, ugye, hogy ugye az édesapját ért betegség, majd utána az elhalálozás utáni következmények, rengeteg ugye különféle betegségen esett keresztül Mónika, és hát most is, amivel ugye diagnosztizálták ezzel a miasztenia gravis, szóval ugye 2022-ben, de nem adja fel, és küzd, és ezt mindig is publikálja, ezt mindig is nyilvánosan deklarálja, hogy bármi éri, és ezzel egy kiváló példakép. Tehát nem csak tényleg a teniszkörökben, hanem az egész sport, és azt mondom, az emberi nagyságát még jobban magasabbra emeli azt, hogy örökké azt az üzenetet küldi, hogy soha nem szabad feladni, bármi élheti az embert, sajnos őt így sorozatban sújtja a sors, de mindig tud mosolyogni, és mindenkihez ugyanúgy kedves tud lenni. Szóval azt mondom, hogy a sportágában már halhatatlan lett 2009 óta, de azt hiszem, hogy mi még jobban büszkék lehetünk rá, mint hogy magyar származású játékos, úgyhogy csak a legjobbakat tudom mondani.
1: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségi sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember, egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugye már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb helyzetekből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak magazinunk korábbi epizódjaira is, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez: Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejc Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátsúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Majd meglajolunk a szobánkban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztázunk-e, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak.
3: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ezekre a kérdésre én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbálja találni a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Aztán az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezít egyből.
2: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
3: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem is tudom, hogy háromszámú gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
2: Éve, ugye?
3: Igen.
2: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
3: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, így most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportákként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
2: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
3: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még, nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt így sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
2: Hát lehet, mint, hogy könnyebb, mint egy FIFA-t,
3: igen. Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondod, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
2: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is így népszerű vagy híres lettél?
3: Hát igen, tehát hogy ez Az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség, de akkor ugye ez a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön, és tetszik. Hát igen, ez most...
2: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom, egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
3: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
2: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
3: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
2: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
3: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne, és ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami ugye kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő így online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több mindent így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
2: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgok.
3: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoksi idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így a 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor mondjuk az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
2: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
3: Ha jól emlékszem, igen.
2: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézel egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
3: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni. Én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz. Tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált kinesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a geogesszer figura lenni, abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
2: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsedbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országban, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
3: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyert a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfél megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, de láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, meg egy rakás fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam lenni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tip volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
2: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
3: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthagyom a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam
2: egy ilyen...
3: Tehát
2: akkor ezt mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
3: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokakon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt így sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, csak hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
2: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
3: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon-nagyon szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, GeoGuessr-en belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És így kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
2: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
3: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
2: hát gondolom, növekszik.
3: Igen, hát ő most ugye most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy. És emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval én most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
3: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, hogyha nem lett volna GeoGuessr. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok, hogy ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abban, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
2: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említette, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
3: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez így kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
2: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
3: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportként tűzöm.
2: És akkor mit játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
3: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra.
2: Ugye így van, egy így van.
3: S alakú kanyar.
2: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
3: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
2: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
3: Igen.
2: Ez ugye Belgiumban van.
3: Igen, és ezt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, és most már nem foglalkozom.
2: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondolom tudod, hogy hol van Belgiumon belül is.
3: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
2: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenye. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
3: Igen.
2: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
3: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros
2: hát szegély. Hát Olaszországra jellemző színek.
3: Igen, és ilyen sok.
2: De egyébként, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
3: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk itt Észak-Olaszország, így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
2: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
3: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és igazából útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit itt tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogyha az ember csak ismeri a sportot.
2: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
3: Óriáskerék.
2: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobbkanyarunk, majd egy befele vezető balkanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobbkanyar van, és a cél egyenes.
3: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
2: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
3: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk ilyet tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám, hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
2: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
3: Igen, valami nagyon obszkúr. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval
2: hát lehet,
3: hogy pont,
2: lehet, hogy pont
3: tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
2: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy, szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
3: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabdázó a válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
3: És kiadója.
2: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük a meghívást.
2: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
4: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban, Ausztráliában nem tudom, a 15 éven keresztül ott a Melbourne Business Schoolnak volt egy kurzus, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt, tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
2: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
3: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoiler ezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen, aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
2: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki azt hitte, hogy azért, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
4: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon ki volt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam,

0: tudtam volna, ez nem így néz neki ez az előadás.
1: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasó barátabbá, vagy felhasználó barátabbá tegyétek.
2: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon, nagyon. Nagyon olvasó baráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két egyesül, éppen két nagy cég egyesült. És a hunting territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor veszekszik,
1: nem hallottunk még ilyenről.
2: Akkor is eszembe jut, hogy a hunting territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, de valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a hunting territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk.
1: Látják, igen, kamerával is
2: igen.
1: Veszik.
2: Tehát igen. Azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, és mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
1: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadászterület módszer az ezt cáfolja meg.
0: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni, tényleg, mert minden nap éltem, ugye, mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés, és a verseny egymás melletti léte, az nem kérdés annak, aki valaha sportolt.
1: Tamás, valamit találtál?
2: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, de szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja, ugye te olvastad a könyvet,
1: igen.
2: És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik, a nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat, a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik, a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes,
1: és szőnyeg alá söpörni.
2: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
0: Ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
1: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és a cél érdekében haladjunk egyfelé.
0: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
2: Az edzéseken.
0: Az edzéseken, igen. És különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
1: István, a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén, és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
0: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt az Ausztrál, aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, vagy a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta, te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
1: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
2: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Istvánnak van egy Dreyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával. És akkor
0: Dreyer egy Newcastle meccsen.
2: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat, játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktus, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
0: Uh-huh. De én visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
1: És ezt királyában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
2: Két nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kezelni. Kitenni.
1: Igen,
2: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex, hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
1: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfojtani, hanem hogy csírájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
2: Sőt,
1: vagy
2: és
1: akkor
2: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól szó, csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szó, mert ezt te sokkal jobban tudod elmondani.
0: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpoollal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
1: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám nem, ez történt.
0: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. Uh-huh. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
1: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
2: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
0: ez és egy mondok, kedves túlzás.
2: Nem, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezete az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. És ez egy varázslata a Hunting Territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre Hunting Territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
1: És magabiztosságot,
2: ugye? Így van, így van. Isten?
0: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda ember áldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a család életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
1: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
0: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
2: Ezek az informális vezetők.
0: Igen.
2: István így hívja.
1: Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
0: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
1: Most a hallgató kedvéért, a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
0: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edző központot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
1: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
0: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokban, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
2: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből. Az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
1: Mindig eszedbe jut valami, amire ott a válasz a könyvben.
2: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
1: Igen.
2: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
1: olimpiai
2: 14.
1: Olimpiai döntőt,
2: egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevált vágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
1: Így van.
0: Borsózott most is.
1: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tű szúrásokkal operálnak, szóval működik ez mindkét nemnél is.
0: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán két hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadást, a 80% nő volt, és ugyanezt szó szerint.
1: Hát akkor azért én is így, ezért
0: ütlen szépen. És azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek, kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közben vágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit, miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszoros olimpiai bajnok csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal, tehát nagyon limitált lesz az a idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
1: És azt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
0: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercben nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
1: Előtte már.
0: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
1: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harle Tamás, a Küzd meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
0: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
2: Mondtad a franciáknak?
0: A franciáknak és az ausztráloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a Muzsika Zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy hogy kell azt...
1: Kiejteni?
0: Hogy kell írni.
1: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így össze szabad foglalnom, hogy az ember egy territoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek, vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a három sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
2: a három öreg.
1: Így van, Ronaldo, Cafu, és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a nyolc között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
0: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex, nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, aminek ez lett volna a címe. És az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
1: Szögletnél.
0: Ugye? Igen, hogyha egy gólpassz kapott a Sisinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megölelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a...
3: Zé Roberto, Adriano.
0: Adriano, Robinho.
3: Igen.
0: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelona, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-be, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
1: Barcelonába
0: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odaruhan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
1: És aki átvette tőle a karsz, vagy hát elvette.
0: Én ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosilóban minden le van írva.
2: Robi Carlos volt a harmadik.
1: Igen,
2: a visszatérő.
1: Aki idős. Igen, igen, igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott. Igen. Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
2: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint igen, maga az edző.
0: Uh-huh. Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense, háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogy ha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek, először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
1: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye még az Újpestben.
0: Igen.
1: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert Kemény csapatban.
0: Hát ezt azért is merek ezt hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
1: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
0: ő Zsolt is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket, abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
2: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted István, a könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk,
1: De igen. Kemény Dénes tudta ezt,
0: nem? Na most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvában olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
2: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a háromszoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a háromszoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
1: És nem szabad belekényelmesedni.
2: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjebe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet, és megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyd térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a hunting territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a hunting territoryben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
1: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartsuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United-nél csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemeket, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
0: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közben akartam szólni, hogy azért nem csak a hunting territory-val lehet ezt megoldani, mert a a Ferguson vagy a Kemény Dénes, anélkül, hogy erről tudott volna. Bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki 65-ben. A könyvet. Vagy nem,
1: 75-ben.
0: Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt felismerik, nem nevezik hunting territory-nak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
2: Csak az jutott eszembe, hogy István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az alma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
1: Igen.
2: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből meg tudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
1: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig?
0: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
1: Milyen területen? Vízügyi
0: egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki 3 csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a 3 együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
1: Tamás, visszajelzések?
2: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
1: igen,
2: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszere, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dukó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
1: Csak menjünk egy irányba.
2: Abban a feladatban, ami átfedésünk, amit te is mondtál.
1: Így van.
0: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy terület sértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
1: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harlett Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszereről beszélgettünk.
2: Nagyon köszönjük
1: percetben.
2: A meghívást.
0: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
1: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: nem kopik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Majd látom, egy üvegbort kibontok.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köztes állapotban vagyunk már, ami a magyar futballt illeti, hiszen túl vagyunk egy elég erőltetett, korábban sosem látott meneten, hogy 3-4 naponta meccset játszva 4 forduló lemegy a Nemzetek Ligájából, viszont szombat-vasárnap már 2-3 mérkőzéssel folytatódik a 9. fordulóban labdarúgó OTP Bankliga is. Csábi Józsefet köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott játékos, magyar bajnok, és nem utolsóban egy veretlen szövetségi kapitány, ezt vele kapcsolatban mindig el kell mondani, még akkor is, ha ez nyilván nem egy több éves veretlenség, de azért akkor is párját ritkítja. Szeretettel köszöntelek, válogatottozzunk előbb egy kicsit. Ugye hát így jó íve volt ennek a 4 meccsnek, mert vereség, döntetlen, győzelem, idegenbeli győzelem, tehát ha lehet azt mondani, ilyenkor kár, hogy vége lett, mert flowba került a válogatott, de azért nem kár, hogy vége lett, mert nagyon sok hiányzóval, félig meddig menet közben csapatot építve, rögtön egy verességgel indítva, szóval hogy élted meg ezt a másfél hetet, amit a magyar válogatott most szépen letudott?
3: Hát, szervusz Pisti, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon hektikus volt ez a durván 2 hét, bár nyilván nem volt annyi a játékosok szempontjából. Én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés volt igazából a vetület ennek. Mérkőzésen belül nagyon változatos volt a formánk, illetve azt gondolom, bár hozzáteszem, egy felfelévelő dolgokat éreztem, de ott is ugye az eleje nem úgy indult, én úgy érzem, az ukránok az első 20 percben azért ránk tudták erőltetni az akaratot, és akkor utána szépen lassan az első félidő végén, illetve a második félidőben, amikor kijöttünk, az annyira működött az a játék, amit ott produkáltunk, kivettük az ukránok élét, tehát tulajdonképpen egy meccsen belül visszakaptuk az egész 4 mérkőzést, nehezen indult. Azért nem egy könnyű helyzetben van ilyenkor a kapitány, sok új játékos, sok fiatal játékos, egy új liga, az A-ligából jöttünk, egy B-ligába, teljesen mást igényel szakmailag szerintem, más a angolok ellen játszani, meg más az északírek ellen játszani, még azért mondtam ezt, mert az brit, de mégsem ugyanaz.
2: Én hát úgy az a horvátokat, ha megkérdezzük, őket tudják mondani, hogy kaptak egy 7-est az angolok.
3: Tehát, hogy azért ez szakmailag is egy más dolgot igényel. Talán lehet, hogy egy picit ebbe bele kellett rázódnunk, még talán azt is el tudom képzelni, és nem akarok senkit megsérteni, de az első 2 mérkőzésen még egy nagyon picit, nem jó, nem biztos, hogy jó kifejezés, de talán egy picit nagy is volt az a bizonyos mellény, és a 2 mérkőzés után pedig én azt láttam, hogy ismét, ahogy te is mondtad, flowba került a csapat. Nagyon fontos volt, én azt gondolom, itt azért meg kell említeni, hogy ugye hírből halljuk, hogy a grúz mérkőzés előtt az elnök úr is kint járt a telkiben, és megerősítette a Márkót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom.
2: Kaptak egy szabad estét is, ami nem mindennapos, ilyen válogatott összetartás. Lehet, hogy az
3: igen,
2: is kellett.
3: Lehet, kell, az is kell. Tehát amikor mi voltunk ott, akkor mi is próbáltunk ezzel élni, ezzel az eszközzel. De visszatérve erre, én azt hiszem, hogy minden közösségben, minden társaságban, akár a stábot nézzük, akár a játékosok létszámát, azért mindig vannak olyan játékosok, akik még a válogatottban is talán nem biztos, hogy teljesen elégedettek a sorsukkal, tehát egy picit olyan billegők, és ez a megerősítése szerintem úgy összerántotta a brigádot, összerántotta a csapatot, és az utolsó, második 2 mérkőzésen már egy picit más, harapósabb, egységesebb. És nagyon érdekes egyébként, hogyha az adatokat nézzük, mert ugye a mai futballban az adat alapú elemzés is

0: fontos, bár erről azért van egy különleges véleményem, meccsen belül is, hogy tudnak ezek változni. Ott is látható, hogy a második két mérkőzésen már egy picit más futballt tudtunk játszani, visszajöttek ha futó adatokat is nézzük, tehát egy magasabb intenzitásban több méter tett meg a csapat, illetve az XG-nk is javult, sőt az utolsó mérkőzésen azt kell mondjam, hogy rendkívüli XG-t használtunk ki, tehát azért nem volt olyan extra az XG-nk, egy fölött volt, de és mégis két gólt tudtunk
1: amit
0: rúgni.
1: Amit kapura lőttünk, az bement.
0: De azért
1: hát
0: mondom, hogy
1: ez a szerencsefaktor is.
0: Hát igen, meg az, amit az előbb mondtam, hogy egy picit egységesebb volt a csapat, egy irányba húzott, tehát hogy nem mint hogy előtte másik irányba, nem voltunk elég éhesek, nem voltunk elég élesek, szenvedélyesek. Az utolsó mérkőzésen már igen, ott visszakaptam.
1: Grúzok ellen is.
0: Ott is, igen. Hát ott volt a fordulópont szerintem.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Ott, és azért mondtam az előbb azt, hogy szerintem egy zseniális vezetői húzás volt az, hogy megerősítésre került a kapitány, mert ez azon a meccsen már úgy azt láttuk, amit megszoktunk, akár például a legutolsó Európa-bajnoki selejtezőn, ahol csoport első volt a válogatott. Tehát ezeket azért könnyen elfelejtjük, és az is igaz, hogy az első két mérkőzés után gombamódra megszaporodtak a kritikusok, a nagy hangú kritikusok, elemzők. Én már akkor is mondtam, hogy várjunk vele, mert hál' Istennek Márkó már átélt egy-két ilyen dolgot, és van annyi rutinja, azért nem egy fiatal edző, hogy ezeket tudja kezelni.
1: Ugyan egy nem mindennapos helyzetbe vágott bele ebbe a menetbe a magyar válogatott, mert hirtelen kiesett a támadósorból az egyik Varga Barnabás, aki majd hogy nem pótolhatatlan, direktben ma a mai magyar futballban, a másik Sallai Roland, aki szerintem öltözőnben is egy fontos figurája ennek a válogatottnak, amennyire le lehet venni a játékosok közötti személyes kapcsolatokat, és aztán utána még megsérült még Regics Damir is, aki nyilván nem ennyire alapember a válogatottnak, de azért az utóbbi időben úgy tűnt, hogy Rossi vele számol jobb szélen, tehát gyakorlatilag a komplett támadósor kiesett, és teljesen rutin nélkül Tóth Milán, Jurek, ilyenek kerültek hirtelen Bárány Donát, ilyenek kerültek hirtelen reflektorfénybe. Lukács Dániel már-már egy őskövületként játszott még mellettük, mert ő azért már az előző ciklusban is ott volt Rosszinál. És mik eközben ugye még a hátsó belsővédő párost is tulajdonképpen ilyen tét mellett élesben most kezdte tesztelni Rossi, Istennek hála ez fényesen bevált. Tehát legalább hátul viszonylag rendben voltunk, hát két gólt kaptunk összesen. Ugye a négy meccsen, tehát azt bárki láthatatlanba aláírja. Más kérdés, hogy elől azért értelemszerűen voltak problémák. Mennyire tudtad átérezni a kapitány gondjait, amikor egy teljesen más szerkezetű támadó játékot kell abszolút új emberekkel felhúzni, úgyhogy persze mögöttük ott van egy Szoboszlai, arra nyilván lehet építeni, de konkrétan a frontvonalban igazából egy kicsit vakrepülés jellege van a dolognak. Nem is dolgoztak együtt, meccseken végképp nem tudta tesztelni ezt a felállást, és ezzel szenvedtünk is azért az első két meccsen, meg hát egy kicsit utána is.
0: Valóban ez egy nagyon nehéz helyzet, bár tudjuk, hogy volt már erre példa sajnos, hogy a Barni kiesett a Vargóba.
1: De akkor még volt Ádám Martin, egy kicsit magasabb igen, formában, mint
0: igen,
1: ma.
0: De azért azt azért... Azt
1: meg
0: azért,
1: ő posztra legalább az
0: igen,
1: ő,
0: a profil.
1: Az profil
0: de
1: az
0: azért nem lett, tehát bocsánat, hogy így mondom, a Varga Barni szerintem nemzetközileg is egy olyan klasszis,
1: ez így van.
0: Aki a 0,5-es XG-nkből szokták volt mondani, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember gólképes legyen, ahhoz a boxon belül legalább 3-4 embernek kell érkezni. Ez magyar viszonylatban kivétel, ha mondjuk Varga Barni érkezik, mert ő lehet, hogy egyedül is elég ehhez.
1: Cibor mondta Puskásra, hogyha egyszer kapura lőtt, abból két gól lett. Tehát ott nem tudom, az XG, Puskás XG-je milyen volt.
0: Nem tudom, az biztos.
1: De Vargában jó, meredek az összehasonlítás, de Varga, a mai magyar válogatott a Varga hasonló funkciót.
0: Így van, ezt akartam mondani, hogy az ő kiesése azért ez húzós. Volt már erre példa, és valahogy áthidaltuk. Valóban érezhető volt ez, és van. Különleges volt a helyzet, mert négy mérkőzésre kellett tervezni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a stáb csinál egy tervet ma a négy mérkőzésre, és természetesen ezen belül meccstervek vannak, tehát különböző a meccsekre is. De a körülmények sok mindenben megváltoztathatják. Itt én azt gondolom, hogy egy picit szerintem az, hogy az első két meccs nem jól sikerült, így szerintem ez is megváltozhatott valamennyire, mert gondoljunk bele, onnantól kezdve egy picit már egy kényszerben volt, más lett volna szerintem, hogyha az első két meccsünk is sikerül, és akkor lehet, hogy más variációt is ki tud próbálni a mester. És szerintem azért mondom, hogy alapvetően egy különleges helyzet állt elő az, hogy 4 mérkőzés még egymás után zsinórban ilyen rövid idő alatt a válogatott nem játszott. Egyébként nem csak a magyar válogatott, hanem a többi válogatott is. Ez is egy új helyzetet teremtett, és ezért is kellett egy picit másképp gondolkodni szerintem a meccs terveken belül is, és maga a 4 meccses blokk tervére is. Csak egy példa szerintem, hogy igen, láthatóan az Orbán mellett több belső védő opció lehetett volna, és azzal, hogy a Márk Csinger, hagyj emeljem ki a Csingert, mert ő ugye egy Jászboldogházi Szolnok megyei fiú, és Szolnoki MÁV-ban volt, pont amikor én ott az utánpótlásnak voltam az igazgatója, akkor abban az időszakban ő ott is volt, aztán akkor elkerült
1: főleg,
0: az MTK-hoz.
1: Akkor főleg bátran dicsérem, mert abszolút, fantasztikusan helyt állt ezen a 4 meccsen.
0: Abszolút, és az egész, minden 4 mérkőzésen, és ezt megfejelte a végén egy góllal
1: is. Hát az már a bónusz.
0: Igen, de hát tulajdonképpen én szerintem volt, nem tudom, nem beszéltem, lehet, hogy volt a mesternek erre másik terve is, hogy esetleg mást is megnézzen ott, de az előbb említett 2 mérkőzés után, ahol ők azért jól teljesítettek, de az eredménykényszer azért rajtunk volt a másik 2 mérkőzésen, ott nyilván nem nyúlt bele, és ez tulajdonképpen ez jól is sült el. Nem tudom, lehet, hogy most valami mást mondtam, ami a valóság, csak egy picit az ő fejükkel is gondolkodni. Ez pedig, hogy most tulajdonképpen én azt láttam, hogy az utóbbi években ugyanebben a rendszerben játszottunk, csak ugye más profilú játékosok kerültek abban a 9-es pozícióban, amit idáig a Varga Barni játszott meg. Ugye az első mérkőzésen még a Luki kezdett ott, de aztán láthatóan, és ezt örültem is neki én személy szerint, hogy amikor a szélére kikerült, akkor sokkal hatékonyabb volt ő is, a játékunk is, már az első mérkőzésen, és utána láttam, hogy inkább a szélén próbált, és inkább a Tóth Milán jött be 9-es pozícióba.
1: Vagy a Bárány Donát,
0: vagy a Bárány Donát, igen. Tehát ez látható volt, hogy azért ebben a csapat részben azért volt kísérletezés a mester részéről. Azt gondolom, hogy azt se felejtsük el, és nem ünneprontó szeretnék lenni, hogy talán abban, hogy a B-ligába kerültünk, ez erre még nagyobb lehetősége volt, mert, bocsánat, az előbb már említettem, más az A-ligában játszani a hollandokkal, a spanyolokkal, vagy akár az angolokkal, vagy a németekkel, mint hogy voltunk is egy csoportban velük, meg más
1: meg, ha a grúzokkal. Talán leszünk is.
0: Így van, bízunk benne, hogy eljön ismét az az idő, vagy más a grúzokkal, és nem lesajnálva őket, mert nekem alapvetően tetszettek is.
1: Meg az északírekkel.
0: Pontosan. De még az
1: ukránokkal is, akik azért egy más játékerőt képviselnek talán, mint Grúzia és Észak-Írország, viszont nincs hazai pályájuk, tehát azért nekik is bőséggel van nehézségük. Szoboszlairól beszéljünk egy kicsit, mert hát ha van fregoli ember a magyar futballban, az ő ráadásul világszinten fregoli ember, tehát 1000 posztra lehet alkalmazni, de ugye a válogatottban főleg, ahol azért nem feltétlenül olyan minőségű csapattársai vannak, mint a Liverpoolban, a válogatottban főleg időről időre felvetődik, hogy hol tudjuk a legjobban hasznosítani Szoboszlai kvalitásait a csapat és az egész meccs szempontjából. Itt is aztán próbálkozott vele Rossi mindenféleképpen, meg a körülötte lévő középpályásokat is szépen variálta. Te hogy érzed, hogy hol Szoboszlai Dominik, hol a leghasznosabb a magyar válogatottban? Most nem arról beszélek, amikor itt van Varga Barnabás és Sallai Roland is, mert ott egy viszonylag meglévő posztja van, hanem ebben a helyzetben, amikor az ő védekező kvalitásait sem szabad feladni, ugyanakkor meg rendkívül nagy szükség van rá offenzív.
0: Abszolút, és egy jó megközelítés ennek a... Azt azért egy picit onnan kezdeném, hogy a válogatott játék egy picit az elmúlt években egy picit átalakult. Egyrészt a Márkónak volt egy olyan érája, amikor egy ilyen 3-4-3-as rendszerben stabil védekezésből indultunk ki, és gyors átmenetekkel, egy nagyon direkt futballal eredményesek is voltunk. Aztán most itt az elmúlt másfél-két évben egy picit átértünk, egyrészt 4 védőzünk, másrészt
1: más a felfogás. Ugye az igazából az a 3 az 5 volt ebből a szempontból,
0: így
1: tehát
0: van,
1: két
0: így
1: belső
0: van.
1: Védőzünk.
0: Igen, úgy mondom, igen. Illetve a stílusunk is egy picit ebben a labda pozícionált játékra terelődik, tehát nagyon sok a labda közelében túltöltéssel, kis passzokkal. Ami az első mérkőzésen nagyon hiányzott ebből, a racionalitás, a direkt játék, tehát a megindulások, mélységi indulások, indítások. Ez egyébként, hogyha megnézzük a futó adatokat, ez vissza is jött egyébként, mert a második 2 meccsen már sokkal jobbak voltak ezek. Egyébként Márko is pont ezt mondta, a mester is, a kapitány úr is a grúz meccs előtt direktebb játékot vár. Nagyon örültem, mert pont előtte mondtam ezt idézőjelbe kritikának, hogy ez hiányzott. Tehát egy kicsit átalakult a válogatott játéka is, és ebben nagyobb szerepet kapott, én úgy látom, a Szobi, tehát labda közelében állandóan ott volt, mindenütt ott akart lenni. Én talán még ezt mondtam is, hogy egy nagyon picit úgy éreztem, hogy talán fel is őrölte magát ezekben a állandó mindenhol, mindig segíteni akarom a csapatot. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a grúzok ellen viszont nagyon-nagyon tetszett az a pozíció, ahol játszott, tehát inkább egy belső középes, inkább mélyebben egy kicsit, de abból nagyon-nagyon rengeteget tudott, ami nem is annyira látványos, de aki kint volt a mérkőzésen is látta azt, hogy mi milyen védekezés sprinteket is vágott, de az ő mélységi rágyorsításai...
1: A visszaszerzése embertelen mennyiségű volt például.
0: Extra volt, és az abból lévő mélységi rágyorsítások nagyon jó rugótechnikával, nagyon jó forgatott, tehát nekem ott kimondottan tetszett a játéka. Hozzáteszem, egy nagyon picit, ha kritikus is akarok lenni, ott nem értettem az első körben a cseréknél, hogy ki jött balra támadónak, és ott egy nagyon picit passzívabbá váltunk mi is. Tehát ez nekem a nagy kontrakszott, de aztán utána másodjára már le is cserélte a kapitány úr. Tehát, hogy
1: meg
0: abban a pillanatban, amikor...
1: Meg ugye egy sárgával játsza ezeket a meccseket már jó ideje, mondjuk ezt megszoktuk, mert volt már ilyen selejtezősorozat. De azért, ha belegondolunk, hogy egyszer még Szoboszlai is kisárgázza magát, nem fogja, mert már csak egy meccset kell megúszni.
0: Így van, reméljük. Tehát, hogyha visszatérek erre a gondolatmenetre, ott egyértelműen egy meccsen belül nagyon látszott, hogy szerintem, hogy mi az igazi posztja, pontosabban itt nálunk mi hol tud olyan hasznos lenni. Nagyon gyors átmenetei voltak, és mondom, megint visszacsatolok egy kicsit a fizikai, motorikus adatokra, hogy azon a mérkőzésen 34 fölött volt a max sebessége, ami tudjuk, hogy az egy nagyon komoly nemzetközi szint.
1: 100-on.
0: 4 km/h. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy...
1: 36-10 másodperc, ez 100, csak
0: igen. Azért mondtam, hogy
1: kedve.
0: Ez ott is visszaköszönt, és nekem az a meccs alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit ez a mélyebbről, de nyilván az, hogy racionálisan a rágyorsítások legyenek benne a játékában, érjen oda a kapu elé, mert a kapu támadó zónában azért az ő lövő technikája, lövő ereje, második szándékú passzai, beadások érkezése, az azért azt is nagyon-nagyon érti szerintem. Tehát mondhatnám azt, hogy szinte nekünk az lenne jó, minden poszton tudna játszani, de egyedül van ő, tehát nyilván meg kell találnunk, vagy a mesternek is meg kell találni azt, de úgy érzem, hogy ebbe ők teljesen képbe vannak, a stáb is.
1: Szoboszlai esetében vehetjük Tóth Alexet vagy Vitálist, akik bizonyos játékelemekben tudják őt adott esetben termentesíteni. Ugye a Szoboszlaitól az ellenfelek is félnek, mint a tűztől, mert ők is tudják, hogy kivel van dolguk, és azért általában megkettőzve védekeznek rajta, faragják, rúgják, ütik, verik. Mennyit tudunk mi abból profitálni, hogy óhatatlanul így viszont mások előtt, lásd Vitális az első gól előtt Nagyszombatban, ahol a fél ukrán védelem Szoboszlait lögdöste és kergette, és ott volt üresen Vitális, ott volt üresen Tóth Milán, és már vezetést is szereztünk. Szóval mennyit tudunk profitálni, régebben is voltak hasonlókora példák, abból, hogy Szoboszlai szabadul a szorításból.
0: Igen, ez is egy nagyon jó meglátásod. Azt azért, hogy mondjam, Még visszamenőleg egy picit a 4 mérkőzésnek a hatalmas nagy kontraszt volt szerintem, ahogyan ő, bocsánat, hogy így mondom, nem azt mondom, hogy viselkedett, hanem ahogy a pályán megjelent az első mérkőzésen és az azt követő mérkőzéseken. Nekem sokkal jobban, és le a kalappal is gratulálok, és mondom, tehát talán lehet, hogy ez is összefüggésben van a teljesítményével, a harmadik meccsen már, tehát a grúzok ellen ott az orrunk előtt kitették a oldalvonalat úrra, fölállt, már ment a bedobásért. Ez az ukránok ellen másképp zajlott, ezt tudjuk. Tehát szerintem ott abszolút beleállt ebbe az egészbe, és nagyon koncentrált volt, nagyon-nagyon, és nagyon sokat tudott hozzátenni szerintem ahhoz a győzelemhez. Mint hogy ő, visszatérve a kérdésedet, tehát igen, ez igaz, hogy láthatóan Észak-Írországtól kezdve, akár ha Nagyszombaton játszottunk, mindenhol Szoboszlait keresik a nézők, akár magyar szurkolók, akár az ellenfélnek szurkolnak. Tehát nálunk ő a sztár, igen. És a pályán is. Láthatóan, jól mondod, bekettőzik, behármazzák, nem engedik lövőhelyzethez jutni, és ebben a pillanatban ugye nyilván a mellettük játszó...
1: De az ellenfél nem játszik egyel többen, tehát így valaki
0: mellettük
1: játszók
0: egy picit szabadabbá tudnak válni. Valóban, és én egy picit talán ezért is hiányoltam a Barnit ebben a rendszerben, mert de most már ez már történelem, reméljük, hogy a következő mérkőzésen már ott tud lenni, és jó formában tud lenni, mert ő is egy hasonló, nyilván nem Szoboszlai szinten van a hype-olás szempontjából, meg, de a teljesítménye szerintem extra, milyen gólokat itt belegondolok, hogy milyeneket rúgott itt a válogatottba is, meg a Fradiba is.
1: Meg az AEK-ba is.
0: Meg ugye, most már a Athénba is. Tehát, hogy sok-sok olyan tényező viheti előre a magyar csapatjátékát, többek között ez is, hogy ki tud felnőni a Szobihoz. Nem mondom, hogy az ő szintjére, mert azt még talán nem mondhatom, de hát, ha lesznek majd ilyenek is, hanem az ő játékához, és akkor ebben valóban ott az első gól esetében is egy vitális Tóth Milán összjátéknál lehetett látni, hogy és akkor ebben még nem is beszéltünk arról, hogy esetleg abban az esetben, ha tényleg nagyon nagy a fókusz a Szobira, akkor ő a mozgásával mit tud ahhoz csinálni a pályán, hogy a másoknak kedvezőbb helyzetet teremtsen.
1: Két nagyon fontos emberről, sőt három nagyon fontos emberről még nem esett szó. Kezdjük akkor így mindjárt azzal, aki először eszembe jutott, ez Schäfer András, aki szerintem az egyik legegyenletesebb magas színvonalat hozta ezen a négy meccsen, tényleg vérét adta, amikor kellett. Ő ott volt, megtalálható volt a pálya minden pontján, és tudjuk, hogy neki Szoboszlaival, mert ezek is biztos fontos dolgok, neki személyesen is nagyon jó a nexus a Szoboszlaival, látszik, hogy benne Szoboszlai is bízik, azért nyilván jobban bízik benne, mint minden bántás nélkül mondjuk Jurekben, már állítólag Jurek is tetszik Szoboszlainak és körének, úgyhogy ez is megerősíti abban, hogy ott van a keretben. Na, szóval Schäfer szerepe, mert ő rengeteg terhet levesz a körülötte állókról is adott esetben, akár a védekező harmadban, akár a támadó harmadban, meg főleg az átmeneteknél, meg a labda visszaszerzéseknél.
0: A Schäfer szerintem pont az a játékos, aki nekem edzőként nagyon-nagyon tetszene, vagy tetszik, mert nem a látványos részét csinálja meg egy csapatjátéknak, viszont borzasztó hasznos. És hogyha megnézzük a négy mérkőzés szintén, vagy valahol visszacsatolok, nem mint hogyha csak ez körül forognál nálam a világ, az adatokat, akkor az ő futó teljesítménye extra. Persze. És szó szerint a vérét adta a úszósapkába ide vagy oda.
1: Lyukat rúgott az oklán a
0: fejébe. Tehát, hogy én azt gondolom, de azt kell, hogy mondjam, és egy picit én saját magam is mea culpát mondok, mert én eleinte mindig azt mondtam, hogy ő neki a fizikai felépítése, összehasonlítjuk azokon a posztokon játszó nemzetközi játékosokkal, én úgy érzem, hogy nem elég ahhoz, hogy mi szintet lépjünk, de azt kell, hogy mondjam, és azért mondtam, hogy mea culpa az ő irányába is, hogy viszont azt kell, hogy mondjam, ezeken a mérkőzéseken egyértelműen látszott, hogy mindenütt ott van, hihetetlen alázattal, hihetetlen mentalitással, és azért valljuk be, én nem emlékszem, bár ezt az adatra nem emlékszem, hogy olyan nagyon sok eladott labdája is. Tehát nagyon, még ha egy picit egyszer-egyszer tutira játszik is, de nem ad el labdát.
1: De fel lehet rá passzolni, mondjuk belső védő, mindenkire tudja felpasszolni a labdát.
0: Ne csak azt emeljük ki, hogy jól melózik, hanem azért az eladott labdáinak száma szerintem minimális. Megjátsz a labdáit, mondom, mindenütt ott van, egyetértek, tehát egy nagyon fontos lánceme volt szerintem mind a négy mérkőzésnek, de természetesen itt a sikereket refókuszálunk.
1: Na hát akiről már esett szó, de direktben még nem, az Willy Orbán, ahogy szokták mondani, hogyha én edző vagyok, jó, ha egy edzőnek van egy Willy Orbánja, és Csinger Márk is erre többször utalt egyébként nagyon szimpatikusan és nagyon sportszerűen, hogy őt is mennyire felhúzza az, hogy ilyen ember mellett játszik a védelemben, de erősíts meg, vagy száfolj meg, én úgy gondolom, hogy korábban Szalai Attila vagy Lang esetében is sokat számított, hogy Willy Orbán van a védelem tengelyében, mert a mellette állók is egy kicsit egy szinttel följebb tudnak játszani, és ő is nagyon-nagyon jó. Volt az egy ukránok elleni gól, ott aztán tényleg mindenki rosszul helyezkedett, de ez egy ilyen volt igazából. Ezt leszámítva talán Willy Orbán extra produkciót nyújtott szerintem valamennyi mérkőzésen.
0: Valóban, de azt azért le kell szögeznem, hogy pont a Willy a bagulba egyáltalán nem volt benne.
1: Tehát csak annyiból, hogy Csinger elindult egy olyan emberre, akiről szerintem, igen, akire nem kellett volna
0: egy
1: elindulni.
0: Picit a Milosnak kellett volna bezárni.
1: Hát tehát meg de meg mögötte is volt egy ember.
0: Ott egy szélső védő, ha látja, hogy kívülről az előttem lévő centrumba lévő, igen, játékos, akkor az oda be kell zárni.
1: Persze.
0: De hát nyilván van ilyen. Nagyon fontos, ezt már több helyen mondtam, hogy a Marco Rossi érában átéltünk már egy-egy generációváltást, de egyet minimum, szerintem többet is. És azoknak a fiatal játékosoknak a beépítésébe, amiben, ami ez alatt, az idő alatt megy, ez egyébként klubszinten is így van, csak a válogatottnál egy kicsit az időrövidsége miatt nehezebb. Nagyon fontos szerepe van azoknak a játékosoknak, akikre felnéznek ezek a fiatalok, és ezért mondom mindig azt, hogy na mindegy, ebben most nem menjünk bele, tehát az NB3-as bajnokságban lévő második csapatok, azok nem ugyanazok, mint hogyha egy ugyanolyan szintű NB3-as csapat felnőtt csapatával játszana bárki. Mert amikor kölyök játszik kölyök mellett, már bocsánat a kifejezésé, az nehezebben fogja megtanulni. Még az én időmben, utáltam, amikor a szegény édesapám ezt mondta, hogy bezzeg az én időmben, most meg már én is sokszor ezt mondom, én is sok mindent a csapat társaimtól tanultam meg, a Csuhai Józsitól tanultam meg, hogy kicsi, nem neked kell fejelni a szögletni, nem neked kell fejelni, ő ne fejeljen. Tehát sok-sok olyan dolgot tanulsz meg játékszituációkban a melletted lévő játékosoktól. És ezért nagyon fontos a Willinek a szerepe, de egyébként mondhattam volna régebben a Szalai Ádit, vagy bárkit, akik mellett, egy támogatás mellett, már pedig a Willit azt látom, hogy abszolút nem konkurenciát lát ezekben a fiatalokban, hanem egy támogatja őket, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos az ő személye szerintem az öltözőben is. Hogy,
1: az mennyire fontos, hogy azért Szoboszlainak is csapattársa volt Lipcsébe, mert szerintem az sem lényegtelen, mert Szoboszlai meg nyilván ő a központ az öltözőben is.
0: Ez azért érezhető, egyébként kívül is érezhető egy picit, hogy a Szobinak igen, van beleszólása egy picit a dolgok menetébe, de ez egyébként nem lehet baj.
1: Ja, ezt nem negatívan mondta, meg sem kell ilyen.
0: Én inkább azt mondom, hogy a Willinek, mondom, inkább a személyisége tényleg csendesen csinálja a dolgát, ráadásul jól, és mondom emellett...
1: Első szóra jön mindig.
0: Így van, tehát a Csingernek is a szereplése, és meggyőződésem, hogyha most ez a Margraf lett volna, vagy bárki, azt is ugyanígy segítette volna ő. Mellette azért egy főszerep nyilván neki a maga a csapat védekezésének az irányításában is van, és kapott, biztos vagyok benne, és az, hogy két gólt kaptunk a négy mérkőzésen, ez is döntő. De mondom, én azt mondom, hogy úgy, ahogy a második mérkőzés után nem adtam teret azoknak a, bocsánat, károgó hangoknak, amit én azt mondtam, hogy egy kicsit sok, a másik oldalra sem szabad átesnünk. Tehát az, hogy most ilyen jó sikerült, és folytathatjuk novemberben ezt a idézőjelbe sorozatot, azért mondom, ez a B-liga, és nem a világverő válogatottak ellen játszottunk. Hozzáteszem, a nemzetközi szint azért nagyjából kiegyenlítődött, de azért mégis vannak különbségek, láthatjuk az eredményeket, hogy még egy horvátok is tudnak kapni egy hetest otthona az angoloktól, vagy akár ott. Szóval, de azért ilyen szempontból a másik oldalra sem kell átugranunk, a ló másik oldalára sem, hogy itt most örömtüzeket gyújtsunk. Dolgozni kell úgy, ahogy ezt megtették, és meg is csinálták szerintem a Marco Rossiék az elmúlt 6-7 évben. Én azért elfogadom azt, hogy ők azért az ő rutinja, az ő kiegyensúlyozottsága az fontos tényező a válogatott közeljövőjében is.
1: És a saját kezünkben a sorsunk, azt se felejtsük el, mert novemberben ugye elmegyünk majd Georgiába, a grúzokhoz, és aztán és az utolsó fordulóba fogadjuk Észak-Írországot. Itt a lehetséges eredmények nagy többsége az minimum a második helyre predesztinál minket, és azt mondjuk ugye az első két meccsen szerzett egy pont után mindenképpen jó kimondani.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. My boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. This is

0: City, this is jam hot.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perccel vagyunk 6 óra után Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sport reggel, ma reggel szerdán mintegy, hát talán 7-8 fokban, nem is tudom, kicsit aggasztó ez a helyzet, ráadásul most már ugye a szobákban is fűteni kell otthon, esténként az ember úgy gondolja, de nem is baj ez, hiszen október van, annak is ugye pont a közepe, majdnem a közepe, úgyhogy jó reggelt, itt van velünk ma reggel, Csonka Zsófia, szervusz!
2: Jó reggel, csodás reggelt kívánok! Hát elhozzuk, milyen napfény, nem kell ide meleg kívre
1: csak
2: októberben.
1: Csak kellene aludjunk közben, ugye? És itt van Szalai Kristóf, hello, jó reggelt, szevasz, Krisi!
3: Jó reggelt, sziasztok, és Harsányi Levi!
1: Gyerekek, 06-30-55-55-605, honnan az energia, tegnap kérdezték tőlem. Hát gyerekek, van egy csodaszer. Tegnap voltam egy kedves barátomnál,
2: igen.
1: És mindenfajta féle szénhidrát, bontó, vitamin, dús koncentrátumot sikerült átadnia nekem, és azt mondtam, egy életem, egy halálom.
2: Na.
1: Ezért, és így.
2: És így?
1: És felfrissültem, és bennem van a szer, jó értelemben, most egyszerűen feltöltődve, tele energiával érkeztem.
3: Jól is, jobban is nézel ki, mint tegnap ilyenkor.
1: Így is vagyok, így is. Mondjuk a hallgatóinknak az SMS számunkat 0-30-55-55-605. Ugyan, mivel most már körben 80 nap van karácsonyig, én úgy gondoltam, hogy a kedves kollégáimat így korán reggel megajándékozom. Nem baj, ha úgy indul a nap, hogy valaki azt érzi, hogy gondoltak rá.
3: Igen,
1: ugye?
3: Persze.
1: Sajnos ezt velem így fordítva nagyon ritkán teszik meg. De
3: mit most sem.
1: De én szeretek adni.
3: No.
1: Úgyhogy fogad szeretettel Zsófi ezt ajándékba.
2: Csodálatos.
1: Fiatalkorom egyik csodálatos vívmánya.
2: És
1: mondd
2: ez
1: el,
2: minden.
1: Nem tudod, hogy mi az?
2: Be akartam bizonyosodni az íz kombinációról.
1: Ez esetben nem teljesen fontos. Egy nem létező gyermekkori történet. Úgy hívják, hogy limu.
2: Egy kis ASMR-t itt a hallgatóknak belecsempészek a fülükbe. Hát egy ilyen kis hanghatást, ami kellemes a fülünk számára, ha kellemes, de szerintem ez az.
1: Jó, ez egy olyan...
2: Pici kis szemcsék vannak, egy apró, körülbelül 8 cm-es palackra hasonlító műanyag.
1: Igen, ez egy kis üdítős üvege, műanyagból, recés, barázdás külsővel, az ember lecsavarja a tetejét, a kupakot, akkor utána azt úgy...
2: Várjál, Kristóf úgy nézi, hogy nem látott meg ilyet.
3: Mert én láttam olyan vizet, ami ilyen súlyzó formájú, és akkor ott meg lehet fogni, és lehet vele súlyzózni. Azt hittem, ez minibe ugyanolyan.
2: Nem. Ez egy új súlyzó?
1: Igen. Ez elvileg cukor, amiben bele kell önteni ilyen pezsgő tabletta szerű, de nem, de mégis pezsgés egyfajta ízt ad. De ezt soha senki nem öntötte bele pohár vízbe.
2: Hanem hova öntöttük, Kristóf?
1: Így a szánkba, így ahogy van.
2: Nyilván. Így.
3: Van egy ilyen gyógyszer, amit oda kell. Az a nagyon kis tudom mondani, ósciló nagyon hosszú, és ilyen...
1: Ősz most. Ismered ezt?
2: Persze. Nagyon nagy. 80-as évek gyermeke vagyok.
3: De tényleg ilyen ajándékozós.
1: És ez pedig Krisi barátom kapja.
3: Nekem is jön, de jó, na, és ez nagyon örülök. Ez egy barcelonás, ilyen perec karkötő, ilyen, amit össze kell kapcsolni, ugye.
1: És nincs, hogy ne a másik zsebébe nyúltam, ahol egy taknyos zsákent.
3: Igen, az a RFC Barcelona, the best of the best, a legjobbak, legjobbika. Igen, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm.
2: Kinek mi?
1: Pattints rá.
3: Te tényleg ilyen vagy, hogy ajándékozós, mert most jött eszembe, hogy valamelyik héten egy barcelonás, nagyon szép kis fém dobozban kaptam barcelonás csokit a Levitől.
1: És az első kérdése, mennyire magyar az ember? Már nem te, hanem úgy általában, akkor ilyet kapunk. Furák vagyunk, igen, így az ajándékok kapcsán. Na, ugye? Közben egy teljesen más világban.
2: Egy kis kóstolót. Igen. Kristóf, fölcsatlakoztatta.
3: Hát én nagyon örülök neki. Rengeteg barcelonás. Levivel mi ugye katalánok vagyunk, picit.
1: Erősen limitált, ilyet nem nagyon látsz.
3: Igen. Szólok. Hát és én a csokit sem a filmdobozban olyat sem láttam, úgyhogy...
1: Ja, igen, bocsánat, és az a lényeg, hogy megkérdezte, hogy még jó, nem romlott?
3: tehát egyből arra gondol az ember,
2: meg lehet enni.
3: Mert azt hittem, hogy meg akar prankelni a Levi, meg akar viccelni, hogy valami kiugrik a doboz, hogy valami benne van, ami oda nem illő, és tudod, mit szoktak itt menni a szerkesztőségbe, Zsófi, milyen szivatos beszélgetések a szemérmességemet tesztelik gyakorlatilag minden percben,
2: és mindig elbuksz, Kristóf.
1: Gyerekek, és látjátok, hogy ez nem, tehát nem vagyunk hozzászokva ahhoz, és csak ezt azért hoztam, egyébként így is gondolom, mert szeretlek titeket, azért hoztam, hogy kicsit nyisson a világ a másik ember felé, főleg itthol, de szerintem a világ minden területén, hogy próbáljuk meg elfogadni, szeretni, és boldogságban, tisztelettel egymás mellett élni. tudjuk ezt be az embereket. Mert én azt látom, hogy nagyon futunk, rohanunk, nem is tudom, tényleg átmentem a szomszédomhoz, de nagyon sok voltak, és leültünk, és beszélgettünk, és hogy ilyen valahogy kezd kimaradni az életünkből. Tudom, elég boomer vagyok megmaradni, de én ezt adom, és beszélgettünk, figyeljetek.
2: Klasszikus értékek mindig értékek maradnak
1: le. Egy 40 percet, igen, és aztán megkérdeztek, hogy kérek egy kis csirkepaprikás. Azt mondtam, hogy igen, és töltöttek egy italt, és beszélgettünk az életről.
2: Így is
1: és
2: van.
1: És szépen, szépen szembe lakom, szépen hazasétáltam. Szerintem gyönyörű. Most őszintén, amikor én oda költöztem, ahol most lakok, akkor megérkeztem egy üveg borral a kezemben, és mindenki kettő pohárral. Nem, csak a közvetlen négy szomszédhoz.
3: De úgy értettem, hogy a közvetlenek
1: közvetlen. Igen, becsengettem, hogy tiszteltem, én lennék. Van, aki nem engedett be, van, aki szólt, hogy üdvözlöm.
3: Köszönjük szépen,
1: igen,
3: kérjük.
1: Az egyik szomszéd azt mondta, mi ez a pohár? De hát gondoltam, hogyha megjövök, akkor mégis így bemutatkozni. Két pohár kitöltöttük, ő se engedett be, ugyan, de ott a kapu van egyet. Kocintottunk, jó, igen, oké, hát jó, nyugodt egymás mellett élést.
2: Ez ilyen szép, de
1: nem
2: igen.
1: Biztos, lehet ez tök hülyeség, de hogy én így...
2: Nem. És ez mennyire fontos mondat, nyugodt egymás mellett érést. Csodálatos. Igen. Köszönöm. Igen. Ez levikém, bár ennek is a narancs ízű italkának is, mint már meg is kóstoltam, nagyon örülök.
3: Én is köszönöm
2: ez,
3: szépen.
2: Ez volt a ma reggeli ajándék mondat.
3: Meglepődtem, de valóban Kristóf, miért lepődünk meg egy ilyen,
2: hiszen... Nincs valami? Nálam sajnos nálam
3: egy, hát amit
1: és nagyon fontos, nem azért kaptátok, hogy hagyjatok.
3: Muszájból visszaadni, igen.
1: Volt egy horvát TV nevű, volt osztálytársa. Így már csak ha gondolok rá.
2: Világít a sötétben, egy pici hajgumit találtam.
1: Ha már jön a karácsony, mindig azt kérdeztek, hogy milyen ajándékot tudunk neked, vagy olyat, amire azt érzem, hogy tényleg nekem jött, mint kaptam, mikor kapunk ilyen, tudjátok, ilyen kör SMS-eket, hogy kedves, vagy tisztelettel meghívom, meghívlak. Azonnal dilit. Én nálam, de hát én hülyén vagyok összerakva.
3: Ja, hogy már nem neked szól személyesen, és akkor onnantól kezdve.
1: Ugyanakkor meg tök érthető, mert nem fogja mindenkinek odaírni. Kedves Tevi, kedves Zsófi, a kiküld százat. Az is
2: hát ha kiküld százat, akkor igen. Mondjuk nem. De mondjuk, ha már száz van, akkor nem is akarok menni. Ennyi.
1: Nagyon jó.
3: Gyerekek, hát hálásan köszönöm, Levike.
1: Nagyon szép és csodás reggelt kívánok mindenkinek, legyen ez így, és aztán persze jó megalapozták a tegnap esti meccsek.
2: Ugye
1: a ma reggelünket, ha csak a labdarúgásra gondolunk, volt egy championship is, ha valaki ezt kedveli, szereti és figyeli, de leginkább szerintem a BR-re fókuszált mindenki. Már idegbetettek, ahogy a Cilla szokta mondani, az első két meccsen. Nagyon-nagyon vártam volna, hogy gólokat rúgnak a csapatok, és a Slavia Prága, mondjuk így, nem tud gólt lőni a nem tudom milyen Bakunak.
2: Bocsánat. A Szaba Bakunak.
1: Igen, nem a volt Fradi edző?
3: Diósgyőri edző.
1: Na.
3: Diósgyőrben nem kellett, és mekkora párhuzam. Tegnap a Diósgyőr X-elt ugyanazon a napon a másodosztályban a Szentlőrinccel, még a Labanauskas, így hívják, nyert a BL-ben egy meccset otthon. És oda nem kellett
1: Diósgyőrbe. És a Prága nem egy rossz csapat.
3: Nem, sőt, hát én biztos voltam abban, hogy nyer a Prága, és ehhez képest sehol semmi.
1: Gyerekek, teljes döbbenet, ami a világban van.
3: Igen, nem tudom, láttad a második Sabak-Baku gólt?
1: Nem.
3: Kijött a kapus nyilván rosszul, ilyen 40 méterre a kapuját nyilván elvitték mellette. Igen, és 45 méterről, majd a félpályáról rápasszolták a kapura a labdát, gyengén. Közben szaladnak vissza a védők, és képzeld el, hogy nem az, hogy megy, azt nem tudnám mondani, hogy megy a labda a kapu felé, gurult. Már csak gurult, nagyon lassan. Szalad a védő, hogy kirúgja, és ezt ha hiszitek, ha nem, az egyel guruló labda a kapu torkába luftot rúgott fölötte, elesett, és az már nem csorgott, hanem valahogy bevánszorgott a labda a kapuba.
1: Ennek a játékosnak küldjük most, gondolom most Malibum van egy házban, küldjük a következő
2: szám. Én felajánlom neki ezt az ereket.
3: Én olyat én nem láttam.
1: Gyerekek, higgyétek el, egyre inkább, hogy mondjam, nem, tehát érik, hogy kivonják a pénzt a világból, mert ezeket, és senkit nem megbántok, de ugye nem volt állítja office, született egy érdekes MB2-es eredmény a minap, méghozzá hétfőn a BVSC Soroksár mérkőzés, BVSC az utolsó, az MB2-ben, Soroksár az első volt. A BVSC az előtti hét meccsen szerinte lőtt 4 gólt. Ez a 8. meccs volt a bajnokságban. Bocs, hogy ennyi infót így fejből. És Soroksár pedig elsőként, tehát a lista vezetőként érkezett a fővárosi klub Szőnyi úti pályájára. Szerinted milyen eredmény volt várható az utolsó, az elsővel?
2: Volt várható, vagy mi született?
1: Azt már utána mondom, előtte mit vártál volna? És a hét meccs előtte 4 gólt a BVSC addig.
2: 2-0 a BVSC-nek.
1: Az utolsó megveri az elsőt?
2: Bocsánat, fordítva, a Sorokság. Igen.
1: Na, 5-2-re nyert a BVSC.
2: Ennyi, megérkeztek. Vannak későn érő sporttípusok.
1: A Sorokság játékosainak küldenek. Szintén egy, de az a baj, hogy én nem akarok összeeskos elméleteket, meg ilyen rossz fej embernek tűnni, mert alapvetően nyilván nem is vagyok az, de hogy ezek engem kiborítanak. És a pont, és persze ki lehet kapni egy, nem tudom, FC Brüsttől egy internek otthon tegnap, milyen érdekes. Épp hajszál hiány, épp hogy tud egyenlíteni a Bayern München egy viking ellen, tehát azok hajóval mentek, szóval vagy az van, hogy ez a tendencia, az erősítsetek meg a hallgatókat is, nagy örömmel jó ebbe a beszélgetésbe, hogy most mi van, vagy én látom ezt nagyon rosszul, vagy nem kellene egy internek megvenni egy Brüst.
3: Én nem tudom, mi van a nemzetközi fociban. Tehát
2: azt, lehet, hogy nem csak a nemzetközi fociban.
3: Régen fogtuk minden arra, hogy sok a meccs. Tehát nem lehet sok a meccs, hiszen most voltak ilyen 3 hetes válogatott szünetek.
1: De az Soroksának
3: az Inter Brügyre. Tehát már az sem. Akkor lehet azt mondani, hogy sok a meccs, és meg szokták különböztetni, hogy a bajnokikra kevésbé teszem oda magam, de akkor a BL-re viszont oda teszem, és akkor oda teszem, mindent belerakok. Ehhez képest itt, ahogy te is mondtad, Levi, ez a Bayern 3-ár Intert, lehet látni azt, hogy igazából a nagyokat nem érdekli már nagyon semmi.
1: És csak a Nápoly meg ezek, szóval érted? Biztos vagyok benne, hogy ezt valahol megbeszélték egy kis nápolyi faluban.
3: Hogy?
1: Egy cínókám, gyere ide. Jön ez a milyen csapat? Mindegy. Legyen az, hogy törjetek be a kapusztnak a házába. Ne ő legyen. Egyébként bocsánat, ha már itt tartunk, elnézést. Hát, tehát, hogy micsoda moslék dolog.
3: Igen.
1: És ez már több labdarúgónál ugye már adtuk hírül, hogy amíg len vannak edzésen.
3: Vagy meccset játszanak idegenben. Igen.
1: Hogy, tehát ez a más, hogy mondjam, tulajdonának ellopás, nem tudsz más, ugye betöltek ugye Gulácsi Péter, ez, ha bocsánat, ha valaki nem tudná, ez a hír, nem. És nem is ment, nyilván nem ment el a mérkőzésre, nem tudom, nektek volt-e már ilyen, hogy betörtek, feltörtek, az valami szörny, nekem egyszer a kocsimat, képzeljétek el, beütöttek ugye a jobb szél, a jobb ablakot, és valami ott maradt, nem tudom, táska, vagy pulóver, kabát, ilyenkor nem nézik az idióták, hanem csak ott valami gyorsan betöri. És képzeljétek te, utána, és a kocsit is eladtam, és én úgy hallottam, hogyha valakinek betörnek a házába, utána már nem tudott nyugodtan aludni. Uh-huh. Tehát annyira beleívódik ez a történet, mert képzeld, az hazamész, és minden, ami a privát szférád, az kiborítva, szétszakítva, a fiókok a földön, ahogy a filmekben egyébként látjátok. Nekem ilyen nem volt, de egy ismerős, meg igen, azt mondja, hogy szörnyű. És utána egy olyan fél éven belül már is adta ő is a lakást. És
3: szerencsére itt nekem sem kocsival, sem lakással, házzal nem volt ilyen, úgyhogy én ezt lekopogom, hogy még ilyen nem történt velem.
1: Kézzed, volt
2: nekünk mindkettő.
1: Volt mindkettő?
2: Mindkettő.
1: Szörnyű, nem?
2: Nagyon rossz.
1: Akarsz volna beszélni így a műsorban?
2: Most nem, szerintem már szenteltünk ennek egy műsort, és akkor tényleg el is mentünk így egy kicsit részletesebb irányba, de valóban, ahogy mondod, tehát, hogy ott jön egy olyan berögződés, hogy mondjuk ugyanakkor ébredtem föl mindig, amikor tudtam, hogy előző nap, amikor az autót elvitt. Jó, ez nagyon régi történet.
1: Ja, kocsi.
2: Igen.
1: Ja,
2: utána a betörés az pedig olyan, hogy arra a szobára így külön figyelsz mindig, amikor tudod, hogy honnan jöttek be, vagy ott lesz egy ilyen
1: azt extra védelmi réteg.
2: Igen. Na minden, ez biztos, hogy egyszerűen veled marad.
3: De egyébként én visszatérve a Gulácsi sztorira, azt nem értem, hogy ilyenkor miért nem figyel, vagyis ha nem akar lebukni nyilván, akkor miért nem figyel arra, hogy mit megvárja mondjuk tényleg legalább a meccset? Amikor gyakorlatilag elmegy otthonról a játékos család, stb. João Cancelohoz még a Manchester Cityben játszott, úgy törtek be hozzájuk, hogy azt hitték, hogy a Cancelo játszani fog majd a Cityben aznap délután, aznap este. És nem játszott, otthon volt mindenki, és ott összetűzésbe is keveredtek. Tehát volt egy kis pofoszkodás, volt egy, mint egy argentin foci meccsen, és aztán a Cancelo ilyen felrepett szemöldökkel jelent meg másnap az edzésen.
2: Tehát, nem hogy ott tudom, hogy mennyire IQ-betyárok azok, akik ezeket
3: meg ez hogy történt? Miért pont, azon gondolkoztam, hogy miért pont, nem tudok még részleteket, még nem jöttek ki tegnap este óta, de hogy miért pont Gulácsi, miért nem egy olyan játékos, aki mit tudom én, nevesebb mondjuk, van a Villarrealban nevesebb, azért mert ő újonc mondjuk nincs erre még felkészülve, de vagy nem olyan környékre költöztek, mint persze csak találgatok.
2: Olyan helyen él, ahol tehát nem ezek az ilyen szuper luxus villák vannak, ami mondjuk fegyveres védelemmel körülvett övezet, hát hanem akkor, egy sorompó, tehát egy kvázi egy lezárt övezetben él, de nem tudhatjuk, hogy lehet, hogy aznap mondjuk a mellette lévő másik 3 házba is betörtek. Tehát nem biztos, hogy ez egy ellene célzott lehet, betörés volt. Nem hiszem, hogy...
3: Ezek ilyenkor célzottak szoktak lenni focisták ellen, csak nyilván nem, mint a miskolci alvosi lakótelep mellé költöztek, gondolom én, ott Villarrealban.
1: De... Nem is volt otthon senki.
3: Ja.
1: Már a igen. Péter.
3: Igen.
2: Na ez a szerencse. Most én mindig erre gondolok,
1: akkor,
2: hogy
1: az akkor nem mennek be. Én úgy tudom, hogy
2: ha látnak... otthon van a családod, és te meg közben végzed a dolgodat, azt szerintem szörnyű lehet. Az még rosszabb is, mint
1: meg,
2: hogyha otthon
1: meg azt gondoljuk mi, ugye, hogy a kamera meg ilyenek, azok elrettentő eszközök, és semmi. Most elnéztem, hát Franciaország egy viszonylag érdekes mennyiségű, ugyanolyan kinézetű ember érkezik hajón, tehát azért erős migráns hatás, és tehát azt látom, hogy így bele benzinkutas valami rablás volt, és így bele mosolyognak a kamerába, és még oda mennek hárman, és ők is így néznek, és mennek tovább. Hát az életben
3: azt
1: nem
3: tudják, hogy ki ez, tehát nincs semmi
1: tehát, hogy papírjuk. Nincs ennek nagyon tétje, szerintem. Na mindegy, nagyon sajnáljuk Péteréket, és hát reméljük, hogy...
2: Mielőbbi lelki rendeződést kívánunk.
1: Az legyen rendben, minden így mást van. Egyébként lehet pótolni. Na, még egy-két érdekes golya. Tegnap ugye hengerelt a Barcelona, bár nagyon sokan azt gondolták, hogy ott akár a
3: Galata szurkolói Zsófiat a stadionban arról híresek, hogyha nincs a csapatuknál labda, fütyülnek.
2: Így van.
3: De mint állat, mindenki. Igen. Tehát otthon lehet megsüketülni attól. És ugye a Barca általában labdabirtokló játékra próbál összpontosítani, és ez
1: többen rosszul lettek, mert elszédültek.
3: Igen, tehát az első percben olyan hangos fügy volt, és azt vettem észre, hogy a 22. percre már csöndben nézik a szurkolók is a meccset, mert már nem tudtam fügyülni.
1: Igen, ezek voltak. United levizsgázott, de ezt gondolom senkinek nem meglepetés, nagyon sajnálom azokat a United szurkolókat.
3: Ha van szerencsétlen csapat egyébként az elmúlt 12 évből,
2: 12.
3: Ne haragudj, 13-ba távozott Ferguson, 13 akkor. De azóta ez a csapat, hogy elköltöttek, de ilyen 1 milliárd euró környékén költenek.
1: Most a Liverpool kezd hasonló cipőben.
3: Hasonlít a Liverpoolra, és az, hogy ezek nem tudnak egy rendes kezdőt kitenni, tehát amikor megnéztem, hogy akik vannak a kezdőben, mondom, jó, akkor lehet, hogy csak most pihentetnek egy picit, a padon jó játékosok vannak. És elolvastam a padot, és ott nem is ismertem senkit a padon.
1: És ott sem.
3: És mondom, akkor ezek hogy? És simán elmennek Atletibe, Madridbe, és 2-0 10 emberrel fejezik be a meccset.
1: Úgyhogy összem egyben két gólt nem is adtak meg.
3: Igen, kiesés ellen küzdenek 2 éve. Hogy kerültek a BL-be? Azon kezdtem meg gondolni. Tavalyuk bekerültek az első 4-be, hogy most idén BL-esek, ezen kezdtem meg gondolkozni.
1: Nem tudta, azt hiszem, hogy plusz 5, vagy nem kinyertem az Európa Ligát, szóval
3: így kell összetenni
1: ezeket. Volt egy pici rés, és gyorsan beugrottak. Gyertek, itt lehet egyszerűen. Jó, ne bántsuk őket, mert az vagy a régi.
2: Hát minden esetre gólgazdagok voltak a tegnapi BL-mérkőzések.
1: Mi lett még végül is? Igen, nem értem a Bayern München 3-3-at sem.
2: Hát igen, 3-3, ugye a Brugge Inter, azt már mondtuk, ugye 4-3.
1: 3-4.
2: Igen,
1: nyert a Brugge 4-3.
2: Igen, Barcelona ugye csodálatos 4, Arsenal 3-0-ra verte a Lille-t.
1: A Lille se tud meg a Lens, nem? Nagy francia csapatok, Lille, Lens.
2: Semmi se jó, ha 0-0 van, azért vagy tök kiborulva, ha gólgazdag mérkőzés. Azon vagy tök kiborulva.
1: Nem, neki gól. És készült, azt elmész valahova, elmész bevásárolni, és kijössz nulla termékkel a közéletből. Ez mindig így tudom. Akkor minek ment oda? Meg akarják próbálni, de sajnos nem.
3: Amúgy az nem rossz ötlet, hogy a 0-0-ás meccsen nem adok pontot. Vagy aki nem rúgol.
1: Ezt mondtuk a múltkor, hogy valami, nem tudom, amikor bedobtuk ezt a témát, hogy annyi pont legyen, nem 0-0-nál, nem adunk mostani lebonyolítás.
2: Ennél már csak az Afrika bajnokságban születtek nagyobb.
1: Hát az még szerintem korábban. Szerintem inkább az még a női Afrika bajnokság.
3: Afrika női olimpiai selejtező.
2: Igen.
1: Na, azt mondja, egyébként rakéta veszély miatt egy órát csúszott Cristiano Ronaldoék mérkőzése tegnap. Hát azért ezek milyenek?
3: Igen, ez egy ázsiai bajnokok ligája meccs volt.
1: Rakéta veszély.
3: És rakéta, de gondold el azt a bemelegítés után, hogy mehetünk ki, mester? Nem. Miért nem? Bemelegítettünk bele? Nem. Rakéta veszély van.
1: A Gyugyinál volt ilyen, ő mondta annak, amikor elment a macskácska halacskába, egy Isten nyugosztalja, Mésző Kálmán mondta, hogy ott egyrészt mondta, hogy most vagy tankok álltak a stadion előtt mellett beáratná, vagy el kellett menni egy másik stadionba, mert bomba támadás érte, szóval nagyon nehéz.
3: Nagyon fura, ezt el tudjátok képzelni, azt, hogy ez úgy történik Litvániában, már múlt hónapban, másfél hónapja. Volt egy teljesen kísérteteljesen hasonló eset, ültünk a csapattal, ebédeltünk, Litvánia repülőtér mellett egy pizzériában.
2: Ja, a médiabajnokság.
3: Igen, És egyszer csak rendeltünk meg mindent, és mindenkinek a telefonja fejeket az asztal elkezd csipogni, de mint amikor rendelsz egy étterembe, és elkezd ez a kis kütyű csipogni neked. Úgy minden telefon elkezd villogni, csipogni, és kijött rá egy felirat, hogy dróntámadás veszélye áll fent, mindenki menjen biztonságos helyre.
1: Ilyet tud a telefon?
3: Ilyet tud a telefon. Én se tudtam, mert nem volt még nekem se ilyen.
2: Mondjuk ez nem az az üzenet, amit úgy
3: várnál. Ez nem az, de hogy potenciális dróntámadás, menjen biztonságos helyre. Tényleg? A repülőtér mellett. És akkor így nézzünk egymásra, vakargatjuk a fejüket, de hátra nézzünk, hogy így a helyiek, a litvánok hogy reagálnak. Mindenki nyugodt maradt, úgyhogy valaki ott az asztaltársaságból azt mondta, hogy hát, ha most már rendeltünk, ezt várjuk meg, együk meg, aztán majd elbújunk. És akkor képzeljétek, hogy fél óra múlva megint egy ilyen csipogás, de addig néztük így az eget kifele, hogy mizu, fél óra van megint csipogás, megint üzenet, na, hogy elmúlt a támadás veszély, kijöhet a búvó helyéről. Úgyhogy ez valahogy így nézhetett ki Ronaldóéknál is most tegnap.
2: Hát, akkor úgy látszik, nem csak Szaúd-Arábiában.
1: Azt nem értem nála, hogy nyilván veszes a környék, de hogy de mit szükség erre? Tehát minden pénze megvan, mindent megnyert már, nyilván VB-t nem, azt már valószínűleg nem is fog. Tehát, érted? Tehát hogy minek kockáztatja az ilyen környezetet? Gyerekei vannak, a pár meg
2: jó,
1: az
2: élete. Nyilván nem tegnap előtt kötötte a szerződését.
3: Hát de akkor is így volt.
1: Hát most nem a részletek, most nem menjünk, nem. Tehát hogy minek az egész? Tehát minek ez megkötni két
3: hajszolja az ezer gólt egyértelmű. Hajszolja az ezer gólt, aztán majd kiáll egy interjút tehát adni.
1: Itt
3: hogy
1: van az MB2-t, látja, hogy ötötlő a BVS-et. Miért nem jön ide? És itt sokkal jobb, tök jó helyek vannak, belváros.
2: Megbecsülnénk.
1: Hát én biztos nem viszem el sehova, mert én messzi vagyok. De vannak barátaim, akik szívesen kalózolnák a pesti belváros éjszakában. Érted? Mert a Deák tér környékén lenne baj, amikor meglátnák. Na jó, drága hölgyek és urak, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon kedves vendégünk érkezik 7-től 8-ig, jön Hofer Bianca, ifjúsági világ és többszörös világ és Európa bajnok kajakozó. Kicsit elbeszélgettünk vele, nagyon kedves, nagyon csodalányról van szó, úgyhogy hát megkérdezzük tőle, hogy mi miért nem lehettünk ugye világbajnokok például, ugye Kristóf, már amennyiben ugye itt vagy. És aztán pedig 8 és 9 óra között beszélünk az utólagos bajnoki címről, ha ilyen van, ez kell neked? Egy ilyet szeretnél?
3: Utólagos bajnoki címet mindenki visszautasítja, úgyhogy valószínűleg nincsen értéke.
1: Igen, az erről majd beszélni fogunk, mert ugye itt alapvetően hát a Premier League és az angol bajnokság tulajdonképpeni részletezése jön majd, aztán pedig majd 9 óra után László Csabát is feljük, imádjuk, szeretjük. Ő már Albániában sertepertél, szó szerint, megkérdezik, hogy milyen az albán közeg, és a csapat, ahova ment, mert hogy nagy megmentőként küldték a kieső helyen álló albán csapathoz. Hogy állnak most? Egy héten nem beszéltünk vele. Uh-huh. Egy hét Albániában az olyan, mint más országban egy a 4-5 év. Tehát valószínű, hogy érdekes dolgokat fog nekünk mondani. SMS számunk 06 30 55 55 6 0 5. 4 perc múlva fél hét, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök, és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő font értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A brit kormány a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéből egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

0: Mara üdvözölte az új kata koncepciót, a Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
1: Közlekedés.
0: Felújítás miatt lezárták a két külső sávot az M0-as déli szektorában, az M1-es felé, a Nagy Dunahidat is érintő a 17-es jelű Szigethalom tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon torlódásra kell számítani. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: A magyar érdekeltségű csapatok közül győzött a Leipzig és a Villarreal, a Galatasaray viszont kikapott a labdarúgó bajnokok ligájában. Döntetlen a labdarúgó MB2 elhalasztott mérkőzésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Willi Orbán végig játszotta a mérkőzést. Győzött a Villarreal is 3-1-re a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás áldozata lett. Az incidensben a labdarúgó és a családtagjai nem sérültek meg. Az Arsenal Londonban 3-0-ra verte a Lille együttesét, az Atletico Madrid otthon 2-0-ra bizonyult jobbnak a Manchester Unitednél, a Bruges 4-3-ra nyert Milánóban az Internacional ellen, a Bayern München 3-3-as döntetlenre végzett Norvégiában a Viking Stavangerrel. A Lens pályaválasztóként 2-0-ra maradt alul a Sportinggal szemben, a Szabach Bakuban múlta fölül 2-0-ra a Slavia Prahát. Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. Egy-egyes döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés. A baranyai együttes jelenleg a 9., a miskolci csapat a 10. a tabellán. Ma szintén a második fordulóból elhalasztott találkozón 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A DVTK játékosával, Bokros Szilárddal, Marosréti Ervin értékelt.
3: Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol legalább 30 olyan helyzetünk volt, amit lehet egy másik mérkőzéseken, ebből berúgunk 4-5-öt, és csak egyet sikerült szöglet utáni kavarodás után. Jól játszottunk, viszont koncentráció meg a pontosság hiányzott a végén, és utána egy ilyen kósza 11-esből tudtak egyenlíteni. Voltak kétes szituációk, amiket akár a bíró befolyatott volna nekünk is, de nem bújhatunk-e mögé. Teljesen a mi felelősségünk az, hogy ennyi helyzetből mind én, mint a csapat nem tudtunk betalálni többször.
4: Mennyire volt benne a teljesítményben az, hogy 3 nappal a szombati bajnoki után ismét pályára kellett lépni, mert volt időszak, amikor ennek ellenére nagy nyomást tudtatok helyezni a Szentlőrincre.
3: A másik fél időben szinte teljesen nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, de az első fél időben is nagy részt ebből állt a játék, hogy mi nyomtunk, kevésszer jöttek át ők a félpályán, vagy alakítottak helyzetet, ha volt is, akkor az általában valami kontra volt, hogyha esetleg hátul elveszítettük a labdát, vagy csináltunk egy pár buta faltot a saját térfelünkön, amiből pontrugásokhoz jutottak. Talán az lehetséges, hogy ugye a koncentráció, amit már említettem, hogy hiányzott a kapu előtt, azt lehet, hogy az utazás, illetve a előző mérkőzésnek a számlájára lehet írni, de ez nem lehet kifogás, hogyha el szeretnénk valamit érni, akkor ezeket a mérkőzéseket több góllal be kell húzni.
4: Az utolsó passzokba csúszott hiba, talán ezt lehet a koncentráció hiányának a számlájára írni.
3: Így van, az utolsó passzok, amikor már a 16-oson belül voltunk, a lövések, nem tudom, hogy hány védése volt az ő kapusuknak, mindent megfogott, nagyon bántó ez most mindenkinek. Nem így terveztük, több volt a mérkőzésben, de ezt sajnos nem tudtuk kihozni most.
4: A játékban azonban lehet kapaszkodni, hiszen rengeteg szögletet rúgott a DVTK-n, meg volt a mezőny fölény. A kapu előtt sokszor alakultak ki kavarodások, de ezekből nem sikerült csak egyet kihasználni, ahogy mondtad is.
3: Azon kívül, hogy nem rúgtunk gólt, szerintem teljesen rendben volt a játékunk. Tényleg csak az hiányzott, hogy még többször betaláljunk. Azon kívül mindaz, hogy eljutottunk a 16-osig, ahogy eljutottunk, hogy nyomást helyeztünk rájuk. Nem nagyon engedtük őket helyzetekhez. A játék több mint 90%-ban rendben volt, de hát sajnos ugye ez a 10% volt az, hogy nem tudtunk gólokat rúgni, és ez most megbosszulta magát.
2: A diósgyőri Bokros Szilárd után a Szentlőrinc csapatának vezetőedzőjét, Nikázi Márkot is összegzésre kérte Marosréti Ervin.
4: Idegenben nagyon sokat ér a Szentlőrinc számára ez a diósgyőri 1-1-es döntetlen?
5: Hogyne Diósgyőrből elhozni egy pontot, az óriási dolog. Főleg azért ez a Diósgyőr, ez már nem az, aki a szezon elején volt, nagyon komoly csapat, szurkolótáborral, komoly játékosokkal. Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy elvittünk egy pontot. Ez a pont az akkor ér igazán valamit, hogyha a következő hazai mérkőzést meg tudjuk nyerni, de ezt azzal kiegészíteném, hogy ez így is nagyon nagy dolog, és nagyon büszke vagyok a srácokra.
4: Mi hozta meg ezt az 1-1-es döntetlent?
5: Szívvel, lélekkel küzdött. Helyenként jól fociztunk, egy kicsit jobban használjuk ki a területeket a Diósgyőr mögött, akkor még itt a kontrákkal esetleg tudtunk volna még gólt lőni, de természetesen a Diósgyőrnek is volt. Hát nem azt mondom, hogy zicserei, mert zicserei nem voltak, csak rengeteg pontrugás, szabadrugás szöglet jött be, ami mindig veszélyes, főleg ha nagy magas játékosaik vannak, meg erősek is ebből, meg jók a beadásaik is, de a mérkőzésen ebből a szempontból nagyon jól tudtuk ezeket levérekezni.
4: Voltak periódusok, amikor nagy nyomást kellett kibírni, de jól állt a csapat a sarat.
5: Határozottan jó. Azért ez az egész bajnokságban jellemző ránk. Kivétel talán az előző mérkőzés a Videóton ellen, bár ott azért a 20-valahányadik perctől már emberhátrányban voltunk. Még fájóbb az a mérkőzés, az talán egy kicsit kilóg itt az összes közül, de visszataláltunk arra az útra, hogy küzdeni kell csapatként, csúszni, mászni, és természetesen focizni már foci nélkül nem lehet pontot szerezni.
4: Idegenben sikerült pontot szerezni, hogyha jól emlékszem, a bajnokságban először. Most érett rá meg a csapat?
5: Azok a mérkőzések, a Tiszakécske meg a Soroksár mérkőzés, ott talán még közelebb voltunk ahhoz, hogy nyerjünk is, mint ezen a mérkőzésen. Tehát ezen a mérkőzésen azért azt mondom, az egy pontnál azért nem volt benne több, de a többi mérkőzésen akár a győzelem is lehetett volna. Hozzá kell tenni, hogy aznap utaztunk, azért az nem könnyíti meg a dolgot.
2: Nikázi Márkot hallották. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel csak a 14. helyen állnak. A magyar női labdarúgó válogatott a hazai 8-0-ás vereség után a tilburgi visszavágón 3-0-ra kapott ki Hollandiától a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. Nemzeti csapatunk ezzel búcsúzott a sorozattól. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai Nemzetek Ligája találkozójára. Így döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további 1 idegenbeli mérkőzése is megtiltotta a vendégegyek árusítását, ezt a büntetést azonban 2 évre felfüggesztette.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: András Csaba és Szudi Ádám megnyerte selejtező csoportját a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Ezzel a főtáblán folytathatják a küzdelmet. A női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra, Nagy Rebeka és Péteri Johanna is másodikként végzett csoportjában, így mindhárman befejezték szereplésüket a kontinens viadalon. Vegyes párosban nem került a 16 közé a Szántosi Dávid Nagy Judit duó, mivel 3-1-es vereséget szenvedett a luxemburgi Luka Mladenovic Ni Xialian kettőstől. A férfi párosok mezőnyében Szántosi Dávid a holland Milo de Boerral, András Csaba pedig Szudi Ádámmal búcsúzott a 32 között. A válsérüléséből felépült ferencvárosi Márton Gréta és gyermeke születése után Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe, így akár mindketten pályára léphetnek október 22-én Győrben, 25-én pedig Strasbourgban a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciák elleni felkészülési mérkőzésen. A női kézilabda NB1 hatodik fordulójában az otthon játszó Győri Eto magabiztosan 41-24-re győzött az Esztergom ellen. A győriek továbbra is hibátlanok a bajnokságban, az esztergomi csapatnak ez volt az első veresége. A nemzeti együttesbe visszatérő Győri Lukács Viktória egy góllal járult hozzá az Eto tegnapi sikeréhez, a jobb szélsővel Cseszregi Balázs beszélgetett.
6: Készültünk erre a mérkőzésre, meg nagyon szerettünk volna javítani az előző mérkőzés után a védekezésünkön. Leszámítva az első 15 percet, utána tényleg összeállt a védekezésünk is, és így sikerült ez a győzelem.
7: Ha téged nézem, akkor mérkőzésről mérkőzésre jobb vagy. Először sikerültek a leindulások, aztán a meccs ellen már posztról is sikerült nagyon szépen betalálnod a mérkőzést. Rád egyébként nem nagyon jellemző húzott góllal kezdte, tehát jó volt nézni, hogy visszatért az önbizalmad.
6: Azt kell mondani, hogy mindig élvezem a kézilabdát, és ezt szeretném is a pályán is megmutatni azt, hogy igen, ez a munkánk, ez csak minden nap, de nem szabad elfelejteni, hogy miért vagyunk itt, és hogy ezt szeretjük, és tényleg élvezni kell a játékot.
7: Az előző válogatott összetartáson nem voltál ott, most viszont ott vagy a keretben.
6: Nagyon boldog vagyok, nagyon sokat beszélgettünk Vovával, hogy mi legyen a sorsom. Az előzőnél mondtam Vovának, hogy egyenlőre a családnak nagyon nagy szüksége van rám. Nem tudok egy hétre elmenni, viszont most így, hogy Győrbe lesz a válogatott, ez így nagyon jól jön ki nekem, és nagyon örülök annak, hogy Vova számít rám, és így elmehetek erre a hétre.
7: Láthatod a gyerekeket közben?
6: Igen.
7: Ez nagyon fontos, én azt gondolom minden szülőnek. De mi lesz a 3 hetes Európa-bajnoksággal? Ezen gondolkodtatok-e már, vagy beszélgettetek-e már erről Vovával?
6: Egyenlőre megy a verseny a jobb szélen, hiszen sokan vagyunk azon a poszton, aki a legjobb formában van, ugye az fog kimenni. Aztán, hogyha esetleg benne leszek abba a kettőbe, akkor majd el kell kezdeni rajta gondolkozni, hogy hogy legyen.
2: Győri Lukács Viktória után pedig hallgassák, hogyan értékelte az Eto elleni mérkőzést az Esztergom női kézilabda együttesének jobb szélsője Kovács Anett, aki 6 góljával csapata legeredményesebb játékosa volt. A riporter Cseszregi Balázs.
7: Nagyon szépen bevitted a labdákat és lődőzted be, talán 2 zicser kivételével.
8: Tudtuk nagyon jól, hogy azért a két csapat között mennyire nagy a különbség, és az eredményen is nagyon látszik. Az első félidő elején, meg a második félidőben azért nagyon jó teljesítményt produkáltunk, de összességében nagyon sokat hibáztunk is ennek ellenére, és nagyon sok könnyű gólokat szerzett a Győr, és tudtuk nagyon jól, hogy tényleg nehéz lesz, de azért próbáltuk élvezni is a mérkőzést, hiszen azért nyomás nem volt rajtunk. Gratulálok a lányoknak, mert akik a pályán voltak, azért próbáltak mindent megtenni.
7: Volt 2 jó szakasza a mérkőzésnek számotokra, szerintem mind a 2 félidő eleje a tietek volt. Ugye a 14. percben még 10-8 volt, aztán abból lett 20-8. Nem tudom, mi történt, az olyan nagyon furcsa leeresztés volt. Bár ugye sokan hiányoznak tőletek, és ráadásul kulcsjátékosok.
8: Igen, így van, a Fanni meg a Szani is az irányító pozícióban azért nagyon hiányoznak, de nekünk nem ezt a mérkőzést kell megnyernünk, nekünk nagyon fontos mérkőzéseink jönnek majd a továbbiakban.
7: És neked meg még hát nem is nagyon fontos, de fontos mérkőzés jön a válogatottal, ugyanitt, ahol most áll. Legalábbis az első mérkőzés 22-én.
8: Igen, így van. A jövő héten ugye már válogatott hét, én már nagyon várom azt.
7: Milyen tétje van egy ilyen franciák elleni mérkőzésnek, mert ha nagyon akarom erőltetni, akkor ez a EB bronznak a visszavágója is lehet.
8: Igen, így van, hát nem lesz egyszerű mérkőzés, de hogyha majd a védekezésünk és a visszarendeződésünkön lesz majd szerintem a hangsúly. Ők is majd próbálnak lerohanni minket és könnyű gólokat lőni, és úgyhogy szerintem ez lesz a fő momentum majd ezen a mérkőzésen.
2: Az Esztergom kézilabdázóját Kovács Anettet hallották. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Valur Reykjaviktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 3. fordulójában. A magyar csapat továbbra is pont nélkül áll csoportjában. Két forduló után is nyeretlen az Európa Kupa csoportkörében a Szolnok férfi kosárlabda együttese, mivel 93-76-ra kikapott Bukarestben a Dinamótól. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. A DVTK Hunter női kosárlabda csapat ma este 18 órakor lép pályára a görög Panathinaikos Szikeon ellen az Eurocup Women sorozatban. A csapat edzője Magyar Gergely Marosréti Ervinnel beszélgetett.
2: Egy viszonylag ismeretlen görög csapat ellen kezdi meg az Európa Kupa szereplését a DVTK-n?
3: Igen, mondhatjuk, hogy ismeretlen. Ugye sok mindenkinek furcsa egyrészt a nevüket is kimondani, mert mindenkinek a Panathinaikos száll a szájára, és közben pedig Panathlitikos. De ettől függetlenül azért mégsem annyira ismeretlen, hiszen amilyen hamar csak tudtuk, próbáltuk feltérképezni egyrészt a játékos állományukat, másrészt azt a játékot, amit ők játszanak. Sok minden nem áll azért rendelkezésünkre, hiszen két bajnoki mérkőzésük volt csupán, de nyilván a játékosokat, azokat, akik kulcsjátékosok, őket azért már régebb óta lehet ismerni és nyomon követni, úgyhogy az korábbi csapataikból is próbáltunk róluk anyagokat gyűjteni. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert azért van náluk is olyan meghatározó játékos, az Amanda Zaui személyében, aki egy rutinos, sok mindent megjárt és nagyon jó játékos, úgyhogy az ő semlegesítése az biztos, hogy kulcsfontosságú lesz.
2: Milyen stílusú kosárlabda játszanak a görögök?
3: Nagyjából hasonló, mint a miénk. Próbálnak ők is a gyors indításra, illetve a tranzíciós játékra építeni, és megvannak nyilván a szettjeik a felállt védelem ellen is, úgyhogy nagyjából egyébként hasonlóakat játszanak, mint mi, illetve akár a Cegléd is, úgyhogy én abban bízom, hogy a Cegléd elleni mérkőzés az kellően felkészített minket erre a találkozóra, és remélhetőleg a dobó százalékunk is javulni fog.
2: Most kezdődik a csoportkör szerdán. Mikorra lehet majd nagyjából az erőviszonyokat felállítani?
3: Szerintem az első kör után már látni fogjuk azt, hogy ki milyen játékerőt képvisel. Én nagyon bízom abban, hogy az előzetes várakozásaink, hogy a csoportból tovább jussunk, és akár mondjuk még a második helyet, vagy az első helyet is megszerezzük, az benne lehet a pakliban, de ettől függetlenül még azért korai bármit is mondani, de én úgy gondolom, hogy az első kör után látszódni fognak az erőviszonyok.
2: Ennek a fiatal átalakuló félben lévő DVTK-nak nagyon fontos volt, hogy nemzetközi mérkőzéseket játszon, hogy a fiatal játékosok nemzetközi rutint szerezzenek?
3: Igen, én szerintem mind a két felének a társaságnak, tehát a tapasztaltabb játékosoknak és a fiatal játékosoknak is nagyon-nagyon fontos ez. A tapasztaltabbak nyilván szeretnének magasabb szinten kosárlabdázni, a fiataloknak meg egyértelműen szüksége van a nemzetközi rutinnak a megszerzésére, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt, és hát nyilván abból a szempontból is fontos, hogy kevés idő állt rendelkezésünkre a felkészülésre, és így éles szituációban tudunk komoly ellenfelek ellen gyakorolni és csiszolni a játékunkon, akár védekezésben, akár támadásban.
2: Hol tart most egyébként a csapatépítés? A bajnokságban 3-at nyert a DVTK, hol könnyedebben, hol nehezen, viszont ugye az Euróliga selejtező az elúszott a szerbek ellen.
3: Igen, azt gondolom, hogy így utólag is visszagondolva kicsit fájó, mert tényleg ott voltak reális győzelmi esélyeink is, de valamiért ez így volt megírva, hogy nekünk most az Európa kupában van a helyünk. Lehet, hogy jobban jártunk így, és lehet, hogy hozzánk hasonló erősségű csapatok ellen jobban fogunk tudni felkészülni, illetve szerepelni. Úgyhogy a felkészülésünk az ott tart, ahol ennyi idő után tartania kell. Nyilván vannak játékelemek, amikben jobban tudunk haladni, vannak olyan játékelemek, amik több időt igényelnek, ugye nyilván össze kell szokni a társaságnak, hiszen a nulláról kell egy új csapatot építenünk, úgyhogy vannak időigényesebb feladatok, de én azt gondolom, hogy mindenki azon dolgozik napról napra, a lányokat, a stábot, mindenkit beleértve, hogy ez minél gördülékenyebb legyen.
2: Ez egy nehéz feladat ezen a meccsen egyensúlyozni?
3: Abszolút nem szépítem, ez nem egy könnyű feladat, de én olyan típusú edző vagyok, és ezt próbálom a játékosok felé is közvetíteni, hogyha van egy probléma, akkor nem azon kell nyavajogni, hogy most probléma van, vagy hogyan nem tudjuk megoldani, hanem igenis arra kell fókuszálni, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk belőle, és a lehető leghamarabb megoldjuk.
2: Egy győzelem nagyon sokat lendítene a csapaton az Európa Kupa szereplés szempontjából, hiszen ezek után, ha jól tudom, akkor idegenbeli meccsek következnek majd.
3: Így van, egy győzelem mindig jól jön, egy győzelem mindig léleképítő, egy győzelem mindig mindig pozitív élmény, úgyhogy nyilván erre törekszünk, hogy nemzetközi szinten is tudjunk mérkőzéseket nyerni, de ettől függetlenül én akkor sem leszek feltétlenül szomorú, hogyha jó játékkal, de esetleg kikapunk.
2: Milyen állapotban van a keret, mennyire tudsz a teljes csapattal dolgozni, és a teljes csapatban gondolkodni a szerdai találkozóval kapcsolatban?
3: Ebből a szempontból eddig szerencsések vagyunk, le is kopogom, mert hál' Istennek egyelőre semmi komolyabb sérülés nem hátráltat bennünket. Egy-két ilyen apróbb dolog van, kinek a csuklója, kinek a combja, bármi hasonló, de én azt gondolom, hogy ez egy kosárlabda csapat életében teljesen normális dolog, úgyhogy hál' Istennek mindenki bevethető.
2: A hotájra hogy várod az Európa Kupa bemutatkozást? Azt láttuk, hogy a bajnoki mérkőzéseken jó formát tudtál mutatni, ezt kell átmenteni a nemzetközi mérkőzésekre is?
4: Igen, úgy érzem, hogy ebben az évben egy kicsit más a szerepköröm, és szerintem sokkal magabiztosabban is játszom, és próbálom ezt átvinni, ahogy mondtad, a nemzetközi bajnokságba is. Izgatottan várom.
2: Mi várható a görögök ellen szerda este?
4: Egy kemény meccsre számítok, úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad lebecsülni az ellenfélünket, de igazából megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle, próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat, amiket például a Cegléd elleni meccsen nem tudtunk megcsinálni. Itt gondolok leginkább a védekezésünkre, a lapattanózásra, és majd ezeket kamatoztatni.
2: Az, hogy kevésbé ismeritek az ellenfelet, jelent hátrányt, vagy igazából hazai pályán a saját közönségetek előtt a saját játékotokat kell játszani?
4: Úgy gondolom, hogy a hazai pályánk az egyébként nagyon erős, szóval biztos, hogy nem lesz könnyű dolguk, illetve a saját játékunkra fogunk fókuszálni, és nem fogjuk engedni, hogy ők kontrollálják a ritmusunkat. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog lesz majd a holnapi mérkőzésem.
2: A bajnoki meccsek tapasztalataiból kiindulva mi az, amin javítani kell?
4: Ahogy már említettem, a védekezésünkön mindenképpen. Úgy gondolom, hogy támadásban is voltak periódusok, amikor kicsit így elveszett volt a csapat, szóval azon is kell még dolgoznunk, hogy kicsit rendezettebbek legyünk, és fegyelmezettebbek.
2: Egy szép győzelem azért nagyon sokat lökne a csapaton, hiszen ezek után azért majd jönnek egymás után az Európa Kupában az idegenbeli mérkőzések, sokat fogtok utazni.
4: Mindenképpen, ez egy fontos mérkőzés lesz, ugye most egy nehezebb sorozatba megyünk bele, heti két meccs, szóval okosan kell majd játszanunk, és a legjobbat kihozni ebben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Marosi Ervin, a DVTK női kosárba csapat edzőjével, Magyar Gergellyel beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Most pedig már 7 óra után, és 4 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Október 14-e van és szerda, nagyon kellemes, szép napot kívánunk mindenkinek. Szépen elnyisszantottuk ezt a hetet ezzel az ollóval. Itt van Csonka Zsófi. Hello Zsófi!
2: Hello, hello, jó reggelt, sziasztok!
1: Zsófi, mint céllövő, ugye?
3: Célba lövő.
2: Hát ha most nálam lenne nem az, amivel célba lövök.
1: Azt mondta, hogy célba lövő.
2: Nagyon jó, egyik se jó.
1: Na,
2: kikérem magamnak ismételten.
1: Itt van Szalai Kristóf.
3: Jó reggelt, igen.
2: Itt van a Harsányi céllövő Levente.
1: A Harsányt engedjük is el, de hogy itt van egy olimpikon. Mindjárt többször is világbajnok. Tehát készülj fel, hogy Biancával, hogy beszélsz. Tehát hogy konferálnád fel például Zsófit?
3: Csonka Zsófi. Na, és a Riói olimpián
1: ne így,
3: részt vett. És nem csak, hogy részt vett, hanem az olimpiai faluban LeBron James mellett vette el az ebédjét. Itt van velünk
2: ennyit,
3: Csonka Zsófi.
2: Ennyit tudsz mondani róla. Kristóf, én többet tudnék mondani rólad.
3: Aztán magad. Sporták, természetesen sportlövészet. Kész.
2: Köszönöm. Részt vettem, meg előtte még másik három olimpián.
3: De oda ment ki az egész, hogy LeBron James, az meg hol volt?
2: Oké. Okay.
3: Rióban.
2: Valóban.
3: Köszönjük szépen.
2: Valóban.
1: Jó, oké. Okay. Tovább engedünk, de nagyon figyeljük.
3: Tovább engedünk.
1: Itt van velünk gyerekek, Hoffer Bianca, többszörös világ és Európa bajnok, ifjúsági, csodálatos, kajakozó. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Kajak?
4: Így van.
1: Jaj, de jó, azért, mert most megmentettek, nagy kenút mondja. Az milyen nálatok, ez ilyen ősi, nem? Nem
4: hát
1: ilyen,
4: ez
1: hogy kajak, kenú, hogy ez egy rivalizálás, hogy ne. Na, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy. Bianca, és veled beszélgetünk, nagy öröm számomra.
3: Mivel jöttél? Kajakkal? Vagy már mit a Dunán, itt szálltál ki a Margit hídnál?
4: De majd délután benézhetek egy kajakkal is.
1: Nevet felől ilyen, ennek ellenére szeretjük. Na, úgyhogy örülünk, hogy itt a felkészülések, edzések, meg világbajnoki címek, európa-bajnoki címek, megnyerések közt szántál ránk időnk. Mindig örülünk, hogy a fiatal tehetséget be tudunk mutatni, így most abszolút te, de nagyon. Na, úgyhogy itt vagy, innen edzésre mész majd, ugye?
4: Így van, 9.
1: Na, nagyon friss, ropogós európai világbajnokkal ülünk itt?
4: Így igaz.
1: Az mit jelent, mikor volt, és nagyon gratulálunk hozzá, és erről is beszélgessünk, jó?
4: Jó. Nálam ez úgy volt, hogy a felkészülés elején volt tavasszal egy versenyünk, ahol eldöntötték, hogy mehetünk-e EB-re, VB-re, illetve kimegy.
1: Ezt most eldöntötték, ez nem idő függvényetet, idő eredmény. Ki? Jó, neked
4: hát
1: azért van már.
4: Igen.
1: Ja, igen, igen, igen.
4: Úgyhogy ott eldölt. Aha. És nyár közepén volt júliusban az EB is és a VB is.
1: Az egyben?
4: Kanadában. Nem, azért? Külön voltak. 2-3 hét különbséggel voltam, ugye kettő.
3: Az EB Kanadában, meg a VB is Kanadában?
1: Hagyjad, Bianca, hagyjad, az a Kristófot. Megkérlek, és előre is elnézést.
4: Az EB a Szegeden volt, úgyhogy ja. Nem kellett messzire menni.
1: Igen. De ilyenkor van hazai pálya előny? Mert én azt gondolnám, hogy... Van. Hogy nem, de akkor igen?
4: Hát megszokás kérdése igazából. Én nagyon szeretek Szegeden lenni, úgyhogy nekem az csak jól jött, hogy ott volt a verseny. Mm-hmm. Úgyhogy ez egy fokkal jobb volt, mint Kanada. Az időjárás is kicsit jobb volt azért, mert Kanadában eléggé szeles volt, meg ismeretlen volt még a terep.
1: Na, de az utazás, meg mi ez? Azért van némi csábító, nem?
4: Hát igen, az a része az jó volt.
3: Ez egyéni páros, vagy egyéniben, négyesben, kettesben?
4: Szegeden voltam egyesben és párosban, és Kanadában voltam csapathajóban négyesben és párosban.
2: Uh-huh. Szeretsz amúgy külföldön versenyezni, mert annyira emlékszem, hogy ez egyik olyan sport, ahol ezt a nagyon profi szemléletet hallottam, az a kajakkenu volt, hogy nagy verseny előtt 3 hónappal már nem utaztak a csapat tagjai messzire, hogy az időeltolódás miatti átállásból fakadó fizikális probléma ne sújtsa majd a nagy versenyen a tényleg a legjobbakat. Te hogy vagy ezzel?
4: Nekem igazából ezzel nem volt problémám, hogy...
2: Szemérmetlenül fiatal vagy.
1: Nem is mondjuk, hogy 18 éves, ne Isten menj.
4: Nem, engem amúgy nem zavart egyáltalán ez az átállás, inkább amikor visszajöttünk Kanadából, akkor volt egy kicsit problémás, hogy az EB-re hogy lehessen úgy felkészülni, én egyek fáradt nagyon, úgyhogy abban egy ilyen másfél hetet picit döcögősebben, de megcsináltunk, úgyhogy annyira nem volt amúgy szerintem zavaró ez az átállás téma, meg az
2: hát
4: utazás.
2: Meg volt a nyakadban valami, amivel tudtál szomorkodni otthon, ugye?
1: Figyú, valaki már 18 évesen még azt se tudja, hogy merre menjen, érted, jobbra vagy balra, aztán már az életben, de meg itt vagy, és már legalább kétszeres világbajnok vagy, és aztán ezzel nem elégedtél meg, hanem ilyen fiatalon már ugye akkor a felnőttek közt is megmérettetted magad. Engem az érdekelne, hogy a klasszikus, nyilván hogy indult, mert lehet, hogy kevesen tudják, hogy indult a te pályafutásod, mert azért 18 évesen gondolom, az edzések azok már tulajdonképpen az időd nagy részét elveszik, vagy kitöltik. Hány évesen kezdted? Mióta vagy ilyen intenzíven benne?
4: Kajakban 10 évesen kerültem bele, úgyhogy de előtte sportoltam mást is, mert úsztam, tornáztam, táncoltam, úgyhogy egy pár sportot kipróbáltam
1: és
4: előtte.
1: És akkor hogy a kajak?
4: Hát megragadt, meg igazából most ezt kicsit őszintébben úgy történt, hogy nagyon nem szerettem az elején kajakozni, mert nem szerettem sokat dolgozni edzésen, és mondtam nekem, hogyha nem maradok a kajaknál, akkor vissza kell menjek táncolni, mondtam, hogy biztos, hogy nem, úgyhogy...
1: kajak?
2: Megfenyegettek a tánccal?
4: Igen, nagyon csúnyán, úgyhogy visszamaradtam a kajakba, és akkor inkább itt folytattam.
1: És hát akkor itt alakultak ki új barátok, barátnők, ismerősök, nagyon akkor ugye ez egy mennyire zárt közeg a kajakos világ?
4: Viszonylag nagyon zárt amúgy, mert szerintem a barátaimnak a 80%-a meg ismerőseim is onnan vannak, úgyhogy a többi 20 az inkább
1: van. Táncolnak még azóta is, meg itt vagy. Szülőke, hogy lehet ezt megoldani? Azért annyit kulisszát árulunk, hogy édesapád, én nagyon jó viszonyban vagyok, mert nekem is a két kis gyermekem, és azért azt összehozni, hogy őket vinni edzésre, hozni ráadásul gondolom, a kajakot elvinni egy ilyen edzés, az sem egyszerű, erősíts meg, hogy ott van az edzésen a kajak, nem kell oda vinni. Igen, hogy de azért ez a szülőktől is nagyon nagy vállalás. Tehát én azt hiszem, hogy amikor ilyenkor köszönetet mondasz, vagy megemlítesz embereket, és erre lennék kíváncsi, hogy kik az, akik eddig sokat segítettek, és gondolom azért innen majd a felnőttek közti létben, meg eredményekben, mert lehet, hogy újabb szereplők jönnek. Szóval kik segítettek neked eddig ebben?
4: A szüleim nagyon sokat segítettek, és nagyon hálás is vagyok érte, mert hát tényleg, amikor télen, nyáron, ősszel, tavasszal, bármikor le kellett menni, és megkértem, akkor mindig tudtak segíteni, hogy eldobjanak A-ból B-be, meg az edzések után is, meg tehát tényleg mindenben, otthon is, tanulásban is, úgyhogy én rájuk tudtam mindig számítani.
1: Netán apukád a kajakosztál így kettesben, mert hát ha
3: hallgat minket. Délután, hogy akkor fős programként hozni egyet kajakozás.
4: Ami régebben kipróbáltam vele egy páros, de az de még nagyon-nagyon régen volt, mivel elkezdtem kajakozni. Úgyhogy.
3: Itt egyébként hány edzés van egy nap? Tehát én mondjuk fociztam, vagy hogyha elmegyünk Levivel padelezni, az egy másfél órás penzum. Uh-huh. Foci az ugye 2 óra délután padelezni.
1: Itt más fogsz kapni, mint amit.
3: Körülbelül, igen. Szóval ez hogy van nálatok?
4: Hát hétköznap napi 2 van, nagyjából 2 órások, de abban benne napi van, 2, aha. Igen, uh-huh. Benne van a, mondjuk az erőnléti része, hogy kajakozunk, aztán futunk, vagy kondizunk, szóval ez így összességében 2 óra egy edzés.
3: De és ez is ott terepen már és úgy, hogy ott a parton, hogy nem tudom, emelgetitek a igen, kajakot, igen. Hogy akkor az erőnléti.
1: Most bűsetetlen lenne.
4: Hát ami minden egy helyen van, úgyhogy nagyjából mondjuk azt is, igen.
3: Aha,
4: igen.
3: Tehát akkor nincs ilyen külön, vagy van külön konditermi is valahol?
4: Hát egy kicsi konding azért van, de, uh-huh. De nem.
3: Akkor most akkor Kenutavára vagy kajakot, és akkor 100 méter oda-vissza, addig olyan nincsen. Tehát
4: hát mi olyat nem próbáltunk, de majd lehet kevésbé. Adabom.
2: Majd Kristóf, hogyha te ülsz benne, és úgy vesznek fel, tudod, a páros,
3: de
2: az hallottam, úgy
3: mit fut. Azt mondja, hogy na, majd lehet, hogy bedobom ezt az ötletet.
1: Figyelj, Bücsé, Kanadában 2 aranyat nyertél, ugye, 2 nap alatt, vagy 3, vagy rosszul tudom, valami ilyesmi.
4: 2-3 valahogy
1: is. Na igen, hogy dolgozza fel az ember? Mert szerintem ez volt neked az alapvető bakancs listát, hogy világbajnok legyél itt ebben. Azt gondolom, ebben a sportágban az olimpiai arany a csúcs.
4: Igen.
1: De főleg mi magyarok egészen jól állunk ebben. Tehát én nagyon bízom, mert most csak egy világbajnok, többszörös világbajnokkal ülünk, és egy pár év, és lehet egy olimpiai bajnokkal ülünk. Mert azért ez ugyanakkor nagyon nehéz terep, de nagyon könnyű, mert ugye mi ebben magyarok nagyon jók vagyunk, és azért emeljük ki Kucsera Gábort, aki az edzőt, ha jól tudom.
4: Szakosztályvezető,
1: igen. Hogy azért ők is tudnak mesélni arról, hogy milyen könnyű, és ugyanakkor lehet, hogy nagyon nehéz, mert ugye ebben mi nagyon jók vagyunk, de nagyon sokan vannak, akik jók ebben.
4: Igen, hát azért nálunk eléggé egyben van a mezőny, főleg így a felnőtt korosztály, úgyhogy az tényleg nagyon kemény, de szerintem ez az áldozat, amit így beleötlünk minden nap, minden edzésen, ez szerintem megéri, hogyha szeretett csinálni, úgyhogy igazából nekem ezzel nincsen semmi olyan teher.
3: Nekem ez kedvencem, amit mondott már Levi, és többször hallottam, hogy mi magyarok jók vagyunk kajakkenúban. Tehát nem tudom, Zsófi, te jó vagy kajakkenúban, vagy, mert én meg te biztos, nem vagy a Bianca jó kajakkenúban, de ezt annyiszor hallottam, hogy Berki Krisztián az olimpiai bajnok, hogy mi magyarok jók vagyunk lólengésben, hogy nem tudom, te jó vagy lólengésben.
2: Jó, de Krisztóf, amikor nézed a válogatott meccset, és valaki azt mondja, hogy a válogatott, attól elhatárolódsz, és 3 méterrel arrébb ülsz, hanem azt mondja, hogy lelkileg mi nagyon jók vagyunk, igen, kajakkenúban. Igen, ennyi. Igen. Hogy van a az, hogy elmondtad, hogy napi kétszer-két óra edzés. Én is ugye hasonló cipőben jártam, de akkor még nem volt egyáltalán, hogy mondjam, divat az, hogy mondjuk valaki gimnáziumban ilyen szinten él sportol. Neked hogy fér össze a munka, tehát ugye a fizikai edzések és a sport az iskolával?
4: Én most érettségiztem le, úgyhogy ez itt pont témánál van.
2: Nem csak aranyére van, érettségi, szuper.
4: Igen, amúgy igazából nekem annyira nem volt nehéz, meg volt segítségem is, ugye anyáék, apáék, de magántanárhoz is jártam, és külön órarendem is volt hozzá, mert sportosztályba jártam, úgyhogy ez is sokat segített azért a helyzeten.
2: És most a továbbtanulásba belekezdtél, vagy most...
4: Most egy pici pihi,
2: most egy jövőre. Pici pihi, helyes, szuper.
1: Kell emellett, ilyen eredmények mellett azért arra is figyelni, szerintem egyébként talán egy picit igen, de nem biztos, hogy azért legyen neked, nem tudom, civil foglalkozásod és szakma, mert ha a sportállást veszük alapul, és azért hidd el, hogy jönnek majd az eredmények, nyugi, hogy még jobban, hogy akkor azt szokták mondani, hogy akkor ez így jó. Tehát köszönöm, meg vagyok, meg lehet, hogy idő sincs nagyon rá, nem? Tehát mennyire kell ilyenkor fókuszálni csak a sportra, mellette még oldalvizen azért egy egyetemet betenni, nem egy könnyű mutatvány.
4: Hát levelezőn én mindenképpen el akarom kezdeni az egyetemet, és szerintem nagyon fontos a továbbtanulás, úgyhogy ha B-tervnek kell, nagy Isten, a sport mellett, vagy sport után.
1: Mi lenne? Milyen polgári civil foglalkozást tudnál képzelni magadnak?
4: Hát biztosan, hogy én szerintem a sportban maradnék valamilyen posztban, akár egy szakosztályvezető, edző, vagy bármi hasonló foglalkozásban. Úgyhogy
2: és akkor a tanulmányokat is ilyen irányba kezdenéd meg?
4: Igen, innen a sport felé.
1: Ez tök jó, mert ez mindig gond, amikor nád egy picivel idősebb sportolókkal beszélgetünk, és sokszor volt már itt, főleg itt a sportrádióban, hogy akkor mi van meg erre egyébként, szerintem a sportvezetőség is mindig nagyon sokat meg hangsúlyt fektet, hogy mi lesz azok az aktív sportolókkal, pontosan akik már befejezik ugye az aktív sportolás, utána merre menjenek tovább. Mert ugye egy olyan, hogy mondtad te is, azért a sportvilág egy nagyon zárt közösség. Azért ezt, ha az ember ilyen szinten tolja, és benned még bőven van, 11-12 év van, amikor olimpiai bajnok lesz, ha meglátod, hogy ugrasz a nyakamba, de hogy utána akkor befejezted, és akkor jön egy ilyen, egy nagy űr, hogy akkor az ember mit csináljon.
4: Igen, hát most amúgy, most is ilyen pihenőn voltunk, azért éreztem, hogy így egy ilyen jó egy hónap edzés nélkül így nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal.
1: Hiányzott?
4: Szóval, igen, nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy.
1: Megkérdezte a nem annyira tanult, de mégis fantasztikus kollégám, hogy egyes, páros, meg nem tudom, azt hittem, hogy teniszről beszélünk. Nektek minden a hajót ki kell próbálni? Tehát az egyesben is el kell indulni, vagy kipróbálni magad, vagy párosban, vagy négyesben, és aztán már jönnek a részletek.
4: Nem kötelező, de ajánlat kipróbálni, mert azért lehet meglepetéseket okozni vele, úgyhogy például ez a párosunk és a Tölgyesi Flórával, akivel most a felnőtt világbajnokságon voltam vele is, ez egy eléggé ilyen rögtönzött dolog volt, mert az ott az első összeülésünk igazán, amikor a versenyen megnyertük azt a távot. Úgyhogy...
1: Az nem volt rossz összeülés. Hogy választanak? Mert ugye a fiú zenekaroknál én tudom, ugye vagyok annyira öreg, hogy például ilyen, nem tudom, Shy Guys, meg az összes többi magyar kiváló egykori zenekar. Jó, akkor holnaptól ti zenekar vagytok. Mi? Az egyik egy termékmenedzser volt, a másik nem tudom, a McDonald's volt el, és akkor innentől akkor az nekik nagyon össze kell ott kovácsolódni. Nektek gondolom, az előre már kell egymást ismerni, nem? Vagy hogy alakul ez, hogy kivel ősz bele? Tehát van a más is?
4: Hát mi a Flórával alapból nagyon jóban voltunk előtte is, meg edzőtársak is voltunk.
1: Hát akkor.
4: De nem minden esetben kell amúgy nagyon-nagyon jóban lenni a másikkal, mert igazából célestentesíti az eszközt. Szerintem, úgyhogy...
2: Bocsánat, az összeülés, az most úgy értetted, hogy konkrétan az volt az első közös versenyetek, de igen. Előtte már azért edzésben...
4: Nem.
2: Hát ez csodálatos. Akkor bárki is rakott ideket össze, nagyon ráérzed. Szuper.
1: Na, Kristóf, na most mit kérdezel?
3: Igen, én most, hogy így ülünk egy szűk méter távolság egymástól, próbálom elképzelni azokat a mozdulatokat, ahogy te gyakorlatban csinálod a mozdulatokat. Evezel? Lehet az evezés, ugye? Az úgy szokták mondani. Na most, én anno általános iskolába, képzeljétek el, ha hiszitek, hanem én voltam kenutáborban. Tehát ezt így, kenutábor,
2: Tiszafüred.
1: Úgy ment a kérted, mert mindig ott körülöttem.
3: Sátras tábor, kenutábor, és hát ott kellett kenúzni, ott mentünk, elindultunk reggel 9-kor, és délutánig addig kim voltunk a Tiszán. No de, az a kenu, ahogy evezel, vagy ahogy én eveztem, mindig így cikcakba mentem, jobbra-balra, és mondták, hogy egyenesen kell menni, de nem tudtam egyenesbe tartani. Most ez, te kajak vagy, de ez kenu, amikor a versenyeken egyik oldalt evesz csak az ember, hogy nem kezd el balra menni mindenki? Ha mondjuk jobb oldalt eve, hogy tudnak egyenesen menni?
1: Na,
3: ennek
1: figyelj,
3: a technikája.
1: Most figyelj,
4: jegyezd. Őszintén ezt én sem tudom, de lapáttal szokták.
1: Van ez a lapát technika.
4: Igen.
1: Tudom, hogy vissza ugye? Kell.
3: De milyen érdekes.
4: Nagyon. Hát nekünk ugye van kormányunk, szóval nekünk igen, ezzel persze, nem kell persze. bajlódni, de a kenu az nekem is rejti, hogy ezt
3: igen, tehát nem tudom elképzelni, hogy tudsz egyenesen menni, amikor csak egy oldalon evezel, hát akkor el kéne induljál balra, hiszen ezt tanították nekem a kenu táborban, hogy ha egy oldalt mész, akkor kicsit balra, ha átrakod balra, akkor visszamész jobbra.
1: Sajnos Vigman Tamás nincs már itt, hogy megköszönöm, hogy ezt elmondaná. Egyébként egy kérdés a hallgatókhoz is, közben persze még beszélgetünk Biancával, hogy hányszoros világbajnok volt Vigman Tamás. Tök egyszerű kérdés, így korán reggel 0-30, 55-55, 6-05, és akkor folytassuk Hofer Biancával a beszélgetést. Hát itt már többszörös világbajnok vagy, gondolom, hogy a hétköznapok eléggé uncsik lettek. Ilyenkor az ember azt mondja, hogy mi lehet a következő távlati cél? Nyilván ifjúsági szinten volt ez, most pedig belépte a felnőttek világába, és ez itt már egy nádör, ugye, Café Shop, egy másik kávéház, mert hogy itt aztán, ahogy mondtuk, rengetegen ülnek bent abban a bizonyos teremben, ahol te is szeretnél odalépni a korodnál fogva, és az eredményeidnél fogva, hogy érzed, hogy lehet, mikor lehet odaérni, mert gondolom azért itt vannak előtted viszonylag sikeres felnőttek.
4: Igen, azért vannak egy páram még előttem.
1: Meg hogy fogadtak a felnőttek közt?
4: Igazából különösebb.
1: Jön közelebb.
4: Meglepődtek, az biztos, én is meglepődtem, úgyhogy igazából befogadó közösség, szóval nem tudok semmi rosszat mondani rájuk.
1: Uh-huh. Na jó, csak milyen volt, azért mégis voltál hogy az ifjúsági közegben, vagy nem tudom, hogy van, innen az igen. átmenet, egy ilyen zsilipen keresztül, mint hogy megyünk be a gépbe, mikor repülünk, és akkor belépsz a gépbe, ott mindenki felnőtt, és az a nagy baj, hogy mindenki világ meg olimpiai bajnok, tehát, hogy hát ide kéne ülnöm.
4: Igen. Biztosan tudom azt mondani, hogy ők sokkal komolyabb szemlélettel vannak, ha? És minden nap, ahogy lent voltunk 3 hétig Szolnokon ugye a felkészülésünkre, ott azért látszott, hogy ég és föld a 2 korosztály.
1: Nagyon nagy a különbség?
4: Hát...
1: Miben? Edzésben? Eredmények?
4: Nem, tényleg, igazából mindenben, tehát, hogy pontra aha. ott vannak, ekkor és ekkor felkelnek, ilyenkor reggeli kaja, tehát, hogy minden be van táblázva nagyon-nagyon nagyon pontosra.
3: Azt, Zsófi?
2: Most jutott eszembe, hogy nagyon nagy a váltás. Pont, hogy Levi is mondta, hogy ez egy másik kávéház, és most te is ezt megerősítetted. Volt olyan, hogy valamilyen beavatási szertartása a nagy csapatba.
1: No,
4: nem volt.
2: Én azért még emlékszem, hogy az első nagy felnőtt válogatott mérkőzésem, vagy hát versenyre, ahol utaztunk.
3: Háttal a tábla elé.
2: Olyan szállodában laktunk, ahol véletlenül volt egy medence. Nagyon ritkán lakunk ilyen szállodában, viszont én az első este a medencébe kötöttem ki természetesen ruhástól. Nekem az volt a beavatási. Igen, üdvözlünk a csapaton, hogy örülök, hogy te ezt megúsztad, bár közelebb vagy a vízhez már.
4: Hát igen, nem közelebb.
1: Egy-két kérdés a felvetésedre, Kristóf, Matula bácsi is elmondta, hogyan kell egyenesen menni. Lapjával húz, élivel kormányoz. De most tényleg, most komolyan, ez nagyon egyszerű egyenesen tartani, aztán van még üzenet, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy igen. Szóval hát mondom, hogy ilyen egyszerű. Persze volt egy másik kérdés, hogy hányszoros világbajnok volt Vigman Tamás. Szóval, ha tudjátok, akkor 0-30, 55, 55 és 6-05-ös.
3: Mondtad, hogy napi 2 edzésetek van, és mivel most hétköznap van, ezért gondolom, hogy ma is lesz egynél több. Hogy? Tehát 5 fok van most kint. Tehát a Dunán ilyenkor, nem tudom, 1. Gondolom. És az a víz, ahogy lapátoltak, evesztek, nyilván bemegy a hajóba, rád megy a böt, nem fagytok meg közben?
4: Hát a profik azok úgy szokták mondani, hogy nincs hideg idő, csak jól fel kell öltözni, úgyhogy... Nálunk azért fel lehet öltözni, úgyhogy annyira nincsen nagy baj. A kezünk fázik, nyakunk, fejünk fázik.
3: Hát az lefagy, ahhoz képest ilyen lilás a kezed, azt nézem, lilás, zöldes, már le van fagyva teljesen.
1: Nagyon szép nőiket.
4: Igen, és bőrkeményedés verete, igen.
1: Tényleg azért, kicsit hadd kérdezzük már, hogy azért ez egy nagyon, szerintem, hogy mondjam, inkább erő, meg taktikai sporták szerintem a kajak, de majd aztán egészíts, hogyha nem így van, Léci, hogy nagyon-nagyon kihozza a nőiességet, de nagyon kell figyelni szerintem arra, hogy tudod, ne lépj túl egy bizonyos, akár izomzat, vagy más tekintetben is. Erre ilyenkor figyel az ember, vagy nem? Vagy hogy vagytok ezzel?
4: Nem,
1: mentek
4: nem
1: és
4: szoktunk. Csak inkább húzat. Ez alkat kérdése szerintem, hogy ki hogy erősödik meg, mert azért vannak nálam sokkal erősebb, sokkal masszívabb nők meg lányok is, akik mondjuk lehet gyorsabbak, lehet nem, de hogy ez tényleg, tehát hogyha elkezd valaki edzeni és súlyokat emel, akkor ez mind szerintem genetikai, hogy fog kialakulni
1: én
4: rajta.
1: Én megmondom, én imádom ezt a vonalat, én nagyon kedveltem Kovács Katit is, Janics Natasát, sokat beszélgettem velük, amikor melléjük álltam, akkor úgy éreztem, hogy sajnos én nem vagyok egy ember, és pedig annyira nőies, és annyira, én nekem nagyon-nagyon tetszik. Na, és akkor most edzés, igen, azról beszéltünk azért napi kettő. Mikor pihentek, főleg, ha most ilyen nagyon-nagyon eredményes időszak után vagy, miért nem a Kucsera úr, miért nem mondja azt, hogy akkor most lányok, akkor 2 hét pihenő. De mikor van az időszak, amikor nincs edzés és verseny?
4: Hát ez a versenyektől függ, hogy meddig fognak kinyúlni. Az utolsó verseny után szokott lenni egy ilyen 3-4 hét pihenünk.
1: Ha itt hideg van, itt hol, Magyarországon, akkor ti mentek olyan területekre, ahol az úszók ugye rendszeresen csinálták felkészülés szinten, hogy akkor mennek oda, Amerika, Afrikába, Mexikó, Venezuela, Kenya,
3: Finnország, Norvégia.
1: Szóval hogy áll nektek egy versenynaptár?
4: Általában ősszel nem mindig szokott lenni ilyen melegvízi tábor, de január, február, március elején azért ki szoktunk menni egy ilyen 3-4-5 hétre.
1: Tudtam, hogy női karakosnak kellett volna mennem.
4: Afrikába szoktunk általában kimenni, és Sevillába, Spanyolországba.
1: Egyébként az egy jó sztori, tehát mondjuk, ha nem is pont arra a vidékre, de igen, de hogy a Níluson nevezni, ott nem borulhatsz fel.
4: Hát figyelni kell, igen.
1: Az élet talán kérdés,
2: gyerekek. Az biztos, jó motiváció.
1: Na mindjárt folytatjuk Biancával beszélgetést, lesz majd egy azonnali kérdések is, jó? Tudod, ilyen igen, nem.
3: Azonnali kérdések órája következik.
1: Azt nagyon-nagyon szeressük mi, mert nyilván szeretjük, úgyhogy akkor majd folytatjuk. És itt a kérdés, úgyhogy nem nézitek meg, küldjetek el nekünk egy kis fejtegítő, hogy korán reggel hányszoros kenu világbajnok volt a legenda Wikman Tamás. 0-30-55-55-605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem lehetnek magyar szurkolók Georgiában a válogatott nemzetek ligája meccsén. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lépett pályára a Napoli elleni 3-1-re megnyert bajnokok ligája találkozón. A támadás tegnap hajnalban történt, Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. Szintén a labdarúgó BL-ben az RB Leipzig, amelyben Willi Orbán kezdőként lépett pályára és végigjátszotta a mérkőzést, 1-0-ra verte a vendég PSV Eindhovent, míg a Barcelona 4-1-re győzött a Galatasaray otthonában. Sallai Roland a 66. percben állt be a török csapatba. Szoboszlai Dominika hétvégi bajnoki után a Linz otthonában sorra kerülő bajnokok ligája mérkőzést is kihagyja. A Liverpool magyar válogatott futballistája combhajlító izomhúzódása miatt hiányzik majd. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i georgiai nemzetek ligája találkozójára. A Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott a vendég Szent Lőrinccel a labdarúgó MB2 második fordulójából elhalasztott és most pótolt mérkőzésén.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarban

0: tartás. Csaknem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M0-es déli szektorán, a Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már több mint 8 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő 50 perc is lehet. A fővárosban baleset történt a Keresztúri úton, a Rézvirág utca közelében. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 7 óra 38-as, ma reggel Nemzeti Sport Rádió és Sportreggel vendégünk Hofer Bianca, Vivien.
2: Mondhatjuk.
1: Tehát innen velünk Vivi, a Ferencvárosi Tornaklub, ugye az FTC kiemelkedő tehetségű ifjúsági világbajnok és Európa bajnok. Magyar kajakozó, fiatal sportoló. 2026-ban robbant be, igazából most idén robbantál be ennyire? Igen. Na, haza is a nemzetközi elitbe, majd az utánpótlásban felnőtt korosztályban is már próbálja magát és a szárnyait így röpteti. Itt van velünk Csonka Zsófisza, Zsófisza, Kristó.
3: Hasanyi Levi, hello, sziasztok.
1: No, és bár hogy Kenu, de mégis azért a vízen haladó eszköz egyik használója volt, hogy Wikman Tamás kiváló legenda, ugye, és az volt a kérdés, hogy hányszoros világbajnok ő. Sajnos olimpiai bajnoki címet nem szerzett, ezt szerintem, hát tulajdonképpen nagyon-nagyon kimaradt az életéből, egyébként háromszoros Európa bajnok is, de megírtátok, hogy 9-szeres világbajnok volt, például Bacsa Zoltán is, és többen írtátok. Köszönjük szépen, ilyen korán itt vagytok, figyeltek, fületek, és tudjátok, ez nagyon jó. A következő kérdésünk, hányszoros ifjúsági világbajnok, ugye Hofer Bianca, ráadásul Vivien. Jó, 0, 30, 55, 55, 605. Ha figyeltetek, akkor ez már elhangzott az előbb.
4: Így is van.
1: Na, folytassuk akkor Biancával. Nagyon sok mindenről beszéltünk ott kint, ugye, közben meghívtad, hiszen Fradi család, ugye, mondjuk
3: így van,
1: el.
3: Meghívtam a vasárnapi jégkorong mérkőzésre Tüskecsarnokba.
2: Köszönöm szépen.
3: Biancát, úgyhogy 15 óra 30 perc, Fradi Klagenfurt, így nagyon van. Sok hát, szeretettel.
4: Sőt, én is meghívtalak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kimondottan és sportolóknak szent képzését.
3: Igen, annyi, hogy az enyémet elfogadta Bianca, az utóbbit meg nem.
4: Ugye, ez is kiderült, hogy Kristóf olyan régóta rádiózik, hogy a füle már sajnos nem a régi, igen, és rosszul hallott a
1: válaszát. Na nézzük, igen, hogy hogy válaszol a villámkérdésekre.
3: Bingózunk?
1: Egy ja, sokszoros világbajnok, mi nem mondjuk el, mert a hallgatók ugye írhatnak. 10 villámkérdést, tudod, egyiket vagy a másikat kell válaszolni. Nem annyira nehéz, bárki tudja. Döntened kell gyorsan, ez a játék lényege. Ja. Jó?
3: Pizza vagy gyrosz?
1: Kezdjük is. Des vagy Betonhofi?
2: Des.
1: Olasz tengerpart vagy Skybar a belvárosban?
2: Tengerpart.
1: Ronaldo vagy Messi?
2: Ronaldo.
3: Na jó, hagyjatok egy menet, na jó, akkor én viszont itt élek menet.
1: Sportos fiú vagy öltönyös fiú?
2: Sportos.
1: Netflix vagy házi buli?
2: Házi buli.
1: Kanada vagy Maldív-szigetek?
2: Kanada.
1: Pizza vagy sushi?
2: Sushi.
1: Barcelona vagy Real?
2: Real.
1: Reggeli edzés vagy éjszakai buli?
2: Reggeli edzés.
1: Olimpiai arany vagy 100 millió forint?
2: Olimpiai arany.
1: Nagyon jók, jók voltak.
3: Én kettőnél kicsekkoltam.
1: Melyik
3: az? Háromnál. Tehát ahogy indultunk, rossz volt az indulás. Onnan már csak följebb, mondta a mesébe, onnan már csak följebb le. De és miért? Még lejjebb. Desnél,
1: miért nem választhatja Ronaldot?
3: Desnél kicsekkoltam, és akkor még lejjebb tudtuk esti magunkat Messi és Ronaldonál, és a legvégén bevertük a szöget a Real Madrid Barcelonával, hogy Real Madrid.
1: Hát,
3: úgyhogy a meghívás
1: teljesen normál.
3: Már nem él.
4: Így bíz a férfiakban.
1: Na, de beszéljünk akkor Biancával, és Biancáról természetesen. Ugye a jövő az szerintem azt vizionálja fel, hogyha 26-ban ugrottál be az elitbe, hogy na, hát nem tudunk mit tenni, neked a felnőttek közt itt majd van egy kis keresnivalód. Na, de hogy áll ez össze? Tudjunk az ifjúsági részben átlép valaki kajakból a felnőttbe, akkor ott akkor min kell keresztül menni? Van-e most jó értelme ilyen várólista, hogy vagy ki kell azt nagyon érdemelni, meg az hiába vagytok egy csapatban, én úgy gondolom, hogy ők pár csapattagként tekintenek rád a felnőttek, de azért azt látják, hogy jajjaj, hogy jött egy ifjúsági világban, ők is voltak valószínű ifjúsági világbajnokok, és ők is tudják, milyen az beülni a felnőttek közé, hogy előbb-utóbb egy picit mindig közelebb kell engedni téged az asztalhoz. Szóval hogy áll most ez a helyzet?
2: Igen, 17-18 évesen ugye még ifjúsági kerettag vagy, és onnan van még egy köztes U23-as korosztály. Igen, az 18-23 éves korig van, és 23 után vagy hivatalosan felnőtt versenyző.
1: Akkor hát, innen szólok nekik, még van egy pár év. Igen, de van, hogy valaki ideje korán, mint például ugye Ronaldo? Vagy ő Messi, ő nagyon korán lett,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen. Hát vannak csodák, úgyhogy reméljük, hogy esetleg 28-ba oda tudnék állni csapathajóba. Los Angelesbe.
1: Mennyire speckó az, hogy te egyesbe, párosba vagy négyesbe indulj? Lehet egy idő után ezt csak azt kérni? Vagy van? Nem. Mert ahogy láttam, mint a nagy elődök kapcsán, itt egy csomóan nyernek négyesbe, kettesbe. Melyik könnyebb, melyik nehezebb? Hogy kell ezt hozzáállni?
2: szerintem az összes nehéz, úgyhogy...
1: Hát nekünk igen, de neked nem biztos.
2: Alapból a csapathajókat én jobban preferálom a versenyeken, mert nekem izgalmasabb is, meg kicsit más érzés is, hogyha így másokért is közben evezel, és beleadod mindenedet, úgyhogy ez így nekem sokkal...
1: Annyira jó, hogy itt vagy, mindig meg akartam kérdezni, és még nem tudtam senkitől. Hogy alakul ki az ülés sorrend egy négyesnél?
2: Igazából ott is azon múlik, hogy mondjuk kinek nagyobb a csapás, aki élvez gyorsabban, ki lassabb, ki erősebb, ki nagyobb.
3: De ott egyszerre kell, nem?
2: Egyszerre, igen, igen. De...
1: Nem, össze-vissza.
2: Nem, hát nálunk az vannak. Nálunk vannak stroke emberek, ugye az az első ember, aki adja a csapást, és ahhoz azért kell egy kis érzék, hogy ezt be tudja lőni egy csapathajóba, mert azért az egyes, meg a páros négyes, az szerintem mind a három teljesen más ilyen csapásszám.
1: Tehát, én azt gondolom kívülről, hogy négy ember munkáját, meg négy fajtaféle evezést nehezebb összehozni, mint mondjuk kettőt.
2: Igen, nagyobb felelősség sokkal egy négyest irányítani, mint mondjuk egy páros vagy egy egyest, de szerintem annyira nem nehéz.
3: Fú, úgyhogy... Hát akkor egy ilyen sárkányhajózás a tatai talon, az, amikor 8 embert és hátulról kell adni a ritmust, akkor az a totál káosz?
2: Igen, az lehet, de mondjuk én annyira nem voltam még sárkányhajóba.
1: Tényleg, neked nem szoktatok ilyen levezet... Hogy lazítotok levezetésképpen?
4: Na, neked a sárkányhajó céllövöl, de ugye amit engem megkóstoltak a fiúk. Mert
1: ugye teniszek Djokovicsék szoktak úgy vicceskedni, ha megvan, ugye Djokovicsék megvan, hogy letesznek egy ilyen, nem tudom, egy ilyen teniszlabda tartót, azt el kell találni, meg ilyenek. Azáltal Lenka ebben jó partner, imádom, nagyon jó fej. Hogy van, ha mégis sportágnál maradva, de milyen vicces dolgokat csináltok?
3: Kacsáznak egyet.
2: Hát edzések után lehet olyanokat csinálni mondjuk, hogy belemászunk a vízből a hajóba, meg hasonló ilyen egyensúly próbák, úgyhogy ezekkel szórakoztunk nyáron, de úgy külön amúgy nem szoktunk, mert azért egy hajó az viszonylag drága, hogy így vicceskedjünk vele, úgyhogy gyere, vigyázzunk.
4: Ha megtörítek a Dunán a jeget, ha lenne. Igen.
1: Van egy jég, nincs jéghajó, mi most hülyeséget kérdezek, hogy egy korcsolya élen menne egy hajó, és csak akkor nem tudsz evezni.
3: Igen,
1: ugye?
3: Olyan
1: akkor jó, nem kérdezem.
3: Szintén lehet, hogy hülyeség taktika, de ez pont azon gondolkoztam, hogy Dunán, hogy tudtak, ott mentek a Dunán, nyilván, igen, mint amint a Lánchíd, meg a Margitíd közötti területen, igen, és akkor úgy lehetne mondjuk, szerintem úgy tudnál jól karra, mondom én, felkészülni egy versenyre, hogy mondjuk így csapathajó, mondjuk egy négyes, és kiválasztotok egy nagy szállodahajót, ami ott megy a Dunán éppen. Uh-huh. És mondjuk bemenni mögé kajakkal, okay, és akkor ott mögötte, hogy hozza föl neked a vizet, nyilván akkor nehezen tudsz haladni, és akkor ott mögötte izomból elkezdtetek evezni, és hogyha sikerül megelőzni így a hajót valahogy, akkor ez egy olyan edzés, hogy ott be vagytok durranva a végén. Hogy ez jó taktika lehet, hogy ez igazából...
1: Borzasztó.
2: Igen, inkább borzasztó felé mondanám, de... Mondjuk amikor kicsi voltam, úgy tanultunk meg vizezni, hogy a motoros mögé bementünk, és hárman így ültünk fel a vizére, és amúgy az könnyíti.
3: Például. Az könnyíti? Igen. Nem nehezíti?
2: Nem.
4: Hát, ha oldalt lenne,
3: jó,
4: akkor az nehezíteni.
3: Módosítom, hullámedence. Hullámedence, figyelj föl le, és akkor ott próbálsz átmenni rajta.
1: Igen, van, nem? Ugye a felkészüléseteknek van olyan része, amit kvázi úgymond szárazföldön töltötök, hogy persze nyilván egy így kialakított, nem tudom, edzés komplexusban, hogy beültek, és akkor ellenáramoltatod medencébe, és nem tudom, ugye? Tehát van ilyen?
2: Igen, létezik ilyen medence, én még nem használtam, viszont vannak ergométerek, amik ugyanúgy funkcionálnak igazából, mint egy kajak, csak húzol egy madzagot két oldalról egy.
1: Hát csak, hát próbálnád azt meg, Kristóf.
3: Igen, madzagot soha.
4: Ha összeállíthatnád álmaid négyes hajóját, amiben te is ott vagy természetesen, de a másik három hely kiadó, kik ülnének veled?
2: Szerintem a páros társam, a Flóra, a Tölgyesi Flóra. Próbáltam a felnőtt OB-n a Gazsó Dorkával is a négyest.
1: És milyen Dorkával? Rég beszéltem vele.
2: Szerintem nagyon-nagyon jó. Igen, erős volt a négyesünk. És szintén egy másik csapattársamat, a Szegedi Engine-t raknám még be a négyes, mert tehát ahogy én kipróbáltam velük a hajót, nekem az tényleg olyan volt, hogy tök jó volt, és ment, és jó volt a csapás is.
1: Én azt gondolom, hogy szakmailag, meg edzés szinten, meg tudásban azért én szerintem mindannyian megvagytok. Biztos, de még persze lehet fejlődni. De hogy egy jó négyes, attól jó négyes, hogy mindenki nagyon jó, hogy mondjam, jó edzés, jó eredményeik vannak, vagy plusz mennyi az, amit emberi, meg baráti, meg barátnői részre hozzá kell tenni, mert ugye nagyon sokat hallottunk az elmúlt évtizedekben olyanokról, hogy széthúzások. Konkrétan, pedig tök jó lenne egy hajóban az a négy ember, de kettő rosszban van egymással, és ezért nem működik. Erre mennyire figyeltek, vagy kell figyelned, hogy azokkal egyébként is jóban legyél, akivel egy hajóban vagy?
2: Általában én ezeket kiszoktam zárni, mert nálam ez inkább az a cél, hogy minél jobban és minél jobb eredményt el tudjunk érni. Szóval, hogyha olyan van, akkor inkább én mondok le arról, hogy akkor most akkor tűzszünet vagy bármi, de szerencsére meg ilyen nem fordult elő nagyon. Úgyhogy...
1: Be tudnál úgy ülni? Remélem, igen. Egy cél érdekében?
2: Persze.
1: Egy hajó olyan társal, akivel egyébként nem jöttök ki jól, de tudjátok, hogy így együtt nagyon erősek vagytok.
2: Szerintem biztosan. Meg én úgy állok hozzá, hogy most, tehát nekem nem az számít, hogy most szeretjük egymást, vagy nem szeretjük, hanem hogyha működik együtt a mozgásunk, hogy tényleg egymást lehet hangolódni egy hajóba, akkor felőlem parton, nem tudom, összemeshetünk.
1: Szólok hozzá, úszunk, vagy úszunk.
4: Hát ez a profi szemlélet.
3: Sőt, talán még lehet, hogy jobb is, mert picit úgy érzi a hátsó, hogy az első kezd elfáradni, és akkor húzzál már bele! És akkor még inkább elindulnak előre fele.
1: Na, és teljesen jogos a kérdés, ugye ilyen fiatalon, hát nyilván, ahogy ránézel Kristófra, ő végig buliszta az életét, azért nem is vitte semmire. Na, de te nem, és azért itt ezt meg kell valahogy húzni. Mindig Boris Becker például jut eszembe, sokszor elmondom, aki 17 évesen lett Wimbledoni teniszbajnok, és nagyon húzták a haverja, hogy nem jöttél velünk bulizni, mindig csak a tenisz, meg ez, meg az. Azóta vett egy két házat, meg picit meggazdagodott. És mindig ezt mondta, hogy nem maradt ki valami, nem félsz attól, hogy kimarad valami a fiatalságodból?
2: Szerintem ezt balanszba lehet tartani amúgy, mert nyilván szoktam én is bulizni, meg barátokkal elmenni programokra. Úgyhogy ezt szerintem, hogyha valaki ki tudja számolni magába, és el tudja dönteni, hogy ez most belefér-e vagy sem, akkor teljesen rendben van, hogyha elmegy egyszer-kétszer.
3: Te félsz valamitől a vízen? Azért kérdezem, mert egyszer egy nagyon-nagyon híres félamatőr úszót, egy Michael Phelps-et megkérdezték, hogy mitől fél a vízben?
1: Halak!
3: Ugye gondolták, hogy a fehér cápa, szívgörcs, tehát valami ilyesmi, és mondta, hogy ő Cseh László.
1: Hogy vagy így most már világban, én nyilván azért látod az ellenfeleket a világ többi más országából. Hogy van ebben a korosztályban, hogy állunk, kiktől kell tartani, akár nevek vagy ország tekintetében?
2: Igen. Szerintem a németek, kínaiak, ők nagyon...
1: Kínaiak?
2: Nagyon, igen. A nőknél nagyon.
3: Ők gyártják a hajót, te tudják.
1: Na jó, ők gondolom mindegyik 500 méteren indul, ugye?
2: Igen. Német, igen, ők nagyon erősek, és most a VB-n is láttuk, de igazából a lengyeleknél is, tehát nagyon-nagyon sokan vannak meg most. Ugye én hát 18 évesen kimentem a 30-33 évesek közé, akik már nagyon sok rutinnal voltak ott, nagyon sok világbajnokságon voltak felnőtt mezőnybe, úgyhogy nekem ez egy új inger volt teljesen.
1: És milyen volt tőle kipróbálni ezt a felnőtt részt?
2: Izgalmas volt.
4: Kikre nézel föl, kik az igazi példaképek számodra?
2: Itt Magyarországról, vagy így...
4: Teljesen mindegy.
3: Cseh László.
1: Még mindig?
2: Igen, igen. Nem, nekem igazából, aki nagyon nagy példaképen volt kiskoromtól kezdve, az a Lisa Carrington, új-zélandi kajakozó nő volt, és most hagyta abba igazából.
1: Nagyon sokáig versenyzett.
2: Igen, igen.
3: Na most ezzel megleptél.
4: Tényleg is kedvenc versenyhelyszínek, ugye most már Kanadát megnézted magadnak, de hogy a külföldi, tudom, hogy nekem is például volt, hogy ezen a lőtére mennyire szeretek lőni, nekem mi az, ami a szívedhez nőtt eddig?
2: Nekem igazából Szeged.
4: Szeged, igen. De jó!
1: Jók vagyunk pályákban, nem?
2: Tehát, igen, meg nagyon szépen ki van alakítva. Mm. Tehát nagyon sok országban például, ahol be lehet melegíteni, a verseny előtt ilyen felevező pálya, az nincsen. Tehát, hogy el van bójázva, de simán alálakik a vizet a pályára, és hullámzik a víz, az ugye zavar a verseny közben is. És Szegeden meg van egy külön sáv erre, úgyhogy az teljesen az nagyon jó az a pálya.
1: És ha beszéljünk egy picit a családodról, hogy áll ez az egész történethez, mert végig asszisztálták, segítették a pályafutásod, és még van bőven a...
4: Még lesz dolguk.
1: Innen üzenem Attilának, a apukának, hogy van még mit, majd még tenni-venni, segíteni neked. Ők mennek, izgulnak, milyen típusok ők, meg gondolom, egy anyuka apuka nézi a kislányt, hogy verseny, ráadásul egy világbajnokság, én megőrülnék. Mennek veled helyszínre, vagy otthon szurkolnak?
2: Minden versenyemre, minden kicsitől egészen a legnagyobbig mind alatt voltak, úgyhogy ők nagyon kíváncsiak rá, meg nagyon támogatóak is bennem, úgyhogy tényleg, amikor 10 évesen 14. helyen végeztem az Újpest Ebbőben, ők akkor is ott voltak az első versenyen, és az utolsó.
1: Ilyen a jó szülő gyerekek, de tényleg.
4: Hogy néz ki most a visszalévő 1-2 hónap, ami még maradt az évből verseny szempontjából neked?
2: Most már nincsenek versenyeink, most már most álltam vissza például edzésre, egy bő 2 hete, úgyhogy elkezdtük a téli felkészülést, és igazából itt is ez a napi 2 edzés, kicsit többet szoktunk ilyenkor beszélgetni az edzővel is, meg így a csapattal is, hogy ki hogy áll hozzá a következő évhez, szezonhoz, és így ez egy ilyen nyugisabb időszak a felkészülésünknek.
3: Régebben, amikor, nem is régebben, mai napig, amikor nézek közvetítéseket, vagy esetleg női kosárlabda, kézilabda közvetítéseket, mérkőzéseket, azt lehetett látni, hogy régen egy hölgynek se volt kifestve a körme, műköröm rajta, felépítve szépen. Manapság viszont Körtisznétől át, a győri játékosokon keresztül mindenki lehet látni, hogy már kézilabdázók is vagy műkörömmel, vagy szépen felépített, nem tudom, hogy mi a szakszó.
1: Is.
3: Igen.
4: Azt és mondjuk furi, igen.
3: És most látom Biancán, hogy neked is szépen megvan csinálva, gyönyörű egyébként, tehát nem az, de hogy ez nem zavarja, hogy így fogod az evezőt, és ahogy a lapátot, és ahogy próbálsz...
2: Egyáltalán nem, szerencsére nem, meg igazából én is először azt hittem, hogy zavarni fog, de egyáltalán nem ér hozzá semmihez, se a kezemhez nem nyomom meg, maximum a kondiba, hogyha esetleg súlyzózunk, akkor talán egy picit zavaró lehet, de ekkora hosszalem, ekkora nekem van, nem.
1: Meg... Tök rendben van. Kucsi bácsi írt nekem, mi jót lehet elmondani a szakosztályvezető úrról, Kucsera Gáborról. Milyen a Fradi van, tényleg, milyen a Fradi élet? Mindig azt mondják, a Fradi az mindig egy picit más, mint a többi.
2: Igen, egy picit más. Nekem sokkal családiasabb a hangulata is, meg ez szerintem egy zártabb közösség amúgy, mint az előző egyesületemben, mert az MTK-ba kajakoztam előtte. Ott is nagyon jól éreztem magamat, meg 7-8 évig ott voltam, úgyhogy tényleg ott is sok időt eltöltöttem, de... Lehet, hogy azért is, mert igazából most így a barátnőimmel edzek, lehet, hogy ez egy extra benne, és az edzőmmel is nagyon szoros viszonyban vagyunk, mint barátilag, mint így, mint edzői viszony, és én nekem nagyon bejött ez a váltás.
3: Te akkor jobb a Fradiban lenni, mint az MTK-ban összességében, ide akarod kivinni. Csak azért, mert legutóbb volt...
1: Mondta, ne adjál szájba,
3: de, csak azért, mondtátok, hogy ez egy külön, teljesen más család, meg teljesen más a Fradiban lenni, mert voltam múlt héten egy vérvételen, és levették a vért, és mondják, nem jó, Szalai úr. Mi a baj? Hát nem is fogyasztottam sem. Azt mondják, hogy ez zöld.
1: Jaj. Na, Bianca, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ráadásul, hogy ilyen korán és előbb szántál ránk időt, és innen most mész akkor edzésre, ugye?
2: Igen, 9-re.
1: Szegény.
2: Egy jó 85 perces evezés.
3: Meg milyen távon vagy? Hány hit között?
2: Hát, ameddig eljutok 85 perc alatt igazából. Ez egy 16 kilométer. Hát lehet.
3: Lehet? Benne az jó.
4: Próbáljuk tartani benned a lelket, ha hallgatsz minket.
1: Mennyit mész ilyenkor? 85?
2: 85 percet fogok most elvezni. Hát kilométerben ilyen 15-16 körül van.
3: Köszönöm. Na, minden esetre bárhogy is lesz, ha visszahoznak, ha nem, akkor is vasárnap várunk téged a jégkorongon. 15 óra 30 perc.
1: Egyszer csak annyit hozzá, hogy én nem elég a Körösön akartam egy kajak túrát egy kedves barátommal, és ugye árral szemben mentünk, és 10 perc után egy centit nem mentünk előre, és mondom, Rudi, szerintem menjünk ki. Szerintem se haladunk, mi lehet a baj? Nem, szétszakadtunk, semmit. Úgyhogy komoly sporták. Gratulálunk, és köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert a továbbiak, most találkozunk az olimpiai arany után, tehát pár év múlva. Köszönjük, 2 perc múlva lesz 8 óra, már is megyünk tovább, folytatjuk, ráadásul labdarúgással.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. Magyar bombagól Portugáliában és egy 11-es Romániában. Magyar légiósok a terítéken a következő percekben. Szabó Bence, Gyenge Balázsa beszélgetett.
2: Ezen a hétvégén is a magyar légiósaink jó páran szerepeltek az európai nemzeti ligákban, és ezekről fogunk beszélgetni. Ugye most volt egy válogatott szünet, tehát ilyen tekintetben azért érdekes a kérdés, hogy azok a játékosok, akik most már egy elég hosszú időt töltöttek a válogatottnál, hogyan ment a visszailleszkedésük, de majd akkor rájuk is térünk, de elsőként szerintem beszéljünk egy olyan játékosról, aki ugyan volt már a válogatott keretében, sőt pályára is lépett, viszont most ezen a héten egy igen érdekes góllal jelentkezett, ugye Szalai Gáborról beszélek, a Ferencvárosnak a kölcsönjátékosáról, aki ezúttal most a Portugália vonalban szerepel, és a hétvégén a Porto ellen szerzett egy 30 méteres találatot. Mit szóltál ehhez, illetve azért nyilván azt is el kell mondani, hogy te azért a portugál ligát azt igencsak nyomon követed.
3: Így van, ezt a mérkőzést is követtem, amennyire tudtam, már csak azért is, mert a Porto, bár nem a szívem csücske, de címvédőként azért, meg a Portugália egyik legnagyobb csapataként mindig érdekes, hogyha olyan gárdák ellen játszik, ahol nem feltétlen érezheti magát biztonságban. És ezt itt most fontos leszögezni, hogy a Maritimo, Szalai Gábor csapata ugyan nem tartozik szervesen a, mondjuk úgy a nagyok mögötti régióba, de mivel régiós csapat, ugye ez egy madeirai csapat, funchali csapat, ezért mindig egyfajta veszélyt hordoz magában a nagyokra. És most is tetten érhető volt ez. Tehát nem még a legnagyobbak is, a Benfica, Sporting és a Porto nem feltétlen, mondanám azt, hogy győzni jár Funchalba, azért természetesen az esetek nagyobb százalékában nyer, de mindig nehezebb ezek a kirándulások, mindig nehezebbek a nagyobbaknak, mint hogyha a kontinensen maradnának. Tehát ebből a szemszögből ez már eleve egy kiemelt érdekeltségű mérkőzés. Na most az, hogy Szalai pedig így nyitott, mert igazából ugye az ő gólja indította el ennek a mérkőzésnek a folyamányait, mert addig olyan, egyébként nem meglepő módon valamennyire hazai fölény jellemezte a mérkőzést, de nem voltak akkora átütő helyzetek. Na most ebben a szituációban volt igazán dicséretes az az elképzelés, amit aztán Szalai később a helyi sporttévének is nyilatkozott, hogy amikor lehetőség adódik egy játékos előtt, akkor próbára kell tenni a szerencsét, mert azért lássuk be, ez egy 30 méteres löket nagyon jól eltalálta, de hogyha Diogo Costa, a Porto kapusa, aki egyébként megjegyzem a portugál válogatott első számú kapusa, egy picit korábban eszmél, akkor fognia kellett volna ezt a lövést. De láthatóan a kapust is váratlanul érte a próbálkozás, és ez így összességében azért mégiscsak a védőnek a helyzet felismerését dicséri.
2: És egyébként Szalai Gábor nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak is, úgyhogy hallgassuk meg most ezt.
4: Távolról sikerült gólt szereznem, ami igazából nem biztos, hogy jellemző rám, de azért edzésen szoktam próbálkozni távolról is, de igazából nem ebből szoktam gólt szerezni. Természetesen hatalmas élmény volt egy ilyen csapatnak, ilyen kaliberű kapusnak gólt szerezni távolról, viszont sajnos ugye nem sikerült pontot szereznünk.
2: És önmagában milyen volt ez a rangadó a Porto ellen, mert azért ilyen nagy csapat ellen ritkán játszik magyar játékos?
4: Hatalmas, tényleg élmény volt. Én próbáltam kielvezni minden percet, szerencsére ugye jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk. Én úgy éreztem, hogy partiban vagyunk, jól játszottunk, úgyhogy tényleg teltház előtt fogadtuk őket. Tényleg csak pozitívat tudok mondani, de még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a végén sajnos a kapott gól miatt nem tudtunk bravúrt vagy csodát tenni.
2: Egyébként Portugáliában megtaláltad a helyedet? Mert ez most már, ahogy nézem, egymás után a második olyan mérkőzés, amin kezdőként kaptál lehetőséget, végig tudtál játszani. Ezek szerint akkor a beilleszkedés most már lezajlott?
4: Igen, természetesen kellett egy kis idő a beilleszkedéshez. Meg ugye későn csatlakoztam a kerethez, mert majdnem elkezdődött a bajnokság, meg volt a kialakult kezdő, amin a vezetőedző nem is változtatott, igazából egy-két helyen maximum, de szerencsére most úgy érzem, hogy sikerült lépnem egyet feljebb. Bizalom is van felém. Most a válogatott szünet egy jó időszak volt arra, hogy több edzőmérkőzést is játszottunk, végigjátszottam szerencsére az összes mérkőzést azokon, úgyhogy úgy érzem, hogy most elindult az itteni dolog is.
2: Igen, ugye neked azért a légióskodás tekintetében van már tapasztalatod, ugye játszottál korábban Svájcban is, ez a portugál csapat, meg az a portugál környezet, ez mennyiben más adott esetben, mint az előző légióskodásod?
4: Igen, abszolút másnak érzem. Sokkal közvetlenebbek az emberek, barátságosabbak a svájciakhoz képest. Persze azoknak megvan a maguk stílusa, de itt tényleg már az első naptól kezdve azt látom, hogy mindenki barátságos, nagyon sok közös csapatprogram van, sütögetések a stadion tetején, tehát tényleg olyan dolgok vannak, amik közel hozzák egymáshoz az ember. A légkör eléggé családias, nagyon sok olyan stábtag van, akik gyerekkoruk óta szurkolók, itt dolgoznak több 10 éve is, úgyhogy tényleg azt érzem, hogy befogadó közösség, és ezzel nem igazán kell foglalkozni.
2: És akkor ilyen környezetben gondolom könnyebb formába is lendülni.
4: Igen, abszolút. Szerintem minden játékosnak fontos az, hogy nem csak ami a pályán van, az befolyásolja a teljesítményét, hanem a pályán kívül is a csapattársak, a légkör, hogy érzi magát az adott városban is. Ezek is hozzájárulnak természetesen.
2: Ugye a Ferencvárosnak a kölcsönjátékosaként szerepelsz Portugáliában. Itt akkor első körben gondolom, ebben az egyébben gondolkodsz. Milyen céljaid vannak, illetve a klubnak milyen céljai vannak, mert ugye ez egy olyan egyesület, amely a másodosztályból jutott fel, de ennek ellenére azért nem áll olyan rosszul a tabellán.
4: Egy szezont vagyok itt jelenleg kölcsönben, ebből szeretném kihozni a maximumot személy szerint. A klub céljai egyelőre a bennmaradás. Ugye egyébként először esett ki egy pár éve a másodosztályba a klub, tehát egy nagyobb múltú klub, tényleg van történelme, úgyhogy első osztályba való a csapat, de ugye volt egy kis probléma a klub körében, aztán ugye kiestek sajnos a másodosztályba, de sikerült feljutni, de egyértelmű az a cél, hogy benn maradjon a csapat az első osztályban, de én úgy érzem, hogy ez sikerülni fog. Az elején vagyunk, de szerencsére a kezdés az jó volt, most is el kell kezdeni, majd pontokat gyűjteni.
2: Hát akkor reméljük, hogy így lesz a te szempontodból is, és ami még fontos lehet, ugye nyilván a válogatott, mert ugye te is azért szerepeltél már a magyar válogatottban, ugye majd a következő, mondhatjuk, hogy egy hónap múlva lesz két mérkőzés. Gondolom adott esetben, hogyha már te ott Portugáliában egy kezdőjátékosnak számítasz, akkor a válogatott meghívóval is gondolom számolhatsz olyan tekintetben, hogy azért oda kerülnél minél hamarabb.
4: Én nem úgy fogalmaznék, hogy számolnék vele. Nagyon örülnék megtiszteltetés bármelyik játékosnak, hogyha megkívják a válogatottban, de nyilván ezt majd az idő eldönti.
2: Egy másik magyar játékos, aki ugyan nem szerepel most már a magyar válogatottban, de azért hosszú éveken keresztül meghatározója volt a válogatottunknak, az Gulácsi Péter, akinek szintén egy érdekes mérkőzése volt Szalai Gáborhoz hasonlóan. Ő is a saját ligáján belül egy igen nagy csapattal találkozott, mondhatjuk, hogy a legnagyobbból ugye a Real Madriddal, a Villarreal kapusáról van szó ugye Gulácsi Péter személyében, és nem is teljesített rosszul, ugyan 1-0-ás vereséget szenvedett a csapata a Bernabeu-ban, de azt hiszem, hogy egy Gulácsinak ez egy emlékezetes mérkőzés maradt.
3: Szerintem nyugodtan valid úgy fogalmazni, hogy Gulácsi Péter tulajdonképpen ezért a mérkőzésért szerződött ki, jó, oké, ebben egy kis túlzás van, de ezért a mérkőzésért a labdarúgó karrierjét meghatározó mérkőzésekért mennek játékosok egyik klubból a másikba. Na most ez pontosan oda tartozik. Ebben a ligában, tehát a spanyol La Ligában, az, hogy valaki a felújított, a világ talán legjobb stadionjának mondható Bernabeu-ban játszik, a világ egyik legjobb csapata ellen, de legalábbis a futball történetét tekintve pedig a világ első számú csapata ellen, az felbecsülhetetlen érték. Tehát ebből a szempontból abszolút beteljesült Gulácsi álma, ha fogalmazhatok így. És azért azt is érdemes látni, hogy amikor ő aláírta nyáron a Villarrealhoz, akkor még azért nem volt teljesen egyértelmű, hogy kezdőként számítanak erre a Villarrealnál. Mert a spanyol csapat, már ugye a Villarreal korábban, Luis Juniort, a koránál fogva, egy 25 éves kapusról beszélünk, azért hosszú távra vette meg. De most ő viszont kevésbé mutatott jó formát az elmúlt idényben, és akkor Gulácsi szerződtetése egy olyan peremhelyzet volt, egy olyan határhelyzet, hogy akkor Gulácsi vajon csak posztriválisként érkezik, aki jobb teljesítményre sarkalja a brazil kapust, vagy pedig fixen a kezdőbe kerül, és itt azért meg kellett küzdeni a Gulácsnak, mert az első 4 fordulóban Luis Junior védett. Nem is ment a Villarreal-nak, nem is sikerült mérkőzéseket nyerni. Jól lehet, Gulácsi első meccsén sem nyert a Villarreal, de azóta belelendült, és az, hogy most a Bernabéu-ban igazából 1-0-ra kikapni, az semmilyen szinten nem katasztrófa, abszolút azt mondom, hogy belefér még egy Villarreal-nak is, amelyik azért a jobb spanyol csapatok közé tartozik. Az pedig már habatortán vagy egyfajta ilyen egyéni siker, hogy Gulácsi kifejezetten jól állt a sarat egy olyan helyzetben, amikor mondom még egyszer, a világ legjobb stadionjának, a futballtörténet legjobb klubjának játékosai, tehát itt azért nem kell különösebben magyarázni azt, hogy milyen az, hogyha mondjuk egy Mbappé és egy Jude Bellingham, egy Vinicius Junior támad a kapujára.
2: Hát igen, és azért mondhatjuk, hogy helyek közel meg is állta a helyét. Egy másik kapusunk, Tóth Balázs, ő pedig az angol másodosztályban teljesített ezúttal jól, mert hogy csapatával, a Blackburnnel tudtak győzni a hétvégén, és itt most már rátérünk a válogatott játékosokra, hogy azért most 3 hetet kihagyott, és ilyen szempontból mondható az, hogy gyakorlatilag ahogy visszaérkezett a válogatottól, egyből a kapuban találta magát kezdőként, bár egyébként eddig is a Blackburnnek a kezdő kapusa volt. Csak azért mégiscsak majdnem egy hónapnyi kihagyás után kicsit így furcsa egyik kapuból hirtelen átállni a másikba, vagy legalábbis gondolom én.
3: Igen, igen. Ugyanakkor itt 2 speciális helyzetet érdemes mérlegelni Tóth Balázs esetében. Az egyik az, hogy maga a kapus az mint egy különleges poszt kezelendő. Tehát a terhelés az teljesen más irányú, mint a mezőnyjátékosoknál. Tehát hogyha hosszú vagy sok játékpercet töltött el a válogatottban, könnyebben tud visszaállni a klub csapatának a kapujában. Ez az egyik. A másik pedig, hogy neki volt szeptember elején kisebb sérülése, és akkor ott alapvetően kihagyott 3 bajnoki mérkőzést. Tehát tulajdonképpen ő ezzel a válogatott szünettel mondhatjuk azt, hogy teljes értékűen vissza a sérüléséből fakadó deficitet ledolgozva az utazó sebességére, ha úgy tetszik. Tehát az, hogy ő most a válogatott szünet után visszállt a kapuba, a klubjába, majd hogy nem azt mondom, hogy egy teljesen természetes folyamatnak a legújabb láncszeme.
2: Akkor beszéljünk más válogatott játékosokról, akik ugye a Bundesligában szerepelnek, és itt szerintem összegészében beszélhetünk róluk, vagy egyszerre, mert hogy mind a ketten győztek, Schäfer, illetve Orbán is győzött a saját csapatával, és mondhatjuk, hogy a hétvégén ugye mind a ketten kezdőként kaptak lehetőséget, és ezáltal kivették részüket bőven a sikerből. Ugye az Uniónnak nagyon kell a siker, a Lipcsének pedig nagyon jól nézett ki ez a 6-0-ás meccs.
3: Így van, ha most szétszálazzuk, akkor Schäferrel kezdeném, már csak azért is, mert az Unión tényleg egy borzalmas idénykezdésen van túl, hogyha úgy tetszik, illetve a válogatott szünetre úgy ment el a berlini gárda, ugye, hogy nagyon fájdalmas pofonba szaladt bele a Bayern München ellen, tehát 7 gólt kapni, az egyszerűen egy szörnyű trauma. És akkor itt ugye mindig van az a klasszikus kérdés, hogy a válogatott szünet, az kinek jön jól, kik tudják rendezni a sorokat. De most úgy tűnik, hogy ez az Uniónnál jól sikerült, és Schäfer esetében is, mert bár lecserélte őt az edző az utolsó percekben, de ez egyértelműen időhúzó csere volt. Tehát alapvetően Schäfer végigjátszhatta a 90 percet, és a szurkolói szavazat alapján, ami egyébként szintén egy fontos támpont Németországban, a csapatában a második legjobb értékítéletet kapta. Úgyhogy nem ő szerezte a győztes gólt, mert egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ez volt az Union Berlin első győzelme a Bundesliga idényben, tehát egy ilyen elképesztő feszültség alatt játszott a csapat, amit ezzel a teljesítménnyel sikerült megoldani. Tehát itt egy lélekemelő, vagy egy ilyen gátat áttörő győzelemnek volt az egyik letéteményese Schäfer András. Na most Willi Orbán esetében azért itt egy majdhogy nem egy más szintről beszéltünk, de azért nem teljesen, de itt azért azt érdemes látni, hogy az RB Leipzig lényegesebben erősebb csapat, mint az Union Berlin. Tehát az, hogy a Lipcse 6-0-ra mossa le a Frankfurtot, az egy kevésbé tűnik kifutott eredménynek, de azért az, viszont hozzátenném, hogy ez a Lipcse hazai pályán elképesztően jól teljesít. Tehát az egyel ezelőtti hazai mérkőzésen a Hamburgnak gurított ötöt, ott egyébként Willy Orbán be is talált. Ezúttal nem, de ez nem von le az érdemeiből, mert egyébként ő is a szurkolóknál, illetve a szaksajtónál is az egyik legmagasabb osztályzatot, a kikeresetében a legalacsonyabbat kapta. Tehát itt alapvetően azt látjuk, hogy a Lipcse Willy Orbánnal, aki egyébként természetesen rendszeresen 90 perces játékos, jól teljesít. A Lipcsénél megjegyzem, azt kellene majd átváltani itt hosszú távra, hogy amikor idegenbe megy a csapat, akkor is jól szerepeljen, mert eddig rendre kikapott. Míg otthon lehozza kapott gól nélkül stabil védekezéssel, Willy Orbán vezetésével, ez valamiért elcsúszik idegenben.
2: Folytatva akkor a válogatott játékosoknak a sorát, Bolla Bendegúzról beszélünk egy kicsit, mert szerintem az ő helyzete azért is ugye érdekes, mert megsérült Észak-Írországban, és utána a hátralévő két válogatott mérkőzésen ő már nem kapott szerepet. Lehetett szerencsére olvasni, hogy a sérülése nem súlyos, de most olyannyira örülhetünk akár, mint magyar futball kedvelők, hogy már játszott is kezdőként a hétvégén a Rapidban.
3: Nem is kifejezés, hogy játszott. Tehát Bolla Bendegúz alapvetően majdhogy nem az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a magyar légiósokat figyelembe véve. Először is nagyon fontos leszögezni, hogy ahhoz a Linzhez látogatott a Rapid, amelyik jelenleg a Bajnokok Ligájában szerepel. Tehát ez egy szuper rangadó volt, ha úgy tetszik. És idegenben úgy nyerni, bár volt egy meg nem adott gólja a Linznek, de akkor is kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, az önmagában nagy szám. Na most, hogyha Bolla teljesítményét nézzük, ott pedig kifejezetten üdvözítő az, hogy az Észak-Írország elleni sérülést követően nem csak hogy 90 percet bírt, hanem a csapat egyik legjobb játékosa volt, konkrétan egy nagyon szép gólpasszt adott, mert ugye gólpassz és gólpassz között is vannak különbségek, de itt egy erősen belőtt, nagyon pontos, precíz labdát adott középre, amit már tulajdonképpen csak be kellett rúgni a kapuba. Ha ezt nézzük, akkor ez egy kiváló teljesítmény, és itt félő volt az ő esetében az Észak-Írország ellen összeszedett sérülés tekintve, de legalábbis klubszinten volt félő. Ő itt az elmúlt fordulókban nagyon termékeny volt ahhoz képest, hogy jobb hátvédet játszik, mert az elmúlt három fordulót tekintve, és most ebbe beleértem már a linci rangadót is, a kanadai táblázaton rendszeresen ott volt, tehát gól vagy gólpassz. Na most ez a sorozat nem szakadt meg, ami azt jelenti, hogy a sérülés, amit összeszedett, persze kopogjuk le és lássuk meg, hogy hosszabb távon hogy fest majd a helyzet, de úgy tűnik, hogy nem veszi elejét annak, hogy ő továbbra is jó teljesítménnyel rukkoljon elő.
2: Beszéljünk Csinger Márkról is, aki a Holland Groningennek a játékosa, és gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy berobbant ebbe a Holland Ligába, mert hogy folyamatosan kapja a lehetőséget. Most, amikor megláttam azt a hétvégén, hogy ő nem kezdő, egy kicsit meglepődtem, bár mondjuk ugye, mint beszéltünk róla a válogatottban, ő folyamatosan kapta a lehetőséget, sőt, talán az egyik legjobb játékosa volt az utolsó mérkőzésén a magyar válogatottnak, most viszont csereként kapott lehetőséget, de ilyen szempontból talán, amikor a csapat együtt edz 3 hétig, nem is annyira meglepő, hogy az a játékos, aki távol van, az nem lesz kezdő a következő bajnokin.
3: Így van, tehát itt a Groningennél egyértelműen pihentetésről, rotációról van szó, tehát ez tiszta sor, és arról nem is beszélve, hogy az Excelsior ellen olyan sima győzelmet aratott a Groningen, hogy majd, hogy nem már az is belefért volna a pakliba, hogy teljesen pihenteti az edző Csinger Márkot, de ilyenkor, hogyha a játékos nem sérült, vagy nincsen teljes mértékben, vagy nem ér teljes mértékben a teljesítő képessége határára, akkor érdemes egy picit pár perceit, ugye egy nagyjából egy 20 perc játékpercet kapott Csingermász, tehát érdemes ilyenkor megfuttatni, visszaaklimatizálni, ha úgy tetszik a játékost, tehát itt egyértelműen erről van szó, mert egyébként azt is érdemes látni, hogy a Groningenből azért lényegesebben kevesebb játékos megy el a válogatott, vagy ment el a válogatott szünetre, mint mondjuk, ha most itt az előbb citált RB Leipzigot nézzük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a magyar légiósok teljesítményét Szabó Bence Gyenge Balázzsal elemezte.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű

0: Mérkőzés élőben, csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák árifi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Győzött a Leipzig és a Villarreal. A Galatasaray viszont kikapott a labdarúgó BL-ben. Újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. Győzött a Villarreal is 3-1-re a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben senki sem sérült meg. További eredmények: Arsenal-Lille 3-0, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Internacionale Bruges 3-4, Viking Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2, Szabach Slavia Praha 2-0. 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés. A baranyai együttes jelenleg a 9., a miskolci csapat a 10. a tabellán. Ma szintén a második fordulóban elhalasztott találkozón 12 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i Gróziai Nemzetek Ligája találkozójára. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Valur Reykjaviktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 3. fordulójában. A magyar csapat továbbra is pont nélkül áll csoportjában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz. Az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. Elkerülhetetlen az egészségügy teljes átalakítása, véli Kóka János üzletember. A korábbi gazdasági miniszter egy szimulációs játékon keresztül mutatja be, hogyan lehet új pályára állítani a rendszert. 10 év alatt 10 000 milliárdos összeget szabadítana fel egy egészségesebb Magyarország érdekében. A játék segítségével bárki kipróbálhatja, hogyan lehet pénzt szerezni az egészségügy fejlesztésére. A kormány azt ígérte, évente 500 milliárd forintot szabadítana fel a területre. Kóka János szerint ez az összeg azonban nem elegendő. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakció vezetőhelyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermekeknek és a szülőknek is. A KDNP szigorú szabályokat szeretne a felső korhatár kérdésében, valamint abban, hogy mennyi időt tölthetnek a fiatalok a médiatartalmak görgetésével. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni.
0: Közlekedés.
5: Dolgoznak az M0-es déli szektorán. A Nagy Duna hidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Meghaladta a 8 kilométert a torlódás. Jelentő

0: és többletmenetidőre készüljenek. A fővárosban baleset történt a Pesti úton, a Mezőtárkány utca közelében. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello drága hallgatók, ma reggel is így 3:95-4 perccel köszöntünk mindenkit, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne pedig ugye a Sportreggel, hello Zsófi, hello Krisi,
2: hello Levi, sziasztok!
1: Nagyon érdekes témával jövünk, mert ugye Stephen Gerrard beszélgetésben elmondta az egykori legendás angol középhátvéd.
2: Csatár.
1: Csatár volt Gerrard.
2: Nem, ez egy nagyon jó 8-as
1: középpályás,
2: volt.
1: Nem?
2: Így.
1: Na igen, középpályás, hogy elmondta, nem fogadnál például a Premier League bajnoki címét, még akkor sem, ha elvennék az aranyat a Manchester City-től. Igen. Ugye ez most egy komoly problémás fejtörés a Manchester City házatáján. Ugye ez pár nappal, vagy héttel ezelőtt született meg a döntés, hogy megbüntetik a klubot.
2: Hogy kizárhatják. Még nagyon sok pontban ugye vádpontban
1: hát bűnösnek találták. Hát nagyon
3: 114,
1: sok.
3: 115 pontban, igen.
1: De egyébként a 90 is elég lenne, de
3: igen. A 15 is elég lenne. Igen.
1: Azt szokták mondani, hogy egynél is, amikor mondjuk valakit esetleg halálra akarnak ide, ebben az egy vádpont. Na mindegy, szóval a szegény City úgy néz ki, hogy szerintem kivéreztetik, ez az én véleményem, és amikor elindult onnan ugye már a távozók sora De Bruyne-től kezdve, ugye Guardiolán keresztül, akkor azért érdemes az elgondolkodni, hogy ők már valamit tudhatnak.
2: Igen.
1: És most az a helyzet, hogyha esetleg úgy alakul, hogy a kizárás, elzárás, büntetés ténye megáll, és ezt helyben hagyják, akkor az a nagy helyzet, hogy akár csak a Premier League győzelmeket vehetik el, nem tudjuk, hogy milyen szankciók lehetnek.
2: Ugye 2020-ig amit összeszedtek 2008-tól, akkor történt meg ott a tulajdonosváltás.
3: 2009 és 2018 között
1: valahogy így. Nem nyert BL-től azóta?
2: Egyet nyert a City, de azt 2023-ban
1: hát az,
2: nyerte.
1: Az nem olyan rég volt.
2: Úgyhogy az nem számít, az 2020 után van, az előtt.
1: Ja, 20 után ez nem számít. Akkor az marad.
2: Igen, tehát a BL az marad. Itt bajnoki címekről folynak a viták, és hát ugye Steven Gerrard, aki szintén visszautasítaná azt a hát kegyelet, aranyérem, vagy hogy hívjuk ezt, hogy igazából
1: az nem jó, annak
2: az
1: nincs
2: nem jó
1: üzenete.
2: És mindenki ezt mondja, Gerrard, ugye 2014-ben maradt a City mögött, 2 darab ponttal maradt le akkor a Liverpool, a Manchester City mögött. Igen. Wayne Rooney nyilatkozik, hogy neki ne adjanak semmit, mert a City nyert a pályán, úgyhogy nem érdekli az aranyére.
1: Az megvan nektek egy esős délutánon, valahol ott, nem tudom, a Dél-Londonban, érted, a csodálatos
2: művelődési házban
1: igen, mellett egy könyvtárban, éppen meg böknek egy szemüveges könyvtáros nénit. Hey, good morning! Igen, hogy akkor csak leülnek, és átadnak egy nyilván egy sarkítottam, de hogy
2: szóval nincs olyan eszmei érték az egésznek, tehát semmi.
1: Ez tipikusan, amikor szerintem, amikor valakivel, nem tudom, szakítasz, vagy nem jöttél vele jól ki, és persze vége egy kapcsolatnak, és utána találkoztak, nem tudom, és akkor bocs.
2: Igen.
1: Ja? Ja. Hát akkor végülis akkor megvan, hát nem.
2: Nem igen, és emlékeztek, hogy ugyanezt mondtam múlt héten Bánki Dodi, hogy senki nem fogja elfogadni azt, már a játékosok se, hogy ha kikaptak, egy ilyen kegyelet aranyéremmel próbálják valahogy ezt visszanozni, mert nem lehet.
1: Igen,
2: nem
1: lehet.
3: Hát most arra gondolok, hogy ugyanezt egy olimpiai éremre átcserélem, ugye a saját...
1: Volt ilyen is?
3: Hát rengetegszer, ráadásul 10 év, ami ugye feltételezhető doping esetén ugye elvehető, hogyha ez bizonyítást nyer, de hogy most arra gondolok, hogy nem tudom, például tessék, 10 éve volt Rio, valaki azt mondaná, hogy hopp, nem, bocs, egy emberrel előre kerülsz, én már nem tudok visszaállni döntőben, nem tudom lelőni, nem persze fogom tudni átélni azt az élményt,
2: persze,
3: és az a 10 év, ami az életemben nem úgy telt el, hogy én olimpiai akárhányadik helyezett vagyok, ez az a rész, amit senki nem fog tudni visszaadni.
2: Pontosan.
3: Most a focistek esetében azt mondom, oké, nem jár ugye ez egy extra se plusz, se negatív dologgal, hogy most ők pénzügyileg, de az összes többi része nem hozzárakható utólag.
1: Utólag, tehát amit így utólag helyre lehetne hozni, és aminek én örülnék, hogyha az életem, nem tudom, előző szakaszaiból, ha kiveszek egy-egy érdekes dolgot, ha akkor az nem úgy történik, akkor és utólag helyre tudnák-e. Például, ha Otamendi sárgát kap azon a világbajnoki döntőn, amikor lerúgta ugyebár a francia játékosunkat, ugye Dembélét, akkor még ugye Barca volt, vagy akkor még nem, de a Dembélét, mert akkor az az nekem egy szelvényen nagyon sok pénzt volt. Azt így el tudnám fogadni utólag, azt mondja, hogy Levi, odaadjuk azt a sárgát.
2: Elbíráltuk, megnéztük, és kifizetjük, igen.
1: Odaadjuk azt a sárgát.
3: Tudjátok, mikor tudnám ezt elképzelni most egyéni sportra vissza? Ha mondjuk azt feltételezem, hogy a másik, aki, tehát mondjuk olimpiai ezüstérmes vagyok, és a másik ember, aki előttem nyer, vagy valami ocsmány módon teszi ezt, tehát hogy mondjuk a szabályok szerint nem büntethető módon, de az etikai értelemben versenyzőtársak között hát elítélhető módon teszi ezt, és én ezt látom, és ezt tudom, és végigélem, és azt érzem, hogy a számból húzta ki, vagy a kezemből az aranyérmet, ott azt mondom,
1: azt
3: hogy ez az.
1: Hogy a szádból kiúzod,
3: ez,
1: a,
3: ki? Az aranyérmet. Én ráharap, hát az aranyérmet ráharapsz.
1: De bocsánat, és akkor mit,
3: is.
1: Teljesen jogos, amit gondol Kristóf, hogy mi van, mit szólna Anglia, ha már Stefan Gerrardról beszélünk. Egy Argentina elleni világbajnoki mérkőzésen, ahol egy kéz a jóisten keze.
2: Na például.
1: Tehát ezeket... Bocsánat, tehát azért mondom, igen. Elnézést. És mit szólna ugye az az angol válogatott, ahol teljesen jó, amit küldte SMS-ben Zsófi. Frank Lampard lövése a kapufáról, a német kapu
2: gólvonala
1: mögé. És nem látta a bíró, nem volt gólvonal technika, és nem adták meg a gólt.
3: Igen, ez fontosnak éreztem.
1: Csak azért hoztam két angol példát, bocsánat, mert ugye Gerrardról beszélünk. Hogy azért gyerekek? Azért ezeket utólag minden borult. Tehát ebben ez az érdekes, hogy most már ennyi időtávlatában visszanézni, visszamenni, és mindent újraírni, hát ez olyan, mint hogyha megkapnátok azt a lehetőséget, és nagyon nagy szeretettel, tisztelettel, és egyfajta rajongással is fordulok a hallgatóink felé, 06-30-55-55-605, egyetlen egyszer van időd visszamenni, vagy lehetőséged visszamenni az időben. Egyetlen egyszer kezdheted újra az életed. Hány éves korodig tekered vissza azt a bizonyos kereket? Hallgatók, gyertek, írjátok, kíváncsiak vagyunk. Hogy mindenki gondolját, mert itt arról beszélünk, hogy nem tudom, 5-6-8, nem tudom hány 10 évvel ezelőtti helyzetre. Oké, ha ilyen van, akkor köszönöm szépen, akkor viszont lenne egy ennyi. Az lenne a hozzászólásom, az észrevételem, hogy akkor ne 8 évre, hanem...
2: Ha már 2016 Rio, akkor 2014 szintén Rio, Brazília világbajnokság. Szólnék az argentin szövetségi kapitánynak, hogy a németekkel, hogy a németekkel a döntőben ne Higuaint játszassa, mert az üres kapura is mellé rúgta háromszor. Na egyszer jó. Rúgott egy gólt a döntőben, elment örülni, és senki nem ment utána, és nézi, mi van, és a partjelző már 2 perce felemelte az ott, hogy les.
1: Volt egy ilyen magyar film, így az egyik hallgatón, köszönjük szépen, ugyebár, a 6-3-ról szól, amikor Epeides Károly előre tudja, hogy mi lesz, ugyebár, az eredmény, és mindonnan kitiltják. Tehát ez is egy nagy kérdés, hogy ha úgy mész vissza, hogy tudod, hogy mi történt akkor, és aztán pedig visszalőnek a jelenben, most egy nagy időutazásban vagyunk, de azért az nagyon-nagyon kemény, és fura helyzetet eredményezne, ha itt most 8-10 évre visszamenőleg ezeket az eredményeket megsemmistenék. Szerintem olyan lavina indulna el ennek kapcsán, nem csak a Premier League, de minden más kapcsán is, eredmények kapcsán, átigazolások kapcsán, gyerekek. Hmm. Hát mennyire hiteles, mennyire valós az, aki akkor igazolt oda egy olyan csapat, akkor, és abban a City-ben lőtt gólt például, és juttatta tovább a csapatot, és nyertek ugye például a PL-t. Szóval, hogy
2: hát olyan élményeket vennénk el a nézőktől, szurkolóktól, mint 2012 Aguero-nak az utolsó perc utáni gólja. United játékosok már ünnepeltek a pályán, hogy megvan a BL győzelem, a Premier League győzelem, hiszen a Citynek nyernie kellett volna, és a 90. percen még vesztésre állt.
1: 2-1-re álltak vesztésre, és aztán jött egy szöglet Dzeko,
2: és aztán pedig Balotelli életében rengeteg asszisztot adott a Cityben.
1: Ez ott az első.
2: Egyet, akkor Aguero-nak, és azt ott berúgta, és a United-esek így lefogytak, hogy ez most komoly, hogy 5 percet rúgtak kettőt.
1: És Mancini mindenki megőrülve.
2: Ilyen élményektől fosztanák meg egyébként.
1: Tehát én azt gondolom, nem, hogy lehet. Tehát ne menjünk vissza, igen. Ne bolygassuk, az soha senkinek nem jó, így történt. Bizonyos helyzetekben, ha annak már megvan, ugyebár a folyamata és a jelenben ezt mondjuk, akkor már ne, ilyen alapon visszamehetünk az érettségihez is.
2: Persze.
1: Mert én nem azt húztam volna élelmiszerből, amit.
2: Igen.
1: És olyan felejtem. Hát az, most abban is menjünk bele. De hogy ne, hát... Hanem akkor húztam volna egy másikat. Igen. Addig a pillanatig visszatekered magad, és akkor ott kihúzol egy másikat.
3: Én 2010-ben mennék vissza.
1: Mi volt?
2: Miért?
3: az pont már a két olimpia zsebemben rengeteg tapasztalattal, egy nagyon nagy pofonnal Pekingből, de egy szuper pihenővel, egy kis szabbatikát tartottam ott a pekingi olimpia után, és ott kezdtem el ráfordulni a londoni olimpiára, és ott egy egész picit máshogy csinálnám a felkészülésemet. Oda.
2: De mit? Biztos azon belül mit? Tehát egy órával többet lőnél, két órával
1: jó,
2: többet aludnál?
1: Jó, csak azt a tapasztalatot azért nem, tehát úgy mennél vissza, hogy nem viheted el magaddal vissza azt,
2: amit hoztál azóta. Igen.
1: Tehát ez a klasszikus lehetőség.
3: De azt abban a pillanatban is így éreztem.
1: Hogy tehát, ott rosszat csinálsz.
3: Igen, azt éreztem, hogy most elsétáltam életem egyik nagy lehetősége mellett.
1: Azt érezzük?
3: Én akkor ezt éreztem, igen. Persze, akkor még bízol abban, hogy nyilván majd újra fölkár a nap, és majd 4 év múlva megint lesz egy másik játék, és azt gondolod, hogy onnan fogod folytatni. Ez lehet, hogy így van, de nagy valószínűséggel nem.
1: Szerintetek Ben Johnson visszamenni arra az indulásra, ami az olimpián ugye kétszer indult, és ezért kizárták, előbb indult.
3: Szerintem vissza.
1: Azért azok milyenek? De tényleg? Hogy az mi, de benned van a hív, benned van a lendület, mennél előre. Egy startpisztoly 400-szor vagy 500-szor indult már előtte nagy versenyeken, tehát annyira nem izgulhatott szerintem. És másodjára is előbb indul. És kizárni egy olimpián úgy, hogy nagy valószínűséggel ő nyerte volna meg. Ugye?
2: Igen.
3: Hát ez valószínűleg élete utolsó pillanatáig.
1: Úgyhogy jól gondolkodik, legalábbis szerintem jól gondolkodik Gerard, meg Rooney, bár Rooney-nál gondolkodást azért viszont teljesen óvatosan tenném ide a mondatba, hogy az nem lehet, tehát nem lehet, nincs gyógyír. Van szerintem egy idő, meg olyan súlyú dolgok, ami miatt szerintem nem. És bocsánat, egy személyes példát hozok ide. Ugye édesanyám minket a testvéremmel 6 éves korunkban ott hagyott. És próbált ő elnézést kérni felnőttként. Mondta is. De nem tudod, meg nem történté tenni azt, hogy én x éven keresztül állok egy hír a cserépkája mellett, és kérdezem az apukámat, hogy hol van az anya. És akkor mindig valamit elutazott, meg ilyen. Szóval az egy, mondom, nyilván más, súlyosabb történet, de hogy azt mondom, tehát a késői bocsánat, meg a helyrehozatal bizonyos helyzetekben szerintem nem működik. Itt sem érezném annyira nagyon.
3: Igen, pont ez, amiről beszéltünk, ugye az időt nem tudod visszakapni.
1: Valaki azt mondja, sziasztok, én sráckoromban mennék vissza a stadionba, magyar-svéd VB-selejtező, Ekström, ne fejelje be az egyenlítő gólt 3-3. Igaz, a Távkapcs című film is eszembe jutott,
2: hogy
1: kvázi úgy képzeljük ezt, hogy valahol megállítod. Én 54-ben mennék vissza, ha már sport, 54, és amikor ott bemennék, ugyebár a Berni öltözőbe, és meghallgatnám, mit mondanak az NSK válogatott játékosainak, és nem engedném, hogy a stoplist feltegyék, mert elvileg azon múlt, hogy nem csúsztak. Mondhatni, azon csúszott el, de nem, hiszen nem csúsztak a játékosok, ha minden igaz, a világbajnoki aranyunk. Ott nagyon megérdemelte volna a magyar aranycsapat a válogatott, szóval nem tudom, hogy jutunk-e valaha ilyen közel az, hogy világbajnoki címet nyerjünk, szerintem nem.
2: De ott meg volt, de sajnos nem jött össze, mondtam, milyen Berni. Ja, de akkor Berni öltöző. Mi ott lefagytam, azért nem tudtam hozzászólni.
1: Igen, nem is kell. Úgyhogy itt a gyerekek, szóval nagyon nehéz. Én nem tudom, milyen döntés lesz, meg mi alapján. Arról nem beszélve, hogy itt most a City-s témában, hogy én azt hiszem, hogy akkor, tehát ilyen Paris Saint-Germain-ek és az összes többi nagy csapat is felkészült. Itt alapvetően, amit ebben a 110 nem tudom hány pontban találtak, azok pénzügyi, ugye, visszaélések, túlköltekezések, és ötösség, ugye van egy ilyen alapbalanszabály, nem költhetsz többet, mint amennyit mennyi a bevételük, ezt átlépték, túllépték, álltak, szabálytan igazolások voltak, stb. De tényleg csak zárójelbe teszem, én úgy vélem, minden csapat ezt csinálja, tisztelt a kivételnek. Nyilván kis csapatok azért nem, de nagy csapatoknál én nem tudom elképzelni, hogy ott mindent, totál, szóval papíron minden szabályos. Csak azt gondolom, hogy azért nem.
2: De szerintem a City-nél is papíron egyébként minden szabályos.
1: Hát bocsánat, még a Barszámra is azt mondom, hát voltak is gondok. A Reálnál is milyen alapból és honnan fizetnek ki bizonyos pénzeket. Csak olyan tranzakciók vannak, meg van az adóoptimalizálás, vannak bizonyos cégek, akik segítenek bizonyos dolgokat, papírokat kitölteni, és aztán most az ember mindenki gondolja magába, hogy azért ez mennyire igazságtalan, avagy sem, de én azt hiszem, hogy hosszú évtizedek óta ez így működik. Ha ezt itt megbolygatják, akkor vagy nagyon vagy nagyon megrázza az egész labdarúgást, a nemzetközi labdarúgást, vagy most azt mondják, hogy sok esetben van, hogy akkor legyen most egy ilyen áldozati barika, akkor a City-vel valamit vitessünk el, tök mindegy, és akkor a többiek meg megúszhatják. Ezt én így hiszem, és így gondolom. Na jó, hát akkor viszont mindjárt beszélünk László Csabával, őt is megkérdezzük, hogy mi az, aminek örülne, amit nem kapott meg, de adott esetben megkaphatná így utólag, és persze kérdezzük a mi hallgatóinkat, hogyha ők visszamehetnének az időben, akkor mi az, amit másképp tennének. Abban az egyetlen pillanatban egy ilyen van. Lehet egyébként sport kapcsolódása is ennek az egésznek, mert ha visszatennek menni és valamit, akkor egy picit másképp csinálunk, akkor akár másképp is alakulhatott volna az élet, biztos vagyok benne. 06 30 55 55 605.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Most pedig 5 perc elünk 9 óra után. Csodálatos reggelt kívánok mindenkinek. Szép ez a szerda, hogy szokták mondani, és szebb is lehet, úgyhogy ezért most teszünk, mert itt van velünk ma reggel László Csaba. Ilyenkor fel szoktuk hívni. Hello, hello, Albánia! Hello, hello!
2: Szia, Csaba!
3: Szia, Csaba!
1: Köszöntünk! Na, hát figyelj, nagyon örülünk neked, ezt tudod? Szívünk köznöttél.
3: Krisztóf, bocsánat.
2: Csaba, semmi baj, nem hallottam, de elfogadom. Én is téged, puszi.
1: Semmi baj, Krisztóf. Krisztóf olyan, mint most, ugye, Dominika Liverpoolban, te nincs itt.
3: Túl terhelt.
2: Azt hittem, azt mondtad, sérült.
1: Ma sem játszik egyébként, így egy erős felütéssel. Beszéljünk erről ugye, majd. Igen?
3: De ugye, hogy érzem, nagyon jó kedved van így a tegnapi mérkőzések után.
1: Nagyon. Hát igen, meg van rajta egy inspiráló. Képzeld, el akarja neked mondani, ajándékot kapott.
2: Képzeld, de reggel 6 óra 5 perckor már ajándékot kaptam Levitől. Ő is tudja, hogy én is barszás vagyunk, és egy ilyen barszás, FC Barcelonás karkötőt kaptam tőle. Rajta a logó, a címer, a felirat, és ott van angolul az, hogy a legjobbik a Bajnokok Ligája, egy győztes, és úgyhogy ezzel indult, már jól kezdődött a reggelem, képzeld el.
3: De akkor most már mind a kettőtöknek mondok egy nagyon jó dolgot, ami nem akarok ígéretet tenni, de megpróbálom. A Hansi Flick fájedzője, nekem pattársam volt a kölni főiskolán.
1: Akkor tudod ugye, hogy milyen feladat?
3: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy most nem azt mondom, hogy egy évben 20-szor telefonálok vele, de azért néha beszélgetünk. És a másik nagyon érdekes dolog, hogy nem is tudtam, hogy a Midtjylland a következő ellenfelünkkel fog játszani, itt Albániával, Glatia. És hát az ő, a Midtjyllandnak az edzője, nem is tudtam, most nézem, hogy hát ez nekem volt játékosom, a Mike Thulberg. Én vittem a háthoz, aztán megsérült.
1: Akkor tudod, mit kell tenni.
3: És mondom, hogy ilyen kicsi a világ, mindenki találkozik Albániával.
1: Most ki lennék, figyelj, milyen áruld már nekünk és a hallgatóknak, légy szíves, mert ha azt mondjuk, hogy Albánia, akkor én nekem nem is tudom, milyen kép jut eszembe.
2: Nekem tengerpart.
1: Nekem hegyek.
3: Tengerpart. Hegyek, tengerpart, kedves emberek, pláne, hogyha győz a csapatot.
1: De sok pásztor.
3: Nem mondanám. Itt természeti szempontból, vagy azt mondom, hogy ez tényleg nagy, gyönyörű hely. Legalábbis itt van a Balkán-félsziget legnagyobb édesvízű tava, szinte mindegy fél Balaton. Hegyek, tengerpart 30 perc, úgyhogy így lényegében jó idő, lent van délen, ugye Olaszország csücske, hogyha tengerpartról átnézel, akkor 70 kilométer, úgyhogy már látod jó időben Olaszországot is, lényegében 20-22 fok most is így napközben. Így kellemes, bár akkor kellemes, hogyha le tudod győzni az ellenfeleket, mint ahogy mi tettük a hétvégén.
2: Gratulálni akartunk, Csabi. Igen. Így kell debütálni,
1: pont most nem tettem.
3: És így ebből a szempontból, így most nem mondom, hogy minden kerek, meg vannak mindenhol a problémák, de hát, hogyha nem lennének problémák, akkor nem lennék itt, azon kívül, ugye kell mindig a megoldás, hogy nekem volt egy olyan főnököm, aki hát ugye én Kelet-Európából jöttem meg, elkerültem a világ egyik legnagyobb autócégéhez, a Fordhoz, az eladás után, a sérülés után, és én azt hittem, hogy minden olyan jó, hogy mindig azt mondom a főnöknek, igen, persze, neked van, soha nem probléma. Aztán eltelt egy 3 hónap, és mondta, hogy keresek más munkahelyet, mert az, hogy igen, semmi probléma, ezzel ki nem elég, nem ezért mondtam ide engem, hogy őt ajnározzam, hanem ami a fejemben van. Aztán úgy azóta rájöttem, hogy tényleg igazuk van, mert a probléma megoldás nem az igen-igennel kezdődik, és nem a főnöknek van mindig igaza, mert tudsz neki segíteni, hogyha elmondod azt, hogy te mit gondolsz, és abból kialakul egy normális segítő párbeszéd, vagyis összességében a kritika, mondjuk mi azt, hogy építő vagy romboló, de hogy összességében a kritika nekem azért nem romboló soha, mert abban sok az igazság. és hogyha valaki kritikusan szól hozzád, az nem negatív. Megint mondom, nem negatív, vagyis pozitív.
1: Mind legyen azért az építő. Figyelj, de azért ha jól, ugye 1-0-ra nyertetek, ha jól emlékszem.
2: Igen.
1: Ezt kérdeztem tőlem a Kristóf reggel, hogy itt van a Nápoly, aki lő egy gólt ugye tegnap a Villarrealnak, úgyhogy persze szegény Gulácsi Péter nem is tudott védeni, ugye, mert betörtek hozzájuk, úgyhogy otthon voltak szörnyű, majd ezért erről is kérdeznénk téged. És nem tudták megölni az 1-0-ás vezetést.
2: Olasz csapat léttére.
1: Igen. Nátok ez hogy van? Az albán típusú játék az milyen volt 1-0-nál? Beállítottad a csapatot, vagy még azért menjetek, még lőjetek gólt?
3: Nem, hát lényegében van egy taktikai elképzelésed, és az, most azt kell mondjam, hogy működött. Egy olyan csapat ellen játszottunk, a Dinamo, aki ugye nem is bajnok esélyes, hanem már bajnoknak van kikiáltva itt Albániában, és lényegében ez egy derbi volt, de azon kívül ugye mi tudtuk azt, hogy mi nem vagyunk annyira játékerősek, úgyhogy nekünk volt egy elképzelésünk, amit egy hét alatt tényleg úgy nagyjából el tudtunk sajátítani, és ebből meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Lényegében nem is volt gólhelyzetük, hogyha kicsit odafigyelünk, és mondjuk azt, hogy több minőség van a csapatban, akkor lehetett volna a vége 3-4 is a mi javunkra, mert vagy 3-4-szer is koncából elmentünk, úgyhogy egyen a kapusra, és nem tudtuk befejezni, vagy rossz döntést hoztak. De nem ezt számít, nekem azért vagyok büszke a fiúkra, mert lényegében megértették, hogy mit akarok, ezen dolgoztunk, és ez egy nagy lépés volt mindenki számára, az idén még nem nyertek meccset, és ez a mérkőzés, ez a 3 pont nagyon-nagyon fontos volt. Mondjuk, hogy a következő mérkőzésre sem mi vagyunk az esélyesek, mert az albán bajnokhoz megyünk, igaz, hogy ők csütörtökön játszanak Conference League csoportkört, de attól függetlenül megint úgy megyünk oda, hogy kidolgozunk egy bizonyos tervet, amit edzésen begyakorolunk, és ezt megpróbáljuk megvalósítani. De ezek olyan dolgok, hogy rövid idő alatt nagyon nehéz normálisan hatni úgy a játékosokra, hogyha például kikapsz, és azt mondod, hogy ez a jó vagy a játékos, azt hiszi el, hogy akkor jó az edzés munka, hogyha ugye győzni is tudsz, és ez így pozitív ebből a szempontból. De én mindig azt mondom, hogy minden edzőnek, hogy tényleg soha nem szabad a te akaratodat rákényszeríteni a csapatba, hanem az, hogy mit tud a csapat játszani. Uh-huh. Most mondok egy egyszerű példát így edzői szempontból. Én két belső védő, vagyis sok gólt kapott a csapat, és az 5 mérkőzésen több mint 10-et, és
1: úgy éreztem,
3: hogy a két szélső védő játszott belső védőt. És
2: mondjuk az ő sportigazgató, amikor ezt meglátta, lehet elkezdtem akargatni a fejét, hogy ez most hogy lesz.
3: Hát igen, de most ez a sport, hogy milyen a sport, pláne ebből a csapatsport, hogy ugye a jobbek volt a jobb elsővédő, a balbek, az eddigi balbek a bal elsővédő, és a jobb és a baloldali oldalra tettem két olyan fiatal játékost, akiknek kettőknek összesen nincs 3 mérkőzésük eddig. És mind a kettő nagyon jól játszott, és a két belső védő közül most az egyiket követelik a válogatottban, mert állítólag az albán válogatottban probléma van a belső védővel, a következő mérkőzés. Hát nem is gondoltuk volna, hogy ez ilyen jó belső védő, ez a jobb oldali.
4: Vagyis, na vagyis, tessék, gyakorlatilag vagyis, akkor megoldottad az albán válogatott problémáját.
3: Igen, csak összességében azt mondom, hogy mindig van egy rizikó, de legyen ez a rizikó egészséges, és hogyha tényleg jó sikerül, akkor azt mondják, fú, de milyen jó szeme van. De nem igaz, mert én azt láttam, hogy nem alkalmas például a baloldali védő arra a feladatra, amit el kellene végezni. És ezért tettem belül, mert azért tapasztalt, és nem egy rossz futballista. De mondom, hogy ebből a szempontból nem szabad mindig arra hagyatkozni, hogy ki mit csinált előtte, hanem vannak érzéseid, látod, hogy ki hogy mozog, tudod, hogy hová kell tenni, és próbáld meg meg, mert ha ugyanazt csinálod, mint az elődöd, akkor lényegében mindenki...
1: Persze, hát azért be kell ezeket válni. Bolygasd meg, zavard meg az ellenfelt, azt szokták
2: mondani. Húzd meg a váratlan.
1: Igen, de nézzük, mit csinált ez a László?
2: Meghúzta.
4: Legyőztek a Dynamo City-t, hoppá!
1: Mr. Leslie!
3: Ja, így van. De nagyon, én a tegnap, ami engem nagyon-nagyon érdekelt, az először is a norvég csapatok, és hát a Bayern München ellen megint
2: hát
3: a norvég
2: futball
3: bizonyított, ha bár about kellett egy olyan Olizé, aki...
2: De mit csinálnál egy ilyen játékossal a Kompany helyében, hogy vezetsz egy BL meccsen, és nyilván amiatt a kiállítás miatt, mert egy ordas nagy hülyeség volt, hogy fejbe dobod az ellenfelet a labdával.
1: Igen.
2: Te hogy büntetnéd, vagy te mit csinálnál?
3: Hát nagyon nehéz. Komolyan mondom, én nem gondolkoztam rajta, hogy mit csinálnék, de ma reggel, ugye, hogyha így beleolvasol a bármelyik sajtóba, mindenki, nem csak az, aki szereti vagy nem szereti a Bayern München, de hogy összességében mennyire fegyelmezetlennek kell lenni egy ilyen helyzetben, és nem tudom, hogy ilyenkor, hogy mi van a játékos fejében, mert én mindig abból próbálok kiindulni, hogy mi van a másik ember fejében, miért tette ezt, mert mondok egy nagyon ilyen, megint magamból indulok ki, én meg vagyok győződve, hogy amikor valaki megszületik, akkor ő nem se bűnözőnek, se gépkocsi vezetőnek, se mérnöknek, hanem megszületett, és majd ő és a körülötte lévő társadalom meg helyzet alakítja ki azt, hogy mi lesz belőle, vagy a tehetségét, hogy tudja alkalmazni, stb. És utána, hogy mennyire fegyelmezett, mennyire
1: alázatos
3: ahhoz, hogy mi van körülöttem. Az, hogy ki vagyok én, és mi vagyok én, az egy dolog. De mennyire tudom befolyásolni a létemmel a körülöttem lévő embereket, vagy azt a csoportot, vagy azt, akit képviselek. Én, lehet, hogy mindenki másképp, én így gondolkodom. És nekem az a fontos például, tényleg kijövök egy mérkőzésre, és esküszöm nektek, hogy nem az érdekel, hogy csak megnyerjem a meccset, nekem, én bemegyek az öltözőbe, és azt mondom, hogy ez olyan jó nap volt, mert volt kint 10 000 ember, és ez a 10 000 ember közül 9 000, mert 1 000 az az ellenfél, boldogan megy haza. És ez nekem jó. Igen, hogy ez egy ilyen, nem tudom, mindenki másképp gondolkodik, de úgy összességében csak arra szeretnék visszatérni, hogy ilyenkor mi van a fejében a játékosnak? Hogy miért csinálja ezt? Nem? Őszintén. Akkor is megvan a pénzem, gazdag vagyok, meg tudok venni bármit, én vagyok a világ egyik legjobb szélsője, az. Igen. De ebből a szempontból én azt mondom, hogy ezek brutális sportszakmai bakik. Persze. A játékos részéről.
2: Van egy olyan cimborám, aki jégkorongot követi, és azt mondta, hogy ha minden meccs, amit néz, és mondjuk egy játékos egy ilyen figyelmetlenség miatt elmegy az egész csapatnak a meccs, és mondjuk vereséget szenvednek, ha ő edző lenne, ő úgy büntetne, mondjuk jégkorong, hogy a meccs után, aki hibázott, azt levetkőzteti gatyára, és hassal feküdjön le egy 20 percre a jégre.
3: És azt hiszem, hogy még a korongokat is üssük rá.
1: Akkor mit csinálsz? Tegnap is volt az egyik meccsen, ugye a Slavia Praha védője, eleve nem létezik, hogy olyan gólt kapjanak. Ott odaér a labdához, lassan gurult be, nem tudom, láttad, emlékszel-e? A kapu felé majdnem begurult van, odaér a védő, és ahelyett, hogy kirúgná, elrúg a labda fölött,
2: elesik,
1: és eles maga a saját lábát kirúgja, és a labda egyel begurul. Tehát, hogy mi a bocs?
3: Hát,
2: ezt majd nézd vissza, Csaba.
1: Nagyon vicces.
3: Megnézem, ezt nem néztem. Én a Barcelonát meg a Bayern München-t úgy kapcsolgatva nézegettem.
1: Hát, mi lett ezzel az Interrel, érdekel. Meg a Bayernnel, meg Nápoly, szóval nagyon kemény.
3: Hogyha most nekem itt az erőnléti edzőm olasz, szegény össze van törve, nem tudom, hogy majd és mit fog csinálni, nagy interfen, de sokat beszélgetek vele, mert lényegében ő is elmondja, hogy az olasz focit lehet negatív példaképnek beállítani, hogy kell tönkretenni egy mondjuk azt, hogy egy
2: a fiatalokat, a
3: világ egyik legjobb és legjobban szerető ország és az olaszokat, hogy 15 év alatt vagy 10 év alatt hogy tudod tönkretenni saját magad. Uh-huh. És nagyon igaza van, ugye elgondolkoztam, hogy nagyon igaza van, és tényleg a keserűség beszél belőle, mert hogyha belegondolok, hogy ezelőtt még visszamennék 15 éve, hogy mindenki Olaszországba akart menni futballozni, minden jó játékos Olaszországba akart menni, olasz klubhoz, és tényleg azt mondom, hogy a klubcsapatok, a válogatott, és most hát, melyen harmadik, vagy a, nem, harmadik hát, világbajnokság, nem, hogy nem jutottak ki.
1: Nagyon kisak, Del Piero is nyilatkozott, nagyon csúnyán beszélt, már nem csúnyán beszélt reálisan.
3: És hogyha nézzük azt, hogy nézzük, hogy mi történt, én mondtam, én tudom, hogy mi történt, hogyan tesz, de ezt a Kristóf most mondta előttem, hogyan tesszük tönkre a fiatalokat.
2: Igen, vannak ilyen 0-0-ás meccsek, nézőcsalogató fiatalokat inspiráló találkozók, tehát így nézhetetlen kategória.
3: Hát én nagyon sajnálom, de tényleg negatív példának. Az Intert most úgy nem, vagy már csak akkor kezdtem el követni, amikor a Matthäus Klinsmann ott játszott, és Andy Bremer a világbajnokság után mind oda mentek Olaszországba. Úgy nekem szimpatikus, az olasz futball azért szimpatikus, mert taktikailag, edzői szemmel sok mindent lehet tanulni belőle. Tudom, hogy nézhetetlen, de fegyelmezettek, taktikusak. Például ha olasz játékossal beszélsz, akik Olaszországban nőtt föl az olasz futballon, akkor nem kell sokat neki magyarázni, tudja a játék rendszereket, tudja a mozgásokat, de ezen belül elfelejtették a kreativitást, elfelejtették az individualizmust. Az olaszoknak mindig voltak kreatív individualizmusok.
2: És még egy nagyon fontos dolgot felejtettek el, Csaba, a cselt.
3: Hát ez az, tudod, az individualizmus, a kreativitás, inspiráció, hogyha ezt kiölöd a gyerekből, én mindig mondom, és annyiszor kiáll, most is a második útam a stadionból az akadémia volt, és megint, hagyja cselezni, vagyis, hogy mondják, hogy játszál, ne cselezz, miért ne cselezzen, csak azt taníts meg neki, hogy mikor cselezzen, miért cselezzen, és a csel után mit csináljon.
4: Ne milyen jó, hogy ezeket
3: legyen,
4: mondod.
3: Stb. Vagyis összességében hagyjad, hogy legyen inspirálva az a gyerek. Te kívülről másképp látod, ő belülről másképp látja. Na azt próbáld megmagyarázni, hogy ezt honosítsad, azt a kívülről belső, és hagyjad, hogy csinálja. Én mindig mondom azt a fiatal edzőknek, én voltam, ott kezdtem, 14 éves korosztálya, és adjál neki még több lehetőséget. Nem elég az, hogy csak kimegy edzés, hanem edzés utáni edzés. Akkor találtam ki ezt az edzés utáni edzés. De azon kívül...
1: Még az edzésnek oké, és most mi jön főnök? Edzés.
3: Igen. És azt élvezték a legjobban, mert az nem volt kötött. Az inspiráló volt, olyan, mint amikor egy rózsa kiílik, és akkor teljesen oda voltak, hogy fú, ez nagyon jó, ezt még akarok. Én nem tudtad elküldeni őket, nem tudtad elküldeni a pályáról őket, de ezt bárkivel meg lehet csinálni, és amikor azt látom, hogy az edző csak rendszerbe akart játszatni a játékosokat, egész fiatal játékosok, mi nem is tudja, mi a rendszer. De az, hogy egymás segíteni, az később úgy is kialakul bennük, de amikor te elveszed valakinek az innovatív készségét, most nem akarok gonosz lenni, de például én a kommunizmusban nőttem föl, és mindent megmondtak előre. Ezt kell csinálni. Na most gondoljatok bele, nem akarok semmi rendszert rossz fénybe tükrözni, de amikor megmondják neked egy művésznek, hogy milyen, vagy egy írónak, vagy egy festőnek, hogy mit kell festeni. Vagy egy zeneszerzőnek. De ez így volt, az én időmben ez így volt. Uh-huh. Vagy megmondják, én fociztam, és megmondták, ezt kell csinálni, ha más csinálsz, nem játszol. Hát akkor hogy jön az innovatív készségem, az inspiráció?
2: Sehogy.
3: Miért nem tudok festeni, miért nem tudok? De tudnék, csak nem szabad.
2: Igen. Csaba, egyébként ezeket a szavakat tanulod már albánul? Mondtad, hogy meglátogattad az akadémiát, hogy csel, hogy individualizmus, indián kanibalizmus, tehát hogy ezeket már tanulod albánul?
3: Igen, én azt tanultam meg, hogy mire az jó, catch az rossz.
2: Aha, catch. Mira,
3: mira. Mira az jó.
1: Mert úgy mondtam, mira hármat számolok, azon a gyertek ide.
3: És a legrosszabb az, amikor ugye mondok valamit az öltözőbe, és az Orbán játékosok a fejükkel, ugye, hogy jobbra-balra forgatják, hogy az nekem nem. Hogy most mondom, nem értik?
4: Igen.
3: Az nekik igen.
1: Tényleg?
4: Az nekik igen. Igen, fordítva.
3: Pont fordítva van, és gondolkoztam, megint hülyeséget mondtam.
2: Érted? Nem. Mit te értesz?
1: Kérdé már magad, hogy... Ja, de akkor jól érzed magad, ugye? Tehát minden
3: hát,
1: rendben.
3: Hogyha a következő két meccset megnyerjük, akkor nagyon jól, de én mondom, de nézzétek, van egy... Én tiszta hülye vagyok. Legalábbis sok ember szerint, a feleségem szerint is. Most itt állok, és nézek az mutattak két lakást, melyiket választottam, amelyik direkt, majd küldök nektek egy képet. A direkt a stadion mellett van, az erkélyről a pályára nézek, és hogyha véletlenül hazamegyek, és el akarom felejteni a futballt, csak kimegyek az
4: erkélyről. Ez az a szenvedély, így van, ezt hívják szenvedélynek.
3: Nem kell se autó, se. Két perc itt vagyok a stadionban, kijövök, megnézek, mit tudom, ha még van valami edzés. Én ezért jöttem, hogy dolgozzak, hogy ezt csináljam. Annyira nem érdekelnek más dolgok egyelőre, majd hogyha jó eredmények lesznek, akkor majd elmegyek egyet sétálni a belvárosba is, de per pillanat ez a 3 perc sét az öltözők és a lakásig nekem elég.
2: Na jó.
3: Úgyhogy mással nem foglalkozok, és alig várom, hogy szerda legyen mindig, és veletek tudjak beszélni, de komolyan mondom.
1: Persze, nagyon sokan így vannak ezzel, nem csak mi, nagyon sok, akivel beszélünk. Mindenki imád velünk beszélni, és mi is velük. Ezért ilyen kellemes.
3: Figyelj, arra gondoltunk,
1: Zsófival az élen, úgyhogy ő vezetne ráadásul, nagy vállalás, hogy innen beülünk a kocsiába, és elindulunk feléd, és megnézzük, ha most nyertek.
4: Skóder szép városát.
1: Gyerekek, legyen ez a tét. Ha most megveritek a második helyzetet a bajnokságban, akkor
3: jövő héten itt vagytok.
1: Akkor meg fogunk téged látogatni.
3: Innen a Nemzeti Sportrádióban lesz a műsor.
1: Nagyon megnéznék egy ilyen alvám.
4: Na, mit szólsz, Csabi?
3: Tessék?
4: Mit szólsz ehhez?
1: Felvaladva a lecke. Azért azt megnézném, amikor elmondod nekik az öltözőt.
4: Most mondom, tudjuk, hogy a lakásod hol van, de hogy mondom, elférünk benne, az fontos
3: persze,
4: szempont.
3: Nem kell,
1: bérelünk egy ilyen kis Airbnb-t, nem?
3: Budapest Tiranna 1 óra.
1: Röpcsi.
4: Hát akkor nem autóval? Jó, mindegy nekem, melyik kell állni a garázsból.
1: Nem kell ennyire előre rohanni.
3: Figyelj, benzinárak.
1: Igen, azt most ne. Amíg beszélünk, már emelkedett. Tehát, jó, na mit tippelsz a mai meccsekre? Emelném meg ki, mert nincs sok időnk, de azért ezt a Róma-Reál meccset könnyen lehet a Róma egyszerűen megfricskázza ezt a kis madridi csapatot.
3: Nem hiszem, de kívánom. Nem, vagyis én szeretem Mourinho-t, de azért na, mindegy.
4: Csabi, tippelhetek, hogy mit fogsz nézni?
3: Igen.
4: Szerintem B betűvel kezdődik mind a két csapat.
2: Dortmund.
1: Baktár Donetsk és Balka Batin.
3: De hogy a Dortmundot, mert a német futballt szeretem, őszinte vagyok.
4: Na.
3: Német futballt szeretem. Azért néztem a tegnap a Bayern Münchent is, de a Barcelonát is kedvelem a játékstílusa miatt, de hát német edzők vannak ott.
1: Liverpoolra mit teszel?
3: Liverpooli győzelmet a Lászkot nem tartom annyira.
1: Gól erős a Lászk pedig nagyon, most néztem, azért sok volt ő otthon.
3: Hát én láttam élőben a Lászkot.
4: És leszerepeltek
3: nem tartom,
4: neked?
3: Igen, nem tartom. Nem egy rossz csapat, mert nem szabad azt mondani, aki elkerült a bajnokligá csoportkörébe, az egy dolog. Az egy szép dolog. De a bajnokligájának van egy szintje. És én azt hiszem, hogy én úgy gondolom, hogy ők még nem érték el azt a bizonyos szintet, hogy azt tudjam mondani, hogy bárkire veszélyesek lennek. Ez úgy van, hogy ezt élvezzétek, játszatok, tudjunk eladni játékosokat, ismerjék meg azt, hogy van egy olyan klub, hogy Lask Linz, aztán
1: lőjenek egy gólt a Liverpoolnak, hármat.
2: Horváth Sasa.
3: De a Liverpool sincsen olyan hatalmas formában.
2: Hát én egy Szoboszlai meg egy Iszák gólt várok.
3: De a Szoboszlai nem fog játszani.
1: Most a Liverpool nem lesz Iszákos. Most nem Iszák nélkül játszik. Leszólt, Hákpó van?
3: Nem.
2: De senki nincs. Ő van.
1: Na, majd ő.
3: De a Liverpoolnál képzeljétek el, van két magyar tehetség.
1: Igen, a Farkas.
2: A Szoboszlai meg a Kerkez.
1: Nem, Farkas testvére.
4: Igen. Kristó, fedd le azt a karkötőt.
1: Tényleg ez fontos, a Farkas testvére. Igen.
3: És annak örülök azért, hogyha úgy belegondolok, a liverpooli magyarok ugye vissza Vincéhez, jól mondom?
1: Igen.
3: Vince volt a, ha bár nem sokáig, de ott volt a

0: mindenki, aki a második idegen nyelv az olasz. Engem az lepett meg, gyorsan mondom, hogy ennyi mondjam, katolikus ortodox templomot, mint ebben a városban, így a mosék mellett nem is láttam. Nagyon csodálatos, ja, hogy a két vallá. Hát ez a város, ennek a városnak, ugye mivel közel van Olaszországhoz, az olaszoknak, a római birodalomnak nagy befolyása van, és hagyott maga után, úgyhogy magyarul beszélni, alig vártam, hogy hívjatok.
1: Jaj, igen, egy kis akcentust éreztem, de hát ezt megszoktuk esetben. Nem tudjuk a világ melyik felén találunk, amikor hívunk. Na, akkor búcsúzunk olaszul, jó? Tehát
2: Szia,
1: na mindjárt jövünk a búcsúval, 9:30 van.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem lehetnek magyar szurkolók Georgiában a válogatott nemzetek ligája meccsén. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Vili Orbán végigjátszotta a mérkőzést. Győzött a Villarreal is 3-1-re a vendég Napoli ellen. A spanyol csapatkapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben senki sem sérült meg. További eredmények: Arsenal-Lille 3-0, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Internazionale Bruges 3-4, Viking Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2, Szabach Slavia Praha 2-0. 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diós Győr Szent Lőrinc mérkőzés. A baranyai együttes jelenleg a 9., a miskolci csapat a 10. a tabellán. Ma szintén a második fordulóból elhalasztott találkozón 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai nemzetek ligája találkozójára. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Való Reykjaviktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének harmadik fordulójában. A magyar csapat továbbra is pont nélkül áll csoportjában.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz. Az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a gazdasági és energetikai minisztérium.

0: minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M0-es déli szektorán. A nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió. Persze, hogy a Sportreggel, Csonka Zsófival, hello Zsófi, és Szalai Kristoffal.
2: És Harsányi
3: Levivel. Hello, és Harsányi Levivel. Ciao, ciao,
1: sziasztok. Na, üdv mindenkinek, az a helyzet, drága hallgatók, hogy ugye már csodálatos vendégünk volt ma, nagyon-nagyon üdvözöltük és szerettük.
3: Nagyon jó
1: Bianca
3: volt
1: Vivien, aki Hoffer, igen. Ugye, ah. És kétszer ifjúság világbajnok, és már megvetette a...
3: az ágyát.
1: Nem az ágyát, hanem a
2: hullámokat, a jövője vizén.
1: A hullámokat már a felnőttek közt is bemutatkozott. Kanadában lett kétszeres világbajnok. Gratulálunk neki, és persze várjuk az egyszeri olimpiai bajnoki címet. Pont ezen gondolkodtam, meg ugye neki is feldobtuk ezt a kérdést, hogy azért mennyire anyanyám kivételezett és jó helyzet az, hogyha valaki Magyarországon elkezd, nézzük akkor sikersportágakat, vízilabdázni, vagy
3: vívni,
1: vagy kajakozni, vívni, igen, vagy
3: lólengeni, ahogy beszéltük, a magyarok.
1: Miben vagyunk még nagyon jók?
3: Hát picit jobb. Picit jó.
1: Futballt azt még tegyük egy kicsit.
3: Igen,
1: hátra.
3: Ez a, igazából ki is lőttük le.
1: De
3: gondolkozunk.
1: Pont ezt kérdezem a hallgatóktól. Szerintetek milyen sikersporták vannak most, és csak azért mondom ezt viszonyításképpen, bocsánat, ez a témával jövök most, hogy azért nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy régi, klasszikus, sok-sok-sok olimpiai bajnoki címet hozó sportágok.
3: Úszás még ugye.
1: Úszás, nagyon jó, bocsánat, az is itt van, az nagyon-nagyon-nagyon, igen. Tűntek el. Mondok a jelesül azon a kettőt. Birkózás.
3: Hát igen.
1: Ökölvívás.
2: Igen.
1: Ökölvívás, igen. Ott is van 8 arany. Birkózás, hát ne menjünk bele, Komáromi Tibor, Kocsis Ferenc, Növényi Norbert,
3: Lőrinc Tamás,
1: Repka, utóbbi időkben. Tehát utóbbi időkben azért...
3: Bácsi Péter, már, tehát utóbbi időben már...
1: Ugye, már nem annyira. Tehát hogy milyen fura, hogy alakul át a világ, és egyébként öt tusában is nagyon-nagyon nagy vívás, rengeteg, igen. Rengeteg.
3: Tehát most azért nem beszélünk kézilabdáról, nyilván jók vagyunk, most olyanokat említünk, ahol valóban mi olimpiai érmeket szállítunk, aranyérmeket, így van, minden egyes alkalommal.
1: Igen, azért visszakötve ugye Hoffer Biancára, hogy ott azért jó és nem jó, tehát nekem ilyen felemás érzéseim van a gondolataim a tekintetben, hogy belépsz egy olyan közösségbe, ahol tehát még a büfés is olimpiai bajnok. Szóval jó értelmében,
3: igen.
1: Tehát a kajak-kenu sportágban bábulatos persze. Eredmények, és hála az égnek, és vannak is.
2: Csak mennyire, és
1: kérdezlek téged, mint ugye köztünk egykori és jelenleg is kiváló sportlövőt, ugye céllövőt, hogy alapvetően jó viccelek, hogy mennyire nehezebb ez, vagy mennyire erős küldetése egy, akár Mission Impossible neked, mondjuk azt szerintem azért a sportlövészetben is azért nagyon komoly, meg a lövészetben is nagyon komoly múltunk van, de valahogy itt nehezebb odaérni talán, nem? Vagy? Nem biztos.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, szerintem elsősorban karakter kérdése, de megmondom őszintén, nekem az jutott, hogy előttem pont volt egy ilyen 20 éves szünet. Nem nagyon volt húsvér olimpikon, főleg az én versenyszámomban, akit fel tudtam volna nézni, akitől el tudtam volna lesni praktikákat, taktikákat, hogyan készülök föl, és ezért nagyon felemás érzés, de jó érzés volt hallgatni Biancát, aki pont arról számolt be, hogy és akkor ott a nagyok, hogy ott percre pontosan minden beosztva. Tehát, hogy pontosan látja azt, hogy mi a siker kulcsa, és eldöntheti,
1: igen.
2: Hogy én ezt hajlandó vagyok megcsinálni, meg tudom-e csinálni, és nyilván hozzárakni azt az egyedit, ami mindig csak téged fog jellemezni, és kiemel a többi közül, hogyha fölérsz a csúcsra, de azért kipróbálnám ezt az életutat is, hogy milyen az, amikor gyakorlatilag tényleg ott van előtted a profi út kikövezve, hogy baromi nehéz végigmenni, de tudod, hogy hova visz.
1: De nyilván ez egy ilyen generáció korszakváltás lesz, hogy ugye ők leteszik a lapátot, avagy evezőt, és aztán pedig jönnek a fiatalok. De szerintem a siker egyik fontos kulcsa, legalábbis Nyilasi Tibortól hallottam ezt, hogy ők azért voltak akkor annyira jók, és tudtak tovább menni generációról. Az örökségben összeköt elmélet, van egy ilyen a kultúrában is, hogy egyszerűen ők személyesen látták a nagy sztárokat, Albertéket, Rákossékat, és a többieket, akik fenyveséket, akik az előző Fradiban voltak, és azért ment a harc, hogy ő tisztítsa ki a cipőjét. Tehát amikor olyan mint hogy a Messivel jár, Messit látnád fiatalon, ott előtted edz, és előtted
2: focid. Ez nagyon érdekes, és szerintem 100%-ig így van. Én nekem ugye próbáltam külföldről behozni ezeket a képeket, illetve nagy elődöket, tehát Takács Károly nekem, bár soha nem találkoztunk élőben, de mindaz, amit tudok róla, és amit begyűjtöttem az idősebb generációtól, kis apró morzsák az ő életéből, felkészüléséből, az hatalmas hatással volt rám, és olyan érdekes, amikor elérsz abba a korba, és én már elértem abba a korba, hogy amikor nekem mondják a fiatalabb generáció, hogy és amikor néztelek az olimpián, akkor arra gondoltam, hogy ha egyszer én is ott állhatnék a döntőben. Igen, nyilván az én sportágam ilyen szempontból különleges, hogy mi még adott esetben tudunk együtt versenyezni, de hát a kajak meg ezért ilyen csodálatos, a magyar kajak, hogy ott viszont tényleg, ahogy mondta Bia is, annyira sűrű a mezőny, hogy tényleg hát előbb-utóbb valaki kiszorul, és nem pedig arról van szó, hogy na mikor akkor jön már a következő nagy tehetség. Az üzekre,
1: mint a játékban, tudod, mindenkinek van egy céke, és aki későn él oda, én már nem.
3: És akkor most te utazol Los Angeles.
1: Na, úgyhogy örültünk neki, igen, itt volt, csak kicsit felidéztük ezt is egy pillanatra. És akkor menjünk neki a mai meccseknek, mert azt hiszem tegnapi BL meccsek kapcsán, hát gyerekek, aztán nem is nagyon beszéltük egyébként ki. Valljuk be őszintén. Vagy igen?
2: Hát azért László Csabával.
1: Azért László Csabával dumáltunk róla, mondjuk. De azért, na de azért itt vannak ezek a mai meccsek. És tegnap fejv egy kedves barátom, hívjuk Attilának, de csak azért, mert ez a neve. És azt mondta, testvérem, tesó, így hívjuk egymást. Úgy érzem, hogy ma ő nagy Róma drukker. Hogy meg lesz szerdán a Real Madrid. El tudjátok azt képzelni?
2: Tudjátok, mint nem tudok rövid, elképzelni. Nem. Amúgy el.
1: Ja, tegnapi én meccsek el. Után... Krisztus,
2: simán.
1: Bocsánat, tehát a Villarreal rommá veri a Nápolyt, a Club Brugge mindig rúst akart, egy rúzs, egy Ajax színező megveri, ugyebár. Tehát ez nem is szét, de az Inter, te érted? Szóval...
3: Én ilyenkor abban bízom, hogy tegnap már az összes meglepetést előtték, úgyhogy mára már nem maradt.
1: És
3: az
1: ma a BVC Soroksár 21.
2: Igen, amikor ennyi mérkőzés van egy nap.
1: Igen.
2: És több dolog érdekelne. Például még engem is, aki ugye nem vagyok kimondottan elkötelezve jelenleg még egyik klub mellett sem.
1: Tényleg a szíved neked hova húzna igazából?
2: Ez Pécs felé. Szóval, hogy... Nincs,
1: ez mind Pécsi kesztyű.
2: Így van. Szóval, hogy hogyan nézitek ezeket a mérkőzéseket?
3: Hát, ülve.
2: Értem, szóval. De hogy egyszerre zajlik 87.
1: Hát jogos a felvetés. Úgy,
3: a góloknál lehet kapcsolni.
2: Egy telefonon, időben egyszerre megy az összes, és akkor nem tudom, kapkodod a fejedet jobbra-balra?
1: Hát, majd eldönti.
3: Egyet telefonon, egyet tévében, két meccset ajánlok mindenkinek.
2: Én a Bodőglimtet szeretném
3: így,
2: nézni.
3: Így, az egyik déli, a másik északi irányba, mindenki dönts el, hova helyezi el. Az egyik Bodőglimt Dortmund, tegnap megfürdött a Bayern Norvégiába, hasonló lesz itt a Dortmunddal, a másik pedig az egy igazi csemege, Manchester City PSG, aki futballt akar látni. Az, ott megteheti.
2: Én hallom a gondolataidat. És kimondom helyetted.
1: Legyen így, mindenkinek a legjobbakat kívánjuk e tekintetben is. Úgyhogy
2: te ennyi fér bele. Mivel regenerálod
1: Levi a tegnapi? Én a Liverpool vereségét fogom megnézni.
3: Így, simán. Szoboszlai nélkül.
1: Valami így érzem sajnos, de azért ne is menjünk nagyon bele. Na, mindenkinek csodás napot kívánunk, hogy szoktuk ezt mondani. Búcsúzik a szerkesztő Bigfajú Tamás, a társműsorvezető Szalai Kristóf és Csonka Zsófia, valamint a műsorvezető Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A törökverő magyarok útja a Boszporusz partjáról a berlini fal romjaihoz vezetett, ahol egy második évezred vége óta pusztító átkot szortak le magukról. Erről lesz szó a következő két órában. A Visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Női kosárlabda válogatottunk a harmadik évezredben először 2026-ban szerepelt világbajnokságon, ott pedig olyan eredményt ért el, melyet azt megelőzően utoljára 40 évvel korábban tudott. A 2026-os világbajnokság gyöngybetűkkel íródott a sportág hazai történelem könyvébe, ugyanis annak elejéig 5-ször szerepelt világbajnokságon válogatottunk, ám a 21. században addig egyszer sem. Ez ugyebár azt jelenti, hogy legalább 2, de inkább 3 kosaras generáció nem ismerhette ezt az érzést. Egy kicsit az előző generációkért való küzdés jegyében is indult a VB selejtezőre a csapat Isztambulba, ahol 2026. március 11-e és március 17-e között rendezték a tornát. 6 válogatott harcolt 4 helyért, vagyis 2-t kellett megelőzni. Ez praktikusan 2 győzelmet jelentett, de benne volt a pakliban az is, hogy 3 győzelem kell. Rögtön az első nagyon fontos találkozó volt, Japán ellen feltétlenül nyerni kellett, hogy egyáltalán legyen alapja az álmodozásnak. 2026. március 11-én szerdán volt az a bizonyos mérkőzés.
5: A japánok ellen tehát egy lépést, az első lépést lehet megtenni efelé a világbajnokság felé a Völgyi Péter edzett együttesnek. Megvan a magyar kezdő ötös, Dubej Debóra, Ahonina, Török Ágnes, Juhász Torka, Lelik Réka összetételben. Az első labda pedig a miénk, úgyhogy a magyar csapat építheti az első akcióját. Megvan az első pont, egy kettes Lelik Rékától, úgyhogy a magyar csapat az első támadását már kosárral fejezi be. Megint egy tiszta dobó helyzet, és ez is tripla, 19-11, és most a Duda Szóhai. Akkor viszont Völgyi Péter időt kér, mert 8 pontos a japán előny. Lelik kívülről, miénk a lepattanó Takácskés, kioszkja, el kell vállalni, Dombai, jó a tripla! Ó, hát ez most nehéz szülés volt, de
6: kalandos a legvége
5: az egy magyar tripla. 24-20, ezt védekezzük ki, még néhány másodperc a negyedből, és japán dobással, de kosár nélkül, 24-20-nál pihennek a csapatok először. Takácskés megszerzi a labdát, aztán Ahónak picit hosszan nyújtják előre, de utolír még a vonal előtt, dúl, Takácskés, Juhász a labda útvonala, most megint Dombai, ott van az üres terület előtte, jó a betörés és jó a dupla. Dombai Réka nagyon hasznos egyelőre az a teljesítmény, amit ő nyújt. Vezet tehát a magyar válogatott. Japán ellen egy nagyon harcias Japán ellen, egy fél időt követően 5 pontos előny, 36-31 ide, és bár az első negyedben a japánok voltak a jobbak, a második játék részben látványosan feljavult a völgyi csapat. Betörés Dombaitól, nem volt ez egészen határozott, lelég tripla, nem is akármilyen. Szenzációs, 51-37. Keseredhetünk egy picit, hogy viszont a negyedet egy japán mezőnykosár zárja, 59-47. A magyar válogatott vezet 12 ponttal a zárójáték részre ráfordulva a világbajnoki selejtező mérkőzésen, tehát Magyarország-Japán 59-47, van még hátra 10 perc a mérkőzésből. Juhász! Adogatják a labdát egymás közt a magyarok. Ahó, még egy bejátszás. Juhász, dupla! Juhász Dorka közeliével 74-65, 9 pont a magyar előny. 1 perc, 13 másodperc van még hátra. Meg kell tartani azt a labdát, 12 másodperc a támadóidőből, lelik fél perc még a mérkőzésből, Turner megtartja, bejátsza, Takács Kis, még tovább, Juhász, hát ez szédületes játék, káprázatos, 77-65, Juhász Dorka 35 pontos, a magyar csapat pedig győzelemmel fogja nyitni a világbajnoki selejtező sorozatot Törökországban Japán ellen. A rohanós, alacsony szerkezettel játszó ázsiai csapat jól kezdte a találkozót, az első negyed közepére ellépett 8 ponttal, 19-11-re vezettek, amikor Völgyi Péter időt kért. Ezt követően a magyar védekezés feljavult, pattogósá vált, és Turner Ivon, valamint Juhász Dorka vezetésével még az első negyedben sikerült 4 pontra közelebb zárkózni. Megvolt az esély 24-24-nél a második negyedben, hogy átvegyük a vezetést, akkor ez még kihasználatlanul maradt, nem úgy, mint a folytatásban, amikor egy 9-0-ás futással a magyar válogatott magához ragadta a kezdeményezést, 33-27 után pedig már nem is engedte ki a kezéből a vezetést. A fél időben 36-31-re vezetett Völgyi Péter együttese. A harmadik negyedben ugyanazt a játékot nyújtotta a magyar csapat, mint tette azt a második játék részben. Az egyéni teljesítményeken kívül azt kell kiemelni, hogy csapatszinten is remekelt a magyar válogatott, és higgadtan minden rutinját alatba vetve tudott a japánok fölé kerekedni, így aztán a záró játék részt is tetemes előnnyel kezdhette meg a japánokkal szemben. A legnagyobb különbség egyébként 14 pont volt a mérkőzésen. A végjátékra a folyamatosan harcoló, brusztoló japánok Takada, valamint Yamamoto pontjaival, tripláival azért még bejöttek lőtávolon belőre, de a magyar válogatott okosan és ügyesen játszva minden erejét alatba vetve tehát győzni tudott. A végeredmény Magyarország, Japán 77-65.
4: A kezdet tehát jól sikerült a 2026-os női kosárlabda világbajnoki selejtezőn, a folytatásban viszont jött két papírforma vereség, március 12-én Kanada, Magyarország 75-53, majd március 14-én szombaton Ausztrália, Magyarország 71-58. Ezekbe voltak kalkulálva, és sajnos azt is tudtuk előre, hogy az Ausztrália elleni találkozó után kevesebb, mint 24 órával jön a második sorsdöntő találkozó. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én Argentína ellen feltétlenül győzni kellett a remény tovább éltetéséhez.
7: Talpra magyar, kezdhetjük ezzel a mai a kosárlabda mérkőzés kezdődik hamarosan a világbajnoki selejtezőn. Magyarország létfontosságú mérkőzést játszik Argentína együttesével. És Ahó Nina rögtön egy 3 pontosra nyit, és jól nyit vele. Na hát ezek a távoli dobások, látható volt a száján, ő is fújt egy nagyot, hogy bejött ez a 3 pontos, mert már majdnem lejárt a támadó időnk, amikor elengedte egy ilyen jó kezdéssel, azért jobban megjön a kedvünk nekünk is, mert hogy azért sokat hagytunk ki a legutóbbi mérkőzésen. Most, amikor 4 perc 22 másodperc van az első negyedből, a magyar csapat 4 pontos hátrányban, Argentína 11-7-re vezet. Az első triplát mi szereztünk, utána azonban voltak kihagyott dobásaink Juhász Dorkára, csapatunk egyik legjobbjára. Nagyon figyelnek az argentinok, nincs könnyű dolga, most éppen igaz nincs a pályán Kisvirág, Takács Kisvirág érkezett centerposztra helyette, és most szerencsére az argentinok ezt a támadást elhibázzák. 11-9-re még mindig az argentin csapat vezet, és ez is valahogy bepottyan. Nem volt ez egy jó dobás szerintem, de Cabrera elérte a célját, mert 4 pontosra növelte most az argentin előnyt. Jöhet a válasz rá, reméljük, hogy sikerül. Egy 3 pontos most nagyon távolról, de nagyon jó, gyönyörű 3 pontos. Ú, de jó volt ez, de kellett, 1 pontra fölzárkoztunk. Beleálltunk, bevállaltuk. És ha minden igaz, hogy jól láttam, hogy Dombai Réka volt az, igen. És ebben a másodpercben pedig az argentinok már nem tudják végigvinni ezt a támadást. 3 ponttal vezetnek egy negyednyi játék után 16-13-ra. Viszont itt a másik oldalon egy tiszta dobóhelyzet, és persze, hogy bedobják. Ott hagytuk megint egyedül Cagast.
6: 19 pont.
7: 19 pontos, bizony, 19 pontos. Ez 10-ből ráadásul, eddig 5 triplája volt. Úgyhogy viszont nem hagyjuk magunkat, és visszavesszük ismét a vezetést. Hát most már lehet, hogy ez így lesz a meccs végéig, ilyen nagyon-nagyon szoros. Egy labdás meccs lesz, Andi.
6: Hát akkor a saját szavaimmal élve befonom a hajam.
7: A 3 pontos most nem jó, de lepattanó nem a miénk, és ráadásul egy szabálytalanság Leliknél. Most hanyadik faultja van már, látod? Nem nagyon kapunk itt tájékoztatást az interneten keresztül erről.
6: Gyorsan elnézek a statisztikára.
7: Minden esetre negyedik, igen, jól számoltam, igen. Negyedik. 63-62, de továbbra is az argentinok kezében a labda. És most szépen odaütött Lelik, de nem tudtuk megszerezni, aztán visszafordul vele az argentin, túldupja a gyűrűt, mert el kellett dobnia, és jöhetünk megint. Lányok, 4,5 perc van hátra, nagyon okosan, nagyon ésszel, és nagyon pont erősen játsszuk le ezt a 4,5 percet. Tartsuk ezt az egy pontot. Takács Kisvirág tovább teszi, gyönyörűen, két ember fogta, nem fújtak még egy fautot, de igen.
6: De.
7: Nagyon jó. Szépen, nem fordult a gyűrű felé, látta, hogy érkezik mellette ott a segítség.
6: Igen.
7: Jól lépett be Dubej Debora.
6: Nem Takács Kisvirágra, még a kispadról is beszaladtak védők.
7: Igen.
6: De le tudta passzolni az érkező.
7: Igen, ott
6: Dubej
7: azért két ember közé befordult, igen. De nem volt esélye, hogy ő tegye föl, és jó volt, hogy jött Dubej. Bizony jó. 65-62. 68-67. Egy ponttal vezet a magyar csapat. 2 perc, 56 másodperc van hátra még a mérkőzésből. Kedves hölgyek, kedves magyar lányok, itt a nemzeti ünnepen szerezzetek egy kis örömet nekünk egy győzelemmel, mert ez VB részvételt érhet, és Juhász nagyszerűen, hú, de szépen szerzett labdát, hát az argentint úgy betakarta, mint Moszkvát, ahol én szoktam mondani, és jöhet a magyar csapat, most viszont pontot kellene dobni, 2,5 percnél már alig van több ebből a mérkőzésből. 68-67-re vezetünk, Ahonina teszi a jobb oldalra, Juhásznak adjuk középre, Juhász lefordul, bedobja! Hát most nem számítottak rá, Buráni nem nagyon kísérte most szerencsére a mozgását. Ez pedig azt jelenti, hogy 3 ponttal vezet a magyar csapat, 70-67, és lehet, hogy tényleg egy labdás mérkőzés lesz belőle, de mi vezetünk 3 ponttal. Nem kellene 3 pontost kapni semmiképp, Gretter indul befelé, aztán kiteszi ide a jobb oldalra, és kapunk egy 3 pontost. Nem értünk ki, és Buráni a közelőbb nem tudta ugyan Juhász szerelni, hát most dob még egy 3 pontost, és ezzel már 6 pontos a mérkőzésen. 70-70, 1-55, Ahonina. Mi van még bennünk? Elcsúszik az embere, most szabad ember, Dombai, jó a hármas, ez az!
6: Mekkorát játszik Dombai Réka?
7: Óriási! Igaz, az előbb csinált egy butaságot ezzel a sportszerűtlen hibával, de megbocsátjuk neki most, 17 pontos a mérkőzésen, és ezzel már a legeredményesebb a magyar csapatból, 17 pontos és 5 darab triplája van, ugye Andi?
6: 6. Szerintem most már 6. Nem?
7: Hát 7-ből 5 volt.
6: 5, bocsánat, igen.
7: 17 pontja van, és megint van egy válasz. De hát hol voltunk? 4 másodperc volt, mutatja is Völgyi Péter a támadó időből, mire számítunk, hogy nem fognak triplát dobni? 73-73. 1-20 van még hátra. 1-19. Már így másodperceket számolgatunk, de nekünk pontot kell dobni. Legalább egy 2-est. Juhász Dorka körülnéz, háttal a gyűrűnek nagyon messze, eldobja, jó! Juhász Dorka is nagyon felszívta magát most az utolsó pillanatokra, és fontos pontokat szerez. Csak úgy, mint Dombai. Juhász Dorka Borka, még egy jó védekezést is bemutathatott a palánk alatt, 13 pontos már, 56 másodperc, már csak 55-11 másodpercig még az argentinok jönnek, de mi vezetünk két ponttal, hát most aztán nem szabad hármast kapni, Gretter elindul,
6: és bedobja,
7: beviszi három ember között. Lát, ugyanazt mondtuk szó szerint, mert hogy bosszantó, 46,3 másodperccel a vége előtt, 75-75, és ugye azt mondtam, hogyha ilyen 70-80 pont között dobunk, akkor nyerni fogunk. 75-nél tartunk, de hát nem merem most már kijelenteni, hogy nyerni fogunk, mert itt még bármi lehet. Egy biztos, nem szabad támadásban most hibázunk. Pontot hát kell
6: most dobnunk. Most muszáj pontot dobnunk, és utána meg kivédekezni.
7: 46,3 másodperc, hát ez minimum egy-egy támadás. Ha el nem adjuk mondjuk a labdát, lelik, szorítják ott kifelé az oldalvonal felé, megpróbálták megszerezni tőle a labdát, vagy kilökni ott a vonalon túlra. Lelik elindul befele, Lelik fölteszi, semmit nem fúj a játékvezető. Hát rá is estek, lökték is, és jöhetnek az argentinok, hogy megszerezzék a vezetést. Gretter viszi be oda az emberek közé, a Honinát kikerüli, aztán tovább tudja passzolni, és bedobják. 21,5 másodperccel a vége előtt átveszi az argentin csapat a vezetést 77-75-re. Én nem hiszem el, hogy ez a másik oldalon nem volt faul. Lelik elindult, amit kértél te is, hogy merjünk el bátran indulni, hogy ne csak Juhász Dorkára vezessük a támadásokat. Ahót kikerült ott Gretter, aztán pedig talált egy szabad embert, és hát Gauna bedobta a 10. pontját, szerezte, ha jól látom, a mérkőzésen. Ami nagyobb baj, hogy 2 ponttal vezet az argentin csapat, és hát lehet, hogy egy labdás meccs lesz, de lehet, hogy nem nekünk. Legalábbis eddig úgy néz ki a helyzet. 21,5 másodperc. Mondjuk egy triplával megnyerhetjük. Hát a Dombai kezében van még egy. Hát azért most, ha valaki látná Károly Andrea arcát, tanulmányt lehetne róla írni, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert borzasztóan ideges, nem kevésbé persze, mint én, de Völgyi Péter nem ideges, hanem megpróbálja elmagyarázni, hogy milyen figurát játszunk. Hát lehet, hogy lesz itt még akár hosszabbítás is, Andi.
6: Könnyen lehet.
7: Attól függ, hogy mikor dobjuk el a labdát, mert az sem mindegy, hogy egy mikor dobjuk el, mert még vissza is támadhatnak az argentinok. És hát láttuk, hogy itt az utolsó másodpercekben, amikor a támadó idejükből már 1-2 másodperc volt, akkor is bátran elvállalták, és sokszor be is jöttek ezek sajnos, mert a tripláikat 23-ból 10-et dobtak be, mi 23-ból 9-et. Hát legyen 24-ből 10 nekünk, mert az győzelmet érne, kedves hallgatók, de ki fogja elvállalni? Vagy egy biztos kettesre megyünk, és úgy vagyunk vele, hogy esetleg majd a hosszabbításban megnyerjük ezt a mérkőzést? Nem tudom, ne is találgassunk, nézzük. Először az biztos, hogy pontot kell dobni, nem tudom, igen, jönnek az argentinok, természetesen megpróbálnak labdát szerezni, kellene még oda azért valaki, hogy be tudjuk dobni. Az argentin szurkoló már elfordul, olyan ideges, hát nekünk néznünk kell a mérkőzést, hogy tudjuk elmondani a hallgatóknak, hogy mi történik, Lelik és Ahó jön vissza oda, és majd be is dobja a labdát gyorsan Dombai. Nem volt ez olyan komoly letámadás. Lelik vezeti át már. Lelik.
6: Juhász Dorkának egy gólja plusz egye legyen, és ott vége is a mérkőzésnek.
7: Legyen így, Lelik. Telik az idő, már 10 másodpercen belül vagyunk. Betesszük a labdát Takács Kisvirágnak, majdnem hosszú volt. Takács fölteszi, bejön, és ott van a fault. Igen!
6: Gólja plusz egy. Csak nem Juhász Dorka.
7: Hát ennyit téved. Ezt megengedjük. 3,6 másodperc van hátra. Ezt a büntetőt be kell dobni Takács Kisvirágnak, akinek azért volt egy-két hibája itt büntetődobásban. Egész pontosan 8-ból 4-et dobott be a statisztika szerint, ha jól látom. Hát most viszont be kell dobni, kedves Virág. Időt kérnek az argentinok. Mit mutatnak? Mi a vége a játékidőre? Nem tudom, mire gondolnak.
6: Azt nem értem egyébként, hogy miért nem a büntető után kérték ki az időt.
7: Igen, mert ugye nem tudják, hogy esetlegesen bemegy, vagy leszedik a lepattanót.
6: De ha bemegy, akkor jöhetnek támadó térférről, és már közelebb vannak. Nem bánkódom emiatt, hogy
7: lehet, hogy ők úgy hogy számolnak, hogy nem megy be.
6: Hát, ha nem megy be, akkor meg végig kell érniük a pályán.
7: Csak nem szabad nekünk fautolni, mert akkor viszont ők dobhatnak büntetőt. Nehogy oda üssön valaki feleslegesen.
6: Hát sok ez a 3,6 egyébként, nagyon.
7: Nem tudom, mennyi spenótot evett az argentin edző, de ezek az érdekes arckifejezései tényleg kísértetiesen hasonlítanak a rajzfilm figurára.
6: és ezt be kell dobni, ezt a büntetőt.
7: De én a végén csalódottságot szeretnék látni az arcán, meg kell, hogy mondjam őszintén. Mert hogy most mi lesz, azt nehéz lenne megjósolni. 3,6 másodperccel a vége előtt. 77-77 az állás. Minden szem most Takács kis virágra szegeződik.
6: És aki még, jaha.
7: Még időt fog kérni?
6: Igen, utána is. Ez csak a virág megzavarására ment, ez az időkérés.
7: Na nézzük akkor. Kedves Takács kis virág, most dobja el, és kijön. Ne bántsuk ott. Nem bántjuk az argentint, és az argentinok jöhetnek 0,9 másodperc. Kérünk azt hiszem egy challenge-et, legalábbis azt láttuk. Hát nem ment be. Nem ment be. És akkor az argentinok el is kezdik már a hosszabbítást. 5 perc. Sok idő, rengeteg idő. És nem állunk jól azért a személyikkel sem, Leliknek ugyanis azt tudom, hogy 4 van, már pedig ő mindenképpen kellene, hogy itt legyen, nem is sokat cserélt mostanság egyébként Völgyi Péter, és a lepattanó a miénk, nem.
6: Nem, mert kifeküdt az alapvonalról, arra
7: Juhász Dorka. Hát de szerintem azért ott rápattant a lábára is az argentinnak, na mindegy, visszakapták a labdát, nem ezen múlik még a mérkőzés, de azért jól védekeztünk legalább, nem kaptunk pontot. 4:39 van, amikor törlés, hát nem baj, kisvirág nem dobta be a rendes játékidő végén azt az egy büntetőt, most 2 kellene bedobni, az egyik megint kimarad. Ez most nem szabad, nem szabadna. 10-ből 4.
6: Dobásának az utolsó mozdulatát egy picit le kéne lassítania, mert annyira csapja a végét és lefelé.
7: Igen, én a laposnak neveztem az előbb a dobását. Ez jó. Ezt most lelassította, meg a mi szívverésünket is. 82-79, 1-17. Ez a játékidő van még itt hátra. Nézzük. 3 ponttal vezetünk, most a triplába bele ne fussunk, nem csak egy kettes lehet, de nem lesz kettes, mert Gretter hibázik. Lehet, hogy elfáradt az argentin, de nem baj, az az ő baja. Mi jöhetünk, mert miénk a lepattanó. Nem kell kapkodni, lányok. 58 másodperc. Lerik kezében a labda. Lerik Juhászt elküldi most onnan, ő inkább indul arra a palánk felé, aztán visszafordul természetesen. Lerik, még 8 másodperc támadó idő, azért fejezzük be legalább egy dobással. Lerik kidobja el, ő dobja oda középre, és fújnak egy faultot az argentinoknak. Na, ez így nagyon jó. Az utolsó 2,1 másodperc volt a támadó időből.
6: Igen, ez a eddig volt kritikánk a játékvezetőkre nézve, most köszönjük szépen. Hát egyébként fújható volt.
7: Igen, és Lali Krékára sincs most kritikánk. Reméljük, hogy bedobja a büntetőt. Az első megvan. 83-79, ez 4 pontot jelent, azaz már egy 3-as nem segít az argentinoknak most a következő támadásból. És ott a második is! 84-79, 43,1 másodperc még, és természetesen argentin időkérés. Na most szeretném látni az ellenfél edzőjének az arcát. Még azért ott nézegeti a könyökét, nagy ravaszul az argentin, Cagás, hát ha játékvezetők lefújják, hogy ő hozzáértek, Lerik pedig hozzáállt a labdát a felező vonalon, és egy szabálytalanság.
6: Technikait kapott a kispad.
7: A kispad? Azért néztem, hogy nem láttam, hogy az lett volna, csak mutatta a játékvezető, de
6: igen,
7: technikait.
6: Igen, valamit mutogat.
7: De mit? Mit? Hallják talán a hangját is, az egész csarnokot bezengi, mert hogy nincsenek olyan sokan a nézők. Igen, szerintem azt reklamálja, hogy ott az oldalvonalnál, hogy kidobták a labdát, talán megütötték egy kicsit az argentin kezét, és ki is megy, ki zavar?
6: Igen, 2 technikait kapott. Kettőt. Ugye a mérkőzés, igen, folyamán, ami kiállítást von maga után.
7: Nem baj, mert bemennek a játékosok és elmondják, hogy mennyivel kaptak ki. Mert én nem tudom elképzelni, hogy nyerjük meg ezt a meccset, Andi. 84-79-re vezetünk, sőt már 85-79, mert hogy bedobja Lelik. 19 pontos, ha minden igaz. Igaz, 18-at mutatnak itt, és akkor bedobta ezt a büntetőt, és mi jövünk. Lelik Réka kérjel az oldalvonal mellett. 85-79, dobjuk be.
6: Na.
7: Juhász lépett érte szerencsére. Juhász nem viszi nyilván a gyűrű felé. Dubej, Lelik, jól tartjuk a labdát, telik az idő. Még 12 másodperc támadó idő. És jó, 3 pontos! Kávi Andi akkor megmondta, amikor Lelik még föl se emelte. 22 pontos, az ellenfélnél is egy 3 pontos, lejön a gyűrűről. Na kérem szépen, 88-79, 15,9 másodperc. Hú,
8: micsoda izgalmak ezen a mérkőzésen. 77-77 volt ugye a rendes játékidő végén, 2 pontot kaptunk mindössze, majdhogy nem 5 perc alatt, az argentinok még odaütnek egyet, és dobtunk 11-et. A végére nagyon összekapták magukat a lányok. Megvan a második győzelem is a VB-selejtezőn, a magyar csapat hosszabbítást követően 92-81-re győzött Argentína ellen.
4: Ezzel a győzelemmel tenisznyelven szólva 4 meccs labdához jutott a válogatott a világbajnoki részvételt illetően. Japán vereség esetén már március 15-én vasárnap is VB résztvevő lehetett volna, de Japán nyert aznap, így az első meccslabda elment, így is maradt 3. A második meccslabda 2 nap múlva március 17-én következett. Ha Japán kora délután kikap, megvan a berlini út, de nem kapott ki. A harmadik meccslabda még aznap március 17-én késő délután érkezett, ha Kanada nyer, de nem nyert. Így aztán nekünk kellett győzni. Március 17-én este 10 000 török előtt a hazaiak ellen, és nagy diadalt arattak a hölgyek.
8: Ezt a meccset meg kell nyernünk ahhoz, hogy ott legyünk a világbajnokságon. Németországban ugye van most itt mellettem egy olyan hölgy, az utolsó mohikánok egyike, aki még járt a világbajnokságon, éppen Németországban, Károlyi Andrea, és hát gondolom te is úgy vagy ezzel, mint a magyar labdarúgó válogatott tagjai, vagy éppen a Ferencváros, hogy bejutott a BL-be, hogy szerettek volna azon már túlesni, hogy ők legyenek még az utolsók, akik jártak VB-n éppen. Te is így vagy ezzel?
6: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Igen, jó lenne már, hogyha így 28 év elmúltával újra szerepelhetnénk világbajnokságon.
8: És akkor jöhetnek a törökök, 2 pontos előny a házigazdáknál. Most egyelőre nem tudnak dobóhelyzetet kialakítani. 3 pontos vonalon kívül kapja most már a labdát. Onár, telik a támadó idő, de van még, és ő elindul a gyűrű felé. Hát ott nem volt esélye Juhász Dorka mellett, úgyhogy csak futott egy kört. Egy 3 pontos, ez reménytelen volt, de lejárt a támadó idejük. Nekünk viszont még maradt 19 másodperce. Lelik mutatja, hogy ki merre helyezkedjen. Valószínűleg ezt szeretné ő megoldani akár. Dombai fut ugyan felé. 10 másodperc, remélem látják a lányok az időt. Lelik, Juhász Dorka zárna neki, aztán Leri kiteszi a szélére. Turner, egy dobócsel, 2 pontos dobó, és ez bent van. Jól van. Legalább megvan az első 2 pontos a Turnernek, mi pedig kiegyenlítünk, úgyhogy azt jelenti, hogy első negyed után 25-25 az állás, tehát rengeteg pont van mindkét oldalon. Én azt gondolom, hogy ezért bizakodásra adok ott az, hogy a magyar válogatott játszott itt az első negyedben.
6: Abszolút jó lendületben vannak a lányok. Védő oldalon természetesen van még mit javítani, de az a lényeg, hogy ez a harci szellem az megvan bennük, bátran vállalkoznak.
8: Majd Dulpanka jöhet, 12 másodperc még a támadó időből, 1:46 az első fél időből, 45-40-re vezet a magyar válogatott. Takács Kisvirág jött a labdáért, lepattintja, aztán Ahó már addigra odaér, átveszi tőle a labdát, Ahó, egy 3 pontos kísérlet, jó! De kellett ez, Ahó Nina villant, elvállalt, egy picit talán gondolkodott, de volt helye. Volt vér a pucájában, ahogy szokták mondani, elvállalta, 48-40-re vezet most a magyar válogatott. Fölteszi a lepattanó Juhász Dorkáé.
6: Ez így a legjobb, mert végig, amilyen, hát majdnem végig.
8: Igen, 15 másodperc, még nekünk 9 a támadó időnk, ahol Nina hív oda valakit segíteni, ahol beviszi, fölteszi, szép, gyönyörű.
6: Na most ezt ki védeni.
8: 3 kosárlabdás mozdulat volt, nem?
6: Igen, ezt ki kell védeni, 3 másodperc.
8: Ne dobja el, és ne autoljunk, ez semmi nálam.
6: Szuper.
8: Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott 52-41-re 11 ponttal az eddigi legnagyobb különbséggel vezet a mérkőzésen, de hát mikor vezetne a magyar csapat a legjobban, amikor kell a szünetben, 11 ponttal, és reméljük, hogy jól jönnek vissza a lányok a második félidőre. 64-52, 12 ponttal vezet a magyar csapat. Nagyon jó ez így, még 15 másodperc, jó volna ponttal befejezni esetleg ezt a támadást, és akkor vezethetnénk a legnagyobb különbséggel ezen a mérkőzésen. El is dobjuk, Dubej, lejön a 3 pontos, Juhász még megszerzi, fölteszi, és bepörög a gyűrűről. Oly, de jó volt. volt Juhász, 66-52-re vezet a magyar csapat, a harmadik negyed végén először 14 pont a különbség, és hát Juhász Dorka megint parádés teljesítményt nyújt, ha minden igaz, akkor már 19 pontos ezen a mérkőzésen, így van, 19 pontos, 14 pontos pedig a magyar előny. Lelik, visszateszi Juhásznak, nem dobja elő sem, még van hátra 7 másodperc támadóidő. Lelik csak bemutatja, hogy eldobja, aztán elindul befele, Takács Kisvirágnak ezen nem nagyon fér bele. Juhász el kell dobni, eldobja, lepattan a miénk. Juhász Dorkának nem volt sok esélye, hogy ezt bedobja, de eldobta, és a lepattanót megszereztük. Így az még ez nagyon jó. Még mindig 87-69, a magyar válogatott maga biztosan vezet. Ahó teszi be a labdát, kitesszük Juhásznak egy 3 pontosra. Juhász lepattan, nem tudom, mi volt az a sípszó egyébként, de lepattanó megint a miénk. Maradunk ott a törökök palánkja alatt, ezt a meccset innen már nem lehet elveszíteni. Takács Kisvirággal szemben szabálytalankodnak 1-0-2-vel a vége előtt. 87-69-nél én már kimerem mondani, Andi, hogy a magyar válogatott 28 év után ott lesz Berlinben, kijut a világbajnokságra. Még mindig vezetünk 15 ponttal, és 15 másodperc van hátra. Nem is siet már előre Lelik Réka, megáll a magyar csapat, a törökök pedig gratulálnak. Ez elképesztő teljesítmény. 89-74-re megnyeri a magyar válogatott a mérkőzést. 28 év után kijut a németországi világbajnokságra, és ehhez nagyon gratulálunk a lányoknak. Károly Andreács nyomja már az a nagy teher, hogy 28 éve még ő járt világbajnokságon, most már ott lesznek a lányok, és ilyen teljesítménnyel ott is akár jó teljesítményt, jó eredményt is érhetünk el. Juhász Dorka 24 pontot szerzett a mérkőzésen, 17 pontos lett Takács Kisvirág, 16 pontos pedig Dubej Debóra. Úgyhogy a magyar válogatott magabiztosan jutott ki.
4: A világbajnokság 16 csapatos mezőnyébe jutott, a török verő Magyarország, Argentína és Kanada esett ki ebből a csoportból. A történelmi siker után Szilágyi Dóra beszélgetett a hazatérő hősökkel 2026. március 18-án.
9: Nehéz lenne itt csak egy hétről beszélni, azért ezt elég sok minden előzte meg, egy nagyon nehéz, fárasztó és hosszú időszak van itt mögöttünk, fizikálisan, mint mentálisan, viszont az eredmények mutatták, hogy eleget tudtunk tenni ennek a próbatételnek, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok mindenkire, mert tényleg el tudtuk viselni ezt a bizonyos külső nyomást, amit az elmúlt években nem feltétlenül, és végre ki tudtunk jönni győztesen olyan szituációkból, amikből eddig nem, úgyhogy ez is mutatja a fejlődését a magyar válogatottnak.
10: Károly Andrea, aki korábbi válogatott kosárlabdázó, és egyébként ott volt a 28 évvel ezelőtti világbajnokságon, azt mondta, hogy egyébként még meccs előtt, a törökök elleni meccs előtt, hogy szerinte ez a csapat ma át fogja lépni az árnyékát. Ez egy jó megfogalmazás erre az elmúlt egy hétre is, mondjuk a törökök elleni meccsre?
9: Ez egy tökéletes megfogalmazás, nem csak az elmúlt egy hétre, hanem tényleg itt az elmúlt évekre visszatekintve, mert sokszor éreztem én is személyesen azt, hogy van rajtunk egy átok, hogy folyamatosan nehéz szituációkba dob minket vissza az élet, és mindig csak egy hajszányival maradunk. Folyamatosan fejlődünk, de mégis mindig lemaradunk, és most végre beértünk, és ennek nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy ez mostantól így lesz mindig.
10: Picit, ha visszamegyünk a törökök elleni meccs előtti órákra, ugye aznap 3 lehetőség is volt, hogy a magyar női kosárlabda válogatott kijusson a világbajnokságra. Az milyen, amikor jön az első meccs, és az alapján nem dölt el, és ott ugye az argentinok kikaptak, akkor jó, akkor de még van lehetőség. Aztán Kanada is kikapott, és akkor ott vagyunk másfél órával a mérkőzés előtt, hogy na most meg kell verni Törökországban a törököket. Az milyen állapot? Ott mi volt a csapatban?
9: Nyilván mentek a számolgatások, de igazából én már a nap elején tudtam, hogy nem lesz könnyű szituációnk. Az túl egyszerű lenne, nem? Hogy csak így a magyarok meg belehullik közelébe egy VB kijutás. Nyilván megdolgoztunk érte előtte is, de tényleg ez olyan szempontból egy nagyon nehéz csoport volt, hogy kiegyensúlyozott volt, emiatt nagyon sok volt a körbeverés, ahol lehet, hogy elég 2 győzelem, lehet, hogy 3 sem elég, tehát tényleg akkora volt a felfordulás a csoportban, hogy ilyet máshol nem nagyon lehetett látni. De végig úgy készültünk, hogy bármi van, ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, mert akkor baj nem történhet, és próbáltuk a saját sorsunkat a kezünkbe venni, és ennek szerintem eleget is tettünk így.
10: A mérkőzés alatt végig lehetett érezni azt a magabiztosságot vagy önbizalmat, amivel játszott a csapat, és bár a fél időben még döntetlen volt az ellens, de ott is, és tudom, hogy aztán utána viszonylag rosszabbul jöttetek ki a második fél időben, de hogy ti is éreztétek azt, hogy itt most igazából jók vagyunk?
9: Abszolút, azt éreztem nem csak magamon, hanem mindenki máson is, hogy tényleg mindenki nagyon nyugodt, és éreztük azt, hogy bármi van, ez nekünk ma meg lesz, ezt mi ma meg fogjuk járni, és tényleg ez a bizalom egymás iránt, meg ez a segítség, amit ott nyújtunk, hogyha tényleg bárkinek bármilyen problémája van, van egy rosszabb periódusa, ki kell kicsit rángatni belőle, tényleg annyira összetartó a csapat, hogy mindig lehetett mindenkire számítani. És szerintem ez egy ilyen kis belső megérzés volt, hogy nem lesz baj, semmi pánik, ez ma meg lesz, mert ennek így kell lennie. Úgyhogy ez, ahogy így áthatotta a csapatot, nyilván ez segített abba, hogy esetleg ezeket a stresszfaktorokat leküzdjük.
10: És mikor volt az a pont, amikor tényleg megnyugodtatok, amikor már mondjuk matematikailag is lehetett látni, hogy innen nem lehet kikapni?
9: Nyilván a mérkőzés vége felé kanyarodva, amikor már az ellenfél is próbálta lecserélni azokat a játékosaikat, akik eddig kulcspillanatokban mindig a pályán voltak, ott már azért lehetett érezni, hogy ha nem is elengedik, de nem fogják azt csinálni, hogy most akkor foggal körömmel visszajönnek, viszont nekünk itt sem szabadott egy pillanatig se kiengedni, hiszen az olimpiai selejtezőből tanulva, ugye amit plusz 20 pontról buktunk el, azt tudtuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak.
10: A Hónina, aki azt mondta, hogy idegesítően pozitív, arra akarnék ezzel utalni, hogy gondolom te tartottad a csapatban a lelket az elmúlt hétben vagy hónapokban?
11: Őszintén szóval nem érzem azt, hogy kellett bennünk tartani a lelket. Szerintem mindenki tudta, hogy mi a tét, mindenki tudta, hogy hogyan kell egy ilyen tornán kimaxolni a saját kis dolgait. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg ez egy olyan csapat volt, ahol nem volt szükség arra, hogy akkor most motiválni kell, vagy esetleg egy vereség után úgy kell velük beszélni, hogy akkor de igenis mi most megmutatjuk, hanem mindenki tudta helyén kezelni a dolgot, és szerintem emiatt nem volt szükség az én idegesítő pozitivitásomra.
10: Akkor mire utaltál ezzel? Mert azt tudom, hogy a meccs után interjúban erről beszéltetek.
11: Lelik Rékának van egy

0: Elég sokszor elhangzott már az, hogy az olimpia is elejtező, és azóta hogyan, miként hasonlóságok a két torna között. De azt mondanám, hogy a kiteljesültség, amit én így mondanék, mert tényleg ez a megérkeztünk, itt vagyunk, itt a helyünk, erre képesek vagyunk, és ezt meg is tudtuk mutatni, ez volt a lényege.
1: És nem jut eszembe ez a szó, de egy ilyen nem visszaigazolás, hanem hogy amit elvett egyszer az élet, azt most visszakaptátok.
0: Én inkább úgy mondanám, hogy a lehetőség, amivel nem tudtunk élni, az újra beköszönt, és most tudtunk vele élni. Nyilván akkor nagyon rosszul éltük meg, de és itt jön be az a negatív, vagy az idegesítő pozitivitásom, hogy én arra is úgy gondolok, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk volt arra, hogy mi onnan fel tudjunk állni, fejlődni tudjunk ahhoz, hogy ezen a héten el tudjuk érni, amit el tudunk érni. Szóval, ha nem mentünk volna azon keresztül, akkor nem lennénk kint a világbajnokságon. Ebben nagyon-nagyon hiszek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így be is igazolódott, hogy tényleg ebben mi tudtunk előre menni, fejlődni, és teljesen, nem is teljesen más, de hogy érettebb és okosabb, és tényleg nem azt mondom, hogy jobb, de hogy egy fejlődött csapat.
1: Sokat fejlődtetek, de persze igen. Nagyon fáradtak vagytok. Mikor tudtatok megnyugodni egyébként a törökök elleni mérkőzésen? A időben még döntetlen volt, de úgy érződött, hogy nagyon magabiztosak vagytok végig, és hogy a kezetekben van ez a mérkőzés.
0: Ez egy nagyon, nagyon érdekes nap volt, mert nyilván azért az ember nagyon kevés alkalommal játszik így mérkőzést, hogy az fel kell, és akkor még nem tudja, hogy akkor most bekerült, nem került be. Nyilván magunkra számíthatunk csak, de az ember nem tudja azt teljesen kizárni, hogy akkor most csak arra fókuszálunk. Az már önmagában egy olyan stressz, amihez ugye nem vagyunk hozzászokva, és akkor utána jó, akkor most már arra fókuszálunk, amire szól a mérkőzés. És elén azért szerintem nagyon érződött az a szorongás, hogy úristen, de mennyire akarjuk. Sokat kapkodtunk, azért eléggé magas volt a ritmus, ide-oda mentek a gólok, meg stb. 50 pontos fél idő azért az elég durva. És akkor talán fél időben volt az, hogy túl vagyunk az első felén, nyugodjunk meg, akkor kezdjünk el gondolkodni, kezdjünk el higgadtan játszani, és onnantól kezdve a 34-ben is még volt egy kis döcögés, de hogy én azt éreztem, hogy utána egy kicsit így megnyugodtunk, hogy ez rendben lesz, tehát ezzel nincsen semmi baj, úgy kell játszanom, mint eddig, és minden oké lesz. Úgyhogy a harmadik felétől én azt mondom, hogy már úgy érkezett a megnyugvás, de azt tudtuk, meg éreztük, hogy ez a miénk, tehát ezt nem fog elvenni tőlünk senki, csak max mi adjuk oda másnak, de hál' az ének ez nem történt meg.
2: A sikeres elejtezőről hazatérő hölgyekkel 2026 márciusában beszélgetett Szilágyi Dóra, és ekkor kevesebb, mint fél év volt hátra a berlini világbajnokságig. Hamarosan azt elevenítjük fel a visszajátszásban.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Nem lehetnek magyar szurkolók Georgiában a válogatott Nemzetek Ligája meccsén. Súlyos támadás érte hajnalban Kijevet és Moszkvát is. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
7: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Vili Orbán végigjátszotta a mérkőzést. Győzött a Villarreal is 3-1-re a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben senki sem sérült meg. További eredmények: Arsenal Lille 3-0,

0: Atletico Madrid Manchester United 2-0, Internacionale Bruges 3-4, Viking Stavanger Bayern München 3-3, Lens Sporting 0-2, Szabach Slavia Praha 2-0. 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés. A baranyai együttes jelenleg a 9. A miskolci csapat a 10. a tabellán. Ma szintén a második fordulóból elhalasztott találkozón 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i Grúziai Nemzetek Ligája találkozójára. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Valur Reykjaviktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének harmadik fordulójában. A magyar csapat továbbra is pont nélkül áll csoportjában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadiipari kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat, 4-en meghaltak és csaknem 30-an megsérültek. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes csomagok vámkezelésében, közölte a NAV. A küldeményekre értékhatártól függetlenül 2 eurós kezelési díjat vezetnek be, emellett szigorodik a termékek kereskedői és gyártói azonosítása is a veszélyes áruk kiszűrése érdekében. A díjak és vámok megfizetését a vásárlók helyett továbbra is a posták és a futárszolgálatok intézik.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M0-es déli szektorán. A Nagy Dunahidat is érintő felújítás miatt az M1-es felé a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szeptember 4-e és szeptember 13-a között rendezték Németország fővárosában, Berlinben a 2026-os 16 csapatos női kosárlabda világbajnokságot. A 4 tagú csoportok első helyezettjei közvetlenül a legjobb 8 közé jutottak, a második és harmadikok ezért még vívtak egy plusz meccset. Vagyis egy csapatot kellett megelőzni Magyarországnak, hogy az egyenes kieséses szakaszban is ott legyen. Azt már a sorsolás pillanatában tudtuk, hogy nem az első ellenfél Franciaország lesz, amelyet meg tudnak előzni a hölgyek. Velük szeptember 4-én pénteken találkozott a válogatott.
4: Hát egy jó 2,5-3 ezer szurkoló, magyar szurkoló, itt mögöttem éppen a karében foglal helyet, de rengeteg a magyar szurkoló, magyar zászlók, piros-fehér-zöld zászlók, piros mezek az egész lelátón. Közben egy újabb francia támadás, akkor, amikor elértünk itt az első negyed feléhez, 5 perc van az órán, és az első betörésre odaütöttek, úgyhogy jöhet most majd két dobás, és próbálom meglesni, hogy igen, többen ettől Laila Lekán volt az, akinek odaütöttek, és eddigi két pontja mellé most hozzátett még egyet. Az első az nagyon szépen bent van, ezzel már 13-5 a franciák előnye. Itt 5 ponton nagyon megragadtunk, tényleg gyors, egymás utánban dobtunk 5 pontot, és azóta nem mennek a támadások. Ez is jó, 14-5, 9 pont a francia előny. Jöhet az újabb alapvonali bedobás Ruder Ágnestől, leteszi, beteszi középen Széki Borna Juditnak, felteszi az icert középről, és ez lejön. Ez viszont egy szépen kidolgozott helyzet, és egy rosszul kivitelezett dobás. Hát pontosan ezek azok az apró hibák, amiket mindenféleképpen meg kéne ragadnunk, vagy jobbá kéne tennünk ahhoz, hogy lépést tudjuk tenni a tartani a franciákkal. 2 perc szünet, 1/4 eltelt, 29-11. Nem tudtuk őket kiszámolni, egészen hátra teszik, egészen hátra menj a Turéhoz. Turé cselez vele szemben, Tokács kis virág, de egy hátra nagyon szépen visszalép, egy az egyben megveri az emberét, és egy újabb tripla. Hát erre mondták azt, hogy a kígyótérről most már a sokadik triplát kapjuk nagyon-nagyon messziről. És akkor ismét Dulpan kapja vissza a labdát, ő is eltáncol, nézzük, felteszi, ketten védekeznek vele szemben. Egy eléggé kicsavarodott mozdulattal, testhelyzetből, dudaszós dupla, de Dulpanka nagyon szépen elvállalta, bátran cselezett, eldobta, egy nagyon szép dobás volt. Majd jön egy újabb Gabby Williams tripla, hát ugye már mondanom sem, hogy a kígyótérről, tehát nagyon-nagyon messziről, tehát 2 pontunkra 3 a válasz, akkor amikor 4-40 a félidőig, és 47-14. Ez is lejön, ott közben nagyon ütik, vágják és ölik középen. Na úgy tűnik, hogy talán Juhász Dorka egy picit most megemberelt, vagy magához tért, vagy tényleg próbálja azt a vezető szerepet betölteni, hiszen gyors egymás utánjában 2 lepattanó és 2 darab 2 pontos révén. Most újabb 2 ponttal közelebb jöttünk, de hát így is 56-20, azaz csak 40 pont az előny. És most már valóban 39, tehát tényleg 40 pont, hiszen egy újabb tripla, és gyorsan nézem, a 3 pontosokat tekintve, ez volt a franciák 9. 3 pontos a 17 kísérletből. Nehéz bármit is mondani, úgyhogy ne is szaporítsuk sokáig a szót. 28 év után ismét kint vagyunk a világbajnokságon, és az első mérkőzésen a csoportban, a félidőben Franciaország, Magyarország 61-20. Megáll Johannes, és akkor lássuk, 15 másodpercig még támadhat Badaun ellen Széki, ott bent középen Széki Bornai, majd ismét bekül a labda festéken belőre, kiteszik triplára, egy csel, majd ismét betörnek a festékre, aztán ki egy triplára, Johannes teszi el, ez a tripla, ez viszont most jó, és éppen ezért, amikor a franciák megszerzik a 77. pontjukat, akkor ismét időt kér Völgyi Péter. Most már sajnos kaptunk jócskán, egészen pontosan ez volt a, ha jól számol is nézem, a 12. francia 3 pontos. Rátpélyeztenek, odaütnek a kezére a játékosztó, nem ítél semmit, megrángatják, akkor sem ítél semmit, így aztán úgy dönt rátpélyeztre, hogy végigviszi, és bedobja a duplát. És akkor lássuk, egy újabb dobás, de megszereztük a lepattanót, ezúttal Juhász Dorka. Most a franciák itt egy kicsit kikapcsoltak, hogy tényleg teljesen leálltak, fejben ők is már talán pihennek a holnapi mérkőzésre, és akkor lássuk, hogy mire megyünk majd akkor, amikor most már 3 perc telik a 4. negyedből, Dulpanka egy tripla sarokból, gyönyörű szépen, úgy, ahogy azt tudja, pontosan úgy, ahogy az kell, 80-40, na hát kérem szépen, feljöttünk 40 pontra, kis öröm is öröm. Van még vissza 2 perc, talán most már az lehetne a cél, hogy elkerüljük a 100 dobott francia pontot, ez most sajnos egy triplával közelebb kerülnek hozzá, ismét Malanga. és akkor most egy hatalmas rohan a franciáktól, időd, hát természetesen ott van a Dudaszós, két pontos, még ha nem is Dudaszós, hogy éppen a támadó idő lejártával dobta be, ezzel 99 pontos a francia csapat, nézzük, 5 másodperc el kéne dobni valahogy, nagyon messze tripla, nem, közel blokja magát Rátka Eszter, felteszi, nem jó a dobása, marad az 53 pont, hát ha nem is sikerült, elkerülünk azt, hogy mi dobjuk a legkevesebb pontot az első napon, nem mi kaptuk a legtöbbet, hiszen akkor, amikor véget ér a magyar válogatott első mérkőzése a berlini 2026-os női világbajnokságon, kosárlabda világbajnokságon, az első mérkőzésen Franciaország a papírformát beigazolva 99-53-ra legyőzte a mieinket, a vége tehát 46 pontos vereség.
3: Ez volt 2026. szeptember 4-én, és mondhatjuk, hogy minden kezdett nehéz, de ezen francia válogatott ellen semmikor nem könnyű, egyébként senkinek sem. Szerencsére gyorsan jött egy meccs, amely felettette a nyitó találkozót. Magyarország-Nigéria 2026. szeptember 5-én a világbajnokságon a csoportban.
4: Kereken egy perc még az órán, egy perc múlva kezdődik a feldobással a második, még nem sorsdöntő, de második csoportmérkőzés. Megvannak már egyébként a kezdők is, kezdjük a mieinkkel. Megegyezik a tegnapival Takács Kis Virág, Studer Ágnes, Ahonina, tehát két irányítóval kezdünk ismét, és ott van természetesen Juhász Zorba, valamint Lelik Réka a kezdőötösben. Lelik végig megy, bedobja, felteszi, két pont, odaütnek neki, dobhat még egyet. Nagyon szép, nagyon szép. 11-8, 3 pont az előny, és egy újabb Lelik Réka dobás jöhet. És közben felnézek, ez már a negyedik csapat személy volt a nigériai csapatnál. Még egy, és akkor ebben a negyedben most már mindennél dobhatunk. No, hát eltelt a mérkőzés első negyedének fele. Lássuk, hogy Lelik Réka meg tudja ezt a dobást, ezt a büntetőt gólra tudja váltani, meg lesz a 4 pontos, az eddigi legnagyobb magyar előny. Megszokott futballstadionból, az egyik oldal szólongatja, a másik oldal tényleg libabőr, és egyre minden libabőr, hiszen nagyon jól játszunk, jó az eredmény, és a magyar szurkolók jól érzik magukat. Törner egy középtávú, csodálatos, 2 pont pontosan innen előlem, 23-13, 10 pont, először 2 hiszámjegyű a különbség. No, lássuk Takács Kis Virágot, 6 pontos eddig, hát az első mondom sem, hogy nem jó. Na de semmi vész, a változatlan előny itt 13 pont, és szép lassan telik az idő, egyre közelebb járunk a félidőhöz, és egyre hízik az a magyar előny. Nézzük Takács Kis Virág második dobása, ez tökéletes, 27-13, az előnyünk 14 pont. Magyar szurkolók a háttérben lóbálják a sálaikat, próbálják kizökkenteni Okonkót, Okonkó felteszi, hát most a kedvenc gyűrűn besegíti a labdát, 29-20, 9 pontra olvad az előny, és ebben a negyedben 8-7-re feljönnek a nigériaiak, lássuk Okonkó második büntető kísérletét, kivár, felteszi, ezt most szépen csont nélkül, úgyhogy 2 pontot szerez, ezzel Okonkó már 9 pontos, az eredmény pedig 29-21. Juhász Dorka mellett, aztán rátérdel, de nem tudja megtalálni. Egy tovább tett labda, hatalmas tömörülés, egy gyönyörű szép palánk alatti sapka, Takács Kis Virágtól, és a maradék 15 másodpercet végig támadhatjuk. Na lányok, nyugalom, Yvonne Turner, 10 másodperc, kellene egy kosár, de legalábbis ne veszítsük el a labdát. Juhász Dorka elkéri, kilép egészen a körtén kívül, majd betör, egy embert megver, két embert megver, nemes egyszerűséggel felteszi, a 2 pontos jó, és nincs már időben dobás. Megvan a 10 pontos különbség, az eddigi legnagyobb különbség, lehetett volna több is, na de ne legyünk telhetetlenek. Eltelt az első félidő, 10 pont az előnyünk, a magyar csapat jó úton van az első győzelme felé. Kisvilágot megint csak szinte teljesen kiszorítják, most a két leghátsó emberünk, a két magas ember, majd egy újabb belöbölt labda, Takács Kisvilág egy az egyben most felteszi, ezúttal ez most jó, nagyon szépen feltette Okonkó mellett, ez a 2 pont nagyon kellett, 40-32, 6 perc, 12 másodperc eltelt most már 4 a harmadik negyedből, és akkor lássuk, egy szoros védekezés kellene, Balogán ide teszi oldalra elém, Okonkónak elcselez, majd visszakapja Okonkó, tripla kísérlet lenne, és lépéshiba, így van, jól éreztem, hogy ugyan Lelik keményen védekezett, féltem, hogy lefújják, hogy odaütött, de közben Okonkó megindult volna. Lássuk Okonkó első dobását, lepattintja, kivár, megnézi, jó a dobás, Okonkó 13 pontos, Nigéria 38 pontos, ismét 10 ponton belül az afrikai ellenfél. és közben ránézek, most már 13-5-nél állnak a büntetőzésnél, azért volt az 8-1 is, azóta dobják rendesen a büntetőket, és akkor jöjjön Okonkwo második dobása, ő megint csak hosszan kivár, ez is tökéletes. Most egy kicsit valamit ki kell találni Okonkwo ellen, mert nagyon elkezdte cipelni Nigériát a hátán, miközben, hát kérem szépen, így is van, Takács Virág kitalálta a Frankót, ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. 52-42, egy perc még a negyedből, gyönyörű szép. Takács Virág 15 pontos, akárcsak Juhász Dorka. Lelik Réka kérje a labdát, Török Ági még mindig ott várja a triplánál a labdát, meg is kapja. Egy újabb gyönyörű szép támadás, zseniális. Komolyan mondom, ezek a kényszerítők leteszik, tovább lépnek, visszateszik a lábak között. Ez egy nagyon-nagyon tudatos, begyakorolt figurának tűnik, és tényleg itt a kisembereink nagyon-nagyon felszívták magukat a végére, és a belső emlék még mindig zseniálisak, hiszen a triplát ki más szedné le a magyar palánk alatt, mint Juhász Dorka. 6 percnyire a továbbjutástól. Nagyon szépen Józsefovics kiteszi a Honinának, a Honina leteszi oldalra, egy nagyon szép csel, Virág beteszi, beviszi nagyon szépen, és Juhász Dorka pedig bedobja a zicsert, ismét 12.58-46. Jönnek a nigériak, Kalu leteszi jobbra, nézzük, Kalu tripla, nem, leteszi a sarokba, innen majd a tripla, Balogán, nézzük, jó, jó a tripla sajnos, 38 másodperc, 68-65, 3 pont a különbség, egész pályás kitámadásra jönnek a nigériak, viszont el tudjuk tenni, gyerünk, át kell vinni a labdát, így van Kányási Vera, leteszi Leliknek, lefejezik, kérem szépen megint, mutatja a játékosuk, ez egészen ilyetlen, hogy McCulley folytonosan ezzel a challenge, hogy bal kezével beakasztja a játékosaink vállát, nyakát. Hát most egész egyszerűen letarolta a mieinket, de hát maradt a szabad dobás, vagy maradt, illetve a negyedik csapat személy, tehát még csak nem is dobhatunk a fene vigyel. Na mindegy, lássuk, 3 pont az előny, 30 másodperc az idő, 16 a támadó idő. Lelik kezében a labda, végig kell játszani a támadást, nem szabad eladni, nem szabad könnyű kapni, és még kérdezben nem dobjuk be a labdát 5 másodpercen belül. Ez egészen hihetetlen. Nem dobjuk be a labdát 5 másodpercen belül, elveszik a játékvezetők, jöhet Nigéria, és az egyenlítésért támadhat, akkor, amikor 31 másodperc van vissza. Lássuk a nigériak dobását, ők is most hátra teszik, 20 másodpercig támadhatnak, 27 az órán. Ezt a támadást valahogy ki kell védekezni. Balogán nagyon messze a tripla, ráteszi, nem jó, és a lepattanó nagyon szépen egyszerre, együttes erővel, miközben lefejezik szegény Studeragit, egyszerre fogta meg a levegőben a két magyar ember, Juhász Dorka és Takács Kisvirág, és ez most már 5. falt, lássuk, hogy kinek mondanak szabálytalanságot, de igazából teljesen mindegy, miután gyakorlatilag letaglózták Studeragit, ő majd dobhat 2-t, 14 másodperc, 3 pont az előny. Gyerünk Ágica, gyerünk Ágica! Ezeket most gólra kell váltani, pontra kell váltani. 14 másodperc, 3 pont. Egyébként a falt ezúttal, ha jól látom, Balogán nevé mellé kerül, de teljesen mindegy. És nem jó az első dobás, gyerünk Struder Ágnes, be kell dobni a másodikat, semmi baj, Lelik megveregeti a vállát. Legalább még egy pont kell, hogy legyünk egy biztos hát erőnyben, hogy egy tripla ne legyen elég hosszabbításra mentre mérkőzést. Studer második dobása jó, 69-65, nem kell triplánál szabálytalankodni, ez a legfontosabb. Ráteszik a triplát, de olyan rövid, hogy még csak a gyűrűt meg a hálót sem találja el. 4 másodperc a mérkőzés végéig, jó a kettes, 3 másodperc időt kell kérni, így is van. Szoros emberfogásban nézzük, ki tud ellépni, el tud lépni, gyerünk, be kell dobni, most így is van, Lelik bedobja, megöleli a labdát, odaütnek neki, itt a sarokban nagyon szépen, hiába csapdázták be, Musza odaütött neki, és akkor én úgy gondolom, hogy 2 dobás, itt egy kicsit így is van, tehát mindenki furcsán néz, mintha valami történne, de hát egyértelmű volt a szituáció, megölelte a labdát, odaütöttek neki, 1.7, azaz 1.7 másodperc a végéig, 69-67, és 2-t dobhatunk. De ez még mindig nem életbiztosítás. 1 pont nagyon kéne, 2 pedig azt hiszem, hogy elég lenne. Első dobás zseniális, nagyon jó, pontos, szép, a legszebb büntető, amit ma láttam, meg talán egész életemben. 13 pontos Lelik. 70-67. jön a második. A második is jó. Azt hiszem most már elmondhatjuk, hogy eldőlt. Hadd dobjanak, ha akarnak félpályáról, dobnak is félpályáról. Nagyon nagy homály, nem számít. Megmaradt 4 pont abból a 14-ből, amit a magyar csapat összekovácsolt. És végeredményben elmondható, hogy joggal ülelkeznek itt előttem a magyar lányok, hiszen itt Berlinben az világbajnokság második csoport mérkőzésén a magyar válogatott 71-67-re legyőzi Nigériát.
3: A harmadik meccs előtt már csak az volt a tét, hogy a második vagy a harmadik helyen végez a válogatott a csoportban. Mivel egy kora délutáni meccs volt, vagyis a többi csoport a miénk után zárt, nem lehetett sejteni, hogy melyik pozíció a kedvezőbb. De azt minden sportoló tudja, győzni jó. Magyarország megpróbálta a második győzelmét is megszerezni a 2026-os női kosárlabda világbajnokságon szeptember 7-én hétfőn Dél-Korea ellen.
4: Már is támadhat a magyar válogatott. Köszöntöm a kedves hallgatókat innen Berlinből. Természetesen Juhász Dorka elhozta a kezdődobás után, a feldobás után a labdát, de most egy újabb eladott labda rögtön az első támadásból, és már is jöhetnek a koreaiak. Lássuk a kezdőinket. A magyar válogatott kezdőcsapata harmadszor egymás után ugyanaz, tehát Takács Kisvirág és a magas ember, két irányítóval kezdtünk ismételten, Stúder Ágnes és Aholina, illetve Lelik Rék az ötödik emberünk, miközben most egy jó védekezés után egy rossz támadás, egy jó védekezés, maradt a 0-0, eltelt most már 40 másodperc. Még nem volt dobási kísérlet szerintem Takács Kisvilágtól, de azt mondja át, hogy igen, úgyhogy Takács Kisvilág újabb 2 dobhat, akkor, amikor 4:59-en áll az óra, mint hogy hátralévő idő, és 11-6-ra vezetünk. Most Kányási, Ahó, Józsefovics és Török, tehát mondhatni gyakorlatilag a cseresorunk, de nagyon jól, ahogy mondtad is, Andi, rotálja a csapatát Völgyi Péter, miközben ahogy bepasszolta Ivon Turner, rögtön vissza is kapja, berohan, felteszi az icert, 19-11, állandósulni látszik, ez a 8 pontos előny, jó lenne ezt megtartani. Lelik pedig leszett a lepattanót, belőbbeli Tokácsnak, aki átteszi Stúdernek, zseniális támadás, érkezik jobbról, Stúder betör a palánk alá, felteszi az icert, jó dobása, 28-21, ismét 7 pontra nő a magyar előny, 7 perc 45-tel a fél idő vége előtt. Egy újabb tiszta tripla lehetőség jobbról is, középről is, eldobják, de szerencsére lejön, és természetesen ismét Takács Kisvirág szerz lepattanót, és természetesen ismét Lee az, aki odaüt, úgyhogy felnézek a táblára, ez már a harmadik csapat személyi ebben a negyedben. Pedig még csak, sőt, a negyedik egész pontosan, pedig még csak 2,5 perc telt el. Török Ágnes első dobása jó volt, 34-30. A második táncol körbe a gyűrűn, de bepottyan, 35-30, 3:43 a szünetig, és azért megint azt gondolom, hogy jól fog jönni majd a nagy szünet, lehet rendezni a sorokat, de egyelőre változatlanul lépésenőnyben a magyar csapat. 5 másodperc, és letelik a támadó, letelik a mérkőzés első fele. Ott a tripla kísérlet, rövid, a miénk a lepattanó, de nincs már idő semmi másra. Hát legalább ebből nem lett ellentámadás, nem lett pont, úgyhogy nem jöttek közelebb a koreaiak. Volt már 8 pont is az előnyünk, jelenleg 4. Akkor, amikor eltelik a magyar női kosárlabda válogatott harmadik csoport meccsének első fél ideje, Magyarország-Korea 40-36. Kányási az alapvonalon, bepasszolja, nem, egyre nem tudja, kinek ránk szállunk, de megvan a labda szerencsére, Stúder egészen kint, lássuk a körténkül, visszateszi jobbra Takács Kisvirágnak, leteszik a sarokba a tripla kísérletet, nagyon szép a tripla kísérlet, gyönyörűen szépen száll magasan, Kányási Veronika kísérlete, megvan a második magyar tripla, és 43-36 ismét, 7 pont az előny. Most egy újabb jó bejátszás, Turner védekezik nagyon agresszíven, de visszateszik Heónak. Tripla nagyon messziről, jónak tűnik, sajnos jó is, 47-46, egy pont az előny, ez volt sajnos Sohee Lee első kosara, és ez rögtön egy hármas, hogy egy pontra feljönnek. És ha már a magyar pontszerzőket említettük, most már Park 14, illetve An és Choi 10-10 pontos. Nézzük, számol a játékvezet, 1-2-3, de meg tudják adni, vagy be tudják adni, ellép, tripla kísérlet, sajnos beteszi, és ott van a tripla, ezzel 51-51, ismét egál. Ismét egál, 11,5 perc a mérkőzés végéig, és akkor kezdődik minden előről. Lelik kezében a labda az alapvonalon, 14 másodperc a támadidő, közben bejött Juhász Dorka középen, majd Kányási kezében a labda az oldalvonalnál, ő beteszi középre Leliknek, Lelik egyet cselez, megver egy embert, megver két embert, beteszi Széki Barnainak, a zicser fönt van, a két pont bent van, ezzel Széki Barnai megszerzi első két pontját, 62-58, 8-46-tal a vége előtt, 4 ponttal vezetünk Kóra ellen. Stúder Ágnes kezében a labda, illetve egyelőre még a játékvezető kezében a labda, aki most leülteti a kóriai kispadot, és számol. Nézzük, Stúder kinek tudja betenni, itt van mellettem, vagy előttem Tokács is, aki megkapja, de hát Józsefovics vissza Stúdernek, elmegy az ember mellett, fel kell tenni a triplát, felteszi Stúder, és nem jó, viszont megvan a lepattanó Józsefovicstól, majd odaütnek a kezére, így is van. Lee és Ann együttes erővel próbálta szerelni, Ann szerencsére szabálytalanul, ezzel ő is három hiba pontja van, három személye van, és most már megvan a harmadik a kórai csapatnak is. 4 perc 12-vel a vége előtt, 64-64. 72-70, 1 perc 14 a végéig. Lelik átteszi Juhásznak, tiszta ember, be kell fordulni, így van, Yvonne Turner felteszi, és nagyon szépen felteszi jobb kézzel a feje fölött, a palánkra pattintja, majd onnan behullik a labda, 74-70, és ezúttal Kóra kér időt. Hát, én nem tudom, hogy az én púzusom és az én bérnyomásom mennyi. Egy biztos, szeretném azt mondani, hogy ezt a mérkőzést végig kézben tartja a magyar csapat, akkor meg fogja nyerni. Jobbról hajrá, balról magyarok. Lelik Kányási, Juhász Turner és Takács Kisvirág. Juhász Dorka zár el Leliknek, majd elkérod, de a tripla, felteszi Juhász Dorka. Felteszi, és ha felteszi, akkor jó is! Mikor, ha nem most? 53-mal a vég előtt, 77-70. Nagyon szép volt, vezéregyeniség, akkor lép fel, amikor kell. Juhász Dorka 22 pontos és 10 lepattanója van. Messi tripla, jótól is, ez is jó, 77-73, 40 másodperc. Egész pályán kint a koreaiak. Lelik ellen Heo védekezik. Lelik átpasszolja, szépen gyerekek, lányok, meg kell tartani a labdát. Lányok, hölgyek, asszonyok felborítják, bizony így van, Lee felborítja itt előttem Yvonne Turnert. Yvonne Turner 2 dobhat, a nagy órán 32,6 másodperc, az előnyünk 4 pont, és 2 dobhatunk. És tegnap előtt volt az a játékszerünk, vagy amikor jöttek a meccs végén a nigériai triplák, hogy ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. Hát most sajnos ők válaszoltak a miénkre, de Juhász Dorka nagyon-nagyon jókor dobta be ezt a sorsdöntő 3 pontost, és most 4 ponttal vezetünk. 32 másodperc, Yvonne Turner első dobása jónak tűnik, így is van. Csont nélkül kosár, nagyon szépen behull, 78-73, 5 pont. 5 pont az előny. Nézzük, és akkor középen most majd, ha nagyon kell, akkor Juhász Dorka és Takács Virág próbálja. Takács Kisvirág támadhatja a lepattanót, de nem kell támadni, mert ez is jó. 79-73. Yvonne Turner másik dobja. Nem jó, de hát ha nem jó, akkor majd ott van Takács Kisvirág, aki leszedi a lepattanót, megtartjuk. Most már nem is nagyon erőlködik a dél-koreai válogatott. Áll a publikum, tapsol mindenki. Solaria Hungária, Lelik, Takács Kisvirágnak zicser, 2 pont, bent van. 82-73, nyertünk! 5-4, hadd játsszák végig, nem kell bántani, Park még bemegy, leteszi zicserbe, egyefenel, késő a dobás, nem is jó, rossz is a dobás, késő is a dobás. Hát kérem szépen, kedves hallgatóink, Magyarország 82-73-ra legyőzi Koreát.
3: A csoportot Franciaország nyerte 3 győzelemmel, Magyarország a második helyen végzett 2 győzelemmel, egy vereséggel, Dél-Korea jutott még tovább 3. pozícióban, 1 győzelemmel is kiesett a csoportból, a mindhárom találkozóját elveszíti Nigéria. Így tehát a legjobb 12 közé került a válogatottunk, a 4 csoport első közvetlenül a 8 közé jutott, a másodikok és a harmadikok pedig egymással játszottak, hogy kvartett győztesen mérkőzhessenek a negyed döntőben. Magyarország a második helynek köszönhetően verhető ellenfelet kapott, azt a Japánt, amelyet rövid időn belül 2-szer is legyőzött. Az ezt megelőzőre emlékezhetnek, hiszen az Isztambulban volt a selejtezőn, idéztük néhány perccel ezelőtt, 77-65 lett a vége, és annak is köszönhetően lehetett Berlinben a világbajnokságon. És itt a világbajnokságon egy japán elleni siker már 8 közé jutást ért a válogatottnak szeptember 8-án.
4: 13 másodpercet mutat még a visszaszámláló óra, sőt már 10 másodpercen belül vagyunk, és rövidesen megkezdődik a mérkőzés. el, tehát most már csak nem 6 perc, nálunk ez már a 6. csapat személy, jöhet majd a 2 japán dobás, de ami a legfontosabb, 11-4-re vezetünk, szépen peregnek a percek, és nálunk az előny. Juhász Dorka felteszi, a második labdája nem jó, viszont Takács Kisvirág lepattanót szerez, majd Juhász Dorka lemegy az alapvonalra, megérkeztek vissza lányok, akik már hátrahúzódtak, Studer is, Lelik is kintről a sarokból, és viszont ha kihagy egy büntetőt Juhász Dorka, majd dob helyette egy triplát. Kérem szépen, eltelik egy perc a második negyedből, 24-12, 12 pont a különbség, az eddigi legnagyobb differencia. No, lássuk, beteszik középen Tokasikinek. Változatlanul nem tudnak triplát dobni, nagyon jól védekezünk, nagyon jól szorítjuk őket kifelé, szorosan, közben egy elzárás Lelik, most ellép Tokasiki, és sajnos mondom én, amikor, hogy milyen jól kizárjuk őket, egy megint csak egy könnyen eldobott tripla, de sajnos ez most jó, úgyhogy ezzel 24-15-re zárkózik Japán. Jöhet ismét a japán támadás. 1-32 a szünetig, 34-28, 6 pontra olvadt az előnyünk. És bizony most már ezt a negyedet Japán nyeri 16-14, és bizony volt már 11, és most itt a negyed végén jó lenne megfogni ezt a japán rohamot, de megint csak egy rossz tripla dobás, majd megint a legkisebb emberük szerez lepattanót, de szerencsére Török Ágnes harcos, és megszerzi. Középen most már Juhász Dorkán labda, Ahoninak ér vissza, Juhász Dorka inkább befordul, megpróbálja feltenni, és kap egy sapkát, nem fújnak ezúttal semmit, ismételten Tokasiki volt az, aki nyerte ezt az összecsapást, és sajnos, ahogy nálunk nem jönnek a 2+1-ek, ez a dobás ezúttal jó, Machida bedobja a kettesét, plusz még majd dobhat is egyet, ugyanis Oza ütött neki, Török Ágnes. Ezért most nagyon kár. Eltelt most már jó másfél perc a második félidő elejéből, és triplával zártuk az első, triplával kezdtük a másodikat, ezúttal Takács Kisvirág, majd egy újabb 2 pontos tett hozzá Lelik Réka, ezzel ismét megnyugtató egy kicsit az előnyünk, 42-34-re, azaz 8 ponttal vezet a magyar válogatott. Kányási hozza a labdát, mellette Ivon Turner kéri, meg is kapja, illetve nem ő kapja, Török Ágnes, Ivon Turner leszad a sarokba, még mindig nem kapja meg, Takács Kisvirág egyet pattint, elmenne az embere mellett, de sajnos kiesik a kezéből a labda, egy újabb japán zicser, végigviszik újabb 2 pont, 13-ról így lesz 9, de még mindig 9 pont az előnyünk. 2-2-ről 4-2 ez a negyed, és 60-49. Az előny 11 pont, 8 perc van hátra a mérkőzésből. Turner Studernek teszi. Dulpanka kéri a sarokban, nem kapja meg, Studer egy az egyben levesz. Most kapja Dulpanka tripla kísérlet. Tökéletes! Tökéletes Dulpanka triplája. 63-49. Átléptük a bűvös 13-at. 14-gyel vezetünk. 14 ponttal vezetünk, és meg is jön a magyar csapat, vagy a magyar szurkolók hangja, és Dulpanka ezután pedig lepattanót szerez. Majd eladja a labdát. Lányok, most kellene egy kicsit a jó megoldások után kevesebb hibát, ezt nagyon jól meg lehetett volna lovogolni ezt a japán, tényleg a japánok is most egyre többet hibáznak, viszont megint egy nagyon könnyen betett zicser, egy nagyon könnyen bepasszolt labda, most nagyon szellős a védekezésünk ott bent a festékben, úgyhogy előbb-utóbb ezt Völgyi Péter számon fogja kérni a japánok ellen, és nem szabad, hogy ilyen sok pontot kapjunk, hiszen már kaptunk 6-ot szűk 3 perc alatt. Ez az egész pályás letámadás nem túl meggyőző, és ezután ez a csapdázás sem működött. Studer Ágnes, itt lent a sarokban Kányási Geri, nem kapja. Juhász Dorka kilép, középen Takács Kisvirág várja. Lelik megint csak jobbra-balra, de ezt el nem kell eldobni, majd most el lett Kányási. Jól dobta a triplákat, ezt is jól dobja. Hát ha jól dobja a triplákat, dobjon triplákat Kányási Veronika. 9 pontos, 3-3 tripla, 76-61-15 pont. 7 másodperc a mérkőzés végéig, és 84-61, azt hiszem, hogy lesznek majd örömszavak bőven itt a mérkőzés után, hiszen tényleg ez egy fantasztikus teljesítmény volt, és megint, amikor egy icipicit a magyar válogatott meginogott, jókor jött a nagyszünet, kitaláltuk nagyon a taktikát, ugyan a legvégén dobnak még egy pontot a japánok, de ez is csak kozmetikázása jó, hiszen végül is 84-63-ra 21 ponttal nyer a magyar válogatott, és nézem közben körbe, hogy hát egy jó 500-600 magyar szurkoló megint csak lehet, ugyan most nincsen magyar nagy tábor, és nem volt akkor a szurkolás, mint korábban, de a lányok teljes joggal ölelkeznek, hiszen ott vannak a világ legjobb 8 csapata között.
3: Az Egyesült Államok elleni negyeddöntő 2026. szeptember 10-én csütörtökön visszajátszás időben fél délben kezdődött, ami nem csak hazánkban és a rendező Németországban szurkoló ellenes időpont, de az elmúlt 5 világbajnokságot nyerő Amerikában is, hiszen keleti parti idő szerint hajnali 17:30, nyugati parti szerint éjszaka 14:30 kezdődött. Ez a tény a papírformának megfelelően a világsztárokból álló válogatottat zavarta kevésbé. Magyarország, Egyesült Államok világbajnoki negyeddöntő 2026. szeptember 10-én csütörtökön.
4: Megint csak ők is tudnak hibázni, és Juhász Dorka lepattanót szerez. Aztán majdnem eladja a labdát, de szerencsére meg tudjuk kaparintani, Lelik labdájában nyúltak bele a Honinának. A Honin egy az egybe megverni az emberét, majd egy oda nem nézős csellel próbál passzolni Studernek, de erre sajnos számítanak az amerikaiak. Egy gyors kontratámadás, Zitzer, egy újabb két pontos, ezúttal is Brianna Stewarttól, úgyhogy Lelik Réka hibája után, az eladott labda után 13-7-re meglódul USA, és ezzel ki is kéri első idejét Völgyi Péter. És akkor lássuk az újabb amerikai támadást, egy nagyon messze eldobott tripla, és úgy tűnt, hogy nem jó, de volt egy egész érdekes kanyar a labdában, és sajnos bizony Chelsea Gray dobása jó volt, úgyhogy az eddigi két lepatron mellett most csinál egy 3 pontos, és utána egy gyorsan eladott labda, amit azért szerencsére visszaszerzünk. Leliknek, nézzük, Lelik nem meri eldobni kívülről, miközben középen most már bejött Török Ágnes is, ő leginkább hármason játszott a szezonban, de ha már bejött, akkor el is párol egy triplát, és bizony most ez az önbizalmaknak ez a hármas nagyon jó jöhet, mert ugyan most felteszik Török mellett, viszont megpróbál lesz, le is szedi a lepattanót, a nála egy fejjel magasabb 14-es számú Boston mellett. Józsefovics egy elzárás Törnernek, majd Józsefovics egy elzárás Török Ágnesnek, egy messzi tripla, jónak tűnik, és jó is bizony, Török Ágnes triplát dob, nagyon szép triplát dob Török Ágnes, ez a második triplája, ezzel Török Ági 6 pontos, és hát mondanám, hogy feljövünk, de hát 40-15 feljövésnek talán nem lehet nevezni, de szereztünk egy újabb 3 pontos. Nagyon gyorsan járatott labda le a sarokba, ez a kettes nem jó, de megint sajnos leugorják Juhász Dorkát, aki aztán utána nem is megy a második lepattanóért, így Jackie Young mellőle nagyon könnyű 2 pontot szerez, ismét jöhet Lelik Réka kezében a labda. Lelik a Honinak, kacsint Studernek, hogy váltsunk, Studer fölviszi megint csak középre, közben Juhász Dorka ellép, egy embert megver, két embert megver, ez most egy nagyon jó belöbbölt labda, egy Zitzer, de sajnos hiába veri meg, középen a két magas embert Zorka, ismételten kimarad a Zitzere, majd egy távoli tripla, ami nagyon szépen csont nélkül beszáll, kár érte, mert most a -2 helyett +3 az előny, tehát megint csak rátettek egy lapáttal, és most már, akkor amikor 3 perc 11 van vissza fél időig, 55-23. Mindjárt véget ér a negyed, 5 másodperc, és most ez a dobás szerencsére nem jó. Gyerünk lányok, volt még egy kis idő, el kell dobni, nézzük. Ez már sajnos későn van, és kár érte, közel volt. Lelik rádobta a hát egy jó 20-22 méterről, de sajnos ez elkerülte a palánkot. És már Stewart nyargalt a pályán, ő visszat kiteszi egy triplára, de a tripla kísérlet helyett egy csel, és vitesz beindul, Young majd kiteszi Collier-nek, Collier megint csak ellép, az, amit úgy tűnik, hogy nagyon jól tud, és ma nagyon jól csinálja, a Fizek Collier csinál egy cselt, majd hátrafelé sasszézik egyet, és a levegőből nagyon szépen eldobja a középtávolit, és tökéletes a dobása. Na most végre Takács Kisvilág egy nagyon szép oldalról eldobott, csak nem a hármas vonal eldobott középtávolival, ezúttal megszerzi az első 2 pontját, és egészen biztos, hogy ő neki is majd önbizalomban jót tesz ezt, hiszen voltak ma már olyan lehetőségei, ahol egy-két kiadott lehetőség után, vagy kísérlet után bizony nem dobott el egy olyan triplát, amit máskor elvállalt volna. Hát most sajnos Howard nem teketóriázott sokat, hozzábattant a labda, bocsánat, Angel Reese volt az, és nem Angel Reese szerezte meg a lepattanót, és passzolta oda Ryan Howardnak, aki hát gondolkodás nélkül bedobta a triplát. 96-47-es amerikai vezetés, Lelik egy ember, két ember mellett elrohan, egy az egybe kipasszolja Rátkönyök, aki egyet se lesz, de nem tudja feltenni, majd Lelik ugyan pattogtatna, de elcsúszik, de a játékvezető szerencsénkre azt mondja, hogy a közbelépő Sonja Citron volt az, aki kiütötte a labdát, úgyhogy folytathatjuk a támadásunkat, van még 5 másodpercünk, eltelik most már 2,5 az utolsó negyedből, és az Egyesült Államok 96-47-re vezet a magyar válogatott ellen. És Török Ágnes jöhet most már török Ágnes inkább a mérkőzés elején játszott, akkor dobott is 8 pontot, most dob egy újabb jó kettest, ezzel már 10 pontos, ráadásul oda is ütöttek neki dobás közben, jöhet az én általam annyira kedvelt 2+1, de ennek most már jelentősége nincs, hiszen akkor, amikor 1 perc 4 másodperc van vissza a mérkőzésből, az amerikai csapat 106-55-re egy könnyű mérkőzésen vezet és bemasírozik a legjobb 4 közé, ahogy azt a papírforma előzetesen mondta vagy mutatta, török Ágnes dobása jó, 106-56, visszajöttünk 50 pontra. Aztán még egy nagyon távoli tripla kísért időn túl az amerikaiaktól, és azért a magyar lányok most már pacsiznak, mosolyognak, hiszen ne felejtsük el, a magyar női kosárlabda válogatott az Egyesült Államok ellen játszhatott negyeddöntőt a legjobb 4 közé jutásért, de sajnos a papírforma érvényesült, hiszen az amerikaiak ma jobb napot is fogtak ki, meg hát természetesen képességben is sokkal jobbak, mint a magyar csapat, úgyhogy végül is nem tudtuk borítani a papírformát, de összességében mindenképpen elmondható, hogy egy nagyon-nagyon pozitív mérkőzésen és egy nagyon-nagyon pozitív világbajnokságon van túl a magyar válogatott. A mérkőzést ugyan elveszítettük 108-56-ra, de akkor egy kicsit már úgy fordulok Kári Andrához mellettem, állandó szakértőnkre, hogy azért azt hiszem, hogy a nehézkes kezdés és a talán kicsit keserédes búcsú mellett, vagy mind között, ez egy nagyon-nagyon emlékezetes világbajnokság lesz majd.
5: Ez egy nagyon emlékezetes világbajnokság lesz, igen, annak ellenére, hogy most ez az utolsó mérkőzés milyenre sikeredett, de tényleg 28 év után vagyunk itt, és azt gondolom, hogy letettük a névjegyünket. Az egész FIBA, ahogy nyilatkozott, legyen az a külföldi kommentátorok, vagy bármilyen interjú, amikor készült itt a lányokkal, mindenki úgy nyilatkozott, hogy egy nagyon-nagyon jó és szerethető csapatunk van. Ezzel maximálisan egyet tudok csak érteni. Amit ugye te is mondtál a mérkőzés elején, hogy tudni kell helyén kezelni az eredményeket. Nem tudom, összesítésben szerint ilyen hanyadik helyen fogunk végezni. Szerintem nem a 8., hanem mármint hogy 7. leszünk nagyjából, mert szerintem nekünk több győzelmünk lesz, mint esetleg aki még ide pályázik. De tényleg megfejlődte ez a csapat azt, amit meg kellett. De mondom, látni kell azt, hogy még mindig vannak hibák, úgy rendszer szinten is, és nem szabad megelégedni egyetlen egy pillanatig sem.
3: Igen, nagyon emlékezetes világbajnokság volt, ahogy állandó szakértőnk Károly Andrá mondta, közvetlenül az utolsó mérkőzés után, hát már mint a magyar válogatott utolsó meccse után, hiszen szeptember 9-ét követően még 3 napig folytatódott a világbajnokság. Egyébként a világbajnokság negyeddöntői során az Egyesült Államok Magyarország 108-56 mellett a következő eredmények születtek: Spanyolország, Ausztrália 89-66, Franciaország, Kína 90-61, Németország, Belgium 93-74. Ez azt jelenti, hogy a 4 csoport első közül 3, az Egyesült Államok, Spanyolország és Franciaország bejutott a legjobb 4 közé, Belgium viszont kiesett, a házigazda Németország búcsúztatta. Aztán az elődöntőben Németország útja véget ért, legalábbis a bronzmérkőzésen folytatódott, hiszen Franciaország, Németország az egyik elődöntőben 86-64, a másik elődöntőben pedig szintén papírforma eredmény, Egyesült Államok, Spanyolország 76-66. Így aztán ennek köszönhetően az a két csapat vívta döntőt, amellyel a magyar válogatott is találkozott az út során. Ugyebár Franciaország ellen kezdte a világbajnokságot, az Egyesült Államok ellen fejezte be a VB-t, és hát a világbajnokság utolsó két mérkőzésén is ez a két csapat találkozott. Az Egyesült Államok magabiztosan 97-79-re győzte le Franciaországot, egyébként a bronzmérkőzésen pedig Spanyolország, Németország 81-58, vagyis az Egyesült Államok lett 2026-ban a női kosárlabda a világbajnok, a második helyen Franciaország végzett, a harmadik helyen Spanyolország, Németország, a házigazda pedig a negyedik helyre futott be. Magyarország tehát a harmadik évezredben először szerepelt világbajnokságon, és 40 év után volt újra a világ 8 legjobb válogatottja között. Természetesen ezt a szereplést többen is elemezték a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan ezekből elevenítünk fel néhányat itt a visszajátszásban.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Köndöc! Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
7: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
8: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026-ban női kosárlabda válogatottunk a harmadik évezredben először szerepelt világbajnokságon, ott pedig olyan eredményt ért el, amelyet azt megelőzően utoljára 40 évvel korábban tudott. A csapat a 2026. március 11-e és március 17-e között rendezett isztambuli selejtezőn 3 győzelemmel és 2 vereséggel harcolta ki a részvétel lehetőségét, aztán Berlinben a szeptember 4-e és szeptember 13-a között rendezett VB-n a csoportkörből másodikként ment tovább, 2 győzelemmel és 1 vereséggel, majd a legjobb 8-ért vívott csatában legyőzte Japánt, és végül a későbbi aranyérmes, verhetetlen Egyesült Államok állította meg. Az ebédidőben játszott meccs délutánján hazánk egyetlen NBA játékosa, Dávid Kornél elemzett Csisztus Zsuzsával.
9: Általában ilyenkor, ha most egy játékos lejön a pályáról egy ilyen mérkőzés után, segíts nekünk az emlékeidet előkotorni, hogy mi van benne, milyen érzett, kudarc inkább, vagy az egész tornának a sikere, tulajdonképpen azért azt hiszem, hogy az elért összeredménynek a nagyszerűsége, szóval milyen, vajon mi zajlik most a lányok fejében?
10: Először is egy óriási dolog történt, hogy 8 közé kerültünk a világbajnokságon. Én azt gondolom, már ez megsüvegelendő, hiszen ez fantasztikus teljesítmény. Az, hogy a világ legjobb csapata ellen, az Amerikai Egyesült Államok ellen léptünk pályára, és tőlük kaptunk egy nagy verést itt a végén. Én azt gondolom, hogy ezen azért meglepődni nem lehet. Amikor lejön az ember a pályára, akkor mindig azon gondolkodik, legalábbis én azon gondolkodtam, hogy mi lehetett volna változtatni, vagy hogy lehet volna szorosabbá tenni ezt a mérkőzést. Az egész torna úgymond értékelése az későbbre marad. Én azt hiszem, ilyenkor még egy kis bosszúság van a fejekben, hogy mit kellett volna máshogy csapatként és egyénileg is, de aztán azt gondolom, hogy nem sokkal később, amikor már ugye megtörtént az átöltözés, és halad vissza mindenki a szállodán vagy a dolgára, akkor azért nagy boldogsággal örülhet mindenki ennek az eredménynek, hogy ilyen szépen sikerült a 8 közé kerülni a csapatnak.
9: Oké, szóval akkor összességében nyilvánvalóan az idő lesz, hát bizonyos szempontból a gyógyír, amikor az ember perspektívából kezdi nézi azt, hogy még ennek a vereségnek is mi volt az előzménye, jól értem, amit mondasz?
10: Igen, így van. Igen, el kell egy kis időnek telnie természetesen, hiszen erre azért emlékezni fogunk jó pár évig. Bár remélem, hogy nem kell annyit várni, hogy ismét ide kerüljön a női kosárlabda válogatott, hogy egy világbajnokságon 8 Ba juthat. Ugye egy 40 év telt el azóta, hogy ez megtörtént. Bízom benne, hogy ez egy jó dolog kezdete, és a következőkben is tudunk versenyképesek lenni.
9: Igen, ugye a 40 évet te is említetted, és szeretném is, hogyha itt a beszélgetésünkben majd egy picit kitérnénk arra, hogy vajon mi minden történt, mi változott meg, és minek a lenyomata lehet most valójában az, hogy van egy ilyen tényleg nemzetközi szinten is abszolút magasan jegyzett válogatottunk, tényleg a világ legjobb 8 csapata közé kerültek a mieink, ami valóban 40 éve nem történt meg. Nyilván azért az amerikai válogatott egy egészen más súlycsoport, és ugye amikor a franciák ellen készültünk az első mérkőzésre, én nagyon sokféle taktikát, javaslatot hallottam szakemberektől, akik azt mondták, hogy hát azt a mérkőzés már ugye előre el kellett engedni, és a következő egyébként sorsdöntő mérkőzésekre koncentrálni. Ezt nem hallottam az amerikai mérkőzés előtt, értelemszerűen azért sem, mert ugye itt már egészen más volt, hogy úgy mondjam, a kihívás. De vajon a két nagy csapat ellen pályára lépő válogatottunk tudott-e, vagy akart-e, vagy képes volt-e szerinted más mentalitással pályára lépni?
10: Én azt gondolom, hogy igen, az első mérkőzés az általában egy ilyen tornán mindig egy ilyen fill-out mérkőzés, amikor az ember találkozik főleg egy olyan csapat, mint a francia, aki a végső győzelmi esélyekre is törhet, úgymond az amerikaiak mellett, hogy mégis milyen a torna hatása, hogy nagy druk jön ki ilyenkor általában a csapaton, a lányokon egyénileg is, és aztán, hogy megyünk elő a tornán, az látszott a mérkőzéseken, hogy annak ellenére, hogy bizonyos mutatókban sajnos nem sikerült előelépni, főleg az eladott labdák, akik szerintem a legnagyobb problémát jelentették az egész tornán, de minden másban, önbizalomban, egyénileg és taktikailag is én azt hiszem, hogy próbálták hozni a lányok azt, amit kért tőlük az edző, és az kezdeti druk az ilyenkor lehet, hogy nem is rossz, hogy az első egy erős ellenfél, és onnantól pedig a többi ellenfélel pedig egy nagyon jó szoros mérkőzéseket kell játszani és lehetőleg nyerni, és ez sikerült is. És az amerikai mérkőzés az természetesen már egy olyan szituáció, amikor ugye hogy az egyenes kieséses rendszer van, már 4 közés ugye, jutásért játszott egy csapat, és akkor egy teljesen más, mint egy csoport első vagy egy csoport első mérkőzése, még az elején. Itt pedig természetesen meg kell próbálni, amint lehet felvenni a fonalat, amit látunk, hogy talán csak a második negyed volt az, ami itt arra hasonlított, hogy kéne kosárlabdázni egy ilyen csapat ellen, de hát ebben ezt hosszan lehet becsíteni, hogy miért van ez, ha lesz egy kis idő, akkor erre itt elmondom a véleményemet.
9: Abszolút. Abszolút van. Tényleg van idő, úgyhogy nyugodtan bele is kezdhetsz.
10: Hát az amerikai csapat, ugye az mindenki láthatta a mai mérkőzésen, és egészében is egy teljesen más ritmusban, más sebességben játszik, mint a többi csapat a világon. Ez egyrésztről köszönhető az adottságoknak, amik a játékosoknak egyénileg megvan. A másik részről pedig az a rendszer, ami ugye felépítettek Amerikában, nem csak a női, hanem a férfi mezőnyben, és többi sportágban, de ezt nagyon jól tudott, hiszen nagyon képben vagy az amerikai eseményeket többet töltötték ki. Tehát egy teljesen más megközelítése van a dolognak, és mindig azt mondom, amikor meglepődünk azon, hogy milyen sebességgel és hogy játszanak ezek a csapatok, ezen azért lepődünk csak meg, mert mi nem ezen a sebességen és nem ezen a szisztémában edzünk. Az edzés szisztéma és az edzés sebessége megmű abban a pillanatban már nem lesz meglepő az, hogyha egy mérkőzésen ilyen sebességkülönbség van, hiszen ezek a lányok, az amerikaiak ilyen sebességgel edzenek, ilyen sebességben ülnek fel, ilyen sebességben kell döntéseket hozniuk, ilyen sebességekkel kell reagálniuk bizonyos dolgokba, és ezzel sajnos mi nagyon ritkán találkozunk, mármint a hazai pályákon, és egyrészt ugye az adottságok szempontjából is egy nagy különbség lehet egyénileg, másrészt pedig ugye nincs olyan mennyiségű kiváló játékos vagy merítési lehetőség, amikor egy gyermek vagy egy középiskolás csapatban is, ha a tehetség kevésbé is van meg ott a játékosokban, de egy biztos a sebesség, a harcolás, az akarat, azok a tényezők, amik alapja a kinti versenyzésnek, azok már gyerekkorban belé ivódtak. Magyarországon és a többi országban is lehet látni, hogy erre vannak törekvések szerencsére, hogy ezeket a ritmusokat és ezt a ritmust felvegyék, de én azt gondolom, egész évben kell ezen már gyerekkorban is változtatni, amikor az ember bekerül egy utánpótlás rendszerbe, hogy a sebesség az, ami nem csak kosárban, más sportágban is alapként szerepel, a harcolás, a küzdelem, a vetődés, úgymond felszántjuk a párt, ezek mind-mind olyan dolgok, amik természetesek bizonyos részén a világban, nálunk pedig mindig ezt emeljük ki. Úgyhogy szerintem itt lehet keresni a legtöbbet, és természetesen meg kell próbálni szorosabbá tenni egy ilyen mérkőzést. De még egyszer mondom, le a kalappal a lányok ellen egyénileg is, csapatként is, az edzők előtt is, hogy mindent beletettek. A klubedzőkkel, akik nap mint nap küzdenek ezekkel a dolgokkal, és ezeket a lányokat próbálják olyan szituációba és olyan helyzetbe hozni, utána a válaszokban a legtöbbet hozzák ki magukból. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon öröm a magyar kosárlabdából, hogy ide eljuthatunk, és végre a kosárlabdáról tudunk beszélni, és a kosárlabda kap egy nagy nyilvánosságot.
3: Ő volt Dávid Kornél néhány órával azután, hogy a magyar női kosárlabda válogatott 3 győzelemmel és 2 vereséggel befejezte a szereplését a 2026-os berlini világbajnokságon. A csapat hazaérkezése után természetesen a szövetségi kapitány Völgyi Péter is bejött hozzánk. Az amerikai győzelmet hozó világbajnokság döntője utáni napon Szabó Szilvia beszélgetett Völgyi Péterrel.
9: Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
11: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. És valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. És nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a

0: az első másik mérkőzési eredményéből kiindulva azt is különnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban a továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszoszálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, hogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
1: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott.
0: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott. És akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, hogy mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a 2 év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
1: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
0: Így van, volt egy a VB menetelés közepett, azért volt egy Európa-bajnoki selejtező, ahol nagyot hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euroliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
1: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
0: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítása egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
1: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtező során, ezt így lehet, meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
0: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit

0: túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismertnek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése, úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diósgyőrből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
1: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni. Ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
0: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusban és nagyon jó állapotban voltak. A mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki ugye szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron. A többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisra szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Istenre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál erre van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett ellenünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy egy viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam, és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy felkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
1: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
0: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom mindentől kezdve.
1: És ez hat?
0: Hát mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el, ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
1: A segítő Diványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
0: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik azóta utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetben lévőt, és védekezésben voltak olyan erényeink, ami elengedhetetlenül szükséges az agresszivitás és az egymásért való küzdelem, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy eredményes tudja lenni egy ilyen mezőnyben.
1: Ugye értelemszerűen egy bővebb kerettel kezdtétek el a felkészülést a világbajnokságra, a keret szűkítésre mennyire volt nehéz számodra, az, hogy ezt közöld a játékosokkal, azért ez nem mindig a szövetségi kapitányi munka legkellemesebb része, és milyen szempontok alapján választottad ki a játékosokat, itt ugye sokat beszélünk erről a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntő helyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet?
0: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban, tehát aki ezek között, a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
1: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
0: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
1: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra. Úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
0: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgok egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányok, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, így óriási hiba lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap. egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosárak eldöntheti a mérkőzés kimenetelét, úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezetű csapatán, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
1: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
0: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez az ilyen lebonyolítás a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
1: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcs szavakra van szükség.
0: Abszolút, hát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
1: Következett Nigéria, amik voltak a kulcsmomentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
0: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
1: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment-e a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe?
0: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell levonni a tanulságokat és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó 5 mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alakul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe továbbjutóként megyünk be, és mind az 5 mérkőzés úgy alakult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy továbbjutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
1: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
0: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az 5 csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kiebb van egy 1,5-2 méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésünk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen, itt viszont ugye már a harmadik mérkőzés volt pontosabban a Japán már a negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk, ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem 2-2 védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a 3 pontos vonalattól, még egy méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnye mehettünk be a fél idei pihenőre, de a második fél időben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
1: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
0: Nem, és ez nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy odajön egy ilyen nyári pihenőből, ki milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy odajönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
1: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet, egyénit?
0: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart. Felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkba és a védekezésünkbe akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe. Szerintem jól sikerült ez a része is.
2: 2026-ban női kosárlabda válogatottunk a 3. évezredben először szerepelt világbajnokságon. A csapat a 2026. március 11-e és március 17-e között rendezett isztambuli selejtezőn 3 győzelemmel és 2 vereséggel harcolta ki a részvétel lehetőségét, aztán Berlinben a szeptember 4-e és 13-a között rendezett világbajnokságon a csoportkörből másodikként ment tovább, 2 győzelemmel, 1 vereséggel, majd a legjobb 8-ért vívott csatában legyőzte Japánt, és végül a későbbi aranyérmes verhetetlen Egyesült Államok állította meg meg. A visszajátszás mai adásában ezt a világbajnokságot elevenítettük fel, és ezzel el is telt a nekünk szánt műsoridő. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Labdarúgás.
6: Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben, pénteken 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Dakos Noémi, az MTK Budapest női kézilabda csapatának kapitánya. És ha jól tudom, akkor Debrecenben születtél, és innentől kezdve talán nem kétséges, hogy Debrecenben kezdtél el kézilabdázni, de miért pont ez a sportág? Nem volt egy varró szakkör, vagy egy ritmikus gimnasztika szakosztálya környéken?
9: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Debrecenben születtem, ez tény és való, de amúgy egy borsodi kisfaluban nőttem fel, és a szüleim még mindig ott élnek, úgyhogy Debrecen az igazából a gimnáziumot kezdtem ott a kézilabda miatt, ugye Borsodban azért a kézilabda helyzete nincsen a toppon, úgyhogy Debrecen volt a legközelebbi város, ahol NB1-es csapat és olyan utánpótlás képzés volt, amit szerettem volna. Így már mehettem volna hetedik után, de aztán a gimnáziumot kezdtem ott el.
8: És mi fogott meg a sportágban?
9: Ez nagyon jó kérdés, mert a családban igazából így senki nem él sportol, talán nagypapámat mondhatom, aki ott borsodi szinten foci csapatot vezetett és focizott, de így élsportoló senki nem volt a családban, úgyhogy ilyen fekete bárányként vagyok ilyen téren. De diákolimpiákon igazából mindent kipróbáltam, és kézilabda volt az, amiben kiemelkedtem. Tényleg egy 2000-es faluból származok. Mondjuk a mi korosztályunk szerencsére elég jó, mert Nemes Rita is onnan származik, és még volt Molnár Marci, aki focizott, de sérülés miatt abba hagyta, és még azelőtt voltak más kézilabdázók is, úgyhogy... Azt mondom, hogy ebbe éreztem a legjobban magam, és hát a fizikai adottságaim nem feltétlenül egy atlétikára.
8: Vagy kosárlabdára.
9: Vagy kosárlabdára teremtődtek, úgyhogy a kézilabda volt az, ami tényleg megragadtam benne.
8: És hogy jött a poszt? Ugye beállóként szerepelsz főleg, bár láttam már olyan mérkőzést, amikor szélső voltál, nem is nagyon régen, de hogy jött a pozíció?
9: Kint kezdtem lövőbe. És még Debrecenben is, mikor elmentem gimnáziumba, akkor az első edzőm Komáromi Éva néni volt. Viszont ő már akkor megmondta, hogy én beálló leszek, nyilván már látott egy-két gyereket, és le tudta szűrni, hogy tényleg az alkatom, és valószínűleg nem leszek 190 vagy 180 centi. Úgyhogy ő már akkor megmondta, hogy beálló pozícióba leszek, és igazából már mikor a felnőttbe fent edzettem velük, még akkor már beállóba voltam felnőttbe, de viszont mikor még visszajátszottam ifjúba, akkor viszont még mindig lövőbe mentem, úgyhogy ilyen itt is, ott is. Megmondom őszintén, megszerettem a beálló pozíciót.
8: Az nem baj, hogy a beálló kapja a legtöbbet az ellenféltől?
9: Nem, bírom. Úgyhogy bírom, és azért szerintem adok is. És nyilván ez oda-vissza, mi a kézzeldába belefér, de tényleg azért szerintem a lövők is kapnak, de nyilván a beállók azért ott a falba talán olyat is kapnak, ami nem látszik szemmel.
8: A legsikeresebb évek talán a 2009-10-11-esek tekinthetők, mert akkor volt ugye bajnoki ezüstérem, talán kettő is, bajnoki bronzérem, kupa ezüst, hogy akkoriban milyen volt a kézilabda megítélése Debrecenben?
9: Nagyon jó. Szóval tényleg ott folyamatban jöttek az ezüstérmek, a Győr mögött mi voltunk. Nyilván olyan csapatunk is volt, ami szinte két sor teljesen azonos tudású játékosból állt, és mi voltunk mellette még a fiatalok. Szóval válogatottakkal tele volt tűzdelve, külföldi játékosokból is, hogyha volt, kevés volt, de azok is mindenki válogatott volt. Úgyhogy Debrecen az mindig egy kicsit a szívem csücske. Nagyon szerettem ott élni, nyilván a gimit is ott kezdtem, és nagyon sok időt töltöttem ott. Hát egy kisebb város, mint Pest, és azért tényleg, ha az utcán is mentél, mindig tudták, hogy te ki vagy. Azért oda köszöntek, meccsek után azért megkérdezték, hogy mi újság, úgyhogy én nagyon szerettem. Aztán sajnos ott is beütött
8: az anyagi
9: krak, igen. És akkor ezek a válogatott játékosok ugye elmentek, és akkor maradtunk mi a fiatalok az NB1-be. Köszner Vili bácsival, ugye ő azért kordába tartotta a fiatalságunkat, és én nagyon élveztem azt az évet. Tényleg annyit játszottunk, amennyit bírtunk, és azért az ott kellett egy alap, hogy tényleg beleszokjunk abba az NB1-es légkörbe.
8: És akkor miért váltottál mégis Svájcra?
9: Igazából ott kiestünk abban a szezonban, amelyikben elmentem, és hát június körül volt, ha jól emlékszem, amikor még nem tudtuk, hogy vállalja a Debrecen az NB1-et, vagy ugye elvállalja a feljutó, aki feljutott. Úgyhogy ott nagyon bizonytalan volt a helyzet, és akkor onnan jött Konkoly Csabáéktól egy megkeresés, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek Vácra.
8: És ott hogy érezted magad? Mert azért ez nagy ugrás, nem csak kilométerben, hanem egyáltalán mentalitásban is, kicsit közelebb a fővároshoz, ugye talán Németh András meghatározó személyisége is ott döntő.
9: Jól éreztem magam, ott kevesebb játék lehetőséget kaptam, hisz volt előttem két felnőtt korú, úgymond játékos, rutinosabb játékos. Második, ugye az első évben még Konkoly Csaba volt, a második évben már ugye őt leváltották, és akkor tényleg kevesebb szerepet kaptam, úgyhogy ezért döntöttem a váltás mellett, mert tudtam, hogy fiatalként nekem az kell, hogy minél többet a pályán legyek, és nem padozni szerettem volna.
8: És hogy kerültél az MTK-ba?
9: Vova keresett meg, ugye azért Vováról lehet tudni, hogy szerette azokat a játékosokat, akik belát valamit, de mégis az akkori klubjukba esetleg nem úgy számoltak vele, vagy nem úgy illett bele abba a képbe, ami ott volt, és szerintem ezeket a játékosokat jól találtam meg, és magához csábította, mondhatom így. És igazából nem gondolkoztam sokat, hogy jövök.
8: Ugye 2015-ben került, ha jól emlékszem, az MTK Budapesthez annak környékén.
9: Most igen,
8: ugye,
9: együtt jöttünk egy évvel.
8: Most ugye ő a szövetségi kapitány. Igen. És olyan játékosok kerültek akkor az MTK-ba, akik ma már akár mondhatjuk azt is, hogy a válogatottnak is meghatározói. Gondolok itt akár Simon Petrára, vagy mondhatom Faluvégi Dorottyát, de játszott az MTK-ban annak idején Pál Tamara, vagy egy ideig Szőlősi Zácsik Szandra. A válogatottság az hogy érint téged most, hogy az az edző, a szövetségi kapitány, aki téged abba a klubba hívott, ahol még most is játszol?
9: Igen, ugye egyszeres válogatott vagyok, szóval egyszer sikerült bemutatkoznom a válogatottba. Én azt a lehetőséget egy ilyen úgy éltem meg, hogy egy úgymond egy kicsit ilyen jutalom a szezonnak, mert tényleg abban a szezonban elég jól ment a játék, és akkor ugye Elek Gábor és Ambrosz Martin volt közösen a szövetségi kapitány, és ott mondhatom azt is, hogy hát nem beálló hiány, de hogy nem keresték az épp abban a szezonban azt a játékost, aki beválhat a válogatottba, és akkor szerencsére a szezon végén volt ugye selejtező, és akkor ott kaptam lehetőséget, úgyhogy én nekem ez egy üdes színfoltja a pályafutásomnak, tényleg ezt is elmondhatom, és inkább tényleg egy ilyen jutalomnak vettem magam részéről, hogy ott lehettem. Nyilván nehéz megragadni egy válogatottba, mindig jönnek egyre jobb játékosok és fiatalok, és nyilván fiatalítani is kell, úgyhogy nekem ez egy boldog pont.
8: Ami a Rómának Francesco Totti, az MTK focistainak Kanta József, az MTK Budapest női kézilabdázóinak Dakos Noémi. Nagyon régóta itt vagy, soha nem merült fel, hogy esetleg akár külföldre, hiszen csapattársaid közül elég sokan külföldre szerződtek, még akár alacsonyabb szintű bajnokságokba is, de sok játékpercet tudhatnak magukénak, vagy esetleg Magyarországon belül másik csapatba menni.
9: Külföld nem vonzott sohasem, azt gondolom, hogy teljesen jó itt a bajnokságnak a színvonala, nyilván mondják, hogy a legerősebb, azért azt már most nem biztos, hogy mondanám, de tényleg magas színvonalon volt, és itt az MTK-n belül pedig egy olyan stabil klubba érkeztem, ami nem gondolkoztatott el azon, hogy én váltsak bárhová is, nyilván voltak megkeresések, de mindig azt mondtam, hogy azt a stabilitást, ahogy én itt jól érzem magam, szeretnek, játszok is, nem adom fel feltétlenül azért, mert egy klub esetleg jobb ajánlatot tesz, vagy tényleg olyan hívószava van, ami kecsegtető, úgyhogy én mindig inkább abba voltam, hogy ez a stabilitás ez megmaradjon. Nyilván ehhez kellett a vezetőség is, a klub is, az akkori edző is, hogy bízott bennem és szeretett volna. Úgyhogy én teljesen jól érzem magam itt, és eddig is jól éreztem magam.
8: Dakos Noémival beszélgetünk, az MTK Budapest női kézilabda csapatának ő a kapitánya. Ha már a váltásokról beszélgettünk, ugye Bova távozott, és Vida Gergő váltotta őt, és valahogy a kicsit közelebbről is látva ezt a helyzetet, úgy nehezen tudtátok értelmezni egymást. Tehát ti a csapat, és ő, mint vezetőedző. Egy kicsit nekem úgy tűnt, hogy ő elméleti szakember, tehát hogy fantasztikusan jól elemez, meg a videókból nagyon jó következtetéseket von le, de mint hogyha nehezen értette volna az öltöző nyelvét.
9: Igen, azért Vova után, Vova is, ha jól emlékszem, 7-8 évet talán, annyit volt itt, szóval Vova után azért szerintem bárki jött volna, azért nehéz feladata lett volna. Tényleg ott az a váltás az azért a klubot is megviselte, és minket is, játékosokat, hisz nagyon szerettünk Vovával dolgozni. Vida Gergő, igen, ahogy mondod, tényleg egy jó szakember, ugye Debrecenben másodedzőként tevékenykedett.
8: És most is Esztergomban dolgozik.
9: Igen, most is Esztergomban másodedző, szóval tényleg a taktikai felkészítéssel és igazából az edzésekkel is ugyanabban a rendszerben nőtt fel a Köszner Vili bácsi is, és a Elek Gábor Vovás rendszerbe, szóval az edzések se változtak, azt mondom, olyan nagyon sokat. Igen, ott a játékosok is nem feltétlenül találtuk meg a hangot, De nem azt mondom, hogy rossz volt, csak valahogy nem
8: más
9: illettünk össze, igen.
8: Aztán egy rövid ideig Kekezovit Marinko vette át a csapatot, de a nagyobb váltás az Vágó Attila érkezésekor történt. Ő vele hogy tudtatok együtt dolgozni?
9: Szerintem abszolút jól működött, ugye ott volt egy a klub életének a legjobb szereplése is volt, 6. hely. tényleg ott a csapat is egy olyan társaság jött össze, még ugye a Szabó Laláék és a Győri Barbiék, szóval, hogy ott teljesen meghaltunk egymásért a pályán. Volt egy Magyar Kupa 4-es döntőnk, amikor a bronzmérkőzésre kb. 9 játékosunk maradt, mert ugye sok volt a sérült, és még az előző nap is sok sérült lett. És ennek ellenére is tényleg csúsztunk, másztunk, szóval ott megvolt az a társaság, aki mellé Attila odaillett, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ott klappoltak a dolgok.
8: Ott a nemzetközi kupa szereplés is összejött, hogyha jól emlékszem, és egy török, illetve egy dán csapat volt az ellenfél. Hogy éreztétek magatokat belekóstolva egy kicsit a nemzetközi kézilabdába?
9: Hát ez mindenkinek egy ilyen, tényleg egy ilyen, hát csodának mondhatjuk, mert a klub életében először volt ilyen, és nagyon, nagyon élveztük. Nyilván a törökök ellen volt egy sikeres két mérkőzésünk is. A dánok azért egy más pálya volt. Ők ugye utána be is jutottak a legjobb négybe, ha jól emlékszem.
8: Jelzem, a dánok találták ki a kézilabdát.
9: Hát igen, szóval hát ott tényleg a dánok ellen ott azért kb. Egy olyan szint volt, mint egy Fradi Debrecen mérkőzés, de azt gondolom, hogy szerintem abszolút ott is helytáltunk, tényleg amit tudtunk, ott is kitettünk a pályára, és az, hogy belekóstolhatunk abba, hogy utazás, meccs, hazautazás, utána itthon a bajnoki mérkőzés, ez meg tényleg hab volt a tortám.
8: Aztán valami megtörni látszott, mert a csapat elkezdett a táblázaton egyre lejjebb és lejjebb csúszni, és eljött egy pillanat, amikor a klubvezetés úgy döntött, hogy elbúcsúzik Vágó Attilától, és megbízta azt a dr. Vodt Pétert, aki hát részben a NEK-nál már letette a névjegyét, részben pedig külföldön, ha jól emlékszem, akkor kupagyőzelemig vezette a csapatát. Az ő érkezését, azt hogy fogadta a társaság? Mit tudtatok róla egyáltalán?
9: Én megmondom őszintén, nem ismertem előtte, és a nevét is nagyon ritkán hallottam. Nyilván a nekás utánpótlásban én már annyira nem voltam képbe. Nyilván tudtuk, hogy kint van Németországban. Teljesen más szemléletet és munkát hozott bele a mindennapokba. Tényleg egy ilyen, hát ami eddig volt, azt teljesen, hát nem teljesen, de azért megváltoztattuk. Például sokkal több hangsúlyt fektettünk a kondicionális edzésekre, szóval ott...
8: Azt szeretitek, gondolom.
9: Én például már, ahogy öregszem, egyre jobban szeretem a kondis edzéseket. Ugye több is lett a kondis edzésünk az előzőekhez képest, és tényleg profi erőléti edzőnk is lett, és ő tényleg odafigyel, hogy mit, hogy csinálunk, kinek mire van szüksége, úgyhogy teljesen más szemlélettel álltunk bele a munkába. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit későn érkezett ahhoz, hogy ugye ne legyen ez a NB1-ből való kiesés.
8: Itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert volt egy nagyon nehéz időszak, mi találkoztunk akkoriban, mert az átigazoláskor, amikor a régi játékosok akár szerződést hosszabbítottak, vagy az új játékosok jöttek aláírni, nem lehetett tudni, hogy az NB1-be írnak alá, vagy NB1B-ben fognak játszani a következő esztendőben. Csapatkapitányként hogy tudtad kezelni ezt a helyzetet?
9: Nehéz volt, és nyilván még akkor azt sem tudtuk, hogy ki lesz az edző, ez még pont így egymás mellett futott ez a két dolog, mert most magamból is kiindulva azért, ha oda megyek egy új klubhoz, vagy maradok egy szerződés hosszabbításnál, azért mindig felvetődnek ezek a kérdések, hogy kivel fogok dolgozni, ki lesz az edző, ki lesz a csapattársam, azért ezek legalábbis számomra azért fontos információk. Nehéz volt, mert mindenki bizonytalanságban volt, és azt gondolom, hogy ahhoz képest elég sok játékos döntött úgy, hogy még ha NB1B is lesz másodosztály, akkor is kitart a klub mellett, és ha már úgy voltunk, hogy ezt mi csináltuk úgymond a pályán, hogy kiesünk, akkor viszont vissza is juttatjuk a klubot.
8: És bajnok is lett az NB1B-ben az MTK, de azért beszéljünk egy picit a másodosztályról, még ha NB1B-nek is hívják, mert ebben az osztályban nagyjából minden csapat úgy állt az MTK-hoz hozzá, hogy na ezt, ha valakit, akkor az MTK-t meg kell verni, mert hogy fővárosi csapat, nagymúltú csapat végzett már az NB1-ben hatodik helyen is, és még ha nem is érezhető a játékosokon, a kisebb csapatok azt gondolták, hogy na, ide jönnek ezek a pesti nagyképűek, majd mi megmutatjuk nekik. Ilyet éreztetek?
9: Igen, mindenki minket akart megverni, tényleg most azért így lehetett látni már szezon elején a keretből, hogy azért tényleg mondhatom NB1-es szintű keret volt a másodosztályban is. Nyilván ez azt szolgálta, hogy biztos meg legyen a feljutás. És tényleg az volt, hogy elmentünk akárhova a mérkőzésre. Nagyon sok néző, mindenki ellenünk szurkolt, a játékosok azt érezték, hogy most akkor már csak azért is megmutatják, ami bennük van, és tényleg nehéz volt egy-két meccs, amit azt gondoltunk, hogy netán az első fél időben már el tudunk dönteni, azért még a másik fél időben voltak küzdelmes dolgok. De azt gondolom, hogy ugye egy döntetlen és egy vereséggel azért elég magabiztosan hoztuk ezt a másodosztályt.
8: Téged zavar vagy feldob, hogyha ellened drukkolnak sokan?
9: Engem feldob. Szóval én mindig, engem spanul az, hogyha ellenem szurkolnak. Nyilván az is jó, hogyha nekem, de valahogy a kettő közül mindig azt jobban meghallom a pályán, hogyha ellenem vannak.
8: Takos Noémivel beszélgetünk, az MTK Budapest női kézilabda csapatának kapitányával, és ahogy a pályafutásod telt múlt, úgy ismertél meg egyre több és több embert, köztük olyanokat is, akik ma már nincsenek a klubnál. Gondolok itt például a korábbi szakosztályvezetőre, Pál Lászlóra, aki valami olyan vehemenciával vett részt a mérkőzéseken, hogy hát igyekezett az ember minél távolabb ülni tőle, hogy a hallásának ne legyen károsodása később. Milyen a viszonyod vele, aki most már ugye a Ferencváros erősíti jó ideje?
9: Hát amikor találkozunk, mindig ölelés és puszi, szóval, hogy nagyon azt gondolom, hogy jó kapcsolatban vagyunk, néha azért még telefonon is beszélünk, úgyhogy, de ezt igazából bárhol elmondhatom, tényleg, ha Debrecenbe is visszamegyek, ugyanúgy Vili bácsi is, vagy akár Kudor Kittivel is, hogyha találkozok, ott a régiekkel, velük is nagyon ugyanolyan jól fogadnak, és én is örülök, hogyha látom őket. Hát igen, Lacinak volt egy mentalitása, de azt gondolom, hogy ez kell ebbe a sportba, és azért, ha egy klubnak a vezetője vagy bárki, vagy csak játékosa, akkor is nem lehet úgy egy mérkőzésen lenni, hogy csak így ülök, és akkor el vagyok, szóval együtt kell élni a játékkal, és ez benne maximálisan megvan.
8: Visszajutott a csapat tehát a K&H Ligába, az NB1-be. Hogyan kezdtetek hozzá ezen a nyáron a felkészüléshez? Mert több alkalommal hallottam a vezetőedzőt nyilatkozni, és folyamatosan azt mondja, hogy célunk a bennmaradás. Most a beszélgetésünk pillanatában az ötödik helyen áll az NB1-ben az MTK Budapest, ami nyilvánvalóan egy átmeneti állapot négy forduló után, de azt ne feledjük, hogy túl vagytok a Ferencvároson és a Győrön.
9: Igen, már tavalyi szezonban is már úgy készültünk, mintha igazából NB1-be játszanánk, szóval az edzések száma és minősége is olyan volt, hogy ne az legyen, hogy egy másodosztályban vagyunk, és akkor egy kicsit lazábban vesszük a dolgokat, sőt azt gondolom, hogy tavaly még keményebben edzettünk, mint mondjuk talán most itt az éven. Maximálisan úgy álltunk bele, hogy tényleg a bennmaradás a cél, de én azt gondolom, vagyis ez az én véleményem, és a csapattal is beszélgettünk már erről a nyár folyamán többször, mindenki azért magasabbra vágyik, és hát nehéz lesz ez a bajnokság, hogy pár csapat hogy fog alakulni, vagy mi várható tőlük, és tényleg most az első négy fordulóban is voltak olyan eredmények, amire nem számoltunk. Úgyhogy egy kicsit ilyen kiszámíthatatlan, de próbálunk élni minden lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ez a szombathelyi első mérkőzés is az a nagyon nagy lökést ad. Nyilván idegenben mindig jó nyerni, de így, hogy az első mérkőzéssel, és azt gondolom, hogy egy mellettünk lévő rivális otthonából hoztuk el a két pontot, az mindenféleképpen fontos. Hát és nyilván a Győr Fradi az mindenki játszik vele, ott azért nehéz pontokkal kalkulálni. Viszont ez az Eger meccs, ez viszont abszolút tényleg minden összejött, és szeretnénk ezt tovább vinni.
8: Az utolsó mérkőzésen elég sok 7-6-os helyzet volt, főleg az ellenfél próbálkozott ezzel, és egy mai hír, beszélgetésünk napján jött ki a hír, hogy Philippe Bana, a francia szövetség elnöke felvetette, hogy felül kell vizsgálni ezt a 7-6-os történetet, mert hogy csökkenti a 2 perces büntetések hatását, felforgatja a játék logikáját, és egyenlőtlen feltételeket teremt. Nem született még döntés ebben a kérdésben, ha születik is, akkor is majd csak 2007. januárjában, és a 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon tesztelnék. Te mit szólnál ahhoz, ha megszűnne a 7-6?
9: Igazából mióta bejött ez a 7-6...
8: Ez 10 éve megy már.
9: Igen. Talán Vágó Attilánál volt, amikor mi próbálkoztunk vele, de szerintem nem nagyon szeretik az edzők. Azért meg kell találni ahhoz azokat a játékosokat, akik tudnak olyan abba azért elég nehéz döntést hozni, abba a 7-6-ba, hogy beállót játszol meg, lövőt játszol szélre, kidobod, azért ott mindig a megszokott ritmus azért egy kicsit elmegy a támadásokba, és én megmondom őszintén, így, hogy 7-6-ba vagyunk, mondjuk én a falból ugye beállóként, nekem még sűrűbbé teszi az egész védekezést, és nem gondolom, hogy annyit adna hozzá, annyi pluszt adna hozzá a támadáshoz, hogy ezt ennyire megérné csinálni.
8: Szóval nem sírnál, ha megszűnne?
9: Én nem. És én megmondom őszintén, védekezésben viszont, hogyha ellenünk csinálják, akkor én kifejezetten szeretem, mert ott, amit mondtam, hogy azért a támadókban van egy kis bizonytalanság, hogy oda merjem adni, nem merjem adni, sűrűbb a fal, azért sokkal több labdaszerzést lehet mondjuk csinálni, és most ez az Eger ellen is bebizonyosodott, hogy nem is tudom, talán szerintem 5 vagy 6 üres kapus gólt lőttünk, mert kicsit jobban kiszámítható.
8: Csapatkapitányként mennyire vagy idézőjelben tyúkanyója az öltözőnek? Voltak olyan esetek, amikor kis fali díszeket csináltatok, volt, amikor süteményeket készítettetek, legutóbb például állateledelt gyűjtöttetek a Noé állatotthonnak, hogy mennyire származnak tőled az ötletek, és mennyire a csapat többi tagjától?
9: Nagy része azért tőlem származik, nyilván ez a kreatívabb történetek. Én nagyon, aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Mindig van, aki amúgy feldob valamit az öltözőbe, hogy most esetleg menjünk el csak egy vacsorára, vagy egy kávéra, vagy tényleg karácsony előtt szoktunk a cipősdoboz gyűjtést is szervezni. Ez is igazából nem is kell semmit mondani az öltözőbe, egyszer elmondom, és tényleg mindenki benne van, és próbáljuk kreatívan megoldani ezeket a dolgokat. Hát a tyúkanyó szerepet azt úgy mondanám, hogy nem vagyok az a tutuikatós típus, aki ismeri így jobban.
8: Inkább a megmondós?
9: Hát igen, de azt is inkább úgy mondanám, hogy mérkőzéseken, hogyha látom azt a szituációt, hogy egy kicsit elbizonytalanodik, vagy nem azt csinálja feltétlenül, amit megbeszéltünk előtte videón, vagy edzéseken, akkor egy lehet, hogy egy kicsit erősebben szólok oda, de nyilván ez a meccs hevébe is van. Viszont mellette azért tényleg sok a fiatal csapatban, és muszáj őket bíztatni, és arra ösztönözni őket, hogy amit maximálisan tudnak csinálni, és 100-ból 99-szer beválik, akkor azt csináljuk, és ne feltétlenül az extrával kezdjünk rögtön egy mérkőzésen, mert nyilván, ha az nem sikerül, akkor elveszti egyből az önbizalmát.
8: Korról ne beszéljünk. Annyit jelzésképpen, hogy lehet, hogy a 2032-es olimpián már nem tudnál részt venni, de a szurkolók reményei szerint még meddig számíthat rád az MTK Budapest kézilabda csapata?
9: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azért már érzem, hogy a vége felé van a pályafutásom. Nem olyan egyszerűek a reggelek, de lekopogom, szerencsére semmilyen súlyos sérülésem nem volt. Tényleg most a legsúlyosabb egy bokaszalag szakadás, ami a kézlabdában mindig azt mondják, hogy ez nem sérülés. Szóval ilyen téren szerencsésnek mondhatom magam, mert elkerültek a sérülések, és szerencsére még így idősebb korban se vagyok az, aki jobban meghúzódik, vagy tényleg bármi lenne. Azért már néha akad, de úgy gondolom, hogy még egy-két év talán benne van. De majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
8: Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hődesen jönnek a hírek és a sport összefoglaló. Dakos Noémi, köszönjük szépen.
9: Köszönöm szépen.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták a mostani tanévben. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták. A hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizon program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter úgy reagált, hogy a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként vehetnek részt a nemzetközi tudományos együttműködésekben. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a Kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdélert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában, gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak.

0: számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar érdekeltségű csapatok közül győzött a Leipzig és a Villarreal, a Galatasaray viszont kikapott a labdarúgó bajnokok ligájában. Döntetlen született a labdarúgó MB2 elhalasztott mérkőzésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában a Villarreal 3-1-re győzött a vendég Napoli ellen. A spanyol csapat kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, miután otthonában fegyveres rablás történt. Az incidensben szerencsére a labdarúgó és a családtagjai nem sérültek meg. A Leipzig szintén hazai pályán 1-0-ra nyert a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél Willy Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A Galatasaray 4-1-es vereséget szenvedett Isztambulban a Barcelonától. A török együttesben Sallai Rolandot a 67. percben cserélték be. Az Arsenal Londonban 3-0-ra verte a Lille együttesét, az Atletico Madrid otthon 2-0-ra bizonyult jobbnak a Manchester Unitednél. A Bruges 4-3-ra nyert Milánóban az Internacional ellen. A Bayern München 3-3-as döntetlenre végzett Norvégiában a Viking Stavangerrel. A Lens pályaválasztóként 2-0-ra maradt alul a Sportinggal szemben. A Szabak Bakuban múlta fölül 2-0-ra a Slavia Prahát. A Barcelona mestere, a német Hansi Flick így összegzett a Galatasaray elleni siker után.
2: Azt mondtam a csapatnak, hogy már az első fél időben is voltak pozitívumok a játékunkban. Persze a Galatasaraynak volt 2-3 helyzete, amelyeket az előzött meg, hogy eladtuk a labdát. Hoztunk néhány rossz döntést a támadó harmadban, főként az első 45 perc során. Ebben fejlődnünk kell, de ez benne van a játékban. Pozitív volt, hogy még a szünet előtt sikerült kiegyenlítenünk. Ez rendkívül fontos volt egy ilyen elképesztő hangulatú stadionban. A második fél időben pedig már irányítottuk a játékot.
1: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2-ben a második fordulóból elhalasztott Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés. A baranyai együttes jelenleg a 9., a miskolci csapat a 10. a tabellán. Ma szintén a második fordulóból elhalasztott találkozón 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A DVTK játékosával, Bokros Szilárddal, Maros Réti Ervin értékelt.
3: Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol legalább 30 olyan helyzetünk volt, amit lehet egy másik mérkőzéseken, ebből belugunk 4-5-öt, és csak egyet sikerült szöglet utáni kavarodás után. Jól játszottunk, viszont koncentráció meg a pontosság hiányzott a végén, és utána egy ilyen kósza 11-esből tudtak egyenlíteni. Voltak kétes szituációk, amiket akár a bíró befolyatott volna nekünk is, de nem bújhatunk e mögé. A teljesen a mi felelősségünk az, hogy ennyi helyzetből mind én, mint a csapat nem tudtunk betalálni többször.
4: Mennyire volt benne a teljesítményben az, hogy 3 nappal a szombati bajnoki után ismét pályára kellett lépni, mert volt időszak, amikor ennek ellenére nagy nyomást tudtatok helyezni a Szentlőrincre.
3: A második fél időben szinte teljesen nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, de az első fél időben is nagy részt ebből állt a játék, hogy mi nyomtunk, kevésszer jöttek át ők a fél pályán, vagy alakítottak helyzetet, ha volt is, akkor az általában valami kontra volt, hogyha esetleg hátul elveszítettük a labdát, vagy csináltunk egy pár buta fajtot a saját térfelünkön, amiből pontrugásokhoz jutottak. Talán az lehetséges, hogy ugye a koncentráció, amit már említettem, hogy hiányzott a kapu előtt, az lehet, hogy az utazás, illetve az előző mérkőzésnek a számlájára lehet írni, de ez nem lehet kifogás, hogyha el szeretnénk valamit érni, akkor ezeket a mérkőzéseket több góllal be kell húzni.
4: Az utolsó passzokba csúszott hiba, talán ezt lehet a koncentráció hiányának a számlájára írni.
3: Így van, az utolsó passzok, amikor már a 16-oson belül voltunk, a lövések, nem tudom, hogy hány védése volt az ő kapusuknak, mindent megfogott, nagyon bántó ez most mindenkinek. Nem így terveztük, több volt a mérkőzésben, de ezt sajnos nem tudtuk kihozni most.
4: A játékban azonban lehet kapaszkodni, hiszen rengeteg szögletet rúgott a DVTK, meg volt a mezőnyfölény, a kapu előtt sokszor alakultak ki kavarodások, de ezekből nem sikerült csak egyet kihasználni, ahogy mondtad is.
3: Azon kívül, hogy nem rúgtunk gólt, szerintem teljesen rendben volt a játékunk, tényleg csak az hiányzott, hogy még többször betaláljunk. Azon kívül mindaz, hogy eljutottunk a 16-osig, ahogy eljutottunk, hogy nyomást helyeztünk rájuk, nem nagyon engedtük őket helyzetekhez. A játék több mint 90%-ban rendben volt, de hát sajnos ugye ez a 10% volt az, hogy nem tudtunk gólokat rúgni, és ez most megbosszulta magát.
1: A diósgyőri Bokros Szilárd után a Szent Lőrinc csapatának vezetőedzőjét, Nikházi Márkot is összegzésre kérte Marosréti Ervin.
4: Idegenben nagyon sokat ér a Szent Lőrinc számára ez a diósgyőri 1-1-es döntetlen?
5: Hogyne Diósgyőrből elhozni egy pontot, az óriási dolog. Főleg azért ez a Diósgyőr, ez már nem az, aki a szezon elején volt, nagyon komoly csapat, szurkolótáborral, komoly játékosokkal. Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy elvittünk egy pontot. Ez a pont az akkor ér igazán valamit, hogyha a következő hazai mérkőzést meg tudjuk nyerni, de ezt azzal kiegészíteném, hogy ez így is nagyon nagy dolog, és nagyon büszke vagyok a srácokra.
4: Mi hozta meg ezt az 1-1-es döntetlent?
5: Szívvel, lélekkel küzdött, helyenként jól fociztunk, egy kicsit jobban használjuk ki a területeket a Diósgyőr mögött, akkor még itt a kontrákkal esetleg tudtunk volna még gólt lőni, de természetesen a Diósgyőrnek is volt. Hát nem azt mondom, hogy zicserei, mert zicserei nem voltak, csak rengeteg pontrugás, szabadrugás szöglet jött be, ami mindig veszélyes, főleg ha nagy magas játékosaik vannak, meg erősek is ebből, meg jók a beadásaik is, de a mérkőzésen ebből a szempontból nagyon jól tudtuk ezeket levérekezni.
4: Voltak periódusok, amikor nagy nyomást kellett kibírni, de jól állt a csapat a sarat.
5: Határozottan jó. Azért ez az egész bajnokságba jellemző ránk. Kivétel talán az előző mérkőzés a Videóton ellen, bár ott azért a 20-valahányadik perctől már emberhátrányban voltunk. Még fájóbb az a mérkőzés, az talán egy kicsit kilóg itt az összes közül, de visszataláltunk arra az útra, hogy küzdeni kell csapatként, csúszni, mászni, és természetesen focizni, már foci nélkül nem lehet pontot szerezni.
4: Idegenben sikerült pontot szerezni, hogyha jól emlékszem, a bajnokságban először. Most érett rá meg a csapat?
5: Azok a mérkőzések, a Tiszakécske meg a Soroksár mérkőzés, ott talán még közelebb voltunk ahhoz, hogy nyerjünk is, mint ezen a mérkőzésen. Tehát ezen a mérkőzésen azért azt mondom, az egy pontnál azért nem volt benne több, de a többi mérkőzésen akár a győzelem is lehetett volna. Hozzá kell tenni, hogy aznap utaztunk, azért az nem könnyíti meg a dolgot.
1: Nikházi Márkot hallották, ő a Szent Lőrinc futballcsapatának edzője, vezetőedzője. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel csak a 14. helyen állnak. A magyar női labdarúgó válogatott a hazai 8-0-ás vereség után a tilburgi visszavágón 3-0-ra kapott ki Hollandiától a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. Nemzeti csapatunk ezzel búcsúzott a sorozattól. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai nemzetek ligája találkozójára. Így döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását. Ezt a büntetést azonban 2 évre felfüggesztette.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A válsérüléséből felépült Ferencvárosi Márton Gréta és gyermeke születése után Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe, így akár mindketten pályára léphetnek október 22-én Győrben és 25-én Strasbourgban a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciák elleni felkészülési mérkőzésen. A női kézilabda NB1 6. fordulójában az otthon játszó Győri Eto magabiztosan 41-24-re győzött az Esztergom ellen. A győriek továbbra is hibátlanok a bajnokságban. Az esztergomi csapatnak ez volt az első veresége. A nemzeti együttesbe visszatérő Győri Lukács Viktória 1 góllal járult hozzá az Eto tegnapi sikeréhez. A jobb szélsővel Cseszregi Balázs beszélgetett.
6: Készültünk erre a mérkőzésre, meg nagyon szerettünk volna javítani az előző mérkőzés után a védekezésünkön. Leszámítva az első 15 percet, utána tényleg összeállt a védekezésünk is, és így sikerült ez a győzelem.
7: Ha téged nézem, akkor mérkőzésről mérkőzésre jobb vagy. Először sikerültek a leindulások, aztán a meccs ellen már posztról is sikerült nagyon szépen betalálnod a mérkőzést. Rád egyébként nem nagyon jellemző húzott góllal kezdte, tehát jó volt nézni, hogy visszatért az önbizalmad.
6: Azt kell mondani, hogy mindig élvezem a kézilabdát, és ezt szeretném is a pályán is megmutatni azt, hogy igen, ez a munkánk, ez csak minden nap, de nem szabad elfelejteni, hogy miért vagyunk itt, és hogy ezt szeretjük, és tényleg élvezni kell a játékot.
7: Az előző válogatott összetartáson nem voltál ott, most viszont ott vagy a keretben.
6: Nagyon boldog vagyok, nagyon sokat beszélgettünk Vovával, hogy mi legyen a sorsom. Az előzőnél mondtam Vovának, hogy egyenlőre a családnak nagyon nagy szüksége van rám. Nem tudok egy hétre elmenni, viszont most így, hogy Győrbe lesz a válogatott, ez így nagyon jól jön ki nekem, és nagyon örülök annak, hogy Vova számít rám, és így elmehetek erre a hétre.
7: Láthatod a gyerekeket közben?
6: Igen.
7: Ez nagyon fontos, én azt gondolom, minden szülőnek. De mi lesz a 3 hetes Európa-bajnoksággal? Ezen gondolkodtatok-e már, vagy beszélgettetek-e már erről Vovával?
6: Egyenlőre megy a verseny a jobb szélen, hiszen sokan vagyunk azon a poszton, aki a legjobb formában van, ugye az fog kimenni. Aztán, hogyha esetleg benne leszek abba a kettőbe, akkor majd el kell kezdeni rajta gondolkozni, hogy hogy legyen.
1: Győri Lukács Viktória után hallgassák, hogyan értékelte az Eto elleni mérkőzést az Esztergom női kézilabda együttesének jobb szélsője Kovács Anett, aki 6 góljával csapata legeredményesebb játékosa volt. A riporter Cseszregi Balázs.
7: Nagyon szépen bevitted a labdákat és lődőzted be, talán 2 zicser kivételével.
8: Tudtuk nagyon jól, hogy azért a két csapat között mennyire nagy a különbség, és az eredményen is nagyon látszik. Az első félidő elején, meg a második félidőben azért nagyon jó teljesítményt produkáltunk, de összességében nagyon sokat hibáztunk is ennek ellenére, és nagyon sok könnyű gólokat szerzett a Győr, és tudtuk nagyon jól, hogy tényleg nehéz lesz, de azért próbáltuk élvezni is a mérkőzést, hiszen azért nyomás nem volt rajtunk. Gratulálok a lányoknak, mert akik a pályán voltak, azért próbáltak mindent megtenni.
7: Volt 2 jó szakasz a mérkőzésnek számotokra, szerintem mind a 2 félidő eleje a tietek volt. Ugye a 14. percben még 10-8 volt, aztán abból lett 20-8. Nem tudom, mi történt, az olyan nagyon furcsa leeresztés volt. Bár ugye sokan hiányoznak tőletek, és ráadásul kulcsjátékosok.
8: Igen, így van, a Fanni meg a Szani is az irányító pozícióban azért nagyon hiányoznak, de nekünk nem ezt a mérkőzést kell megnyernünk, nekünk nagyon fontos mérkőzéseink jönnek majd a továbbiakban.
7: És neked meg még hát nem is nagyon fontos, de fontos mérkőzés jön a válogatottal, ugyanitt, ahol most áll. Legalábbis az első mérkőzés 22-én.
8: Igen, így van. A jövő héten ugye már válogatott hét, én már nagyon várom azt.
7: Milyen tétje van egy ilyen franciák elleni mérkőzésnek, mert ha nagyon akarom erőltetni, akkor ez a EB bronznak a visszavágója is lehet.
8: Igen, így van, hát nem lesz egyszerű mérkőzés, de hogyha majd a vérekezésünk és a visszarendeződésünkön lesz majd szerintem a hangsúly. Ők is majd próbálnak lerohanni minket és könnyű gólokat lőni, és úgyhogy szerintem ez lesz a fő momentum majd ezen a mérkőzésen.
1: Az Esztergom kézilabdázóját, Kovács Anettet hallották. A Tatabánya 38-34-re kikapott Izlandon a Valur Reykjavíktól a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének 3. fordulójában. A magyar csapat továbbra is pont nélkül áll 4-esében. 2 forduló után is nyeretlen az Európa Kupa csoportkörében a Szolnok férfi kosárlabda együttese, mivel 93-76-ra kikapott Bukarestben a Dinamótól. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Adásunkat kézilabdával kezdjük. A 211-szeres válogatott a Szeged korábbi kiválósága Zubay Szabolcs vonal túlsó végén. Szervusz, szia, köszöntelek!
2: Sziasztok, szép napot!
1: Először is hogy vagy, hogy tennek most a mindennapok?
2: Éppen készülök, és viszem a nagylányom.
1: Hoppá, hoppá. Na, egy kicsit beszéljünk a Szegedről, mert hogyha valaki csak az eredményt látja, azt mondja, hogy Szeged Sporting 35-35 döntetlen. Aki viszont látta a mérkőzést, tudja, hogy a Szeged óriásit küzdött az egy pontért. Te hogyan értékeled ezt a találkozót?
2: Hát, hogyha nézzük az esélyeket, akkor úgy gondolom, hogy igaz, hogy hazai pályán játszottunk, de pillanatnyi játékos állomány és a pillanatnyi forma alapján nem hiába a Sportingot adták esélyesebbnek. Én attól függetlenül úgy gondoltam, hogy egy nagyon szoros mérkőzést fogunk játszani. Azt mondtam, hogy plusz egy-két gól fog dönteni, vagy ide, vagy oda. Olyan messze nem voltam, de azért én megmondom, hogy szintén reménykedtem a győzelembe. Viszont a játékképe alapján örülhetünk ennek az egy pontnak.
1: Ugye 5 góllal vezetett a Sporting a hajrá előtt, és úgy tűnt, hogy a portugálok elviszik a két pontot Szegedről. Mi történt ilyenkor egy csapatban? Hogyan lehet egy ilyen hátrányból még visszajönni?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a szegedi közösségnek ebben nagyon nagy szerepe van, mert Szegeden szerintem nagyon nehéz pontot elvinni, vagy pontokat elvinni. A szegedi közösség azért bele tudja hajszolni a csapatot bármilyen állásnál, abba, hogy a srácok ne veszítsék el a hitüket magukban, még akkor, hogyha éppen, ahogy mondtad, 5 gól is volt közte.
1: Ugye a Szegednek nem először kellett megmutatni a tartását ebben a szezonban. Mit árul el a csapat karakteréről, hogy egy ennyire nehéz helyzetben sem adta fel, és azért nagyon sokan itt eltemették még a szezon előtt a Szegedet, hogy nem olyan erősítések érkeztek, mint amit talán várt a szegedi publikum és a magyar kézilabdázás, de ez abszolút nem néz ki rosszul, amit a Szeged csinál most.
2: Én úgy gondolom, hogy ennek a sok fiatalnak köztük boldogan örömmel kimondottam ezt, hogy magyar fiatalnak adtak lehetőséget, vagy elkezdtek ebbe az irányba gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egy nagyon jó irány, hogyha egy kicsit türelmet tudunk feléjük gyakorolni, akkor ez a magyar kézilabda válogatottnak is előnyéül szolgálhat majd. Most nyilván egyik pillanatról másikra nem fog ez megtörténni, ez biztos, hogy idő kell, de a sérültek is vannak, tudom, erre nem lehet hivatkozni, mindig vannak sérültek, de hogyha teljes csapattal tudott volna játszani mondjuk ez a Szeged, akkor szerintem itthon meg tudták volna nyerni akár ezt a Sporting mérkőzést is, és hogyha egy kicsit jobb kapus teljesítményünk van, vagy extra kapus teljesítményünk van, akkor még, és akkor itt tovább kapcsolok a csütörtöki meccsre, akár kint is tudunk nyerni.
1: Egy picit visszacsatolnék arra, amit mondta, hogy a fiatal játékosok és ugye a magyar válogatott, ugye Lukács Péter, aki a legutóbbi világesemény ugye a keret tagja volt, de nem igazán játszott, akkor még ugye Csema Rodriguez irányítása alatt, most pedig ugye hát egészen brillírozik a Szegedben, és hallgassunk meg tőle először egy interjút, a riporter Erdély Márk.
3: Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
4: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cseréknek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
3: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek. Talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
4: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratul az egész csapatnak.
3: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól az nem tűnik a legjobbnak, talán ezen kell első körben javítani majd szerdáig?
4: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek, Kosta Tesók nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
3: Ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag négy irányítóval, négy átlövővel, ez mennyire meglepő?
4: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
1: Lukács Pétert, Lukács Pepét hallhatták, a vonal túlsó végén pedig továbbra is Zubay Szabolcs. Szabi, az a kérdésem, hogy te mit szólsz ehhez az új kézilabdás irányelvhez, hogy beálló nélkül játsszák a támadó játékot, te mint egykor beálló?
2: Nem szép dolog. Visszatérve persze. Mindenki próbál azért különböző stratégiai módokat bevenni. Ugye itt látjuk emberelőnyben is, hogy 7-5-5-nek két beállóval próbálnak több elzárást csinálni, hogy több hely legyen akár a külsőknek. Ez akár jól is elsőhet, de akár rosszul is, hogy összetömörítik a falat, és akkor labdaszerzésben, hogy érős kapus gólok vannak. Itt ugye a beálló játék kihagyásánál szerintem az a legfontosabb része a dolgoknak, hogy több mozgásból és több egy-egyet próbálnak előkészíteni a külsőknek. Egy biztos, hogy ezeket a dolgokat gyakorolni kell ahhoz, hogy gond nélkül tudjanak működni, és nehogy visszafelé érvényesüljenek, tehát hogy öngolt kapjanak belőle, mert eladott labdák vannak, vagy rossz lövés van, vagy hasonló. Habár most olvastam erről is cikkeket, hogy által ki akarják vezetni a 7-6-ot, meg hogy csak akkor lehet majd cserélni, amikor nálad van a labda, ezzel a védekező játékost, vagy védekező specialistákat akarják kivenni a játékból, tehát hogy mindenki támadjon, védekezzen. Ezekről még nincsen döntés, de én úgy gondolom, hogy a kézlabda az egyfolytában megy abba az irányba, hogy hogyan lehet még jobban gyorsítani, hogyan lehet aktualizálni, még jobban kedvelhetővé tenni, vagy gyorsítani a játékot. Én úgy gondolom, hogy ez egy fél éve megjelent dolog, hogy beálló nélkül játszanak. Ha most tippen nem kéne, talán a dánoknál láttam először ezt a fajta stratégiai hozzányúlást, ha lehet így mondani. Érdekesnek találtam. Nem gondolom úgy, hogy ne sikerült volna rá, hogy a Pepe is mondta megtalálni az ellenszert, tehát szerintem nem jöttek ki olyan jól azokból a szituációkból, és még itt visszatérve, hogy az interjúban mondtátok, hogy talán az volt a legjobb felállás, amikor a végén a kis fazék és ő voltak fönt irányítóban. Én az annyit tennék hozzá, ha jól emlékszem, 32-31-nél volt az, hogy a kis fazék elvállalta a középről, félközéből egy test melletti lövést, ami bement az egyenes alsóba. Én inkább erre hegyezném ki, hogy volt annyi vér benne, hogy ez bevállalja egy ilyen döntő szituációban is. Számomra ezek a fontos és előremutató dolgok, hogy nem félnek attól, hogy elvállalják a felelősséget, hanem megvan bennük azt, hogy igen, fel akarják vállalni ezeket a szituációkat, és szerintem ez a nagyon fontos dolog, mert hogyha ebből még hiba történik, hisz mindenki, aki ilyen szituációban vállalt már lövést, akár lehet a Császár Gábor, ő is hibázott már el ilyen lövéseket, de ezt fel kell vállalni. Te sokkal jobb egy ilyet felvállalni, még ha nem is jön össze, mint hogy nem vállalod fel, mert abból, hogy felvállalod, van előremutatása a dolgoknak, hogy igenis van miért a pályán lenned.
1: Ugye említetted azt, hogy folyamatosan változtatják a kézilabdában a szabályokat, a cél, a játék gyorsítása. Egyébként szerinted jó az irány?
2: A személyes véleményem, hogy kíváncsi, akkor szerintem ez nem jó irány. Tehát pont ezzel a 7-6-szal elérték azt, hogy igenis mindenkinek futnia kell, tehát a kapusok is úgy sprintelnek lefelé, meg fölfelé a pályára. 7-6-ba ugye, aki bejön, egyértelműen rohan befelé, hogy ne agyaz legyen, hogy passzív legyen a játék. Ezzel gyorsabban tudnak kialakítani helyzeteket, majd ha van gól, akkor az ellenfél megpróbálja a kontrát, hogy hát a kapus nem ér vissza. Ha nincsen belőle gól, akkor azért próbálnak gyorsan, hogy a kapus megint csak ne tudjon beérni. Ha ezt kiveszik belőle, akkor szerintem lassítani fogják a játékot. Nyilván azt is megértem, hogy ki akarják venni azt, hogy csak ilyen védőspecialista játékosok legyenek, és azzal próbálják ezt elérni, hogy akkor lehessen cserélni, hogyha nálad van a labda. Én ezzel sem teljes mértékig értek egyet, de ha már a kettő közül választanom kellene, akkor én a 7-6-ot mindenféleképpen meghagynám, és akkor inkább a másik részét tüntetném el. De egyiket sem, ha lehet ilyet kérni, vagy választani.
1: korábban Rosta is van, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet megreformálni ismét ezt a 7-6-os, vagy inkább ezt a üres kapus játékot. Tehát ki ne emlékezne arra, hogy annó ugye még a lyukas mezben kellett felszaladni, hogy úgy tudtatok többen lenni. Most pedig azon gondolkoztuk, pont Rosta... Most Rosta Pirul pont azon gondolkoztuk, hogy mi lesz a következő, hogy olyan kapusokat fognak majd kifejleszteni, itt tényleg nagyon csúnya szóval, hogy akik esetleg képesek kapura lőni, tehát úgy ment, hogy támadójátékban részt vesznek, tehát akkor még többet fognak futni a kapusok?
2: Én ebben nem látok realitást, amit most mondtál, és tudom, hogy ti is csak viccből beszéltétek, hát ez a tipikusan hova tovább még, vagy mit lehet még kitalálni. Tehát annó, amikor én emlékszem, fiatal voltam, és bevezették, a Németországba vezették be először ezt a gyors középkezdést, hogy nem kellett megvárni, hogy gólőrömben magyar néptáncot járjunk a ellenfélnek a tér felé, mert addig nem kezdhetik a közepet, hanem egyből rá lehet ez rohanni, és ezt a Németországba vezették be, és akkor a német válogatott elitje a Lemgónak volt ez nagy speciálitás, hogy egy 60 percen keresztül végig rohanták a mérkőzést. Szerintem ez volt az első olyan nagy változtatás a kézilabdában, ami abszolút felgyorsította a kézilabdát, és még látványosabbá tette. Én ebből az irányból nem mennék visszafelé. Ez ugyanaz, mint pár évvel ezelőtt volt arról szó, hogy majd ki akarják vezetni a Vaxot, hogy a termek nem engedjenek tönkre, vagy ne kelljen kiszólni, majd a parkettát, vagy nem is tudom már milyen megfogalmazásokkal, meg miket találtak ki, és ilyen öntapadós labdákat akarnak bevezetni, ami aztán nem úgy sikerült, mert csúszott, mert minden bajuk volt vele. Most, hogyha a Vaxot is kivezetnéd a játékból, százszor lassabb lenne a játék, százszor több technikai hiba lenne benne, százszor élvezhetetlenebb lenne számomra a kézilabda. Úgyhogy én ez a 7-6-hoz, meg ez a támadás-védekezés cseréhesre nyúlnék, megadnám a lehetőséget annak a csapatnak, hogy igen, ha akarsz, te cserélsz, hanem akarsz, nem cserélsz. Elég nagy kockázat neked azt, hogy te cserélni akarsz, mert amíg te cserélsz, mi lehet, hogy azt a lukat, vagy azt a pozíciót, amit cseréltek, meg tudjuk támadni, és igen, mi ezt ki fogjuk használni. Tehát ezt minden csapatra én rábíznám, hogy tessék akkor, hogy ha akarod, akkor csináld, de nekünk megvan az esélyünk azzal, nagyobb esélyünk van, hogy rágyorsítsunk a játékra. Ez mint kívülálló, 6 éve nem jelentő, 10 napra szerető szubjektív vélemény. Nem biztos, hogy így van.
1: Bár egyébként nekem vannak olyan apró emlékeim, mint hogyha a Vaxot is ki akarták volna venni, egyébként alapvetően játékban olyan labdákat akartak volna létrehozni. Nem tudom, ezzel a projekten mi történt, mindegy is, egy a lényeg, amit te is említettél.
2: Ezt mondtam az előbb, ezzel az öntapadó labdával, az előbb, igen. Ja, az is kútba dőlt, azt hiszem egy junior világbajnokságon, vagy ifjúként talán ki is próbálták.
1: És a mindenleg az, ami Simon Petráikkal mutatták be azokat a labdákat, ha jól emlékszem.
2: Így van. Jobban tudod, mit ér. Na igen, bravo, igen.
1: Köszönöm
2: bravo,
1: szépen.
2: Valami junior BB-n, vagy junior LB-n, vagy után, mindegy utánpótlás világversenyen próbálták ezt, és lányok fel. Na igen, igen, jól mondtam. Erről mondom, én azt olvastam, hogy jövőre valami világversenyen akarják utánpótlásba kipróbálni. Reméljük, hogy ugyanaz a kudarcba fulladt dolog lesz, mint ami annól ez a Max nélküli labda volt.
1: Hát bízunk benne. Egy dolgot még említettél, erre még térjünk vissza, kérlek, hogy a csütörtökön, hát mondjuk, hogy visszavágó Sporting Szeged, ezúttal majd kint, mit gondolsz, mi lehet majd itt a mérkőzés kifutása?
2: Én megmondom őszintén, szerintem mi kapuban erősebbek vagyunk, mint ők kapuspárosban. Én abba bízok nagyon, hogy a két kapusunkból az egyik nagyon jól fog védeni, a másik pedig extrán fog védeni, és hogyha ugyanezt a 30 fölötti gólszámot meglőnénk, és lenne olyan kiemelkedő kapustesítményünk, akár a 2 ponttal is eljöhetünk, de most nyilván ebben a mérkőzésben főleg nem mi vagyunk az esélyesebbek, tehát az is lehet, hogy beleszaladunk egy 5-6-7 gólos vereségben, de én úgy gondolom, hogy akkor van esélyünk, hogyha egy nagyon extra kapus teljesítményünk van, és a srácok ugyanilyen koncentráltan 60 percig odafigyelve fognak játszani. Minden mérkőzésben van egy rövid zárlat, 5-10 perc. Jó lenne ezt minél kevesebb időre leredukálni. Akkor szerintem sokkal több esélyünk lenne arra, hogy pontot vagy pontokat hozzunk el.
1: Zubai Szabolcsnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Jó utat kívánok neked, és hát kellemes délutánt.
2: Köszönöm szépen, nektek is szép napot!
1: Köszönjük, szia-szia! És mi pedig egyébként kézilabdával folytatjuk, mert hogy itt volt bent a székházban Lékai Máté, a Ferencváros irányítója, annak a Ferencvárosnak az irányítója, amely egyébként jelenleg a tabella 6. helyén áll 6 ponttal, és nagyon sokan leírták ezt a csapatot ugye az év elején, ugye történtek anyagi problémák, rengeteg játékos elment, és mondhatni az öreg motorosok, mint például Lékai Máté, vagy már régóta a Ferencvároson kézilabdázó Nagy Bence, része, vagy Bújdosa Bendegúz maradt a csapatnál. No de itt volt Lékai Máté, és ő vele pedig Szilágyi Dóra beszélgetett.
5: A Player otthonában 32-30-ra sikerült nyernie a Ferencvárosnak. Te a pihenőről 3 góllal tértél vissza, Balog Ádám is remekül teljesített a kapuban, de mit gondolsz, mi volt az oka, aminek köszönhető az, hogy igazából végig kézben tartottátok ezt a mérkőzést?
6: Igen, ez nekünk egy nagyon nagy eredmény, így a nyári történések után azt gondolom, hogy a esélyesség terhe az nem nyom minket ilyen mérkőzéseken, de nyilván azért egy nagy presztízs rangadó volt itt Budapesten a Player ellen. Számomra a kettős érzés is volt, mert én a Playerben nőttem föl, és most a Fradiba vagyok. Mind a két klubot nagyon szeretem. De amúgy elmondta egyébként, ez volt az alaphangja az egész mérkőzésnek, hogy a Balog Ádi nagyon-nagyon jól védett, főleg az első fél időben, aztán a második fél időben is nagyon fontos pillanatokban. Támadásban okosan játszottunk, tudtunk labdákat szerezni, könnyű gólt is lőni, úgyhogy igazából számomra is meglepően mi vezettünk szinte végig a mérkőzésen, aztán a végén nyilván a Player se adta könnyen magát, és feljöttek döntetlenre, és ott azért alakulhatott volna másra is ez a mérkőzés, amiért nagyon szomorú lettem volna, de én azt gondolom, hogy összességében nem érdemtelenül nyertük meg ezt a mérkőzést, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk.
5: Azt itt utaltál a nyári történésekre is, ugye az Burokban csak annyi, hogy fiatal játékosokkal játszotok elsősorban, és tudom, hogy most a célkitűzés az nem ugyanaz, mint a tavalyi évben, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából 6 befejezett bajnokin 3 győzelemmel az 5. helyen áll jelenleg a Ferencváros az NB1-ben, és itt azért játszottatok a Szegeddel is például, de azért a kötelezőket, mint például Dabas, Eger, Player, és tudom, hogy azért például az Eger is egy gólon múlt, de azért ezeket hoztátok.
6: Így van, én azt gondolom, hogy ebből a kötelező az a Dabas-Eger volt hazai pályán, a Player az egy ilyen plusz 2 pont, aminek természetesen nagyon örülünk, de azért az 5. helyez az azt gondolom nem reális, tehát hogy ez hosszú távon nyilván mindenkinek ilyenkor a sorsolás, aki kivel játszott, milyen mérkőzések voltak. Most pénteken játszunk a Budai Farkasokkal, ha azt a mérkőzést meg tudnánk nyerni, akkor azt gondolom, hogy már elégedetek lehetnénk ezzel az őszi szezonnal, de természetesen még sok meccs van lesz hátra, és azokon is szeretnénk pontokat gyűjteni. Ez a pénteki meccs, ez egy nem azt mondom, hogy sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés lesz. A Budai Farkasok nem kezdte jól a szezon, 0 ponttal állnak, úgyhogy ha nyernénk, akkor hozzájuk képest, meg az Egerhez képest is már mondjuk 8 pont előnybe lehetnénk, és ugye az egyértelmű célunk az volt a szezon előtt, hogy a bennmaradás legyen meg, úgyhogy nagyon boldogok lennénk, de nyilván azt gondolom, ezen a mérkőzésen is hiába játszunk hazai pályán, az esélyesség terhe az a Farkasokat fogja nyomni, mert a játékos állomány alapján, meg a szezon előtti erő sorrend szerint azért nyilván ők a jobb csapat.
5: A Győr elleni mérkőzésekből hogy segített, vagy mi segített felállni, de hogy utána jött a Szeged elleni mérkőzés, és aztán végül is ez a Player az, ami gondolom most a hangulatot is megváltoztatta egy kicsit az öltözőben.
6: Hát nyilván igen, azért az a tisztában voltunk, hogy Győr meg a Szeged ellen nem mi vagyunk az esélyesek, a győri meccs egyrészt amúgy sem innenlénk az esélyesek, másrészt mind a kettő idegenben is volt. Ráadásul azon a héten péntektől péntekig 4 meccsünk is volt, és rengeteg sérültünk is volt.
5: Igen, ott az Eger meccs után, ami ugye egy utolsó másodpercben szinte
6: igen, utána volt meccs. Vasárnap meccs, volt szerdán meccs, és megint pénteken meccs. Tehát, hogy tudtuk, hogy az nem valószínű, hogy ott onnan pontokkal fogunk távozni, vagy a Szeged ellen is, de összességében meg egy jó hangulat volt azért, azt gondolom, főleg a második győri meccs, meg a Szeged meccs után is, mert elégedettek lehetünk azzal az eredménye, meg a teljesítménye, amit azokon a meccseken is a pályára tettünk. És hát a Player ellen úgy mentünk, hogy akkor ez egy olyan mérkőzés, ahol akár lehet esélyünk is. Nyilván vannak továbbra is sérültjeink az amúgy sem nagyon nagy keretben, úgyhogy ezek nyilván azért nehezítő tényezők, de mindig volt olyan, aki át tudott lendíteni minket, és tényleg, ahogy mondtad, Balog Ádi a forduló kapusa is lett, azt hiszem, úgyhogy ő fantasztikus teljesítmény nyújtott.
5: Ha így az egész NB1-et nézzük, akkor egyetértesz-e azzal, hogy talán most az egyik legkiegyenlítettebb ez a mezőny, és tulajdonképpen már most a Veszprémet ebből kiemelhetjük, hiszen ott papírforma alapján sem nagyon van esélye más csapatnak. Talán itt ugye lehet kiegyenlített mérkőzéseket jósolni a Szegeddel, főleg most így ugye, hogy a Sportingtól elcsentek egy pontot, tehát hogy nyilván tudom, hogy soha nem lehet tudni, de hogy utána akár szinte mindenki meg tud verni mindenkit, sok a döntetlen is.
6: Igen, az biztosan nagyon kiegyensúlyozott. Én azt gondolom, már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is, tehát tavaly például Budakalász esett ki, azt hiszem az utolsó helyen is, ő is nagyon-nagyon megszorongatta a tavalyi harmadikot, a Tatabányát, például egy góllal nyert Tatabánya annó Kalászon tavaly. Úgyhogy évek óta kiegyensúlyozott, talán a jelenlegi erőviszonyok alapján az Eger az, aki, de láthatjuk ellenünk is, majdnem pontot szereztek, úgyhogy mindenki, nyilván vannak azért, van egy erőviszony, tehát hogy mondjuk egy Győr ellen, hogyha nyernénk mi, akkor az egy meglepetés lenne, de ettől függetlenül nem az van, hogy hátratett kézzel is tudnak nyerni, úgyhogy biztos, hogy kiegyensúlyozott, és azért már ebben a 5-6 forduló ment le a bajnokságból, vagy 5, ki van előrehozott meccs, stb. Tehát 5-6 forduló alatt is voltak olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy senki nem számított.
5: A te szereped milyen egyébként ebben a csapatban? Ugye azt tudjuk, hogy nagyon átalakult a keret, 10 játékos távozott, 9 akadémista került fel, új vezetőedző, Kis György lett a vezetőedző, aki egyébként már az utánpótlásban ott dolgozott a Ferencvárosnál. Ma még irányító vagy, de hol húzódik meg nálad az a határ, hogy mennyire vagy mondjuk játékos edző is?
6: Nem, játékos vagyok, tehát az edző az mindenképpen a Kis Gyuri, a másod edzőnk is, kapus edzőnk is, de az biztos, hogy segítek a fiataloknak, de ez eddig is így volt már akár a válogatottban, vagy akár a régebben a Fradiban is, hogy nyilván a tapasztalatommal, a tudásommal próbálom segíteni a fiatalokat, hogy mik azok a dolgok, amiben tudnának fejlődni, vagy tudnak fejlődni, vagy mikre figyeljenek oda, és nyilván ezzel próbálom a Gyurinak is a munkáját segíteni, de semmiképpen soha nem lépném át azt a határt, hogy ő az edző, ő a főnök, az van, amit ő mond, tehát hogy én csak ha ő kéri, vagy ha ő igényli, akkor segítek neki természetesen, de mindenképpen ő a főnök.
5: Milyenek egyébként a fiatalok? És mondjuk bezzeg a te idődben, hogy volt?
6: jó, minden, jó fejek a fiatalok, tehetségesek, dolgoznak, ez a legfontos egyébként szerintem, hogy a munkát tegyék bele abba, hogy fejlődjenek, és szerintem egy meccsre, hétről hétre ők is egyre jobban érzékelik, hogy milyen az NBA-nek a ritmusa, nyilván ők is fizikailag még nem biztos, hogy ott tartanak, mint mondjuk a most például a Plerrel játszottunk, és ott azért főleg a hármas védők azért fizikailag amúgy is az NBA-ben is nagyon erősnek számítanak, úgyhogy most lehet érzékelték, hogy milyen egy ilyen falban mondjuk beállósnak lenni, vagy akár cselezni rájuk, de egyébként én csak pozitívan tudok róluk beszélni, hogy mindenki teszi a dolgát, jobb akar lenni, küzdenek, hajtanak, bármikor amikor pályára kerülnek, mindent megtesznek, úgyhogy bízom benne, hogy a fejlődésük az töretlen marad.
5: Te, aki jártál Bajnokok Ligája döntőben, 2 olimpián, 7 világbajnokságon és 4 Európa-bajnokságon, hogyha jól számolom. Neked milyen kihívás most egyébként ez a picit másfajta célokkal fiatalított csapattal nekivágott idény?
6: Hát az a lényeg, hogy mindig kell egy célnak lennie, tehát hogy cél nélkül tényleg nem lenne értelme, most az a cél, hogy bennmaradjunk. Nekem személy szerint nagyon-nagyon nagy valószínűség ez az utolsó szezonom, tehát hogy én nekem az is egy ilyen személyes célom, hogy minden, ami még bennem van, azt tegyem a pályára, és ezáltal segítsem a csapatot, de a csapatnak a célja meg egyértelműen az, hogy bennmaradjunk, úgyhogy ez a cél. Nyilván ez nem a BL győzelemmel ér föl, de nyilván mindig a realitások, vagy hogy mondjam, a realitások közelébe kell belőni ezt a célt, úgyhogy ezért küzdünk, ezért edzem, ezért edz mindenki, úgyhogy most ez a cél. Nem gondolok arra, hogy mondjuk mit tudom, 10 évvel ezelőtt még a BL cím volt a szezon előtt a kitűzendő cél, most ez van, így alakult ez a nyári, vagy a tavaszi nyári történet, amit nagyon sajnálok természetesen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékosok, nagyon jó közeg volt itt a Fradinál, csak magyar játékosok, de ez most már így alakult, ezen kár rágódni sajnos.
5: Azt mondtad, hogy nem így szeretnéd befejezni, mi lenne számodra, hogy szeretnéd befejezni?
6: Hát az, hogy mondjuk az utolsó párfordulóban már ne aggódjunk azon, hogy még a bennmaradás az kérdésese, és mondjuk az utolsó meccsünk, ami azt hiszem nagy valószínűség a NECA otthoni mérkőzésünk lesz májusban, azon ott legyen a családom, lássa azok az utolsó mérkőzésen, esetleg a barátaim, és akkor ott végleg szögre akasztom a cipőt.
5: De gondolom még szezon közben egyébként ez nincs így a fejedben, hogy majd milyen lesz elbúcsúzni.
6: Az nincs benne, hogy milyen lesz, az azért benne van, hogy látom, hogy mondjuk most azt hiszem még 20 meccs van kb. A szezonból hátra. Nem vagyok benne biztos, hogy mind a 20-an fogok tudni játszani, de hogy már csak 20 meccs a karrier, ez így bennem van, de ezzel megmondom őszintén, hogy amiatt nincsen semmiféle rossz érzés bennem.
5: És akkor abból, ahogy már utaltunk is rá, az egyik leg pikánsabb, ami lesz most a budai farkasok ellen. Ugye azt is említetted már, hogy pont nélkül állnak még. Ami még különlegessé teszi ezt a párosítást az, hogy Pásztor István, a budai farkasok vezetőedzője 2022 után az idény végén tavaly búcsúzott el a Ferencvárostól. Mentálisan milyen egyébként egy ilyen mérkőzés, aminek van egy ilyen plusz érzelmi töltete is?
6: Igen, ugye a Pásztor Pista volt az edzőnk, vele szép sikereket értünk el a Fradinál. Szerintem annyira nagyon nagy presztízse nincs azért, mert ugye a csapat is teljesen kicserélődött, akinek ő volt az edzője a Fradinál. De ettől függetlenül meg nagyon nagy jelentőség van a mérkőzésnek, mert így, hogy a Farkasok ilyen rosszul indít kezdte a szezont, így konkrétan azonos pozíciókért versengünk, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nyerni tudnánk ellenük. De ettől függetlenül nyilván a Farkasoknak azért a játékos állománya alapján én azt mondom, hogy ők az esélyesek továbbra is, hiába idegenben lesz, majd nálunk lesz a mérkőzés, de egy jó mérkőzés lesz, bízom benne, hogy hasonlóan tudunk majd játszani, mint a Pler ellen, vagy akár a Szeged, vagy akár a Győri kupameccsen, és akár egy meglepetést is tudunk okozni.
5: Mit gondolsz, mi fog dönteni, vagy mi lehet majd a kulcs ellenük?
6: Hát ez mindig a kapus teljesítmény, meg a védekezés. Tehát, hogyha sajnos nincs jó védekezés, vagy akár ezáltal nincs jó kapus teljesítmény, akkor nagyon nehéz mérkőzés nyerni. Bízom benne, hogy Balog Ádi kitart a jó formája erre a hétre is, vagy akár a kiskapusnak is, akit felhoztunk az ifiből, mert sajnos kapuban is sérültünk van, úgyhogy a Bence. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez kitart-e. Nyilván védekezésben is nagyon jól kell teljesítenünk, és természetesen támadásban is. Ez sok összetevés ez a kézilabda, de hogyha nincs jó védekezés, és nincs jó kapus teljesítmény, akkor nagyon nehéz nyerni.
1: Lékai Máteit hallhatták, kézilabda órával folytatjuk, és a hölgyekre kanyarodunk át. A vonal túlsó végén pedig nem más, mint a világbajnoki ezüstérmes és bronzérmes, a Ferencváros korábbi kiválósága, Tóth Témát köszöntöm, szervusz, szia!
7: Ja, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát egy picit kézilabdázzunk, ugye, és hát kezdjük a Ferencvárossal. 5 mérkőzés, 5 győzelem a Fraditól a Bajnokok Ligájában. Mennyire tekinthető ez már valódi erődemonstrációnak, különösen úgy, hogy Brezben nyerni sosem egyszerű feladat?
7: Igen, ez így van. Nem könnyű feladat, nagyon jól értek azzal a lehetőséggel, hogy a Brestnek azért vannak sérültjei, volt hiányposztja, beálló poszt, de ezt nagyon jól használta ki a Ferencváros, és nagyon jó eredményt ért el, ennek ellenére egy jó csapat a Brest, és jó eredményt értek el. Én azt gondolom, már megmutatták az erődemonstrációt, és az is egy jó eredmény volt, amikor a Bukarestet sikerült hazai pályán egy góllal ugye megvenniük, ott már azért egy jó ellenfél volt, egy jó ellenfélnel találkoztak. Hát úgy érzem, hogy azt lehet mondani a Ferencváros, hogy mérkőzésről mérkőzésre szépen érik bele a Bajnokok Ligájába, és mutat egyre jobb teljesítményt.
1: Mi volt szerint?

0: voltak, meg természetesen ki kell emelnünk Csepcsetet is, és Bede Bíró Blankát. Tehát, hogyha már egy csapatban ennyien jól játszanak, és igazából jól teljesítenek, magas színvonalon játszanak, akkor az azt lehet mondani, hogy eredményezheti egy csapat sikerét.
1: Ugye a Fradi most már nem csak versenyképes a BL elitjével, hanem sorozatban le is győzi a riválisait. Látsz olyan stabilitás a csapatban, amely a tavaszi egyenes kieséses szakaszban is komoly előnyt jelentett, és akkor egy picit forduljunk rá itt a négyes döntőre is.
0: Hát én azt gondolom, hogy nem kell előre szaladni annyira, hogy mi lesz tavasszal, mert az mindig sok idő még. Én úgy hiszem, mindig mérkőzésre kell haladni, és úgy nézni a csapat teljesítményét. Van egy világverseny közben, ami mindig nagy kérdés, hogy a játékosok milyen formába kerülnek vissza, milyen lelki tényezőket hoznak, hogy vannak, hogy tudnak visszarázodni a klubba, és aztán majd jól teljesíteni megint januártól, úgyhogy ez nem könnyű feladat, azt gondolom. Megvan az esély a Ferencvárosnak, hogy a kieséshez szakaszban is tovább tudjon menni. Nyilván számukra most fontos, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzék, erre ugye nagyon nagy esély van, ezért küzdenek és hajtanak most, és akkor egy körrel kevesebbet kell játszani, úgyhogy minden esély megvan, kell még tovább, én még nem vagy, tehát nem azt mondom, hogy lehengerlően játszik a Ferencváros, tehát van még hova fejlődni játékban.
1: Mit hiányolsz, ha már ebbe belementél?
0: Hát igazán a jó teljesítményt jobb átlövő pozícióból még, tehát ott azért akár a Keti van, akár a Tramborg van a BL-ben, azért nem nyújtanak olyan kimagaslót, onnan azért még mindenképpen több kellene, és azt a dinamikát, még dinamikában is én azt gondolom van, tehát el kell jutni a csapatnak a Simon Petra szinthez, én azt hiszem, mert amikor ő berobban, megjön akár csereként is, vagy pihenő után is a pályára, az elég komoly színvonal, és tényleg kellenek még a társak is. Én azt gondolom, nyilván meg kell néznünk majd, bár Hárspalvi úgy nagyon jól teljesített a szélen, még nem volt Márton Gréta, de azért most már jön Márton Gréti is, reméljük, hogy ez a válasz rendben van, és jól van, de hát, hogy kellenek mindenhonnan a jó teljesítmények.
1: Nagyon-nagyon érdekes, amit mondta, hogy a Simon Petrával kapcsolatban, hogy Simon Petrához kell felnőni, ugye konkrétan Petrán kellett egy Európa-bajnoki bronzérem, hogy ne csak epizód szereplő legyen a Ferencvárosban. Így külső szemlélőként, hogy látod, hogy Klujbereketi nem találja most úgy a helyét jelenleg a Ferencvárosban? Mert látjuk azt, hogy a válogatottban, tehát szórja a gólokat, de valahogy a Fradiban valami nem működik.
0: Olyan érzésem van, mintha itt mérlegelne, hogy például mikor vállal el lövéseket, mikor vállalja föl a szituációkat, és lehet, hogy nem is kap olyan szabad kezet, vagy itt meg kell felelni egy rendszernek, és ezt még ő annyira nem érzi. Azért láttuk, amikor megrázza magát, akkor vannak bombák itt is, tényleg, tehát azt lehet mondani, hogy az utolsó két lövése az nagyszerű volt, itt a Brest ellen is, tehát villantott abból, amit ő tud, de kevesebb szituációt vállal el, nem vállalja fel annyira, sokkal többet passzolgat, ha pályán is van. Nyilván tőle nem ezt szoktuk meg, és nem ezt várjuk tőle. Olyan, mintha egy kicsit még keresné magát ebben a rendszerben.
1: És ha már ez a rendszer, azt láthatjuk, hogy kis túlzásra ez most már egy Jesper Jensen-féle csapat, olyan-olyan dános, de hát ugye napvilágot látott a hír, hogy Jesper Jensen is családi okokra hivatkozva hagyja el a Ferencvárost. Hol találjon most a Fradi vezetőedzőt szerinted, hogyha már tényleg látjuk, hogy kezd kialakulni egy egészen bomberős csapat?
0: Hát majd kérdés, hogy ebből a bomberős csapatból aztán kimarad és kitávozik, mert ugye ezért ez egy nagy kérdés még, hogy ki jött csak miatta ide, és igazolt miatta, esetleg kimegy utána, vagy vele, ahova éppen ő majd tart. Tehát ezek még nagy kérdések, azt gondolom, a jövőt illetően. Hát beszélgettünk erről a harmadik félidőben is, Borsos Attila azt mondta, hogy Dán kell hozni, ha már Dán jelleget ölt a csapat, és olyan játékosok vannak itt. Elképzelésem sincs, hogy kit lehetne idehozni, és milyen olyan edző van szabadon, aki megfelel annak az elvárásnak, ami azért van, és itt azért van nyomás az edzőkön a Ferencvárosnál. Tehát azért itt, ha valaki ide jön, attól azt várják, hogy a Final Four-ba vezesse a csapatot. A jelenlegi csapattal is úgy vannak, és Jesper Jensennel is bízunk benne, hogy ez sikerül neki. Úgyhogy ez egy nem könnyű feladat.

0: és azért nem is mindegy, hogy ki jön ide, én azt hiszem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen változások lesznek még, és még miről hallunk. Nem tudnám megmondani, hogy ki ez az edző, akit lehetne mozgósítani, és akit szívesen látnék itt.
1: Hát a cél a négyes döntő, ugye ezt minden évben halljuk mindenhonnan. Ugye ez legutóbb MGM-nek sikerült Ellen Gábornak. Mit szólnál hozzá, hogy egy kicsi konspirációt itt összehoznánk, mert hogy ugye Kluiber Keti nagyon-nagyon jól játszott Ellen Gábor alatt, ha így fogalmazhatunk csúnyán, és hát ki más, hanem Ellen Gábort hozhatnának vissza, hogyha esetleg ugye Jesper Jensen ugye már biztosan elhagyja a Ferencvárost. Látsz egyébként erre bármilyen esélyt, bármekkora százalékot, hogy Ellen Gábor visszajön a Fradiba?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván Gábornak a Ferencváros az egy más polcon van a rendszerben, mint más csapatról beszélünk, de azt érzem, hogy nagyon jól érzi magát Esztergomba, és nagyon komoly munkát letett az asztalra ott is. Nyilván amilyen kaliberű edző, amilyen kvalitású edző természetesen adja magát, hogy miért ne próbálják meg visszahozni, és miért ne állná meg a helyét. Tényleg nem tudom, hogy ő, az ő fejébe mi van, és mennyire gondol erre esetleg, hogy szívesen visszatérne, nem vagyok benne biztos, hogy bevállalná.
1: Kanyarodjunk át a tavalyi BL döntő visszavágójára. Ugye a Győr egy pontot mentett, de hazai pályán nyilvánvalóan a győzelem volt a cél. Hogyan értékeni lesz a mérkőzés? Ugye a Metz ellen játszottak, 34-34 lett a mérkőzés végeredménye.
0: Hát egy elég komoly csata volt. Nyilván mind a két csapat arra számított, hogy ez egy gyors, rohanós mérkőzés lesz, ami az első fél időben be is bizonyosodott, és azért ott azért volt futás. Igazából nem nagyon tudta egyik csapat sem leszakítani a másikat. Lehet, hogyha ez sikerült volna, és háromnál nagyobb különbség lett volna valamelyik csapat javára a mérkőzés során, akkor azt lehet mondani, hogy azzal hozhatta is volna a meccset, de ez nem sikerült. Mindig talpra álltak a csapatok, és fejfej mellett haladtak. Nagyon inkább ez jellemezte. Nem feltétlenül volt szép játék. Én azt gondolom, kemény csata volt és kemény küzdelem, és hát nem volt könnyű helyzetben a Győr itt a végjátékban sem.
1: Hallgassunk meg egy interjút, hiszen Csesztregi Balázs kollégán kint volt a mérkőzésen, a Győr kapusával, Szemerei Zsófival beszélgetett.
2: Szerintem annak köszönhető, hogy ennyi hiba volt mindkét oldalon, hogy mindkét csapat óriási tempót diktált. Azért az, hogy a félidei eredmény az azért mutatta azt, hogy tényleg milyen tempó volt. Tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első félidő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük. Úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
3: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a Metszel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
2: Igen, azért tudjuk, hogy milyen erős kerete van ennek a Metsznek, hiába változásokon estek át. Viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Szerintem ma tényleg nem csak azért volt a Match of the Week ez, mert ezt jelölték ki, hanem tényleg két nagyon erős csapat találkozott. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Tényleg egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
3: Ja, mondtad, hogy nagyon sok változás történt ebben a meccsben, a tavalyi évhez képest is, meg ahhoz képest, meg különösen, amikor te védtél ott. De mégis az egy év, az segítette most itt, amikor beálltál a pályára 20 perc után.
2: Szerintem inkább ez ilyen zicsereknél, vagy amikor egy az egybe találkozunk játékosokkal.
3: Ennyi zicserét például megfogtad rögtön, amint pályára léptél.
2: Igen, azért tudjuk zrikálni ilyenkor egymást. Nagyon örülök, tényleg ilyenkor mindig nagy mosoly van az arcunkon, amikor találkozunk. Hiába egy év, én több évnek érzem ezt az egészet, amit ott eltöltöttem. Nagyon szerencsés vagyok, mert hiába nem játszottam sokat, viszont olyan jó csapattársaim voltak, akik átsegítettek a nehézségeken, és mindig tényleg jobb kedvre derítettek, és tényleg azóta is örülök, hogy a barátaimnak nevezhetem, és tényleg az, hogy a pályán találkozunk, ilyenkor ellenfelek vagyunk, viszont csak 60 percig, és utána pedig újra megy a barátság.
3: Mi járt a fejedben, amikor beálltál a 20. percben, mert akkor már nagyon kellett a védés. Novotna sem találkozott sokat a labdával, épp ezért ez nagyon fontos volt, hogy te többet találkozz.
2: Próbáltam igazából csak nyugalomra inteni magamat, és nem túlpörögni a dolgot. Tisztában voltam vele, hogy kelleni fog hátulról a segítség, mert óriási tempóban, és azért a lányoknak is nagyon nehéz ez bírni elő-hátul. Úgyhogy tényleg próbáltam csak lenyugtatni magam, és utána, amikor jött egy-egy véd, és láttam, hogy mekkora plusz tud adni a csajoknak, és hogy mennyire bíznak bennem, és tényleg ezt próbáltam átmenteni a későbbiekre is.
1: Szemerei Zsófit hallhatták, a Győr kézilabda kapusát, és hát azt hiszem egyébként alapvetően talán Szemerei Zsófi már kiheverte ezt a Metszi kalandot, de visszatérve itt egy picit arra, egyébként a vonal túlsó végén továbbra is Tóth Tíme van, hogy változott ez a győri csapat is, tehát kincstúzással most már mindig is All-Star válogatottnak hívták talán a Győrt, mint csúfolva, de hogy miután láttuk a tavalyi BL döntőt, úgy gondoltuk, hogy Bukti megérkezik, és itt senkinek nem lesz esélye, nem tud felnőni a feladathoz, hogy a Győrt megcibálja egy picit bárhogy is. Most a Metsznek mégis sikerült, annak a Metsznek, ahonnan eljött Bukti, és azért azt gondoltuk, hogy a Metsz egy picit így fokhíjas lett, és ahogy a Cseszregi Valet is elmondta az interjúban, a világ egyik két legjobb csapata játszott most.
0: Hát igen, azt tudjuk, hogy milyen építkezés van mindig a meccsbe, és hogy tudják pótolni a hiányzó embereket, és egy nagyon komoly és nagyon magas színvonalú munka folyik ott. És amit jó volt látni, hogy Vámos Petra nagyon jól kézilabdázott, és nagyon jó lendülete, jó dinamikával játszott, amit azért tőle is hiányoltunk az elmúlt időszakban. Én nem lepődöm meg, hogy ilyen meccset játszottak. Én azt hiszem, hogy érni kell még a Győrnek is. Stankov volt eddig kiemelkedő a Győrben, aki most nem tudta igazából olyan jól lejátszani ezt a meccset, 8-3-mal zárt, ami nem szoktunk meg mostanában tőle, mert komoly színvonalat és komoly munkát mutatott, és komoly játékot, de hát be kell építeni vissza az embereket, ott van Enzeminko is, aki most jött vissza, most kezd játékba lendülni, tehát, hogy van még tartalék a Győrbe is, én azt gondolom bőven, és nekik tényleg az van, hogy tavaszra kell olyan csúcsformát mutatni, és olyan formát mutatni majd, amivel eredményesek lesznek, és oda tudnak a végelszámolásban is jutni majd.
1: Itt Vámos Petrát említetted, azért én mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk a Metsz másik magyar kiválóságáról, Albek Annáról is. Van egy rövid bejátsz, ezt még kérlek hallgassuk meg, utána pedig kitérek majd rá is.
3: Mennyire volt nehéz a pályán kívülről nézni ezt a mérkőzést? Mert azt gondolom, ez az a mérkőzés, ami mindenki játszani szeretne.
2: Egyértelműen ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam segíteni a csapaton, és nagyon idegörlő 60 perc volt, jobban izgultam, mintha játszottam volna. Nem is tudom, hogy mikor izgultam ennyire egy kézilabda meccsen ennyire. Tényleg, amikor a pályán vagyok, sokkal könnyebb valahogy, szóval így nehéz volt megélni, de szerintem egy nagyon kiegyenlítődött mérkőzés volt, mindig átvette valamelyik csapat a vezetés, szóval ez az X talán ilyen kiegyezés volt, úgy tűnik.
3: Ezt a két legjobb csapatot láttuk egyébként szerinted most a két világ legjobb csapatát a pályán?
2: Én úgy gondolom, hogy játékos keretben mind a kettő nagyon egy szinten van, és igen, azért kijelenthetjük, hogy ez tényleg a legmagasabb szinten játszó csapat.
3: Veled mi újság? Azt tudjuk, hogy január környékén térhetsz vissza, ha minden igaz.
2: Igen, most vagyok 3 hetes, picit több mint 3 hetes, eldobhattam a mankót csütörtökön, szóval ennek nagyon örülök, de még nagyon az elején járok a rehabnak, szóval még sok lépést kell tegyek azért, hogy újra a pályán lehessek.
3: Ezzel a fájdalommal nagyon régóta küzdöttél. Miért most jött a döntés? Tehát, hogy biztatok abban, hogy pihentetés az segít?
2: Igazából már igen, ahogy említetted, évek óta szenvedek ezzel, most csúcsosodott ki annyira, hogy már nem tudtam tényleg se a kézilabdapályán, se a magánéletbe ezt tovább húzni.
1: Albek Annát hallhatták. Timi, nem tudom, te vagy ti hogyan vélekedtek ugye Albek Annával kapcsolatban, de én egyszerűen ámulok és bámulok, mióta Franciaországban játszik. Félelmetesen milyen teljesítmény nyújt, ugye ezt láthattuk a BL döntőben és az elődöntőben, egészen elképesztő, és hogyha még ő is vissza tud majd térni valamikor a meccsbe, akkor viszont tényleg nehéz feladata lesz majd a Győrnek.
4: Igen, le a kalappal tényleg Anna előtt, de nagyjából ez látható a játékosokon, akik megérzik, hogy meccben mi a feladatuk, és ráéreznek az ízére, ők nagyon magas színvonalon tudnak képviselni, és nagyon magas színvonalon tudnak játszani, és ez látható Annának is tényleg a játékán, hogy nagyon jó, nagyon dinamikus, látszik, hogy nagyon sokat erősödött, fizikálisan nagyon egybe van, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy jött neki ez a sérülés tényleg, mert hát a legrosszabbkor jött, és tényleg ilyen kellemetlen sérülés, ami az övé is volt, tehát hogy nekem is volt hasonló, és ez borzasztó volt ezt kikezelni, meg ezzel együtt játszani, meg együtt élni, úgyhogy ez nem könnyű, remélem, hogy teljes értékben és 100%-ig felépül.
1: És akkor végül, de nem utolsó sorban, ma Győr Esztergom lesz 18 órától a női kézilabda bajnokok, női kézilabda első osztályában. Ezt a mérkőzést hogyan tippelnéd, satszolnád ennek, hogy mi lesz majd itt, szerinted?
4: Hát lehet kellemetlen ellenfél az Esztergom, mert én biztos vagyok benne, hogy az esélytelennek nyugalmával utaztak el Győrbe. Nyilván annak ellenére, hogy azért meg akarják mutatni, hogy mire képesek, és jó képet akarnak magukról mutatni, de a tét azt nem nyomja őket. Tehát szerintem ezt Gábor is elmondta nekik, hogy játszanak egy jó meccset, az a cél, aztán, hogy mi lesz a vége, az nagy kérdés. Ennek ellenére azt mondom, hogy a Győr az esélyese a mérkőzésnek, hazai pályán nekik ezt a meccset hozniuk kell, de nem szabad félváról venni ezen a szeret.
1: Tóth Témának köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy segített nekünk, és egy picit beszéltünk itt a két klub, top klub csapatról. Neked szép napot, szép délutánt kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer.
4: Köszönöm szépen.
5: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: belépett jó.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani műsorunkban a Fehérvár válogatott jégkorongozója Terbócs István lesz a vendégünk, méghozzá egy különleges szituációban. Amikor beszélgettem vele, akkor épp kutyát sétáltatott a barátnőjével. Így adta magát, hogy mivel kezdjük elsőként a beszélgetést, de mielőtt a választ meghallgatnák, elmondom, hogy Terbócs István 30 éves, a Hidrofehérvár AV19 válogatott jégkorongozója, a Pólus Pingvineknél, majd az újpesti TE csapatában és a Dragos Skorpióknál nevelkedett. 15 éves korában igazolt a MAC Budapest együtteséhez. Itt mutatkozott be a felnőttek között a MOL, majd az Erste Liga néven futó magyar bajnokságban, illetve a szlovák extraligában is szerepelt, mint a MAC Budapest jégkorongozója. 2021 óta az osztrák bajnokságban játszik, méghozzá a Fehérvár csapatában, és 2015-16 óta tagja már a felnőtt válogatottnak. 2023-ban az Elit VB-n debütált, mármint nem a válogatottban, hanem az Elit VB-n. Ott volt 2022-ben, amikor Ljubljanában harmadszor is kiharcolta a felnőtt férfi jégkorong válogatott a feljutást a világelitbe. Azóta aztán 25 és 26-ban is, tehát idén is ott volt a válogatott az Elit VB-n. Terbócs István például idén Svájcban, Zürichben 5 pontot szerzett a kanadai táblázaton, 2 gól és 3 gólpassza mérlege, a legeredményesebb magyar játékos lett. A bevezető után halljuk Terbócs Istvánt, hogy kutyasétáltatás közben miként válaszolt, egyáltalán milyen kapcsolata van a kutyákkal. Ez is kiderül a következő szűk fél órában. Maradjanak velünk!
2: Barátnőmmel meg a kutyánk a Koliba vagyunk lent éppen. Most érkezett hozzánk augusztusba, és egy kicsit több mint 4 hónapos írszette, és Kodinak hívják, és igazából mind a kettőnknek nagyon fontos, meg egy ilyen közös döntés volt, hogy akkor szeretnénk kutyát. Egyelőre még az elején vagyunk, kicsit még kajla, de járunk vele suliba is, heti 3-4-szer, úgyhogy alakul a történet.
1: Azt mondjuk akkor mindenképpen dicséretes, hogy neked élsport mellett erre is futja az idődből, mert ahogy tudjuk, azért a kutyát bizony gondozni kell. Az a 3 alkalom, az miből állott az iskolában, mire tanítják?
2: Nem csak nekem, hanem ugye nagyon nagy szerepet vállal be a barátnőm is, nagyon sokat segít, meg van, hogy ő viszi a kutyát iskolába, mivel hétvégén van az iskola is sokszor. 3-4 alkalomból ebből 2 biztos, hogy hétvégi, amikor nekünk mérkőzésünk van. Szóval talán nagy combosabb részt vállal az iskolás feladatokban, de amikor tudok, én is ott vagyok. Ez meg egy ilyen sima engedelmességi alapképzés, tehát hogy igazából mindenféle olyan alap dolgot megtanítanak a kutyának, hogy hogyan működjön a gazda meg a kutya összhangba. Igazából az, hogy ne legyenek vele problémák, se sétálnál, se az otthoni létben, se semmikor el lehessen engedni póráz nélkül, stb. Szóval ez ilyen alapengedelmességi képzés, és akkor majd későbbiekben, ha minden jól megy, akkor majd még lehet, hogy szakosodik valami vadászatra, vagy nem tudom, vagy gombakeresésre, még azt nem döntöttük el. Sok opció van.
1: Neked a gyerekkor az lakótelep, vagy inkább családi ház?
2: Családi házba volt szerencsém felnőni, a 16. kerületbe, Budapesten. A kertben nem volt kutya, szerettem volna kutyát, viszont mivel eleinte a kertünk az egy elég nagy kert volt, és ott igazából mindenféle termés növény volt, fák meg bokrok. Későbbiekben meg édesapám és édesanyám szerelme lett a kert, ezért a kutya és a kert az nem nagyon fért össze egyszer se. Meg hát voltak hátul még használatok is gyerekkoromban, nem feltétlen volt a kutyának így hely. Ezért volt macska inkább, ugye, mert azzal nem voltak ilyen problémák. Húgom van, aki amúgy 11 hónappal fiatalabb nálam, szóval nincsen nagy korkülönbség, ő pedig artista, így mindenfele a világba, most éppen Ausztriába, de mindig ahol éppen van szerződése neki is. Hasonló, mint a sportoló élet, csak ők nem utaznak és hazajönnek, hanem mindig ott vannak, ahol a cirkusz.
1: A gyerekkorotok az hogy zajlott a két Terbócsnál? Tehát, hogy akkor ezek szerint a sport, meg az ügyesség, meg a játék, ez mindig a része volt az életeteknek?
2: Hát a sport az mindig, az nem volt kérdés, hogy valamit csinálni fogunk. Az, hogy ebbe helyezkedünk el a későbbiekben, nyilván azt még nem tudtuk. És a szüleim sem, mi, a húgommal. Ugye én nagyon sokfajta sportágat kipróbáltam gyerekkoromban végig, egészen 14 éves koromig igazából, a jégkorong mellett minden más csináltam. Jártam a húgommal akrobatikázni, talajtornázni, minden tisúztam, légszámokat kipróbáltam. Gyerekkoromban jártam fociedzésre, karateedzésre, boxra, judóra, birkózásra, tényleg mindent kipróbáltam, még bréktáncon is voltam. Minden, ami így éppen időszakosan megtetszett, meg végúztam a gyerekkoromat, szóval a jégkorong volt mindig a fő, de mellette rengeteg más sportág is benn volt a képbe. Főleg amíg nem lett ugye a jégkorong annyira komoly, hogy elvegye az időmnek nagy részét. A húgom pedig ő eresgézett, és onnan sikerült így az artista képzőbe elkeverednie. Tizen pár évesen neki is ilyen, nem tudom, hatodik osztály, az nem tudom milyen korosztály. Ugye az 6 éves az artista képző, és akkor a 6 éves gimnázium, ugye ez az előrehozott gimnázium, vagy mi volt régen, tudod, hogy nem a 8 osztály után ment gimnáziumba, hanem a 6. osztály után az artista képzőbe felvételizett, és akkor felvették, és onnantól pedig ugye az eresgés múlt, az jó alapokat adott, és a artista képzőbe pedig folytatta, csak ott már ugye az első két évben mindent, aztán az utolsó pár évben meg szakosodott légszámokra.
1: Na most jól értettem, ugye itt a Hidrofehérvár AV19 válogatott csatárával Terbocs Istvánnal beszélgetek a Nemzeti Sportrádióban, miközben épp kutyát sétáltatsz a barátnőddel, hogy azt mondtad, hogy a gyerekkorodban te is kipróbáltál valami artista elemet, tehát annyira ügyes voltál? Hogy illet bele? Mert a judó birkózás azt értem, de azért a másikat azt nem gondoltam volna.
2: Az ügyes. Hát igen, voltak ilyen kitekintések is, hogy breaktánc, meg hasonlók. Mivel a család együtt mozgott a hétvégéken, ugye hol az én mérkőzésemre jártunk, hol a húgomnak az RSG fellépésére, ezért ért engem mindenféle irányból inger. Ezért volt, hogy például breaktáncon is jártam, aztán nagyon tetszett ugye az, hogy jobbra-balra ugrálnak szaltókat. Az RSG-sek, szóval gondoltam, hogy ezt én is meg szeretném tanulni, ezért jártam heti 2-3-szor, 12-3 éves koromtól, egészen ilyen 14-5 éves koromig, hétfő, szerda, péntek este, ilyen 9-től vagy 8-tól, nem is tudom, hogy de egész késő estétől, ilyen egy-másfél órás mindenféle, az is egy eléggé nyitott volt. Igazából volt minden talajtorna, gimnasztika, levegőszámok, meg volt ugrócsík, trambulin, és akkor ott mindent ki lehetett próbálni, volt kengurúláb, gólyaláb, monocikli, az ugye az egykerekű bringa.
1: Hát nem féltél semmitől?
2: Hát nem, igazából egy idő után az is kellett abba hagyni, mert eléggé nem nagyon gondoltam bele abba, hogyha itt megsérülök, akkor nem tudok holnap jégkorongedzésre menni, úgyhogy ja, ez is egy bizonyos szempont volt, amiért véget vetett. Tűnk ennek az egésznek, meg hát ugye az idő hiánya, hogy egyre sűrűsödött a jégkorong. Mellette még amúgy így BMX-ezni jártam el, meg utána görkorcsolyáztam kint, de ott is folyamatosan összetörtem magam, mert abban nem voltam túl jó. Szóval azt is ilyen egy-két nyáron keresztül csináltam, csak mert több sérülést szedtem össze egy nyár alatt ezekbe a sportokban, mint a jégkorongba az idény alatt, úgyhogy arról is így leállítottam magam, meg leállítottak róla a szülők.
1: Garázs Zsombor egy másik beszélgetős műsorban elárulta, vagy arról beszélt, hogy 10 évesen manapság már lehet azért akár magyar gyerekként, hokisként is Finnországba, Svédországba szerződni. Most így hallgatom a te gyerekkorodat, abban hogyan illett volna bele, hogy egyáltalán, ha kaptál volna egy ilyen lehetőséget, hogy 11 évesen Finnországba menni. Mert ezekből mind kimaradtál volna, amiket itt elmondtál, és ezek biztos kellettek ahhoz, hogy olyan legyen Terbocs István, amilyen, tehát, hogy válogatott jégkorongozó, 3 elit VB-n, a legutóbbin Zürichben te voltál a legponterősebb játékos, beszélni is kifejezetten jól tudsz és szeretsz, tehát bármiről kérdezlek.
2: Ja, ez jó téma, amúgy, mert erről sokan kérdeznek olyan szülők, akik mondjuk most olyan időségben vannak éppen a gyerekkel, hogy mit kéne csinálni. Hát ugye először is azt le kell szögezni, hogy amikor én voltam 10 éves, akkor Magyarországon a jégkorong az oké, hogy csak 20 évről beszélünk, tehát ahhoz képest, de annyi minden változott.
1: Igen, ezt szögezzük le, hogy 2006, tehát az azt jelenti, hogy még Sapporo előtt voltunk, épp hogy csak a nagy változás előtt.
2: Így van. Tehát ott az akkori felnőtt válogatottunk, az tulajdonképpen most kis túlzással, nem azt mondom, hogy most rengeteg nagyobb a merítés, vagy több felnőtt, hát igazából, de több felnőtt játékos van.
1: De hát akkor még egy válogatott azért 10 év alatt keveset változott.
2: Így van, tehát hogy ott megvolt egy szokott brigád nagyjából, ha bekerült valaki oda 18 évesen, az ott is maradt. 38 éves koráig nagyon kevés olyan játékos tudott fejlődni arra a szintre, ahogy azt mondhassuk, hogy tényleg a váltott színvonalát megüti akár divegyán. És volt ugye nekünk az a csapat, aki kijutott Sapporóból az A csoportra, de most tényleg ez egy, úgy veszik, az egy maroknyi ember, egy nagyon kis pontocska térképen ahhoz képest, hogy a többi nemzet mennyi játékosból tudott akkor meríteni, és ez azért is hatalmas szó mai napig. De maga a lehetőségek utánpótlásban, mint Magyarország a világ hoki térképén, meg a hokinak a köztudatában nem létező, vagy hát pára lehet, hogy tudtak róla, tehát tényleg szinte nem létező dolog volt. És pont ezért volt az, hogy ha valaki, amikor én voltam ennyi idős, ki tudott menni külföldre, hokizni, az egy nagyon nagy szó volt, és igazából, ha visszaemlékszem, tényleg nekik is a töredéke tudott megragadni, vagy ott maradni, vagy úgy visszajönni, hogy kapott játék lehetőséget, és jobb volt. Ezért amúgy bennem mindig is az volt meg, hogy én nem is szeretnék kimenni. Tehát ha lett volna rá lehetőségem, se akartam volna menni. Most viszont ugye akár ilyen ösztöndíjjal, vagy nagyobb, jobb támogatásokkal, nem azt mondom, hogy könnyen, de sikeresen és jó kontaktokkal viszonylag könnyedén ki lehet kerülni külföldre, ugye akadémiákhoz, Finnországba, Svédországba, és ez jó is, hogy amúgy én ezt jónak tartom, hogy sok gyerek erre vállalkozik és kimegy, de azért mindig látni kell reálisan a dolgokat, mert az se jó, hogy a gyereknek, hogyha kimegy, és aztán elkalódik, vagy nem használják ott úgy, ahogy kéne.
1: Márpedig ez a veszély is benne van.
2: Így van.
1: Meg itt még a hallgatóknak annyit mondok, hogy ugye, aki kevésbé van benne a jégkorongban, hogy bizony, most Szapporót említettük, 2008 feljutottunk 70 év szünet után a világelitbe, de hát a mai napig most úgy, hogy azért 23-25-26 elit VB sorozatban, a harmadik VB-re készülünk az A csoportban, persze nem tudjuk, hogy az orosz-fehér-orosz kettős mikor, hogyan tér vissza, de azt akarom igazából kihozni, hogy mi még mindig azért inkább az ingázó szerepét töltjük be, és valóban most már van merítési lehetőség. De azért mi a hoki térképen nem ott helyezkedünk el, mint a vízilabdázók mondjuk. Igaz, hogy ez kevesebb országban játszák, de ugye abban mi nagyon jók vagyunk, a jégkorongban meg sokat dolgoztatok azért, hogy ez a szint eljöjjön.
2: Tehát ez egy hosszú és nagyon nehéz folyamat volt, ami még amúgy mindig tart. Tehát, ahogy mondtad, mi még inkább továbbra is liftező ország vagyunk az elit és a divegyák között. Azt látni kell, hogy ezek nem ilyen egy-két év alatt megvalósuló dolgok, plusz az is segített nekünk, hogy mint mondtad, a fehér orosz az jelenleg nem vehet részt az elit VB-n.
1: 20 évvel ezelőtt te mennyire álmodozhattál arról, hogy majd elit VB-n leszel?
2: Hát 20 évvel ezelőtt, megmondom az őszintét, azt se tudtam, hogy felnőtt jégkorongig eljutok-e. Tehát akkor még nem nagyon. Még múlt volt is, hogy kérdezték tőlem, hogy ez a Szapporó milyen hatása volt rám gyerekkoromban. Hát mondtam, hogy én akkor igazából annyit tudtam, hogy van, és ez tök jó, hogy volt, de akkor és ott nekem ez nem tudatosult, hogy mekkora szó, én csak jó VB, király. Tehát jártam ki a Paplászlóba is meccsekre, meg önkéntesként is jártam ki, hogy tudjak menni ingyen meccset nézni jégkorongra, ugye amikor játszottak ott teltház előtt, akár a spanyolok ellen, érted, egy Spanyolország ellen hokiztunk még akkor. És ez nem 30-40 éve volt, hanem igazából tényleg egy 15 éve. 15 éve a spanyolok ellen hokiztunk. Meg nem is tudom, kik voltak.
1: Igen, horvátok ellen is volt olimpiai selejtező. Persze aztán voltak a Pap László arénában azok a négy nemzet tornák, ahol sikerült akár Kanadát is, meg komoly ellenfeleket, az alcsoportos németek ellen játszani.
2: Így van, volt olyan is. Volt olyan, hogy a Európában légióskodó kanadai válogatott, a Káposztás megyeren volt mérkőzés, és nyertünk is, ha jól emlékszem, meg a kazakokat a Pap Lászlóba 2-1-re azon is. Tehát, hogy
1: az viszont már VB-n volt, az a divízió egyperás VB.
2: Az VB volt, így van. Nyilván régen is ugyanilyen sikerek voltak, csak talán nem annyi. Nem is volt annyi mérkőzés, igazából arra akarok kitérni, csak hogy azért most megnézzünk egy válogatott szezont egy év alatt. Én pont néztem, hogy tavalyi évben 22 válogatott mérkőzéssel léptem jégre mindennel együtt. Ugye felkészüléssel, négy nemzet tornákkal, meg a VB szerepléssel. Tehát 22 mérkőzés egy év alatt a válogatottba. Ez most régen szerintem a VB-vel együtt volt 10 max.
1: Hát így van, a fele.
2: Fele. És ugye...
1: És most szintlépés, mert alcsoportos csapatokkal játszhatunk rengeteget.
2: Igen, ezt akarom mondani, hogy ugye ott 10-ből 9 mondjuk olyan volt, lehet, hogy nem ők se, ugyanúgy, vagy talán egy kicsit közelebb, de ugyanolyan messze voltak a hoki térképtől, mint Magyarország. Tehát sok minden változott, és azt kell látni, hogy azért ezek az országok ebbe az elmúlt 20 évben nem álltak meg a fejlődésbe, tehát még tulajdonképpen egy ilyen folyamatos, felzárkózó folyamatban vagyunk, és ebbe az alapkérdéshez visszakanyarodva segít az, hogyha fiatal korba el tudnak menni tényleg ilyen akadémiákra játékosok, de azért azt is látni kell, hogyha valaki oda megy, és nem fog beválni neki, akkor nem biztos, hogy a javát szolgálja, hiszen gyerekkorban az a legfontosabb, hogy a játszon a gyerek minél többet. Nem csak mérkőzés számban, hanem jégidőben is. Tehát én mindig azt mondom, hogy inkább legyen olyan helyen, ahol rengeteget játszik, de egy kicsit talán az erősség az lentebb van, mint mondjuk a másik ligába, de lehet, hogy a másik ligában meg a padon ülne, onnan meg nem fog megtanulni korongozni, meg nem fogja megtanulni azt, hogy ő miben jó, milyen stílusú játékos, mi az, amire neki majd alapoznia kell a felnőtt jégkorongját, stb. Ezen kívül ugye jön a nagy választóvíz, az amikor az utánpótlásból felkerülnek felnőttbe, azért az se könnyű.
1: Neked ez hogy ment? Mondjuk most 30 éves vagy, elit VB-ken jársz, de 18-20 éves korodban hol tartottál?
2: Hát 18 évesen volt egy jó lehetőség, ami hála Isten mai napig tart azt, hogy az akkori MASZ-nak most már
1: Budapesti Jégkorong Akadémiai hivatalosan.
2: Most már BIA, így van, köszönöm. Addig nem volt soha felnőtt csapata a MASZ-nak, és az volt a bevett módi, hogy egész jó utánpótlás csapatokat tudnak indítani minden korosztályba, de ilyen 20 környékén ugye szépen elszállingóznak jobbra-balra a gyerekek, ki amerre tud, akár külföldre, akár elszedik a csapatokhoz, és akkor igazából az, hogy a Balázs, Mogyi, Kanyar Balázs, a Mogyi, a
1: Majoros Gergely, ugye a szövetségi kapitányunk.
2: Ja, igen, bocsánat. Majoros Gergely, Kanyar Balázs, ugye Svasznek Bence, aztán később Fodor Szabolcs, Roger Holéci csatlakozott a, most tényleg nem akarok mindenki, nehogy kiadjak valakit, csatlakozott ahhoz az alapedzői brigádhoz, aki ott volt, a Marton Tibi, a Topi, mondjuk én a Tibivel dolgoztam, közülük meg a Búzás.
1: Búzás Norbi is nagyon fontos, így van. De ők mind utánpótlás edzők voltak, és akkor jöttek ezek az egykori válogatott felnőtt játékosok.
2: Meg a Tarnai Gergő, mindenki tényleg, akik ott voltak. Csak ugye ők kisebb korosztályba. Akkor én jöttem, akkor ugye pont akkor érkeztek meg a Balázsék is. Visszakanyarodva, hogy ugye ott így elindult valami. Ugye elkezdtünk ilyen U16-tól velük dolgozni, és látták, hogy igazából ez egy elég jó brigád, amiben van potenciál, meg lehetőség, akár elvinni felnőttig is minket, és ez így is lett. Aztán sok minden dolog, meg a csillagok is jól álltak éppen, és amikor odaértem ez a választó fontos, hogy én szeretnék felnőttbe játszani, mert tehát az első 20-as korosztályom, tehát amikor ténylegesen 20-as korosztályú voltam, utána úgy éreztem, hogy még egy év 20 az már nem adna annyit, és pont ekkor alapították meg a MAC felnőtt csapatát. Az egy nagyon jó lehetőség volt, még ha tudom, hogy sokaknak ez ilyen derogáló lehet, főleg, hogyha valaki jó helyen tudott utánpótlás éveket tölteni, hogy ezt a ligába játszani, de én akkor is azt mondtam, hogy ha a felnőtt hoki, az teljesen másnak, mint egy melyik ligába játsza az ember, mint egy 20-as liga. Tehát nem rossz az, hogyha csak úgymond az első ligába is, de belekóstol felnőtt hokiba valaki. És ott az nekem nagyon nehéz volt, tehát az 20 után én azt hittem, hogy most ez nem lesz olyan nagy lépés, de az. Mert lehet, hogy nem gyorsabbak, mint én, lehet, hogy nem erősebbek, mint én, de sokkal tapasztaltabbak, és ezáltal könnyen szerelik az embert meg. Hogyha elront valamit az ember, akkor azt általában meg is bosszulják egy lőtt góllal, vagy valami nagy helyzettel. Tehát mindennek sokkal nagyobb súlya van felnőttben már, mint utánpótlásban.
1: Mi az, ami elindított, vagy egyáltalán mi az, ami hajtott úgy előre, hogy ebből kikászálódtál? Terbocs Istvánnal beszélgetek továbbra is itt a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában.
2: Sok minden. Ugye otthonról, csapattól, edzőktől, mindenkitől kap az ember ilyen segítséget. Elmondják, hogy mit és hogyan kéne másképp, hogy hatékonyabb legyen a dolog. Mások nyugtatnak, hogy majd elindul, meg türelmesen, stb. De ezek nem mindig egyről a kettőre működő folyamatok. Persze volt olyan dolog is a karrierem során, például az első felnőtt válogatott mérkőzésen meg mondjuk pont gólt szereztem. Tehát, hogy ezek ilyen elsülhet jól is, meg elsülhet rosszul is. Az a lényeg, hogy akárhogy sül el, az ember jól tudja kezelni. Hogyha rosszul sül el, akkor ugye ne üljön bele ebbe a negatív körhintába. Ha meg nagyon jól sül, akkor ne legyen az, hogy vagy azt így, hogy mostantól most minden meccsen így lesz.
1: Legeslegvégül azt mondd el, hogy még azért itt az előttünk álló szezontól mit vársz fehérvári játékosként az osztrák bajnokságban, és hát a vége az megint egy elit VB, ahol a sorsolás úgy hozta, hogy az utolsó két meccsen maradhatunk bent Norvégia és Kazaksztán ellen, akár az is megtörténhet, hogy Kazaksztán legyőzésével megint bennmaradunk, ami már ugye 25-ben sikerült egyszer.
2: Én igazából azt várom, hogy legyünk meglepetés csapat, és tudom, hogy most a keret papíron nem úgy néz ki, hogy ez egy jó brigád, vagy egy esélyes brigád lenne, de döntöztem már Fehérváron olyan csapattal, aki papíron nem nézett ki jól, mégis nagyot tudtunk homorítani, amikor kellett. Az, hogy most fiatalabbak is vagyunk, így légiósokba, mindenbe bízok abba, hogy az energiaszint is ott tud lenni, ahol kell egész szezonban. Én azt várom, hogy jussunk rájátszásba, nem érdekel melyik helyen, és onnan lepjünk meg mindenkit. Ha nyerni akar az ember, akkor úgyis le kell győznie valamikor a legjobbakat. Hogyha ez az első körbe lesz, akkor az első körbe kell legyőzni őket. Úgyhogy ennyit várok az idei szezontól, de nem szeretnék ennyire előre tekinteni, mindig csak így az adott mérkőzések, amik vannak soron, azok jól teljesíteni, aztán majd a végén, ha közeledik az alapszakasz vége, akkor felnézni egy kicsit, merre van a egy csúcs, addig meg csak mászni. A válogatottról pedig annyit, hogy igen, A csoport megint, most ugye szerencsétlenebbek vagyunk, mint tavaly, mert feljutott a kazak, meg az ukrán, és a B csoportba kerültünk, ahol a kazak válogatott van. Sajnos, hiába ők a feljutók, ők a világranglistán még továbbra is elénk vannak sorolva. Ebből fakad az, hogy a VB menetrendbeosztásánál ugye azt veszik figyelembe, hogy ki a legrosszabbul rangsorolt csapat, és ki a legjobb rangsorolt csapat. Mi vagyunk a legrosszabbul rangsorolt csapat, ezért nekünk van a legnehezebb meccskiírásunk. Ez azt jelenti, hogy a 7 mérkőzést azt nem 10 nap, hanem 9 nap alatt játsszuk. Az, hogy kazak, norvég, meg most kik az ellenfelek, igazából ugyanúgy nehéz ellenfél mindenki. Nyilván vannak olyan mérkőzések, ahol több az esély, ugye ezen a kettőn.
1: Egy szó, mint száz, cél a bennmaradás.
2: Így van.
1: Az elmúlt fél órában Terbúcs István, a magyar válogatott és a Hidrofehérvár AV19 jégkorongozója volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Lesz elég gáz a tárolókban a téli időszakra. Marad a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja, míg a Real Madrid a Romához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A tegnapi Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés után ma a másik találkozót is pótolják, amelyet a labdarúgó MB2 második fordulójából halasztottak el. 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a következő 4 évben több mint 6 milliárd dollár, mintegy 2000 milliárd forint szétosztását tervezi, amelyből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt, azaz 8 milliárd forintot kap majd. Sajtóhírek szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg 2,5-szeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő 4 éves időszakban. A kötött fogású 77 kg-os Lévai Levente döntőbe jutott a Las Vegasban zajló U23-as birkózó világbajnokságon. 130 kg-ban Darabos László pedig a Vigaszágon folytathatja a küzdelmet. A tavalyi felnőtt Európa-bajnok lévai, kolumbiai, mexikói, grúz majd örmény ellenfelet legyőzve menetelt a fináléig, amelyben az egyiptomi U20-as világbajnok Mustafa Alameldinnel találkozik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Csak nem 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Unió katonai beszerzésekre. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os. A Gazdaság és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő, ha csak a háztartásokat kellene kiszolgálni. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Megújul a balatoni bringakör egy 20 kilométeres szakasza. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A beruházásokhoz hazai és uniós forrásokat használnak fel. Jövő héten 4 napra megnyílik a látogatók előtt a 130 éves igazságügyi palota. Október 20-a és 23-a között ingyenesen látogatható a megújuló történelmi épület. A legfontosabb történelmi terek ismét eredeti pompájukban láthatók. A vezetett

0: látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlásport.hu magazin műsorának hallgatóit. Elindult az új vívó évad, ennek apropóján a mai adásunkba a Pástról, és hát a Mellől érkeztek vendégek. A stúdióban a Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kardozója Csonka Dorottya és edzője Kósa Miklós. Sziasztok! A Dorottyáról mindjárt át is váltok Dorcira, hiszen jobban szereted, hogyha így hívnak, és engem is felhattam aztán erre a megszólításra, ezt köszönöm szépen neked. A bemutatásban pedig picit summáztam az eredményeket, az eredményeidet, de hát kibontva egyéniben kadét világbajnok, kadét EB ezüstérmes, csapatban junior világ és Európa bajnok, junior VB bronzérmes, kadét EB ezüstérmes vagy, és még lehet, hogy ki is hagytam valamit. Na most, hogyha ez az eredménysort valaki felhánytorgatja neked, akkor feltételezem, hogy nem a szégyenkezés fog el első körben.
4: Abszolút nem. Igazából így, hogy elmondtad, egy kicsit el is felejtettem az eredményeimet, hogy így miket értem el az elmúlt évben, mert most annyira a jelenre próbálok fókuszálni. Miki bácsit idéző, ugyebár a múltból nem lehet megélni, szóval, szóval ezért így az idei idényre próbálok koncentrálni, és nem azzal foglalkozni, hogy mi történt az elmúlt években. Remélem, hogy még bővülni tud ebben a szezonban ez a szép sorozat.
3: De azért ezek olyan eredmények, amelyekből lehet táplálkozni.
4: Abszolút. Persze, hogy lehet, csak meg kell tanulni ezt is, és szerintem utánpótlásban nekem kicsit az is nehéz volt, hogy ugye miután megnyertem a kadett világbajnokságot, utána azt úgy nem feldolgozni volt nehéz, csak utána az a junior váltás, hogy más korosztály, azért a junior az már közelebb van a felnőtthöz, teljesen más a mezőny, és úgy abba beleszokni, hogy ott a verseny is teljesen más, hiába indultam kadettként, úgyhogy én junior vagyok, én azt nagyon máshogy éltem meg, és ezért kicsit nehéz volt a váltás szerintem, vagy nekem nehéznek érződött.
3: Mit jelent az edző olvasatában az a egyébként már több versenyzőjétől is idézett mondat, hogy a múltból nem lehet megélni?
5: Pont nem is olyan régen olvastam, meghallgattam vissza általad veletek készített interjúkat, és hát valóban így gondolom, de egy kicsit ez rosszul hangzik, tehát aztán hát gondoltam, hogy nagyjából ugyanaz a jelentése, de inkább az jobban hangzik, hogy mindig a jövővel kell foglalkozni, mert lehet, hogy máshogy csapódik le, mármint amit a Dorci már említett, én próbálok már nem említeni, de valóban mindig új kihívások elé kell nézni. Én sajnos vagy nem sajnos eléggé maximalista vagyok, ha bár valamennyit fejlődtem, de türelemben még van hova. De örömben látom és meghallom is a Dorcitól, hogy alapvetően ők is úgy gondolkoznak, hogy nagyon sok lehetőség áll még előttük, és mindig egy új lépcsőfokot kell meglépni.
3: 2018 óta dolgoztok együtt, az most már 8 éve. Előtte te 2 éve korábban kezdted a vívást, és Ravasz Etele volt az első edződ. Ez alatt a 8 év alatt hogyan alakult Dorcinak a fejlődése? Milyen utat járt ő be?
5: Alapvetően végig sikeres. Az elején talán mondhatjuk azt is, hogy nem lépcsőfokoként vette az akadályokat, hanem 2-3 lépcsőfokot is meglépett. Ugye ennek volt köszönhető, amikor a még elsőves kadettként már bekerült a junior női karcsapatba, akikkel Európa és világbajnok lett. Sőt, a világbajnokságra talán nem is sikerült kijutni, igen. De hogy nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy gondoltuk volna szerintem mind a ketten. És a következő szezonban, ha bár nem sikerült

0: junior csapatba bekerülni, ami miatt egy kicsit szomorú volt a Dorci. Én valahol belül örültem neki, mert fókuszálhatott csak a saját korosztályára, és hát ez elég jó eredménybe párosult, mert ugye Európa bajnoki ezüstére egyénibe csapatba, és hát ugye feltette a korosztályos pályafutására a koronát a világbajnoki címmel. Az egy fantasztikus év volt, és hát ahogy említette, a Dorci a következő év, két év nyögvenyelősebb elősebb volt, átszokni egy másik korosztályba, más verseny, van önmagával szembe elvárás, nyilván a részemről is, mondjuk elsősorban az edzésmunkában, meg az időbeosztásban, és hát ne felejtsük el, hogy érettségi év, felvételi év, azért nagyon sok minden történik ilyenkor egy fiatal életében. Talán sikerülhetett volna jobban is, de most az elmúlt egy-két hónapot figyelve, én úgy érzem, hogy megérett a Dorci is fejben. Azt látom, hogy sokkal koncentráltabban és tudatosabban tudja élni a mindennapjait, és én azt gondolom, hogy ez, és bízom benne, hogy majd a Páston is eredménnyel fog párosulni.
1: Azért nem akármilyen eredményekről beszélgetünk, és az sem volt kis dolog, hogy elsőéves kadétként kerültél be abba a junior válogatottban, mert ugye EB-t és VB-t nyert. 2023-ban volt, és ugye a Gulácsi Ferenc vezette ezt a válogatottat, és melletted a Batta és Ugár Katinka, Keszei Kira és Pisz Anna vívott ebben a csapatban. Hát közülük a Batta és Ugár Katinka immáron háromszoros felnőtt világbajnok csapatban, a Pisz Anna egy másik kósa tanítvány, pedig immáron egyszeres, ugye idén nyertek Hongkongban világbajnokságot. Hát nyilvánvaló, hogy elsőves kadétként nem te voltál a vezér abban a csapatban, szerintem azt is kimondhatjuk, hogy kiegészítő ember voltál, mégis mit adott neked hozzá a pályafutásodhoz az, hogy ilyen fiatalon oda került a neved mellé a junior EB és VB cím?
2: Az ilyen GKK utánpótlás évek után úgy indultam neki a kadett pályafutásomnak, hogy már az első évben nagyon szerettem volna világbajnok lenni. A saját korosztályom versenyei nem úgy sikerültek, ahogy én azt szerettem volna, és aztán valahogy igazából teljesen véletlennek érződött, hogy én abba a junior csapatba bekerültem először. Nem is számítottam, egy verseny alatt történt az egész, ami a budapesti világkupa volt, amin egyébként teljesen betegen indultam, azt hittem, hogy a csoportból se fogok tovább jutni, és aztán 16-ba végeztem, és azzal vívtam be magam a válogatottba, és utána már az utolsó versenyekre úgy mentem oda, hogy igazából csak akik mögöttem vannak, előttük kell végeznem a következő két versenyen, és akkor megvan ez a válogatottság. Hát a kadett korosztály meg kicsit, mint ahogy az előző versenyeken is, az EB-n is nagyon nagy terhet tettem magamra, és az eredménnyel többet foglalkoztam, mint a vívásommal. Ezért az nem is sikerült jól, de nagyon-nagyon örültem, hogy juniorban sikerült a csapatnak a tagja lenni, és hogy ezt tényleg én vívtam ki magamnak, és nem az volt, hogy csak úgy bekerültem, hanem én kiharcoltam azt a helyet, és világbajnok lettem, nem kadettban, ahogy én azt gondoltam, de teljesítettem a célomat.
1: De arra meg csak egy évet kellett várni, hogy kadét világbajnok legyen, ráadásul egyéniben, egy egyéni EB ezüstérem után, 2024, Riadban lettél kadét világbajnok, azért ez az évszám szerintem piros betűvel maradt benne a versenynaptáradban.
2: Igen, abszolút. Sokszor csak így visszagondolok, hogy úristen, most már két éve volt az a verseny, és sokszor amúgy nehéz felidézni az emlékképeket a versenyről, de sokszor egy ilyen fontosabb verseny után próbálom előhozni azokat az érzéseket magamból, amit ott a versenyen éreztem, hogy az ilyen építő jelleggel segíthet az adott versenyen, hogy magabiztosabb legyek, meg hogy nyilván egy ilyen eredményt elértem, és akkor ez kell, hogy adjon erőt a következő versenyekre is. Igen, igazából ebből így tudok építkezni, még most is sokszor segít, hogyha mondjuk bizonytalanabb vagyok, vagy egy ilyen rosszabb periódusom van, hogy visszagondolok arra, hogy az előtti szezonban igazából miket éltem meg, hogy voltak nehézségeim már, és hogy milyen szép eredményeket hoztam ki belőle, és ez így segít tovább lendülni.
3: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
1: Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán vendége, a Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kardozója, Csonka Dorottya és edzője, Kósa Miklós. A múltról volt szó eddig, de hát Dorci már az elején hangsúlyozta, hogy leginkább a jelenre és azon túl is a nyilvánvalóan a jövőre koncentrál. Ebben az idényben a hazai junior mezőnyben két válogató versenyt is rendeztek, egy előválogatót, aztán nemrégiben egy másik válogatót, egy Magyar Kupa forduló keretén belül. Mind a kettőt sikerült megnyerni, azért ez nem egy rossz szezonkezdés.
2: Abszolút nem, csak a tavalyi szezont is ugyanígy kezdtem, úgyhogy remélem, hogy idén sokkal jobb lesz a folytatás, mint tavaly, és ezért mindent megteszek természetesen, de örülök, hogy magabiztosan tudtam kezdeni ezt az utolsó junior évemet, és már csak meg kell tartanom a helyemet ott a ranglistán.
1: Ezt amikor a nemzetközi versenyek majd ugye beindulnak hamarosan, akkor azt gondolom kiemelt viadalok lesznek a számodra.
2: Igen, ugyebár nekem még junior korosztályban egyéniben nem annyira volt kiemelkedő eredményem, és ezen nagyon szeretnék változtatni. Mindent megteszek, hogy sikerüljön is. Bízom benne, hogy az idei világkupák jobban fognak alakulni, mint az előző években. Nyilván a világversenyek lesznek majd nagyon fontosak, de már egy világkupa döntőnek is nagyon itt az ideje, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog idén ezt is elérni.
1: Említettük a két hazai válogató versenyen való sikert. Hogyan látod most az itthoni mezőinnek az erősségét? Azt jegyezzük meg, ugye tavaly junior VB bronzérmet nyertetek Kovács Laura irányításával, és melletted a csapatban Domonkos Emese, Komjáti Boglárka és Kúnya Csenge vívott. Most közülük a szintén vasasos Domonkos Emese és Kúnya Csenge már a felnőttek korosztályába lépett.
2: Igen, igazából szerintem nagyon erős mezőny van a junioroknál idén is, a tavalyi kadettok közül is, akik felléptek juniorba, már tavaly nagyon ott voltak az élmezőnyben, úgyhogy bízom benne, hogy idén is egy nagyon erős csapatunk lesz, amivel szép eredményeket tudunk elérni, érmeket szerezni, és hogy össze fog állni jól a csapat.
1: Tudom, hogy konkrét eredményben azért nem szoktatok gondolkodni. Az utolsó junior évére te milyen idényt képzelsz el Dorcinak?
0: Amit már előbb is említett a Dorci, elsősorban itt a hazai mezőnyben látszik, hogy a legjobbak közé tartozik. A következő lépcsőfok az, hogy a nemzetközi versenyeken is ez meglátszódjon. Amit már korábban említettem, szerintem taktikailag és technikailag is abszolút predesztinálva van ezekre az eredményekre. Azt a pszichés részt kell egy kicsit még fókuszáltabbá tenni, és akkor én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is minden rendben lesz. Kíváncsian várom, ha bár sajnálatos módon már tavaly sem igazán tudtam én elkísérni a Dorcit a versenyekre, mert elég sokszor a felnőttekkel voltam, vagy akár versenyen, akár edzőtáborban. Szerencsére a klubban dolgozó kollégáim ilyenkor ott vannak, Sárközi Gergely, aki ugye Domonkos Emesének, vagy akár Katona Renátának is az edzője, hogyha csak itt a női mezőnyt nézzük, illetve a Kocsi Zsolt, a kadett női válogatottnak a vezetője, tehát ők ott vannak a versenyen. Én nagyon bízom, hogy egy sikeres szezonnak nézünk elébe.
1: Mentálisan mekkora kihívás jelent a folyamatosan legjobbra való törekvés. Tehát az, hogy elérte már olyan jó eredményeket, és nyilván nem szeretnéd lejjebb adni, miközben olykor azért nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy te azt szeretnéd, vagy eltervezed.
2: Eddig nagyon nehezen éltem meg a kudarcokat. Sokszor benne is maradtam, és nehezen tudtam kijönni belőle, de most szerintem a tavalyi szezon nagyon sokat segített nekem abban, hogy ezt megtanuljam jobban kezelni, és hogy igen, lesznek rossz versenyek, rossz periódusok, meg időszakok, de hogyha jól reagálok rá, és magamban ezt jól lerendezem, akkor utána ugyanolyan magabiztossággal tudok odaállni a pástra. És igazából ez az új dolog, amit mondok magamnak, hogy ahhoz, hogy azon a szinten legyek, ahol szeretnék lenni, nem engedhetem meg magamnak, hogy a fejemben lévő rossz dolgok miatt ne érjek el eredményeket.
1: Ha csak az elmúlt években nézzük a női kardvívó utánpótlásnak a nemzetközi eredményeit, akkor nagyon sok szép siker közül szemezgethetünk. Több mindenki lett kadétvilágbajnok, Kadét, Európa bajnok, juniorok között is fantasztikus sikereket értek el. Az egyik ilyen volt Spies Anna, aki az első felnőtt tévében, ugye az elmúlt idényben már a felnőtt csapattal lett világbajnok. Én úgy látom, hogy ezek a junior lányok elérnek a korosztályos éveik végére oda, néhányan, hogy gyakorlatilag gond nélkül beépíthetők a felnőtt csapatban, miközben a felnőtt csapatban is rendkívül magasan képzett vívók szerepelnek, közöttük is megvan egyfajta konkurencia. De hogyan látod ezt, Miki? Ez egy jó felállás, hogy tulajdonképpen van egy fantasztikus felnőtt csapat, a felnőtt csapatból is kimaradnak remek vívók, közben az utánpótlásból pedig egyfajtában jön fel egy-kettő évente, aki a korosztályban remek eredményeket ért el.
0: Nyilvánvalóan ez egy nagyon jó és kecsegtető helyzet, amit ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nehéz is kezelni, meg nagyon óvatosan kell kezelni. Ahogy mondtad, most egy nagyon erős felnőtt női kard csapat van, valóban klasszisok is maradtak ki belőle, és hát nehéz oda kerülni, ezt látnia kell mindenkinek, akár a már javába felnőtteknek, akár a feltörekvő fiataloknak. Az biztos, hogy türelemmel kell lenni mindenki irányába, mert nem feltétlenül sikerülhet minden verseny, vagy minden szezon ugyanúgy. Én elsősorban azt tartanám a legfontosabbnak, hogy ha már egy ilyen, mondjuk így, hogy jó csillagzat alatt van a női kardvívás, hogy ennyi tehetséges fiatal felnőtt, vagy fiatal hölgyecske van a magyar mezőnybe, szerintem az alapvető cél az kell, hogy legyen, hogy ők minél több ideig együtt legyenek, együtt készüljenek, versenyezzenek, mert azért azt lássuk be, hogy persze nagyszerű dolog fiatalon elérni eredményeket, de azért a vívásban igazán fejben azért inkább a 20-as éveid második felében fogsz megérni. Akkor tudsz egy stabil, folyamatos, sikeres idényt abszolválni. Tehát a lényeg, hogy ők minél tovább versenyezzenek együtt, egymásért, és akkor nagyon szép sikerek elé nézhet az egész magyar női kard mezőny válogatott.
1: Dolci, te ebben a tekintetben hogyan látod magadat, és hát hogyan állsz a türelem kérdésével?
2: Hagyok magamnak időt. Tudom, hogy nagyon erős a csapat, és hogy nehéz oda bekerülni. Nyilván az a célja a legtöbb utánpótlás tagnak, hogy felnőtt válogatottak legyenek. Nyilván nekem is ugyanez a célom. Hát én dolgozom ezért. Nyilván most a korosztályomra szeretnék fókuszálni, hogy ott minél jobb eredményeket elérjek, jövőre leszek felnőtt, és szép lassan szeretnék majd beerősödni abban a mezőnybe is. Próbálok nem azzal foglalkozni, hogy akkor én most felnőtt válogatott legyek, és hogy nekem ez mindenképpen kell, és hogy én már jövőre ott szeretnék lenni. Nyilván benne van a fejemben, de hogyha meg nem sikerül, akkor meg csak nem volt itt az ideje. Bízom benne, hogy majd eljön annak is az ideje igazából, és én próbálok türelmes lenni.
1: Miki az előbb említette a közeg fontosságát. Neked mekkora kiváltság az, hogy a Vasas szakosztályában készülhetsz, nem csak kiváló szakemberek, mesterek felügyelete mellett, hanem nagyon magasan képzett versenytársak, edzéstársak mellett is.
2: Nagyon sok edzőpartner van a Vasasban, akik ott vannak a világ élvonalában, felnőttben és utánpótlásban is, és szerintem húzzuk is egymást fölfele, hogy edzésen kb. Mindig egymással vívunk, meg így az eredményekben is támogatjuk egymást abszolút. Szerintem lelkesen szurkolunk a másiknak is, hogyha éppen nekünk rosszabbul sikerült valami, és szerintem megvan az összhang, ami jó hatással van az egész női kardról beszélni, nyilván a fiúkat nem tudom, de hogy nálunk így a lányoknál nagyon jó szerintem az összhang, és segítjük egymást.
1: Ugye a Vasas vívó szakosztályának elnöke Szilágyi Áron, a magyar kardvívás háromszoros olimpiai bajnok klasszisa, és hát azért az ő személye már a kezdetekkor meghatározó volt a számodra, hiszen annak idején az ő sikerei után kezdtél el vívni?
2: Igen, én a 16-os olimpia után gondolkoztam, hogy akkor én most kosarazni kezdjek, vagy vívni. Igazából mind a kettő tetszett, meg a vívást láttam ugye az olimpiát, nem pont az Áront, de akkor nagyon tetszett, hogy ez hú, milyen izgalmas, és hogy olyan jól néz ki az egész olimpiai pódium, meg ahogy vívnak, olyan elegáns, meg olyan szép sportnak tűnt, és nem is tudom, hogy miért pont vívni kezdtem, csak anyukám fülét rángattam, hogy hívjuk fel a vívást, és hogy vigyen le engem, és akkor úgy volt vele, hogy ez is olyan lesz, mint a többi sport, hogy 2 év után megunom, és abba hagyom, de ebben végül benne maradtam, úgyhogy...
1: Hát meg azért az elég jó hangzik, hogy pont a Szilágyi Áron szakosztályába kerültél, ugye hát aki ugye, tulajdonképpen láttál a tévében annak idején, amikor a második olimpiai bajnoki címét megnyerte Rióban.
2: Igen, és igazából szerintem ez is valamennyire hatással volt rám, hogy vívni kezdtem, hogy Szász Emese is ugye akkor nyert olimpiai bajnoki címet, meg Szilágyi Áron is, és hogy hú, hát 2 olimpiai bajnok is, vannak ilyen eredmények, amiket el lehet érni, és már kiskoromtól kezdve én mindig néztem apukámmal az olimpiát a tévében, és így bennem is van, hogy úristen, milyen érzés lehet egy ilyen olimpiát megnyerni. Vasasban kezdtem ugye a vívást, most is ott vagyok. Az volt a fejemben, hogy ez egy jó klub is, meg én amúgy azért kezdtem ott, mert ott laktam közel, de szerintem nagyon jól szervezték az ilyen kisgyerekekkel a vívás toborozást, mert ugye Áronnal meg Emesével lehetett népszerűsíteni ezt az egészet, és aztán ahogy fejlődtem, meg nőttem, már volt pár éve is olyan edzés, ahol ugye Áronnal voltam egy edzésen, és az, amikor először voltam, kicsit meg is voltam szeppenve, meg amikor mindig jött le a terembe, és én még ott edzettem, hogy úristen, ott van egy 3-szoros, lehet, hogy akkor még csak 2-szeres olimpiai bajnok, hogy akkor nekem most jól kell vívnom, hát ha éppen oda néz, hogy akkor lássa, hogy jó tust adok, vagy hogy én tudok vívni, és akkor szép lassan elkezdtem bele egy edzésre járni, és többször is van, hogy csak éppen vív egy asszót, fél időnél leül a padra, és akkor kérdezi, hogy na mi újság, Dorci, meg hogy vagyok, és nagyon közvetlen tud lenni, és szerintem ez tök jó, hogy így kommunikál velünk is.
1: Az ilyen példaképek, ilyen sportági nagyságok mit kell, hogy hozzáadjanak egy fiatal, feltörekvő vívó, vagy éppen a szakosztályba egy frissen oda kerülő gyerek számára?
0: Olyan nyitottnak kell lennie, amilyen akár az Áron, vagy említhetném az Emesét is. Tényleg most ezen gondolkoztam, miközben a Dorci beszélt, hogy akár a fiatalok, vagy fiatal felnőttek, ott nem tudom, 5 óra környékén bejönnek a terembe, és körbenéznek, és egy négyzetméteren belül látják a Szilágyi Áron, sokszor az Emese is lejön, ott vannak a párbajtőrözőknél, a Koch Máté, a Nagy Dávid, Renáta, mint világbajnok, most már Anna is, tehát egy végtelenül inspiráló közegben sportolhatnak, és amit a Dorci említett, és a kérdésedre válaszolva, hát Áron igazából egy közülük, és ő ezt maximálisan is így éli meg, és így kommunikál velük, tehát ő nem úgy érkezik meg a terembe, hogy a gyerekek, megjöttem én a 3-szoros olimpiai bajnok, meg igazából én vagyok a főnökötök, hanem leül a szokásos kis padjára, egyébként Anna és Dorci is annál a padnál szokta, gondolom nem véletlenül letenni a kardját, sisakját, és közvetlen kérdez tőlük, érdeklődő, mindenkivel foglalkozik, nem feltétlenül beszél mindenkivel minden nap, de amikor mi edzéseken kívül beszélgettünk akár a szakosztály ügyeiről, vagy akár miről, tehát ez maximálisan érződik, hogy tisztában van mindenkivel, hogy ki kicsoda. És én azt gondolom, hogy ilyen egy jó vezető, aki mindenkire odafigyel.
1: Ez a pad felkeltette az érdeklődésemet. Véletlenül kerülnek oda a te dolgaid is?
2: Szerintem én úgy kerültem oda, hogy Anna mindig oda rakta le a cuccát, és akkor én is elkezdtem oda lerakni, az egyébként a legközelebbi pad a bejárattól, és valahogy az lett a pad, ahol tároljuk a cuccunkat, és Áron is mindig oda pakol le, hogyha lejön. Úgyhogy igazából én Anna miatt kerültem oda.
1: Vannak ilyen bevett szokásaid egyébként, amit edzésen, vagy akár versenyek előtt is mindig ugyanúgy csinálsz, mert csak akkor nyugszik meg a lelked egy nagy asszó előtt?
2: Edzés előtt annyira nincs. verseny előtt van nagyon sok babonám, de igyekszem megtörni őket, mert nem ezen múlik a siker, és én régen nagyon azt hittem, hogy csak akkor lehet, akkor nyerhetek versenyt, hogyha ugyanazt a pólót veszem fel, meg ugyanúgy csinálok mindent, de most már ezeket így próbálom elengedni, és akkor minden versenyen egyel kevesebb dolgot csinálok. Ami örök babonám maradt, szerintem Miki bácsitól kaptam egy karkötőt még, amikor másodéves kadett voltam az utolsó junior világkupán, és azóta az minden versenyen felveszem. Azt érzem, hogy az erőt ad nekem, vagy hogy ha az rajtam van, akkor tudom, hogy verseny van, és hogy fókuszálni kell, és tudom, hogy az a karkötő rajtam volt, amikor elértem már sikereket, és valahogy ez úgy megnyugtat, hogy ha nálam van.
1: Mivel érdemelhet ki egy tanítvány egy ilyen mágikus karkötőt?
0: Azt hiszem, hogy valami olyasmi volt a megbeszélés, hogy világversenyre kijutni, talán.
2: De
0: van, amikor emiatt, van, amikor a hozzáállás volt, hogy talán érettségire készítettem ilyen kark... Mert a lényeg, hogy ezt mindig én csinálom alapvetően. Habár talán a tiéd az... Nem, na mindegy, nem tudom. Tehát alapvetően én szoktam ezeket készíteni. Most már egy ideje nem készítettem, mert az a kisbolt, ahol megvettem hozzá a kellékeket, az ott...
1: Készlethiányos.
0: Nem készlethiányos, sajnos megszűnt, és azóta nem kerestem más ilyen boltot. Ezt abból a szempontból adtam, meg adom a versenyzőknek. Én nekem is vannak rituáléim. Nagyon szerettem a karkötőket, és minden nagyobb világversenyre úgy készültem, hogy egyrészt vettem egy új baseball sapkát, mert az az őrületem, és egy új karkötő. És akkor az volt rajtam, vagy az volt velem ott a versenyen, aztán ez azt hiszem tetszett ott a lányoknak, és talán amikor a junior VB-t nyertétek, ott az egész csapat kapott mindenki kapott egy baseball sapkát, és akkor mondom, jó, hát azért az így erős lesz, akkor inkább áttérünk a karkötőkre, és akkor azóta inkább a karkötőket kapják a versenyzők. Egyébként kicsit megütötte a fülemet, ahogy mondta a Dorci, hogy babona. Sokan ezeket babonának gondolják, én azért máshogy fogalmazom meg, vannak rituálék, vannak szokások. Nekem is megvannak ezek a szokásaim. Persze ugye fiatalabb korban akkor ugyanaz a póló, emlékszem, valahol hallottam, Szatmári Andris is mondta, hogy volt egy póló, amivel megnyerte junior világkupát a következő versenyen, azt vette fel, hát persze kiesett, és akkor azóta se. De vannak szokások, amik szerintem nagyon fontosak. Csak abból a szempontból, hogy ugyanúgy kezded el azt a napot, és az már beállít téged egy olyan fókuszáltságba, hogy igen, ez mai nap, verseny van, és most csak magamra koncentrálok. Szóval szerintem inkább ebbe az irányba kell gondolni ezekkel kapcsolatban.
1: Hát rituálék, babonák, karkötők, vagy akármilyen kiegészítők segítsenek titeket a legközelebbi versenyeken. Én ezt kívánom nektek, és nagyon sok közös sikert és kiváló eredményt még. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük a meghívást.
1: A Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kardozójának, Csonka Dorottyának és edzőinek, Kósa Miklósnak köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás október 14-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szücs Miklós szerkesztő, valamint Nagy Máté és Jánbor Tamás hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz birkózásról, hiszen válogatottunk gőzerővel készül a jövő héten kezdődő világbajnokságra. 16 órától természetesen jön a Nemzeti Sportkör, majd ezt követően a Vízösszekötés és a Szorítósarok nevű két hetente jelentkező magazinjainkat hallhatják. Adásainkat követhetik mobil applikációnkon keresztül és a 105.9-en, a nemzetisport.hu-n, valamint az m4sport.hu-n is. És ahogy említettem, adásunkat birkózással kezdjük, hiszen itt van már velem a stúdióban Bácsi Péter, világ és Európa bajnok korábbi birkózó, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
6: Köszönöm szépen a meghívást! Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
5: Hát, hogy mondtam is itt a felvezetőben, azért most már, hát bő egy hét van hátra a felnőtt világbajnokságig, illetve az U23-asok ugye már hétfővel elkezdték a világbajnokságot Las Vegasban. Majd róluk is kérdeznélek, mert azért a hajnal folyamán voltak szép eredményeink, róluk is érdemes lesz beszélgetni, de kezdjük a felnőttekkel, ugye meg volt már a csapatkijelölés szeptemberben, 13 fővel utaztok majd Kazaksztánba. Mennyire volt nehéz kijelölni ezt a csapatot, hol tart most a válogatott a felkészüléssel?
6: Hát nyilván most már azért közel vagyunk a világbajnoksághoz, úgyhogy abszolút az élesítés van. Ez idáig egészen, hogy a múlt hétig az U23-asok és a felnőttek együtt készültek, és hát ugye a két világversenynek a közelsége azért nagyban befolyásolt, vagy jelentősen befolyásolt ugye a csapat összetételt, hiszen vannak olyan fiatal versenyzőink, akik most éppen Las Vegasban küzdenek az érmekért, meg a minél szebb eredményekért. Értelemszerűen ők közel 10 nap van a két világverseny között, ők nem fognak elutazni Asztanába a felnőtt világbajnokságra, ezért egy kicsit meg kellett osztanunk úgymond a csapatot, de összességében úgymond a szokásos metódus szerint, hogy a válogató versenyek, nemzetközi versenyek alapján lett összeállítva a csapat. Én azt gondolom, hogy jó csapattal, erős csapattal tudunk menni, hiszen majdnem azt mondom, szinte ugyanaz a csapat tavaly több érmet és érmes vagy pontot szerző helyezést tudott szerezni. Én bízom benne, hogy közel hasonló szereplés, bár azért van egy nagy hiányzónk, ugye Dosonci Dávid nevé személyében, aki talán a jelenleg a legnagyobb név a csapatban. Ő most még ugye most ért vissza a sérüléséből, viszont nagyon jó hír az, hogy jó úton halad, és egyre jobb formában van, úgyhogy nyilván itt előttünk az olimpia, az olimpiai kvalifikáció, ez a világbajnokság is már azért részben annak a jegyében zajlik.
5: Ugye ez a világbajnokság eredetileg szeptemberben lett volna, aztán ugye Bahreinben rendezték volna, és a meleg miatt tolták inkább októberre, majd kiderült, hogy ugye a közel-keleti helyzet miatt át kell rakni Kazaksztánba. Srácok, amikor beszélgettem, ők mondták, hogy ennek van pozitív és negatív hozadéka is, nyáron azért kaptak picivel több pihenőt, ennek folytán, hogy ugye csúszott a világbajnokság, viszont mivel jövő évben már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, majd a világbajnokság után valószínűleg kevesebb pihenőjük lesz, mert el kell kezdeni az alapozást. Szóval ilyen szempontból mennyire kellett változtatni a munkát így évközben, menet közben?
6: Hát egészen biztosan sajnos kevesebb pihenőjük lesz. Én is jobban örültem volna, hogyha maradt volna az eredeti menetrend. Nyilván ez így alakult, ehhez kell alkalmazkodnunk. Én azt gondolom, hogy így is azért lesz idejük egy kicsit pihenni, de mint mondtam, most már tényleg arról szól az egész, hogy most már mindenkinek egy kicsit át kell állítani az agyát, át kell, természetesen alakítunk a programokat, áttettük a pihenőket, de mivel tudjuk jól, hogy a jövő év egy nagyon-nagyon sűrű év lesz, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elkezdtük a ráhangulódást ezzel a felkészüléssel. Az biztos, hogy hosszú idő vár a fiúkra, hiszen nagyjából egy két hét, ami lesz pihenő, ami szokásos szerint azért általában inkább egy 4 hét szokott lenni egy világverseny után, viszont alapozni kell, meg mindenképp kell, hiszen az a magyar birkózásnak mindig is az egyik erőssége volt, hogy egy nagyon erős alapozást csináltunk, és úgy fordultunk rá a következő versenyszezonra, úgyhogy most jelenleg ez a felállás. Nyilván most a legfontosabb az, hogy a világbajnokságon jól szerepeljenek a versenyzőink.
5: Mindjárt rátérünk a szereplőkre, de viszont te is említetted a hiányzót, ugye Losonci Dávidot, ő ugye 87 kg-ban versenyzett, és hát így visszatért már, szőnyegre lépett már, ugye a Porecsi Valamár kupát meg is nyerte, szóval egy fantasztikus visszatérést tudott produkálni. Miért született az a döntés, hogy a VB-n nem indul? Azért még kell vigyázni a térdére, ugye keresztszalag szakadása volt sajnos neki a tavalyi évben, vagy azért én kisebb versenyekkel szeretném még visszaépíteni magát így a nemzetközi mezőnybe?
6: Így van, hát azt gondolom, hogy nem egy világbajnokság a legideálisabb a visszatérése, valóban volt már egy verseny, azért egy világbajnokság előtt kell több verseny, és itt valóban nagyon jól szerepelt, de azért viszonylag kevesebb meccse volt, és nem tudjuk, hogy mondjuk 4-5 meccses terhelést, hogy bírna a térde, és egyértelmű, hogy neki a jövő év, illetve az azt következő olimpiai év lesz a legfontosabb. Nem szeretünk volna kockáztatni. Szerencsére azért ebben a súlycsoportban azt gondolom, hogy hazai szinten is jól állunk, hiszen ott van Szilvási Erik, Takács István, és hát a VB indul Lévai Tamás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most jobb, hogy így csináltuk. Nyilván a Dávidban ég a vágy, és ő azonnal állt volna a bevetésre készen. De nekünk meg az a legfontosabb tényleg, hogy ő a jövő évtől kezdve 100%-os legyen, és abban nem fér az, hogy akár egy kisebb sérülést is összeszedjen. Most tudjuk jól, hogy ez egy keresztszarak sérülés, azért egy hosszabb időt vesz igénybe. Annak viszont nagyon örülünk, és ez nyilván elsősorban a Dávidnak a profi mentalitásának köszönhető, hogy tényleg úgy állt hozzá, és ennyi adat tudott olyan szintre följönni, hogy most megint gyakorlatilag vissza tudott jönni a nemzetközi élmezőnybe. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt okosan kell csinálni, és nem szabad csak, hogy a héve elvigye.
5: És hát ezt a társak is mesélték, hogy a legtöbb edzőtáborban is ott volt és segítette a társakat a felkészülésben, úgyhogy le a kalappal előtte ilyen szempontból is. De akkor beszéljünk ugye a világbajnoki résztvevőkről, és engedd meg, hogy akkor így felsoroljam a neveket, és ugye nőknél indult Dollák Tamara 57 kg-ban, Bognár Erika 59 kg-ban, Szabados Noémi a 68 kg-osok között, kötött fogásban 6 résztvevőnk lesz, Vánca István 72 kg-ban, Fritz Robert 77 kg-ban, Lévai Zoltán 82 kg-ban, Lévai Tamás 87 kg-ban, Szőke Alex 97 kg, Vitek Dárius 130 kg-ban, még a szabadfogás szakákban ugye 4 résztvevőnk van, Muszukája Viszmail 70 kg-ban, Kuramagomadov Murad 74 kg-ban, Végrihárt 97 kg-ban és Bajcajev Vladislav 125 kg-ban. Mindig nagyon óvatosan fogalmaztok, és te is mondtad itt a bevezetésben is, illetve korábban is olvastam egy nyilatkozatodat, hogy azért két éremre számítasz. Ez minek köszönhető? Tényleg az óvatos fogalmazásnak, vagy azért birkózásban is a nemzetközi mezőny annyira összeért, hogy megjósolhatatlan, hogy kivégezhet az élen?
6: Nagyon nehéz megjósolni. Tényleg nagyon erős a nemzetközi mezőny. Az mindenképp azt gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ott is nagyon sok első számú kiemeltünk volt az idejében, és egyébként a kötött fogásban van 4 első számú kiemeltünk is, az első helyről várják a világbajnokságot. Ettől függetlenül abból messze menő következtetést nem lehet levonni. Mindenképp egy pozitívum lehet, és talán a jövőben még nagyobb szerepe lesz majd ennek a kiemelésnek. De ettől függetlenül az, hogy valaki most kiemelt vagy nem kiemelt, abban nem nagyon lehet legszemenő következtetés levonni, hogy a végén ki hova fog végezni. És hát nyilván azért, mint mondtam, van egy nagy hiányzónk is a Dávid személyében, aki azt gondolom, hogy akár az egyik éremesésünk lehetne. Tavaly ugye nagyjából hasonló csapattal tudtunk 2 érmet szerezni, akkor volt még több 5. helyezésünk is. Én azért bízom benne, hogy akár most ezt megközelíthetjük. Túl merész lenne azt gondolni, hogy mondjuk esetleg túlszárnyaljuk a tavalyi évet, és hát ugye, mint mondtam, az U3-as világbajnokság is azért közbeszól, hiszen fiatal tehetséges versenyzők nem tudnak ott lenni most a felnőtt világbajnokságon, bár azt gondolom nem is ők lennének az első számú éremesélyesek, de mindenképp akár neki is egy jó tapasztalatszerzés lett volna. Én azt gondolom, hogy ezt az 1-2 érmet tudjuk hozni, az most a realitásnak megfelelő teljesítmény lenne.
5: Aztán, hogyha túlszárnyalják a fiúk, lányok, akkor annak meg csak örülünk természetesen. De akkor, ahogy te is említetted, ugye 4 magyar kiemelt, ez birkózásban tényleg mennyire számít előnynek, mennyire lehet így elkerülni akár a nehezebb ellenfeleket. Szőke Alex, amikor bent volt nálam a budapesti ranking verseny után, mondta, hogy neki mindig kritikus az első mérkőzés, hogyha azon túl van, akkor már bárki jöhet. Szóval mit jelenthet mondjuk a kiemeltség?
6: Alapvetően egyébként általában azt mondom, hogy ez pozitívum, hiszen várhatóan egy meccsel kevesebbet kell nekik birkózni, mint sok más versenyzőnek, ez önmagában azért már egy sorozatterhelésnél egy komoly előnyt jelentett, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a legnagyobb ellenfelét mondjuk elkerüli valaki, hiszen a kiemelésben nem biztos, hogy pont a második a legnagyobb ellenfele, és hát mondtam, azért nem teljesen reális a kép, hogy mondjuk az első 8 a legjobb 8 a világ mezőnyében. Ettől függetlenül mindenképp van pozitív hatása, de sokszor már indul azért a taktikázás is, ezért mondtam, hogy a jövő még nagyobb lesz majd ennek a szerepe, hogy éppenséggel lehet, hogy valaki nem akarja megnyerni a világranglistát, vagy nem akar az első helyen kiemelt lenni, mert el akar kerülni valakit. Tehát, hogy itt majd a taktikának is bejön majd a nagy szerepe, és ennek hatványozottan igaz lesz majd a jövő évre, hiszen ott az, hogy ki indul, melyik versenyen indulnak, hány versenyzővel indulnak, tehát hogy egy teljesen újfajta kvalifikációs rendszer lesz, ott talán nagyobb jelentőséggel fog bírni ez a kiemelés is.
5: Ti mennyire taktikáztok ilyen szempontból? Gondolom már azért láttátok a nevezéseket, a nemzetközi mezőny mennyire lesz erős?
6: Nagyon erős lesz. nekem a személyes véleményem ezzel a taktikázással kapcsolatban azért, hogyha túl taktikáz az ember, azért sokszor az pont a visszájára tud elsülni. Én azt gondolom a legfontosabb, főleg olyan versenyzőknek, akik tudnak birkozni, azoknak az a legfontosabb, hogy birkozzanak, és kihozzák magukból a legjobbat, és akkor jöhet bárki. Tehát én nem vagyok a túl taktikázásnak a híve, nyilván azért nem dőljük a homokba a fejünket, és nem mondom azt, hogy nem nézzük és nem számolgatunk, hiszen múltkor az előző olimpiai ciklusban is, ugye a kvalifikációban számoltunk, hogy hogy tudna, vagy melyik versenyre kell még elmenni, vagy kihagyni, mert nem mondom, nem mindig az előkelőbb hely a jobb pozíció.
5: Hogy mondta te is, az a kvalifikáció most megváltozik. Ha jól tudom, akkor a világbajnokságról most nem 5, hanem 4 hely fog kvalifikálni, és a világranglistáról is be lehet jutni. Ilyen szempontból ez mennyit változott, vagy mennyire nehezíti, vagy könnyíti meg a dolgotokat?
6: Igen, ez a világranglistáról a kijutás, ez korábban nem volt. Ugye a világbajnokságról az első 5 helyezett jutott ki, úgyhogy a 2/5 ugye összebírkozott a végén. Most ugye csak éremmel lehet, mert ugye 2 bronzérmes van, tehát csak éremmel lehet kijutni. Ez önmagában azt gondolom, hogy ahhoz ezért kell egy bravúr, és lesz egy olyan világranglista, amit, mint mondtam, korábban nem volt. Viszont ezeken a ranglista versenyeken pedig nemzetenként 2 indulhat, tehát megkockáztatom, sőt azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük, hogy sokszor nehezebb lesz akár, mint egy világbajnokságot odaérni a mezőny elejére, úgyhogy ezért is kell átgondolni, hogy ki milyen versenyen indul. Nem biztos, hogy mindenkinek az lesz a legfontosabb, hogy minden egyes ilyen kvótaszerző versenyre elmenjen, hanem célzottan egy-egy kijelölt versenyre, úgyhogy ez már úgymond a taktika része. Nyilván akár itt az említett Losonci Dávidnál is fontos az, aki például mondjuk képes arra, hogy akár világbajnoki címet is szerezzen, nála nem biztos az, hogy az kell, hogy hétről hétre mindig csúcsformába tartani, hiszen abban benne van azért a sérülés veszélye is, és ez csak most a Dávid esetében, nyilván a többieknél is fel kell állítani egy megfelelő taktikát, és akkor meglátjuk, hogy kit, hogy fogunk versenyeztetni majd a jövő évben.
5: Igen, mert ahhoz képest, hogy mennyire erős csapatunk van nekünk is, sajnos a srácok azért bajlottak sérülésekkel, meg különböző problémákkal az elmúlt években, úgyhogy remélhetőleg ez már az olimpiáig azért nem fog megtörténni. De akkor menjünk végig így a szakágokon, így a világbajnokság szempontjából. Ugye remélem nem sértődnek meg a szabadfogásban versenyzők, hogy azt mondom, hogy a kötött fogásban vannak azért a legnagyobb éremesélyeink, vagy a legnagyobb esélyeink. Vánca István 72 kilós súlycsoport világranglista vezetője. Nálam hogy látod, mi az a szakmai előrelépés, amelynek köszönhetően most itt tart, vagy világranglista vezető?
6: Annyit pontosítanék, hogy nem ő a ranglista vezető egyébként, csak aki vezeti a ranglistát, ugye 77 kilóba fog indulni a világbajnokságon, tehát ő úgymond második helyzetként lesz első számú kiemelt. Nálam mindig egy ilyen kritikus pont ez a súlycsoport, hiszen ugye tudjuk, hogy az olimpiai súlycsoport a 72 kiló, és a jövőben neki döntenie kell, és jelen állás szerint az az álláspont, hogy ő le fog fogyni egyébként 67 kilóra. De mindenképp azért egy fontos állomás, és én nagyon bízom benne, hogy a végén akár ott lehet az éremszerző pozícióba. Ezt ugye azért azt gondolom a világranglista helyezése is alátámasztja, és azt gondolom, hogy nagyon tehetséges, nagyon képzett birkozóról beszélünk, hogyha összejön neki nála, mentálisan van a legnagyobb teher rajta talán, és hogyha ezzel meg tud birkozni, akkor azt gondolom, hogy van esélye arra, hogy akár a dobogó közelébe ott legyen, vagy akár dobogóra is álljon.
5: Igen, ez nagyon érdekes ez a súlycsoportváltás, mert ugye a világbajnokságon vannak olyan súlycsoportok, ami viszont az olimpiai programban nincs benne, ez mennyiben nehezítheti meg a felkészülés, hogy mennyi idő átállni mondjuk egy adott súlycsoportra, akár fogyni, akár hízni.
6: Igen, sajnos ez egy ilyen kritikus időszak nálunk, vagy most már azt mondom, hogy évek óta ezt tart, hogy bevezették ezt 2014-ben, hogy nem olimpiai súlycsoportok is vannak, hiszen lecsökkentették az olimpiai súlycsoportokat, ugye korábban 7 volt kötött, illetve szabadfogásban, ezt lecsökkentették 6-ra, azonban ugye a nőknél pedig fölemelték 2-vel, így alakult ki ez az egyensúly, de azt gondolom, hogyha csak arról beszélünk, hogy a legkisebb súlycsoport 60 kg, a legmagasabb pedig 130 kg, és ezt úgy elosztani 6 súlycsoportra, hogy igazságos legyen, és senkinek ne kelljen, bár az eredeti elv az lett volna, hogy ne fogyjanak sokat a versenyzők. Ez azt mondom, hogy egy világbajnokságon, ahol 10 súlycsoport van, ott helyek közzel szolgálja ezt a célt, viszont egy olimpián, ami mindenkinek az álma, ott meg egyáltalán nem, és itt el kell dönteni, hogy valaki megpróbál beleerősödni egy följebb lévő súlycsoportba, vagy esetlegesen megpróbál egy nagyobb kockázatot vállalva egy nagyobb fogyásba beleállni. Ez mindig nehéz döntés. Nyilván a Vánca Pistén is ezt mérlegeltük. Most jelen állás szerint neki talán ez a 67 kiló az, ahol reálisabb esélye van, hogy esetleg olimpiai kvótát szerezzen. Már csak azért is, mert egyébként a 77 kilóban még hazai szinten is azért komoly megmérettetés várna, egy egyetlen válogatottságot ki tudja vívni.
5: Tényleg ebben a bizonyos 77 kg-ban ugye szintén láthatunk súlycsoportváltást, ugye Fritz Robert pont világossá tette, ugye Los Angelesbe indulni, és pont emiatt ment fel 72-ről 77 kg-ra. Nála hogy látod akár ezt a súlyváltást, mit várhatunk most tőle, mennyire sikerült tényleg a mozgás számára?
6: Hát ha azt veszük alapul, hogy ő az elmúlt két világversenyen, mind a két világversenyen érmes volt, ugye tavaly a világbajnokságon bronzérmes, illetve idén az Európa bajnokságon is, akkor azt gondolom, hogy nála ez a súlycsoportváltás abszolút sikeres volt. Nyilván ő is küzdöködött egy, hát mondjuk kisebb sérülésnek, egy ilyen fertőzés miatt a kezét meg kellett vágni, és egy hossz pár hetet ki kellett hagyni, bár azt gondolom, hogy neki egyébként lehet, hogy kifejezetten jót tett a kihagyás, nyilván egy sérülés sosem jó, de ő nem állt le a munkával, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó formában van, és talán az egyik olyan versenyző, aki tényleg mindig ott van, és nagyon magas intenzitással csinálja az edzéseket, tehát azt gondolom, hogy nem lesz olyan hátrány abból, hogy most ez a két hét kimaradt neki, talán inkább az lesz, hogy előnye lesz ebből, egy kicsit jobban ki van éhezve a birkozásra. Én, amit most láttam az edzőtáborokban, az kifejezetten pozitív. Nyilván a 77 kg talán az egyik legerősebb súlycsoport az egész nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ott azért biztos, hogy neki idén is kell majd bravúrt vagy bravúrokat bemutatni ahhoz, hogy megismételhesse akár a tavalyi eredményét is.
5: És hát ez az a súlycsoport, de te is említetted, hogy itt nagyon nagy a rivalizálás, tehát hogy ez mennyiben segíti mondjuk akár a ti munkátokat is, hogy a srácok egymást is tudják felhúzni ilyen szempontból a rivalizálás miatt, mert nyilván mindenki szeretne bekerülni a csapatba.
6: Így van, ez pont ez ilyen kettős, a feladatunkat megnehezíti, amikor a válogatásról van szó. Ugyanakkor meg azt gondolom, ez már korábban, hogyha megnézzük visszamenőleg is, és azt gondolom, a jövőben is ugyanez lesz, hogy ahol vannak ilyen riválisok, akár itt lehetjük a 87 kilót is, ahol ugye pont 2023-ban a regnáló Európa-bajnok is, a világbajnok is magyar volt, azt gondolom, hogy azért elég sokat elmond, és akkor ugye csak két emberről beszéltünk, és ugye még az említett további két fő, akiket felsoroltam, őket még nem is vettük, tehát hogy látjuk jó, hogy ebből lesznek majd az eredmények, tehát nyilván a döntés szempontjából nehezebb, ugyanakkor meg, hogyha meg az eredményeket nézzük, akkor meg egyértelmű az a cél, hogy minél több súlycsoport legyen olyan, ahol komoly rivalizálás alakul ki már hazai szinten is, hiszen abból lesz majd komoly nemzetközi eredmény.
5: Szőke Alex, ugye neki már van egy világbajnoki ezüstérme, olimpiai ötödik is, ugye 97 kg-ban indul. Nála mi kell, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez mondjuk fényesebb érem legyen?
6: Volt egy nehéz időszaka, ugye Tokióban ötödik helyen végzett, ahol hát hogy fogalmazok finoman, hogyha meghallja, akkor ne tépek föl benne sebeket, bár teljesen át tudom érezni az ő helyzetét, abszolút ott volt már gyakorlatilag a nyakába az érem, mindenki azt mondta, hogy ő már egészen biztosan érmes lett. Amikor sajnos nem így alakult, akkor úgy voltunk vele, hogy hát sajnos fiatal, még rutintalan, de a következő olimpián egészen biztos dobogóra fog majd tudni állni. Ennek ellenére nem tudott még kijutni sem. Tehát volt egy nagyon mély pont, ahonnan most már azt gondolom, hogy sikerült visszajönni, hiszen tavaly is érmes tudott lenni az Európa bajnokságon, a világbajnokságon éremért tudott birkozni, és idén Európa bajnoki döntőt, ami az EB-k tekintetében a legjobb eredménye volt. Úgyhogy én abszolút abba bízok, hogy ez is őt is megerősíti ebbe. Nyilván neki a legfontosabb az, hogy ez a hullámzó teljesítmény, ez egység egyenletesen mindig folyamatosan magas szinten legyen. Én sajnos most egy felkészülési verseny nem úgy sikerült neki. Én bízom benne, hogy ez inkább több munkára, keményebb munkára sarkalja, és vissza tud jönni ebből a kisebb gödörből. De én azt gondolom, hogy a képessége meg a tudása alapján abszolút ott benne az esély, hogy most a világbajnokságon is az érmesek közé keveredjen.
5: Lévai Tamás, ugye most 87 kilóban szerepel, nála is ugye volt súlyváltás, mondjuk 2022-ben már korábban. Neki hogy sikerült az alkalmazkodás az új súlycsoportjához, és hogy látod így az ő teljesítményét?
6: Hát ő volt a másik versenyző, akinek most volt egy ilyen kis kellemetlen sérülés, ami miatt egy picit visszafogottabb munkát kellett végeznie. Ő azért az elmúlt években többször is gyűjtött be olyan skalpokat, amikre azt gondolom, hogy azért komoly skalpok voltak, és abból azért lehet következtetést levonni. De ha azt mondtam, hogy a 77 kg az egyik legerősebb súlycsoport, akkor mondhatom, hogy a másik a 87 kg. Bár lesznek olyan komoly riválisok, akik most hiányozni fognak a nemzetközi mezőnyből, ez mindenképp azért előny lehet számára, de biztos, hogy így is nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy akár egy pontszerző helyre is odaérjen, de abszolút benne van az, hogy tényleg akárkit meg tud lepni és komoly eredményt elérni.
5: ugye nála volt az augusztus végén, hogy a halántékánál volt egy pici bevérzés, és te is említetted, azért így csökkentett munkát tudott végezni, ez mennyire hiányozhat majd a világbajnokságon, vagy mennyire tudta ezt bepótolni az elmúlt hetekben?
6: Én bízom benne, hogy nem ez a két hét fog neki hiányozni. Nála is az lenne a cél, hogy hosszú távon folyamatosan ugye magas szintű munkát végezzen, és akkor abszolút ott lehet ő is a nemzetközi élmezőnybe. Ő egy nagyon jó mentalitású versenyző egyébként, tehát fejbe tényleg nagyon komolyan rá tud koncentrálni a meccsekre, és ennek is köszönhető, hogy a legjobbakkal is ott tud lenni, és akár meg is tudja őket verni. Nyilván itt az lesz majd a kérdés, hogy a sorozat terhelést hogy fogja bírni. Egy-egy meccsen én nem féltem, hogy igazából bárkinek oda fog tudni állni. Reméljük, hogy ez sorozat terhelésben majd lesz akár 4-5 meccs, ami azt jelenti, hogy ott lesz az érem közelbe. De mint mondtam, azért ez nagyon nehéz lesz, hiszen erős a 87 kg-os mezőny.
5: Vitek Dáriusz, mennyire érett meg arra, hogy akár mondjuk egy érmet szerezzen, hogy látod?
6: Hát a Dáriusz az, aki mindig, már most már azt mondom, hogy évek óta mindig úgy azt gondoljuk, hogy jó, kijött neki az eredmény, de most már hosszú ideje, most már Gironban 3 világversenyen szerzett érmet, és azért azt tudni kell róla, hogy nem az a tipikus nehéz súlyú versenyző, neki ez a legnagyobb hátrány egyébként, hogy nagyon ingadozik, és most is volt egy kisebb betegség, amikor drasztikusan lement a súlya, de tavaly például az Európa bajnokság ugyanez volt, hogy gyakorlatilag az egész felkészülést végigbetegeskedte, úgy tudott dobogóra állni, aztán utána a világbajnokság előtt szintén volt egy nehéz időszaka, mégis döntős tudott lenni, ami azt mondom, hogy minden előzetes várakozással szembe ment, hiszen azért nem olyan előzmény volt, amit úgy álomszerűen elképzeltünk, hogy akkor folyamatosan sérülésmentesen végigcsinálja a felkészülést. Most azt gondolom, hogy összességében azért talán kevesebb nyüggel tudta ezt végigcsinálni, úgyhogy bízom benne, hogy folytatja ezt a nagyon szép sort, és megint csak ott lehet majd a legjobbak között.
5: Kötött fogásban kik lehetnek a legnagyobb ellenfeleink? Ugye mi hagyományosan ebben a szakákban azért eredményesek vagyunk, nemzetközi mezőnyben kik a legnagyobb ellenfelek?
6: Igen, hát azért most az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az irániak nagyon, nagyon erősek, bármelyik súlycsoportról is beszéljünk, hagyományosan az oroszok is, nekik volt egy talán egy kicsit visszafogottabb időszak, ugye volt egy időszak, amikor eltiltották őket, nem tudtak úgy versenyezni, azért az érezhető volt a teljesítményükön, azóta ezt szerintem egész jól így átidalták, és az oroszok minden súlycsoportban erősek, de hát az ázsiai nemzetek közül az azeriek, a kirgizek, az azerieket hozzasoroltam, de tudjuk, hogy ezért bármennyire is Európa azért inkább ezt a régiót, de nagyon nehéz lesz, és egyébként látványosan följöttek a japánok, ha csak megnézzük egyébként a 2024-es párizsi olimpiát, hogy hány súlycsoportba tudtak nyerni, még kötött fogásba is, és magasabb súlycsoportokba is, úgyhogy ők is nagyon komoly riválisok, úgyhogy nagyon erős a nemzetközi mezőny. Most már azt mondom, hogy korábban ugye a kötött fogásra elmondhattuk, hogy hagyományosan inkább egy európai, vagy ez Európára jellemző, ugye a nevéből adódóan is ugye gréko-román a nemzetközi elnevezése. Mostanra egyébként az ázsiai nemzetek nagyon komolyan előre törtek, és mondhatom azt, hogy talán meghatározóbb nemzetei lettek, mint az európaiak. Ettől függetlenül nyilván Európa szerte is nagyon-nagyon jó birkozók vannak, és velük is ugyanúgy kell számolni.
5: Tavasszal azt nyilatkoztad, hogy hát állásból kötött fogásba azért szerencsére bárkivel felvesztük a versenyt, hogy a lenti támadásokon kell csiszolni. Mennyire sikerült ezen csiszolni? Hogy látod?
6: Hát erre majd reméljük, hogy a világbajnokságon választ kapunk, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb eleme egyébként a kötött fogású birkózásnak az, hogy lentről tudjon valaki akciót csinálni, illetve lentről védekezni. Ez gyakorlatilag befolyásolhatja egy mérkőzésnek a végkimenetelét. Állásból azért annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy nagyon nehéz akciót csinálni. Hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, természetesen ez volt a cél, ezen dolgoztak folyamatosan, és reméljük, hogy ez majd kicsúcsosodik majd a világbajnokságon is. Én bízom benne, hogy láthatunk majd szép lenti akciókat, de nyilván örülünk, hogyha állásból is sikerül, akár mondjuk a tavalyi világbajnokság egyik nagy momentumára visszaemlékezünk, a Fritz Robi pont állásból csinált egy fantasztikus akciót, amivel lett aztán végül bronzérmes. Úgyhogy hát reméljük, hogy az akciók majd jönnek majd, és ezáltal majd az eredmények is.
5: Térjünk át a szabadfogásra, itt ugye 4 versenyzőnk indul, velük szemben milyen elvárásokat fogalmaztatok meg?
6: Szabadfogásban nagyon nehéz a helyzet. Hosszú évek óta most már ugye a belejárója a nemzetközi birkozásnak az úgynevezett honosítás, amiben ugye mi is részesek vagyunk, de nyilván látjuk, hogy nem ez a megoldás, és remélhetőleg hamarosan ez szép lassan vissza fog szorítódni. 4 versenyzővel veszünk részt a világbajnokságon, ugye Végricsi egy sérülésből tért vissza, jött az Európa bajnokság után, neki meg kellett műteni a bokáját. Szerencsére most már azt gondolom, hogy tényleg teljes értékű munkát tud végezni, ennek ellenére sajnos lehet, hogy az évközbeni versenyek még hiányozhatnak neki, ettől függetlenül azért ott az Európa bajnokságon is azt gondolom, hogy összességében jól birkozott, és hát ugye ez az időszak, amíg a sérülése volt, ugye természetesen az volt a cél, hogy a munkában nem maradjon ki, így olyan fajta erősítést végzett, ami lehet, hogy jótékony lesz majd az ő birkozására, hiszen mondjuk ebbe a 97 kilóban a felső test, ez az úgynevezett karmunka, az egy nagyon fontos tényező, és ezzel tudott foglalkozni. Reméljük, hogy majd ebből tud profitálni a világbajnokságon. A legnagyobb esélyeink azt gondolom egyébként, hogy a 74 és a 125 kilóban lehetnek. Ugye a Murad az, aki most már azt mondom, hogy egész kiegyensúlyozottan, stabilan ott van. Hát mondhatom azt, hogy az ötödik helyen, mert most már nem tudom, hanyadik, ötödik helyét szerezte, de sajnos eddig nem sikerült előre lépni. Merész lenne azt mondani, hogy talán a világbajnokságon ez majd sikerül, mert, mint mondtam, itt nagyon, nagyon nagy a rivalizálás, mert hogyha kötött fogásban 77, akkor a szabad fogásban 74 kiló az, amelyik talán a legerősebb mezőny. Ettől függetlenül bízom benne, hogy akár megint csak ott lehet a legjobbak között. És hát ugyanakkor viszont, ha már megnézzük, talán a nehéz súlyban a Bajcevnek azért lehet talán több esélye, hiszen most meg a nehéz súly nem annyira kiegyenlített, és könnyebb talán egy kicsit oda keveredni, de ettől függetlenül nyilván könnyű ott sem lesz. És hát ő van még a Muszukajev, aki egyébként, mint világ és Európa bajnok, olimpiai 5. helyezett, aki azt gondolom szerintem az egész nemzetközi mezőnyben az egyik legnagyszerűbb birkózó, akinek a fénykorában birkózását élmény volt nézni. Most nem mondanám, hogy a fénykorát éri. Én továbbra is azt gondolom, hogy ő nem 70 kilós versenyző, hanem 65 kilós versenyző, és a jövőben ott is számolunk vele. Most egyenlőre azt mondja, hogy ő is így tervez, hiszen ugye olimpiának is a fókusz az van a célkeresztbe, úgyhogy most 70 kilóban még megméretteti magát, és remélhetőleg jövőre már 65 kilóban fogjuk látni birkózni.
5: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bácsi Péterrel, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatójával, most azonban elmegyünk a hírekre.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Lesz elég gáz a tárolókban a téli időszakra. Marad a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A tegnapi Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés után ma a másik találkozót is pótolják, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. 22 profi idény után visszavonult Gael Monfils, aki 13 trófeát gyűjtött a férfi tenisztornákon. A 40 éves játékos az idény elején jelentette be, hogy az esztendő végén felhagy az élsporttal. Szerdán pedig a sportág dopingellenes hatósága közölte, hogy Monfils regisztrálta visszavonult játékosok listájára. A látványos és időnként akrobatikus stílusáról is ismert teniszező szeptember elején vívta utolsó hivatalos mérkőzését, amikor 40 évesen és két naposan kikapott a US Open második fordulójában, az amerikai Lerner Tien-től. A kötött fogású 77 kg-os Lévai Levente döntőbe jutott a Las Vegasban zajló U23-as birkózó világbajnokságon. 130 kg-ban Darabos László pedig a Vigaszágon folytathatja a küzdelmet. A tavalyi felnőtt Európa-bajnok Lévai, kolumbiai, mexikói, grúz, majd örmény ellenfelet legyőzve menetelt a fináléig, amelyben az egyiptomi U20-as világbajnok Mustafa Alameldinnel találkozik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő, ha csak a háztartásokat kell

0: zágrábi kórházban ápolnak. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás, holnap a Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A látogatók számára a képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett számos vizuális elem, a többi között vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás jövő április 18-áig látogatható.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Az érintett szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. Szintén a déli szektorban az M0-áson, az M5-ös autópálya felé, a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren arra szól a sor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: És akkor a hírek után folytatódik a Hazafutás. Továbbra is itt van velem a stúdióban Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója, akivel a jövő héten kezdődő világbajnokságról beszélgettünk, ugye a szabadfogásnál tartottunk. Te is említetted, hogy hát igen, vannak honosított versenyzőink. Ők mit, milyen tudást, tapasztalatot hozhatnak ebbe a szakágba, illetve mit gondolsz a szabadfogású szakág Magyarországon miért nem olyan sikeres, hogy miért nincsenek olyan hagyományai, mint akár a kötött fogásnak?
4: Mint mondtam, egyébként talán Európában mindig is egyébként inkább a kötött fogás volt jellemző. Ez így volt nálunk is. Természetesen voltak időszakok, amikor szabadfogásban is az elejű szép eredményeket tudtunk elérni, akár a közelmúltban is. Mostanra azért azt látni kell, hogy nyilván sajnos ezzel küzdünk folyamatosan, szerintem az összes többi sportág is, hogy az utánpótlásban egyre kevesebb a gyerek, és az, hogy két szakágat eltartson, ez a csökkenő utánpótlás az nagyon nehéz, és hát amit mondtam is, ez a honosítási hullám, ez nagyon nem tett jót a világ birkozásának. Sajnos ezért kellett nekünk is fölülni erre a lóra, amit még egyszer mondom, nem ebben látjuk a kiutat. Én bízom benne, azért voltak az elmúlt időszakban is utánpótlásban is olyan versenyzők, akik világversenyen is dobogóra tudtak állni, akár most U17-es világbajnoki ezüstérmesünk is volt úgy ezértény személyében, tehát azért mindig vannak biztató jelek, és hát vannak olyan versenyzők, akik az utánpótlásban is tudtak már oda keveredni. Nyilván az, hogy az utánpótlás és a felnőtt között azért ez egy nagyobb váltás, de én bízom benne, hogy ezt át tudjuk majd menteni, akár mint a Végricsi is, ugye most már Európa bajnoki bronzérmes tudott lenni, és a legjobbakkal is oda tud állni, és föl tudja venni a küzdelmet, és bízunk benne, hogy ez hosszú távon ez még inkább így lesz, de nagyon nehéz sajnos a szabadfogásban. Dolgozunk azon, hogy mindenképp életben tudjuk tartani, és eredményes legyen a hazai szabadfogás, de nagyon nehéz dolgunk van.
3: Igen, mert itt is azért erős ez az iráni, közép-ázsiai az iskola. Milyen eszközökkel lehet akkor felvenni a versenyt a külföldi versenyzőkkel szemben?
4: Igen, és hát ugye itt az ázsiai vonal mellett azért az amerikai vonal az, ami igen erős, hiszen náluk meg nagyon tradicionális. Ugye van ez az úgynevezett fallstyle, ami inkább a szabadfogásra hajaz, és náluk meg pont az a helyzet, hogy egyébként ott, aki nem tud olyan jó szabadfogású lenni, az lesz majd kötött fogású versenyző, de egyébként eszméletlen embertömeg birkozik egyébként, hogy ott a középiskolai, illetve a főiskolai sportéletnek a szerves része, és ha jól tudom, talán a negyedik vagy ötödik legnépszerűbb sportág Amerikában a birkozás, és hát mindig így elmondom így összehasonlításképpen, hogyha iránt vesszük, hogy most milyen erős kötött, illetve szabad fog.

0: lakásban is, hogy velünk ellentétben, amik nálunk van, azt mondom, hogy a 2000-2500 igazolt versenyző, kiváltott versenyengedélye irányba nem tudják megmondani pontosan, mert nincs olyan pontos nyilvántartásuk, de megközelíti akár az 1 milliót is. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez egy érezhető különbség az, hogy mondjuk nekik milyen a merítési lehetőség, és nekünk mi az, amiből úgymond gazdálkodhatunk. Ha megnézzük ezeket az arányokat, akkor meg azt gondolom, hogy szerintem a magyar birkozás csodájára járhat egyébként a világ, hiszen azért tényleg kimagasló eredményeket tudtunk elérni, akár olimpiákon vagy világbajnok is, de hát önmagában nyilván mindig följebb és mindig többet szeretnénk, és minél eredményesebbek lenni, de nagyon nehéz olyan nemzetekkel fölvenni, mint ahogy az előbb mentük Japán, tehát több százmilliós ország, nyilván jóval nagyobb a merítési lehetőség, sokkal több birkozó, és ez nagyjából azért így a legtöbb ilyen vezető nemzetre elmondható, hogy azért sokkal több a versenyzőjük, mint ami nekünk itthon van.
1: Említetted Muszukaja Viszmájét, ugye most 70 kg-ban versenyez, hogy neki fogyasztani kellene. Ő erre mennyire nyitott, mennyire lehet majd rávenni erre a következő periódusban, hogy akár lejjebb menjen?
0: Az elmondása szerint, hogy nyitott erre most már, most az volt a kérés, hogy itt a két kvalifikációs időszak között 70 kilóban szeretne versenyezni, de azt mondta, hogy neki nagyon nagy álma az, hogy olimpiai érmes legyen, de kétszer is volt 5. helyezett. Nyilván érthető egyébként a sikervágya, hiszen nyilván világ és Európa bajnok, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus birkozó, de azért egy sportolónak mindig az olimpiai érem az, ami ugye talán a legmagasabb, legszebb, és hát ő is reméljük, hogy tényleg komolyan akar küzdeni ezért. Nyilván neki ez az a legkritikusabb, hogy fogja tudni hozni a súlyát. Én azt gondolom, egyébként nem akkora kihívás, mint ahogy néha ő ezt beállítja, de ez az én személyes véleményem, azért nekem is kellett egy párszor fogyni. Szerintem neki azért nem olyan vészes, főleg úgy, hogy egyébként a rangsor versenyekre egyébként 2 kilós súlyengedmény is van, tehát gyakorlatilag csak a világversenyekre kéne lefogynia. Én bízom benne, hogy belátja, és hogyha tényleg ő, ha nem is azt mondom, hogy a csúcsformájában, mert azért nem fiatal versenyző, már ő sem, de hogy a csúcsformájához közelítő formával, akár ott lehet a következő olimpián.
1: Mennyi időt vesz igénybe, míg valaki átáll egy másik súlycsoportra? Nyilván itt majd dolgozni akár dietetikussal, itt fogyásról van ugye szó, vagy mondjuk, hogy fejben átálljon egy másik súlycsoportra, ez mennyi időt vesz igénybe?
0: Hát ez egyénfüggő, náluk meg aztán főképp. Tehát én egészen meglepődve tapasztalom, hogy ugye nyilván ők egy másfajta kultúrából jönnek, másfajta edzésszisztémával készülnek. Nyilván ez a világ minden tájára igaz egyébként, hogy másképp készül egy japán, másképp készül egy azeri, egy magyar, vagy egy akár egy amerikai, és én meglepődtem azon egyébként, hogy bármelyik ilyen orosz versenyzővel beszéltem, mi azt hittük, hogy itt a tudománynak a legmagasabb fokán dolgoznak és adtál rendelkezésükre, és egyébként nagyon nem. Tehát, hogy amikor elkezdtünk beszélni ilyen izotóniás, meg visszatöltés, meg ilyenek, akkor igazából ők néztek, hát ő szürcsölték a kis teájukat, és ők megvoltak. Tehát, hogy érdekes ez, és talán pont ezért is nehéz, hogyha ebbe tudna sikeresebbé válni, vagy tudatosabbá válni, akkor szerintem neki is könnyebb lenne, de hát nyilván ő nem ebben a felfogásban nőtt fel, tehát nehéz lesz az ő agyát átállítani. De hát majd meglátjuk, hát eddig is tudta azért hozni, nyilván itt a kor azért nem neki, vagy az idő az nem neki dolgozik, de azért mindenképp azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon rutinos versenyző, úgyhogy megbirkózik majd ezzel a feladattal.
1: Nyilván akkor igen, neki ez lesz a kihívás, hogy a sporttudományos ismereteket elsajátítsa, és akkor azáltal tudjon fejlődni és dolgozni. Térjünk át a hölgyekre, ugye 3 női versenyző képviseli Magyarországot, miért ilyen kis létszámú csapat mellett döntöttetek?
0: Ugye már itt említettük, hogy van egy éppen zajló 23-as világbajnokság, ahol egyébként fiatal tehetséges versenyzőink hamarosan szőnyegre is fognak lépni, és reméljük, hogy be is bizonyítják azt, hogy mennyire tehetségesek, bár már eddig is bizonyították, hiszen mindannyiuknak van utánpótlásban több érme, akár az 23-as korosztályban is. Nyilván az a világbajnokságon tavaly ugye nem tudtunk érmet szerezni, 3/5. Helyezésünk volt, azért bízom benne, hogy idén ez sikerült túlszárnyalni és legalább egy érmet szerezni, de ők ugye most erre a versenyre koncentráltak, épp ezért úgymond csak a felnőtt korú versenyzőink azok, akik most mennek Asztanába a világbajnokságra, és ők nem csak a világbajnokságra mennek, hanem előtte van egy nemzetközi edzőtábor, és ők ott lesznek még így bő másfél héten keresztül edzőtáborba, és úgy fognak részt venni a világbajnokságon, aminek ugye úgymond kettős a célja, hiszen mondtam, hogy nem csak most a világbajnokság a cél, hanem a kvalifikációs időszakra való maximális felkészülés, és ezt szolgálja ez a hosszabb edzőtávod itt a világbajnokság előtt is.
1: Szabados Noémi, ugye 68 kg-ban hetedik kiemelt, itt mennyire látod esélyét, hogy mondjuk akár 6 közé kerüljön?
0: Én azt gondolom, hogy pont ebbe a súlycsoportban, és ráadásul egy hetedik kiemelés, azt gondolom, hogy talán semmi jelentősége nem lesz ennek, hogy most, hogy ő hanyadik helyen kiemelt. Nagyon nehéz, ugye azt gondolom, hogy most nekünk talán a reális cél leginkább az, hogy Európában tudjunk a legjobbak közé keveredni. Én azt gondolom, most itt a világbajnokságon a legfőbb cél az, hogy minél több meccset tudjanak birkozni, minél több kiélezett meccset, és nyilván itt azért nagyon erősen befolyásolhatja az, hogy milyen lesz a sorsolásunk. Ez egyébként mindhárom szakágra igaz, hogy azért nyilván a sorsolás az egy fontos tényező lesz, de a lányoknál ez azt gondolom talán ez még inkább igaz. Most az idejében volt egy váltás, ugye Rigeti Lécsi vette át a szakágnak az irányítását, egy picit másfajta munkába kezdtek bele, és hát nyilván nekik is erre át kellett állni, egy másfajta munka, egy másfajta mentalitásra kellett nekik átállni. Én azt látom, hogy van ennek már pozitív hozománya, de hát nyilván meglátjuk, hogy majd a világbajnokságon ez mire lesz elég.
1: Beszéltünk már ugye az utánpótlásról, és hogy ezért mennyire kevés gyerekből is gazdálkodtok, akár nyilván kis ország lévén. Nőket mennyire könnyű vagy nehéz bevonzani a birkózásba? Hogy látod, hogy mennyire nyitottak a hölgyek a birkózási rend?
0: Hát talán ez a legnehezebb. Nyilván nagyon nehéz, és hát azért valljuk be, azért a birkózás nem a legnőiesebb sportág. Ettől függetlenül nagyon szépen fejlődik, és egyre komolyabb színvonalon versenyeznek a nők. Éppen ezért most már egyre nehezebb eredményt elérni, míg ugye kezdetekben azért ez jóval egyszerűbb volt. Most már azért ez nagyon nehéz, és egyre több helyen látják ebben a fantáziát, és nagyon sokan állnak rá a női birkózásra. Szerencsére Iránban még egyenlőre erről nincsen szó, bár már ott is vannak általában ilyen csadoros birkózás meg, de jelenleg a nemzetközi mezőnyben még nem. De ha mondjuk azt nézzük, hogy India például az elmúlt időszakban milyen sikeres tudott lenni, akkor láthatjuk azt, hogy tényleg ugye a nemzetközi mezőnyben is óriási fejlődés van, és egyre nagyobb rivalizálás. Természetesen Japán, Amerika, akik eddig is meghatározó nemzetek voltak, azok továbbra is nagyon erősek, ugyanúgy a női szabadfogású birkózásba. Úgyhogy hát nagyon nehéz oda keveredni. Azt gondolom, talán Európában nagyobb esélyünk van arra, mint mondjuk egy világbajnokságon.
1: Vagy mondjuk olyan szempontból is érdekes a megközelítés, hogy a fiúknál beszéltük, hogy azért van rivalizálás, egészséges rivalizálás nyilván a csapatba kerülésért is, ami által ugye egymást is jobb teljesítményre tudják sarkalni. A nőknél ez, hogy ugye kevés versenyző van, ez mennyire lehet hiány, hogy akár mondjuk nem tudnak egy edzésen is egymással olyan mérkőzéseket vívni, ami mondjuk fontos lehet a nemzetközi mezőnyben is.
0: Igen, ez nagy probléma volt mindig is, hogy ez a fajta rivalizálás nem volt annyira jellemző a női birkózás, most már azért kicsit sűrűbb, és most például pont ez az 55-57-59 kiló, ahol azért több olyan versenyzőnk van, akik egymással tudnak edzeni, készülni, és ugyanakkor ugye a versenyeken egymás riválisai is. Én bízom benne, hogy ott is hasonló lesz majd a tendencia, és ott is ebből majd nemzetközi eredmények születnek, de a többi súlycsoportban sajnos az a helyzet, hogy valahol nem is nagyon tudunk versenyzőt állítani. Jelenleg itt van a 76 kiló, ahol Nagy Bernadett ugye az előző olimpián ott volt, ugye Európa-bajnoki érmes, de sajnos ő is egy sérüléssel bajlódik, de jelenleg nincsen mögötte úgymond második vonal, holott azt gondolom, hogy talán a legnagyobb esélye ott lehetne egy olimpiai kvótára pályázni. Bízunk benne, hogy a Berni is föl tud épülni, és majd a kvalifikációs versenyekre már tényleg olyan formában lesz, hogy ugyanúgy, ahogy akár az előző olimpiára egy óriási bravúrra ki tudott jutni, hiszen ott is egy komoly sérülésbe tudott visszajönni. Most sajnos ugyanez a helyzet, de hát nyilván a többi lánynak is ugyanaz a célja. Én nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olimpiai kvótát szerezni a következő olimpiára.
1: Azt mondtad, hogy azért a csapatkijelölés azért is lehetett nehézkes, mert ugye most zajlik az U23-as világbajnokság, akkor térjünk rá a fiatalabb korosztályra, mert azért szerdára hajnalra kiderült az is, hogy Lévai Leventem döntős. Ugye előző évben bronzérmet nyert, ilyen szempontból azért már fényesebb éremmel térhet haza mindenképpen. Hogy láttad az eddigi szereplésüket, gondolom azért figyelitek tényleg félszemmel őket is.
0: Igen, hát Tudtuk jó, hogy azért egy U23-os világbajnokságon azért már a felnőtthez közelítő színvonal van, illetve a mezőny erőssége is hasonló. Nyilván ezzel ez nagyban befolyásolta, hogy most azért közel van a felnőtt világbajnokság is, illetve volt egy ázsiai játékok, amire azért sok ázsiai nemzet inkább azt priorizálta, és oda ment inkább, mint sem mondjuk akár az U23 vagy a felnőtt világbajnokságra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy meg illetve jó volt látni azt, hogy a Lévai Levente azt az önmagát idézi, amivel tavaly egyébként Európa-bajnoki címet tudott szerezni. Tényleg most már látom, neki is volt egy nagyon nehéz időszaka, hiszen betegséggel, sérüléssel bajlódott, és most már szerencsére így bebizonyította, hogy sikerült neki visszajönni, és hát bízunk benne, hogy akár világbajnoki címet is tud szerezni, bár nagyon nehéz ellenfele lesz, de ettől függetlenül bíztam benne, hogy tényleg ő éremet fog tudni szerezni, és most már egészen bizonyos, hogy éremmel fog hazatérni, az nem mindegy, hogy milyen színnel, és hát ugye a másik versenyzőnk Darabos Laci az, aki ugye szintén remélhetőleg éremért fog küzdeni, ő vigaszágos. Én előzetesen is tőlük mindenképp vártam, de hát voltak még fiatal versenyzőink, de azt tudni kell, egy nagyon fiatal csapat, hiszen a többi versenyző mind 20-as versenyző, tehát még nem ebbe a korosztályba tartozó versenyző, és most már többen is olyanok, akik egyébként az idei negyedik világversenyre készülnek föl, ami azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szerencsés. Nyilván itt mérlegelnünk is kellett, hogy most megmérettetjük őket, vagy nem. Most azt a döntést hoztuk már csak azért is, mert egyébként ez egy nagyon fontos tanulási fázisa lehet nekünk is, hiszen azért a következő évben vagy a kvalifikációs világbajnokságot rendezik Las Vegasban, és hát ugye 28-ban pedig az olimpia lesz Amerikában, úgyhogy nyilván nekünk ezek fontos tapasztalatszerzések, hiszen látjuk azt, hogy a versenyzőknek hogy reagál a szervezete az időeltolódásra, úgyhogy ezért is született az, hogy annak ellenére mondjuk, hogy ez komoly terhelés is nem biztos, hogy előnyös mondjuk egy negyedik világverseny, ettől függetlenül hosszú távon remélhetőleg ez mindenképp a hasznunkra fog válni, illetve mi is sokkal több tapasztalatot tudunk szerezni.
1: Ezt nagyon sok sportágban hallom, hogy egyébként nem szerencsés az utánpótlás korosztály túl sok versenyen elindítani, ilyen szempontból tényleg hogy lehet mérlegelni, hogy azért fejlődni is tudjon, ne legyen sérülés a túlterheltség miatt, hogy mérlegeltek.
0: Én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy a versenyre szükség van, mert az a legjobb visszajelzés, főleg nálunk is egyébként, hogy azért viszonylag kevesebb a rivális, nyilván a nemzetközi versenyek nagyon fontosak, de azért egy világversenyre fölkészülni az egészen más, mint egy felkészülési versenyre. És amikor nekem azt mondják sokszor, hogy jó, de hát csak egy meccse volt, meg két meccse volt, én értem azt, ez teljesen jogos, csak hogy csak nézzük meg, hogy a legnagyobb sztároknak is az, hogy egy évben csúcsformát hozni hányszor tudnak, jó esetben egyszer, kétszer, de négyszer nem nagyon van olyan. Tehát ahhoz tényleg olyan világklasszisnak kell lenni, aki négyszer csúcsformát tud hozni, vagy inkább azt mondanám, hogy csúcsformát talán nem is lehet, hiszen ha csúcs, akkor egyszer lehet csúcsformát, de négyszer egészen biztosan nem. Ettől függetlenül nyilván van haszna annak, hogy sok verseny, sok világverseny, tapasztalatszerzés, de nyilván ezt így mindig nehéz így mérlegelni. Én kicsit inkább abba hajlok, hogy néha kevesebb, az több.
1: Ez az U20-as, U23-as korosztály mekkora szerepet kaphat így a Los Angeles-ig vezető úton, vagy látsz-e potenciát bármelyik versenyzőben, hogy akár mondjuk kvótát is szerezhet Los Angeles-i olimpiára? Hát ugye Lévai Levente is ebben az ominózus említett 77 kg-os súlycsoportban indul, ami ahol azért elég nagy a versenyszellem, akár a magyar csapaton belül is, szóval hogy látod őket?
0: Hát azt gondolom, a Lévai Levente abszolút számításba kell, hogy vegyük, hiszen már azért, mint felnőtt Európa-bajnok, tehát nagyon fiatalon lett felnőtt Európa-bajnok, igaz, hogy egy súlycsoporttal lejjebb, de ettől független a tehetség az adott. Nyilván van azért ott egy Fritz Robi, illetve a testvére Lévai Zoltán is, vagy Tös Magyar, tehát többen vannak egyébként, akik pályáznak arra, hogy a jövőben ott legyenek a kvalifikációs versenyeken, és ugye a jövőbeni világversenyeken, de ugyanúgy a Darabos Laci szintén azt gondolom, hogy számításba kell, hogy vegyük, hiszen ott azért tényleg, ami már eredményeket elért, bízom benne, hogy még egy éremmel majd hozzájárul az eddigi, amúgy sem szűkös éremrepertoárhoz, de abszolút egyébként nála is ugye ott van egy olyan rivalizálás, hogy többen is vannak így a nehéz súlyba, akik László Koppány, illetve most a jelenlegi felnőtt válogatott Vitek Dáriusz, aki szintén ugye, így egy komoly rivalizásba fog belecsöppenni, de hát a többi súlycsoportba is, ugye, hogyha megnézzük, de gyakorlatilag majdnem mindenkinek van utánpótlásból érme, de azt gondolom, hogy talán a jövőben rájuk lehet leginkább a legnagyobb mértékben számítani, de nyilván többiek előtt is ott a lehetőség, és bizonyíthatnak.
1: Jövő évi kvalifikációs időszakban milyen összetételi vagy létszámú csapattal szeretnétek dolgozni, vagy hogy kalkuláltok? Vagy ez majd még kiderül akár ebből a világbajnokságból is, hogy ki az, aki még.
0: A létszámot nem feltétlenül befolyásolja. Én azt gondolom, mindenképp örvendetes, és ez nagyban egyébként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának is köszönhető, hogy most már kötött fogásban egész szép létszámmal tudunk dolgozni, és közel 30 fő tud folyamatosan együtt készülni, és ez mind az idősebb versenyzőknek, a jelenlegi top versenyzőknek, és a most feltörekvő fiatal versenyzőiknek is egy nagyon, nagyon pozitív és nagyon nagy előny, hogy tényleg ekkora csapattal tudunk együtt dolgozni hétről hétre, és hát bízunk benne, hogy minél többen jönnek majd föl, és zárkoznak föl a legjobbak mellé, úgyhogy ebből a szempontból igazából most ez a két világverseny nem nagyon fog változtatni rajta. A női szakágnak szintén elmondható, hogy bármennyire is szűkös a mezőny, azért az akadémiának köszönhetően most már látszik ez a céltudatos, hosszú munka, amiből most már jönnek fel a fiatal tehetségek, akik között többek közt is ugye most Vegasban birkózni fognak. Talán szabadfogásban ott, ahol mondtuk, hogy ott a legnehezebb most, és ott föltölteni a hazai válogatottat, de hát reméljük, hogy ott is majd lesz egy pozitív fordulat, és ott is egyre nagyobb létszámmal egyre többen tudnak majd együtt készülni. Azt gondolom, hogy vannak olyan tehetségek, akikkel tudunk számolni. Szabadfogása sokkal nagyobb jelentősége lesz annak, hogy külföldi versenyekre, külföldi edzőtáborokba járjunk. Egyébként például most mind az U23, mind a felnőtt válogatottjaink kint voltak Oroszországban, Dagesztánban edzőtáborozni, ami gyakorlatilag mondhatom, hogy a szabadfogású birkozásnak az egyik fellegvára. Ebből tervezünk azt, hogy minél többet beiktatni. Az elmúlt időszakban azért sokkal nehezebb volt, nehezebb volt kijutni, kiutazni, de hát talán most egy picit már ez enyhül, és hát reméljük, hogy visszáll a világ békéje, a világ rendje, és ez könnyebbé válik, és többet tudunk majd ebből az irányba edzőtáborozni.
1: Olimpiára milyen súlycsoportokban látsz esélytök kvalifikációra?
0: Nem nagyon szeretnék kiemelni súlycsoportokat, mert senkire sem szeretnék terhet, és senkinek sem szeretném azt mondani, hogy nála nem látok reális esélyt, hiszen vannak olyanok, akik azt gondolom, hogy akár bravúra, de ott lehetnek. De én bízom benne, hogy mind a három szakágban fogunk kvótákat szerezni. A legnagyobb kvótaszámot azt gondolom egyébként, hogy a kötött fogásban várhatjuk. Ott több versenyző is, azt mondom, majdnem minden súlycsoportban olyan versenyzőnk van, akik akár kvótát tudnak szerezni, de ezt láttuk jó, hogy sajnos az elmúlt időszakban is ez nagyon nehéz volt. Az előző olimpián egy kicsit csalódás keltően alacsony létszámmal voltunk ott, de sajnos nem lett könnyebb a kvalifikációs rendszer. Úgyhogy azt mondom, hogy a reális célkitűzés, és azt mondom, hogy az, hogyha hasonló létszámmal tudunk ott lenni a következő olimpián, mint amennyien Párizsban is ott voltunk, akkor az egy reális számnak tűnik.
1: Az utolsó nagy lépcsőfok azonban itt a kvalifikációs időszak előtt, ez a kazahsztáni világbajnokság. Mikor indul a csapat? Hány részletben utaztok? Azt említetted már, hogy valaki edzőtáborból érkezik majd?
0: Így van, hát a lányok ugye kimennek, ők hamarosan indulnak pár napon belül, és ugye ott fogják tölteni az utolsó napokat. A kötött fogás két részletben fog menni, pont azért, mert ott is azért van egy időeltolódás, és nem szeretnénk azt, hogy pont a fáradtság, ez ugye három és fél óra az időeltolódás, három óra aztán az időeltolódás, és pont ezért úgy utaztatjuk a csapatot, hogy két részletben fognak kiutazni, illetve a szabadfogású versenyzőink közül a honosított versenyzők ugye most otthonról fognak jönni, tehát Oroszországból fognak jönni, és ők is ugye két turnusban. Egymás után ugye a kötött fogás kezdi meg majd a szereplést, a lányok ugye, mint mondtam, kint vannak, és a szabadfogás pedig szépen menet közben fog majd becsatlakozni. Egy része ugye Budapestről, a másik része pedig Oroszországba fog majd érkezni a világbajnokságra.
1: Október 24-től tehát birkózó világbajnokság Kazahsztánban. Szurkoljon mindenki a magyar válogatott tagjainak. Bácsi Péternek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
0: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 percon, ez pedig azt jelenti, hogy kezdődik a Nemzeti Sportkör, hiszen itt ülnek már velem szemben vendégeim. Bitman Emil, az MS Sport hírekért felelős főszerkesztője, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Pilar István, az MTI Sport szerkesztője. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
3: Ja. Szia, köszönjük a hallgatókat!
2: Mi mással is kezdhetnénk, mint Bajnokok Ligájával, itt a szadás kezdet előtt is már itt félszemmel figyeltük a monitorokat, itt mellettünk pont a tegnapi mérkőzéseknek az ismétlése zajlik. Nem tudom, melyik mérkőzést láttátok végig, ugye a Sporting, az Arsenal és a Barcelona hibátlan eddig, én a Galatasaray-Barcelona mérkőzést láttam teljes egészében. Ti nem tudom, hogy láttátok a tegnapi meccseket.
3: Hát én is pont ebben a Barcelona meccsben voltam érdekel, de nem láttam sajnos végig, csak a gólokat. Hát ott azért, hogy a 2-0 lett volna az állás, ugye volt egy lesgól, amit végül nem adtak meg a hazaiaknak, akkor lehet, hogy nehezebb dolga lett volna a spanyoloknak, de hát elképesztő futballt mutattak be ismét. Azért született egy-két meglepő eredmény, tehát a Bruges-Milánói győzelme az számomra nagy meglepetés. Néhány kollégával voltunk kint még szeptemberben egy Inter-Udinese olasz bajnoki mérkőzésen, élőben is láttuk az Intert, és nagyon félelmetesen jó csapat benyomását keltette. Ehhez képest, mikor láttam villogni az eredményeket, hogy ott egyre több a Brűzsi gól, akkor egy picit így rácsodálkoztam, de ezt mindig elmondjuk, hogy egyébként tényleg ez a Bajnokok Ligája varázsa. Tehát itt most imént már utaltál a hallgatóknak, hogy a Bayern meccs összefoglalója ment a televízióban, az is 3-3, úgyhogy 2-0-ra vezetett a Viking az első félidőben, tehát a BL-ben tényleg mindig minden megtörténhet, úgyhogy a Barcára visszatérve Flick nagyon jól eltalált megint valamit, még tovább tökéletesíti ezt a katalán gépezetet, úgyhogy én nagyon várom, hogy ott legyenek a végjátékban is.
2: Igen, itt az nyilván más képet festett volna az a mérkőzés, hogy a 2-0-val mennek az öltözőbe a felek a fél időben, aztán 1-1 lett végül, és ott azért megrázta magát a Barcelona, és 4-1 lett a végeredmény. Ti láttatok valami mérkőzést?
4: Ugye az esti programomat átírt azért, ami a Gulácsi családdal történt. Nem titok, szerintem majd fogunk erről bővebben is beszélni.
3: Akár most is behozhatod egyébként, igen, mert BL-hez kapcsolódik.
4: Tényleg én örülök, hogy magyar játszik a BL-ben, és akkor várjuk a tényleg műszakban is voltam az MT-ben. Várjuk erre csak ilyen fél hét, 3-4 hét körül az EFE spanyol hírügynökség kiadta azt, amit most már gyakorlatilag szinte minden sportkedvelő tud, hogy fegyveres támadás érte a családot a meccs hajnalán éjjelén. 4 fegyveres, nem sérült meg senki fizikailag. Ezt azért mondom, és hangsúlyoznám a fizikailag, mert szerintem itt a stúdióban, és remélem senkivel nem fordult olyan elő, hogy fegyvert, vagy kést, vagy bármit ráfogtak volna, mert beszélni is nehéz róla, hogy mert ilyenkor átéli az ember, hogy mit csinált volna ő, ha vele történik, vagy a családjaival, szerettével. Nyilván Gulácsi ennek a családotért sok miatt, amikor beszélt a klub előjáróival, akkor úgy döntöttek nagyon helyesen, hogy ez az este, ez nem arról kell, hogy szóljon, hogy ő hogy rakja magát rendbe a pályán, ezért ő ne is legyen a családjával, a gyerek is van, most is beszélek, és libabőrös vagyok. Tehát én ezt vártam, hogy magyar játékos, ugye volt Ormán, akkor most Szoboszlai se tud játszani ma a kisebb sérülése miatt, tehát én így magyar szemüveggel próbálom nézni, nyilván a MT-be ki is kell hegyezni a magyar érdekeltségű BL meccseket, hát sajnos nem tudott védeni, mert ezen esett át. De én Ápoly azért arra is kíváncsi lettem volna, meg így a VR-re, hogyha a Gula véd. De aztán elkezdtem kapcsolgatni, és akkor jöttek, amit az Emil is mondott, ott potyognak a gólok, akkor megnézem, volt 6 gólos meccs, 7 gólos meccs, 5 gólos meccs, de még nagyon az elején vagyunk. Viszont ha már ebbe a fázisba tudsz 4-eket rúgni, az már jó előjel, ha 4-eket kapsz, az már nem annyira. Tehát inkább én ebből nézem meg, nagyon furcsán törte meg a nemzetközi válogatott szünet ezt a BL-t, hogy elkezdték, aztán, hogy kihozták a előételt, majd utána nagyon sokat kellett várni, hogy a folytatás megtörténjen. De nincs meg a ritmusa nekem. Így. De nyilván magyar szemmel nagyon várom, lesz ma is magyar érdekeltségi játékos Szoboszlai nélkül, de lesz.
5: Igen, hát hogyha most a Gulácsi tért gyakorlatilag sokról beszélünk, ugye ez Valencia mellett lakik, azt hitte, hogy a minden híradása egy lakóparkba. Gondolom ez a lakópark, ez nem olyan, mint a Hős utcai telep, vagy a Soroksári úton volt, tehát onnan is lehet ezt sejteni egyébként, hogy a közelmúltban egy másik játékoshoz is betörtek ugyanabba, nem tudom, hogy idén ugyanabba a lakóparkba.
3: 24-ben volt, és szintén egy VRL játékos volt.
5: Hát akkor nyilván ott laknak a játékosok, nyilván ezt az elkövetők kifigyelték, és nyilván jól gondolják, ezek a játékosok azért az átlagnál, vagy legalábbis az elkövetőknél tehetősebbek, és itt keresgélnek. Az igazi problémát én abban látom egyébként, hogy a Gulának várandós a felesége, tehát itt a sok hatás igazán rávonatkozhat, ez mondjuk fontos, mert azért ez nagyon nagyon kellemetlen.
4: De akkor rád is.
5: Leszámítva
3: azt a bűncselekményt.
5: Persze. Nyilván ez egy bűncselekmény, de ott, tehát ahogy mondjam, tehát a legnegatívabb következményei ott lehettek volna, gondolom én, és szeretném ezt feltételes múlt időbe tenni, tehát nem, hogy valami ilyesmi legyen. Én egyébként akkor áttérünk, én vártam a Villarrealnak a győzelmét, ugye, mert az ember egy kicsit olyan drukker éppen, amilyen, ahol a magyarok játszanak.
3: De ez rendben van, szerintem.
5: Abszolút rendben van. Mondjuk a Villarrealén, amikor még így több mint 20 évvel ezelőtt nagyon jók voltak, vagy cirka 20 évvel ezelőtt, akkor felfigyeltem ugye kvázi a sárga tenger alatt járó, ugye ez volt, na mindegy. Mm. Tehát kimondottan, hát ezt sajnálom, hogy nem védett, de nyilván ez a logikus döntés. Amit végignéztem tegnap meccset, szinte végignéztem, az a Lens Sporting meccs volt, hát a portugálok szenzációsan futballoznak. Hozzáteszem egyébként, hogy a franciáknak kellett volna gólt lőni, de úgy megkontrázták őket, hogy fantasztikus. Egyébként ez írja a portugál futball, de ezt minden hallgató tudja. Tehát csodálatos volt az a két kontra. Más kérdés, hogyha a franciák erőszakosabbak, akkor ez fordítva is alakulhatott volna ez. De mármint hazai győzelem is lehetett volna.
3: Egy gondolatot még Gulácsi Péterékhez kapcsolódóan. Ugye a hétvégén a Real ellen játszott a VRL, és elképesztően jó formában volt a Gulácsi, aki az elmúlt hetekben átvette ugye az első számú posztot a kapuban a Villarrealnál, és pont a Nemzeti Sport tudósítójának nyilatkozott egyébként, három kérdést engedélyezett a Villarreal sajtós, ahol elmondta, hogy nagyon jól érzi magát a család, ugye 10x év után váltottak, vagy váltott ő, és a család ment vele, és most már ott laknak Valencia mellett, minden nagyon szuper, közel van a tenger, tehát egy tök jó családi életet is tudnak élni amellett, hogy ő a világ egyik legjobb bajnokságában véd. És akkor néhány nappal később pedig jön egy ilyen, és ez tragédia, hála Istennek, hogy nem történt komoly személyi sérülés, de a lelki dolgok azok szerintem ilyenkor is még erősebbek lehetnek. Inkább arra leszek kíváncsi, hogy ez vajon milyen hatással lesz majd erre a spanyolországi létre, mert én biztos nem tudnék ugyanabban a házban lakni, vagy lakásban lakni. Jön a harmadik gyerkőc, van egy sok hatás. Szóval, hogy ez egy olyan nehéz feladat, és itt most biztos meg lesz a klubnak is abban a felelőssége, hogy hogyan segíti át a játékosát, meg a családot ezen a traumán, mert eleve szomorú, hogy mi erről beszélgetünk már percek óta, és nem pedig a futballról, úgyhogy nagyon szurkolok a családnak, hogy ezen minél gyorsabban és valahogyan túl tudjon lépni Gulácsi Pétert, meg remélem, hogy az a felívelő dolog, amit láttunk itt a kapuban, az majd idővel ugyanarra a pályára áll, mert megint bizonyított, hogy elképesztően jó kapus, és a Villarreal neki köszönhetően indult el felfelé a bajnoki tabellán, és hát ezért is lettünk volna nagyon kíváncsiak tegnap, hogy a Napoli ellen is folytatja a sorozatát. Szerencsére a csapat nélkül is tudott nyerni, úgyhogy reméljük, hogy a BL-ben is még láthatjuk Gulácsit, innen is kitartást a családnak.
2: Remélem, igen, hogy nem töri meg őt ezt hosszabb távon. Én saját tapasztalatból tudok beszélni, hozzánk betörtek, de szerencsére úgy, hogy nem voltunk otthon, és így is ezért elég nagy traumát okozott. Tehát, hogy eleve átélni azt, hogy az cuccaithoz hozzáérnek idegenek, minden fel van forgatva a lakásban, nem tudod, mi tűnt el. Így, hogy ezért otthon voltak, és a hírek szerint felébresztették őket hajnalban, és velük nyitották ki a széfet, minden részletek, nem akarok nagyon bocsátkozni.
3: Elképesztő. És közben meg a valóság.
2: Igen.
5: És amikor... picit belegondolunk, ugye én a Gulát nagyon nem ismerem, egyszer beszélgettünk, de ez még 2008-ban volt a Prágában egy ilyen utánpótlás EB-n, és aztán talán megkedveltem, mert utána kint Egyiptomba fogdosta meg a 11-eseket ott. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy ő tulajdonképpen ugye azzal is vette rá a családot a költözésre, nyilván egy motiváció egy spanyol bajnokságba védeni. De hogy megismer egy más kultúrát, hát már spanyolul nyilatkozik gyakorlatilag, nem tudom mióta, nagyon kevés idő óta van ott, és már és spanyolul nyilatkozik, tehát van benne szándék, tehát ez egy halál pozitív dolog, és akkor bejöbb. Igen, így van, egy profi dolog, az is egy profi dolog, hogy a gyerekek, ugye, mert nyilván itt, mert azt mondja, most elnézést, a felnőtt mit gondol arra, hogy megismer egy másik világot, tehát megismerünk, jó van. De a gyereknek ez fontos, ez tényleg egy európér gondolat, most nem tudok másképpen fogalmazni, szóval ezt nagyon tisztelem, és akkor bejönnek ilyen állarcba, és akkor, na jó, hát ez borzasztó.
4: Itt már családcentrikus vagy, ennyi gyerekkel, feleségek.
5: Nehéz felpakolni egyébként.
4: Én is egy családapaként, hogy összehasonlítva mondjuk egy németországi telet, meg egy valenciai telet, tehát mennyivel egyszerűbb a gyerekeket felöltöztetni téli ruhába, Valenciába. De ezek számítanak szerintem már egy-két-három gyereknél, amikor picik. És az NHS feleségek mondják, hogy Edmontonban meg Winnipegben ne igazoljatok, mert ott mínusz 20-30 van, meg áprilisban is. Floridában vagy Los Angelesben, itt jelen esetben Valenciában, akkor tök jó tengerpart, melegebb éghajlat, új kultúra.
3: Sokat süt a nap.
4: Te is egy újabb szakmai impulzus is, és családi összetartó impulzus is, és erre ezek a gusztustalan alakok, próbálok finom lenni, belerondítanak a család életedbe, úgyhogy várandós a feleség, szóval nekem is bicska nyílna a kezem, az igazság.
2: Egész elképesztő több ilyen történetet Nyugat-Európában, Roberto Baggio-hoz is betörtek, azt hiszem 24-ben, és úgy, hogy ő is otthon nézte a tévét, tehát hogy nagyon sok játékoshoz, úgyhogy vannak körök nyilván, akik lehet, hogy erre szakosodtak,
3: sajnos
2: hogy mennek labdarúgókhoz.
3: Sajnos az egy bele dolog egyébként, hogy a futbolistákhoz persze betörnek, amikor mondjuk olyanról már hallottunk, hogy a idegenben játszottak meccset, a család nem volt otthon, bementek. Azért ez egy...
4: Mert
3: ez
4: tudják,
3: egy...
4: hogy idegenbe játsz, és akkor
3: és a lakás, akkor lehet megdézsálni a lakást. Hát a Luis Diaznek ugye az apukáját rabolták el, és jó, kérték
2: kácsai. Igen, el is rabolták, igen.
3: Emlékezzünk rá, hogy a Kaladzénak a testvérét rabolták el annak idején, annak nagyon tragikus vége lett, szóval, hogy ezek nem egyedi esetek, és hát nyilván tudják, hogy itt ezek jómódúbb emberek, biztos otthon is tartanak értéket, mondjuk a sztárfutbalisták. Számomra az a, nem akarok naív lenni, de laksz egy és ez egy luxus lakópark állítólag, hogy oda, hogy tud csak úgy, hogy tud oda akárki bemenni az éjszaka közepén.
2: És nem kapták el még az elkövetőket?
3: Hát, még azért is a dolog.
4: Ugye, itt is bejössz, 500 kamera van, hát nem igaz, hogy tehát lehet, hogy lopott rendszám, meg nem tudom.
3: Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy itt ebből minél gyorsabban a család talpra tud állni, és elkapják azokat, akik ezt a traumát okozták.
4: Erre szakosodtak, ahogy mondtuk már, hogy nem első eset volt.
2: Igen, mondjuk az az érdekes, hogy amíg mondjuk külföldi labdarúgókkal kapcsolatban hallottam ilyen hírt, az úgy jó, hallottam a hírekben, oké, sajnáltam őket, és távolinak tűnt. Csak most, hogy egy magyar játékosról van szó, akit én is nagyon kedvelek. Igen, nagyon jó játékosról van szó, így valahogy magamainak érzem. Tehát ugye
3: ez most nagyon közel van, hogy egy olyan játékos, akit nyilván ismerünk,
4: aktív,
3: szeretünk.
4: Aktív, este meccse lenne, szület, amikor a hír maga kiderült, akkor néhány órával a találkozó előtt voltunk.
3: Illetve hát egy magyar családot bántottak Spanyolországban, tehát most így is lehet lefordítani, mi pedig nyilván
4: és
3: nagyon
4: tudták,
3: rosszul
4: hangzik. Ez egy célzott támadás.
3: Teljes mértékben.
4: Nem, hogy becsöngettek, vagy bemegyek, és akkor fölkes. Ja, hát ez a Gulácsi, de nem. Ez tudták, hogy hova mennek. Tehát friss költözők, biztos még be kell lakni a lakást, tehát még nem nincsenek úgy kiforva a bankszámlák, tehát biztos van otthon készpénz is, hányás az egész, bocsánat.
2: Ez megkongathatja a vészhangokat további játékosoknál, mert azért vannak még sztárjátékosaink, hála Istennek külföldön. Mit gondoltok, hogy erre most így figyelni fognak?
3: Hát a közvetlen környezetükben lehet, hogy lesz, aki most még egy kamerát felszereltet, vagy jobban odafigyel. Mást úgyse
4: tud
3: tenni. Hát
4: ez a lakópart csináljon valami.
3: Hát az nem kérdés.
4: Akkor enged, beléptető rendszert.
2: Elképesztő.
4: Nézzem be a kimenő kocsikba, és nem, hogy az vezeti el kifele, aki valóban az autó. Ne lopjanak, meg raboljanak.
2: Na, de hát ma is folytatódik a Bajnokok Ligája.
4: Ennyit a BL.
2: Beszéljünk akkor a mérkőzésekről is, igen, hát aki szinte kihagy mérkőzést, a Szoboszlai Dominik, ő mondjuk más tényezők miatt, ugye a Linz otthonában játszik majd a Liverpool, hát ugye itt is láttam különböző cikkeket, és megy az adók kapok, hogy az MLS ugye üzent már Liverpoolba, hogy innen egészségesen utazott vissza Liverpool, meg azt mondta, hogy hát túlhajszolva érkezett vissza a klubhoz, szóval nem tudom, ti hogy látjátok ezt az esetet.
3: Hát Iraolának valamit mondania kell, mert az eredmények nem annyira jönnek, és nyilván, hogyha kulcsemberet dől ki, akkor legegyszerűbb arra mutogatni, hogy hát most jött vissza a válogatottól. Ami tény, hogy majdnem minden négy meccset egyébként végigjátszotta a Dominik, egyszer a 79-ben, egyszer meg a 80-valanyadikban kapták le, tehát gyakorlatilag négy meccset végigjátszott, de ugye az MLS-nek a válaszában is pont az szerepel, hogy eleve Dominik már úgy érkezett az edzőtáborba, hogy nagyon sok játékperc volt a lábában, tehát nem véletlenül cserélték le azokon a találkozónkon sem. Tehát itt egymásra mutogatni szerintem az nem elegáns, mármint hogy a Liverpool oldaláról szerintem nem elegáns, és ennek az ügynek egy vesztese van szerintem, legalábbis remélem, hogy nem vesztes, de annak tűnik a Dominik, akinek a feje fölött megy a pingpongozás, hogy most ki a hibás, és meg kíváncsi leszek, hogyha mondjuk lesz tényleg egy apró sérülése novemberben, és mondjuk kap-e olyan utalást, hogy hát mi lenne, ha nem mennél. Mert azért tudjuk, hogy Szoboszlai Dominik imád a válogatottban játszani, első szóra jön, soha nem hagyott még ki válogatott mérkőzést. Remélem, hogy ez nem valamilyen milyen pressziónak az elindítása, hogy majd, ha tényleg a Liverpoolnak nem úgy áll a szénája november elején, ami egyébként 3 hét, hogy esetleg ott akarják majd tartani, hogy inkább pihenjen, mint hogy mondjuk elutazzon majd Tbilisibe, megjátszunk két válogatott meccset, úgyhogy bízom benne, hogy nem ilyen lesz. Akiket még egyébként sajnálok, azok a Liverpool szurkolók és magyarok, akik nagy nehezen mondjuk tudtak jegyet szerezni, hogy majd Linzben megnézik Szoboszlait, és oké, hogy ott van Kerkez, de hogy, és most tegnap már elkezdték szervezni az utazást, és aztán meghallották, hogy a kedvenc nem lesz ott majd a stadionban, úgyhogy a Liverpoolnak nincs könnyű dolga, és Iraolának sem, úgyhogy ez inkább kicsit ilyen pániknyilatkozatnak éreztem.
4: Van olyan nemzetközi szabály, hogyha egyrészt mikor nem köteles elengedni a klub, illetve hogyha kihagy válogatott meccset, akkor nem mehet vissza, vagy nem játszhat egy meccset a klubba.
3: Utóbbi biztos nincs, hogyha sérült, akkor előbbi közösen van. Dönthetnek ráhatás. Úgy, hogy igen, hogy nem megy, mert sérült.
5: Alapvetően én a probléma, értem az emberi oldalt, amit megvilágítasz. Az alapvető gondot én ott látom, hogy ugye régen nem volt, hogy mondjam, tehát össze volt most tömörítve négy meccs egybe, ugye? És ugye a Szobónak minden meccsen játszani kell, ugye, mert ő a legjobb játékos, és ki is hajtotta magát. Ezt lehetett olyan értelemben látni, hogy a Rossi idézőjelben spórolt vele, lecserélte, tehát nyilván ez nem akarta, hogy elfáradjon. Na most biztos vagyok benne, hogy izomfáradtságról van szó. Ugye ezt a megterhelést azért még az edzett lábak sem bírják úgy. Főleg mondom, hogy plusz egy meccs volt annak az ember, tehát eddig nem ez voltunk szokva, mert ugye már csak 2 marad novemberre ebből a Nemzetek Ligájából.
4: Fontos meccs.
5: Egyébként érdekes dolog, hogy ezt mennyire lehet ellenőrizni, mennyire nem. A kollégám Galambos Dániel Tolából megjelentett cikkő beszélt dr. Pánics Gergellyel, aki most a Fradi orvos, de volt a válogatott, tehát egy komoly szaktekintély a sportorvosás tekintetében, és azt mondta, hogy van egy ilyen úgynevezett kreatív mutató, aki kimutatja, hogy az izom milyen állapotban van, de ebbe se lehet tulajdonképpen idézőjelben bízni és alapozni, mert egy-egy erősebb edzés után mutat, hogy mondjam, jól kondicionált játékosoknál is mutat magas értéket, tehát magyarán abszolút egyénekre van ez lebontva, tehát specifikus. Ami van, az a mágneses rezonancia vizsgálat, ami meg tudja mutatni azt, hogy van-e hát fogalmazza ki, nem orvosként, így van, mikrosérülés, alaki, tehát jelentős alaki, tehát nem is jelentős, de alaki elváltozás, és abból lehet megállapítani. Ugye ez az izomsérülés, ahogy szoktam mondani laikusként, roppant csúnyi dolog, mert eltörik a lábad, majd összefor. De az izomsérülés az más a regeneráció szempontjából is, és ezért ennyire kényes. Nyilván egy olyan klubnál, profi klubnál, mint akár egyébként ilyen szempontból a Ferencváros, vagy tehát a Liverpoolról van most szó, mert a Szobót játszik, tehát gyakorlatilag hát nyilván ezek a vizsgálatok megvannak, és ezt nyilván tudják, hogy mikor lehet újra a pályára küldeni a játékost. Ez nem úgy van már, mint régen volt, hogy hogy érzed magad te jól, aztán futott és újra rásír.
4: Meg erre most például játszatnák, most kihagy 2-3 meccset, de rásérülne, abból lehet, hogy 2 hónap lesz.
5: Persze, ezt nagyon jól tudják. Igen, hát itt hosszú távon gondolkoznak a Liverpool, hát van annyi eszünk az angoloknak. Van.
4: Nekünk fontos a válogatottban, hogy az ott meglegyen még ez az utolsó 2 meccsből 4-6 pont.
3: 4 elég, ha jól van elosztva.
4: Igen, azért mondtam így. Az, hogy ilyen megterhelésnek vannak kitéve, és Szoboszlait sajnos a világbajnokság nem érintette. De rengeteg sérült volt a válogatott taknál, és úgy mennek vissza a kenyéradóikhoz. És előbb-utóbb ennek rossz vége lesz FIFA vagy UEFA magasságokban, mert a klubok, akik busásan megfizetik azokat, most például említsz, én Szoboszlai miatt kimentem volna Linzbe. De ha mondjuk Angliába élnék, akkor meg még drágább én vennék jegyet a Liverpool találkozóra. Az, hogy ha nem játszatnak a sztárok, mert sérültek kicsit nagyon, az előbb-utóbb bevételre is jelentkezik, és akkor meg honnan lesz a fizu? A fizetést a játékosok döntő részben a klubjukba kapják, az az alapbérük, és akkor a válogatottban kapnak egyéb járulékokat, vagy apanást, vagy mindegy tiszteletdíjat, mindent nevezem, de döntő részben a klub szeretne rendelkezni az értékével. Én idehozom, és 10 millió fontokat adok X-nek, de ha meg elküldöm a válogatottba, és úgy leterheli az UEFA vagy a FIFA ezekkel a tömbösített utazásokkal megspékelt dolgokba, úgy kapom vissza, hogy nem tud játszani, kihagyja a City elleni rangadót, ott a lelátón ott ült, és 0-3, miközben a legértékesebb játékosaim egyike, hanem a legértékesebb, és akkor így nézett klubtulaj, meg a liga, akkor mi valamit oldjunk már meg az UEFA vagy a FIFA, vagy ne legyen ennyire szétforgácsolva, mert persze, mondhatják azt, hogy ezek meg vannak fizetve, meg figyeljenek oda a rehabra, de ezek nem gépek. A robot reggel szerintem 6-kor is ugyanúgy álltja le a kocsit.
5: A klub teljesen másképp gondolkodik, már elnézést, persze ki lehet menni Linzbe, de piszkosul nem érdekli a Liverpooli vezetőséget, hogy néhány magyar te vagy én, Túri Gábor, kimenjen a Linz, nézze meg. Ő erre tulajdonképpen tojik. Egyébként arra is, elnézésedet kérem, arra is félig meddig tesz, finoman fejezem ki magam, mert ott áll, a bérletesekkel állandó teltház van. Tehát ez nem egy preferencia, hogy jönnek oda a magyarok meccset nézni. Persze ez benne van a pakliba, és benne van a pakliba, hogy per pillanat a Dominik sérült, tehát akkor nem láthatják. Tehát ők így ezzel nem foglalkoznak, hogy itt most a magyaroknak közel van Linz, egyébként
4: most
5: nincs olyan közel.
4: Nem akartam,
3: de ez csak egy jó példa.
5: Jó, értem én.
4: Kobe Bryant-et nem játszotta volna a Lakers, akkor azt mondja, miért pihentessem? Nem, miattam jön neki, ezt tudja a világsztár, hogy miatta jön ki. Nem tehettem meg, hogy most pihenek, ha pihenőm van, játszanom kell.
3: Viszont pont ezek a világsztárok azok, akik lehajtott fejjel játsszák le az évi 60 meccset. Tehát itt lehet persze szídni az UEFA-t meg a FIFA-t a versenynaptár miatt, meg hogy túl vannak hajszolva. A kluboknak egyébként ebből több bevételük van, tehát azért jósan nagyon jelentkezgetnek, hogy haló, sok a meccs. De mikor láttatok ti olyan összefogást a játékosok oldalán, hogy na jó, akkor most álljon meg a menet? Mert az tényleg nem normális.
4: Most
3: hogy 3-4 naponta te 90 percet játszol, ez hosszú távon nem egészséges. Megértem a Liverpoolt, mert úgy kap vissza egy játékost. Most gondoljatok bele, hogy a legnagyobb klubok és a legeredményesebb kluboknak az öltözőjéből 15-20 ember hiányzott 2,5 hétig, majd kedden, szerdán, csütörtökön szállingóznak vissza eltérő edzettségi állapotban, mert van, aki minden 4 meccset végigjátszotta, van, aki 2 percet kapott, majd mondjuk lehet, hogy jön az ősz legfontosabb meccse 2 nap múlva. Szóval az ember legyen a talpán, és edző legyen a talpán, aki ott össze tudja rakni jól a csapatot. Persze az ellenfélet ugyanezekkel a gondokkal küzd, de míg a játékosok egységesen nem lépnek föl az ellen, hogy gyerekek, azért álljunk már meg a menet, mert nem vagyunk gépek, csak hát nekik nem biztos, hogy az az értekük feltétlenül, hogy ez egy ördögi kör, nyilván mi minden sztárt szeretnénk minden meccsen látni, tehát a szurkoló az már csak ilyen, tehát ha most kiment egy magyar Linzbe, akkor biztos bosszankodik, hogy nem látja Szoboszlai Dominikot. Magyar szempontból én csak annak örülnék, hogy a Dominiknak tényleg ez egy ilyen nagyon enyhes sérülés, és a pihenő jót tesznek, és két hét múlva lássuk a pályán, aztán meg Tbilisibe rúgjon egy hármast.
2: Igen, egyébként érdekes, ezeknek a játékosoknak, sokuknak ugye ez az életük, és még ugye jól is keresnek ezzel kapcsolatban. Tehát múlt héten pont Szoboszlai Dominik édesapjával találkoztam egy konferencián, és ő is azt mondta, hogy még kicsikét is nehéz volt sokszor így visszafogni a fiát, mert hogy saját magától ment mindig a focipályára, szóval nem tudom, a játékosok, akár a labdarúgó, teniszezőknél ugye láthattuk, hogy azért volt ilyen összefogás labdarúgóknál.
4: Meg ide-oda kell röpködni a világba.
3: Na, ott a teniszező megint egy másik történet, mert ott egyik pillanatban játszol itt, aztán kiesel.
4: És nem tudsz előre, hogy meddig vagy ott. Ha jó szerepelsz, akkor ott vagy a hétvégén, és akkor vasárnap hétfőn utazol.
3: Igen, lehet, hogy Alcaraz meg Zverev könnyebben meg tudja tervezni a
4: napirendjét. Igen, mert
3: rendjét.
4: Általában elődöntővel legalább.
3: Igen.
2: Na jó, hát hamarosan innen folytatjuk, most elmegyünk egy kis szünetre a hírekre, majd jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. Marad a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
7: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A tegnapi Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés után ma a másik találkozót is pótolják, amelyet a labdarúgó MB2 második fordulójából halasztottak el. 17 órától a Mezőkövesd az Ajkát fogadja. 22 profi idény után visszavonult Gael Monfils, aki 13 trófeát gyűjtött a férfi tenisztornákon. A 40 éves játékos az idény elején jelentette be, hogy az esztendő végén felhagy az élsporttal. Szerdán pedig a sportág dopingellenes hatósága közölte, hogy Monfils regisztrálta visszavonult játékosok listájára. A látványos és időnként akrobatikus stílusáról is ismert teniszező szeptember elején vívta utolsó hivatalos mérkőzését, amikor 40 évesen és két naposan kikapott a US Open második fordulójában az amerikai Lerner Tien-től. A kötött fogású 77 kg-os Lévai Levente döntőbe jutott a Las Vegasban zajló U23-as birkózó világbajnokságon. 130 kg-ban Darabos László pedig a Vigaszágon folytathatja a küzdelmet. A tavalyi felnőtt Európa-bajnok Lévai, kolumbiai, mexikói, grúz majd örmény ellenfelet legyőzve menetelt a fináléig, amelyben az egyiptomi U20-as világbajnokkal, Mustafa Alameldinnel találkozik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Az európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagállamainak vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök pénteken reggel először folytat majd hivatalos négy szemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a magyar kis- és középvállalkozásokra a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat eddig visszatartotta őket. Kiadta Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság Kardosné Gyurkó Katalinnak. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP listáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptemberben lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. Az ellenzéki párt úgy látja, a jogszabálymódosítás nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte.
0: Közlekedés.
7: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Az érintett szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. Szintén az M0-as déli szektorában az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál korábban aszfaltoztak. A 14-es kilométernél kialakult torlódás 8 km hosszú és lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös

0: Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, folytatódik a Nemzeti Sportkör, Bittmann Emiller, Türi Gáborral és Piller Istvánnal. Hát eddig a Bajnokok Ligája tegnapi mérkőzéseiről beszéltünk, most beszéljünk picit a mai mérkőzésekről, illetve egy magyar válogatott játékosról nem ejtettünk még szót, Varga Barnabásról, ő ugye elutazott az Alcaténnal Angliába, Jóságtár Donyeszk ellen lépnek majd pályára, azt még nem tudni, hogy Varga Barnabás játszani fog-e vagy nem, de a hírek szerint a Manchester City ellen már bevethető lehet, nem tudom, hogy látjátok így a játék lehetőségét.
3: Az biztos, hogyha nem 100%-os, akkor nem utazna el, ebben biztos vagyok. Az, hogy tud-e 90 percet játszani, az valószínűleg még most nem biztos, hogy így van. De ugye ott van még egy Vitális, szóval itt azért ez egy nagyon jó dolog, hogy egy csapatban ott is van két magyar, akinek lehet szurkolni. Arra egyébként látok esélyt így a Nikolics mesternek a nyilatkozataiból, hogy esetleg csereként a Vargát bedobja. A Vitális meg könnyen lehet, hogy kezd egyébként a Shakhtar ellen, úgyhogy...
4: Miért Londonban van a meccs? Közelebb nem volt. Egy görög csapat, meg egy ukrán játszik.
3: Mi voltunk kollégák a Shakhtar Donetsk-Barcelona mérkőzésen Hamburgban, úgyhogy
2: ők
3: ott haknizgatnak, ahol éppen befogadják őket. Azon én is csodálkozom egyébként, hogy Angliában
4: ez van két ez óra eltolódás. Mind a görög, mind az ukrán.
2: Meg nekik is azért ilyen utazás, ilyen hosszabb utazás, vagy hát nem tudom, valami közelebbi desztinációt igen találhattak volna.
3: Hát még ha felülsz a repülőre, hogy az most 1.40 vagy 2.30.
4: Hát én azért hosszabb.
3: Mondjuk igen, mert ott még akkor ugye duplán mész.
5: Én a következőt mondanám, ha most a realitásokat nézzük. Szerintem az AEK-nak a Shakhtar ellen több esélye lenne, mint a Manchester City ellen. Tehát ez ellentmond, tehát hogy mondjam, tehát ez a Varga Barnabásnak abból a szempontból rosszabb, hogy rövidebb a, hogy mondjam, tehát igen, hát valószínűleg ha elvitték, akkor már jól van és csereként lehet számítani. Én azt gondolom, hogy inkább a Shakhtar, ha én lennék a Lazovics helyében, akkor inkább a Shakhtar meccset fognám meg, nem pedig a Manchester City-t, mert az inkább fix egyes.
2: Na, hát meglátjuk, mert egyébként a Manchester City ugye a Paris Saint-Germain ellen játszik, lesznek még itt azért a mai nap folyamán érdekes mérkőzések. Real Madrid Rómába látogat, Feyenoord Como, Linz ugye Liverpool ellen lép pályára, Bodø Glimt Borussia Dortmund, és Real Betis Porto, valamint Slovan Bratislava Stuttgart mérkőzések lesznek, nem tudom melyiktől. Vártok-e meglepetést ezen a mai estén?
3: Mit mondjunk egy BL játéknap alatt, hogy lesz-e meglepetés? Szerintem biztos, hogy lesz. Én nagyon sokból...
4: Róma Reálon mi a meglepetés?
3: Hát a mostani alapján nagyon semmi.
4: Igen.
3: Egyébként ami szerintem meglepetés lenne, hogyha mondjuk a Slovan meg tudná verni a Stuttgartot, szerintem ebből az a meglepetés. Én simán el tudom képzelni, hogy a PSG veri idegenben a City-t. Úgyhogy én egyébként sok gólt várok, mert valahogy a Bajnokok Ligája alapszakaszának az első, második, harmadik fordulója, ez mindig egy nagyon sok gólos.
4: De az kell egy kis csapat is majdnem.
3: Nem biztos, hogy kell kis csapat, nem. Mert most a Inter...
4: A sok gólos győzelem, bocs, igen.
3: Inter Brüsszel volt 7 meccs... Annak idején a Cejét meg a Szlovánt is nem kötték ki.
4: Ezért akartam mondani, a nagy különbségű...
3: Ja, igen, de itt ez a sok gólok lehetnek, úgyhogy... Egyébként ez a City PSG, ez egy nagyon jól csengő.
2: Be van készítve. Be van készítve, igen. Bodø Glimt, a tavalyi csapat, tavalyi szezon meglepetés csapata, szerintetek meddig jutott? Most a tabella utolsó helyén állnak, de azért...
3: Hát a másik norvég csapat tegnap letette a névjegyét a Bayern ellen. Egyébként elképesztő a norvég futballnak a felemelkedése. Ugye láttuk a válogatottat a világbajnokságon, és látjuk most a selejtező.
4: És egyre nehezebb lesz odautazni, hogy...
2: Náluk már a havatlapát találják a pályán, az is érdekes volt.
4: Láttam, hogy havas van.
3: Hát ott eleve a csapatok felének talán műfő van alapból. Úgyhogy...
4: Úgy csak oda megy egy dél-európai csapat, 40 fok különbséggel, tehát főszáll plusz 20-ba, és leszáll mínusz 15-be mondjuk.
3: Olyan légióssal, aki még sosem látott havat, mert ez benne van a pakliban.
4: Ez is a színét adja a BL-nek, főleg ebbe a szakaszba.
2: Igen, egyébként jó, még csak a második fordulója ugye az idei szezonnak, de azért láthattuk, hogy tavasszal hiányozhatnak azok a pontok, amit most így elhullajtanak a csapatok, szóval ilyen szempontból nem tudom, hogy

0: Hát a pont nem a legutóbbi, hanem az első kiírás mutatta meg, amikor a PSG, meg talán a City is nagyon ott billegett a továbbjutásnak. A...
1: Egy gól az utolsó pillanatban, hogy kijut még be, vagy sem.
0: Itt szerintem a nagyjából a nagy csapatok szerintem a papírformát hozzák 3-4 fordulóig, aztán megnézik, hogy hol lehet esetleg pihentetni, ha pont a hétvégén fontosabb bajnoki van. Inkább a kisebb csapatoknak lehet jelentősége, például tegnap, hogy a Sabak tudott nyerni 2-0-ra, egy ilyen 3 pont, ahhoz még valahol összekapar egy döntetlen, meg egy győzelmet, és lehet, hogy túléli az alapszakaszt.
2: Igen, én ehhez csatlakoznék, amit az Emil mond, mert ez igazán jó, akkor lenne, ha ma egy olyan Manchester City PSG meccs lenne, ami döntene kiesésről, továbbjutásról. Itt most egy ilyen elméleti kiesésről, továbbjutásról beszélünk, ami egyébként elnézést sehova nem vezet. Persze nyilván én megreformálnám ezt az egészet, de akkor nagyon sok embernek a zsebéből, hogy mondjam, kivennék pénzt, még talán a játékosokéből is, de ezek a, hogy mondjam, tehát nem jövök már úgy tűzbe egy ilyen párosítástól, hogy City PSG, mint amikor az van, hogy na jó, akkor élesbe kiesésre megy a történet. Az viszont jó ebbe a kiírásba valóban, hogy a kis csapatok azok profitálhatnak ebből, hát még akkor, hogyha a Prága olyan kapust víz, mint amit vitt tegnap, ugye? Tehát az egyik gól az szörnyű volt. De hát mindegy,
0: és
2: hát
0: a belső védő, igen, aki megpróbálta kirögni a labdát, igen, csak éppen nem talált el.
2: Igen, igen, hogyha kiderülne erről a meccsről, nem fog kiderülni, mert nem volt az szerintem, hogy bunda, akkor tudjuk, hogy kiket kéne elővenni, ugye, mert megmutatták, hogy kell ezt csinálni.
0: Egyébként szerintem egy City PSG meccs, mindegy, hogy milyen szakaszban játszik, hogy ez tétmérkőzés
2: azért... Nem fogják százal tolni.
0: Az lehet, de hogy annak azért van annyi presztízse, szóval, hogy szerintem itt...
1: Üzenet.
2: 2-2.
0: 3-4.
1: Akkor már kell is kell
3: mondani. Hol beszél a mérkőzésre?
1: 3-1 a Citynek.
3: Na hát meglátjuk, hogy lesz-e meglepetés. Minden esetre igen, jó mérkőzésnek ígérkezik mindenképpen ma este 9-kor.
1: Felírtad a tippeket?
3: Felírom, és majd igen, számon kérem legközelebb tőletek, hogy
0: mennyire tippelt. 7 dollal azért sokat vállaltam.
1: Igen.
3: Na, de hát holnap a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában, ugye a Cseh Viktória Pilsent fogadja. Hát kérdés, hogy melyik arcát láthatjuk most a Ferencvárosnak, mert azért ebben a szezonban is kicsit így két arcunak bizonyul a csapat. A magyar bajnokságban más arcát mutatja, mint ugye a nemzetközi porondon. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok?
0: Nem lehet ezzel vitatkozni, ezzel a kijelentéssel. Az a Celtic ellen idegenbeli győzelem az ősz egyik legnagyobb meglepetése volt számomra, meg amilyen futballt ott játszott a Ferencváros, ugye itt a válogatott szünet...
1: Az is milyen régen volt.
0: Egyébként igen, hát lassan egy hónapja. És akkor jött ez a hétvégi bajnoki, a szombati Debrecen elleni találkozó. Nekem meggyőződésem volt, hogy ez egy sima hazai győzelem lesz. Ez képest nem lett az, és talán ezt tükrözte a Borbély Balázs sajtótájékoztatója meccs után, amikor nagyon szűk szavon válaszolgatott, hogy nem tudom. Többek között kapott kérdést, hogy mondjuk Lenny Joseph lesz-e majd a holnapi mérkőzésen, ami szerintem valóban egy nagyon fontos kérdés lehet. Én azért abban bízom, hogy ha van ilyen tendencia, akkor most már holnap is legyen, tehát hogy akkor egy olyan arcát látjuk az FTC-nek, amely kimondottan jó és eredményes, mert ezt a Pilsent egyébként el lehet itthon csípni, és akkor van két meccs után 6 pontod, az egy jó indulás. Nagyon kíváncsi vagyok, de bízom benne, hogy a Fradi tud nyerni, mert...
2: Én itt összeszedtem egy-két pró és kontrát. Ugye a kontra, hogy kezdjem, ugye kikapott 3-0-ra az Union Saint-Gilloise-tól ugye az első meccsen, ugye ez a Pilsen. Tehát nekik még idegenben is, azaz a Grupa Arénában is győzni vagy, mert akkor tulajdonképpen két zakóval ők elbuktak. Tehát ez kontra, mert azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy sebzett vad, nem szeretem ezt, de tulajdonképpen igen. Na most az, hogy nyertek 3-0-ra a Mladá Boleszláv ellen a hazai bajnokságban, és 10. helyen állnak, ebből mondjuk annyi, hogy önbizalmuk lehet, de nem a tizedik helyet, hanem a 3-0-ás győzelemtől. Azt, hogy hol áll egy csapat a tabellán, az szerintem nem annyira fontos, mert ugye teljesen más, hogy sorozatról beszélünk. Azon viszont érdemes elgondolkozni, hogy amikor a Fradi, ez tavaly februárban volt, egyenes kieséses szakaszban a Európa Ligában a 16 közé jutásért játszott, 1-0 nyert a grupamába, és kint 3-0 kikapott. Nagyon szomorú meccs volt az.
0: És nagyon és sima. Még,
2: és nagyon sima sajnos. Jó, változtak az idők, meg volt egy 1-1 még a két csapat között, de hát nagyon szoros tulajdonképpen. Tehát azt kell mondjam, hogy itt összesítek, akkor nézve ezt a tavaly februári jó más, még lassan másfél éve volt, rendben van, azóta sok minden változott, tehát a Fradihoz, ahogy szoktam mondani, igazi edző érkezett, de nem minden szól a Fradi mellett. De nem az, tehát a legkevésbé az szól ellene, hogy két arcú a bajnokságban, illetve a nemzetközi kupában.
1: A magyar bajnokságban vannak ajánlások, megkötések, különböző módon, ha ezt figyelembe veszed, egy kicsit lefolytod a csapatodat, nem mindig ugyanazokat szerepelteted. Egyébként ez a nemzetközi porondra felkészítése szerintem ebből a szempontból jó, mert a bajnokságban nem égeted le a játékosaidat, szabadobban és sokkal inkább elszántabban lépnek pályára azok a nemzetközi kupákban, akik esetleg a magyar bajnokságban nem tudnak annyi percet játszani ilyen vagy olyan okok miatt. És ezért a szezon ezen részében a Fradit abszolút nem féltem a nemzetközi porondon, mert mindenki bevethető, jól nincs sérült beteg, de nincsenek ezek a különböző szabályok, meg ajánlások. Ezzel, és ebből megkövetkezik az, hogy most miért van 3 döntetlenje például a Fradinak sorozatban az NB1-ben. Ugye most ő így érkezik erre a meccsre. A nyitófordulóbeli idegenbeli siker az egy nagyon jó alap. Ez simán elő lehet venni a játékosoknak, megmutatni, hogy mi így is tudunk játszani. És ebből a szempontból mondom, a Fradi szerintem a Pilsen, főleg, hogy így ilyen mondjuk így alapszakasz meccs, és nem oda-visszavágos, 80%-ban esélyesnek tartom, de lehet, hogy azt mondom, hogy szinte biztos, hogy a 3 pont marad.
2: Én óvatosabb vagyok
1: de
2: azért.
1: Igen, óvatos.
2: De nyer a Fradi, de lehet ebből egy, tehát ahogy Mésző Kálmán mondta, emlékszem a magyar-norvég VB-s elejtező szüneti, vagy valahogy brüggöljétek ki, tehát lehet, hogy ebből egy igencsak nyögvenyelős, bár legyen nyögvenyelős. Tehát én is Fradi győzelemre voksolok, meg a szívem szerint, mert magyar csapat, de azért ez nagyon meleg meccs lesz.
3: Lehet nyögvenyelős, csak nyerjenek.
1: Egyébként a Fradival többször előfordult már az elmúlt időszakban szezonokra visszamenőleg, hogy ez a két arcúság, és utána valahogy mindig, ahogy a nemzetközi kupában nem sikerült nagyon messzire eljutni, akkor a magyar bajnokságra figyelve, kivéve a tavalyit, amikor az előzőt, amikor
0: áprilisig működött májusig.
1: Igen, és utána behúzták. Az előző szezonban a Győr utolsó fordulóval
0: Borbé dölte. Balázsa.
1: Igen. De Fradinval nem új, hiába van most az edzője új, de a maga a klub életében ez egy nem egy szokatlan, hogy a bajnokságban most 6. talán a Fradi, miközben a nemzetközi porondon meg jobban áll.
0: És most ugye két hazai meccse van, mert játszik most csütörtökön ugye a csehekkel, jövő héten csütörtökön megjön az a portugál csapat, uh-huh. És kettő között van még egy bajnoki, tehát most egyébként akár meg is lehet alapozni valami egészen jó dolgot, de most tényleg csütörtökig kell nézni. Nagyon optimisták vagytok a győzelmet illetően, nyilván az ember szeretné, hogyha a Ferencváros nyerjen. Én inkább csak abban bízom, hogy az a tendencia, ez akkor tényleg még folytatódjon csütörtökön, hogy a nemzetközi porondon egy másik Ferencvárost látunk. Lehet azért piszok nehéz dolguk lesz, és szerintem egy jó Joseph kellene ebbe a csapatba.
3: Igen, hát elég kemény menet lesz számukra most azért. Jó pár mérkőzés rövid időn belül. Másik érdekes hír magyar bajnokságból a Paks házatájáról. Ugye 2 millió eurós ajánlatot utasított vissza a Paks, mégpedig Szalai József játékjogáért, mondván, hogy hát nem tudnánk pótolni kivel a játékost. Igen, ez egy érdekes dolog ilyenkor. Játékos lehet, hogy egy jobb csapatba juthatott volna, vagy egy Európa Ligás csapatba, itt maradnia kell, a Paks érdekeit is szem előtt kell tartani, nem tudom ezt, hogy látjátok itt, ki járt jól, ki járt rosszul.
2: Hát én úgy látom, hogy Haraszti Zsoltnak, az ügyvezetőnek sajnos igaza van, mert azt mondták, hogy azért nem jött létre az üzlet, mert túl késő volt már a Paksnak ahhoz, hogy szerezzen egy másik játékost, ugye abba a pozícióba. Hát ebből a szempontból rossz a Szalainak, De én megértem tulajdonképpen a klubot, mert ez, mert az a klub, amelyik tulajdonképpen a hazai dolgokból főz. Tehát az, ami neki a konyhában van, ő abból tud főzni. Tehát ott a légiós nem látsz, tehát abszolút meg lehet érteni. Egyébként megmondom őszintén, ha most teljesen kívülről nézem az egészet, akkor azt mondom, hogy kár, hogy nem ment el, mert az a válogatott szempontjából is jó lenne. Ugye egy orosz csapatot rebesgettek, ugye az ügynöke, egy meg nem nevezett orosz csapatot. Nyilván.
1: De az is van, hogy Európa Ligás most akkor.
0: Európa Liga múltú. Egyébként én szerintem a Paks jól döntött, mert ez egy 2 milliós ajánlat volt, akkor, amikor nem tudsz kihez nyúlni, azóta Szalai
1: válogatott.
0: Igen, azóta Szalai válogatott lett, még jöhetnek a gólok ősszel, és akkor télen lehet ott lesz egy 12 gólos játékosod, aki meg mondjuk 3 vagy 4 milliót ér. Most persze ezek játék a számokkal, meg korán sem biztos, hogy van egyébként olyan európai csapat, amelyik ennyit kifizetne, de szerintem ez egy jó döntés volt. Ha nem volt szükség pénzre, mármint arra gondolok, hogy a büdzsé megvan erre az évre, rendezett a gazdálkodás, Paksról tudjuk, hogy ez így van, tehát nem létszükség, hogy te eladjál valakit, akkor egy olyan játékos, akire felfigyelt a kapitány, játszott a válogatottban, tehát és még csak feljebb ment az értéke, meg azért elmenni Moszkvába 2026-ban, úgyhogy nem játssza a nemzetközi kupát, igazából fogalmunk sincs, hogy milyen az orosz bajnokság erősségét tekintve, mert nem látjuk az orosz csapatokat nemzetközi kupaporondon, tehát én azért annyira nem vagyok elájulva attól, hogy biztos erősebb bajnokság. Jó, a magyarnál igen, az valószínűleg igen, de hogy egyébként milyen erősségű, tehát lehet, hogy jobban jár azzal, hogyha mondjuk ön egy holland, vagy belga, vagy Bundesliga 2-es ajánlat majd télen, szóval szerintem az egy jó döntés volt, hogy nem ment el.
3: De a hírek szerint egyébként folyamatos az érdeklődés iránt, tehát, hogy lehet, hogy elengedik majd
1: ára,
3: télen.
1: És csak egyfőle
0: az ára, hogy növi a gólokat. Erről van szó.
1: Nem olyan, mint amikor tavaly a szezon közben átigazolási időszakban engedte el mondjuk Varga Barnabást a Fradi, úgyhogy a gólkirályi versenyben élen volt, mert ott más volt a leányzó fekvése, öt érdemes volt így. Személy szerint is elengedni, meg a klubnak is.
0: Ott mindenki jól járt azzal az átigazolással, ment a Varga Barnabással. Itt lehet, hogy rövid távon mindenki jól járt volna, de hogyha meg a hosszú távot nézik, akkor
1: meg
0: a Paks úgy
1: jön
0: bele, hogy
1: király. Meg egy kis zsákba macska, ez az orosz klub, még az is. Ha nemzetközi porondon láthatnánk őket, akkor az a játékosnak is jó lett volna, de így, hogy Moszkvában is direkt járat, Isztambulba kellene a repkedni, és mindenféle, tehát még egy válogatott meghívó is sokkal kacifántosabb úgy utazás technikailag. De így teljesen érthető, hogy maradt.
3: Hátralevő egy-két percben még beszéljünk a számokról, mert van egy érdekes hír még. Az ESPN amerikai televíziós csatorna birtokába került dokumentumok szerint Gianni Infantino nemzetközi labdarúgó szövetség elnöke 2024-ben 1,72 millió dollárt kapott az idei világbajnoksággal összefüggésben. Hát vele kapcsolatban azért voltak folyamatosan érdekes hírek. Hogy...
0: Szótúri Gábori akkor.
2: Nem, én nem érdekelt. Ahhoz a hírhez csatolnám, hogy amikor a játékosoknak a kisegerés zsigereléséről beszélünk, akkor ugye a legnagyobb világszövetségnek az elnöke gyakorlatilag saját zsebre dolgozik. Mert ugye nagyon szépen néz ez ki. Idézném ezt a hírt azért, mert érdemes, hogy kiadta egy cégnek a most csak magyarul mondom, az FWC 2026 nevű Egyesült Államokban bejegyzett cégnek, ami a FIFA-nak egy külső, világos, a FIFA kiadta, tehát gyakorlatilag nem a FIFA-n belül szervezték a világbajnokságot, hanem ezt kiadták. Ez is nálam már egy kérdés egyébként, hogy így kell ennek
3: működnie. Okosan meg van ezt szervezni.
2: Nyilván ott nem divat a közbeszerzés ilyen helyzetekbe kiírni, de egyébként ez nagyon hasonlít arra, még az Egyesült Államokban is van bejegyezve, hogy így működnek valahogy az offshore ügyletek, és ebben nagyon szép pénzt lehet szakítani. Egyébként nem gombokért dolgozik az Infantino, mert 4,9 millió dollárt kitevő jövedelme van, tehát ez az 1,3 millió. Igen, ez gyakorlatilag. Na most ez pontosan, hogyha ha azt érzi most ennek a szövetségnek az elnöke, hogy én vagyok a jó fiú, mert sikerült most már a minél nagyobb létszámú csapatokkal meg a világbajnokságot, de majd még legközelebb, majd lesz 100 résztvevős, ezt most poénból mondom, világbajnokság, és akkor még többet keresetek, akkor azt mondja, hogy el vagyunk tévedve. Tehát el vagyunk tévedve, ha egy olyan szövetségnek az első embere gyakorlatilag ilyen függésben van, hogy érdekelt abban. Mert itt egy egész egyszerűen arról van szó. Tehát egyébként nem hivatkozom emberi méltóságra, mert én engem még nem nyalt meg nagy pénzt. Tehát nem tudom, hogy milyen... Nem tudom, milyen az, amikor megkínálják az embert, hogy kicsit simlizni kéne, és ennyit kapok. Tehát én könnyen pofászok, ezt elismerem. De hogyha valaki itt van ilyen pozícióban, ahol elég jó meg van fizetve, akkor szerintem kéne tudni nemet mondani.
1: Amerikai adóhatóságtól szereztem meg az ESPN. A FIFA alapszabályában benne van, hogy a FIFA elnöknek, főtitkárnak és a tanács a vezető teste tagjának minden jövedelmét ki kell hirdetni, vagy legalább nyilvánosságra hozni, legalább egy könyvvizsgáló jelentésben. Ez a 24-es fizetés nem szerepelt benne. 1,7 millió
0: ez
1: dollár.
0: Ez könyvelői mulasztás szerintem, csak szimplán, nem?
1: Nyilván, meg alapszabálysértés. Emlékeztek rá, hogy ugye most a Amerika USA próbálta úgy bevenni az Infantinót ezzel a tervvel, hogy akkor magántőkét vonjuk be. Nem sikerült, 3 nap alatt megbukott ez az amerikai eredetű.
0: Már bojkottal.
1: Igen, és amikor a Blattert levadázták, Platinit, mind-mind amerikai szál. Most például lehet, hogy az Infantino azáltal, hogy megbukott ez a terv, amit a nevéhez kötünk, de valószínűleg amerikai pénzügyi körökből táplálkozik, hogy ha ez nem jött össze, és Infantinót most már támadják emiatt a magántőke bevonással, lehet, hogy az USA-nak most érdeke, hogy az Infantino akkor nem tudott a mi pénzünkből FIFA tornákat rendezni, vagy mi nem tudunk a FIFA pénzéből, meg a saját pénzünkből, mert ilyen magánszektorba bevisszük. Lehet, hogy ez az első ilyen amerikai jele annak, hogy ha már az adóhatóság kiadta az ESPN-nek, ami szintén egy amerikai média.
0: Első dominó eldőlésre gondolsz?
1: Igen, hogy így nagyba. Hogy akkor dobjuk, akkor Infantino nem tudta elintézni, akkor kegyvesztett lett. Eddig nem sikerült ilyen, tehát 24-es dologról van szó. És most a VB után, amikor bedobta, hogy akkor legyen magánszektoros a minden FIFA torna, és akkor Trump mondta, hogy akkor mindentől kezdve mi rendezzük majd a VB-t, mert hogy akkor még olyan létszámúra felhizatjuk, hogy csak mi tudjuk megrendezni. Adunk nektek baromi sok pénzt, csak mi még, azt meg nem mondja, de még többet tudunk zsebre tenni. És akkor Infantino eznek nem tudott megfelelni, 3 nap alatt bedőlt az ötlete.
3: Tehát vele kapcsolatban egyébként folyamatosan ilyen hírek látok napvilágot, és nem lehet kirobbantani a pozíciójából, ennek ellenére ez az érdekes.
1: De az, hogy Blatter, és emlékszem, amikor írogattuk az MT-ben, mind-mind USA háttér volt, hogy mitől kell a Blatternek, vagy bíróság elé elnie, vagy rács mögé kerülnie, vagy valami pénz, tehát vagyonelkobzás, valami ilyesmi volt. Bűzlik az.
2: Biztos értik a hallgatók, a Blatter kispályás volt az Infantinóhoz képest.
3: Ez egy szép végszó volt.
0: Futballról beszélünk. Értjük.
3: Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Bitman, amelyenleg Turi Gábornak és Pilar Istvánnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak. A hazafutás hamarosan folytatódik a Víz Összekött magazinunkkal.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Víz Összeköt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
8: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
0: A következő szűk fél órában vízilabda lesz majd a fő témánk. ezen belül is a Ferencváros férfi labda, vízilabda csapata, de kivételesen nem magyar bajnokság és BL, illetve nyilván ezeket is majd szóba hozzuk, hanem egy egészen különleges torna, mert hogy a Ferencváros csapata hétfőn elutazott Georgiába, Grúziába, és ha minden igaz, akkor a csapat vezetőedzője Nyéki Balázs itt van velünk most az adásban. Szervusz!
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt vagyok, jelentkezem Grúziából.
0: Amikor az M4 Sport közvetítette ugye a múlt heti Bajnokok Ligája meccseteket, nagyon magabiztosan nyertetek, én akkor ott arra figyeltem fel, hogy a meccset követő interjúban említetted, hogy hát majd azért a jövő hét és Batumi és sokkal nehezebb lesz. Aztán elkezdtem kutakodni az egyik ilyen internetes eredmény követően, hogy milyen meccsek lesznek majd itt Batumiban. Semmit nem találtam, aztán Göbölyös Gábor kollégám gyorsan segítségemre sietett, hogy egy egészen exkluzív tornára utaztatok ti el Grúziába, ahol többek között ott van a Prorekko, ott van a Novi Beograd, a Marseille, és még lehetne sorolni a csapatokat. Kicsit arról mesélj nekünk első körben, hogy hogyan jött ez a megkeresés, mert látszólag jól illeszkedik most egyébként a menetrendetekben.
8: Igen, majd ezen egyébként változtatunk, mert tervezek egy ilyen applikációt létrehozni, ami a vízilabdát egy kicsit jobban szolgálja, mert én is látom, hogy eléggé hiány szemben az információ közlésben, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, de amúgy egyébként meg nagyon örülök, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, még tavaly, amikor a Rekóval játszottunk április felé Olaszországban, akkor a Kemény Dénes hívott fel azzal a gondolattal, hogy ők őt megkeresték, a grúzok, és szeretnének egy ilyen szupertornát létrehozni. Utána a Varga Dénes, mint főszervező hívott, és természetesen két ilyen prominens személyiségnek azért nem lehetett nemet mondani. Úgyhogy nagyon örültem egyébként a megkeresésnek alapvetően, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy jó csapatokat tudjunk közösen készülni, edzőtáborozni, és játszani a BL meccsek előtt. Most ez valami hasonló lesz, de az is igaz, hogy elég komoly megterhelés lett, és az átlagosan egy picit nagyobb energiákat kell majd mozgósítanunk, mert 4 nap alatt csütörtöktől 4 mérkőzést fogunk játszani, minden nap egyet. Kezdünk a Novi Beograddal, vagy utána játszunk a Dinamo Tbilisivel, pénteken a Marseille-el játszunk, és szombaton pedig helyosztó lesz, attól függően, hogy hol végzünk a csoportban. Úgyhogy ezek nagyon jó ellenfelek lesznek, mindenki játék lehetőséghez fog jutni, bizonyíthatnak is a játékosok, és nagy valószínűséggel, amikor elérkezünk a vége fele, ott vasárnap fel, akkor pedig ilyen extrém fáradtsági faktorban leszünk, amire egyébként majd már tudom, mit kell mondani a játékosoknak, és bízom benne, hogy majd valamennyire át is megy, mert a Telekom kupán ezt azért át tudtuk élni, hisz a Magyar Kupa után egy nap pihenővel kezdődött a Telekom kupa, és végig az olimpiákosszal játszottunk edzőmérkőzéseket, és szombaton egy nagyon hasonló helyzetben voltunk, és 7-2-re vezetett az olimpiákhoz, felálltunk onnan, tehát van tapasztalatunk ezen a téren, minden esetre a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó szervezési torna lehet ez, nagyon jó gondolat, és azt meg mindig értékelni kell, hogyha a vízilabdát valaki promotálni szeretné, és foglalkoznak vele. Úgyhogy most ebben a pillanatban itt állunk, éppen most érkeztünk az Uszodába, és nem sokára kezdjük egyébként a közös edzőmérkőzést a Prorekóval. Úgyhogy tulajdonképpen majdnem, hogy 5 mérkőzést játszunk ez alatt a torna alatt, amely biztos vagyunk benne, hogy fejlődni is fog a játékunk, meg hogyha hibák vannak, azokat tovább tudjuk elemezni és javítani a leginkább a Panathinaikosz elleni BL meccsre, mert ugye az a következő majd.
9: Én arra lennék kíváncsi, hogy azért valamennyit már mondtál, hogy mindenki játék lehetőséget kap, meg csiszolni dolgokat, de azért ez egy elég különleges torna abból a szempontból, hogy azért gyakorlatilag az összdíjazás az megegyezik a teljes Bajnokok Ligája összdíjazásával, tehát gondolom cél az, hogy egy kicsit növeljétek a klub költségvetését. Ennek fényében mennyire fogsz kísérletezni akár új dolgokkal, vagy tényleg nem első számú cél az eredmény?
8: Nem feltétlenül első számú cél az eredmény, de ha már Kemény Dénesről beszéltünk, és az olimpiákhoz meccsről, ugye kim volt azon a meccsen, és amikor hátrányból visszajöttünk és megfordítottunk, utána üzent egyet nekem, és azt mondta, és azt írta, hogy gratulál, meg nagyon jó volt, hogy visszajöttünk, és jó, hogy nem adunk erőt, meg lehetőséget más csapatoknak, hogy kibontakozzanak, és tulajdonképpen ezért volt fontos az a mérkőzés, hogy vissza tudtunk jönni, és meg tudtuk fordítani, mert Azt gondolom, hogy ezen a tornán is ez az egyik fő gondolatunk, hogy nem fontos feltétlen, hogy megnyerjük, mert nincs következménye, ha nem nyerjük meg, de azért nem baj, hogyha erőt mutatunk, és azt az üzenetet küldjük mindenkinek, hogy mi mindenhol nyerni szeretnénk, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, plusz egyébként a Márszájá játszunk a Bajnokok Ligája csoport küzdelmei során, ami nyilván más lesz, de az se baj, hogyha az se lenne baj, hogyha meg tudnánk őket verni, és azért éreznék, hogy azért nem lenne egyszerű a Fradi ellen nyerni. Az persze egy plusz pikantériája az egész kupának, hogy pénzdíjazás is van, ami nyilván örülünk, hogyha a Ferencváros idei teljes költségvetésében belemegy majd, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy picit könnyebb legyen a saját életünk is az idei szezonban. Egyébként egyáltalán nem panaszkodott, meg nem is panaszkodnánk, sőt, kifejezetten szeretném jelezni, hogy meg is van az egész évre a költségvetésünk, és semmi problémánk nincsen. Úgyhogy ez csak egy ilyen plusz, amellett, hogy egyébként az utat is, és a szállást is fizetik a grúzok, úgyhogy ez egy ilyen teljes all-inclusive, amit kapunk, és azért ez tényleg ritkaság a vízilabdán belül.
9: Ezzel a tornával kapcsolatban egyébként az Európai Szövetség jóváhagyását adta? Nem volt ebből probléma? Más sportágban mondjuk gondolok itt, nem tudom, úszásra, amikor az ISL berobbant, ott rögtön kirobbant egy vita, hogy mi az, hogy a legjobb úszók mennek egy magánpénzdíjas versenyre. Itt volt bármiféle ilyesmi, vagy ez nem volt kérdés a vízilabda népszerűsítése miatt?
8: Hát vagy nem tudtunk róla, vagy ha volt, akkor akár valameddig eljutott, akkor azt ők letárgyalták. Felénk nem jutott el semmilyen panasz ez ügyben. Egyébként meg az volt az egyik összetétele, vagy fontos ilyen szervezési információ és kitétel, hogy a Bajnokok Ligáját leüsse a torna, és úgy próbálták betenni, hogy két héttel előtte, két héttel utána legyen, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy úgy ideális, hogy a két mérkőzés között van. Így mindenki eldönthette, aki meg volt hívva, hogy mennyire szolgálja a felkészülést, hogy mennyire lesz megterhelő. Abban biztos, hogy nagyon megterhelő lesz, de mondom, ha ilyen csapatokkal játszhatunk, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Arról nem is beszélve, hogyha pedig tényleg azt mondják mindig, hogy szeretnék népszerűsíteni a vízilabdát. Ha már ránk gondoltak, és ránk gondoltak először a Rekó mellett, akkor azt gondolom, hogy kötelességünk elvállalni ezt, és tényleg egy picit népszerűbbé tenni azzal, hogy jó mérkőzéseket játszunk, és talán majd aztán meglátjuk, hogy milyen sugárzás lesz Európa fele, vagy a világ fele, és akkor megláthatjuk azt is, hogy mennyire sikerül ez, és mennyire élvezhetik a nézők a YouTube csatornákon, vagy más média felületeken a mérkőzéseket.
0: Ezek szerint lesz élő közvetítés, majd valamilyen platformon, itt most utaltára, hogy akkor az interneten majd nyomon lehet majd követni a meccseket.
8: Igen, így is készültünk, tehát a mérkőzéseket mindig fölvesszük videóra, és most kifejezetten nem is hoztunk kamerát, mert előre megkaptuk az ígéretet, hogy egy médiaportálon keresztül biztos, hogy menni fog YouTube csatornán keresztül, de nagy valószínűség szerint még valahol máshol is. Úgyhogy azonnal, amint még a meccsnek, meg is kapjuk a felvételeket, és ami ennél fontosabb, hogy a nézők élőbe követhetik. Ha pedig esetleg ingyenes, az pedig azt gondolom, hogy még extrább dolog, mert ugye a European Athletics rendezését, a Bajnokok Ligáját és az Európa Kupát, az pedig ugye mindig fizetős csatornán keresztül kell nézni. Úgyhogy ha valaki ehhez hozzájut, és majd a linket nyilván nyilvánosságra hozzuk.
9: Ezt akartam, hogy igen, osszátok majd mindenképpen.
0: Minket érdekel.
8: Nektek személyesen küldöm, de köszönjük a nézőknek is.
0: Akkor adás után majd két e-mail címet természetesen adunk neked, de a viccet félretéve, én láttam néhány videót egyébként a közösségi oldalatokon, és volt egy egészen meglepő, hogy talán az első vagy a második grúziai edzésetek lehetett, voltak nézők, szurkoltak, együtt éltek úgymond a játékkal. Ott ők magyarok voltak, vagy helyiek voltak, vagy, mert az egésznek volt egy nagyon jó hangulata, és látszott, hogy a vízben a srácok is élvezték.
8: Így van, nagyon jó vibe volt az egésznek. Itt megjelentünk az uszodában, és láttuk, hogy úgy szivárognak be a helyi erők. Elsősorban azért fiatalokra, de voltak természetesen középkorúak is benne a nézők között. És ahogy így vezényeltem a feladatokat, meg utána átértünk egy kicsit játékosabbra, egyszer csak így megszólaltak, elkezdtek tapsolni, óriási üdvrivalgás lett, ami tényleg szokatlan, és egy picit az ugrod be, amikor így a nagy top kluboknál, labdarúgásban, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, valahol megjelenik egy csapat egy edzésen, vagy igazolnak egy játékost, akkor óriási köszöntése van az egész csapatnak, meg a sztárjátékosoknak. És tényleg így is éreztük magunkat, nyilván nem azzal a létszámmal, mint a futballban, de edzésen nagyon szokatlan volt, és nagyon jó volt, és nagyon jól esett a játékosoknak, és ahogy így mentek utána a lövőgyakorlatok, ott is beletettek el, már nyilván a játékosok is élvezték, beletették egy-két extra dolgot, és utána mindig valamilyen vastag fogadta a sikeres megoldásokat. Úgyhogy nagyon, nagyon jó pofa volt, nagyon tetszett mindenkinek, és végén meg is köszöntük nekik, megtapsoltuk őket, mert tényleg ez is egy ilyen különleges élmény volt a vízilabdán belül.
9: Hozzájuk eljutott, hogy most nem tudom, fél órán belül kezdődik egy Fradi Reko ilyen kis összecsapás?
8: Ezt nem
9: lézengenek
8: tudom.
9: Már
8: ezt
9: nem a tudom. Nézők?
8: Nem, most érkeztünk meg, most a játékosok elkezdtek mobilizálni a prevenciós stábbal, vagy a rehab stábbal, de egyelőre még nincsen senki, persze bízom benne, hogy jönnek majd.
0: Az jutott eszembe, hogy így meséltél erről a nyílt edzésről, hogy alapesetben nálatok sosem szokott azzal gond lenni, hogy milyen a csapategység, de hogyha valami ezt még tovább tudja erősíteni, akkor az pont egy ilyen, nem tudom, 5-6-7-8 napos túra, ahol együtt vagytok, együtt mozogtok, meccseket játszik a csapat, tényleg gyakorlatilag 168 órát töltötök majdnem kis túlzással együtt. Edzői szempontból ezt nagyon jól a csapat javára is lehet fordítani ezt az időt.
8: Igen, ezt nagyon jól mondod, ez pontosan ez is volt egyébként a tervebben is, meg talán azt mondhatom, hogy az idei felkészülésben is, hisz azt is lehetett látni, hogy mentünk Szlovákiába, megrendeztük a Telekom kupátot nyilván, azért Pesten voltunk, tehát nem volt úgy összetartás, de a szlovák túra alatt azért ugyanúgy 3-4 napig együtt voltunk, és ezeknek az is a célja egy kicsit, hogy összerázódjon a csapat, és az alapvetően is jó csapat kohéziót még tovább tudja erősíteni egy csapat. Bár egy nagyon picit óvatosabban bánnék ezzel, mert ha már erről beszélünk, akkor azt úgy megjegyezném, hogy az utóbbi időben nagyon divatos lett mindig azt mondani, hogy a játékosok nagyon szeretik egymást, nagyon jó csapat egységet alkotnak, és szinte az összes csapat lenyilatkozza. Egy példát mondanék, hogy a utánpótlás válogatottak mindegyike lenyilatkozta, hogy soha ilyen jó csapatban még nem játszott. Nagyon szeretik egymást, családként működnek együtt, emellett meg 6., 7., 8., 9.-ek lettek. Amit csak azért mondok, hogy nem biztos, hogy ezek a extra dolgok ma már, hanem ezek inkább ilyen kötelező dolgok egy csapat életében, hogy milyen csapat egységben tudnak együtt dolgozni. Az extra dolgok azok inkább a vízben jönnek, a teljesítmények meg a hozzáállás. Ez már inkább azt gondolom, hogy egy alapnak kell lennie egy csapatsport életében.
9: Ugye a Ferencvárosnak elképesztően erős a kerete, ennek ellenére, vagy ezzel együtt láthattuk azért az elmúlt bajnoki fordulókban, hogy megint avattatok Bajnokok Ligája meccsen, fiatal újoncot, bajnokságban is. Nekik milyen szerep lehet majd a jövőben? Akár név szerint is, hogyha gondolod.
8: Persze, nyugodtan név szerint is. Nyilván a fiatalokkal egy picit óvatosabban bánok, mert egy-egy mérkőzés, egy-egy jó mérkőzés után nem jelenti azt, hogy egyenes a karrierjük, sőt, nagyon hosszú az út még odáig, hogy sikeresek legyenek. Inkább azt mondanám, hogy ez egy óriási lehetőség számukra, és egy olyan utat láthatnak maguk előtt, meg olyan példákat, amivel megváltoztathatja meg az egész mentalitásukat. Úgyhogy az egyik ilyen játékosunk, akit ugye fokozottan a csapat mellett tartunk, és teljes mértékben a felnőtt csapat tagjának tekintjük, bár az IFI-ben játszik továbbra is vasárnaponként, az a Jámbor Csabi, ő utazik is ki, neki junior válogatott edzése volt hétfő kedden, természetesen oda elengedtük, mert ugye a Szívos Marci kérte, első edzése volt, én ezzel nem szerettem volna, emiatt, hogy kimaradjon, szokjon össze az új edzőjével, sok sikert kívánunk nekik, mert azt gondolom, hogy fontos az is, hogy szerepel majd a jövőben a magyar vízilabda, hogy az utánpótlás hogy tud szerepelni, és hogy tud visszajönni a legmagasabb szintre. Így utánunk jön, és holnap érkezik, a Dynamo Tbilisi ellen biztos, hogy játszani fog, úgyhogy játszhatjuk a fiatalokat. Van még egy ilyen vele egykorú, vagy egy évre fiatalabb játékos, a Cibók Belián, aki Szombathelyről érkezett hozzánk pár éve, és őt is felvettük a felnőtt és a délelőtti edzéseket velünk tölti, és most már azért egyre több mérkőzésen bemutatkozott. Mindig is terve volt a Fradinál, hogy építsük az utánpótlásunkat, és az utánpótlásból hozzuk fel a játékosokat a felnőttbe. Azt gondolom, hogy az is egy jó példa, hogy egy ilyen nagy csapatnál 5 saját nevelésű játékos játszik, az már egy elég magas szám. Azért azt gondolom, hogy ritka már a többi csapatnál, hogyha azért úgy szokták mondani, hogy nincs saját nevelésű játékosunk, azért ha benne lennék a komment szekcióban, biztos beleszólnék, de nem vagyok benne, ezért itt megteszem, hogy azért elmondom, hogy van 5 saját nevelésű játékosunk, amire büszkék is vagyunk, és azért ebből már 3-an vagy 4-en be is mutatkoztak a felnőtt válogatottba, úgyhogy ez is mindenképp egy kimagasló szám. Aztán bízunk benne, hogy válogatott szinten is olyan eredményeik lesznek, amire továbbiakban büszkék leszünk.
0: Azért annak van egy komoly üzenete egy fiatal számára, hogy nyugodtan menjen a válogatotthoz, egyébként utána pedig várunk, és gyere utánunk, és megszervezi a klub, hogy egy fiatal elmenjen egy ilyen tornára. Szóval, hogy ha én egy fiatal játékos lennék, akkor biztos, hogy ha valami motivál, akkor ez az út, ez biztos.
8: Hát ez így van, ez előttük van ez a lehetőség, a példa, és azért azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy akik már többen is beépültek az elmúlt években, itt a lehetőség megvan, adott, azért az is egyértelmű, hogy a Ferencvárosnál az eredmények fontosak, ha már kérdezted a Batumi tornán az eredményt, itt is fontosak az eredmények, úgyhogy minden jól szeretnénk szerepelni. Itt nem csak kiveszünk valakit az utánpótlásból, vagy játszattatgatjuk, hanem igenis nyomás alá helyezzük itt a felnőtté válási ideje alatt, mert azt gondolom, hogy egy serdülő, meg egy ifi korosztálynál, és amikor vannak a final eight-ek, azok is izgalmas periódusok, de maga a nyomás az itt kezdődik, és itt kell elkezdeniük ezzel együtt élni, és megszokni, és ha jól tudják ezt kezelni, akkor meg sikeresnek lenni a jövőben. Úgyhogy bízunk is benne, hogy a Jánbor Csabi is egy ilyen karakterünk lesz. Szinte biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy nem is nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy a következő időszakban, legalábbis a 28-as olimpia után biztos, hogy a magyar válogatott egyik nagy erőssége lesz.
9: Ha már itt említetted az eredményességet, azért szerintem menjünk végig, hogy kikkel fogtok játszani ezen a tornán, és milyen nyilván győzelemre törtök, de azért lesz itt egy Eurókupa győztes Marseille, egy Novi Belgrád, egy Tbilisi, és akkor remélhetőleg még egy Rákó összecsapás a végén.
8: Igen, holnap kezdünk a Novi Beograddal, az egy most már lassan azt mondható, hogy egy ilyen ikonikus párharc, azért játszottunk velük BL elődöntőt, BL döntőt, nagyon sokat találkoztunk Bajnokok Ligája csoportkörbe velük, és mindig pikáns mérkőzések voltak, nyilván átalakultak, de azt gondolom, hogy idén is nagyon jó játékerőt képviselnek, ugye van magyar játékos náluk a Mészáros Matyi is, de kifejezetten jó és extra játékosok is vannak már, olimpiai bajnok is, és kimagasló szerb válogatott játékosok, úgyhogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. A Dinamo Tbilisi ellen most azt nem mondanám, hogy könnyű meccs lesz, mert nyilván ugyanúgy energiákat kell majd beletenni, hogy papíron ez egy más szintet képvisel. Még amikor nagyon erős volt a Tbilisi, akkor sem a BL-nek a elitjébe tartozott, ebben a pillanatban meg, ha minden igaz, gyengült is, de ez se baj, mert mérkőzésnek is jó, plusz lesz 3-4 játékos a idősebbek közül, akik tudnak, most lesz nekik. Pénteken pedig játszunk a Marseille-el, ugye, aki ellen játszottunk már Bajnokok Ligája elődöntőt, tavaly megnyert az Európa kupát, és egyébként én személy szerint a BL 6 legjobb csapatával gondoltam őket tavaly is, meg idén is, úgyhogy biztos, hogy egy kemény ellenfél lesz. Aztán, hogyha ha minden jól alakul, az szinte biztos, hogy a Rekóval játszanánk a döntőt, mert a másik oldalon az egy kicsit könnyebbre sikerült, nem véletlen, hisz a helyi másik grúz csapat, az Apollo, az úgy próbálta összetenni a csoportot, hogy őnekik is legyen esélyük a pénzdíjazás végén valamilyen jó eredményt elérni, úgyhogy ott játszanak egy japán bajnokkal, meg játszanak a Hannoverrel, de azért a Hannovert meg tudjuk, hogy tud meglepetést okozni, úgyhogy nagy valószínűséggel, ha nagyon-nagyon jól menne minden, és pozitív van, veszük az akadályokat péntekig, akkor Rekóval játszanánk, vagy csak pozitívan veszük az akadályokat szombatig, akkor Rekóval játszanánk vasárnap a döntőbe, úgyhogy ez lenne a forgatókönyv. Az már más kérdés, hogy ott megint milyen eredmény születne. Mindegy, ez nagyon messze van még egyelőre ez a terv, hogy így haladunk.
0: Azt már láttuk azon a kis videón is, hogy milyen fogadtatás volt a csapatnak egy edzésen. Mekkora uszodában rendezik majd a tornát, és arról tudtok-e, hogy hát gondolom, hogy akkor itt most sokan lesznek, mert nem véletlenül investálnak ott ennyi eurót ebbe a tornába. Gondolom, hogy ennek megfelelően próbálnak majd a körítésre is figyelni. Erről tudtok-e bármit, vagy akár Varga Dénes, vagy Kemény Dénes bármit elárult-e?
8: A Dumival még nem találkoztunk, elvileg szerintem, ha minden igaz, holnap fogunk, vagy még talán a mai edzésen találkozni, és akkor majd erről felvilágosít minket. Amit úgy alapvetően és általánosságban a grúzokról kell tudni, hogy bármilyen sportesemény van, azt nagyon szeretik, nagyon élvezik, és tényleg nagy létszámú közönség előtt játsszák le a Bajnokok Ligájában, amikor nagyon magabiztosan nyertünk ellenük a Dinamo Tbilisi ellen, akkor is mindig telt ház előtt játszottunk, és jó hangulatú meccseket játszottunk. Úgyhogy valami ilyesmire számítok most is, amit magáról az úszodáról, az infrastruktúráról kell tudni, hogy egy új úszoda, de ez a régi, klasszikus oroszos vagy szovjetuniós stílusban épült, nagyon magas épület, óriási beltérrel, egy oldalon lelátó, a másik oldalon lefal, és egy nagyon szép új úszoda egyébként, de az a tipikus olyan úszoda, ahol akár korábban Volgográdban vagy Csehovban lehetett játszani, óriási épület, nagyon nagy beltérrel és egyoldalú lelátóval. Ez, ha megterítik, akkor egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, nagyon jó hangulatú mérkőzések lesznek a napok folyamán.
0: Hát akkor mi jó hangulatú meccseket kívánunk, és hát akkor mondjuk 4+1 FTC győzelmet, a plusz egy az a maira vonatkozik, de talán az se baj, ha majd picit altattok. Sok sikert kívánunk nektek majd sok ezen sikert a tornán, és nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy a rendelkezésünk rátál.
8: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
9: Köszönjük, szia.
0: Az elmúlt, hát bő 20 percben Nyéki Balázsra beszélgettünk a Ferencváros, az FTC Telekom Waterpolo vezetőedzőjével. Hát egy nem akármilyen tornára utaztak el, és egyébként nyilván az nem titok, mi mind a ketten nagyon szeretjük a vízilabdát, és nagyon ritka az ilyen alkalom. Emlékeim szerint tavaly szeptemberben volt egy olyan New Yorki gálameccs, amikor a Rekó és a Ferencváros játszott egymással, de hogy alapesetben van a bajnokság, van a nemzetközi kupa, és ennyi, meg hát persze a válogatott tornák, de hogy ilyen kaliberű rendezvények nem igazán vannak, sőt, mint a Telekom Kupa volt most Budapesten, az is egy ritka dolog.
9: Így van, és ráadásul nem csak a vízilabdával, tehát idefele jött, én pont azon agyaltam, hogy melyik sportban van olyan, hogy a világ, nem tudom, 6 legjobb csapatából 4-et szezon közben.
0: Na igen, mondjuk nem egy felkészülési időszak.
9: Két Bajnokok Ligája forduló között összerántanak egy 4 napra, 5 napra, és azt mondják, hogy tessék, játszatok itt nagyon sok pénzért. Nem tudok ilyet, tehát hogy még a kézilabdában volt ugye most a klubvilágbajnokság, de az is a Nemzetközi Szövetségnek az ügye, vagy a szervezése, abszolút, abszolút. Ez meg tényleg, tehát itt egy meg is jelent a www.hu-n egy cikk Varga Dénessel, ahol elmondta, hogy gyakorlatilag egy helyi vállalkozó, aki a legnagyobb, nem tudom, zöld energia befektető egész Grúziába.
0: De korábbi vízilabdás,
9: van kötődése, ő nem is az, hogy ő találta ki, hanem ő a mecénás ennek a tornának. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azért a Bajnokok Ligájáról is elmondható, hogy mondjuk van az a 6 csapat, amelynek potenciálisan esélye van bejutni a legjobb 4 közé. Azért mondjuk ők az egész szezonban, ha nem számítjuk a Final Four-t, akkor mondjuk 2 vagy 3 igazán éles meccset játszanak a BL-be, ami mondjuk dönthet a Final Four-ba jutásról, vagy akár a kiesésről. Itt meg 4 nap alatt gyakorlatilag még egyszer játszhatsz ennyit, 2 vagy 3 nagyon-nagyon éles meccset. Ugye Balázs is elmondta, hogy amikor a Tbilisi az nem feltétlenül az, de egyébként a sorozat terhelésbe, ha egy könnyű meccset rakunk be, akkor is azért az terhelés, tehát elég sokat ki tud venni a játékosokból.
0: Illetve itt van a Marseille, amely egyébként csoport ellenfél a Bajnokok Ligájában, tehát van egy ilyen
9: abszolút,
0: pozitív igen hozadéka is, hogy egymást fel tehát lehet térképezni.
9: Én abban bízom, hogy ez egyrészt nem egy egyszeri alkalom lesz, amennyire mondjuk Varga Dénesnek lehet hinni, ez egy hosszú távú kezdeményezés.
0: És tényleg legyen így.
9: És legyen így, és szerintem más sportágokban is labdarúgást nyilván vegyük le, mert ott tényleg daráló, amit a legjobbak nyomnak egész évben.
0: Egyébként is lehetetlen egy ilyennek a megszervezése.
9: Egy kézilabdába, röplabdába, akár még a kosárlabdában is, de nyilván mondjuk ott az Euróliga az egy elég magas színvonal, el tudok képzelni ilyen 3-4 napos szuper tornákat a legjobbak között, mert az biztos, hogy megtelnének rá a csarnokok. Nyilván most a vízilabdában nem tudom, hogy Georgiában mennyire sikerül mondjuk fel megnyomni ezt a dolgot, de azért egy Fradi Pro Recco-ra szerintem biztos, hogy sikerül majd megtölteni a csarnokot.
0: Hát hogyha a másik csapat, az az A-sport nevezető, mondjuk elcsípi a csoportban a második helyet, és közvetlen a...
9: Egy bronzmesse, igen.
0: Akkor lehet.
9: És ez volt a cél, amennyire hallottuk.
0: Igen, abszolút.
9: A véletlenszerű sorsolásnál.
0: Még akár össze is jöhet. Nagyon kevés időnk van hátra. Egy dologról beszéljünk még, Nyéki Balázs is elrejtette az interjúban, hogy Cívós Márton kérte, hogy a fiatal játékos ott legyen, mert hogy már lassan egy hetes hír, hogy Cívós Márton lett a Magyar Úszas Szövetségi Kapitány, ami szerintem egy elképesztően jó dolog, mert látjuk, hogy a Honvédnál milyen munkát végez. A szövetség oldalán nyilatkozott, és engem nagyon megragadott egy fél mondat. Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés, és akkor itt jön ez a fél mondat. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem. Ez annyira Szívós Márton nekem, nagyon. Hogy ő tényleg azt látja ebben, hogy ez egy igazi küldetés, mert hogy ez az ember élhal a vízilabdájra, és szeretne visszaadni valamit, amit a Honvédnál már elkezdett. Szerintem egy teli találat az ő kinevezése, függetlenül azt se tudjuk, hogy milyen eredményei vannak, mert most kezdték
9: a munkát. Én is így érzem, engem az lepett meg, hogy őt meglepte a felkérés, de tényleg, tehát én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy most, de az biztos volt szerintem az elmúlt években elvégzett munka alapján.
0: Hogy egyszer majd valamilyen egyszer felkérés valahol, érkezik.
9: Vagy korosztályban, vagy akár majd valamikor egyszer felnőtt szinten, ő biztos, hogy fog a nemzeti csapatnál dolgozni, és szerintem, ha mondhatjuk így kezdésnek, egy U20-as válogatott, azt nem tökéletes terep, mert azért, hogyha valaki nézi a közvetítéseket, nem biztos, hogy tudnék jobb szakembert mondani, aki a fiatalok nyelvén ért, hát az biztos, hogy Szívós Márton, tehát egy ilyen, nem tudom, highlightot érdemes megnézni az ő beszólásaiból, azt sokat, szerintem csak a fiatalok értenek belőle. Úgyhogy én
0: de célba ér.
9: Abszolút célba ér, és szerintem, ahogy te is fogalmaztál, tökéletes teli találat, azt gondolom, de várjuk meg az eredményeket.
0: Igen, nyilván, és ugye itt azért nevelésről
9: de
0: is beszélünk.
9: De amennyire halljuk, azért valószínűleg elég erős garnitúrával dolgozhat. Hát ha valaki a Ferencváros felnőtt csapatába oda tud érni rendszeresen, 19 évesen, azt szerintem nem lehet egy rossz alapanyag.
0: Hát sok sikert kívánunk Szívós Mártonnak ehhez a feladathoz is, ehhez a munkához is, hogy ő fogalmazott szolgálatnak tekinti, mi pedig hát hálásak vagyunk, hogy így is szolgálja a magyar vízilabdasportot. A mai vízösszeköt adása viszont gyakorlatilag ezzel most véget is ért. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az adásban, és kicsit belepillanthattunk, hogy milyen tornára is készül a Ferencváros férfi vízilabda csapata, és ahogy Nyéki Balázs említette, lehet majd követni a találkozót az internet segítségével. Az első mérkőzést magyar idő szerint holnap délután 4 órakor, tehát 16 órakor a Novi Beograddal játssza majd az FTC Telekom csapata, aztán jön a Dinamo Tbilisi, szintén 4 órakor pénteken, szombaton 4-kor a Marseille, és hát remények szerint vasárnap a Pro Recco elleni finálé. Kedves hallgatóink, a víz összeköt adását hallottak, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik, köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra!
10: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Kielégítő 14. Leo állapota a tegnapi műtét után. Marad a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
10: Sporthírek.
11: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe. Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya, túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City, a címvédő Paris Saint-Germain-t fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. A kazakh Kairat Almaty vár az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A magyar korosztályos bajnok csapat az Újhideg Kuti Nándor stadionban kezdi meg a második fordulót október 28-án 18 órától. Az idegenbeli visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. Csütörtöktől vasárnapig Batumiban ugrik vízbe egy 8 csapatos tornán az FTC férfi vízilabda együttese. A torna életre hívásában a sportág két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett. A Ferencváros csütörtökön a Novi Beograd, pénteken a Dinamo Tbilisi, szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor. 22 profi idény után visszavonult Gael Monfils, aki 13 trófeát gyűjtött a férfi tenisztornákon. A 40 éves játékos az idény elején jelentette be, hogy az esztendő végén felhagy az élsporttal, szerdán pedig a sportág dopingellenes hatósága közölte, hogy Monfils regisztrált a visszavonult játékosok listájára. A látványos és időnként akrobatikus stílusáról is ismert teniszező szeptember elején vívta utolsó hivatalos mérkőzését, amikor 40 évesen és két naposan kikapott a US Open második fordulójában, az amerikai Lerner Tien-től.
10: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Az európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagállamok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök pénteken reggel először folytat majd hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. 5-re emelkedett az ukrán főváros elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma. Legkevesebb 36-an megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte a kijevi rendőrség. Az orosz erők sugárhajtású drónokkal mértek csapást hajnalban Luck városára, köztük egy nagykereskedelmi raktárra. 6-an meghaltak, 12-en megsebesültek, találatért egy 9 emeletes lakóépületet is. Ott az eddigi információk szerint egy felnőtt és egy gyermek sebesült meg. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább, de gyakori területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Kielégítő 14. Leó állapota, közölte a pápát kezelő orvoscsapat. Tegnap egy komplikációmentes műtét során egy korai stádiumban lévő rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint ma már légzőgyakorlatokat végzett a katolikus egyházfő, és sétált is a kórtermében.
10: Közlekedés.
11: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Az érintett szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a változóan napos gomoly felhős idő. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A hírek után folytatódik a Hazafutás. Műsorunk utolsó fél órájában az ökölvívással foglalkozó magazinunkat, vagyis a szorító sarkot hallhatják.
2: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Túl vagyunk a szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon. Várjuk, hogy milyen eredménnyel zárul a pánamerikai bajnokság, mégpedig azért várjuk, mert november 14-én Budapesten a Ryz Levente sportcsarnokban rendezik az első PAP kupát, amely Európa és a pánamerikai kontinens válogatott csapat találkozója. 2x5 súlycsoportban rendezik majd ezt az egész napos, vagy egész estés programot, mégpedig olimpiai súlycsoportokban, ugye 10 súlycsoportból 7 az olimpiai a férfiaknál és a nőknél, és itt a legalsót és a legfelsőt levágták, és a köztes 5-5 súlycsoportban lépnek majd ringbe Európa, illetve Amerika legjobbjai, de a kiírás, 2 évente rendezik majd ezt a papkupát, a kiírás úgy szól, hogy a mindenkori házigazda, ez ugye most Magyarország, egy férfi és egy női ökölvívóval garantáltan ott lehet ezen a rendezvényen. A nőknél arany, ezüst és bronzérmet is szereztünk az EB-n, végül a 65 kilós EB ezüst térmes Hámari Lucára esett a választás, ő képviseli majd a nőknél Magyarországot Európa színeiben. A férfiaknál annyiból speciális volt a helyzet, hogy 3 magyar bunyós jutott 8 közé az EB-n, köztük Szaka István 50 kilóban és Akilov Filip 75 kilóban boxolt, viszont egyik sem olimpiai súlycsoport, így a 70 kilós Hankó Kálmán lesz Magyarország képviselője, és egyelőre várja amerikai ellenfelét, úgy, hogy hosszabb kihagyás után nagyon sok kilogrammot leadva tért vissza, 70 kilogramba lett előbb országos bajnok, majd Európa bajnoki 5., és akkor ezzel a lendülettel ott lehet a PAP kupán is. Őt kérdeztük arról, hogy mi történt vele, honnan tért vissza, és mit vár a PAP kupától, meg aztán hosszú távon egy kicsit egészen a Los Angeles-i olimpiai ciklusból hátralevő 2 évtől.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
2: Hankó Kálmánnal nagyot fordult a világ 2026-ban. Hát menjünk oda-vissza, hogy Nyíregyházán az országos bajnokságon, ha valaki berobbant, az te voltál, azért itt Buza Rafaellel, Énekes Dominikkal súlyosbított 70 kilós súlycsoportot tudtad megnyerni nagyon meggyőző produkcióval, ezzel megváltottad a belépődet az Európa-bajnoki csapatba is. Miközben, ugye a vasas süllős bunyósa vagy, miközben azért az utóbbi időben nem nagyon lehetett rólad hallani. Mi volt veled, miért kezdted újra, és most hogy érzed, mennyire jött be ez az újrakezdés?
3: Szép jó napot kívánok! Hát igazából köszönöm szépen. Az, hogy mi volt velem, ugye hát én elég korán kezdtem a boxot, aztán miután fiatal felnőtt lettem,

0: Ugye még gyerekkoromban válogatott is voltam, szóval miután fiatal felnőtt lettem, jött egy válaszpont az életembe, ugye, hogy a munkát vagy a könyvívást választom. Akkor ugye a munka mellett döntöttem, családot alapítottam, dolgoztam, és mindig is bennem volt az, hogy ugye vissza szeretnék térni, csak aztán a súlyom hát felszökött, meghíztam, és mindig bennem volt, mondtam, igazából itthon beszéltem a feleségemmel erről, hogy vissza szeretnék térni, és mondta, és őtől kaptam azt a tanácsot, hogy ne beszéljek róla sokat, mert minél tovább kibeszélem magamból, nem teszek érte. És akkor volt az, hogy egymás, hát így kapcsolatba kerültem Kovács Armanddal, a vasasos edzővel, és elkezdtem hozzá lejárni, és akkor még nem volt ilyen messze nyúló terv, csak annyi, hogy profiba szeretnék majd egy-két meccset boxolni. És akkor így jóformán rá lettem vezetve, hogy kéne amatőrbe egy-két meccset intézni, hogy mégis azért volt egy hosszabb kihagyásom, hogy visszarázódjak ebbe az egészbe, és ahogy telt ugye az idő, egyre ment lejjebb a súlyom, aztán már a bocskaira hoztam, fogyasztottam ugye a 75-re, és utána akkor a fejünkbe vettük ezt az egészet, ugye jöttek az eredmények, és utána, hogy mi lenne akkor, hogyha visszatérnék a saját súlyomba, ugye, mert én régen 69 kg-ban versenyeztem, és így a fejünkbe vettük, hogy akkor a magyarra fogjuk hozni így a 70-et, ami ugye sikerült is, visszatértem így a saját súlycsoportomban. Igen, akkor történt ugye a magyar bajnokság, ott volt igen a búza, meg az énekes, de tudtam, hogy ez az én súlyom, hogy ide visszatértem, itt teljes magabiztossággal vágtam bele.
1: Honnan tértél vissza? Mennyi volt az a súly, ahova felszökött a súlyod, ahogy mondtad?
0: 110 kg.
1: Az nagyon szép. Hát az akkor a egyharmadát leadtad gyakorlatilag, sőt több, mint az egyharmadát.
0: Igen, hát ez egy ilyen hosszabb munka, ugye, mint dietetikusnak a tanácsára, meg így maga a vasas is nagyon sokat segített benne, mint Arman. Így ez egy csapatmunka volt, ugye nekem a kitartásom, volt cél előttem, hogy mit szeretnék, és akkor így sikerült ezt véghez vinni.
1: A nyíregyházi szorítóban nyilván az ellenfelek is egy kicsit meglepődtek rajtad, mert azért nem arra számítottak, hogy majd jön Hankó, aztán viszi az aranyat. Szóval milyen emlékeid vannak erről a néhány nyíregyházi napról, aminek ugye aranyérem lett a vége?
0: Igen, hát nagyon sok mindenki ugye meglepődött, hogy visszatértem a saját súlycsoportomba, és láttam is a fejükön egy-két embernek, hogy így meg vannak lepődve, meg hát így volt bennük egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen meglepődés, aztán igazából hát úgy sikerült, ahogy szerettem volna.
1: Ennek, ha nem is automatikusan, de végül is ennek a következményeként aztán Európa-bajnokságon képviselheted Magyarországot, mégpedig a European Boxing első Európa-bajnokságán Szófiában, ahol két nagyszerű győzelem után már majdnem a dobogóra álltál fel, tehát mennyire lepett meg az, hogy a nemzetközi mezőnyben is mennyire alkalmas vagy arra, hogy megmutasd magad?
0: Ugye, ahogy véget ért a magyar bajnokság, és kiderült, hogy tudom képviselni Magyarországot az Európa-bajnokságon, ugye nekem a szemem, vagyis így a szemem előtt csak is az érem lobogott, az, hogy mit szeretnék elérni, ami elvárás volt magamtól. Ugye két nyert meccsen voltam túl, egy azeri bajnokkal boxoltam a éremért. Hát ott is próbáltam mindent megtenni, ugye menetről menetre láttam a pontozást, vagyis hallottam, ugye próbáltam minél többet nyújtani, amit nem tükrözött a pontozás. Aztán így sajnos úgymond az egyik szemem sír a másik nevet, hogy nem sikerült az érem, ami az elvárás volt magamtól, viszont úgy belegondolva, hogy tavaly tértem vissza, és mégis sikerült egy ötödik helyen zárnom, azért az úgy gondolom, hogy nem kevés dolog. Meg hát igen, az, hogy maga a nemzetközi mezőnyben úgymond hosszú kihagyás után még mondhatni lehetséges, hogy tapasztalatlan voltam, aztán mindegy, hát ez előnyömre vált, mert ő sok tapasztalatot gyűjtöttem itt az Európa-bajnokságon, úgyhogy továbbra is ez van előttem.
1: Ugye a vasas színeit képviseled, akár csak például Kovács Armand fia, Kovács Kruzito, aki ugye 60, most már 65 kilóba boxol. Egy hónapig itt volt nem is egy nagyon ütőképes kubai válogatott bunyós nálatok a Fáj utcába. Te mennyire tudtál találkozni velük?
0: Hát minden nap. Ugye együtt edzettünk. Nagyon hasznos volt, és nagyon jót tett nekünk. Ugye teljes más kultúrával boxolnak ők, és hát el tudtuk sajátítani maga az ő tudásukat, így át tudtuk csiszolni, át tudtuk alakítani a mi box stílusunkhoz, ami én úgy gondolom, hogy épített minket, és nagyon hasznos volt nekünk, mind Kruzinak is, mind nekem is.
1: Ugye most 70 kilós, most hány kilós vagy először is, akkor inkább így kérdezem, mert a súly az te esetedben nyilván nagyon fontos. Meg tudtad-e tartani azt az alapsúlyodat, amiből aztán a 70-et már tudod hozni?
0: Igen, 72 kilogram vagyok, hát igazából teljesen beállt ide a súlyom. Hát odafigyelek folyamatosan az étkezésre, nem engedhetem el a súlyomat, tudom. Aztán így teljesen tudatosan élek.
1: Most, most ezt a 70 kilót, ezt most épp nagyváltósúlynak hívják a bunyósok? Mert ugye régen 71 kiló volt hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, csak annyit változtak a súlycsoport határok, hogy a legtöbb súlynak már nincs is igazából neve. Szóval az a nagyváltósúly, az a te esetedben megáll? Szoktad így hívni?
0: Nem szoktam, mert ez a megnevezés, ugye ez profi boxban van.
1: Hát amatőrbe is így hívták. Igen.
0: Ja, hát igen, az az igazság, hogy még nem vagyok jártas a profi boxban, aztán meg így, még régről se tudom ezt, szinte vagyok, úgyhogy én nem tudom, ezt nem tudok így erre válaszolni.
1: Nincs jelentőség egyébként. Na, szóval a profiról azért váltsunk akkor két szót, mert hiszen mondtad, hogy amikor újra kezdted, akkor is az volt, hogy jó, hát lehet, hogy eljutsz majd profi meccsekig, adott esetben abból még jövedelmed is lesz, aztán hopp, hirtelen ott találtad magad, hogy te vagy az amatőr válogatott frontembere 70 kilóban, sőt, az egész EB egyik legjobban szereplő magyar férfi boxolója voltál, tehát ugye ma már nem tiltja a World Boxing, a már jó ideje nem tiltja a profi és az amatőr közötti átmenetet. Szóval milyen lehetőségeket látsz, hogy majd profi meccseid legyenek?
0: Igazából pont a napokban, hát beszéltük az edzőmmel, Kovács Armanddal, hogy el szeretném kezdeni közben mellette a profit is, ugye, mint ahogy engedi, mert ugye most van egy ilyen olimpiai ciklus, ez az elmúlt két év, ugye, hogy amatőrként most ugye az első számú szempont az olimpia, de az mellett, ahogy tudom, el szeretném kezdeni a profi pályafutásomat is, úgyhogy debutálni szeretnék profiban.
1: Hát ha már olimpiát mondtál, valószínűleg, hogyha egy másfél éve azt mondják neked, akkor lehet, hogy nem tudom hány kiló voltál, lehet, hogy még 110, hogy te 70 kilóban valószínűleg olimpiai kvalifikációs tornákon fogsz boxolni, és akár még oda is érhetsz Los Angelesbe, azt szerintem te se veszed túl komolyan, de ez most már kézzel fogható esély.
0: Igen, hát ez ilyen, mondhatni, ilyen mese volt, ilyen meseszerű ez az egész, hogy ha ezt valaki mesél, akkor ilyen mesébe illő ez az egész, hogy visszatérek egy év alatt, és így az eredmények mellett az, hogy sikerül is elérnem a gyerekkori álmomat, hogy oda fogok tudni érni. Hát igen, ez egy ilyen mesébe illő sztori. De teljesen ez lebeg a szemem előtt.
1: Ugye Renzininek, hogy emellett a Renzini szövetségi kapitánynak, ugye alapvetően a Renzini módszer az állandó edzőtáborozásra, állandó versenyzésre, egész éves keretépítésre, együtt tartásra épül. Ezt kisgyerekes apukaként te hogyan tudod vállalni, vagy hogyan tudsz jelen lenni ebben a jellegű munkában?
0: Igazából ez majd még a jövő zenéje. Megpróbálok mindent úgy teljesíteni, vagyis alkalmazkodni a körülményekhez. Nehéz, de mindent megpróbálok tenni hát ennek érdekében.
1: Hát meg ha Los Angeles lebeg az ember szeme előtt, azért nyilván valamilyen áldozatot is kell hozni. Ugye Los Angeles előtt, ha úgy alakul, az utolsó világkvalifikációs tornának Budapest lesz a házigazdája, tehát adott esetben hazai ringbe boxolhatsz az olimpiáért, de annál hamarabb is boxolhatsz hazai ringbe, mert ugye a papkupán elfben te vagy az egyik megnevezett magyar induló, aminek ugye az az egyetlen oka, hogy az EB-n legjobban szereplők közül se Szakapisti, se Akilov Filip súlycsoportja nem olimpiai, már amiben az EB-n boxolt, meg főleg nem papkupa súlycsoport, Hankó Kálmáné viszont igen. Szóval ezt hogy várod, ezt a november 14-i csatát?
0: Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon várom, amikor kiderült ugye, hogy nekem sikerült kvalifikálnom magam egyedüli férfiként, férfi magyarként, és tudom képviselni Európát. Ez egy nagyon megtisztelő érzés volt, és amikor ugye megkaptam ezt a hírt, a Vasasban még jobban rákapcsoltunk az edzésre, és teljesen most fókusz van, edzés, teljesen ez körül forog most minden, hogy ott bizonyíthassak, és igazából mindent megteszek azért, hogy győzedelmeskedjek.
1: Ugye az, hogy kivel boxolsz, azt még nem tudni, mert a pánamerikai bajnokságot azt nem szeptemberben rendezték, hanem most rendezik. Mennyire figyelsz arra, hogy Amerikából majd kiérkezik a másik szorítósarokba?
0: Figyelni fogom, nyomon fogom követni, ugye most fog kezdődni, azt hiszem október 17-én, úgyhogy figyelni fogom, meg hát készülünk. Igazából teljesen mindegy, hogy ki lesz az ellenfél, én akkor is mindent meg fogok tenni, hogy én győzedelmeskedjek.
1: Ugye az idei berobbanásod, legyen ez az országos bajnokság, legyen ez az Európa bajnokság, azzal az az előnyöd megvolt, hogy rád kevésbé tudtak készülni, most viszont már Hankó Kálmánra is tudnak készülni, meg figyelik. Ezzel számolsz-e, mit tudsz az ellen tenni, hogy ne legyél kiismerhető a ringben?
0: Igazából próbálnak, igen, hát ez ugye úgy van, miután az ember ő bajnok lesz, ugye ő lesz a legjobb a súlycsoportjában, onnantól kezdve mindenki rá fog készülni. És ennek tudatában edzünk mi is, ugye én továbbra is ugyanúgy azt az edzés munkát végzem a Vasasban, mint az edzőmmel, meg az egész Vasas stábbal, ugyanúgy gőzerővel edzünk, és ugyanúgy nekem a céljaim megvannak magam felé, és hát várok mindenkit sok szeretettel.
1: Üldözött lettél magyarul, fogalmazhatunk így, de ez jó dolog, mert azt üldözik, aki a legjobb, már pedig 2026-ban te voltál a legjobb. Jövőre olyan köztes év van, mondjuk rendeznek egy világbajnokságot, gondolom az feltett szándékot, hogy országos bajnoki címet megvédeni, ezzel stabilizálni a helyed a válogatott keretben, és aztán a világbajnokságon elérni valami olyan eredményt, ami már arccal az olimpia felé fordítja az embert.
0: Így van. Hát az első ugye majd lesz, most ez a papkupa után majd lesz még egy Bocskai István emlékverseny is.
1: Tavasszal,
0: igen. Lesz ugye, nem tudom, hogy a magyar azt most előtte vagy utána rendezik a világbajnokság előtt, mert ugye az áprilisban lesz. Uh-huh. De hát minden versenyre készülünk, és ugye minden versenyt meg szeretnék nyerni. Ugye, ahogy előbb is mondtad, hogy 28-ban lesz Magyarországon egy... Magyarországon lesz a kvóta szerzés az olimpiára. Ugye nekem a fejemben az van, hogy én már, hogyha az X-Men is úgy akar, én már hamarabb is akarom szerezni a kvalifikációmat.
1: Ez dicséretes eltökéltség. Hankó Kálmán, legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor ezt a 72 kilót ezt így húzzuk be, mint plafont, és szerintem az egy jó alap ahhoz, hogy 70 kilósan ringbe lépjen az ember, és papkupára egy kalappal, meg mi is várjuk nagy izgalommal, hogy ki lesz a másik sarokban Amerika képviseletében, mert egy biztos, Európát Hankó Kálmán Magyarország Vasas Süllős fogja képviselni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Ez a szorító sarok. A Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
1: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Tartsanak továbbra is velünk, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: Ez volt már a hazafutás, ha lemaradtak volna adásunkról, visszahallgathatják a mediaclick.hu-n, valamint Spotify oldalunkon. Hamarosan jön a körkapcsolásra a Balogh Balázs. Én Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Balog Balázs, mai nap szerkesztője Erdei Márka, hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Hamarosan kezdődik a női kosárlabda Európa kupában a Diósgyőr Panathinaikosz mérkőzés, amelyet közvetítünk itt a mai körkapcsolásban, de figyelemmel kísérjük majd a Sopron csatáját, hiszen a soproni hölgyek a Nis gárdájával csapnak össze, ugyancsak az Európa kupában. Aztán 18 óra 45 perckor bekapcsolódunk a kézilabda mérkőzésbe, a férfi kézilabda BL-ben, az első csoportkörben Veszprém Partizán Belgrád mérkőzésre kerül sor, Cseszregi Balázs lesz majd a kommentátorunk. 19 órától pedig már röplabda is lesz itt a körkapcsolásban, a női röplabda Extraliga Újpest-Nyíregyháza mérkőzéséről közvetít Virányi Zsolt. Lesznek ma is természetesen bajnokok ligája mérkőzések, erről is készítettünk egy összeállítást, és majd a mérkőzések utáni interjúkat is meghallgathatják itt a körkapcsolás adásában, valamint a műsor végén a Víz Összeköt című magazin műsorunkat is meghallgathatják majd a kedves hallgatók. Itt van mellettem Károlyi Andrea, hálandó szakértőnk, és mi majd követjük mind a két mérkőzést, de a Diósgyőr találkozóját folyamatosan. Andi, hát mit várhatunk a magyar csapatoktól? Ugye azért vannak itt, mert hogy nem sikerült a másik sorozatban tovább jutni.
4: Igen, az Euroliga selejtezőn egyik csapatnak sem sikerült magát kvalifikálni a következő körbe, illetve hát az Euroliga főtáblájára. Ezért az Európa kupában a főtáblán szerepelnek. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat összeállítását nézve jobban járt azzal, hogy az Eurokupában tudnak játszani, mert szerintem itt tényleg lehet az a céljuk, hogy a lehető legtovább eljussanak.
3: És elkezdődött a mérkőzés, a Diósgyőr hozta el a labdát, és vezetheti az első támadást a fehérmezes gárda a feketemezes görögökkel szemben, és az első támadás rögtön egy ponttal, egy jó dobással fejeződik be, egy két pontossal, úgyhogy a Diósgyőr megszerzi a vezetést. Hát ugye említettem már, hogy görög ellenfér a Panathinaikosz együttese, mit kell róluk tudni, Andi, milyen játékerőt képviselnek mondjuk egy Sopronhoz képest, ha már így vetétársnak tekintjük a Diósgyőrnek a Sopront?
4: Azt gondolom, hogy ha Sopronhoz mérjük őket, akkor egy lapon sem lehet említeni. Ez a Panathinaikosz, ez tavaly az Athinaikosztól kapott ki a döntőbe jutásért folytatott párharcban. Utána, hogy a harmadik helyért lejátszották a meccset, azt megmondom őszintén, nem találtam rá információt. Valószínűleg nem, tehát harmadik, negyedik helyen végeztek a görög bajnokságban. De hát a görög bajnokság is leginkább egy csapatos. Most is az ötödik helyen állnak, már kétszer kikaptak, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a DVTK-nak nehéz feladata lenne, vagy félnie kéne.
3: Minden esetre jól kezdték a miénk a mérkőzést, 4-0-ra vezetünk, amikor újabb támadást vezetünk, és ez a dupla ezúttal kimaradt, de sikerül leszedni a lepattanót, azonban ez sem sikerült értékesíteni. Egyébként Ahó Tájra, Kárnyási Veronika, Ahó Nina, valamint Enabosi volt a kezdőcsapatban a hazaiaknál, és mellettük Belejár, aki szintén ott volt az első ötösben, és vissza szereztük a labdát 4-0-nál, tehát amikor másfél perc telt el, most egy újabb zicser, és ez már jó. Ezúttal szépen lépett be Balajár, nem is volt nagyon védekezés vele szemben, úgyhogy 6-0-ás sorozattal kezd a Diósgyőr együttese, úgyhogy igazolja azt, hogy valóban valószínű, hogy a Diósgyőr ezt a mérkőzést meg kell, hogy nyerje, mert eddig a görögöknek nem volt igazán komoly támadása. Három pontos kísérlete volt, az hosszú volt. Most éppen a jobb sarokban a labda, megint egy három pontos, ez is kimarad, és a labda pedig a palánk tetején landol, így aztán a játékvezető elkéri a görögöktől, és jöhetnek a mieink 6-0-nál, tehát előre. Figyeljük majd a Sopron eredményét is, mint említettem, a Sopron is hazai pályán játszik a Nise együttesével szemben, és ott is várható az, hogy a Sopron nyerni fog, Andi?
4: Igen, talán még jobban is, mint a DVTK-nak. Ez igazából a Nis ugye egy szerb csapat, már kétszer ki is kapott a szerb bajnokságban, ami alapvetően nem egy erős bajnokság. Úgyhogy én mind a két csapat a mai napon egy olyan ellenféllel játszik, aki a kötelező győzelembe tartozik, hogyha tényleg úgy állnak hozzá az Európa kupához, hogy a lehető legmesszebb jutni.
3: A görögök közben szereztek egy két pontos, de gyorsan tudtunk rá válaszolni, mégpedig Enabosi jó voltából 8-2-re vezet a Diósgyőr, és még nem telt el 3 perc, és a Sopron gárdája is vezet 14-4-re 5 perc játékidőt követően, tehát valóban úgy tűnik, hogy a két magyar csapat a győzelem útjára lépett mindenképpen, persze, hát azért ne kiabáljuk el, most épp egy görög támadás, ez a labda lepattan, és a lepattanó pedig már belejár, és jöhet előre újra a Diósgyőr együttese. Egyelőre Ahó próbál meg betörni, jó volt ez a betörés, de kimaradt az Itzer, Ahó Nina volt az, aki megpróbálta, a játékvezető pedig fújt egy szabálytalanságot Zahuknak, ha minden igaz. Minden esetre jöhet a Diósgyőr, és jön egy csere is a hazai csapatban. Érkezik 23-assal Telekdi Zsófia, akiről legutóbb, amikor a Szekszárd ellen játszott a Diósgyőr, akkor beszéltél, hogy te szeretnéd, hogyha sokat játszana, hogy a sportcsalád tagja, és akkor, amikor beszállt, nem olyan sokat játszott, de jól játszott.
4: Igen, határozottan jól játszott Zsófia, amikor beszállt a Szekszárd mérkőzésen. Eddig kevesebb lehetőséget kapott, ő kint tanult az államokban, és most jött haza nyáron, belünk volt a 3-3-as U23-as válogatottban. Szerintem fogja tudni használni a Diósgyőr, most csúnya szóval élve, ha ezt egy emberre, egy játékosra lehet mondani, de hát szokták a sportban használni ezt a kifejezést. Szóval fogják tudni használni, csak tényleg Zsófinak is rá kell éreznie újra az európai kosárlabdára.
3: Közben valami kihagyhatatlan helyzetet rontott el Eleni Sirra, tehát Kányási úgy meglepődött, hogy ahogy a lepattan oda került hozzá, kipattant az alapvonalon túlra, így a görögök támadhatnak 8-2-nél, nem sikerült az előbb nekünk sem pontot szerezni, 1,1 másodperc van, eldobják, és megszerzi Telekdi éppen a labdát, és már indulhat előre a hazai csapat. Hát azt hiszem, azért az Európa kupában látják itt a szurkolók is, hogy mire számíthatnak, mert nincs telt ház, azt azért nem mondhatjuk a Diósgyőr mérkőzésén, lehet, hogy a Szekszárd ellen többen voltak.
4: Igen, mondjuk ugye az egy hétvégi találkozó volt, vagy az is
3: péntek estére emlékszem hirtelen, de nem esküdnék meg rá.
4: Igen, de ugye most szerda délután van, a szerda délutáni találkozókon egyébként sem szokott szerintem telt ház lenni, de az tény, hogy azért jóval kevesebben vannak. Ugye ez egy átalakult csapat, ez a DVTK idén, hát a szurkolóknak is újra hozzá kell szokni ahhoz, hogy már egy új csapatuk van.
3: Nem volt azóta pont, 8-2-nél most megálltunk mi is a pontgyártásban, és elterik lassan 4,5 perc a mérkőzésből, amikor egy támadót pújnak, mégpedig éppen Telekdivel szemben, egyébként már érkezett a pályára Boros Júlia is, tehát azért lesz itt csere lehetőség, valószínűleg mindenkinek meg lesz ma az a játékideje, amire számít. Sopron pedig ugye a Nisgárdájával játszik, velünk egy időben zajlik a találkozó, ha valaki nem hallotta volna, és a legfrissebb állás 16-8, tehát magabiztosan vezet a 6. percben a Sopron együttese. Nehéz azért gondolom, Andi, egy ilyen meccsre, amikor azért mindenki tudja, hogy ezt valószínűleg meg fogod nyerni, teljesen fölpörgetni a csapatot, ugye?
4: Nem könnyű, ez tény, de pont abból kiindulva, hogy ez egy nagyon átalakult Diósgyőr, kénytelenek minden egyes mérkőzés, minden egyes percét kihasználni, hogy épüljön a csapat, úgyhogy ha nehéz is, de kötelező.
3: Meg hát nem csak a keret alakult át, hanem új vezetőedző is van.
4: Igen, Magyar Gergő személyében új vezetőedző is van, ugye Bölgyi Péter volt tavaly. ő most már csak a válogatottra figyel, úgyhogy itt igen
3: meg több... A Diós Győr utánpótlásában igen, azért igen, dolgozik.
4: Igen.
3: És akkor a Diós Győriek, most már jó lenne, megszereznék azt a 10. pontot, eltelik az első játékrész fele, és most pedig egy görög szabálytalanságot fújnak be. Hát azt nem nehéz megjegyezni, hogy ki szerezte a vendégek pontját, mert mindössze 2 pontról van szó. A Diós Győrieknek pedig most már tényleg azért jó lenne egy jó támadás befejezést mutatni a szurkolóknak, mert hogy kapják azért a biztatást, mindenképpen Boros próbálkozik, kiteszi aztán ide a bal sarokba, egyelőre nincs dobás, sőt átkerül a jobb oldalra labda, ahó, kijön a 3 pontos, de a lepattanó megvan a Diós Győrieknek, és már fordulnak is vissza a Palánk irányába, azonban belenyúltak ebbe az átadásból, Szabó Fanni szerette volna oda tenni Telekdinek, de a görögről az alapvonalon kívülre került a labda, és a görögök is cserélnek. Nem babonásak, 13-as messzámmal küldik pályára Pantotit. Ő érkezik tehát a görög csapatba, mégpedig Prapa helyett. Nézzük az alapvonalról bedobott labdával. Megpróbált Zitzer dobni ott, sőt, Ena Bosinak ezt be is kellett volna igazság szerint dobnia, de kimaradt, ő pedig nem ér vissza a helyére. És ott a Palánk alatt szabálytalankodunk most a görögök centerével, aki már próbálkozott többször, kétszer a labda is kiperdült a kezéről az alapvonalon túlra. Zahuiról van szó, Amanda Zahui, eddig még nem szerzett pontot.
4: Ő egy svéd légiós, egyébként 18-19-es szezonban Sopronban játszott. Jobb formában volt, én azt gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként az ő játékára, mert ő egy rendkívül képzett játékos volt, tényleg kintről, bentről. 3 pontost is remekül dobta, betörése is volt, védekezésben is hasznos volt. Aztán úgy az évek során eltűnt, és kis csapatokban játszott. Lehet, hogy az a soproni kitérő volt neki egy ilyen csoda a pályafutásában, mert egyelőre azért itt a Paralitikuszban sem mutatja azt, amit annó Sopronban.
3: 8-3-ra módosult az állás, közben egy büntetőbe ment, de aztán elveszítette a Diós Győr együttese a labdát, úgyhogy újra jöhetnek a görögök, és megpróbálkoznak egy betöréssel, azonban Telekdi jól nyúlt oda, szabályosan ráadásul, úgyhogy mehetünk előre, egy gyors kontrát vihetünk végig, Kányási tovább tesz, és ott is a pont, föl se kellett ugrani, hanem Szabó volt az, aki föltette biztos kézzel. Nem volt nehéz dolga, Szabó Fannit kiszolgálták ezúttal. Megvan tehát az a várva várt 10. pont, 10-3, 7 pontos a különbség. És akkor nézzük most a görögök támadását. Még 3:50 van hátra az első játékrészből, most viszont szépen fordult be a görög, aztán értékesítette is a dobását, mégpedig Misztinova volt az, Miroslava Misztinova, aki a 2 pontos szerezte. Ezzel 10-5 az állás. Dupla annyi pontja van tehát a Diós Győrnek, mint a görögnek. Nézzük, Szabó elindul a bal keze felé, aztán ott volt egy buktatás, természetesen nem ugyan, mint a futballban, de kitette a lábát a görög játékos, és Szabó pedig átesett rajta. A Sopron mérkőzésre rá tudunk pillantani, amíg az oldalbedobást elvégzi. A Diós Győr együttese 18-12, 6 ponttal vezet a mérkőzés 7. percében a Sopron, tehát most egy kicsit azért följöttek a szerbek. Nézzük ezt a 3 pontos, közben Kányási! Hát ő ennek a specialistája, ha sül a keze, akkor mindenbe megy, ha nem, akkor viszont képes lenullázni magát egy-egy meccsen.
4: Igen, alapvetően ezért Kányási Vera tényleg azon játékosok közé tartozik, aki ilyen nagyon-nagyon jó iparos, hogy ritka az a meccs, amikor nagyon-nagyon sok pontot dob, és úgy kitűnik a mezőnyből, de alapvetően mindig hoz egy stabil teljesítményt, és nagyon-nagyon fontos eleme ő egy csapatnak, legyen az a válogatott, vagy legyen az a DVTK. Most szerencsére a dobás is megy neki, úgyhogy szerintem még fogunk tőle látni távoli dobásokat.
3: Egyébként, amikor így nagy különbséggel vezet egy csapat már a találkozó elején, mint a másik mérkőzésen, az imént a Sopron, és azért is beszélek erről, mert még tart az időkérés, akkor könnyen belealszik az ember egy meccsbe?
4: Alapvetően könnyen belealszik, igen, illetve nem is azt mondom, hogy elmegy a kedve, de a koncentráció az mindenképpen a láb hagy. És ilyen esetekben, amiben most mondjuk a Sopron és a Diósgyőr van, hogy egy nagyon átalakuló gárda mind a kettő, ezért borzasztó fókuszáltnak kell lenniük az egész meccsen, mind a 40 perc ideje alatt, és ez óriási feladat egyébként a vezetőedzők számára is, hogy ezt a koncentrációt, ezt nagyon magasan tudják tartani.
3: 13-5-nél tehát a görögök jöhetnek, egyébként a Sopron már csak 4 ponttal vezet, 18-14-re, ott alig több mint 2 perc van a hátra, itt még több mint 3 perc, egy kicsit korábban kezdődött a Sopron mérkőzése. Nézzük akkor ezt a görög támadást, egy 2 pontosan a büntetővonal környékéről, és ez is jó, hát a görögök is azért szép lassan bemelegszenek, mert hogy az elején nagyon sok lehetőségük volt, de azokat kihagyták, közeli dobásokat is hagytak ki, természetesen a mieink is. Nem lett ebből most 3 pontos, kitesszük inkább oda a bal sarokba. Hát ez aztán elég rosszul sikerült. Kányási harcol a labdáért a földön fekve is, de kiveszik a kezéből, és jöhetnek a görögök 13-7-nél. 3 védőnk van ott, hát ott nem tudja elvinni semmiképpen az ellenfél játékosa. Jól védekeztünk, visszaértünk teljesen, így aztán a Panathinaikos támadása le is lassult, és már csak 8 másodperc van hátra a támadó időből. Egyelőre tanástalanok a görögök, elindulnak úgy befele, hogy majd csak lesz valami. Ennek a majd csak lesz valaminek pedig az az eredménye, hogy csak odaütöttünk. Lehet, hogy már butaság volt, mert Smuda volt az, aki, ha jól láttam, odaütött egyet, és akkor így a görögök dobhatnak, pedig már lejárt volna a támadó. Nem kellett volna már odaütni talán, nem, Andi? Most már lehet, hogy hagyni kellett volna, mert elég partizán akció volt ez.
4: Hát igen, alapvetően azért annyira nem egy képzett társaságról beszélünk, hogy ezért nagyon csímből meg tudják találni a megoldást.
3: Egyelőre jól döntöttünk, mert Szira az első büntetőjét kihagyta. Nézzük, hogy mit tud kezdeni a másodikkal, hiszen most már a kezében a labda. A második dobása az jó, az első hosszú volt, a második pedig jó, 13-8, ezzel ő is megszerezte első pontját a mérkőzésen. Mi pedig gyors támadást próbálunk vezetni, és jól is kapja vissza a labdát Telekdi, de kicsúszott a kezéből, ha minden igaz. De még hozzáért ott a görög?
4: Igen, talán kipiszkálták a kezéből, de szép támadást vezetett egy letámadó zóna ellen a DVTK.
3: Boros dobhatja be az alapvonalról. Nagyon nehezen szedte ott csak össze a labdát most Muda. Aztán pedig, ahogy forgolódik, elveszíti. 13-8-nál jönnek a görögök. Csak nehogy vérszemet kapjanak, mert látják, hogy azért a Diósgyőrnek sem megy tökéletesen, nem precíz a támadójátéka. A lepattanó megint a miénk, Kányási csípjel, aztán indul az ellenfél térfelére, de elől is várják már ott kint a jobb sarokban. Egy 3 pontos kísérlet hosszú, a másik oldalon leszed is Muda. Aztán kilép Szabó a 3 pontos vonalon kívülre, és milyen jól tette, mert remek mozdulattal bevarázsolja onnan a bal oldalról. 16-8, 8 pontos ismét a különbség. Kellett ez már azért?
4: Kellett, nagyon kellett, igen, egy jó, igazából a saját szempontjából is, mert azért szerintem még ő is, Szabó Fanni is keresi a helyét Diósgyőrben, még hogyha egy visszatérő játékosról is van szó, de úgy alapvetően tényleg kellett.
3: Megint labdát szerzünk egy lepattanóból, gyorsan átviszük az ellenfél tér felére, Kányási pedig nem passzol, beleáll, bedobja a második 3 pontosát. Vagy rálépett a vonalra? Úgy tűnik, hogy rálépett a vonalra, mert ezt csak 2 pontosnak adták meg, ha jól látom, 18-8 az állás, tehát akkor 2 pontosnak kellett lennie. Minden esetre azért majd Andi szokta nézni itt a statisztikákat, azért mert kíváncsian várom, hogy amikor véget ér mondjuk az első játékrész, egy kicsit elemezzük, mert hát úgy ránézésre a mérkőzés képe alapján elég pocsék a vendégek dobó statisztikája. A Sopron pedig 27-19-re vezet, és ott már véget ért az első játékrész, mint említettem, egy picit ott hamarabb kezdődött, tehát 8 ponttal ismét vezet a Sopron együttese a NIS ellen. Egy 3 pontos kísérlet a görögöktől, hát ha kettesből nem megy, akkor 3-asból még annyira sem, egy büntetőből is csak egyet tudott ugye bedobni az ellenfél center játékosa, akiről elmondta már Andi, hogy itt játszott még nagyon-nagyon régen, én legalábbis úgy fogalmaztam Sopronban, és közben cserélnek a görögök. 18-8-nál tehát jöhet ismét a Diósgyőr együttese. Folyamatos cserék persze mindkét oldalon, ismét a pályán Ahó. mégpedig a Hótájra. Megint ő kapja vissza. Nincs zárás egyelőre, tovább kell tennie, mert vészesen fogy a támadóidőn, kikerül labda jobb oldalra, vonal mellé, és a három pontos nem befele pattant, hanem kifele ezúttal a gyűrűről. És az ellenfél pedig vezet egy gyors kontrát, kihagyja az ittszert. Hát én nem tudom, én nem láttam, elcsúszott igazán a görög játékos szerintem, de hát ha látunk egy olyan képet, amin megmutatják a visszajátszásban, hogy mit is fújt a játékvezető, hát igen, mondjuk azért ott lehet, hogy a hó egy picit eltalálta, mikor mert, elment mellette.
4: Igen, ugyanakkor ez tipikusan az a falt volt, hogyha ezt bedobja ezt az ittszert Mártiskova, akkor nem fújnak faltot. Ettől engem ki lehet kergetni a világból, hogy most egy esemény az vagy falt, vagy nem falt. Nem attól függ a falt, hogy most kosár lesz belőle, vagy sem.
3: Na hát azért van még majd miről beszélnünk a holt időkben, majd például a 3-3-as válogatottról is ejtünk egy pár szót, mert hogy érintett voltál te is egy olyan dologban, ami igencsak botrányszagú. De még van hátra 5 másodperc a mérkőzés első játék részéből, de ebből már nem hiszem, hogy tudunk pontot szerezni, sőt eladjuk a labdát ott a felezővonal környékén, ezt a pontot pedig már nem adják meg semmiképpen, úgyhogy 18-9 a mérkőzés állása, 10 percnyi játékot követően, ami jó hír, hogy a Diósgyőr vezet 18-9-re, bár lehetne akár nagyobb is a különbség. Minden esetre, Andi, azért, amit mondtál, hogy ez a görög csapat nem olyan világverő, az első 10 perc után eléggé így tűnik.
4: Abszolút így tűnik, igen. Ugye a statisztikára, ha ránézünk, 27%-kal dobnak a mérkőzés során ez idáig, ami nem annyira acélos, és hát az, hogy 16-4 a lepattanó aránya a Diósgyőrnek, az egészen elképesztő, és így belegondolok, akkor tényleg elképzelhető, hogy összesen 4 darab lepattanót szedtek ebben a negyedben. Hát labdaszerzésben jobban állnak, 3-0-ra vezetnek a DVTK ellen, de hát szerintem ez ennek a mérkőzésnek egy elenyésző része. Úgyhogy na, egyelőre jól áll nagyon a Diósgyőr.
3: Egészen pontosan egy negyednyi játék után 18-9-re vezet, míg a Sopron 29-23-ra vezet a második negyed második percében. Stúdió.
5: Balogh Balázsnak és Károly Andrának egyelőre köszönjük szépen. Én Erdei Márk vagyok és Marosán György kézlabda szakértünk ül már itt mellettem, hogy egy picit felvezessük ezt a Veszprém Partizán férfi kézlabda BL mérkőzést. Ugye múlt héten már játszottak egymással egy odavágót, azt 37-26-ra nagyon-nagyon simán megnyerte a Veszprém. Én nem gondolnám, hogy most kisebb lenne a különbség majd.
6: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Nem tudok vitatkozni veled, pedig terveztem, hogy most már idejűszerű lenne, de nem tudok. Tehát ez egy tükörsima mérkőzés kell, hogy legyen. Minden pillanatát élveznie kell mind a játékosoknak, mind az arénában lévő szurkolóknak, és természetesen a rádióhallgatóknak is. Emil Nielsen 24 védett labdával zárta a múlt heti mérkőzést, ami jelentősen megkönnyítette a Veszprém dolgát. Most kíváncsian várom, hogy ő fog-e kezdeni, vagy Appelgren szerepet kap. Hát ha a mai mérkőzésen sem kap szerepet, illetve nem kezd Appelgren, akkor nem tudom elképzelni, hogy melyik lesz az a meccs, amikor Emil Nielsen pihenőt kap. Nyilván ez is egy nehéz kérdés, mert formában is kell tartani Nielsent, természetesen a jó pár szurkoló azért veszi egyet, hogy lássa Nielsent, őket ki kell szolgálni, de egy kicsit azért a Partizán megérdemli azt, hogy beszéljünk róla. A bővítésnek az egyik nyertese a Partizán Belgrád, hiszen nagyon rég volt a belgrádi klub a Bajnokok Ligája térképén, az európai top kézilabdázás térképére így visszakerült. Nagyon komoly investíció történt Szerbiában, a Partizán irányába azért edzői fronton ritkán igazolnak európai top csapatból szerb csapatok edzőt. Ezt sikerült Raúl González személyében egy nagyon komoly spanyol szakembert oda vigyenek. Játékosokat is, ha nem is a top kézilabdásból, top szintből, de azért európai rutinnal bíró játékosokat igazoltak, beállóba Wagnert, vagy Igor Kost említhetnénk, aki szerb válogatott balátlövő pont egyik nap hallgattam vele egy podcastet, aki érdekes volt, mert azt mondta, hogy ő még tanulni szeretne, tehát nem azért ment a Partizánba, hogy ő levezessen, vagy nincsenek ilyen célra, hogy González-től tud tanulni, és abszolút uralják a szerb bajnokságot, próbálnak a Bajnokok Ligájában is.
5: Hát a másban nem akkor az időkérések helyes kikérésében lehet azért tanulni Raúl González mestertől.
6: Hát a helytelent. A helytelent meg lehet tanulni, tehát mindig kell egy rossz példa is, hogy tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni.
5: Teljesen
6: ugye
5: így
6: itt arra gondoltál, hogy a tavalyi szezonban a Pixeged otthonában sikerült egy támadáson belül időt kérni, amire a kézlabda szabályai nem adnak lehetőséget. Ezt egy Bajnokok Ligája mérkőzésen megtapasztalhattuk, hogy egy ilyen szintű edző is tud ekkora hibát követni.
5: Ha már említetted azt, hogy ő Appelgren kezdett a veszprémi kapuban, ott van most Gárcs Pető Máté, valamint Imre Bence is a keretben. Reménykedhetünk benne, hogy most akár nem azt mondom, hogy végig, de mondjuk egy jó 40-45 percet azért kaphatnak.
6: Gárcs Petőnek nagyon jó meccse volt múlt héten a Partizán ellen, és gondolkodom, hogy mikor, amikor lehetőséget kapott, mikor nem volt jó meccse. Tehát ez megint most arra emlékeztet, kicsit visszamegyünk az időbe, és a nagyon fiatal hallgatóink, mint amilyen fiatal te is, vagy lehet, nem is emlékszik arra, amikor Iváncsi Gergő
5: szárnyalt
6: balszélen. Jönnek azok az idők szerintem, amikor újra magyar balszélső fog szárnyalni a Veszprémben, minden tudása, tehetsége megvan Gáncs Petőnek hozzá, bízunk benne, hogy tényleg föl fog nőni ebben a szezonban, nagyon sokat fejlődött.
5: Hát reméljük, hogy így lesz, szűk 20 perc múlva kezdődik a mérkőzés, Marosán Györgynek egyelőre köszönjük szépen, és akkor térjünk vissza a női kosárlabdához, menjünk vissza a Diósgyőr Panathinaikos mérkőzésre, Balogh Balázshoz és Károly Andreához.
3: Időkérés volt, mégpedig Diósgyőri oldalon, hiszen 18-13-ra feljött a görög csapat, 18-9 volt ugye az első negyed után, és utána zsinórban 4 pontot szerzett a Panathinaikos együttese, míg a Sopron magabiztosan 35-27-re vezet, ott még az első félidőből 6,5 percnél alig több van hátra, itt pedig még csak a második percben járunk a második negyedben, tehát itt azért húszás van a két meccs között, egy jó másfél-két perc. Nézzük most a Diósgyőriek támadását, mit sikerült a vezetőedzőnek most elmondani, hogy mit változtassanak a lányok, mert két támadást is elhibáztak egyébként. Ahó, már csak 2 másodperc van hátra, és a másik Ahó tájra passzolt a Ninának, és a Nina dobása hosszú volt, de úgy látom, hogy marad a labda. A Diósgyőrieknél volt ott egy szabálytalanság a lepattanó után a palánk alatt.
4: Igen, Szabó Fanni ment a támadó lepattanóért, és kilökték a labda alól, úgyhogy szerencsére az észrevették a játékvezetők, úgyhogy milyen maradt a labda az alapvonalról.
3: Ha már az ő nevét említetted, most elég régóta pályán van már, most a második negyedben is kezdőként jött ő is, akkor így lehet, hogy jobban megtalálja most a helyét, ha ennyi lehetőséget kap?
4: Bízunk benne, igen, hogy jobban megtalálja a helyét, de szerintem ez tipikusan az a mérkőzés, még hogyha nem is szabad feltétlenül ezzel a gondolkodásmóddal belemenni, hogy úgyis mi nyerünk, de alapvetően ez tényleg az a meccs, amikor be lehet játszatni a játékosokat, olyanokat is esetleg, akik eddig nem feltétlenül találták a helyüket.
3: Hát nem tudom, most egyelőre a palánk alatt Enabosi sem találta a helyét, 2 pontot szerzett eddig, most is kihagyott egy zicsert, azonban labdaszerzés most a mi palánkunk alatt, és végigvittünk egy gyors támadást, ahol tájra volt az, aki újabb pontot szerzett, immáron a 20-at a Diósgyőr együttesének, és visszazártunk, nem tudtak gyorsan meglepni minket ott a görögök, a védekezésünkkel azért nincs gond, ez bizonyítja ez a 13 kapott pont, támadásban azért nekünk is olykor-olykor bizony akadozik a gépezet, most pedig egy szabálytalanság itt a palánk alatt, tápászkodik föl Szabó. Ő volt, aki ütközött a görögök játékosával, Martiskovával. És Szabót éppen ebben a pillanatban kellett nekem mondani, hogy mennyit játszik, most éppen lecserélték. A Sopron viszont 35-29-re 14 ponttal vezet, és még 6-12 van hátra az első félidőből, tehát könnyen lehet, hogy már sok-sok pont lesz ebben az első félidőben az eddigi pontgyártást figyelve. De nézzük, itt lesz a pontgyártás. Kányási bedobja a harmadik tripláját, dobott mellette még egy büntetőt, úgyhogy már 10 pontos a mérkőzésen, az egész mezőnyben messze a legeredményesebb Kányási Veronika. A 10 pontos különbség pedig ennek következtében kialakult 23-13 az eddigi legnagyobb előny. Hát jól jött ki a Sopron ebből az időkérés. Vagy a Sopron meccsét is nézem, a Diósgyőr. És a Diósgyőr labdát is szerez, ugye itt két képernyőn is figyeljük a mérkőzéseket, de azt láthattuk, hogy most Ahó Nina eladja a labdát, nincs szabálytalanság, Kányási űzi ott az emberét, dobásra próbálják kényszeríteni a görögöket, azonban ők nem vállalják el, vannak ilyen rafkósokat, nem megy nekik nagyon, de aztán mégis szereznek pontot. Mistinova jó voltából, 23-15. 5 pontra följött azért a Nis együttese a Sopron ellen, hogy befejezem azt a mondatot. Itt pedig megint a diósgyőriek kihagynak egy zicsert, és hiába robognak vissza, végigviszi a görög játékos, aztán hát várt talán egy fautot, az nem jött, ellenben amikor labdát szereztünk, a görög már szabálytalankodott, úgyhogy jöhet majd megint a diósgyőr együttese. Ellen is szirra volt szabálytalan, le is cserélik rögtön. Hát ugye említettük ezt, hogy egy játékos bejátszhatja magát, de hát egy vezetőedzőnek meg össze kell szokni a gárdával.
4: A természetesen, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy Kányási Vera és a Hónina az utolsó pillanatban csatlakoztak a csapathoz, mert ott voltak a világbajnokságon a válogatottal, úgyhogy ők az egész teljes alapozást kihagyták Diósgyőrben. Úgyhogy azért az látszik, hogy ez a csapat még messze van attól, hogy késznek nyilvánítsa saját magát.
3: Újabb labdaszerzés, azért a görögök szórják a labdákat szépen, úgyhogy el se jutnak dobóhelyzetig, és kitesszük oda a jobb sarokba, aztán inkább vissza középre, aztán most már Ahó kapja itt a bal oldalon, a három pontos vonalon belül, de kimarad, megvan a lepattanó, na ez már bent van, Enabosi. Nikola Enabosi volt az, aki megszerezte már a következő pontjait, egy zicserből, 6 pontos, ha jól számolom. Egy 3 pontos kísérlet, hát nem volt ez nagyon előkészítve a görögöktől, de ez legyen az ő bajuk. Újra 10 pont a különbség, 25-15. Még a másik meccsen a Sopron visszavert egy Nis támadást, mert úgy támadhattak már a vendégek, hogy följöhettek volna 2 pontra, most 41-34 az állás, Sopron javára a Nis ellen. Átért közben a Diósgyőröd a vendég palánk alá. Kányási kapja, nem dobja el ezúttal, dobott az előbb egy 3 pontost, de nem találta el jól. Viszont most jól passzol, és megszerzi a 2 pontosát. Talpról tulajdonképpen Ahó Nina, ezzel ő is már 4 pontos. Megint egy labdaszerzés. Hát a görögök nagyon kedves, barátságos nemzet, mert szórják a labdákat, de Kányási is sajnos most nagyon rossz ütemű volt ez a dobása, el se találta a gyűrűt. Most egy kicsit úgy érezte talán a 3 tripla után, hogy neki mindent el kell vállalni, hát maradt is ki 2 tripla gyorsan.
4: Van ilyen, abszolút van ilyen, és ahogy mondtam, ugye ez az a tipikus találkozó, amikor azért bátrabban próbálkozik az ember, van tétje, de mégis tudod azt, hogy jobb vagy, mint az ellenfeled, ezért azért tényleg talán olyat is elvállalsz, amit máskor nem.
3: 27-15, 12 pont a különbség, a Diósgyőr vezet, 4 percnél alig több van hátra az első félidőből, és a görögök támadhatnak, megpróbálják ott bejátszani center posztra, de aztán inkább visszalép a center, így aztán egy 3 pontos kísérlet, a lepattanó pedig a miénk, Enabosi szakította le a labdát, nem is Enabosi volt az, hanem belejár, aztán most egy távoli kísérlet megint Kányásitól, hát most már lehet, hogy majd szólni fog neki a vezetőedző, hogy egy picit töltsön is, ne csak lőjön, mert most már a harmadik triplája maradt ki rövid időn belül, belefér természetesen. Egy nagy csata ott a büntető vonal környékén. Fizikálisan azért Telegdi nincs olyan erős, mint a görögök center, akiről már sokat beszéltünk, Zahuiról. Nehéz őt megtartani. Csere, érkezik egy újabb termetes játékos, Vasilejú, hát ő is center, az látszik rajta. Lehet, hogy most 2 centeres játékossal próbálkoznak majd a görögök? Nézzük, majd mindjárt választ kapunk erre is. Hát az biztos, hogy a bedobás az olyan jól sikerült, hogy megkaptuk ajándékba. Köszönjük szépen, ki kellene használni. Egyelőre azonban gyors támadást nem tudtunk befejezni. Vezetgeti ott a labdát Boros Júlia, aztán visszakapja a Boros, nagyon fogy a támadóidő, de a görögök megteszik azt a szívességet, hogy odaütnek egyet. Pantoti volt az. Úgyhogy jöhet majd a Diósgyőr együttese, 12 pontos előny sikerült már eddig kovácsolni. Oldal vonalról jöhetünk, 3-27-tel a félidő végéhez közeledve még ennyi időnk van. Nézzük ezt a 2 pontos palánkos. Mindegy, az csak bemenjen. Aki pedig szerezte, Boros Júlia az első pontjait pötyögtette most éppen idebe. Két pontos formájában érkezett. 29-15. Hát, hogyha most jó védekezést mutatunk be, amire van esély, akkor akár meg is duplázhatjuk a görög pontok számát a dobott pontokat illetően. 29-15-re megtehetjük. Rossz kísérlet volt. Már mi jövünk előre. Boros mutatja, hogy milyen figura következik. Bal kézzel vezette a labdát, aztán inkább visszafordul, Szabónak teszi. Szabó nem áll bele a három pontosba, hanem elindul a gyűrű felé. Ott pedig egy szabálytalanság. Gyűjtögetik szépen a görögök is. Ezúttal Pantoti volt az. Krisztina Pantoti. Eddig még pontot nem szerzett a mérkőzésen, de a büntetők területén jól áll, le is cseréli őt a vezetőedző. Akkor nézzük, hogy meg lesz-e az a dupla vagy semmi. Azaz, ha elérjük a 30 pontot, 15 göröggel szemben, akkor megvan, és meg is van ez. Maga biztosan dobta be Szabó Fanni. Nézzük a másodikat. Ez is jó. 31-15. Egy pillantás a Sopron mérkőzésére, volt ott is időkérés, 43-34-re vezet a Sopron, és lepattanót szerzett a soproni gárda, tovább növelte az előnyét. Itt is 16 ponttal vezet a Diósgyőr, a görög vetélytársa a szemben, és megint csak megszerezzük a labdát, mehetünk előre. Gyors támadás befejezés lehetne ebből, jobb kézzel tette föl a labdát, mégpedig Pockodi Zsófia. Nem biztos, hogy jó döntés volt. Talán onnan ballal jobb lett volna, nem?
4: Hát igen, ugye az volt alapvetően azon az oldalon a dobó keze. Egyébként ugye, amit előbb mondtam, hogy a bátor kísérletezést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már Pockodi is pályán van. Ugye alapvetően ő az U20-as a Diósgyőrnek a magyar bajnokságban, de már tudják használni, és már Fárbás is pályára lépett.
3: Igen, tehát azért tényleg mindenki kap lehetőséget. Szabó Fanni kicsit elaludt, most a lepattanó már szinte ott volt a kezében, de aztán a görögök elnézik szerintem a Messint, mert oda passzolták Aho Tajrának. Aho, nem tudom milyen figurát mutatott, minden esetre egyenlőre még nála a labda, most passzolja csak tovább Szabónak. Szabó kapja vissza, beleáll egy két pontosba, lepattan a labda, lepattan a miénk, aztán visszatesszük egy három pontosra. Aho Tajra azonban nem tudta ezt értékesíteni, pedig elég szabadon volt, marad a 31-15, már csak alig több, mint másfél perc van hátra az első félidőből. Hát most fölgyorsultak itt az események, a Sopronnál meg lelassultak, ott még 2-22-ben és 45-34-re vezet a Sopron.

0: A DVTK az elmúlt években az Euroligában bebizonyította, hogy azért jó, oké, nem ez a csapat, aki most van, de már a DVTK-nak azért van egy olyan hírneve, hogy még hogyha az Európa kupában is játszik, de ahhoz kell tartania magát, és egy olyan játékkal előrukkolni, ami abszolút mutatja azt, hogy a DVTK már melyik polcon van, mondjuk ehhez a Panathinaikoshoz képest.
1: Na jó, de hát azért 15 pont, és már csak 1 perc 07 van hátra az első félidőből. Hát ez azért igen, csekély pontszám.
0: Ez nagyon csekély pontszám, igen. Mondjuk azt, hogy nincs jó napja a Panathinaikosnak, de szerintem azért ennél lesz bőven több, mint hogy nincs jó napjuk.
1: Egyébként a görög női kosárlabda, mármint azért itt is van egy jó pár légiós az ellenfélnél, a Panathinaikosnál, akkor azért lehetnének ők is erősebbek, ha jó légiósokat hoznak természetesen.
0: Lehetnének, igen, bár ezek a légiósok sem feltétlenül top légiósok, de azért minden csapatot a hazai játékosai határoznak meg, és hát ezek a görög játékosok, ezek nem jó görög játékosok.
1: Na nézzük akkor, most már az utolsó percen belül vagyunk, 33-15-nél támad a vendéggárda, a 3 pontos vonalon kívül nagyon nem jutnak oda a palánkunk alá, most is megszerezzük a bejátszott labdát, és így emberforba fogunk kerülni, mert azért nem arról híres mondjuk Zahui, hogy vissza tud száguldozni, amikor eladják a labdát, amit neki szántak. De azért visszaértek mégiscsak a vendégek. Kockodi vitte keresztbe a labdát, aztán most tudta tovább tenni. Nézzük, lesz ebből valami, kimarad az ittszer, pedig bal kézzel tette fel, amit az előbb reklamáltam éppen, hogy úgy kellett volna az akciónál. Ezúttal jó volt az elképzelés, mármint hogy a végrehajtásba csúszott csak egy kis hiba, fogalmazzunk inkább így. És már csak 12 másodperc van hátra, amikor megint csak a görögöktől odapattan hozzánk a labda. El kell lassan dobni, de még van azért időnk, átkerül most itt Ahóhoz. Ott két görög összefutott. Ez akkor valószínűleg támadó lesz, bár nem sokat láttunk a játékvezető ítéletéből. Minden esetre elterült ott a földön. Skouma. Azt nézem, hogy mi történhetett ott. Hát igen, ott a két görög összeütközött, és fájdalmas volt ez egy picit számukra. Nekünk az a fájdalmas, hogy már csak 4 másodperc van hátra, úgyhogy gyorsan el kell ezt a fél időt felejtenünk, úgyhogy ne kapjunk már pontot. 33-15. A magyar csapat vezet. Egy távoli kísérlet. Ez nem lehetett jó, onnan közelebbről sem ment be eddig. 33-15-re vezett tehát a Diósgyőr együttese a fél időben. És azt hiszem, egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy melyik a jobb csapat, Andi.
0: Egy pillanatig nem, hála jó Istennek. Tényleg a Diósgyőr bele tudott állni ebbe a meccsbe úgy, hogy az első pillanattól kezdve megmutassa, hogy ma itt csak és kizárólag ők nyerhetnek. Szerintem azért Magyar Gergő fog tudni mit mondani a játékosoknak a szünetben, mert talán ennél a 33 pontnál dobhattak volna többet, és ez most nem csak a számok miatt, hanem a saját játékuk szempontjából, mert több olyan helyzetet benne hagytak ebbe a mérkőzésbe, amit hogyha a későbbiekben értékesíteni fognak tudni, akkor attól abszolút a csapatjátékuk fog tudni fejlődni.
1: A Sopron pedig nem sokkal a félidő vége előtt 10 ponttal 47-37-re vezet. Már az utolsó percen belül járnak ugyancsak az Európa kupában a mérkőző felek. De hogy az órámra nézek, azt látom, hogy nem sokára kezdődik a Veszprém mérkőzése a kézilabda bajnokok ligájában a Partizán Beograd ellen. Úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre Csesztregi Balázsal ahhoz, hogy lehet, hogy a Veszprém az első félidőben több gól dob majd, mint tette a görög csapat a Diósgyőr ellen, ugye 15 pontig jutottak. Balázs, szia!
2: Szervusztok! Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, lassan-lassan ráadásul telik is a veszprémi csarnok, most mutatják be éppen a kedvenceket. Hát eddig a Veszprém hozza a papírformát a bajnokok ligájában, hiszen a 4-es csoportban 3 meccsből 3-at nyert. Bár ebből egy azért tegyük hozzá, hogy kifejezetten bravúrnak számít a bajnokok ligája döntős

0: Füchse Berlint győzték le. Igaz, ezért ez a Füchse Berlin nem az, amelyik Bajnokok Ligája döntőt játszott, és főleg nem az, amely majd jövőre kiegészül Pitlikkel, illetve Dika Memmel, de azért egy Matthias Gidzel ott van. És ugye az előző fordulóban pont a jelenlegi ellenfél a Partizán otthonában, Belgrádban tudott nyerni a Veszprémi együttes könnyedén 11 góllal 37-26-ra, és ma is nagyjából erre számíthat itt a veszprémi közönség, hogy nagyon nagy gondjai nem lesznek a Veszprémnek. Vannak azért kifejezetten jó játékosai a belgrádi együttesnek, meg ismerős játékosai, a spanyol Sánchez Migájon, vagy éppen az osztrák beállós, hányszor keserítette meg az életünket a válogatottban, Tobias Wagner, az izraeli Lumbroso, a szerb Kosz. Szóval vannak, és ráadásul olyan játékos is van Luka Krivokapić személyében, aki ugye Szegeden nevelkedett, kapus, de a szerb válogatottnak is már a tagja. És hát Veszprémben pedig olyan kapus van, mint Emil Nielsen, vagy egyébként Mikael Apelgren. Nielsen volt az előző meccs hőse, 48%-kal védett Belgrádban. Ma is nagyjából ezt várják tőle. Egyébként az egész BL sorozatban eddig 38%-kal a Veszprém. Simán vezeti a csoportját, 3 meccsből 3 győzelem, 6 ponttal, második a Füchse 4, harmadik a Porto 2, és negyedik a Partizán 0 ponttal, ugye az első 2 folytathatja majd a Bajnokok Ligájában. Hát ez a sorsolás után nagyjából azért el is dőlt, hogy melyik két csapat lesz ez, legalábbis ebből a csoportból. Az egészen biztosnak tűnik, hogy 3 magyar van jelenleg a Veszprém mai keretében. Ligetvári Patrik, Gáncs Pető, Máté, illetve Imre Bence is ott van. Hogy kik kezdenek közülük, az majd nem sokára kiderül, hiszen hát most már nincs egy perc, sőt egy fél perc sincs hátra elvileg a hivatalos óra szerint a mérkőzés kezdéséig, és ha a Veszprém ezt a mai mérkőzést megnyeri, akkor akár matematikailag is bebiztosíthatja, sőt matematikailag is bebiztosítja a további jutását a Bajnokok Ligája csoportjából, de azért még lesz egy mérkőzés a Portóban, meg így itthon a Füchse Berlin ellen, tehát azért ezek jó mérkőzések lesznek. Az is biztosnak tűnik, hogy Mikael Apelgren kezd majd a Veszprém kapujában. Az eddigi BL mérkőzéseken Emil Nielsen volt az, akinek hát megingathatatlan volt a helye a kapuban, mert mondom 38%-kal egészen parádésan védett, legalábbis a férfiaknál ez egy parádés teljesítménynek számít a Veszprém kapujában, viszont most megkapja a lehetőséget Apelgren, aki eddig beállt 3 hetes abból 2-t megfogott, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egészen zseniális, 67%-os a BL mutatója Emil Nielsennek. A Veszprémből egyébként a mai napon kimaradt az egyiptomi irányító Eldere, a vendégektől pedig talán a legjobb játékosnak számító fehér orosz Kules, illetve nincs Micsic sem a csapatban. A találkozót pedig román játékvezetők fújják, Mihály Marián Pirvu, illetve Radu Mihály Potimise. Reméljük, hogy nem róluk fog szólni majd ez a mai mérkőzés, és a találkozót már el is kezdte a Partizán együttese, akiknél irányítóban ott van természetesen az izraeli Lumbroso, jobb átlőbőben Srino Glavac, ő a legeredményesebb, az egyik legeredményesebb játékosa a vendége együttesnek, most is neki készítenek elő, jól védekezik vele szemben Thiagos Petrus, kapnak egy szabad dobást a vendégek, Tobias Wagner már az erős túlzás, hogy rohant, de legalábbis kocogott visszafelé, ugye a szabad rúgás miatt, a szabad dobás miatt kénytelen behátrálni a Veszprém falában megint, amit azért nem egy életbiztosítás szinte szó szerint. Egy betörés után Srino Glavac volt az, aki fölé lövi a labdát, védenie sem kellett Apelgrennek. Dodic, Remili, Ali Cain a belső hármas, aztán majd nyilván Petrus helyett jön más, de hát nem is kell Petrusnak, Thiagos Petrusnak lemenni beállóból, mert hogy Ali Cain góljával meg is szerzi a vezetést a Veszprémi együttes még rendezetlen fal ellen. Egy lövés a vendégektől, ez a lövés Milos Kosztól jött, de hát simán fogta a labdát, a falról lepattanó labdát. Apelgren az ellentámadásból pedig Dodic beviszi az ígyszert az egyes és a kettes védők között, és ő nem hibázza el. Luka Krivokapićnak nem volt esélye, hogy hárítson. Kosz Lumbrosoval cserél most helyet, egészen magasan 12-13 méteren védekeznek a kettes védők, a Veszprémből Dodicsa és Remili most hátrálnak vissza. Cönöglavác, Lumbroso megpróbálja megjátszani Cönöglavácot, ez sikerül, viszont Appelgren egyelőre a mai napon meg 100%-kal véd, ezt is megfogta Remili. Dodics nagyon gyorsan ott a Veszprém az ellenfél falánál, és megvan Krivokapics első védése is, Alicent bevitte, viszont az Itzert ezúttal hárítani tudta Luka Krivokapics, átlövésből jobban megy Alicentnek. A két szélen Gáncs Pető Máté, illetve Janis Len a Veszprémnél, talán még őket nem említettem, a szó pedig a stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ma újabb magyar labdarúgók játszhatnak a Bajnokok Ligájában. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. Marad a napos, de hűvös idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
2: Ma újabb 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában, az alapszakasz második fordulójában. A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül érkezett Linzbe, Kerkez Milos viszont ott van a keretben. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterheltség és izomfáradtság miatt hagyja ki az ausztriai találkozót. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás is pályára léphet a BL-ben, az AEK Athénban, a Shakhtar Donetsk elleni londoni összecsapáson. A játéknap rangadóján a Manchester City a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja, míg a Real Madrid a Rómához, a Fenerbahce az Aston Villához, a Porto a Betishez látogat. Csütörtöktől vasárnapig Batumiban ugrik vízbe egy 8 csapatos tornán az FTC férfi vízilabda együttese. A torna életre hívásában a sporták két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett. A Ferencváros csütörtökön a Novi Beograd, pénteken a Dinamo Tbilisi, szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök pénteken Brüsszelben. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének megerősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért a NATO tagállamoknak, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forint értékben, noha korábban 10 millióért kaptak hasonló tematikájú szolgáltatást egy másik cégtől.
1: Közlekedés.
2: Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé munkálatok miatt 8-9 kilométeres a torlódás, a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Napközben 13-19 fok lehet, majd késő este 4-13 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egyelőre a női kosárlabda mérkőzéseken még tart a szünet, ellenben elkezdődött két labdarúgó bajnokok ligája mérkőzés a főtáblán. Feyenoord Como a 7. percben 0-0, valamint Lask Liverpool ugyancsak 0-0, Szoboszlai Dominik ugye sérülés miatt nincs ott a keresztben, és Kerkez Milos a kispadon foglal a helyet, Tsimikas játszik a helyén a Liverpool együttesében. Ellenben már javában tart a Veszprém férfi kézilabda csapatának bajnokok ligája mérkőzése. A szó most Cseszregi Balázsé.
0: 6-4-re vezet a Veszprém, volt 6-2, és csak aztán jött két Tobias Wagner gól, így aztán felzárkoztak egy kicsit a belgrádi csapat játékos, vagy felzárkozott egy kicsit a belgrádi együttes, akik nagyon gyámoltalanul támadtak egyébként előtte. 3-2 után három veszprémi labdaszerzés, és vagy egyből lerohanás révén, mint Len, vagy pedig gyakorlatilag rendezetlen védelem ellen fejezték be a veszprémiek, mint Remili, vagy éppen Dodics. Remili nagy kedvel kézilabdázik, Dodics is megpróbálja megmutatni, hogy bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rá Xavi Pascal vezetőedző. Dodics most kihúzódott jobb oldalra, Remili pedig elképesztő nagy átlövés gólt ragaszt Miluka Krivokapics kapujába, a húzott felsőbe középről. 7-4-re vezet már a Veszprém, úgyhogy finoman fogalmazva is jól kezd legalábbis támadásban a veszprémi együttes. Persze Appelgrénre sem lehet panasz, hiszen már három védésnél jár a svéd, és voltak között Zitzer átlövés is, úgyhogy igazából csak Tobias Wagnerrel nem bír különösebben. Volt, amikor egy szélső Zitzert nem mert bevinni Papovics, inkább visszapasszolt, el is vették a labdát. Most pedig hát én szerintem az egy Csiagusz Petrus lábához ért a labda, és úgy ütötte el, vagy úgy rúgta el a labdát Tobias Wagner elől, de legalább a veszprémieknél maradt a labda. Nem is vitték végig a veszprémiek nagy sebességgel, hanem inkább megállnak. De Remili most azért még a rendezetlen fal ellen kilőtte a labdát Lennek, aki egy nagyon szép csukló mozdulattal áttejtette ugyan szélről Krivokapics fölött a labdát, de a kapufa belső éléről, a hosszú kapufa belső éléről kijött a labda, úgyhogy nincsen négy gólos különbség. Megint megjátszották Wagnert, és megint 7-5, megint két gól csak a különbség. Tobias Wagner, mondtam már, említettem, a válogatottban is nagyon sok problémát okozott a magyar csapatnak. Hát itt meg úgy látszik, hogy folytatódik ez a sorozata, hiszen itt is nagyon-nagyon jól játszik. Tiagus Petrus egyébként már hagyott ki helyzetet, mert Remili őt is megjátszott a beállós pozíciójában a rendezetlen fal ellen, úgyhogy bőven nagyobb is lehetne a különbség, ha egy kicsit jobban koncentrál például a brazil, vagy egy kicsit nagyobb szerencséje volna az előbb Janis Lennek. Alicain, Dodics és Remili a belső hármas a Veszprémnél, Adel próbál helyet csinálni magának középen, egyelőre meg is csinálja azt, szépen kilőtte ott a védekező Angyelkovicsot, és aztán megkapta a labdát Remilitől, és belőtte a 8. veszprémi gólt. 8-5-re vezet a Veszprém, és 11 perc telik el lassan a mérkőzésből. Úgyhogy egyelőre ez öröm kézilabda, és jó látni, hogy a veszprémiek ebben az évben a bajnokok ligájában kifejezetten szellemesen jól játszanak. Le a szélre a labda, és megint egy védés, ezúttal is Sánchez Migájonnal szemben. Spanyol nagyon-nagyon rosszul engedte el ezt a labdát, és Dodics már rá is viszi a falra, Remili. És most Alicain az, aki megállítja a rohanást, de egyelőtt Tiagus Petrus még a falban. 8-5-re vezet a Veszprém, 11 perc elteltével a Partizán Admirálbet ellen. Ez egész pontos neve a szerb csapatnak, de akkor most Diós Győr, kosárlabda, Balogh Balázs, Károly Andrea.
3: Az első Diós Győri támadás nem végződött ponttal itt a második félidőben, ellenben a görögök ellen szabálytalankodott ott Ahó, úgyhogy büntetőt dobhatnak. 33-15 az állás, magabiztosan vezet, tehát a Diós Győr, eddig öröm kosárlabdát láthattunk, ha már kézilabdán is van öröm kézilabda, míg a másik mérkőzésen, ugyancsak itt az Európa kupában, a Sopron a szünetben 47-41-re vezet, többször is elhúzott, már 10 pont fölé növelte a különbséget a Sopron, de a Nis valahogy azért mindig visszazárkózott. Egyébként most egy büntetőt sikerült értékesíteni a görögöknek, akik nem túl ponterősek. 33-16 az állás, kézilabda.
0: 8-5-nél támadhat a vendégegyüttes, és feljöhet akár két góra is. Milos Kosvegybe, és megint megfogja Appelgren. Mondom csak, gyakorlatilag Tobias Wagnerrel van problémája a svéd kapusnak. Gács Petit gondolkodás nélkül viszi be, de ezúttal Luka Krivokapics is bemutatott egy védést. Bevitte szinte nulla szögből Gáncs Pető Máté, és megpróbálta egy csukló mozdulattal elhúzni a labdát Krivokapics feje fölött, de a fiatal hálőr ezt ki tudta ütni, úgyhogy megint kettő góra zárkozhat a Partizán együttese. Ivanov az orosz átlövő érkezett a pályára Cirinoglavac helyére, hát nem sokat mutatott eddig Cirinoglavac. Lumbrózó az, aki megpróbál egy kicsi fazont szabni a Partizán játékának, most Dodic, aki megfogta megint az izraeli irányító, kosz lövését pedig simán hárítja ezúttal is Appelgren, aki gyakorlatilag ott ült már a kapufánál, és kiütötte oldalra a labdát. Támadhat a Veszprém, Dodic, Alicein nem húzza le Káncs Petőnek a labdát, még mindig Csiágus Petrus van beállóban, Nedim Remili, és mostán meg a Veszprém, most jön a csere, Adel be, Csiágus Petrus be, a 13. perc legvégén Veszprém, Partizán 8-5, és akkor megint menjünk Miskolcra a női kosárlabda.
3: Ezúttal sem sikerült 3 pontot szerezni a görögöknek. Szirra elleni Szirra volt az, aki próbálkozott, hát nagyon rossz a dobó százaléka a Panathinaikos gárdájának. 35-18-ra vezet a Diósgyőr, a második percben járunk a második félidőben, és a hazai csapatból Kányási Veronika már 12 pontot szerzett, köztük 3 darab triplát, ezzel ő messze a mezőny legeredményesebb játékosa, de azért például Szabó Fanni is jól teljesített az első félidőben, 7 pontot szerzett, és itt beszéltük Károly Andreával, hogy ritkábban kap azért lehetőséget, még ő is most próbál beépülni a csapatba. Van még hátra a harmadik negyedből 8 perc, tehát maga biztosan vezet a Diósgyőr, és azt szoktam mondani, hogyha kosárlabda, akkor Károly Andrea, hogyha röplabda, főleg a női röplabda, akkor Virányi Zsolt, hiszen most ő is egy helyszínen van, mégpedig innentől beszáll a körkapcsolásba az Újpest-Nyíregyháza mérkőzéssel. Szia Zsolt!
4: Szia Zsolt, köszöntöm a hallgatókat, így van, ha női röplabda, akkor az Extraliga második fordulójában mindjárt kezdődik majd itt Újpesten az Utenyíregyháza összecsapás. Sok légióssal megerősített újpesti keret, Nacsepek Erik Eszter a csapatkapitány, válogatott játékos, a másik oldalon pedig lett a volt válogatott játékos és édesanyja, mert már nem válogatott Nacsepek Erik Eszter, az első fordulóban az Újpest legyőzte ellenfelét, a MÁV előrét, ugyanitt 3-1-re a Nyíregyháza, szintén tévés mérkőzésen Kaposváron 3-1-re kikapott. Két 16 éves, az egyik a Pampuk Gréta, aki az edzőlánya, és aki ott volt a felnőtt EB-n a válogatottal, és van egy másik 16 éves, Piuszegi Regina, 7 saját nevelésűvel, biztos érdekes meccs lesz, de még érdekesebb a kézilabda összecsapás.
0: Hát, egyébként igen, mert hogy egész egyszerűen a Veszprém Tobias Wagnerrel különösebben nem bír. A negyedik gólját szerezte a vendégek beállósa, és láthatóan most már minden egyes szituációból őt keresik a szerb játékosok, vagy éppen Lumbrózó próbál egy az egyből teret nyerni, és vagy betörni ott Pesmábeg és Remili között, mint most, vagy onnan leosztani a labdákat, de gólt ebből szinte csak a beállós tud szerezni. 8-6-ra vezet csak a Veszprém. Egyébként a játék képe alapján sokkal nagyobb a különbség. És Lumbrózó megint megjátszott a Pesmábek mellett Tobias Wagner, aki megint befordult, most gól nincs belőle, ellenben 7 méteres igen, mert Pesmábek egyrészt rángatta az osztrák mezét, másrészt meg belül is védekezett, és jön Cirinoglavac, aki kezdett a szerb együttesben jobb átlövőben, de aztán lecserélték, és érkezett helyette az orosz Ivanov, de a 7 méteres lövő, legalábbis az első számú 7 méteres lövőnek megmaradt Cirinoglavac. Egy lövőcsel, meg még egy, aztán utána az egyenes alsóban a 7 méteres 8-7-re zárkózik, 8-4 után egyébként a vendége együttes egy 3-0-ás sorozatból. Játszik Cindrics már a pályán, meg Hesem a pályán, úgyhogy Dodic, illetve Alicein kapott pihenőt, és Pesmábek is már negyed óra után a beállóban ott van. Adél helyett Hesem, Cindrics, Hesem, Remili egy lövőcsel lepattintja, majd nem tudja felvenni a lepattant labdát, kicsúszik a kezéből, és egyenlíthet akár 16 perc elteltével a szerb együttes. de azt mutatja Lumbroso, hogy nincs rohanás. Hát mi sem rohanunk, 16 és fél perc telt el, 8 hétre vezet a Veszprém a Partizán ellen, de azért menjünk tovább Miskolc a női kosárlabdára.
3: Itt éppen tanakodnak a játékvezetők egy ítéleten, a Diósgyőr 39-21-re vezet a Panathinaikos ellen, és az első félidőben ugye sokkal jobban játszott a hazai gárda, az első negyedet követően 18-9 volt az állás, a félidőben 33-15, most pedig 39-21, és akkor majd a játékvezetők eldöntik, hogy mit is kellene most ítélni. Míg a Sopron együttese, amelyik ugyancsak az Európa kupában játszik, 50-43-ra vezet jelenleg a harmadik negyed második percében a szerb Nizsgárdája ellen, tehát magabiztos ott is, most már 52-43 az állás, ott is volt már többször 10 pont fölött a különbség. Most már a görögök támadhatnak, el kell nekik gyorsan dobni, a lepattanót pedig sikerült leszernünk Enabosi jóvoltából, jöhet egy diósgyőri támadás, meg lesz ebből a 40. pont. Kányási Veronika kapja, aki termelte szépen a pontokat, 12 pontnál jár, tovább tette inkább a labdát, a Hotájra, ő is nagyon sokat van a pályán, aztán már megkapta ott Smuda, lesz egy dobás, egy távoli kísérlet, ez azonban beragadt oda, ami nagyon ritka, a palánk és a gyűrű közé, úgyhogy majd 6 perc, 4 másodperc a harmadik negyed vége előtt, majd feldobással folytatódik a játék, hogy a kedvezményezett kapja a labdát, és egy takarító hölgy behozza azt a kis feltörlőt, és annak a nyelével tudja kiszedni, ott ügyes volt. 39-21, tehát menjünk röplabdára.
4: Takarítónőt nem látok, viszont 12 röplabdázó hölgy itt előttem a pályán, az UTE 4-1-re vezet a Fátony Nyíregyháza ellen, és most éppen a vendégek játékosa Matasz, aki balkézzel üt, viszont Nacsa Pekárik és a szerb ütője az Újpestnek Miljevic blokkol, és ez azt jelenti, hogy megvan az 5. újpesti pont, nagyon határozott, agresszív, jó nyitásfogadás újpesti részről, és a vendégek edzője Pampuk Csaba rögtön időt kért, tehát az első játszmában Újpest Nyíregyháza 5-1, Cseszegi Balázs kézilabda.
0: A 19. perc közepén 10-8-ra vehet a Veszprém, és megint megkapta a labdát Tobias Wagner, de ezúttal Ligetvárival nem bírt, úgyhogy csak egy szabad dobást tudott kiharcolni az osztrák. Egyenlítettek egyébként a vendégek Lumbroso góljával, de aztán egy kicsit védekezésben összekapta magát a Veszprém. Így aztán, mivel a védekezés két vendégtámadásnál működött, be tudta fejezni a Veszprém szinte lerohanásból, vagy inkább mondjuk úgy, hogy rendezetlen védelem ellen a támadásokat. Gáncs Pető fantasztikus passzából talált be először Pesmálbek, majd érkezett a Nedim Remili gólja. Úgyhogy 10-8, és megint Lumbroso megjátszotta egyébként Tobias Wagnert, de nem tudta összeszedni az osztrák a labdát, úgyhogy jöhet a Veszprém 19. perc, sőt most már a 20. perc is elkezdődött. Remili egy zicser, és megint 3 a Veszprémnek. Kicsit tényleg úgy néz ki, hogyha a Veszprém oda koncentrál a mérkőzésre, odafigyelnek a játékosok, akkor különösebb nagyobb bajba nem kerülhetnek. Amint egyenlített a Partizán, jött egy kis koncentráció, jött egy kis odafigyelés, meg egy kis, hát hogy mondjam, szemöldök összehúzás Csavi Pascaltól, és ennek köszönhetően megint 3-8-8 után 11-8-ra vezet a Veszprém a Partizán ellen a 20. percben a Bajnokok Ligája mai fordulójában. A szó megint Balogh Balázsé.
3: Itt nem volt azóta pont, a Diósgyőr Panathinaikos mérkőzésen 39-21 az állás, maradt nálunk a labda, igaz, hogy kis hián elveszítettük, ami pozitív, hogy a Diósgyőr nagyon sokat tud cserélni, szinte mindenki pályán van már, és ha jól látom, akkor csak két Zsófi, Telegdi Zsófi, valamint Pockodi Zsófi nem volt képes pontot szerezni a mérkőzésen. Most egy távoli kísérlet, ez nagyon rossz volt, de lepattanót megint megszerezzük, ez általában jellemző a mérkőzésen, de a játékvezető most a görögöknek adja a labdát, ami nem tetszik a hazai publikumnak. 5 perc 16 másodperccel a harmadik negyed vége előtt, tehát marad a 39-21 röplabda.
4: Rosio Melani egy rutinos center pontjával, blokkjával ott a háló közepénél meglépett 7-2-re az Újpest a Fátum Nyíregyháza ellen, és mire én ezt itt elmesélem, addigra már egy újabb vendégpont, ahol az olasz center Damango, a hosszú feketehajú játékos, az, aki nyithat majd 2-3-as újpesti vezetésnél, és ezt a játszmát, ugye, aki megnyeri, az nagy lépést tesz előre. A szakértők szerint az Újpest légiósokkal teletűzve a csapata azért jóval esélyesebb, mint ez a Fátum Nyíregyháza, de a fiatalokat sosem szabad lebecsülni. Na most Krúza, cseh brazil játékos, a Az Újpestnek az ütését jól megmentik a nyíregyháziak, de csak áttenni tudják, úgyhogy most akár befejezheti majd Miljevic. Az ütését remekül összeszedik Godó Panna, és aztán jön a portorikói átlód, az ütését meg a blokkoló újpestiek megmentik. Krúz ütését viszont már nem menti meg a Nyíregyháza blokkja, így megvan a 8. újpesti pont is, utána Nyíregyháza 8-3, amikor kézilabdára kapcsolunk.
0: Raúl González a Partizán mesterekért időt 11-8-ra vezet. A Veszprém az Partizán ellen, és akkor Marosán Györgyöt kérdezem, hogy látod az eddigi 20 percet, Gyuri? Nekem nagyon úgy tűnik, hogy csak a Veszprém koncentrációján múlik a különbség.
5: Igen, egyelőre Wagner alkot, na, nem is operát, a bolygó hollandit tette annak idején, Wagner, egy másik Wagner. Itt most nem Norvégia tengerpartjánál zajlanak az események, hanem a Bakonyban. Némi vihart kavart itt is a Wagner körüli védekezés, tehát a beálló körüli védekezés tudja majd gyakorolni mindenképpen a Veszprém, mert továbbra is fenntartom, hogy sima meccs lesz ez, de abban érezhető deficit a Veszprém esetében. A támadójátékban pedig élvezi a játékot a Veszprém, főleg az első 10 percben volt ez tapasztalat, hogy Alicein kevesebb lehetőséget szokott kapni, Dodic is, ők kezdtek. Ők természetesen nagy szenvedélye vetették bele magukat a játékba, és hatékonyan még remili, a zsenialitásából adódik az a játék szeretet és a győzelem iránti vágy, amivel gyönyörűen kézabláztok. Utána a zicserkögyások, illetve két labda elejtésből adódott az, hogy ami találkozott ugye védekezésben a Wagner körüli védekezés deficittel, hogy egy szorosabb eredményt tudott kialakulni, viszont most megint sebességet váltott a Veszprém, és egyre magabiztosabban vezet.
0: Mondjuk az előző Partizán gólnál megint jó nagy deficit volt ott Wagner körül, és megint betalált az osztrák beállós, egészen fantasztikusan kézilabdázik, azt kell mondjam, hogy ma is, de aztán az ellentámadásból megmutatta a Veszprém, hogy ők is tudnak beállóból gólt szerezni. Pesmábek szó szerint beverekedte magát lövőhelyzetig, és bepasszolt a Luka Krivokapics mellett a rövid sarokba a labdát, úgyhogy 21 perc és 16 másodperc elteltével 13-9-re vezet a Veszprém a Partizán ellen. Kosárlabda.
3: 39-24 azt jelenti, hogy a Diósgyőr még mindig nem dobott pontot. Az utóbbi percekben bizony nagyon leállt a diósgyőri pontgyártás. Na hát azért nagy baj, nincs még 15 pont a különbség, bár én nem tudok ilyen kulturális dolgokat hozzátenni, mint tette azt az imént Marosán György kollégánk, de azt hozzá tudom tenni, hogy belejár. Viszont egy 3 pontos bevarázsol most, úgyhogy 40 pont fölé lendül a Diósgyőr együttese, magabiztos a vezetés. Még a Sopron is vezet a Nisk gárdája ellen ugyanebben a sorozatban, a hazai mérkőzésen 61-49-re, de az imént időt kellett kérni a Sopronnak, mert 5 pontra a szerbek fölzárkóztak. Hogy áll az Újpest-Nyíregyháza röplabda mérkőzés, Virányi Zsolt?
4: Az első játszámban 11-5-re vezet 6 ponttal az UTE, az újpesti csapat most is lecsorog a labda, méghozzá úgy, hogy az nem a Nyíregyházának kedvez. Az Újpest újabb pontjával 12-5-7 a különbség. Itt nem kultúráról beszélhetek, bolygó hollandi nincs. A már említett Szerek Krúz az egyik légiósa az Újpest csapatának, na most ott a bolygó édesapáról, mármint hogy kalandor, mert hogy a kubai édesapa cseh anyukával összeismerkedett, és a szerelem gyümölcse Sarah Cruz, aki már szerzett 3 pontot ezen a mérkőzésen, és ilyen vöröses-barna hajjal, igen, különleges, de azt meg nem mondanám, hogy kubai származású is, igaz, nem vagyok néprajz kutató. 13-5 az Újpest Nyíregyháza mérkőzés állása, kézilabda.
0: Szrönagávac jön a 7 métereshez, vele szemben Appelgren, és ezt is magabiztosan lövi be a szerb játékos, akárcsak az elsőt. Na de ezzel zárkózik 4 gólra a Partizán 14-10 a találkozó állása, és Remili is pihenőt kapott, jön Martinovic, itt van már a pályán egyébként Imre Bence is, Deszka is megérkezett Gáncs Pető helyett, és mivel Pesmábeket kiállították az előző vendégtámadás nála, amiből a 7 méteres is lett, ezért aztán Adel visszatért a falba, bármint beállósként Hesám Martinovic egy keresztmozgás után elviszi az ő lövését, azonban fogja Luka Krivokapics, és az üres kapura megpróbálja rá ejteni, ott Sanchez Migallon sikerül is neki, úgyhogy 14-9 után most 14-11, hiszen üres volt a kapu, nem ért vissza a Pergén, megpróbálta hatosnál jó magasra felugrani Hesám, de hát esélye nem volt, nagyon szép ívben ejtette be a Pergén kapujába a labdát Sanchez Migallon, így aztán 14-11-re vezet a Veszprém, és most már 7 percnél is kevesebb van hátra az első félidőből. Kosárlabda, Balogh Balázs.
3: 42-26-ra vezet a Diós Győr a Panathinaikosz ellen, 1-41 van még hátra a harmadik játékrészből, de hagyj jegyezzem meg, hogy ugye zajlanak labdarúgó bajnokok ligája mérkőzések. A 26. percben Feyenoord Como 1-1 az állás, a holland csapat egyenlített a 20. percben. Zekia jó voltából, és Diao már a 18. percben a Komónak szerzett vezetést, tehát idegenben 1-1 a mérkőzés állása, mármint a Como szempontjából. És a Lask gárdája, azaz a Linz együttese a Liverpoollal mérkőzik meg, ugye Szoboszlai Dominik nincs a csapatban, sérülés miatt Kerkez a kispadon foglal helyet, a Liverpool 2-0-ra vezet, Araújo és Barkola jó voltából a 22. illetve a 24. percben született ez a két gól. A Sopron 61-51-re vezet a Nizsgárdája ellen a női kosárlabda Európa kupában, a Diósgyőr pedig 42-26-ra a Panathinaikosz ellen röplabda.
4: 14-9, tehát 5 ponttal vezet az Újpest, nem olyan régen, még 13-5-8 pont volt. Mijevic, a szerb átló remekítése a hálónál jobb kézzel, oda a Nyíregyház a tér felére, ahol megint ott van a két 16 éves a feladó Piuszegi Regina, illetve Pampu Gréta, és vannak rutinos játékosok, és ugye olasz, illetve Puerto Ricói légiós, de azért ez az UTE egyértelmű esélyes ennek a mérkőzésnek, ahol Akopova megszerezte előbb az első pontját, egy remek keresztütéssel most nyithat, az általában nem jó a Nyíregyházának kiütő Godó Panni, így aztán 15-9, után 16-9, 7 ponttal vezet az Újpest, kézilabda.
0: 14-11, de megint kimaradt egy veszprémi lehetőség, és akár kettőre zárkózhat fel a vendég együtt, és egyelőre nem adják fel. Hát azt nem lehet állítani, hogy jó nagy tempót diktálnának a csapatok, mert hogy akkor hazudnék, de az biztos, hogy megpróbál minden lehetőséget kihasználni a Partizán, hogy ott lihegjen a Veszprém nyakán. De hát mondom, egyelőre inkább azon múlik szerintem, hogy nyilván nem nagyon tudnak mit kezdeni Tobias Wagnerrel a veszprémiek védekezésben, másrészt meg nem mindig koncentrálnak, és pontosan ezért le is tudja egy kicsit lassítani a játékot a Partizán együttese. Tobias Wagner egyébként 5 lövésből 5 gólt szerzett a mai mérkőzésen. Lumbrózó fogja majd tőle kapni a labdát. 4,5 perc van még hátra az első félidőből. Szünaglavac, a bejátszás, Tobias Wagner 6-ból 6, 14-12. És ha Marosán György hall, akkor Gyuri gyorsan mondta, hogy mit lehetne 15-12 közben, de hogy mit lehetne csinálni egy ilyen beállóson, és miért van az, hogy a magyar válogatott ellen is Tobias Wagner rendszeresen megtalálja a réseket?
5: Mindenképpen megelőzni, mert egy nagyon zömök, erős felépítése van, és a ligetváriék között ők ugye magasságban, jókora fölényben vannak Wagnerrel szemben, és lent van a súlypontja Wagnernek, minden ezek mellett erős is, tehát hátulra semmiképpen sem lehet megfaltolni, ha már labdát szerez, meg kéne előzni. Viszont ugye annyira lent van a súlypontja, hogy a ligetéknek oda leérni nehezebb, mint egy, hát ez nem egy szokványos beálló Wagner, de természetesen én nem mondom, hogy a világ legjobb beállói között van, túloznék, de kellemetlen a stílusok.
0: És ráadásul elég sokat kicsúszik egyébként a kettesekre is, Martinovicsra és Esemre, és ott is rendszeresen meg tudják játszani.
5: Így van, ez a stratégia része, ha jól látom a Partizan Belgrádnál, hogy a hármas védőkön próbálnak előnyt szerezni egy-egy elleni párharcot, és abból a védelme, a kompenzációja az a párharc melletti hármasnak eredményezi azt, hogy kettes belsőn a beálló játékos pozíciót tud zárni.
0: Köszönöm szépen, 15-13-ra vezet a Veszprém, 3 perc van még hátra, most Martinovic betalál, 16-13, kosárlabda.
3: 46-29-re vezet a Diós Győr, annak ellenére, hogy most Balajár kihagyta az első büntetőjét, nézzük a másodikkal pontosabb lesz-e, igen, ez megvan, 47 pont, tehát még az 50-et nem ért el a Diós Győr, már csak 10 másodperc van hátra a harmadik játékrészből, és a Sopron pedig 10 ponttal 63-53-ra vezetott, még 1-45 van hátra a harmadik negyedből, ugyancsak női kosárlabdáról beszélünk, Európa kupáról. Ebben a pillanatban pedig már a harmadik negyed végeredménye 47-29, tehát a Diós György javára röplabda.
4: Rossz nyitás, fogadás, és ezt követi egy rendkívül pontos befejezés, Zitzer Cruz ütése után 20-12, 8 ponttal vezet az Újpest, az első játszma megnyerése felé robog. A szerb átló Mijevic, a szűke hosszú hajú nyithat, a nyíregyházi fogadás nem rossz, a keresztütés Matosztal a portverkői átlótól szintén jó, de aztán ezt is mentették az újpestiek, az ütésüket pedig a nyíregyháziak, majd kiüti ott talán Godó, vagy Földi Boglárka, Godó volt az, és ez újabb újpesti pontot eredményez, 21-12-nél kézilabda.
0: 2 perc van még hátra ebből a játékrészből, 17-13 a Veszprémnek, mert hogy közben volt egy jó védekezés a veszprémiektől, és Deszka ezúttal jól fejezte be a szélre lehúzott labdát. Numbrózol megmutatja, hogy törölni kell, mert csúszik a labda, úgyhogy 17-13-nál 1 perc 41 másodpercre az első félidő vége előtt megint megyünk Balogh Balázshoz.
3: Itt még tart a szünet, a Diós Győr vezette át magabiztosan 47-29-re, míg a Sopron Nis mérkőzésen 65-55 az állás. Kézilabdázzunk.
0: Kézilabdázzunk, 17-13, és most már folytatódik is a játék. Lumbrózó rávinné a falra, itt most két beállóra tér át a Veszprém, mert hogy befuttatják balszélről Sánchez Migályont is, hát és ezúttal viszont jó volt, de bizony ezúttal is jó volt a fönt bejátszott labda az osztrák beállónak, Tobias Wagnernek, és belül védekezett Ligetvári, ezért a román játékvezetők teljes joggal ítélnek 7 méterest, 1 perc, 10 másodperc van még hátra, és megint jön egy Crnoglavac elvégezni a 7 méterest. Nézzük, Appelgren mit tud vele kezdeni, jó lenne már egy 7 méteres esetleg megfogni, ez sem sikerül sajnos, 17-14, és akkor kérdezem, hogy kosárlabda vagy röplabda.
4: A röplabdán 24-12-nél az Újpest vezet, és játszmalabdája van, az első játszmalabdája a Nyíregyháza ellen. Mélyevics a sokadik nyitáson, körülbelül a negyedik vagy az ötödik, de a lényeg az, hogy ez hosszúra száll. Az első játszmalabdát nem értékesíti az Újpest. 24-13-nál jöhet majd a Nyíregyházi csapat, és próbálni menteni valamit a szituációban, de ez a játszma már elment. És ha az első játszmát megnyeri az Újpest, akkor nagy lépés tehet a mérkőzés megnyerése felé is, bár női röplabdában is vannak változások. Egy gyönyörű nyitás, méghozzá Matosz jó voltából ezt ott lenyeri az orosz Akopova, így most csak 10 a különbség, a második játszmalabdát is hárította egyenlő Nyíregyháza csapata. Na nézzük, hogy Matosz újabb nyitása, ez az ötödik pontja volt. Piros előkészítés, Syracuse befejezi ezzel, 25-14-re megnyeri az első játszmát. Az Újpest csapata itt Újpesten azt mondja, hogy 20 perc alatt, szűk 20 perc alatt kézilabda.
0: 19 másodperccel a vége előtt kikéri a Partizan második idejét is Raúl González, és 18-14-re vezet a Veszprém, mert hogy betalált Deszka, de akkor megragadom az alkalmat, mielőtt továbbadom Balogh Balázsnak. Gyuri, hát Raúl González sosem volt híres az időkéréseiről, de hogy ezt most nem nagyon értem.
5: Nézzük a pozitív oldalát, a fejlődés részét, hogy nem egy támadáson belül kéri ki a két idejét, ahogyan ezt tette egy jó évvel ezelőtt. Én szerintem próbál itt a fél időre egy olyan eredményt elérni, amivel legalább büszkén majd hazamehet. Tehát itt egyetem, hogy én véleményem szerint, hogy nőni fog ez a különbség jelentősen, és minél tovább próbál meccsben maradni.
0: Köszönöm szépen, 18-14-19 másodperc van még hátra, és már folytatja a játékot a Partizan együttese, méghozzá 7-6 elleni támadójátékkal. Ezt találtak ide át Raúl González, most már a félidő végéig, akkor hadd maradjon itt a szó, mert mondjuk ehhez nem kellett 7-6, játsszák meg Tobias Wagnert, aztán belövi 18-15, de nem marad itt a félidő végéig a szó, mert ott Xavi Pascal 5 másodperccel a végéje előtt időt kér, úgyhogy most megint kosárlabda, Miskolc, Balogh Balázs.
3: 50-29-re vezet a Diós Győr a Panathinaikos ellen, 8 perc 13 másodperc van még hátra a mérkőzésből, a Sopron pedig a harmadik negyed után 67-57-re, és ha már kézilabda volt az imént, akkor néhány állás. Olborg Zágráb a 27. percben 17-13, Cejle PSG 13-22, a félidőben Kolstad Krinz 13-16 és Magdeburg Kielce 10-13 a 25. percben, és akkor ismét Veszprém.
0: Szépen a Partizán vár vissza is jött, és jönnek a veszprémiek, kíváncsi vagyok, hogy ők mit találtak ki. Azt nézem, hogy Appelgren lecsücsül, tehát jön a Veszprémnél is esetleg a 7-6 elleni játék erre az 5 másodperce. Nem, ennyire azért nem modern felfogású edző, úgy látszik Xavi Pascal. Ő például lehet, hogy örülne, ha valóban eltörölnék a 7-6 elleni játékot, amire esetleg készülhet az Nemzetközi Szövetség. Hát olyan sok gondolkozni való nem volt. Adjátok oda Martinovicsnak, ő fut egy kicsit, majd ellövi, ez megtörtént. Meg Luka Krivokapić védése is megtörtént, úgyhogy Veszprém Partizán 18-15, és akkor Virágyi Zsolt röplabda.
4: Itt még fél percig tart a szünet a két játszma között. 1-0 az Újpest-Nyíregyháza mérkőzés állása, és hamarosan a második játszmával folytatjuk. Kézilabda.
0: Hol?
3: Kárlabdával, hiszen a Diós Győr együttese 7 perccel a vége előtt 50-29-re vezet, és most cserélnek a mieink. Lement a pályáról az a Zenovasi, akinek nem volt azért ma élete mérkőzése, 5 pontot szerzett eddig, ő zicsereket hagyott ki. Ellenben Kányási Veronika 14 pontig jutott, de dicsérjük meg Szabó Fannit is, aki 10 pontot szerzett, és itt van velem Károly Andrea, akinek itt a nagy forgatagban nemigen maradt ideje, de hát Andi, csak jókat gondolom mondani, mert vezet a Diós Győr együttese is 50-29-re, no meg a Sopron is 67-57-re a Nis ellen.
6: Igen, ugye azzal kezdtük az egész közvetítést, hogy mind a két csapat sokkal jobban járt azzal, hogy az Európa kupában szerepel, és ezt bizonyítja is mind a kettő. Mind a kettő előtt van még hova fejlődni, hosszú az út, míg összeállnak, de alapvetően magabiztosan hozzák ezeket a találkozókat, és ezek pont azok a találkozók, ami a kötelező győzelmek közé tartoznak.
3: Vezet tehát mindkét magyar csapat, hogy áll a az Újpest-Nyíregyháza röplabda mérkőzés, Virányi Zsolt.
4: Megkezdődött a második játszma, és az első pont a vendégeké, mert hogy jól blokkolt ott a center de Mango, aki nem középen, hanem ott a háló bal oldalán, hogy innen figyelem. De a lényeg az, hogy 1-0-ás nyíregyházi vezetésnél ők nyithatnak. Pió Szegi Regina, a fiatal játékos, és aztán egy blokk Akopova ütését követően orosz légiós az Újpestnek, és Matosz a portorikói átló kezéről ez outra száll, blockout, így is mondhatnám. A lényeg az, hogy 1-1 kiegyenlít az Újpest csapata, és azt figyelem, hogy most Slavcseva a bolgár feladójuk nyithat. Az ő nyitása Tóth Ruzsinának, a liberónak, a megkülönböztető mezőjátékosnak, aki inkább védekezik. Ő nem ütőjátékos, sőt alacsony is lett. Akopova ejtését összeszedi Pió Szegi, és aztán most a Puerto Rico játékos már nem tudja még át szabályosan, szabálytalanul sem tenni a másik térfelére, az Újpest térfelére. 2-1 az Újpest-Nyíregyháza meccs állása, de az első játszmát megnyerte fölényesen 20 perc alatt 25-14-re a Lilafehér együttes kosárlabda.
3: Itt 50-29-re vezet a Diós Győr, veszítettünk egy labdát, aztán szereztünk egy labdát, és most szabálytalankodtak Kányási Veronikával szemben, aki a mérkőzés egyik legjobbja 14 pontjával, és a triplákat is szépen termelte. Ha neki sül a keze, beszéltük ezt a közvetítés alatt, akkor nagyon jól jár vele a Diós Győr együttese, de Szabó Fanni teljesítménye is egy kellemes meglepetés, 10 pontig jutott ő, új ember a csapatban, és most lehet, hogy ezen a meccsen sikerül igazán beépíteni, Andi.
6: Igen, ez egy nagyon jó alkalom volt ez a mérkőzés tényleg, hogy téthelyzetben, de azért a téthelyzet az nem hozta azt a küzdelmet, amit szerencsére nem hozta, amit esetleg lehetett tőle várni, de tényleg egy olyan mérkőzésen, ami fontos, ami számít, lehetőséget lehetett adni a játékosoknak, hogy bejátsszák magukat a rotációba. Szerintem ezzel többen éltek is, de azért azt kell látni, hogy sokkal jobban szüksége lesz a Diós Győrnek arra, hogy a mezőny és a center poszt közötti kapcsolat meglegyen, mert amíg azért egy, nem azt mondom, hogy éles volt a meccs, mert az sok egyáltalán nem volt az, de amíg nem volt 20 pont a csapatok között, csak mondjuk 14, addig azért a centerek kevésbé vettek részt a játékban.
3: A Diós Győr tehát 50-31-re vezet, egy kis labdarúgás, Bajnokok Ligája a 41. percben, a Linz otthonában a Liverpool 3-0-ra vezet már, Araújo, Barcola és ismét Barcola voltak eredményesek a másik mérkőzésen, a 40. percben Feyenoord Como 1-1, és játszottak egy mérkőzést az NB2-ben is itthon, Mezőköves Dajka 1-1-re végződött, röplabda Virányi Zsolt.
4: A legfiatalabb újpesti pusztai Lilian, a libero is az, aki most ott volt a pályán, 5-4-es újpesti vezetés a második játszában, és őt szedte le de Mango, az olasz center a nyitásaival, kifigyelte, hogy ez lehet a gyenge pont, ez meg is történt, most le is cserélte őt egyébként az edző, az argentin edzője az Újpestnek, és 5-5-nél, mert hogy kiegyenlít a Nyíregyháza csapata, mehet Matosz, a Puerto Rico-i átló, oda a nyitó helyre, 5-5-nél megszerzi a vezetést, ismét a Nyíregyháza, a második játszában ugye 1-0-án ez megtörtént, balkezes játékos Matosz, Akupovára az oroszra, aztán a bolgár feladó Miljevicsnek előkészítés, pontos a befejezés, Tóth Ruzsina már nem tudja megmenteni a reklámtáblákon, túl a labda, ez Matosz illetve az előző Matosz hatodik pontja volt, ahogy a második játszamban az Újpestnek is ez a hatodik, hiszen Utenyi Nyíregyháza 6-5 itt a Megyeri úti röplabdacsarnokban, kosárlabda.
3: 50-31-re vezet a Diós Győr a Panathinaikosz ellen, és még alig több mint 4 perc van hátra a mérkőzésből. Hát azért a Diós Győriek is alaposan leálltak a pontgyártással. Ezúttal azonban sikerül betalálni, úgyhogy most már 50 pont fölött a Diós Győr együttese, egy 2 pontos sikerült szerezni, és ha jól láttam, akkor Kockodi Zsófia volt az, igen, ez volt az első pontja a mérkőzésen, ezért is ünnepelte a diósgyőri publikum, 52-31, tehát magabiztos ez a vezetés, nehéz is úgy játszani, hogy a görög csapat azért szerényebb színvonalat képvisel, fogalmazzunk így, most is egy 3 pontos kísérletük volt, egyetlen egy 3-as dobtak be egyébként, Mártis Kova jó voltából, labdaszerzést követően pedig most itt egy 3 pontos kísérlet, ez lejön, de azért a Diósgyőr jóval jobb százalékkal dobta, főleg Kányásiról mondhatjuk el ezt. Még van 10 másodperc a támadó időből a diósgyőrieknek, és szépen elindulnak a palánk felé, aztán most jön a jól összejátszott, jól összedolgozott munkas Mudával, és Muda pedig egy 2 pontossal fejezi be ezt a támadást, 54-31 tehát az állás, röplabda.
4: Mirjevic, a rutinos 27 éves szerb átló, most már Ásznál is tart, és sorozatban gyűjti a pontjait. 10-5-re vezet az Utea Nyíregyháza ellen, amikor fél perc időkérés, hiszen gondban Pampuk csapata, mert hogy ez tulajdonképpen most egy rövid zárlat, 6-5-ről 10-5-re meglép az Újpest itt Mirjevic 9. pontjával, kosárlabda.
3: Időkérés van egyébként, de vezet a Diósgyőr 54-31-re, és mi ugye figyeljük a Sopron-Nisz mérkőzést ugyanebben a sorozatban, 73-61-re vezet a hazai gárda, és éppen büntetőket dobhat egyébként a Diósgyőr. Az első 10 percben 18 pontig jutott, és 9-et kapott, aztán a másodikban 15 pontot szerzett ugyan Magyar Gergely együttese, de mindössze 6-ot kapott a görögöktől, hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen negatív pontrekord lehet a görög csapat életében. Aztán a harmadik negyedet követően 47-29 volt az állás, úgyhogy szennyireinyi számításaim szerint 7 pontot dobott itt a második, illetve az utolsó negyedben a Diósgyőr gárdája. Nem egy nagy teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Minden esetre a magabiztos vezetés megvan, 54-31 tehát, és 3 perc 26 másodperc van még hátra az utolsó negyedből, úgyhogy a győzelem nem kérdéses, röplabda.
4: A 16 éves válogatott Pampuk Gréta rossz nyitásfogadása után most inkább lecseréjére jött az edző, édesapa Pampuk Csaba teljesen összeomlik ebben a játszmában, és a Nyíregyháza sokkal hamarabb, hiszen 6-5-nél még szoros volt, most meg már 12-5, Mirjevic 11. pontja, és ott ragad a nyitásnál, illetve az ellenfél beragad a Nyíregyháza, az Újpest ellenfele itt a Megyeri úton, és ebből nem tudnak elforogni egyelőre, Godó fogadja, aztán az újpesti blokk jól működik a Nyíregyházi ütéssel szemben, Matosz a 3 méteres vonalon túlról ezt nem tudta befejezni, Cruz viszont a vörös-barna hajú cseh kubai légiós az Újpestnek annál inkább, 13-5, nem lehet megállítani az újpestieket, és Cruz is elég nehéz kosárlabda.
3: Itt a Diósgyőr sem tudják megállítani, igaz, hogy ahó most egy kicsit nem értette, hogy miért fújtak ellenük, de hát volt ott egy szabálytalan zárás, úgyhogy jöhet a Panathinaikosz együttese 54-31-es hazai vezetésnél. Már belül vagyunk az utolsó 3 percen, míg a másik találkozón, amit sokat emlegettem az Európa Kupában, a Sopron 78-65-re vezet a szerb Nizsgárdája ellen. Közben most pontot szereztek a vendégek, mármint a görögök itt a Diósgyőr ellen, úgyhogy 54-33, de hát azért jelentős ez a különbség, és hát a görög csapat bizonyította azt, amire Károly Andra felhívta a figyelmet, hogy azért más színvonalon játszik, mint a Diósgyőr együttese, mindenféle megerőltetés nélkül tudnak vezetni a miskolciak. Egy remek bejátszás oda a palánk alá, és a megkapott labdát pedig szépen teszi föl, nem volt nehéz dolga Smudának, így már ő is 8 pontos. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a női kosárlabda Európa kupában a Diósgyőr együttese a görög Panathinaikosz ellen játszik, és akkor, amikor 2 perc 9 másodperc van hátra a mérkőzésből, 56-33-ra vezet a Diósgyőr együttese, magabiztosan tehát. Kányási Veronika remekel a diósgyőri csapatból, 14 pontot szerzett, közte 3 darab 3 pontost, de nagyon jó teljesítményt nyújtott a fiatal Szabó Fanni is, aki 10 pontig jutott ezen a mérkőzésen. A görögöknél csak kevesen veszik fel a versenyt a mieinkkel. Velünk egy időben zajlik a Sopron-Nis találkozó, ugyancsak az Európa kupában a hölgyeknél. Itt a Sopron 80-68-ra vezet, amikor már ott is belül vagyunk az utolsó 5 percen. De nézzük, mi újság az Újpest-Nyíregyháza röplabda mérkőzésen, Virányi Zsolt.
4: Az Extraliga rangadónak ígérkezett találkozóján az Utefáton Nyíregyháza mérkőzésen 15-5 volt nem sokkal ezelőtt a második játszmában, az elsőt pedig 20 perc alatt 25-14-re az Újpest megnyerte. Azért a szakértők elmondták, hogy ez az Ute a légiósokkal egyértelműen erősebb, mint a két 16 éves játékossal is felálló Fátum Nyíregyháza, ahol két légiós van csak, és a két 16 éves nevével ugye Adós vagyok, Piuszegi Regina, valamint a válogatottban is a felnőtt EB-n is játszott Pampu Gréta, de hát jellemző a helyzetre, hogy itt a második játszmában a Megyeri úton 6-5-nél még szoros volt, aztán borzasztó nyitásfogadások, teljes rövidzárlat egy 3-4 perc alatt, Pampu Grétát is le kell cserélni, az edző édesapa Pampu Csaba nem tud más csinálni, így aztán 15-5-re meglép az Ute, jelen pillanatban 15-8, egy kicsit zárkózik a Nyíregyháza, de 1-0 és 16-8 a második játszmában összesítésben az Ute Nyíregyháza mérkőzés állása. Kézilabda, Bajnokok Ligája, Csesszegi Balázs, Veszprém.
0: Köszönöm szépen, 4 perc van még a szünetből, és a Veszprém 18-15-re vezet 30 perc játék után a Partizan ellen. Ugye az előző fordulóban is ugyanez volt a párosítás, csak akkor Belgrádban játszott a két csapat, és akkor a Veszprém 37-26-ra nyert, úgyhogy arra számított itt mindenki a Veszprém arénában, hogy sima mérkőzés lesz, és úgy is indult, hiszen Appelgren remekül védett, és örömkézilabdát játszottak a veszprémiek, még akkor is, ha elsősorban a belső posztokon azok kaptak szerepet, akik eddig kevesebbet játszottak, azaz Dodic és Alicein Remili mellett volt a lövő hármas, talán mondhatjuk így. 6-2-re, 8-4-re is vezetett a Veszprém, de nem lehetett lerázni a vendég együttest, akiknél elsősorban az osztrák beállós Tobias Wagner okozott gondokat Ligetvárinak, illetve Pesmáveknek középen, hiszen 7-szer is megjátszották, és abból 7 gólt szerzett Tobias Wagner. Ő egyelőre a legeredményesebb játékos a mai mérkőzésen, de aztán ismét elkezdett koncentrálni a Veszprém, ellépett már 5 góllal is 14-9-re, de mondom, a Raúl González által edzett belgrádi együttes nem adta fel, felzárkóztak, és a szünetben 3 góllal vezett tehát a Veszprém. Van Veszprém RK Partizán 18-15. A szó pedig most megint Balogh Balázsé.
3: Már csak 35 másodperc van hátra, a Diósgyőr 56-36-ra vezet, azaz 20 ponttal, egy 3 pontos kísérlet, ez lejött. Az imént is volt egy 3 pontos kísérlet, és a közönség nagyon szerette volna, hogy Várajai Vanda bedobja, mert hogy ő is pályára lépett már, tehát mindenki a diósgyőri csapatból. Ennek ellenére magabiztos a siker, de most 20-on belülre tudott kerülni a Panathinaikosz együttese. 15 másodperc van hátra, 56-38 az állás, és egy pillantás arra, hogy a Sopron 80-71-re vezet a Nizsgárdája ellen, ott még több mint 3 perc van hátra a mérkőzésből, és közben itt azt láthatjuk, hogy szabálytalanság történt a görögök palánkja alatt, 6 másodperccel a vége előtt. Egyébként az jól jellemző volt, mondom már ezt Károly Andrának is, az előbb volt egy 3 pontos kísérlet, Boros dobta el, aztán ment, futott érte, és a sarokból háttal állva a pályának visszadobta, tehát még az utolsó pillanatokban is küzdött a Diósgyőr minden lopáját.
6: Ez nagyon-nagyon jó jel a számukra, hogy fókuszáltságban ott tudtak lenni azért ezen a mérkőzésen, még hogyha ennek azért olyan nagyon számszerű eredménye nincs, mert szerintem azért ezen a meccsen az 56 pont az kevés. Az, hogy csak 38-at kaptak, az nagyon jó, az egyrészt az ő védekezésüket dicséri, másrészt azért a Panathinaikosznak a teljesítménye is benne van, de alapvetően van minek tudni örülni ezen a mai mérkőzésen, szerintem léptek előre, de az is látszik, hogy azért van még munka előttük. A Sopronnak azt gondolom, hogy ettől a Nistől ez a eddig 70 fölötti kapott pont az sok, nekik azért ezen kell majd még a jövőben dolgozni.
3: Így van, 82-71 most már a Sopron javára, és még van hátra 3 perc 45 másodperc, itt pedig mi büntetőket dobhattunk, de ez a büntető kimaradt, Boros Júlia, aki 4 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, egyet dobhatott, de most még marad a labda a diósgyőrieknél, 56-38-nál 6 másodperc van hátra már csak a mérkőzésből, és hát erre mondják azt, hogy ezt oda-vissza kell nyerni, tehát Görögországban is kell nyerni, de most ellopják a labdát a görögök, nem ők szerzik az utolsó pontot, mert hogy kimaradt ez az ittszer, a Diósgyőr tehát magabiztos játékkal 56-38-ra legyőzte a Patlitikosz együttesét, egy másodpercig nem volt kérdéses a győzelem. Kányási Veronika 14 ponttal vette ki a részét ebből a diadalból, és Szabó Fanni pedig 10 pontig jutott, de egyetlen egy játékos, aki csak a végén került a pályára, Várajai Viola nem tudott pontot szerezni, egy 3 pontos, ugyanis kiadta a gyűrűből. A többiek mind-mind betaláltak, így magabiztosan győzött a Diósgyőr. A Sopron meccs végeredményéről majd természetesen beszámolunk itt a körkapcsolásban, de most menjünk röplabdázni Virányi Zsolthoz.
4: A második játszma hajrájánál tartunk, vagy inkább a végéhez közeledünk. 21-11 közte 10 a két csapat között itt a Megyeri úton az Utelfátum Nyíregyháza mérkőzés állása, és az újpestiek légiusai közül Akopova az orosz nyithatót, Ruzsina a libero ezt jól fogadja. Centerből gyönyörű pont, de Mango a Nyíregyháza olasz játékosa, az egyik legjobb játékosa, mégiscsak a két légius közül kell, hogy valaki húzza a szekeret előre. 21-12-nél még egy fiatal

0: és a legeredményesebb nyíregyházi ejtésével 22-13, akkor, amikor már kézi labda Cseszegi Balázs a második fél idő Veszprémben.
1: Itt pedig 20-15-re vezet már a Veszprém, 1 perc 42 másodperc telt el a második fél időből, és ez elég volt egy Pesmábek, illetve egy Hesham gólra, meg két eladott labdára a Partizántól, aztán most egyet megtesz a Partiz, a Veszprémi együttes is, egy technikai hibát vétett Cindrics, így aztán visszaadták a román játékvezetők a Partizánnak, de jó kezdte a második fél időt a Veszprém, Pesmán meg beállóból, Hesham pedig természetesen átlövésből volt eredményes. Kosz, Lumbrózó és Ivanov most a belső hármas a vendégegyüttesnél. Kosz kapja a labdát, egy helycsere Lumbrózóval, középről lő, és az egyébként remekül védő Appelgren ezt is megfogja, már megint 40% fölött van a svéd. Jó kis meccs van közte és Nielsen között. Közben pedig betalál Martinovic is átlövésből, először vezet 6 góllal a Veszprém, és most már a 33. perc legvégén járunk, azaz Veszprém Partizán 21-15, röplabda Virenyi Zsolt.
0: 23-14, egy picit zárkózott, közelebb a Nyíregyháza, de ez inkább egy ilyen költői túlzás, egy szép feladás, aztán oda húzza szabályosan Rufi Martínez Lilian, csak hogy emelésnek minősítek azt a bejátszott labdát, amit áttett Rufin Martínez Lilian jobb kézzel a vonal mellé az újpesti térfélre, így mégis újpesti pont, 24-14, az emelés az szabálytalan labdaérintést jelent. Újpesti nyitás méghozzá most a koszovói csereátlótól, és Rufin Martínez Lilian beleüti, de nem ér hozzá senki, kiüti így a labdát. A blokkhoz nem ért a labda, azt mutatja a játékvezető. 25-14 a második játszma is, és akkor az órára is nézek, hogy hát ez is bizony 20 perc. Kétszer 20 perc alatt mind a két játszmát 25-14-re nyeri az Újpest. Nagyon magabiztosan úgy, hogy egy kicsit néha már a cseréket is tudja játszatni. A dallamos nevű Alejandro Ezequiel Altamirano, vagyis az Újpest argentin vezető edzője. Pampuk csapatának minden esetre össze kellene kapnia magát, mert nagyon-nagyon gyorsan rövid zárlat volt itt a második játszma elején is, ahogy az első játszma végén. Utel Fátum Nyíregyháza 2-0, jöhet majd a harmadik játszma. Kérdés, hogy ez a zárójáték lesz-e vagy sem. Kézilabda Cseszegi Balázs.
1: A 35. percben járunk, 22-16-ra vezet a Veszprém a Partizán ellen, és hát Tobias Wagnerhez akkor is eljut a labda, ha nem is neki szánják. Lumbrózó kezéből ugyanis kicsúszott, és az egész belgrádi csapat indult vissza. Hát a test alkotából adódóan ez nem volt igaz Wagnerre, és valahogy mégis oda került hozzá a labda, és most először sikerült talán igazán megelőzni, ezúttal Martinovic volt az, aki bal kézzel kapaszkodott, jobb kézzel pedig elütötte a labdát Wagner elől, az indulásból pedig Hesham szétforgácsolja a kapufát, úgyhogy 22-16, de a második fél időben egyelőre csak ez az egy Partizán gól van, és szerencsére a veszprémiek már négyszer betaláltak, úgyhogy 3-ról 6-ra nőtt a veszprémi előny. Ivanov, Lumbrózó és Kosz passzolgat középen, és majd megint megpróbálják megkeresni. Így van, egy Lumbrózó egyegyezésből ott Wagner környékén a feje mögött megpróbálta az apró termetű izraeli betenni a labdát Wagnernek. Ez nem sikerült, de azért egy szabad dobást ért, mert megtolták a levegőben az izraeli játékost. Ivanov lövése pedig ezúttal becsorog a rövid saroknál a kapufáról Appelgren lába mellett, és a svéd bocsánatot is kér a többiektől. 22-17, Cindrics, Martinovic és Hesham ezúttal a belső hármas, a két szélső Deszka, illetve Imre Bence beállóban pedig ott van Pesmábek, most indul el Imre Bence második beállósnak, Hesham pedig megjátszott a Pesmábeket. Pesmábeknek még arra is volt ideje, hogy felugorjon, csináljon egy lövőcselt, és 23-17-re vezet már a Veszprém. Egy gyors kérdés Marosán Györgyhöz. Hát itt a második félidő elején úgy nő az előnye, hogy arra te számítottál.
2: Igen, örülök, amikor elégedett vagy velem, és bejön a jóslatom. Hát várható volt, tehát a Partizán erőn felül teljesített, és a Veszprémnek a kerete is mélyebb, tehát a padról tudnak jönni frissebb játékosok, és akkor ez úgy szokott történni, hogy nyílik az olló.
1: Hát a Veszprémnek a második sora is sokkal erősebb, mint a Partizán első sora, és akkor ezen nem néztük le a Partizánt. 23-17-nél egy újabb Appelgren védés, de menjünk röplabdára.

0: ahol még a hölgyek csak készülődnek a harmadik játszmához. Tényleg az a nagy kérdés, hogy ez az utolsó lesz-e. A két csapat az első fordulóban 3-1-es meccset, tehát 4 játszmás meccset játszott. Az UTE itta már belülét a fehérváriakat 3-1-re győzte le, és Kaposváron 3-1-re kapott ki a Nyíregyháza 1-1 után. Ott a Fátor Nyíregyháza a második játszmát megnyerte. Tehát ha összekapnák magukat, és nem csak mondjuk 5-6 pontig labdamenetig játszanának jól, mint a második játszmában, akkor azért még lehet itt esély. Az első játszma az ígéretesebb volt, bár ott is 5-1-jel kezdett az UTE, és a Nyíregyházának időt kellett kérni, tehát nagyjából azért ott is hamar elment, és kialakult a két csapat között a különbség, elment a hazai együttes. Nem győzem hangsúlyozni, hogy azért a légiósokkal bolgár, orosz, aztán a cseh-kubai kettős állampolgárral, bolgár játékossal, még a szerb átlóval egyértelműen esélyesebb ez az UTE. Most éppen Slavčeval feladó nyithat, Godó nem a legjobban fogadja, megint gond van a nyitás fogadásnál, rögtön itt a második, vagy nem a harmadik játszma elején, és Miljevic kegyetlenül beütötte keresztbe, vonalon belülre, 3-0-al kezd az UTE, és ez nem biztos, hogy még a vége. Az a nagy kérdés, hogy Slavčeva nyithat, és Miljevicnek ez már hányadik pontja. Ez Tamara Miljevicnek, a szerb átlónak már a 12. pontja, ő a mezőny legeredményesebbje. Újpestről egyelőre ennyit, röplabda után kézilabda Veszprém.
1: Itt már 7-tel vezet a Veszprém, és a második félidőben megjött a lövőkedve a veszprémi átlövőknek. Hesámnak, illetve Martinovicsnak, ők is betaláltak egymás után, úgyhogy 25-18, közben volt egy lumbrózó gól, most pedig Kosz törbe a 2-3-as védő Ligetvári és Pesmábek között. Így aztán jön egy 7 méteres, mert ugyan Appelgren megfogta azt, de hát Zicserben szabálytalankodtak a szerb válogatott átlövővel szemben, és jön megint Srinoglavat elvégezni a 7 méterest. Eddig ezzel jól sáfárkodott, 3-ból 3-at belőtt, és jön Emil Nielsen először a pályára ezen a mérkőzésen, és nem is nagyon hiszem, hogy sokkal többet lesz pályán Nielsen, hiszen remekül véd Appelgren. Nincs oka lecserélni a Csavi Pascalnak. Egy lövőcsel, és Nielsen ezt nem tudja most hárítani, a negyedik gólja Trünoglavacnak, a negyedik 7 méteres gólja is egyben. 25-19, a 39. perc végén, sőt lassan a 40. perc is elkezdődik. Közben pedig Deszka nagyon jól elbeszélget Hesámmal, illetve az egyik román játékvezetővel. Úgyhogy olyan, mint a viccet meséltek volna, hiszen jókedvűen nevetgéltek mindannyian. Cindrics, Martinovic, Cindrics. Elindul be most ezúttal Deszka a falba, és megint Pesmábeket sikerül megjátszani a Martinovicsnak. És ha Pesmábek megkapja a labdát, akkor azért ő sem nagyon szokott hibázni. 26-19-re vezet a Veszprém a Partizán ellen, és valóban nyílik az olló, és megint nagyon-nagyon szép dolgokat mutatnak a veszprémiek támadásban, és ha védekezésben koncentrálnak, akkor aztán különösen nem lesz gól. Gond az első mérkőzését, ugye 11 góllal nyerte a Veszprém Belgrádban. Előkészítés Ivanovnak, lő is, de a sáncról megy mellé, mondom én, és ezt az alapvonali játékvezető látta is, úgyhogy a sarokból jön a Partizán együttese. 40 perc telt el, 26-19-re vezet a Veszprém. Van-e már harmadik játszma a röplabda mérkőzésen, Virányi Zsolt?
0: Csak a harmadik pontja, az Újpest a bolgár feladója. 5-1 összesítésben a harmadik játszmában, itt a Szilágyi úti sporttelepen, ahol van atlétikai pálya, labdarúgó pálya, jégcsarnok, és van például ez a csarnok, ahol most röplabdáznak. Szoktak itt még egy futszámérkőzéseket is játszani. Miljevic, a újpestiek szerb átolja a szokás szerint, felugrik ott az első sorból a hálónál, és jobb kézzel oda üti a labdát keresztbe. 6-1 már az Újpest javára, amikor Jordanova, szintén bolgár, a feketehajú bolgár légiós, felugrik, és hatalmas erővel a jász nyílt, hely, de szép volt! Tóth Fruzsina, aki azért sok nagy ütés hárított már a Nyíregyháza válogatott liberója, itt most esélye nem volt. Jordanova minden erejét beletette, ez férfias nyitás volt. Krisztina Jordanova negyedik pontja a mérkőzésen. UTE Fátum Nyíregyháza összesítésben 2-0, ugye 3 játszmát kell nyerni a meccs megnyeréséhez. Itt is 7-1, hát nem ismer kegyelmet és pardont az argentin edző csapata. Itt az Újpest nagyon-nagyon magabiztos. Mondhatnám, hogy tényleg az a különbség, hogy már-már a két csapat között, hát ha nem is egy osztálykülönbség van, de az Újpest például a fiatal játékosai közül 2 itt a nagy csapatban játszott, és az U23-as Újpest az NB1-ben, az Extraliga alatti mondjuk nevezzük másodosztályi bajnokságban. Megint erős nyitás, és aztán ott beleüti Godó Panna Tamara a labdát a hálóban. 8-1 az Ütemi Nyíregyháza mérkőzés állása. Tényleg nem lehet megállítani az újpestieket, a Nyíregyháza meg folyamatosan hullámzó egyben kézilabda.
1: Itt pedig 8 góllal vezet már a Veszprém. Imre Bence volt az imént eredményes, méghozzá egy ember előnyös támadás végén, mert hogy Ivanov szabálytalankodott Pesmábekkel szemben, és nagyon szépen végighúzták a labdát Imre Bencének a Veszprémiek, ő pedig bevitte, és a hosszú alsóba lőtte a Veszprémiek 27. gólját. 27-19-re vezet a Veszprém. Lumbrózó, Cunoglavac, mert ugye Ivanovot kiállították, ezért van Cunoglavac a pályán. Kosz, megint Lumbrózó, nagyon mozgékony, de néha nem találja meg a jó megoldást az izraeli. Cunoglavac, kapufa! Hát vagy Appelgren, de inkább kapufának gondolom ezt a lövést. Martinovic le a szélre, Deszkának a labda, és ezúttal is kapufa, és kapust cserélt. A vendég együttes Krivokapics helyett Kordalija jött a pályára, a bosnyák válogatott kapusa. És egyébként kapufát lőtt, ugye Deszka, úgyhogy jöhetnek a vendégek. Cunoglavac, Lumbrózó, Sián érkezik most Kosz helyett a pályára. Sanchez Migájon tette vissza a labdát Siánnak. Megint nem sietnek azért a Partizán játékosai ennél a támadásnál sem. Lumbrózó, Sián megpróbált egyegyezni, és ezúttal meg tudta lepni, és visszahúzta a labdát Appelgrennek, de aztán Pesmalbek még be tudott találni az üres kapuba középkezdés után, hiszen nem ért vissza Kordalija. 28-20-ra vezet a Veszprém a Partizán ellen, és már a 43. perc közepén járunk. De mi a helyzet a röplabda mérkőzésen? Újpest Nyíregyháza, Virágyi Zsolt.
0: 18 éves Pusztai Lilian, a libero, a második számú libero, a megkülönböztető mezőjátékos, lemegy fehér felsőben, a többiek meg lilában, és bejön a helyére Szerényi Gréta centerben, ott az elsősorban Ambrózia Melánia, a másik center nyitás, a Pampu Gréta ütése Szerényiről kivágódik, ez már az a Pampu Gréta, akit mondjuk a felnőtt EB-n is láthattunk, vagy éppen a nyári U18-as Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottban is. Az önbizalom az, ami nagyon-nagyon persze hiányzik ilyenkor ebből a nyíregyházi csapatból, de hát ezen a meccsen nem is volt okuk nagyon önbizalomról beszélni, hiszen nagyon simán kaptak ki kétszer is. Sara Cruz, a Cseh-Brazil ütése, illetve Cseh-Kubai ütése, az már Pampukai kezéről nem jön vissza hozzá, lyuk, vagyis az újpesti térfélre, így újabb újpesti pont, és Miljevic, a szerb bombázó nyithat, 10-5-ös újpesti vezetésnél, itt a harmadik játszmában, amikor ugye összesítésben 2-0, még ezt megvárjuk, Miljevic mennyire erős ütés, hát rossz nyitásfogadás, összeszedi még a csere, Farkas Géta, de hiába szedte fel, ezt be kell fejezni, aztán óriási krúzütés, nagy Tóth Fruzsina mentés, megint Farkas Gréta át a túloldalra Pampu Grétának, és ő átteszi az újpesti térfélre, Jordanova érkezik, és a 3 méteres vonalon túlról is akkora ütést mér az ellenfélre, egész pontosan a labdája, ott, hogy Farkas Gréta mellkasáról, testéről, válláról kipattan a labda, 11-5 az Utefátum Nyíregyháza meccs a harmadik játszmában, amikor Miljev is nyithat, mi meg megyünk a kézilabda helyszínre, Cseszegi Balázs.
1: Itt két veszprémi hiba támadásban, és már fel is zárkózott, idézőjelben a felzárkózást, 28-22-re a vendég együttest. A második félidőben azért kevesebbszer találják meg Tobias Wagnert a vendégek, ettől függetlenül, ha őt megtalálják, abból gól lesz. Az előző alkalommal is így volt, 28-22, és akkor megint Marosán Györgyhez fordulok. Gyuri, Tobias Wagner fárad, vagy most azért jobban figyelnek rá a védők?
2: A kettőnek a találkozása, tehát azért a fizikai adottságainak hát köszönhetően hamarabb eléri a fáradás, mint egy átlag játékost, hát azért bőven van támadásszám, oda-vissza futni, sűrűbben van szüksége cserére, és nem túlságosan van cserélve a mai mérkőzésen, tehát várható volt, hogy itt a második félidő fele környékén azért komoly oxigénhiány, és teljesítményromlás lesz a Wagnernél.
1: Az ilyen mérkőzésekből, mint ez a Veszprém Partizán párharc, vagy két mérkőzésből mit lehet levonni? Jobb, mint egy edzés körülbelül ez a...
2: Á, Hát körülbelül igen. Tehát nyilván egy edzésnél egy mérkőzés mindig jobb. Mert nézők vannak, szenvedély van, de valóban érje egy terhelés a játékosokat, és akkor talán erre a legjobb kifejezés az, hogy téttel való edzés. Tehát mégis tét alatt történik az edzésterhelés. Játékba hozni a kevesebb játék lehetőséget kapó játékosokat, még ami ilyenkor fókuszba kerül, hogy az első fél időben is beszéltük, azért Ralicainek, Dodicnak a játékpercei nem szoktak gyarapodni a mérkőzés első negyedében. Most ma ez is megtörtént. Appelgren véd, Nielsen helyett, ez teljesen jó. Mosolyogtam, amikor megemlítetted a közvetítés alatt, hogy az ő versenyük, mert ugyanezt mondtam én is itt a stúdióban, hogy na, ezek elkezdtek versengeni egymással, hogy 24 volt neked múlt héten, akkor ma nekem lesz 25. Nyilván nagyon vadszám lenne, de jó ez, amikor ilyen rivalizálás van az adott posztokon belül.
1: Köszönöm szépen, 47. perc és elkezdődik, 29-23-ra vezet a Veszprém röplabda.
0: Akkor a mentés újpesti részről, és ez egy szép külül visszakanalazott labda, 14-7 a harmadik játszában az UTN-nek. Godó meg befejezi Nyíregyházi részről, az egykori fővárosi játékos például az MTK-t is erősítette, most 14-8-nál volt Kaposváron is, ő a legrutinosabb játékos a Nyíregyházánál a magyar játékosok közül, ahol Földi Boglárka mehet center játékos, és most ő rákerül sor nyitóhelyre. 6 pont a különbség a két csapat között, és a nagy kérdés az, hogy vajon a kézilabda meccs véget ér a női röplabda meccs, ugye ezt nehéz megjósolni, és azért most már mindegy alapon játszhat, azért a lényegesen gyengébb játék elemekben gyengébb Nyíregyháza, de ha visszakapja magát Pampu Gréta és a Nyíregyháza is, most épp ezt láthatjuk, ezeket a pillanatokat élünk itt a csarnokban, az Újpest pályáján. 14-9-nél mehet nyitni továbbra is Földi Boglárka, és tulajdonképpen az ő nyitásai most egyelőre, ha nem is aranyat, de pontokat érnek a vendégeknek. 5 pontos újpesti előny a harmadik játszában, és ezt rá oda Pusztai Lilienre, a fiatal libelóra, nem jó fogadás, befejezhető a Nyíregyháza, a Pampuk előkészít a feladó, és aztán az ütés Piószegi feladását. Bizony Demango úgy üti oda, hogy nincs az a mezőny, mint amivel az Újpest vissza tudná hozni, nem is tudja. 14-10, tulajdonképpen a játszma kezdésénél volt ennyire közel a két csapat. Az olasz center 7. pontja, és Földi Boglárkának már a 4. nyitása sorozatban. 14-10-nél lesz-e újabb nyíregyházi pont? Az egyenlítéstől azért még messze a vendégcsapat, megint Pusztaira, ez most egy jobb fogadás. A másik fiatal Piros Janka, és Jordanova keresztütések, kegyetlenül erős oda vágódik az ellenfél térfelére, mármint a nyíregyházi térfelére, innen újpesti szemüvegen keresztül. 15-10 a harmadik játszmában, azért érik a 3-0-ás hazai siker, kézilabda.
1: 29-24 a Veszprémnek, ritkán látni ilyet, gyakorlatilag sort cserélt Csavi Pascal, egyelőre csak Cindrics maradt a pályán, de már Dodic is készülődik. Alicein roham, illetve törbe, majd megfordul a levegőben és úgy lövi kapura a labdát, viszont szabálytalankodtak vele szemben, lesz egy 7 méteres, ha jól gondolom, meg egy 2 perces kiállítás, ez utóbbit biztos, hogy jól gondolom Abutovics kapta meg ezt a kiállítást. És nézzük, hogy kilövi a hetest, nem lesz belőle 7 méteres. Szóval bejött újra Gáncs Pető Máté, bejött Janis Len, bent van Nedim Remili, bent van Alicein, bent van Adel és Cindrics. Úgyhogy most már lent van a pályáról Imre Bence, Deszka, Martinovics, és egy óriási Alicein által, és egy hatalmasat kap a levegőbe a nyakára, úgyhogy körbeveszik gyorsan a veszprémi játékosok, 30-24. Ez nálam legalább 2 perc, de szerintem nem lennék meglepve, ha videózzák, megvideóznák a román játékosokat, ők meg is fogják, úgyhogy 48 perc elteltével 6 gólos veszprémi vezetésnél mehetünk megint a röplabdára.
0: Ahol a koszovói játló az újpesti játékosa megszerzi az első pontját, és meglép megint a hazai csapat, aztán most azt figyelhetjük, hogy Avdili, Loresa Avdili a koszovói játló, még blokkol is egyet, hát előbb még 14-10 volt, és akkor adtam vissza a szót, aztán 18-10 lett, mert hogy 4 pontot szerzett egymás után az UTE csapata, és ebben benne van most az újpestiek 11-es játékos, a Piros Janka is az U23-as NB1-es csapat játékosa, a feladó, és ő nyithat 19-10-nél egy ász, amit nem tudnak hárítani a nyíregyházi játékosok. Piros Jankának ez a második pontja, a hosszú szőkehajú játékos ott nyithat 19-10-nél, és tulajdonképpen már-már a csere sor, mert Pusztai Lilian, a 18 éves, ugye ő a libero, ott van Jordanova, aztán a center Ambrosio mellé, a koszovói átló, a nyíregyházi a külön pampunkrét a nagy ütését, szépen mentik az újpestiek Jordanova ütését, óriásit vetődik Tóth Fruzsina ott hátul, és pampuk átteszi, méghozzá Pirosnak, aztán Pusztai, vajon a koszovói átló ütése még nem ér pontot, nagy mentése Rufin Martínez Liliantól, érkezik Godó, ez most a meccs legszebb labdamenete, Pusztai nagy mentése, Jordanova az újpesti üt, most a nyíregyháziak fejezhetik be, Pampu Gréta a blokkról lecsorog, Ambrosio Melani kezéről, de most még egyszer Piros Janke előkészít a koszovói ütését, a sokadik ütését, megint mentik a nyíregyháziak, és aztán középről De Mango megszerzi a 8. pontját centerből, inkább ésszel, mint erővel, 19-10 után 19-11, de hát érik a harmadik játszma és az újpesti siker, egyelőre 2-0 és 19-11, amikor a nyíregyháza nyithat kézilabda.
1: Kettős ember előnyben a Veszprém, ugyanis Petár Ivanicsot végül is piros lappal kizárták a mérkőzésből, a levegőben lévő és hatalmas gótlő Alicent lökte meg, és nagyon rosszul is érkezett Alicent. Szerencsére nincs különösebb baja, de úgy látták jónak a Veszprémiek, hogy Alicent inkább pihenjen, és nem kockáztatnak, nehogy esetleg még egyszer ráessen, és akkor nagyobb baja van, de egyelőre azért még ott kezelik, gyúrják a nyaka környékét, vagy a válla környékét. Egy átlövés, szép volt, 30-25, ezúttal Sián betalált, de már az üres kapuba nem ér vissza Cordalia, és 31-25 a Veszprémnek, és bizony ott nagyon-nagyon veszekszik Cordalia Siánnal, de hát végül is Sián lőtte a gólt, úgyhogy ennél gyorsabban ő nem nagyon tudott volna leérni, 31-25-re vezet tehát a Veszprémi együttes, és a 49. perc is lassan a vége felé tart. Egyébként a Nedén Emily volt az, aki üres kapuba betalált a Veszprémi gárdától, és neki is ez már a 6. találata, a legeredményesebb egyébként Pesmálbek a Veszprémből, az egész találkozón pedig Tobias Wagner. Kettős ember hátrányban, még legalább 35 másodpercig a vendégegyüttes, üres kapuval 5-6 ellen támadnak, tehát Lumbroso passzív már a vendégek játéka, megpróbál egyedül valamit csinálni az izraeli, de megint kap egy szabad dobást, megállítják az órát, Remilinek szólnak a játékvezetők, és elküldik a Veszprémieket valóban 3 méteret, tehát majdnem a 6-os vonaláig vissza, hiszen a 9-esről jön a vendégeknek a szabad dobása. Ivanovnak fognak készíteni, Sián kapja végül a gyenge lövést, pedig épp, hogy a sáncról lecsorogva elmegy az alapvonalig, vetődve utoléri Appelgréni, jön a Veszprémi, Örnedi Remili, Dodics lehúzza Lennek, és 32-25 az 50. perc vége felé 7 góllal vezet a Veszprém, de mi a helyzet a röplabdán, Virányi Zsolt?
0: 8 ponttal vezet az utolsó Fátom Nyíregyháza ellen. A harmadik játszmában a nyíregyháziak ugye az első két játszmát 25-14-re elvesztették 20 perc alatt, és minden idők egyik legrövidebb mérkőzése lehet itt az Extraligában, ahhoz képest, hogy két nagymúltú csapatról van szó, még ott a 80-as évek végén volt legutóbb a bajnok, az Újpest női röplabda csapata, az egy másik generáció, közben Cruz rosszul fogadja a De Mangon nyitását, és ezzel zárkózik a Nyíregyháza, De Mangonak 9. pontja, a Nyíregyháza olasz légiós, a center, hosszú feketealajú játékos, mehet nyitni, és egész pontosan a 10. pontja volt, 21-15 az Újpestnek, nyíregyházi pont lehet megint, ez egy jó nyitásfogadás, és aztán centerből Szerényi Gréta kiütötte csúnyán a labdát centerpont helyett, 21-16, 5 pont a különbség, zárkózik a lelkes nyíregyházi együttes kézilabda.
1: Most a Veszprém kerül ember hátrányba, 32-25-ös Veszprém vezetésnél 50 perc 20 másodperc telt el a találkozóból, mert hogy Remili lökte fel Soticsot, így aztán most a vendégek támadhatnak 6-5 ellen. Lumbroso, ő végig a pályán van, Sián, Tobias Wagner is természetesen pályán, Sián nem tud bemenni a Tiagus Petrus és Lenk között, Lumbroso, Sián lehúzza a labdát, de nem volt pontos, és bele tudott ebbe Pesmábe kapni, Lenk fölment a kettes pozícióba védekezni, fellépett, igazán kihúzódott a helyére Pesmábe, de Pesmábe már megy vissza a hármasba, így aztán rendeződik a Veszprém védekezése. Siánnál a labda, mert hogy azért kaptak egy szabad dobást a vendégek. Jó, egyből rálövi, hát Appelgren észnél volt és figyelt, 32-25, az 52. perc kezdődik itt a Veszprém Partizán mérkőzésen, de nagyon a vége felé járhat már az a harmadik játszma Újpesten, Virány Zsolt.
0: Nyíregyházi nyitás, 5 ponttal vezet az UTE, 22-17-re rossz nyitásfogadás, amit nem tud befejezni, ott Piószegi a fiatal feladó, 16 éves, mint Pampugréta, a másik 16 éves, pedig most pontot szerzett volna, áttette Pampugréta, de mégis kimegy a labda, egy 23-17 vonalon túra száll egész pontosan, újabb újpesti pont, Pampugréta mérgelődik, mert nem sok lehetett a különbség, és mehet most a koszovói átló nyitni, amikor tulajdonképpen egy pont kell ahhoz, hogy játszma és mérkőzés labdához jusson az UTE hazai pályán, a női röplabda extraligában, a bajnokságban 2-0 összesítésben. Ez egy rossz helyezkedés volt az Újpest részéről, felállás hiba, amit most meg kivizsgálnak, ebben nem bonyolódunk bele, 23-18, elfogadják, és így 5 pontos újpesti vezetésnél most Pampugréta és a Nyíregyháza nyithat kézilabda.
1: Itt pedig 8-al vezet a Veszprém, és 8 perc is van hátra, 33-25, ráadásul támadhatnak a hazaiak, és visszatért a pályára mégiscsak Alicein, tehát végül sikerült, úgy látszik, teljesen játékképes állapotba hozni az egyiptomi játékost, és ráadásul még ebben a pillanatban letedik Remili kiállítása, és Alicein le a szélre, Janis Len, na csak sikerült kimondani, beviszi, de hosszú felsőnél a kapufát találja el, marad a 8 gól, menjünk vissza a röplabdára.
0: Hát ha hiszik, hanem a kedves hallgatók, 23-19, azaz most Godó Panna már a 7. pontját szerzi, ebben a játszmában azért ő is megmutatta, hogy jobb játékos annál, mint az első két játszmában bárki is mutatta a Nyíregyházánál. Jordanova ütése levágódik, nagy mentés Tóth Fruzsinától, aztán Godótól Tóth Fruzsina át fogja tenni az újpesti térfélre, Pusztai, piros a két fiatal, jön Krúz, ő pedig bebombázta a 3 méteres vonalon túlról is a Nyíregyháza térfelére, 24-19-nél Krúz újabb pontja, és ez játszma és mérkőzés labda. Szerényi Gréta nyithat, Krúznak a 11. pontja egész pontosan, Miljevic 12-nél állt meg, de jó ideje a pályán sincs, az Újpest szerb átlója Szerényi nyit. Nem rossz, Godó fogadja, aztán Piószegi Godóra játsza, és a levágódó, a blokkra levágódót még visszateszik a Nyíregyháziak, Ambrosio Melani nem tudja befejezni, de utána ügyetlenkednek a Nyíregyháziak, és 25-19-re megnyeri a harmadik játszmát, és így 25-14, 25-19, Ambrosio Melani 8. pontjával Újpest Nyíregyháza 3-0 a női röplabda extraligában, amikor Cseszegi Balázs és kézilabda.
1: Köszönöm szépen, 33-26-ra vezet a Partizán, és Appelgrént ünnepli a veszprémi közönség, mert hogy Lumbroso zicserben ment, és 6-ra felhozhatta volna a vendégeket, de Appelgrén egészen elképesztő nagyot véret, és nem véletlenül megy oda Lumbroso, mert azért ez fejlővés is volt egy picit, és a kapufára csúsztatta a hosszúhajú svéd Lumbroso lövését, örülhet az izraeli, hogy nem volt ebből semmilyen kiállítás. És egyébként, hát ha nem is lesz 25 védése, de már 15-nél jár Appelgrén. Deszka cselezget 7 méteresből, majd belövi 34-26, 5 perc és 30 másodperc van még hátra a találkozóból, és valóban már a vendégeknél is jönnek be olyanok, akik hát nem nagyon játszottak, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem korábban sem. Sián Lumbrosót is most már lecsüccsentette Raúl González. Trinoglavász bemegy, ellövi a kapu előtt, és azt mutatják, hogy valaki megrántotta a kezét lövés közben. Nekem is volt egy ilyen érzésem, és nem nagyon lehetett érzékelni, a játékosok sem érzékelték, hogy Gáncs Petőre vagy Alicejnre mutat, de aztán a helyzet az, hogy végül Alicejnt állították ki, és egy 7 méteressel jönnek a vendégek. Egy lövőcsel, és Appelgrén ezt megfogja. Angyelkovics zicserét fogja meg Appelgrén. Gyakorlatilag lenyúlt a bokájához a svéd. Jó, ez egy rossz lövés volt. Gondolom, hogy oda akarta lepattintani, hogy aztán onnan elcsavarodjon, de hát Appelgrénnek nem csak a lába, hanem meg a haja, hanem a keze is hosszú, úgyhogy simán leért. 8 gól, lehet 9 gól is a különbség. Len, Remili, Dodic mutatja a figurát, egy helycsere Len és Remili között, de megy is helyére a szélre. Janis Len, Remili, Dodic, Hesám, Remili, Dodic. Nagy a verekedés ott benne a famban, Pesmábek próbál helyet csinálni Remilinek. Jól védekeznek, Trina Glavac volt az, meg Abutovic közösen, aki fel tudta tartóztatni Remilit. Dodic, Remili. Megint Dodic, passzív a Veszprém játéka, lőni kell, Dodic lő is, gól is. 35-26, először 9 a két csapat közötti különbség. Hát igazán valóban nem kellett ezen a mérkőzésen izgulni Dodicnak, ez volt egyébként a harmadik gólja már a mérkőzésen. Ember hátrányból is eredményes tud lenni a Veszprém, és 4 perc van még hátra a találkozóból. És mivel Raúl González időt kér, kikéri a harmadik idejét, ezért aztán megkérdezném Marosán Györgyöt, hogy te mit szólsz egyébként ehhez az új lebonyolítási formához? Tehát a négyes csoportokhoz, hogy visszajöttek a négyes csoportok. Egy kicsit talán felhigult a mezőny, mert hogy a Partizán mondjuk tavaly nem tudott volna bekerülni, abban nagyjából biztos vagyok.
2: Igen, ezt az adás előtt említettem, hogy az egyik nagy nyertes ennek az átalakításnak a Partizán Belgrád. Olyan szempontból jó, hogyha onnan közelítjük meg, hogy növelni a népszerűségét a sportágunknak, akkor az, hogy visszakerült egy ilyen tradicionális klub, illetve inkább arról beszélnék, hogy egy komoly tradíciókkal rendelkező országból, ugye Szerbiában azért korábban a Metaloplasztika, illetve hogy a Jugoszláviát vizsgáljuk, akkor az egy legendás csapat volt, és a szerb kézlabdázás nagyon, nagyon erős volt nemzetközileg. Most a bajnokok ligájában nem szerepelhetett csapatuk, a Partizán esetében most újra fölkerültek a térképre, és ez jó hatással lesz szerintem a sport népszerűsítésére, a kézzel népszerűsítésére Szerbiában, de ugyanez igaz lehet a Krinszre is. Tehát én egyetértek ezzel, természetesen ez ezzel jár, hogy vannak ilyen sima mérkőzések, de voltak ilyen sima meccsek a tavalyi évben is.
1: És a Veszprémnek jó lehet ez? Tehát, hogy gyakorlatilag össze lehet még jobban érni, és talán még jobb formában lehet odaérni, miközben azért annyit nem kell belerakni, mint mondjuk tavaly ilyenkor.
2: Igen, és természetesen jó, hiszen teltház van az arénában, én ez úgy látom az, innen, van. Tehát szórakoznak, ez a dolgunk a sportban dolgozónak, hogy szórakoztassunk. Az a szórakoztatás az nem mindig azt jelenti, hogy Hitchcocki végjáték kell, és magas feszültség, néha kell filmekben is, néha drámát nézünk, néha thrillert, néha meg egy vígjáték. Jól esik, hát most ez a vígjáték kategória.
1: Hát ez egyébként egészen parádés volt, az a passz, amit Remili adott a háta mögül, vagy nem is tudom, visszafelé a mögötte lévő Pesmábeknek, és egészen pontos bejátszást Pesmábek belőtte, aki így aztán, és 36-27-re vezet a Veszprém, így aztán Pesmábek lassan-lassan utoléri a Partizán játékosát, Tobias Wagnert, 9-8-ra még az osztrák vezet, de ha Pesmábek így folytatja, akkor egyenlíteni fog, de nem fogja így folytatni, mert mondta neki Csabi Pascal, hogy csüccsenjen le legalábbis támadásban, védekezésben azért lehet, hogy jönni fog. Elképzelhető, mert a pad elejére ült Pesmábek, úgyhogy mondjuk egy rendezetlen fal elleni támadásnál, lerohanásnál még akár be is találhat Dragan Pesmábek. Remili, Dodic, Remili, Ali Zayn, Adel kérni a labdát, futkározik a fal mögött, Remilivel szemben pedig jól védekeznek a vendégek, ott is már mindenkinek lehetőséget ad. 2 perccel a vége előtt Raúl González, Dodic, Ali Zaynnel egy helycsere, Ali Zayn kerül középre, Remili, Ali Zayn nem megy fellőni, Remili, Dodic passzív a játéka a Veszprémnek, Remilinek lőnie kell, Remili lő és gól, Kordalia nem nagyon találkozik a labdával, az igazság 10 góllal vezet először a Veszprém a találkozón, megnézem egészen pontosan, hát Kordalia konkrétan 0 védést mutatott be eddig 7, sőt most már 8 lövésből. Amúgy is Krivokapic az első fél időben 21%-on zárt 7 védéssel. Appelgren 17 védésnél jár, és majdnem 41%-on. Én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet panasz a svéd mai teljesítményére sem. Damjanovic megpróbál bemenni, de oda zár Remini mellé Pesmábek, így aztán csak egy szabad dobást kapnak a vendégek, amelyet Gugoly el is végzett. Damjanovic a lövése mellé megy, indult volna rá Sián, de nem kapta, hanem Damjanovic úgy gondolt, hogy most már azért ő is megpróbál egy lövést, ha már pályára került egyáltalán. Remili Pesmábek most rohan le, Adel is érkezik. Fél percnél valamivel több van még hátra a találkozóból, de hát egy pillanatig nem kellett 10 gólnunk, 37-27-re vezet a Veszprém, és ezt a mérkőzést is nagyon simán nyeri a Partizán ellen. Dodic, Alicajn megpróbál lefordulni, átverekeszi magát és belövi valószínűleg a mérkőzés utolsó gólját, de ha nem, akkor a Veszprém utolsó gólját. 38-27, még-még Trinoglavac lehúzza a szélre, a túloldalra, Sotić beviszi, és ez most már tényleg a meccs utolsó gólja. Ugyanis negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém az idei Bajnokok Ligája kiírásában. Veszprém Partizán 38-28. Azoknak a játékosoknak adott szerepet a mérkőzés elején elsősorban támadásban Xavi Pascal, a Veszprém vezetőedzője, akik korábban kevesebbet kaptak, kevesebb játékpercet, de így is már 6-2-re ment a Veszprém. Igaz, nem nagyon tudtak mit kezdeni az osztrák beállóssal, Tobias Wagnerrel, aki a mérkőzés végéig 9 találatig jutott. Így aztán azért egy darabig szorossá tudta tenni a küzdelmet a vendég együttes, mert hogy még 4-5 gólról is felzárkózott az első félidőben legalábbis a Partizán. A Veszprém kapujában pedig parádézott Appelgren, úgyhogy nézzen csak egy 7 méteres erejéig lépett pályára. A szünetben 18-15 volt a hazai együttesnek. Jól kezdte a második játékrészt is a Veszprém, és elsősorban Pesmálbek Remiri góljaival, majd Martinovics találataival folyamatosan nőtt a veszprémi előny. Sok volt a hiba elsősorban a Partizán oldalán, és a második félidőre azért elfáradt Tobias Wagner. Az első félidő 7 gólja után a másodikban csak 2-szer volt eredményes, így aztán nem csoda, hogy folyamatosan nőtt a Veszprém előnye, és a papírformának megfelelően simán nyert Van Veszprém, RK Partizán 38-28. A Veszprém is továbbra is magabiztosan vezeti a Bajnokok Ligája csoportját. A szó a stúdióé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 25 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Zajlik két labdarúgó bajnokok ligája mérkőzés, Feyenoord Como a 78. percben 2-1 a hollandok javára, és egy goldús mérkőzést játszik a LASK együttese a Liverpoollal. 3-6 az állás, vagy mondhatnánk úgy, hogy 6-3-ra vezet a Liverpool a 83. percben. Ugye Szoboszlai Dominik nem került a keretbe sérülés miatt, Kerkez Milos pedig a padon ül, és remekel a Liverpool együttesében Barcola, aki háromszor volt eredményes, Araújo, Frimpong, valamint Kumasz is betalált a vendégcsapatból, még a hazaiaknál az első gólt 4-1-nél Ljubicsics szerezte, aztán pedig már 6-1-nél Flecker talált be kétszer egymás után, így alakult ez a találkozó 6-3-ra. Nekünk viszont egy másik bajnokok ligája volt érdekes a mai napon, hiszen a kézilabda bajnokok ligájában a Veszprém együttese magabiztos 10 gólos sikerrel zárta a mérkőzést a Partizán gárdája ellen. 38-28 lett a vége, de már lassan véget ér a többi mai találkozó is, már ami egy időben kezdődött nagyjából a Veszprémmel, de 20 óra 45 perckor is lesz még majd Nantes-Melsungen és Wisla Plock-Vardar összecsapás. Szóval vissza akkor a Veszprém Partizánra, Marosán György állandó szakértő még itt van velünk. Hát azt hiszem ez olyan kellemes volt, mint mondjuk a Diós Győr kosárlabda mérkőzése, meg mondjuk a Soproné az Európa kupában, tudtuk, hogy mindkét csapat nyerni fog. Azt hiszem, hogy a Veszprémre sem nagyon lehetett nagy téttel fogadni.
2: Igen, tehát ez egy ilyen szerda esti kellemes időtöltés volt, stresszmentesen mind a két meccs, a kosárlabda is, a kézilabda is. A kézilabdában némileg azért egy még magabiztosabb győzelemben reménykedhettünk, mert idegenben is sikerült tetemes előnyt, ha jól emlékszem, 12 góllal nyert a Veszprém. Hazai pályán most valószínű, hogy Xavi Pascal a 28 kapott gólt nehezményezi, és holnap azért a videóelemzésen, illetve edzésen ezt szóval fogja tenni, de hát 10 gólos győzelmet nem kell megmagyarázni. Mérkőzés érdekességéhez hozzátartozik még az, hogy a két csapat legeredményesebb játékosa, a Partizan Belgrádi Wagner volt, az osztrák beálló, akire a hallgatók...
1: Nem ő írta a bolygó hollandit,
2: és nem ő írta, így van, így van. De... Sőt, még a Valcert sem, de mindegy. A válogatottnál is sok gondot okozott nekünk. Ő beállóban egy nagyon jó képességű, kellemetlen stílusú beálló, és ez ma is a Veszprémnek gondot okozott. 9 lövésből 9 gólt szerzett, és ugye ami érdekesség, amit a gondolatmenetemben említettem, hogy Pest Malbec a Veszprém legeredményesebb játékosa volt. Ő 9 lövésből csak, és nagyon idézőjelben 8 gólig jutott. Ritka az ilyen, hogy két beálló a legeredményesebb ilyen a csapatának egy mérkőzésen, de ez közelítsük meg onnan, hogy Pest Malbec kirobbanó formában van a Veszprémnél, és most már mérkőzésről mérkőzésre mutatja ezen erényeit, illetve az előző meccsen, amit idegenben Belgrádban játszott a Veszprém, elmondtuk sokszor, hogy Nielsen hozta világklasszis formáját, 25 védett labdája volt, erről azért jó pár napig beszélt a szakma, mert 25 védett labda azért az nem mindennapos. Erre ma Apel Gren megpróbált válaszolni, hiszen Apel Gren kezdett a Veszprémi kapuban, és a mérkőzésen végül volt pályán. 18, ez is fantasztikus szám, de hát azért héttel elmaradt Nielsentől. A balkonyiaknak ez biztató, hogy két ilyen formában lévő kapusuk van.
1: Akkor ez nem zavarta meg a fejeket, hogy Nielsenről ugye elterjedtek a hírek, hogy az adózás változtatása miatt elképzelhető, hogy elmegy és már tárgyal is a Flensburggal.
2: Hát én ebben némi kitalációt érzek. Tehát Nielsen nem érinti az adózás. Az adózása a klubot érinti. Tehát én nem láttam a szerződését, nyilván ez nem szokott rajtam átfutni, a Veszprémi szerződések.
1: Még.
2: Nyilván ezen dolgozunk majd, hogy ez a jövőben így történje. Viccelek. De az, hogy ő egyből tárgyal, nem miatt a Flensburga, tehát én ezt a tegnap reggeli műsorban is elmondtam, hogy egy Nielsen, Emil Nielsennek az itt léte Magyarországon, az rengeteget jelent a kézilabdának is. Tehát itt sokszor én magam szoktam mondani, hogy a külföldiek, aki olyan külföldi, nem biztos, hogy jó, de ezek a külföldiek kellenek. Mert emiatt, ahogy ilyen sztárok és a Nielsen miatt rengetegen vesznek jegyet egy mérkőzésre. Rengeteg gyerek kezd el kézilabdázni, amikor egy ilyen világsztár itt van Magyarországon, és testközelből láthatja, olyan impulzusokat adhat neki, amiből sokat kamatoztathatunk mi kézilabdában, illetve összes a sport is. Nyilván a kérdés az, hogy ez most mennyire érdek, vagy nem érdek, mert ebben én nem akarok belemenni, meg még én is várom ezekre a válaszokat, de én bízok benne, hogy Veszprém erőssége lesz még nézen a következő szezonban is.
1: Ugye azt mondtam, hogy a kosárlabda mérkőzésen is simán nyertek a diósgyőri lányok, a veszprémi fiúk is, viszont ott mindenki pályára lépett a padról, mindenki ott volt a csapatban. Most ez egy sima meccs volt kézilabdában. Eleget játszott Imre Bence és Gáncs Kristóf?
2: Imre Bencének a szerepe sok mindenkinek váratlan, hiszen kevesebb játékpercet kap ebben a szezonban, mint arra sokan számítottak, de hát ezt nem szabad
1: elfelejteni. Hát, ő maga is.
2: Igen, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a világ egyik legjobb jobb szélsője van előtte. Tehát itt most el lehet kezdeni, nyilván tudom, hogy mit fogsz mondani, hogy Mário Sosterić nálam az első, amivel azért
1: nem, most nem
2: jó,
1: ezt akartam mondani, de csak hát azért egy magyar válogatott játékosról van szó, és nekünk legalább olyan fontos a magyar válogatott, mint a Veszprém jó szereplése.
2: Hát nekünk igen, a Veszprém edzőnek nem. Tehát neki a Veszprémet kell sikerre vezetnie. És a másik pedig, hogy azért engedjük meg az edzőnek azt is, hogy ő látja az edzést, ő látja az elkötelezettséget, az elköteleződést a játékosok irányából, hogy ki hol tart, illetve mennyire akarja ezt. Nem tudom, tehát most véletlenül sem akarok arra utalni, hogy Imre Bence nem akarja, mert fogalmam nincsen róla. Csak hogy egy edzőnek nyilván ez is szerepet játszik a döntésében, és a másik pedig október van. Tehát Imre Bence most szeptember elejétől játszik a Veszprémben, nyilván a nyári felkészülést leszámítva. Tehát nagyon sok van még ebből a szezonból. Lehet, hogy éppen novemberben ő fog többet játszani, és a Len fog kevesebbet. Tehát...
1: Ráfigyelünk, ahogy szokták mondani. Na, közben véget értek mérkőzések, beszéljünk egy kicsit arról, hogy van-e meglepetés. Olborg-Zágráb 34-33, ez egy nagy csata volt, 19-15-re vezetett ugyan a szünetben az Olborg, de aztán a második fél időt 3 góllal a Zágráb nyerte, nem adta olcsón a bőrét.
2: Igen, a Zágráb egy masszív csapat, aki rendszeresen jó karaktert mutat. Ugye ennek a találkozása volt most, hogy az Olborgnál nincs minden rendben. Tehát azért ott is lehet hallani financiális problémákat, és egészen fura eredményeket játszanak. Például a GOG ellen a bajnokságban 39-27-re kaptak ki, tehát messze nem tűnnek magabiztosnak, és ezt a Zágráb kihasználta, hiszen most egy PSG ellen idegenben a Zágráb 4 góllal kapott csak ki, tehát nem szabad ezt a Zágrábot lebecsülni, de valóban torony magas esélyese volt az Olborg, ahogyan ebben a csoportban a Paris Saint-Germain mellett biztos, hogy az Olborg fog tovább jutni, főleg most ezután a mérkőzés után, hiszen mindkét csapatnak 7 pontja van, a Zágrábnak 2, a Celjének pedig 0.
1: Igen, mert ugye a Celje meg hazai pályán kikapott 41-30-ra a PSG-től. Éledezik a PSG, vagy ennyivel gyengébb a Celje?
2: Ennyivel gyengébb a Celje.
1: Menjünk is tovább, akkor a Kóstat viszont hazai pályán 38-26-ra kikapott a Kriens együttesétől. Ez azért már ott a meglepetés körül mozog?
2: Igen, bár egyértelműen azért nem jelentettem volna ki, hogy a Kósta az esélyes, de beszéltük meccs előtt is a stúdióban, illetve mérkőzés közben Cseszregi Balázsral, hogy jó ez a bővítés, vagy nem jó. Hát például itt van a Kriens, aki a bővítés miatt került ide a BL-be, és most egy 8 gólos magabiztos győzelmet aratott, úgyhogy ez egy újabb indok, hogy jó volt a bővítés.
1: Magdeburg Kielce 30-27, a szünetben még a Kielce vezetett 1 góllal 14-13-ra, aztán a második játékrészt 4 góllal nyerte a Magdeburg, ennek köszönhető ez a 3 gólos különbség, de hát egyértelmű esélyes a Magdeburg volt.
2: Igen, és szorosabb volt a meccs, mint amire én számítottam, megmondom őszintén, hiszen a félidei Kielce vezetés komoly meglepetés volt számomra. Nem láttam természetesen a meccset, hiszen a Veszprémet néztük, de az a 13 magdeburgi lőtt gól az első félidőben úgy sejtem, hogy Miloszavjevnek volt köszönhető, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Kielce én úgy gondolom, hogy a világ egyik legjobb kapusát igazolta le a nyáron. Közben megnéztem a statisztikát, és nincs igazam, mert nem neki volt köszönhető, hiszen 20%-kal védett csak. Meglepő módon kevés támadás szám volt a mérkőzés.
1: Lesz még 2 mérkőzés ma, 20:45-kor kezdődik a Nantes-Menzungen és a Wisla-Plock-Vardar összecsapás magyar érdekeltségekkel.
2: Bizony, ez mindig nagy örömmel tölt el, hogy kézlabda bajnokok ligájában magyar érdekeltségről beszélhetünk. Most próbálnám a mondandómat úgy csűrni, csavarni, hogy ne kelljen esélyt latolgassak, de nem fogom megúszni szerintem. A Nant Melzungára nagyon nehéz bármit mondani, hogy mi lesz. Nyilván a Wisla Plocka abszolút esélyes a Várdal el.
1: Egy magyar női mérkőzést is játszottak, ez sem volt meglepetés. Szombathely, Ferencváros 26-37 csak úgy lendületből, holnap pedig ugye játszik a Szeged.
2: Sporting Szeged.
1: A Bajnokok Ligájában a férfiaknál.
2: Bizony, és egy fantasztikus meccset közvetítettünk szombaton Szegedről. Szeged Sporting 35-35, óriási gólszüret volt, fantasztikus hangulat az arénában is, és egy fantasztikus játék. Tehát egy olyan feltámadás volt a Szegedtől az utolsó 10 percben, amiből komoly erőt meríthetnek. Torony magas esélyese a Sporting ennek a meccsnek, de az utolsó 10 percnek is ő volt az esélyese Szegeden, és megmutatta a Szeged, hogy tud olyan játékot játszani, amivel a rendkívül erős és kiváló játékosú álló Sportingot el tudja kapni. Nehéz lesz holnap, de szurkolunk, bízunk benne.
1: Még annyi, hogy ugye 35-35, a Győr 34-34, mi ez a sok döntetlen? Ennyi támadás,
2: nem gólnál. Konkrétan a sportfogadók álma, ez a sok döntetlen, de hát Győr Metz két BL döntős összecsapott újra, egy döntetlen körüli eredményre számított sok mindenki, de győri győzelemre. Ez nem sikerült, de nem ment el ezzel semmi a Győrnek, meg nyilván nincs ezzel semmi gond. Egy színvonalas meccset láthattunk, hallhattunk, rengeteg góllal, hiszen azért a női meccsen is 68 gól volt, ugye a Szegeden 70. Hát ezért szeretik sokan a mi sportágunkat, mert nagyon intenzív játék van, rengeteg gól és fantasztikus izgalmakat, mind a két mérkőzés az utolsó másodpercekben is nyílt volt.
1: Marosán Györgynek köszönöm szépen, de már megyünk is a hírekre, mert hogy kifejtsd a véleményedet, egy kicsit csúsztattuk a híreket. Zsombi pedig már csúnyán néz rám, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Hazai győzelemmel kezdte Európa Kupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata. Pénteken találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter Brüsszelben. Marad a napos, de hűvös idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Hazai győzelemmel kezdte Eurókupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A DVTK görög Panathinaikost ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nice ellen győzött 89-71-re. Egy-egyes döntetlen elért véget a labdarúgó NB2 második fordulójából elhalasztott Mezőkövesd-Ajka összecsapás. Az Ajka maradt a hatodik, a Mezőkövesd pedig a hetedik a másodosztályú tabellán. A labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanát Grosics Akadémia hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át a vezetőedzői munkát Lackó Zsoltól. A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a többi között a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Vasas játékosa is volt. A kazakh Kajrat Almaty vár az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában.

0: előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a Norvég alappal és az EGT alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott alapok 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatják. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Franciaország leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását, amennyiben a nemzeti tömörülés jelöltje nyer az áprilisi elnökválasztáson. Marine Le Pen a Financial Times-nak adott interjúban úgy fogalmazott, őszintén meg kell mondani Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy nem tudnak többet tenni érte. Nem tudják megoldani, hogy Ukrajna még több francia finanszírozást kapjon. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik.
1: Közlekedés.
0: Lezárás lassítja a forgalmat a fővárosban a II. János Pál pápa téren a Fiumei út felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható. A kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolás műsorát, hiszen ma is több Bajnokok Ligája mérkőzést játszanak, és lesznek igazán izgalmas találkozók. Jó András erről beszélgetett Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport szakújságírójával.
2: Nos, hát a válogatott szünetet követően újra kezdődik a Bajnokok Ligája, és a következő fordulóban, hát kezdjük egy picit a magyarok részéről, mert hogy ugye a hírek szerint az AEK Athénban ott van Varga Barnabás a keretben, ugye Vitális Milán mellett, ugye két magyarunk ott van az AEK csapatában, amely a Shakhtar Donetsk ellen lép majd pályára, és ugye a Shakhtar nem tudja a hazai mérkőzéseket otthon játszani, így ugye Angliában fogják majd a Stamford Bridge pályáján lejátszani. Miként tekintesz erre a mérkőzésre?
3: Így van, üdvözlök én is mindenkit. Az AEK Athén egy hosszú angliai látogatásra készül, illetve bő egy hét lesz ez összesen, de elhalasztotta a görög csapata a hétvégi bajnoki mérkőzését, mert hogy jövő héten a Manchester City lesz az ellenfele idegenben, most pedig ugye a Stamford Bridge látogat, úgyhogy egy ilyen dupla angliai kirándulást megoldanak Varga Barnabásék egyben. És hát ez egy olyan meccs lesz azért az AEK-nek, főleg itt az első fordulós győzelem után, ahonnan remélhet pontok. És hogyha azt mondtuk az évad előtt, itt az alapszakasz megelőzően, hogy az AEK Athén célja leginkább az lehet, hogy bejusson valahogy a 24-be, és folytathassa még a playoffban, akkor most itt az elején van esélye a nagy csapatok előtt az első két fordulóban megalapozni ezt. Ugye ebből három pont már összejött a nyitókörben, most pedig a Shakhtar lehet ellenfél. Ugye, mivel hogy ukrán csapatról van szó, a hazai pályát így a londoni helyszín is mutatja, hogy nem kapja meg a Shakhtar, ezt pedig az AEK megpróbálhatja kihasználni, főleg azzal, hogy már időben elutaztak Londonba, és egy hosszabb angliai túrára készülnek. Varga Barnabás játékáról még ugye nincsen információnk. Klubon felüli források azt jelentették, hogy akár már pályára léphet ezen a meccsen, kaphat perceket. Én azért azon meglepődnék, hogyha ő a kezdő csapatban ott lenne. Főleg azért, mert Zini és Jovic révén azért van két jó csatára Vargán kívül is ennek az AEK-nak. Vitális Milán viszont abszolút úgy gondolom, hogy itt a kezdő csapatra számított ezen a mérkőzésen. A válogatott szünetben Marco Rossi kétszer kezdőként, kétszer csereként számolt vele, de ettől függetlenül láttuk ott is, hogy milyen hozzáadott értéke van annak a középpályánkon, hogy Vitális játszik, és itt az első körben is kifejezetten jó volt, a mezőny egyik legjobbja Vitális, úgyhogy szerintem egy magyaros meccset látunk majd a kezdőcsapatot illetően, aztán Barga majd, hogyha esetlegesen X-re áll ez a meccs, akkor bejöhet pár beadásra fejelgetni. Reméljük, hogy látunk egy szép gólt is tőle.
2: Beszéljünk egy picit a Liverpoolról, hiszen ugye a Liverpool is pályára lép majd a Linz csapat otthonában. Ugye Van Dijk nincs 100%-os állapotban, Szoboszlai Dominik pedig biztosan nem játszik majd ugye a Liverpool soron következő mérkőzésnél a Bajnokok Ligájában. Ugye Kerkez Milos ott van a keretben, de azért ez eléggé foghias ez a liverpooli keret. Itt most talán hiába beszélünk egy Liverpoolról, ez a keret nem tudom, mennyire lesz elég a Linz ellen ahhoz, hogy biztosra tudjuk mondani, biztosra tudják mondani a Liverpool szurkolók, hogy meg lesz a három pont.
3: Azért a két keret között még így is egészen elképesztő minőségbeli különbség van. A linciek tényleg nagyon szépen összerakták ezt a BL selejtezős menetelést, és mutatják itt az osztrákbajnokságban, hogy egyébként milyen kiemelkedő játékerőt képviselnek, de azért ez ezen a szinten egy ilyen minőségű kerettel szemben, mint a Liverpool, nem tudom, hogy elég lehet-e, akár csak arra is, hogy itt 2-3 gól alatt megúszszák. Pont ez az a mérkőzés azoknak a liverpooli játékosoknak, akik szeretnének bekerülni a keretbe, vagy tényleg ott pengeiren táncolnak, hogy mennyi játék lehetőséget kapnak, amikor önbizalmat, illetve Iraola vezetőedzőnél kreditet lehet szerezni. Én azt gondolom, hogy azért a Liverpool fokhíjasan is ezt a mérkőzést minőségkülönbségből 2-3 góllal meg kellene, hogy nyerje. Ettől függetlenül kérdés persze, hogy milyen lelki állapotban van ez a csapat. A Manchester City elleni meccs egyébként Szoboszlai nélkül sem nézett ki rosszul nagyon sokáig, de hát a középpályán hiányzott a legfontosabb játék kihívásuk, minden elfogultság nélkül mondhatom így Szoboszlaira, ez szerintem. McAllister fél egészségesen lépett pályára, Grafenberget pedig ugye kiállították 0-0-nál, és gyakorlatilag elfogyott a három sztár középpályásából az összes a Liverpoolnak, azután kaptak is egy hármast Hollandéktól, úgyhogy annak a meccsnek csúnya lett a vége, és hát ahogy említetted, azért vannak itt bőven hiányzók, Hakpo és Isak játéka sem biztos. Szoboszlainál az fontos megemlíteni, hogy nem sérülésről van szó, inkább arról, hogy a tesztek során, az erőnléti tesztek során belépett abba a vörös zónába a méréseknél, amelyik azt jelzi az orvosi stábnak, hogyha játszik a következő mérkőzéseken ilyen intenzitással, akkor könnyedén megsérülhet. Ráadásul a comb hajlítójánál mutatta ezt, amiből nagyon könnyű hosszú távú, hosszú időre nyúló sérülést szenvedni, úgyhogy elővigyázatos most a Liverpool, és ennek szerintem mi magyarok is kifejezetten örülhetünk, hogy nem erőltetik Szoboszlai játékát, ugyanakkor hiányzik azért a középpályáról, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem a Liverpool szurkolói vagy a klub körüli szakértők is szép számmal. Mondom, játszhatnak olyan játékosok kulcsszerepet, Barkolára gondolok, Munozra például, vagy Kumászra, aki a City-en is ott volt a keretben, esetleg Nionira a középpályáról. Olyan játékosok kaphatnak szerepet, és szerezhetnek önbizalmat ezen a meccsen, akik ott a peremén mozognak annak, hogy bejutnak a kezdőcsapatba. Ez Barkolára nyilván nem igaz, de neki meg már nagyon jó lesne egy jó teljesítmény góllal, gólokkal, úgyhogy nagyjából ilyen szemmel várhatjuk ezt a linci mérkőzést a Liverpool szempontjából.
2: A holnapi nap sláger mérkőzése, azt hiszem ezt teljesen alá tudjuk írni, mindketten remélem, hogy a Manchester City Paris Saint-Germain mérkőzés lesz majd. Mind a két csapat megnyerte első mérkőzését a Bajnokok Ligájában, viszont azért a Manchester City mögött most van egy-két vihar felhő, nem tudom, hogy tudják ezt megugrani. A Liverpool ellen úgy tűnik, hogy sikerült.
3: Igen, hát a pénz csata, így is hivatkoztunk erre az utóbbi években, azért többször összefutott már ez a két csapat a Bajnokok Ligájában egymással, még az elődöntőben is 2-10-ben. Ettől függetlenül, és mindattól, amiről majd mindjárt beszélek a Manchester City házatáján, függetlenül azért ez a két csapat egészen okosan, egészen hihetetlen, hogy mennyire okosan van építve. A City kapcsán az utóbbi évtizedben, a Paris Saint-Germain kapcsán az utóbbi 3-4 évben, de rögtön láttuk ugye a gyümölcsét az elmúlt két Bajnokok Ligája idényben. Összességében a PSG-ről annyit, mert tényleg azért az elmúlt időszakban mindent is elmondott róla mindenki, amit tudott, hogy a világ jelenlegi talán legerősebb kerete, és futballozik jelenleg jobban csapat a világon, például az FC Barcelona, de hogyha megnézzük a keretmélységet és azt, hogy hogyan van elosztva a játékos profil egy együttes Luis Enrique irányítása alatt, akkor azt hiszem, hogy kétszeres BL címvédőként nem is nevezhetjük máshogy a jelenlegi Paris Saint-Germain, mint a világ legkomplettebb, legjobb csapata. Most azért szemben ott van a Manchester City, amelyiknek akadozik a játék azért a bajnokságban. Több meccsen is, nem is azt mondom, hogy a szerencse, de azért egy-két új pattanulatba kellett hozzá, hogy megmaradjon ez a szenzációs mérleg, viszont a tabella az azt mutatja, hogy 6 mérkőzés, 6 győzelem, és azért ebben volt Liverpool elleni rangadó siker is, szóval Maresca berúgta az ajtót pontszámban a Citynél, a BL-ben is győzelem lett ennek a vége, úgyhogy a hangulat jó volt, vagy jó a Manchester Citynél, és akkor itt térnék rá erre a 115, illetve most már csak 114 vádpontos történetre. Bűnösnek találták a Manchester Cityt, fellebbeztek, még mindig nincsen ítélet, és az szinte most már biztos, hogy valami súlyos büntetés lesz ebből a klub felé. Viszont Maresca, hogyha okosan jár el, és a Liverpool ellen inkább ezt láttuk, akkor ebből egyenlőre inkább előnyt kovácsol a csapatnál, mint hogy hátrányt, mert a Manchester City játékosai egész egyszerűen úgy érzik, hogy ez a vizsgálat, ami ugye 2017-ig szól, senki nem volt még ott akkor a klubnál a jelenlegi keretből, nem ellenük szól, ők nem tettek semmit, mindenki őket ítéli el, és ők egyébként a pályán professzionális teljesítmény nyújtanak, mindenki joggal érezhet így a Manchester City keretéből, és szerintem ez jelenleg inkább egyfajta tüzet ad a Citynek. Guardiola korábban többször is nyilatkozott erről, hogy ő ezt a bajnoki menetelések során, amikor már volt szó a vádpontokról, akkor ezt ő eszközként használta a motivációnál. Én most is ezt látom inkább, és a Liverpool elleni meccs is inkább erre engedett következtetni, hogy a Manchester City játékos kerete, az kihasználja jelenleg azt, hogy a világ ellene van, és ebből tud egy kis előnyt kovácsolni. ezzel szemben nyilván majd, hogyha a klubot büntetik, akkor felmerül a kérdés, hogy mely játékosok távozhatnak, ha esetleg kizárás lesz a vége, vagy súlyos pontlevonás, de ezt még most nem tudjuk, és nem tudja senki, és jó esélye nem is erre az idényre vonatkozik majd. Addig a Manchester Citynek ebből a szezonból kell a legtöbbet kihoznia, és hát mondom, hibátlan mérleg egyelőre, a BL-ben is, meg a bajnokságban is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó meccs lehet, nem is tudok így hirtelen esélyesre rábökni.
2: Még egy mérkőzésre, amit talán érdemes figyelni ezen a napon, ez az AS Róma Real Madrid találkozó, és egy picit beszéljünk a Real Madridról, és leginkább Vinicius Juniorról, aki most ugye pályára tud lépni a Bajnokok Ligájában, a következő spanyol bajnoki mérkőzésen viszont nem tud, mert ő piros lapot kapott. Én nagyon-nagyon rég láttam ennyire, nem is tudom, hogy fogalmazok szépen, egy javíthatatlan játékos, tehát valami körülötte mindig van most. Itt nyilván ugye arról beszélek, hogy Szalivának a haját visszarántotta, és emiatt kapott egy piros lapot a Villarreal ellen.
3: Így van, nagyon sok olyan játékos volt már a futball történelem során, akik vagy agresszívak voltak a pályán, vagy volt egy-két olyan stikliük, ami bizonyos szempontból megengedhetetlennek bizonyult, volt gond a habitusukkal, de mindegyik játékos esetében elmondható volt az, mindegyik ilyen klasszis esetében, legyen az akár Roy Keane, akár Diego Costa mondjuk az Atletico meg a Chelsea korábbi csatára, hogy volt bennük azért valami olyan jellembeli plusz, amivel egyet lehetett érteni, amilyen elvet lehetett követni, és Vinicius Junior esetében ez egyre kevésbé látható. Az állandó hisztie a pályán egy dolog, de mellé azért ott vannak ezek a piszkos szabálytalanságok, illetve a játékvezetőkkel szemben tanúsított magatartásai. Ezen a meccsen mind a két esetre láttunk azért példát, hogy a Saliba haját megpúszta, majd aztán meglökte az egyik VAR asszisztenst, és a játékvezetővel is hát nem éppen szép stílusban beszélgetett el arra, hogy miért volt ez kiáltás. Sőt, utólag egyébként egy olyan közösségi média bejegyzés is továbbosztott, amiben a spanyol játékvezetőket maffia tagoknak nevezték. Tehát, hogy Vinicius úgy látszik, hogy lehiggadva sem tud olyan nyugvó pontra érni, ahol reálisan értékeli ezeket a helyzeteket. Mind ezen kívül, vagy mindezt leszámítva egyébként egy fantasztikus labdarúgó, csak hát kérdés, hogy ebből hosszú távon a Real Madrid profitál-e bármit. Ha igen, egyébként az pont az lehet, hogy a Villarreal ellen az első gólját megszerző Jan Diomande fantasztikusan játszott, és mivel, hogy Vinicius el lesz tiltva, következő hetekben vélhetően többet fogjuk őt a pályán látni, hogy a Róma ellen ott lesz a kezdőben, az abban nem vagyok biztos, főleg, hogyha Viniciust kihasználja Mourinho és a pályára teszi, persze nevelő célzattal le is tehetni akár a kispadra. A Real Madrid ennek a mesnek az esélyese, abból kifolyólag, hogy milyen kerete van. Viszont ha megnézzük, hogy az AS Róma milyen szervezetten futballozik Gasperini alatt ebben az idényben eddig, és hogy egyébként hogyan teljesít az olasz bajnokságban, akkor lehet ez egy nagyon pikáns meccs, és nem biztos, hogy szép lesz, mert pont azokat a területeket tudja majd lezárni a Róma, ami a Real Madridnak fontos lenne, de biztos, hogy egy olyan meccset kapunk, ami a régi AS Róma Real Madridokat idézheti a bélekben.
1: Kedves hallgatók, Cselőtei Márkkal beszélgetett Jó András kollégánk a labdarúgó bajnokok ligája mérkőzésekről.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Berzselje fel az erő!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kosárlabdával folytatjuk a Körkapcsolás mai műsorát, hiszen két csapatunk is szerepelt az Európa Kupában a hölgyeknél. A Sopron 89-71-re győzött a Nizsgárdája ellen. Magabiztos győzelmet aratott a korábbi Euróliga győztes csapat, míg a Diósgyőr ugyancsak magabiztosan 56-38-ra bizonyult jobbnak a görög Panathinaikosznál. A találkozót követően Marosréti Ervin először Ahóninát bírta szóra.
2: Így kell elkezdeni egy Európa Kupa csoportkört?
3: Fogalmazhatunk így is. Nyilván az Euróliga, Euróligában nem kijutás vagy feljutás, ez csalódott hangulatot okozott az öltözőbe, de utána rögtön meg is fogadtuk magunknak, hogy akkor az Európa Kupából fogjuk kihozni a maxot. Ez az első lépés volt, de nagyon remélem, hogy még nagyon sok lépés van ebbe a kupasorozatban.
2: Hogy érezted magad a pályán, és hogy láttad ezt a mérkőzést, mert kívülről azért megállapítható volt, hogy tudásban nagy a különbség a két csapat között a Diósgyőr javára.
3: Az eleje kicsit ilyen hullámzó volt, annak nagyon örülök, hogy azért stabilan tudtuk tartani az előnyt, és nem, hogy is mondjam, adtuk át azt az előnyt, amiért megdolgoztunk. A védekezésünk alakul, a támadásunk alakul, nyilván folyamatban vagyunk mi is, de szerintem ez egy tök jó első mérkőzés volt.
2: Felvezető itt a csoportkörbe, és abban talán egyetérthetünk, hogy lesz ettől nehezebb mérkőzésetek, és erősebb ellenféllel is fogtok találkozni.
3: Biztos, nyilván nehéz kicsit még így felmérni a mezőnyt, majd meglátjuk a következő mérkőzés után, mik az erőviszonyok, de én úgy vagyok valahogy elég magabiztosan kell belemenni minden egyes mérkőzésbe. Azért a hazai pályánk nekünk nagyon erős hangulatban is, meg úgy unblock is, úgyhogy úgy gondolom, hogy minimum a hazai mérkőzésekre ilyen hangulatban, meg ilyen energetikával kell belemenni.
2: Kevés időtök volt közösen dolgozni, ugye elsősorban a VB szereplésetek miatt, de alakulgat, most már szépen formálódik a csapat? Így mérkőzések közben a heti munkával kiegészítve?
3: Igen, nyilván ez lassítja a folyamatot, mert más az, amikor egy csapat 4 hétig tud együtt készülni, de ez egy ilyen speciális helyzet. Nagyon remélem, hogy a játékosoknak elő fog még fordulni a karrierük során, hogy ilyen speciális helyzetbe kell lennünk, mert szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Nyilván megvan a nehézsége is, de alakulunk nyilván szépen lassan. Ez egy folyamat, meg a szezon végére kell összeérnie, de szerintem alakul, meg pozitívak vagyunk, úgyhogy a munka folyik minden nap, lépésről lépésre.
1: Most következzék a csapat vezetőedzője, Magyar Gergely.
2: Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a nyitó csoport találkozó a görög csapat ellen.
4: Igen, összességében véve azt mondhatjuk. Nyilván azért ebben benne volt az ellenfél is, hiszen az egyik nagyon jó játékosuk az nem játszott, és hát azért a második fél időben megmutatták, hogy tudnak ők kosárlabdázni, csak addigra hál' Istennek már késő volt.
2: A győzelem egy pillanatig nem forgott veszélyben, de mennyire altatta bele magát a csapat ebbe a helyzetbe? Azért érezhető volt a tudáskülönbség a két fél között.
4: Igen, az első fél időben végre úgy kezdtük, illetve a mérkőzést végre úgy kezdtük, hogy nem hagytunk nekik kibontakozási lehetőséget, ebben mindenféleképpen előre léptünk, úgyhogy ezért mondtam a fél időben is a lányoknak, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és büszkék lehetnek magukra, hiszen 15 pontot tudtak dobni az első fél időben, ez azt gondolom, hogy ez mindent elmond. A második fél idő az nyilván már egy kicsit másabb volt, ott azért mi is többet cseréltünk, de ettől függetlenül, ahogy te is mondtad, a győzelem nem forgott veszélybe.
2: A védekezés helyén volt, viszont gondolom, hogy azért van kritika, ami a támadójátékot illeti.
4: Hát azért a védekezésben is van kritika, én ugye sose vagyok elégedett teljes mértékben, de igen, a támadójátékunkkal kapcsolatban a második fél időben is próbáltuk a magas ritmust tartani, ebből adódóan azért hibák csúsztak bele, illetve voltak korai vállalások, amik nem ültek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy olyan dobóhelyzeteket nem nagyon vállaltunk el, ami nem tiszta volt. Most nem minden esetben, de nyilván ezeket le kell tisztázni, hogy mi az, amit ilyen esetben el szabad vállalni, és mi az, amikor inkább tovább kell játszani.
2: Hogy látod a távoli dobások helyzetét, mert volt olyan periódus, amikor nagyon jól sültek, jól ment a lányoknak, aztán talán olyan dolgokat is elvállaltak, vagy olyan szituációkat, amit nem feltétlen kellett volna.
4: Igen, de még egyszer mondom, hogy ezek üres helyzetek voltak, tehát én azt gondolom, hogy a mi csapatunknak ez az egyik erőssége, hogy tulajdonképpen bárki be tudja dobni a három pontost, úgyhogy én erre bátorítom őket, de még egyszer mondom, a megfelelő arányt kell megtalálnunk, hogy mi az a szituáció, amikor ezt el lehet vállalni. Most ez ilyen mérkőzés volt, amikor kicsit bátrabban lehetett ezekkel próbálkozni, de abszolút volt néhány olyan, amikor inkább az alsó posztot kellett volna erőltetni, és abból mondjuk a kiosztásokból ugyanúgy el lehetett volna vállalni, de ettől függetlenül nem haragszom ezért senkire.
2: Saját palánk alatt mindenképpen dicséretes a nemzetközi mezőnyben bárkit is 40 pont alatt tartani?
4: Én azt gondolom, hogy igen, hál' Istennek a lepattanókban is előre tudtunk lépni, majdnem 60 lepattanót szedtünk, ehhez nyilván kellett a kemény védekezésünk, és az, hogy ugye nem nagyon találtak be, de remélem, hogy ez a tendencia folytatódik tovább, és a védekezésünk az előbb-utóbb a helyén lesz.
2: Ez a győzelem egy jó lendületet adhat, hogyha kimondottan az Európa kupáról beszélünk, mert most három idegenbeli mérkőzés következik. Nyilván a görögöket lemértük ezen az estén, de hát a másik két csapatról egyelőre keveset tudunk.
4: Igen, a spanyolok tűnnek a legerősebbnek, Spanyolországban sosem könnyű játszani, eleve már csak az utazás miatt, hiszen tulajdonképpen egy napot igénybe vesz az utazás, mire kijut oda az ember, tehát az biztos, hogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés, jó keretük van, van spanyol válogatott vagy ex-válogatott játékosok alsó poszton is, rutinosak, úgyhogy az biztos, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés. Egyelőre a horvátok tűnnek talán a csoportban a leggyengébbnek, de én azért még egyszer mondom, ezt a görög csapatot sem írom le, hiszen hogyha a légiósok, aki jelenleg sérült vagy nem játszott, ő a hazai mérkőzésen pályára lép, azért az sem lesz egy egyszerű menet szerintem.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kosárlabda után kézilabda. A Szeged férfi kézilabda csapata 5 napon belül másodszor mérkőzik meg a Sporting gárdájával, ezúttal idegenbe. A találkozó előtti esélyekről készített összeállítást Somogyi Zsófia.

0: Lehengerlő hajrával hatalmasat küzdve döntetlen tért el a Szeged a Sporting ellen hazai pályán a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójában múlt szombaton. Holnap pedig már jön is a visszavágó. Lélektanilag is sokat jelent az első találkozó, melyen az utolsó percekben bravúros teljesítménnyel hozta vissza a mérkőzést a szegedi csapat. A 49. percben még 28-23-ra vezetett a Sporting, innen jöttek vissza Rosta Miklósék. A rendkívül izgalmas utolsó perceket elevenítjük most fel. A kommentátor Erdei Márk és Marosán György.
1: Kereken 4 perc van hátra, egyetlen egy góllal vezet már csak a Sporting. Úgy látszik, hogy kezdenek elfáradni, reméljük, hogy ez így lesz. Egyelőre nem nagyon cserélt Ricardo Costa mester, de nem is tud nagyon kit behozni. Eladja a labdát a Sporting, jöhet előre a Szeged. Már nem üres a kapuja a portugál együttesnek, de lehetne rohanni, mert lemaradt Kiko Costa. És van egy lövés, Magnus Abelvig Rőd! 32-32-nél utoléri a Pik Szeged az OTP-ban. Pik Szeged a Sportingot, egészen eszméletlen, amit az utóbbi 5 percben történt. Nem olyan régen még 4 gól volt a különbség, de visszajött a Szeged. 3,5 perc van a meccsből, 32-32. Hát én ezt nem láttam jönni ezelőtt 5 perccel. Ranquinho-nak is minden elismerésünk, bár nem örülünk az ő góljának. Szépen belőtte a bal szélről, a kapunak a rövid oldalát választotta, úgyhogy most megint az előny a portugáloknál. Azért kell támadni, hogy kiegyenlítsen a Szeged. Véletlenül sem szabad, hogy itt a végjátékban 2-vel elmenjen a Sporting. Ott van a labda most Horiánál középen, üres kapuval támadunk. Nem támadunk, mert Portner visszajön. Végül ezt beszélték meg ott a kispadnál. Fazekas teszi tovább Rőthöz, újra Fazekasnál van középen, eltolja a védőjét, Szilvát, de ezt nem veszik el a játékvezetők már, mint a labdát. Egy óriási gól Fazekas Mátétól, gondol egyet és ellövi test mellett. Edi Szilvára nem számított, mint ahogy a kapuval visszatérő Mohamed Ali sem. Úgyhogy újabb gól Fazekas Mátétól, ez szám szerint már a második gólja, megint döntetlen, 33-33, 2 perc, 15 másodperc van a végéig, és most már nem kockáztat a Sporting sem, ők sem támadnak üres kapuval. Gurri mellett ott van a két Costa, Martin, valamint Kiko. Kikónál van a labda, elviszi a mi 2-3-as védőnk között, és sajnos bepattintja a labdát, valahogy elfért Nikola Portner lábai között, úgyhogy az előny továbbra is a Sportingnál, ezt egyelőre nem akarják nekünk átadni, de elég az, hogyha majd az utolsó másodpercben vezet csak újra az OTP Bank Pik Szeged. Rődnél van középen a labda, aztán Horiához passzol, Fazekas Máté kapja most már meg középen, megint Rődnél a jobb oldalon, Fazekas középen cselez, aztán tovább passzolja Horiához, Horia pedig felugrik, és lő, és gólt lő! 1 perc, 20 másodperc a végéig, megint csak döntetlen. Ki kell valahogy védekezni a következő Sporting támadást? 50 másodperc, hát kicsi az esély arra, hogy a Szeged megnyeri ezt a meccset, arra viszont van esély, hogy pontot szerezzen, ami azért bravúrnak bizonyulna, hiszen a Sporting már legyőzte a GOG-t, illetve a svéd bajnok Krisztiánstadot is a csoportkörben. Zúg a Pik Szeged, Pik Szeged, érzik a szurkolók is, hogy nagyon-nagyon kell a segítség, és 30 másodpercnél odalép a gombhoz Mikael Apelgrén, aztán vár még 2 másodpercet, és csak utána nyom rá a gombra. Egy góllal vezet a Sporting, 28 másodperc van hátra, szerintem passzív jelzés itt már nem nagyon várható. 28 másodperc van hátra, egyel vezette át a portugál bajnok a Sporting, az OTP-ban Pik Szeged otthonában, és a szegediek kezében van a labda. Az egész csarnok talpon van, majdnem telt ház itt a Pik Arénában, és mindenki azért szorít, szurkol, hogy a Szeged valahogy kiegyenlítsen. Horiá kezében van a labda, aztán Fazekashoz passzol, nem hétaltozik a Szeged. Aztán most újra Horiá beúrik, és elpöttyinti szépen Ali lábai között, de még 12 másodperce van a Sportingnak, és nem nyomnak rá a gombra? 8 másodperc, na most nyom rá a gombra, Ricardo Costa mester, mintha nem tudta volna, hogy van még egy időkérése, 5 másodperc vagy 6 másodperc elment az ő kárukra, gyakorlatilag elment a levesbe, mondhatjuk nyugodtan. No de most 20 másodperc még az időkérésből, és 7 másodperc lesz arra a Sportingnak, hogy szerintem itt viszont egyértelműen 7-6-ba valahogy befejezzék az akciót.
2: Így van. Hát egy faltra szükség lesz. Nagy valószínűséggel itt átlövésből fog történni a befejezés, egy keresztjáték, egy leszorítás, egy kettős blokk a beállók részéről esetleg, és hát Costa már egy pár ilyen helyzetet megoldott, szerintem ma is rávár ez a feladat.
1: Két darab Costa is van a pályán, úgyhogy ezzel nagy kockázatot nem válasz. Meglátjuk.
2: Francisco Costára gondoltam.
1: Na nézzük, ő kapja meg állítólag a kapust a labdát, aki eladja. Aj, Guri elől nem sikerül megszerezni a labdát. Martin Costello, és a lövését megfogja Nicola Porter. Hát ezelőtt egy perccel nem tudott védeni, de most is egy nagyon-nagyon fontos pillanatban hárít. Én még nem merem kijelenteni, meg volt a két játékvezetői sípszó. Talán igen, mert a csapatok bejönnek a pályára.
2: A kettő nem, a három.
1: A három egészen pontosan, igen. Egy pillanatra nem tudtuk, mi történik, mert nézett egymásra kérdőn a két szlovén játékvezető, de vége van a mérkőzésnek. És nagy meglepetésre pontot szerzett az OTP Bank Pick Szeged a Sporting ellen a férfi kézlabda bajnokok ligája csoportkörének a harmadik fordulójában. Még egyszer a végeredmény, OTP Bank Pick Szeged Sporting 35-35.
0: A találkozó után a Szeged játékosát Lukács Pétert kérdezte Erdei Márk.
3: Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
4: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cseréknek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
3: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek, talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
4: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratul az egész csapatnak.
3: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól az nem tűnik a legjobbnak, talán ezen kell első körben javítani majd.
4: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek. A kosztatások nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
3: Még egy utolsó kérdésem van, hogy ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag 4 irányítóval, 4 átlövővel, ez mennyire meglepő?
4: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
0: Nem telik el egy hét sem, és már ismét összecsap a két együttes. Én már a Lisszabonban, holnap este, magyar idő szerint 20:45. Rosta István korábbi válogatott kézilabdázó tekintett előre a visszavágóra, aki a hatékony védekezésben és a jó kapus teljesítményben látja a szegedi győzelem esélyeit.
5: Hát mindenképpen azt várom, hogy a Szeged hasonló jól játszol, mint az utolsó periódusban, amikor valóban mínusz 5 gólról tudott pontot menteni, az egyébként fantasztikus hangulatú Pikk Arénában. Nyilvánvalóan kint Lisszabonban azért ilyen támogatásra nem számíthat a szegedi együttes, de azt hiszem, hogy rengeteg tanulsága volt annak a mérkőzésnek, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok tartalék is maradt bent a Szegedbe, de hát azt is láttuk azért, a Sporting Lisszabon egy borzasztóan erős és egy borzasztóan jó csapat.
0: Mit lehet egyébként kezdeni a Szeged szempontjából a Sportingnak a játékával? Ugye ez a, nem tudom, hogy tekintezte erre a beálló nélküli játékra. Hogyan kell majd a Szegednek, milyen mentalitással, milyen taktikával kell majd kiállnia?
5: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy a jó cselező, illetve hát azért jó is átlövő Costa füvérek mellett, ugye azért ott nagyon nagy hely van, illetve Salvador az a játékos, ilyen univerzál játékos, aki nem csak jól védekezik, mert nem csak jól dobja az üres kapus szituációkat, hanem ebbe a beálló nélküli játékba azért néha ő pont, aki beszalad beállóba az üres helyekre, Tehát azt hiszem, hogy pont a Szegednek volt azért egy hete erre felkészülni, bár nyilvánvalóan az edzésen azért nagyon nehéz modellezni, mondjuk, hogy a Kosta testvérek hogy mozognak, mert tényleg egészen elképesztő, amit ők művelnek. Én azt hiszem, hogy a védekezést még lehet feszesebbé tenni, illetve én azt hiszem, hogy a kapus teljesítménybe is lehet elő lépni, hiszen amikor láttuk a Szegednek a jó periódusát, akkor a Portnernek volt egy-két szép védése. Idegenben rangadót nyerni, azt gondolom, hogy ilyen 10-15 védés alatt nem nagyon lehet. Tehát azt hiszem az első ilyen nagy kérdés lesz, hogy a szegedi kapusok képesek-e lesznek bravúra, de ehhez viszont meg kell egy jó védekezés Totóval, Maszkosekkel az élén.
0: De akkor te ebben látod a fő javulnivalót, meg akár a mérkőzés, a szegedi sikernek a kulcsát a védekezésben, meg a jó kapus teljesítményben?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez lehet a sikervezető út, és akkor ebből pedig az az indulás, amit mondjuk Sostarics, vagy éppen Frimmel, vagy Jelinics tud majd esetleg könnyű gólokra váltani. Tehát azt hiszem, hogy ha a rendezett védelem ellen kell támadni mind a két csapatnak, illetve a Sporting tudna esetleg, nagy Isten, gyors gólokat lőni, akkor az mindenképpen nagyon nagy nehézség lenne. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez lenne a célvezető út, hogyha egy nagyon-nagyon kemény, azt gondolom, hogy megfelelően agresszív, és abból egy támadó szellemű gyors leronásokat lehetne építeni. Támadásban pedig, ha kicsit át lehet oda is menni, akkor pedig a 7-6 a végén jól működött Totóval és Rostamikivel két válóba, azt hiszem, hogy azzal picit meg tudták fogni a Sportinak a lendületét.
0: Ugye neked a szívedhez is közel állhat a Szeged, de nem erre akarok kitérni, csak inkább egy picit, ha már így a lelki vonatkozásra, hogy szerinted mennyit jelenthet valóban ez az utolsó pár perc, amit ott mutatott a Szeged az első mérkőzésen? Tényleg jelenthet ez pluszt?
5: Abszolút, egyértelműen válaszom egy hatalmas igen, hiszen mindig az utolsó élmények a legjobb élmények, és tényleg egy elveszettnek hit mérkőzés volt, és megmutatták a fiúk, hogy nagyon fáradtak voltak, hiszen azért az is látszik, hogy a csere lehetőség a sokkal szűkebb most a Szegedbe. Nagyon bíznak ugye most már a visszatérésbe, Kukicsba is, és Sandelnek a visszatérésébe is. Nem tudom, hogy most még kapnak-e szerepet kint Portugáliába, de nyilván nagyon sokat is hagytak ki. Na de visszatérve a szegedi meccsre, tehát az a -5-ről tényleg már reménytelen helyzetből, és megmutatták, hogy mekkora szívük van, és hogy mennyire jó kézlabdáznak. Ezután az edzésekre, meg szerintem most ki Portugáliában is a puttonyban, ez egy nagyon jó motiváció lesz. Ugyanakkor meg, ahogyan kezdtem is a riportot, az első 52 percből is kell tanulni, és azt is kell elemezni, de biztos vagyok benne, hogy a srácok azok mindent meg fognak tenni, és talán most van az első olyan mérkőzés ebbe a sorozatban, amikor nem a Szeged az esélyes, hanem a Lisszabon, tehát egy picivel így is talán könnyebb lélekkel lehet majd játszani. Óriási bravúr lenne, és a továbbjutás szempontjából a szegedi pontszerzés nagyon fontos volt. Hát ha meg idegenben tudnának pontot vagy pontokat szerezni, a kékfőrek azt gondolom, az meg egy óriási öröm lenne.
6: Somogyi Zsófia összeállítását hallgathattuk meg, most pedig jönnek a legfrissebb hírek itt a Körkapcsolásban.
7: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
0: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 6-3-ra nyert a Liverpool a labdarúgó bajnokok ligájában. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Marad a napos, de hűvös idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét. A férfi labdarúgó bajnokok ligája liga szakaszának második fordulójában. A holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. Negyedik meccsét is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a bajnokok ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. A Veszprém így továbbra is 100%-os. Jövő héten szerdán viszont a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlin érkezik a bakonyiakhoz. Hazai győzelemmel kezdte Eurókupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A DVTK a görög Panathinaikos ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nice ellen győzött 89-71-re. A labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át a vezetőedzői munkát Lackó Zsoltól. A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban. Itthon a többi között a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Vasas játékosa is volt.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta. A Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. Nem feltétlenül volt bűncselekmény az orosz gázvezetékek felrobbantása. Így érvelt az északi áramlat elleni 2022-es támadás megszervezésével vádolt ukrán férfi ügyvédje a hamburgi bíróságon. Szerhij Kuznyecov egykori ukrán katonatisztet azzal vádolják, hogy ukrán állami szervek megbízásából részt vett az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezetékek elleni támadás megtervezésében és ő irányította a robbantást végrehajtó csoportot. A férfi tagadja a vádakat. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a gemelyi klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes, 90 perces beavatkozás során egy rossz indulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből.
0: Közlekedés.
3: Lezárás lassítja a forgalmat a fővárosban a II. János Pál pápa téren a Fiumei út felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A szél megélénkül, éjszaka 2 és 7 fok között alakul az hőmérséklet. A kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Vízes sportággal folytatjuk, hiszen ma a Víz összeköt című műsorunk vendége volt a Ferencváros vízilabda csapatának edzője.
6: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz Göbi!
7: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
6: A következő szűk fél órában vízilabda lesz majd a fő témánk, ezen belül is a Ferencváros férfi labda, vízilabda csapata, de kivételesen nem magyar bajnokság és BL, illetve nyilván ezeket is majd szóba hozzuk, hanem egy egészen különleges torna, mert hogy a Ferencváros csapata hétfőn elutazott Georgiába, Grúziába, és ha minden igaz, akkor a csapat vezetőedzője Nyéki Balázs itt van velünk most az adásban. Szervusz!
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt vagyok, jelentkezem Grúziából.
6: Amikor az M4 Sport közvetítette ugye a múlt heti Bajnokok Ligája meccseteket, nagyon magabiztosan nyertetek, én akkor ott arra figyeltem fel, hogy a meccset követő interjúban említetted, hogy hát majd azért a jövő hét és Batumi és sokkal nehezebb lesz. Aztán elkezdtem kutakodni az egyik ilyen internetes eredmény követően, hogy milyen meccsek lesznek majd itt Batumiban. Semmit nem találtam, aztán Göbölyös Gábor kollégám gyorsan segítségemre sietett, hogy egy egészen exkluzív tornára utaztatok ti el Grúziába, ahol többek között ott van a Prorekko, ott van a Novi Beograd, a Marseille, és még lehetne sorolni a csapatokat. Kicsit arról mesélj nekünk első körben, hogy hogyan jött ez a megkeresés, mert látszólag jól illeszkedik most egyébként a menetrendetekben.
8: Igen, majd ezen egyébként változtatunk, mert tervezek egy ilyen applikációt létrehozni, ami a vízilabdát egy kicsit jobban szolgálja, mert én is látom, hogy eléggé hiány szemben az információ közlésben, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, de amúgy egyébként meg nagyon örülök, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, még tavaly, amikor a Rekóval játszottunk április felé Olaszországban, akkor a Kemény Dénes hívott fel azzal a gondolattal, hogy ők őt megkeresték, a grúzok, és szeretnének egy ilyen szuper tornát létrehozni. Utána a Varga Dénes, mint főszervező hívott, és természetesen két ilyen prominens személyiségnek azért nem lehetett nemet mondani. Úgyhogy nagyon örültem egyébként a megkeresésnek alapvetően, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy jó csapat.

0: mondani, hogy majd valamennyire át is megy, mert a Telekom kupán ezt azért át tudtuk élni, hisz a Magyar Kupa után egy nap pihenővel kezdődött a Telekom kupa, és végig az olimpiákosszal játszottunk edzőmérkőzéseket, és szombaton egy nagyon hasonló helyzetben voltunk, és 7-2-re vezetett az olimpiákhoz, felálltunk onnan, tehát van tapasztalatunk ezen a téren, minden esetre a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó szervezési torna lehet ez, nagyon jó gondolat, és azt meg mindig értékelni kell, hogyha a vízilabdát valaki promotálni szeretné, és foglalkoznak vele. Úgyhogy most ebben a pillanatban itt állunk, éppen most érkeztünk az úszodába, és nem sokára kezdjük egyébként a közös edzőmérkőzést a Prorektóval. Úgyhogy tulajdonképpen majdnem, hogy 5 mérkőzést játszunk ez alatt a torna alatt, mert biztos vagyok benne, hogy fejlődni is fog a játékunk, meg hogyha hibák vannak, azokat tovább tudjuk elemezni és javítani a leginkább a Panathinaikos elleni BL meccsre, mert ugye az a következő majd.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy azért valamennyit már mondtál, hogy mindenki játék lehetőséget kap, meg csiszolni dolgokat, de azért ez egy elég különleges torna abból a szempontból, hogy azért gyakorlatilag az összdíjazás az megegyezik a teljes Bajnokok Ligája összdíjazásával, tehát gondolom cél az, hogy egy kicsit növeljétek a klub költségvetését. Ennek fényében mennyire fogsz kísérletezni akár új dolgokkal, vagy tényleg nem első számú cél az eredmény?
0: Nem feltétlenül első számú cél az eredmény, de ha már Kemény Dénesről beszéltünk, és az Olimpiákos meccsről, ugye kim volt azon a meccsen, és amikor hátrányból visszajöttünk és megfordítottunk, utána üzent egyet nekem, és azt mondta, és azt írta, hogy gratulál, meg nagyon jó volt, hogy visszajöttünk, és jó, hogy nem adunk erőt, meg lehetőséget más csapatoknak, hogy kibontakozzanak, és tulajdonképpen ezért volt fontos az a mérkőzés, hogy vissza tudtunk jönni, és meg tudtuk fordítani, mert azt gondolom, hogy ezen a tornán is ez az egyik fő gondolatunk, hogy nem fontos feltétlen, hogy megnyerjük, mert nincs következménye, ha nem nyerjük meg, de azért nem baj, hogyha erőt mutatunk, és azt az üzenetet küldjük mindenkinek, hogy mi mindenhol nyerni szeretnénk, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, plusz egyébként a Márszeljel játszunk a Bajnokok Ligája csoport küzdelmei során, ami nyilván más lesz, de az se baj, hogyha az se lenne baj, hogyha meg tudnánk őket verni, és azért éreznék, hogy azért nem lenne egyszerű a Fradi ellen nyerni. Az persze egy plusz pikantériája az egész kupának, hogy pénzdíjazás is van, ami nyilván örülünk, hogyha a Ferencváros idei teljes költségvetésében belemegy majd, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy picit könnyebb legyen a saját életünk is az idei szezonban. Egyébként egyáltalán nem panaszkodott, meg nem is panaszkodnánk, sőt, kifejezetten szeretném jelezni, hogy meg is van az egész évre a költségvetésünk, és semmi problémánk nincsen. Úgyhogy ez csak egy ilyen plusz, amellett, hogy egyébként az utat is, és a szállást is fizetik a grúzok, úgyhogy ez egy ilyen teljes all-inclusive, amit kapunk, és azért ez tényleg ritkaság a vízilabdán belül.
1: Ezzel a tornával kapcsolatban egyébként az Európai Szövetség jóváhagyását adta? Nem volt ebből probléma? Más sportágban, mondjuk gondolok itt, nem tudom, úszásra, amikor az ISL berobbant, ott rögtön kirobbant egy vita, hogy mi az, hogy a legjobb úszók mennek egy magánpénzdíjas versenyre. Itt volt bármiféle ilyesmi, vagy ez nem volt kérdés a vízilabda népszerűsítése miatt?
0: Hát vagy nem tudtunk róla, vagy ha volt, akkor akár valameddig eljutott, akkor azt ők letárgyalták. Felénk nem jutott el semmilyen panasz ez ügyben. Egyébként meg az volt az egyik összetétele, vagy fontos ilyen szervezési információ és kitétel, hogy a Bajnokok Ligáját leüsse a torna, és úgy próbálták betenni, hogy 2 héttel előtte, 2 héttel utána legyen, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy úgy ideális, hogy a 2 mérkőzés között van. Így mindenki eldönthette, aki meg volt hívva, hogy mennyire szolgálja a felkészülést, hogy mennyire lesz megterhelő. Abban biztos, hogy nagyon megterhelő lesz, de mondom, ha ilyen csapatokkal játszhatunk, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Arról nem is beszélve, hogyha pedig tényleg azt mondják mindig, hogy szeretnénk népszerűsíteni a vízilabdát. Ha már ránk gondoltak, és ránk gondoltak először a Rekó mellett, akkor azt gondolom, hogy kötelességünk elvállalni ezt, és tényleg egy picit népszerűbbé tenni azzal, hogy jó mérkőzéseket játszunk, és talán majd aztán meglátjuk, hogy milyen sugárzás lesz Európa fele, vagy a világ fele, és akkor megláthatjuk azt is, hogy mennyire sikerül ez, és mennyire élvezhetik a nézők a YouTube csatornákon, vagy más média felületeken a mérkőzéseket.
2: Ezek szerint lesz élő közvetítés, majd valamilyen platformon itt most utal?

0: határa, hogy akkor az interneten majd nyomon lehet majd követni a meccseket.
1: Igen, így is készültünk, tehát a mérkőzéseket mindig fölvesszük videóra, és most kifejezetten nem is hoztunk kamerát, mert előre megkaptuk az ígéretet, hogy egy médiaportálon keresztül biztos, hogy menni fog YouTube csatornán keresztül, de nagy valószínűség szerint még valahol máshol is, úgyhogy azonnal, amint még a meccsnek meg is kapjuk a felvételeket, és ami ennél pontosabb, hogy a nézők élőbe követhetik. Ha pedig esetleg ingyenes, az pedig azt gondolom, hogy még extrább dolog, mert ugye a European Athletics rendezését, a bajnokok ligáját és az Európa kupát, az pedig ugyanúgy fizetős csatornán keresztül kell nézni. Úgyhogy ha valaki ehhez hozzájut, és majd a linket nyilván nyilvánosságra hozzuk.
2: Ezt akartam, hogy igen, osszátok majd mindenképpen.
0: Minket érdekel.
1: Nektek személyesen küldöm, de kitesszük a nézőknek.
0: Akkor adás után majd két e-mail címet természetesen adunk neked, de a viccet félretéve, én láttam néhány videót egyébként a közösségi oldalatokon, és volt egy egészen meglepő, hogy talán az első vagy a második grúziai edzésetek lehetett, voltak nézők, szurkoltak, együtt éltek úgymond a játékkal. Ott ők magyarok voltak, vagy helyiek voltak, vagy, mert az egésznek volt egy nagyon jó hangulata, és látszott, hogy a vízben a srácok is élvezték.
1: Így van, nagyon jó vibe volt az egésznek, itt megjelentünk az uszodában, és láttuk, hogy úgy szivárognak be a helyi erők. Elsősorban azért fiatalokra, de voltak természetesen középkorúak is benne a nézők között. És ahogy így vezényeltem a feladatokat, meg utána átértünk egy kicsit játékosabbra, egyszer csak így megszólaltak, elkezdtek tapsolni, óriási üdvrivalgás lett, ami tényleg szokatlan, és egy picit az ugrod be, amikor így a nagy topkluboknál labdarúgásban, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, valahol megjelenik egy csapat egy edzésen, vagy igazolnak egy játékost, akkor óriási köszöntése van az egész csapatnak, meg a sztárjátékosoknak. És tényleg így is éreztük magunkat. Nyilván nem azzal a létszámmal, mint a futballban, de edzésen nagyon szokatlan volt, és nagyon jó volt, és nagyon jó esett a játékosoknak, és ahogy így mentek utána a lövőgyakorlatok, ott is beletettek el, már nyilván a játékosok is élvezték, beletették egy-két extra dolgot, és utána mindig valamilyen vastag fogadta a sikeres megoldásokat. Úgyhogy nagyon, nagyon jó pofa volt, nagyon tetszett mindenkinek, és végén meg is köszöntük nekik, megtapsoltuk őket, mert tényleg ez is egy ilyen különleges élmény volt a vízilabdán belül.
2: Hozzájuk eljutott, hogy most nem tudom, fél órán belül kezdődik egy Fradi Reko ilyen kis összecsapás?
1: Ezt nem
2: lézengenek
1: tudom.
2: Már
1: nem
2: a nézők?
1: Nem, most érkeztünk meg, most a játékosok elkezdtek mobilizálni a prevenciós stábbal, vagy a rehab stábbal, de egyelőre még nincsen senki, persze bízom benne, hogy jönnek majd.
0: Az jutott eszembe, hogy így mesélte rá erről a nyílt edzésről, hogy alapesetben nálatok sosem szokott azzal gondolni, hogy milyen a csapategység, de hogyha valami ezt még tovább tudja erősíteni, akkor az pont egy ilyen, nem tudom, 5-6-7-8 napos túra, ahol együtt vagytok, együtt mozogtok, meccseket játszik a csapat, tényleg gyakorlatilag 168 órát töltötök majdnem kis túlzással együtt. Edzői szempontból ezt nagyon jól a csapat javára is lehet fordítani ezt az időt.
1: Igen, ezt nagyon jól mondod, ez pontosan ez is volt egyébként a tervebben is, meg talán azt mondhatom, hogy az idei felkészülésben is, hisz azt is lehetett látni, hogy mentünk Szlovákiába, megrendeztük a Telekom kupát, ott nyilván azért Pesten voltunk, tehát nem volt úgy összetartás, de a szlovák túra alatt azért ugyanúgy 3-4 napig együtt voltunk, és ezeknek az is a célja kicsit, hogy összerázódjon a csapat, és az alapvetően is jó csapat kohéziót még tovább tudja erősíteni egy csapat. Bár egy nagyon picit óvatosabban bánnék ezzel, mert ha már erről beszélünk, akkor azt úgy megjegyezném, hogy az utóbbi időben nagyon divatos lett mindig azt mondani, hogy a játékosok nagyon szeretik egymást, nagyon jó csapat egységet alkotnak, és szinte az összes csapat lenyilatkozza. Egy példát mondanék, hogy a utánpótlás válogatottak mindegyike lenyilatkozta, hogy soha ilyen jó csapatban még nem játszott. Nagyon szeretik egymást, családként működnek együtt, emellett meg 6., 7., 8., 9. lettek. Amit csak azért mondok, hogy nem biztos, hogy ezek a extra dolgok ma már, hanem ezek inkább ilyen kötelező dolgok egy csapat életében, hogy milyen csapat egységben tudnak együtt dolgozni. Az extra dolgok azok inkább a vízben jönnek, a teljesítmények meg a hozzáállás. Ez már inkább azt gondolom, hogy egy alapnak kell lennie egy csapatsport életében.
2: Ugye a Ferencvárosnak elképesztően erős a kerete, ennek ellenére, vagy ezzel együtt láthattuk azért az elmúlt bajnoki fordulókban, hogy megint avattatok Bajnokok Ligája meccsen, fiatal újoncot, bajnokságban is. Nekik milyen szerep lehet majd a jövőben? Akár név szerint is, hogyha gondolod.
1: Persze, nyugodtan név szerint is. Nyilván a fiatalok egy picit óvatosabban bánok, mert egy-egy mérkőzés, egy-egy jó mérkőzés után nem jelenti azt, hogy egyenes a karrierjük, sőt, nagyon hosszú az út még odáig, hogy sikeresek legyenek. Inkább azt mondanám, hogy ez egy óriási lehetőség számukra, és egy olyan utat láthatnak maguk előtt, meg olyan példákat, amivel megváltoztathatja meg az egész mentalitásukat. Úgyhogy az egyik ilyen játékosunk, akit ugye fokozottan a csapat mellett tartunk, és teljes mértékben a felnőtt csapat tagjának tekintjük, bár az IFI-ben játszik továbbra is vasárnaponként, az a Jámbor Csabi. Ő utazik is ki, neki junior válogatott edzése volt hétfő kedden. Természetesen oda elengedtük, mert ugye a Szívos Marci kérte, első edzése volt, én ezzel nem szerettem volna emiatt, hogy kimaradjon, szokjon össze az új edzőjével, sok sikert kívánunk nekik, mert azt gondolom, hogy fontos az is, hogy szerepel majd a jövőben a magyar vízilabda, hogy az utánpótlás hogy tud szerepelni, és hogy tud visszajönni a legmagasabb szintre. Így utánunk jön, és holnap érkezik, a Dinamo Tbilisi ellen biztos, hogy játszani fog, úgyhogy játszhatjuk a fiatalokat. Van még egy ilyen vele egykorú vagy egy évre fiatalabb játékos, a Cibók Belián, aki Szombathelyről érkezett hozzánk pár éve, és őt is felvettük a felnőttszül, és a délelőtti edzéseket velünk tölti, és most már azért egyre több mérkőzésen bemutatkozott. Mindig is terve volt a Fradinál, hogy építsük az utánpótlásunkat, és az utánpótlásból hozzuk fel a játékosokat a felnőttbe. Azt gondolom, hogy az is egy jó példa, hogy egy ilyen nagy csapatnál 5 saját nevelésű játékos játszik, az már egy elég magas szám. Azért azt gondolom, hogy ritka már a többi csapatnál, hogyha azért úgy szokták mondani, hogy nincs saját nevelésű játékosunk, azért ha benne lennék a komment szekcióban, biztos beleszólnék, de nem vagyok benne, ezért itt megteszem, hogy azért elmondom, hogy van 5 saját nevelésű játékosunk, amire büszkék is vagyunk, és azért ebből már 3-an vagy 4-en be is mutatkoztak a felnőtt válogatottba, úgyhogy ez is mindenképp egy kimagasló szám. Aztán bízunk benne, hogy válogatott szinten is olyan eredményeik lesznek, amire továbbiakban büszkék leszünk.
0: Azért annak van egy komoly üzenete egy fiatal számára, hogy nyugodtan menjen a válogatotthoz, egyébként utána pedig várunk és gyere utánunk, és megszervezi a klub, hogy egy fiatal elmenjen egy ilyen tornára. Szóval, hogy ha én egy fiatal játékos lennék, akkor biztos, hogy ha valami motivál, akkor ez az út, ez biztos.
1: Hát ez így van, ez előttük van ez a lehetőség, a példa, és azért azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy akik már többen is beépültek az elmúlt években, itt a lehetőség megvan, adott, azért az is egyértelmű, hogy a Ferencvárosnál az eredmények fontosak, ha már kérdezted a Batumi tornán az eredményt, itt is fontosak az eredmények, úgyhogy minden jól szeretnénk szerepelni. Itt nem csak kiveszünk valakit az utánpótlásból, vagy játszattatgatjuk, hanem igenis nyomás alá helyezzük itt a felnőtté válási ideje alatt, mert azt gondolom, hogy egy serdülő, meg egy ifi korosztálynál, és amikor vannak a final eight-ek, azok is izgalmas periódusok, de maga a nyomás az itt kezdődik, és itt kell elkezdeniük ezzel együtt élni, és megszokni, és ha jól tudják ezt kezelni, akkor meg sikeresnek lenni a jövőben. Úgyhogy bízunk is benne, hogy a Jámbor Csabi is egy ilyen karakterünk lesz. Szinte biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy nem is nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy a következő időszakban, legalábbis a 28-as olimpia után biztos, hogy a magyar válogatott egyik nagy erőssége lesz.
2: Ha már itt említetted az eredményességet, azért szerintem menjünk végig, hogy kikkel fogtok játszani ezen a tornán, és milyen nyilván győzelemre törtök, de azért lesz itt egy Eurókupa győztes Marseille, egy Novi Belgrád, egy Tbilisi, és akkor remélhetőleg még egy rekó összecsapás a végén.
1: Igen, holnap kezdünk a Novi Beograddal, az egy most már lassan azt mondható, hogy egy ilyen ikonikus párharc, azért játszottunk velük BL elődöntőt, BL döntőt, nagyon sokat találkoztunk Bajnokok Ligája csoportkörbe velük, és mindig pikáns mérkőzések voltak, nyilván átalakultak, de azt gondolom, hogy idén is nagyon jó játékerőt képviselnek, ugye van magyar játékos náluk a Mészáros Matyi is, de kifejezetten jó és extra játékosok is vannak náluk, olimpiai bajnokok, olimpiai bajnok is, és kimagasló szerb válogatott játékosok. Úgyhogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. A Dinamo Tbilisi ellen most azt nem mondanám, hogy könnyű meccs lesz, mert nyilván ugyanúgy energiákat kell majd beletenni, hogy papíron ez egy más szintet képvisel. Még amikor nagyon erős volt a Tbilisi, akkor sem a BL-nek a elitjébe tartozott, ebben a pillanatban meg, ha minden igaz, gyengült is, de ez se baj, mert mérkőzésnek is jó, plusz lesz 3-4 játékos a idősebbek közül, akik tudnak, most lesz nekik. Pénteken pedig játszunk a Marseille-el, ugye, aki ellen játszottunk már bajnokok ligi elődöntött, tavaly megnyert az Európa kupát, és egyébként én személy szerint a BL 6 legjobb csapatával gondoltam őket tavaly is, meg idén is, úgyhogy biztos, hogy egy kemény ellenfél lesz. Aztán, hogyha ha minden jól alakul, az szinte biztos, hogy a Rekóval játszanánk a döntőt, mert a másik oldalon az egy kicsit könnyebbre sikerült, nem véletlen, hisz a helyi másik grúz csapat, az Ápoló, az úgy próbálta összetenni a csoportot, hogy őnekik is legyen esélyük a pénzdíjazás végén valamilyen jó eredményt elérni, úgyhogy ott játszanak egy japán bajnokkal, meg játszanak a Hannoverrel, de azért a Hannovert meg tudjuk, hogy tud meglepetést okozni, úgyhogy nagy valószínűséggel, ha nagyon-nagyon jól menne minden, és pozitív van, veszük az akadályokat péntekig, akkor Rekóval játszanánk, vagy csak pozitívan veszük az akadályokat szombatig, akkor Rekóval játszanánk vasárnap a döntőbe. Úgyhogy ez lenne a forgatókönyv. Az már más kérdés, hogy ott megint milyen eredmény születne. Mindegy, ez nagyon messze van még egyelőre ez a terv, hogy így haladunk.
0: Azt már láttuk azon a kis videón is, hogy milyen fogadtatás volt a csapatnak egy edzésen. Mekkora uszodában rendezik majd a tornát, és arról tudtok-e, hogy hát gondolom, hogy akkor itt most sokan lesznek, mert nem véletlenül investálnak ott ennyi eurót ebbe a tornába. Gondolom, hogy ennek megfelelően próbálnak majd a körítésre is figyelni. Erről tudtok-e bármit, vagy akár Varga Dénes, vagy Kemény Dénes bármit elárult-e?
1: A Dumival még nem találkoztunk, elvileg szerintem, ha minden igaz, holnap fogunk, vagy még talán a mai edzésen találkozni, és akkor majd erről felvilágosít minket. Amit úgy alapvetően és általánosságban a grúzokról kell tudni, hogy bármilyen sportesemény van, azt nagyon szeretik, nagyon élvezik, és tényleg nagy létszámú közönség előtt játsszák le a bajnokok ligájában, amikor nagyon magabiztosan nyertünk ellenük a Dinamo Tbilisi ellen, akkor is mindig telt ház előtt játszottunk, és jó hangulatú meccseket játszottunk. Úgyhogy valami ilyesmire számítok most is, amit magáról az úszodáról, az infrastruktúráról kell tudni, egy új úszoda, de ez a régi, klasszikus oroszos vagy szovjetuniós stílusban épült, nagyon magas épület, óriási beltérrel, egy oldalon lelátó, a másik oldalon lett fal, és egy nagyon szép új úszoda egyébként, de az a tipikus olyan úszoda, ahol akár korábban Volgográdban, vagy Csehovban lehetett játszani, óriási épület, nagyon nagy beltérrel és egyoldalú lelátóval. Ezt ha megterítik, akkor egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, nagyon jó hangulatú mérkőzések lesznek a napok folyamán.
0: Hát akkor mi jó hangulatú meccseket kívánunk, és hát akkor mondjuk 4+1 FTC győzelmet, a plusz 1 az a maira vonatkozik, de talán az se baj, ha majd egy picit altattok. Sok sikert kívánunk nektek majd sok ezen sikert a tornán, és nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy szépen a rendelkezésünk rátál.
1: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
2: Köszönjük, szia.
0: Az elmúlt, hát bő 20 percben Nyéki Balázsral beszélgettünk a Ferencváros, az FTC Telekom Waterpolo vezetőedzőjével. Hát egy nem akármilyen tornára utaztak el, és egyébként nyilván az nem titok, mi mind a ketten nagyon szeretjük a vízilabdát, és nagyon ritka az ilyen alkalom. Emlékeim szerint tavaly szeptemberben volt egy olyan New Yorki gála meccs, amikor a Rekó és a Ferencváros játszott egymással, de hogy alapesetben van a bajnokság, van a nemzetközi kupa, és ennyi, meg hát persze a válogatott tornák, de hogy ilyen kaliberű rendezvények nem igazán vannak, sőt, mint a Telekom kupa volt most Budapesten, az is egy ritka dolog.
2: Így van, és ráadásul nem csak a vízilabdával, tehát idefele jött, én pont azon agyaltam, hogy melyik sportban van olyan, hogy a világ, nem tudom, 6 legjobb csapatából 4-et szezon közben.
0: Na igen, tehát mondjuk nem egy felkészülési időszak.
2: Két bajnokok ligája forduló között összerántanak egy 4 napra, 5 napra, és azt mondják, hogy tessék, játszatok itt nagyon sok pénzért. Nem tudok ilyet. Tehát, hogy még a kézilabdában volt ugye most a klubvilágbajnokság, de az is a Nemzetközi Szövetségnek az ügye, vagy a szervezése. Abszolút, abszolút. Ez meg tényleg, tehát itt egy meg is jelent a www.hu-n egy cikk Varga Dénessel, ahol elmondta, hogy gyakorlatilag egy helyi vállalkozó, aki a legnagyobb, nem tudom, zöld energia befektető egész Grúziában.
0: Korábbi vízilabdás, tehát van kötődése.
2: Ő nem is az, hogy ő találta ki, hanem ő a mecénása ennek a tornának. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azért a Bajnokok Ligájáról is elmondható, hogy mondjuk van az a 6 csapat, amelynek potenciálisan esélye van bejutni a legjobb 4 közé. Azért mondjuk ők az egész szezonban, ha nem számítjuk a Final Four-t, akkor mondjuk 2 vagy 3 igazán éles meccset játszanak a BL-be, ami mondjuk dönthet a Final Four-ba jutásról, vagy akár a kiesésről. Itt meg 4 nap alatt gyakorlatilag még egyszer játszhatsz ennyit, 2 vagy 3 nagyon-nagyon éles meccset. Ugye Balázs is elmondta, hogy a Tbilisi az nem feltétlenül az, de egyébként a sorozat terhelésbe, ha egy könnyű meccset rakunk be, akkor is azért az terhelés, tehát elég sokat ki tud venni a játékosokból.
0: Illetve itt van a Marseille, amely egyébként csoport ellenfél a Bajnokok Ligájában, tehát van egy ilyen
2: abszolút,
0: pozitív igen. hozadéka is, hogy egymást fel tehát lehet térképezni.
2: Én abban bízom, hogy ez egyrészt nem egy egyszeri alkalom lesz, amennyire mondjuk Varga Dénesnek lehet hinni, ez egy hosszú távú kezdeményezés.
0: És tényleg legyen így.
2: És legyen így, és szerintem más sportágokban is labdarúgást nyilván vegyük le, mert ott a tényleg daráló, amit a legjobbak nyomnak egész
0: ott
2: évben.
0: Ott egyébként is lehetetlen. Egy ilyennek a megszervezése.
2: Egy kézilabdába, röplabdába, akár még a kosárlabdában is, de nyilván mondjuk ott az Euróliga az egy elég magas színvonal, el tudok képzelni ilyen 3-4 napos szuper tornákat a legjobbak között, mert az biztos, hogy megtelnének rá a csarnokok. Nyilván most a vízilabdában nem tudom, hogy Georgiában mennyire sikerüljük fel megnyomni ezt a dolgot, de azért egy Fradi Pro Recco-ra szerintem biztos, hogy sikerül majd megtölteni a csarnokot.
0: Hát, hogyha a másik csapat az A-sport nevezető mondjuk elcsípi a csoportban a második helyet, és közvetlen a...
2: Egy bronzmese, igen.
0: Akkor lehet.
2: És ez volt a cél, amennyire hallottuk.
0: Igen, abszolút.
2: A véletlenszerű sorsolásnál.
0: Még akár össze is jöhet. Nagyon kevés időnk van hátra. Egy dologról beszéljünk még, Nyéki Balázs is elrejtette az interjúban, hogy Szívós Márton kérte, hogy a fiatal játékos ott legyen, mert hogy már lassan egy hetes hír, hogy Szívós Márton lett a Magyar Úszas Szövetségi Kapitány, ami szerintem egy elképesztően jó dolog, mert látjuk, hogy a Honvédnál milyen munkát végez. A szövetség oldalán nyilatkozott, és engem nagyon megragadott egy fél mondat. Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés, és akkor itt jön ez a félmondat, én ezt az egészet szolgálatnak tekintem. Ez annyira Szívós Márton nekem, hogy ő tényleg azt látja ebben, hogy ez egy igazi küldetés, mert hogy ez az ember élhal a vízilabdára, és szeretne visszaadni valamit, amit a Honvédnál már elkezdett. Szerintem egy teli találat az ő kinevezése, függetlenül még azt se tudjuk, hogy milyen eredményei vannak, mert most
2: kezdték a munkát. Én is így érzem, engem az lepett meg, hogy őt meglepte a felkérés. De tényleg, tehát én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy most, de az biztos volt szerintem az elmúlt években elvégzett munka alapján.
0: Hogy egyszer majd valamilyen
2: egyszer
0: felkérés érkezik.
2: Egyszer valahol, vagy korosztályban, vagy akár majd valamikor egyszer felnőtt szinten, ő biztos, hogy fog a nemzeti csapatnál dolgozni, és szerintem, ha mondhatjuk így kezdésnek, egy U20-as válogatott, azt nem tökéletes terep, mert azért, hogyha valaki nézi a közvetítéseket, nem biztos, hogy tudnék jobb szakembert mondani, aki a fiatalok nyelvén ért, hát az biztos, hogy Szívós Márton, tehát egy ilyen, nem tudom, highlightot érdemes megnézni az ő beszólásaiból, azt sokat, szerintem csak a fiatalok értenek belőle. Úgyhogy én
0: de célba ér.
2: Abszolút célba ér, és szerintem, ahogy te is fogalmaztál, tökéletes teli találat, azt gondolom, de várjuk meg az eredményeket.
0: Igen, nyilván, és ugye itt azért nevelésről
2: de
0: is beszélünk.
2: De amennyire halljuk, azért valószínűleg elég erős garnitúrával dolgozhat. Hát ha valaki a Ferencváros felnőtt csapatába oda tud érni rendszeresen, 19 évesen, azt szerintem nem lehet egy rossz alapanyag.
0: Hát sok sikert kívánunk Szívós Mártonnak ehhez a feladathoz is, ehhez a munkához is, hogy ő fogalmazott szolgálatnak tekinti, mi pedig hát hálásak vagyunk, hogy így is szolgálja a magyar vízilabdasportot. A mai vízösszeköt adása viszont gyakorlatilag ezzel most véget is ért. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az adásban, és kicsit belepillanthattunk, hogy milyen tornára is készül a Ferencváros férfi vízilabda csapata, és ahogy Nyéki Balázs említette, lehet majd követni a találkozót az internet segítségével. Az első mérkőzést magyar idő szerint holnap délután 4 órakor, tehát 16 órakor a Novi Beograddal játssza majd az FTC Telekom csapata, aztán jön a Dinamo Tbilisi, szintén 4 órakor pénteken, szombaton 4-kor a Marseille, és hát remények szerint vasárnap a Prorecco elleni finálé. Kedves hallgatóink, a víz összeköt adását hallottak, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik, köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai körkapcsolásba. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Szoboszlaiék nélkül nyert a Liverpool, Vitalissal a kezdőjében pályán az AEK Athéna bajnokok ligájában. Továbbra is 100%-os a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. Osváth Attila magabiztosan várja a Ferencváros Viktória Pilsen elleni Európa Liga mérkőzését. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Két találkozó már véget ért, hét még jelenleg is zajlik a férfi labdarúgó bajnokok ligája szerdai játéknapján. A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a liga szakasz második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. A további mérkőzések állása: AS Roma Real Madrid az 58. percben 2-1, Aston Villa Fenerbahce a 60. percben 3-0, Betis Porto az 55. percben 1-1, Bodø/Glimt Borussia Dortmund a 61. percben 1-0, Manchester City Paris Saint-Germain az 56. percben 1-3, Shakhtar Donetsk AEK Athén az 58. percben 1-1, Vitalis Milán kezdőként lépett pályára, a cserepadon ott van Varga. Slovan Bratislava VfB Stuttgart a 60. percben 0-1. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában. Az FTC ebben az idényben még veretlen nemzetközi kupamérkőzéseken. Borbé Balázs abban bízik, hogy sikerül megőrizni ezt a sorozatot.
2: Nehéz ezt összehasonlítani, hogy mennyire, vagy hogy erősebb vagy gyengébb a keret a másfél évvel ezelőtti kerethez. Nyilván tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, az most a jelenlegi edző, azt hiszem, hogy 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk, játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult belőlem egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk holnap. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről is, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerült. Beszélhetünk, hogy gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a cseh ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak, lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmény, de képesek például az Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktória Pilsen. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal-sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy holnap visszatérünk erre az útra. Mindenki tudja, hogy igazából tényleg a cseh bajnokság azért az egyik legintenzívebb bajnokságok közé tartozik Európában, szóval az intenzitás az mindenképp ott lesz, az agresszivitás szintén ott lesz, ezt nem lehet, meg nem is akarjuk elkerülni, fel kell vennünk a kesztyűt, de én úgy gondolom, hogy Európában már sokszor megmutattuk azt, hogy képes vagyunk intenzíven, agresszíven játszani, és ezeken a kereketeken belül is jó minőséget és jó eredményt elérni.
1: Osváth Attila, a magyar válogatott és a Ferencváros jobb hátvédje szintén önbizalommal teli nyilatkozott Farkas Mártonnak.
3: Közelmúltban azért egy pár hetet távol voltál a csapattól, ugye a válogatott miatt. Múlt héten milyen volt visszaérkezni, milyen volt újra felvenni picit itt a fonalat a klubnál?
4: Jó volt visszaérkezni, nyilván a csapattársakhoz visszacsatlakozni a munkába. Teljesen rendben volt, előző héten volt még 2 szabad napom a válogatott után, utána csatlakoztam én csak a csapathoz csütörtökön, úgyhogy örültem, kicsit tudtam fújni, most már újult erővel, teljes erővel tudunk készülni.
3: A csehekkel mennyit, hogyan foglalkoztatok? Nyilván azért itt az elmúlt napokban zajlott már az ő feltérképezésük.
4: Igen, kielemezzük őket, videózunk, taktikailag felkészülünk az edzéseken is. Volt most 2 napunk felkészülni belőlük, ma is folytatjuk még az utolsó simítások, úgyhogy remélem, hogy holnapra teljesen készen leszünk, rendben leszünk, úgyhogy bízunk a legjobb eredménybe.
3: Ha már itt a taktikai felkészülést említed, mennyire erénye ez az idei Ferencvárosnak, mert akár az első főtáblás meccsen Celticnél is láthattuk azt, hogy taktikailag az ellenfél fölé tudtok rendre nőni, de így volt ez a selejtező sorozatban is.
4: Igen, egyetértek. Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte. de szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-be is ezzel nincs probléma, a helyzet kihasználással adnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
3: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pilsen is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
4: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőben is, meg a Celtic ellen is ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt. Fizikálisan, mentálisan, minden szempontból, taktikailag, ahogy mondtad, fejebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk, többiek ugyanúgy megcsinálták ebbe a 2-3 hétbe fizikális dolgokat is, felkészüljünk erre a mostani időszakra, a decemberig tartó időszakra, úgyhogy bízom benne, hogy rendben leszünk.
1: A csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádió is bekapcsolódik a közvetítésbe. Egy-egyes döntetlennel ért véget a labdarúgó MB2 második fordulójából elhalasztott Mezőkövesd Ajka összecsapás. Az Ajka maradt a hatodik, a Mezőkövesd pedig a hetedik a másodosztályú tabellán. A labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia hivatalos honlapján bejelentette, hogy Tóth Balázs veszi át a vezetőedzői munkát Lackó Zsolttól. A 46 éves Tóth Balázs futballozott Izlandon és Ománban, itthon a többi között a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Vasas játékosa is volt. A kazak Kajrat Almaty vár az MTK Budapest U19-es labdarúgó csapatára az UEFA ifjúsági liga második fordulójában. A magyar korosztályos bajnok csapat az Új Hidegkuti Nándor stadionban kezdi meg a második fordulót, október 28-án 18 órától. Az idegenbeli visszavágóra egy héttel később kerül majd sor. Három mérkőzésre eltiltották Szuhodovszki Somát, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest középpályását. Szuhodovszki egy elkésett becsúszás után rátaposott Papp Kristóf lábfejére szombaton, a Paksi FC otthonában 3-0-ra elveszített találkozó 87. percében, ezért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította. Négy mérkőzéses eltiltással sújtotta a Királyi Spanyol Labdarúgó Szövetség versenybizottsága Vinicius Juniort, a Real Madrid szélsőjét. A brazil labdarúgót a szombati Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután megrántotta ellenfele Nathan Saliba haját. Vinicius az eltiltás miatt kihagyja a Sevilla, a Barcelona, a Racing Santander és a Valencia elleni bajnoki meccseket, és csak a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Real Madridban. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizant. A találkozó krónikáját Cseszregi Balástól hallják.
0: Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém az idei Bajnokok Ligája kiírásában. Veszprém Partizán 38-28. Azoknak a játékosoknak adott szerepet a mérkőzés elején elsősorban támadásban Xavi Pascal, a Veszprém vezetőedzője, akik korábban kevesebbet kaptak, kevesebb játékpercet, de így is már 6-2-re ment a Veszprém. Igaz, nem nagyon tudtak mit kezdeni az osztrák beállóssal, Tobias Wagnerrel, aki a mérkőzés végéig 9 találatig jutott. Így aztán azért egy darabig szorossá tudta tenni a küzdelmet a vendég együttes, mert hogy még 4-5 gólról is felzárkózott az első félidőben legalábbis a Partizán. A Veszprém kapujában pedig parádézott Appelgren, úgyhogy nézzen csak egy 7 méteres erejéig lépett pályára. A szünetben 18-15 volt a hazai együttesnek. Jól kezdte a második játékrészt is a Veszprém, és elsősorban Pesmálbek Remiri góljaival, majd Martinovics találataival folyamatosan nőtt a veszprémi előny. Sok volt a hiba elsősorban a Partizán oldalán, és a második félidőre azért elfáradt Tobias Wagner. Az első félidő 7 gólja után a másodikban csak 2-szer volt eredményes, így aztán nem csoda, hogy folyamatosan nőtt a Veszprém előnye, és a papírformának megfelelően simán nyert Van Veszprém RK Partizán 38-28. A Veszprém is továbbra is magabiztosan vezeti a Bajnokok Ligája csoportját.
1: A Ferencváros női kézilabda csapata 11 góllal 37-26-ra győzte le idegenben a Szombathely együttesét az NB1 hatodik fordulójában. Simon Petra és Kluiber Katrin 7-7 góllal járult hozzá a sikerhez. Hazai győzelemmel kezdte Eurókupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A a DVTK a görög Panathinaikos ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nice ellen győzött 89-71-re. A DVTK csapatából a Hunina értékelt Maros Réti Ervinnek.
5: Így kell elkezdeni egy Európa Kupa csoportkört?
6: Fogalmaztatunk így is. Nyilván az Euroliga Áruligában nem kijutás vagy feljutás, az csalódott hangulatot okozott az öltözőbe, de utána rögtön meg is fogadtuk magunknak, hogy akkor az Európa Kupából fogjuk kihozni a maxot. Ez az első lépés volt, de nagyon remélem, hogy még nagyon sok lépés van ebbe a kupasorozatban.
5: Hogy érezted magad a pályán, és hogy láttad ezt a mérkőzést, mert kívülről azért megállapítható volt, hogy tudásban nagy a különbség a két csapat között a Diósgyőri Javára.
6: Az eleje kicsit ilyen hullámzó volt, annak nagyon örülök, hogy azért stabilan tudtuk tartani az előnyt, és nem, hogy is mondjam, adtuk át azt az előnyt, amiért megdolgoztunk. A védekezésünk alakul, a támadásunk alakul, nyilván folyamatban vagyunk mi is, de szerintem ez egy tök jó első mérkőzés volt.
5: Felvezető itt a csoportkörbe, és abban talán egyetérthetünk, hogy lesz ettől nehezebb mérkőzésetek, és erősebb ellenféllel is fogtok találkozni.
6: Biztos, nyilván nehéz kicsit még így felmérni a mezőnyt, majd meglátjuk a következő mérkőzés után, mik az erőviszonyok, de én úgy vagyok valahogy elég magabiztosan kell belemenni minden egyes mérkőzésbe. Azért a hazai pályánk nekünk nagyon erős hangulatban is, meg úgy unblock is, úgyhogy úgy gondolom, hogy minimum a hazai mérkőzésekre ilyen hangulatban, meg ilyen energetikával kell belemenni.
5: Kevés időtök volt közösen dolgozni, ugye elsősorban a VB szereplésetek miatt, de alakulgat, most már szépen formálódik a csapat? Így mérkőzések közben a heti munkával kiegészítve?
6: Igen, nyilván ez lassítja a folyamatot, mert más az, amikor egy csapat 4 hétig tud együtt készülni, de ez egy ilyen speciális helyzet. Nagyon remélem, hogy a játékosoknak elő fog még fordulni a karrierük során, hogy ilyen speciális helyzetbe kell lenniük, mert szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Nyilván megvan a nehézsége is, de alakulunk nyilván szépen lassan. Ez egy folyamat, meg a szezon végére kell összeérnie, de szerintem alakul, meg pozitívak vagyunk, úgyhogy a munka folyik minden nap, lépésről lépésre.
1: 4 mérkőzést rendeztek szerdán a Tipmix Pro női extraligában. 3-0-ra győzte le a MÁV előre a TFS-ét, a Kaposvár az Újonc Veszprémet, az UTE pedig a kupa döntős Nyíregyházát. Egyedül a Békés Csaba játszott szorosabb meccset Balatonfüreden, ahol a hazaiak játszmát is tudtak nyerni. Az Újpest Nyíregyháza összecsapásról Virányi Zsolt tudósít.
7: Az újpesti szurkolók tapsolhatják és kiegyenezhetik a női röplabdajátékosaikat, hiszen a női röplabda extraligában UTE Fátum Nyíregyháza 65 perc alatt 3-0, 25-14, 25-14, 2x20 perc alatt és 25 perces záró harmadik játszma 25-19. Mondhatni, hogy sima papírforma győzelem, mert a légiósokkal megerősített Lilafehér együttes sokkal esélyesebb is volt, sokkal jobban játszott. A játék minden ellenében, nyitásban, nyitásfogadásban rögtön határozott agresszív játék már a mérkőzés legelején 5-1-jel kezdődött az összecsapás. A Nyíregyháza edzője Pampuk Csaba időt kért, ez se segített, hiszen Akopova az orosz ütő is meghatározóan termelte a pontokat, mint ahogy aztán később a többi játékos is. Így például a cseh-kubai ütő Krúz, aki 11 ponttal fejezte be ezt a mérkőzést. Az Újpest szerb átlója Miljevic a legrutinosabb 12 ponttal, és gyűjtöttek a többiek is annyit, hogy ne legyen igazából kérdés, hogy ezt a meccset melyik csapat nyeri meg. Soha nem segített az időkérés, egyszer sem a Nyíregyházának az első két játszmában. Például a második játszmában hiába volt 6-5 nagyon szoros, utána egy 10-0-ás hazai roham, és 15-5-nél már minden eldőlt. Krúz, illetve még a hazaiak centere Ambrosio Melani szépen termelte a pontokat. Most nem Nacsa Pekárik Eszter a csapatkapitány volt a legeredményesebb, mint az első meccsen a bajnokságban, amikor itt a MÁV előre csapatát, a fehérváriakat győzte le 3-1-re az UTE. Még egyszer a végeredmény, a Szilágyi úti sporttelepen, a sportcsarnokban, a női röplabda extraligában, a bajnokságban Újpest Nyíregyháza sima 3-0, 2-16 éves is játszotta a Nyíregyházánál, de alapvetően ennek a Nyíregyházának össze kell még állnia, és egész biztos, hogy nem mondjuk a bajnoki aranyérem, vagy a bajnoki döntő lesz a cél.
1: A sportvilág végéhez értünk, ne felejtsék, hogy a holnap 21 órakor kezdődő Ferencváros Viktória Pilsen Európa Liga összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A mikrofonnál Olasz Gergőt hallottál. Jó éjszakát kívánok mindenkinek!
8: Ez volt a sportvilág. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Ferencváros lesz a témánk, főleg azért, mert van a stúdióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek.
11: Szia, köszönöm szépen, hogy
10: lesz miről beszélgetni. Például mondjuk kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öt fehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
11: Hát munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát hogyha belegondolsz, akkor elkezdtük július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupagyőztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor onnan tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban. Akkor azon is tudtottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse, ami azért lengyel ezüstérmeses kupagyőztes, tehát tudjuk, hogy milyen erős a lengyel bajnokság, és hát a playoffba végül pedig a Mószálával együtt felálló Trabzonspor, tehát azért ez egy elég erős sorozat volt.
10: Gyorsan tegyük hozzá, ez így 8 meccs, a Celticel együtt 9, ezt 7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereséggel abszolválta a csapat, az elmúlt mondjuk ugye ez a 8. kiírás, ugye, ami folytonos, hogy ott van a Ferencváros valamelyik főtáblán vagy alapszakaszban, ilyen selejtezőre nem volt példa.
11: Hát nem, még ilyen erősségűre se.
10: Hát, hogyha ja, igen, ezt megnézzük,
11: hogy ugye most már akkor a Celtickel együtt 9 meccset játszottunk, és azóta 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
10: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az ülőjúton, mert mintha nincs kőbevés vagy a Fradinak kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is, na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robbie Keane, ez külön-külön is megér néhány szót, de akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Mert ott hirtelen kellett sok jó döntést igen, hozni.
11: Ezek, amiket felsorolta, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
10: hát a bajnoki ezüst azért valamennyire
11: az
10: igen.
11: Elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonni a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzést, lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben. De ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
10: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelősség, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételdi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
11: Természetes, hogy voltak. Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptuk az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a bajnokok ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az előbb, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszba, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója, tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott, tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
10: Például a tokiói olimpián is.
11: Például a tokiói, vagy hát Rómába bronzérmes lett. A tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
10: Döntőben nem védett.
11: És nem játszott.
10: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem.
11: Igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amelyik VVK-t nyert, ami a mostani Európa Liga. Ugye akkor még a döntőbe vertük a Juventust. Most lesz lehetőségünk megjátszani, majd a Juventusra, de erről majd később beszélünk. Tehát jönnek-mennek játékosok, és nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor elengedünk, vagy idehozunk játékost. A Barna ugye nem fiatal játékos már, ezt mondhatjuk, és kapott egy olyan lehetőséget, ami neki alapvetően egy, én azt mondom, hogy szerintem egy utolsó nagy lehetősége volt. Financiálisan mindenféleképpen, ráadásul a klub is jól járt ezzel. Az Alexnek más a helyzete, mert az Alex egy fiatal srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor most nyilván itt a financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Hát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
10: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
11: Igen.
10: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek sokan, akik közül például Arzani éppen a Celtic ellen varázsolt itt a
11: Igen.
10: néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbély Balázs. Igen. Robi Kín távozása, ugye az nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, ahol egyébként elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, amiben ő tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
11: Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett dönthetett, hogy hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kért egy kis gondolkodást,

0: neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
1: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát nem, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni?
0: Nézd,
1: mert ugye bajnok lett a Győrre.
0: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten a realitásnál maradok kell játékosokat nézzünk, és ugyanez van az edzőkkel is. És Balázsnál nem ez döntött, hanem az döntött, hogy azt láttuk, hogy egy olyan játékrendszert játszik, olyan stílust játszik, olyan edzői kvalitásokkal rendelkezik, ami passzol a Ferencvároshoz. Ez nem volt számunkra meglepetés, hiszen, ahogy mondtad az előbb, ő a Ferencvárosból ment el. És azért, amikor az ember kap egy ajánlatot a Ferencvárostól, akkor elgondolkodik, még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy évente ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát ahogy mondtad már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
1: Azt hogyan élted meg? Ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon. Hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovic is ilyen volt, hát végül is Kín is ilyen volt. Ilyenkor jó az a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
0: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején. Tehát azért, amíg más csapatok pihenhetnek, legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
1: Ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Sissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, az viszonylag hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe. Raki rendet az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó.
0: Nagyságrendileg erről van szó, és hát, ha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
1: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
0: Tehát most ezt így hirtelen hát, megmondani, nagyjából, nem tudom, de igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy

0: pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említett, nem is tudom, a mostani beszélgetés előtt még kint, hogy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzőistáb, meg Borbély Balázs egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. És most már én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt hét évben bizonyítottuk, hogy ezt jól tesszük. Nekünk idén is az a célunk, hogy jó legyünk, hát az első liga fázis mérkőzés ugye magáért beszél, mert azért Glasgow-ban 3-1-re nyerni a Celtic ellen, az nem egy kis dicsőség. Főleg ez a meccs kinézett, és aki látta ezt a mérkőzést, ott nem nagyon voltak kérdőjelek. Olyannyira nem, hogy azt a meccs vége előtt már kezdett is kívülni a stadion, mert elindultak a Celtic szurkolók haza.
1: Hát mintha hája kenegetnék a vezérigazgatót,
0: ez az a pillanat. Ez egy nagyon nagy boldogság, igen. Tehát ezek olyan dolgok között, ugyanolyan, mint amit a Trabzon elleni kettős győzelem, tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítésre sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért megyünk a Milánhoz a San Siroba, meg jön a Juve, meg megyünk a Hoffenheim, meg sorolhatnám, jön a Viktoria Pilsen, tehát már jó ismerősünk. Nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, meg legalább akkor indulna a BL-be, a fradi meg az Európa Ligából is, ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a fradi tényleg szépen bement. A minden idők egyik legerősebb, hanem a leger. Talán a BL selejtezőben voltak ilyen erejű ellenfelek, de ott nem voltak párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, hanem legalább két alapszakaszos vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan, tehát ez és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk az lenne jó, nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha a legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy hogy az elmúlt 7 év ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában, tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, ez egy, azért a sport az egy a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzést teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Árzánit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az úgy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintora, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét amikor a Fradiban volt, akkor a Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám ma már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lóg ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát és egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan veszi, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát a kvalitásait...
1: Mert hogy magyar, az sem fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát ez...
1: Ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és tényleg meg is kérdezem, hogy van Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, egy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg februárban, vagy valamikor.
0: Hát végén neki egy komoly sérülése volt, de most már van vele a visszatérés.
1: Mert ő egy nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, mert ő is hát nagyon jó játékos. Egy borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok, Borbély Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagi Ádám. Hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni a helyüket a felnőtt csapatban, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiánról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, lehet legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezzel kell tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, az nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát utána Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadásra, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát igen. Úgy rakta Zaki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye a Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönben van most is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbély Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes, nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbély Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. és hogyha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem, de úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtból figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minél többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról. Ugye ebből Korru Máriusz, hát ő csángó magyar, de ő futballmagyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futballmagyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futballmagyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiba, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni belőle a Ferencvárosba és a bajnokságban, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robi Kint távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhattunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a szerencsejáték RT között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit olyan, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC Labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bér keretet azt csökkentjük az első csapat kereténél, és hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak hogy ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcse ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztálynak ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek, érkeznek játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzorai is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Nem megingott, még egyszer mondom.
1: De vált
0: tehát még most se tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: persze, ez egy, igen, meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az ajáró dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogy ha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom, akkor nem fogok amiatt idegeskedni. Mit idegeskedjek? Hát ez butaság lenne, nem? Akkor próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat kihozzuk, és én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó kollégáim vannak, nálunk különböző részlegek vannak, ugye hát ez egy cég, még egyszer mondom, egy komoly cég, és mindenki úgy alakította a dolgokat, ahogy azt mi szerettük volna látni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is, ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne presztízsben, nagyon jó lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt visszakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogy érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg talán.
1: De a konferencia ligához meg nagy pek, tehát az meg a, más, az meg a másik oldal.
0: Én azt se nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De a két kupa kb. Hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, csak igen, ezért.
0: Csak én ezt nem mondom.
1: Jó? Én mondom.
0: Köszönöm. És az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, tehát 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki. Tehát a média, a szurkolók, a senki nem örül. Így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már, tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja, ja, ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell, persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligában, és hogyha belegondoljuk, az Európa Ligában Ugye most 8. alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia,
0: egy BL, a többi minden Európa konferencia, Liga. És a többi az Európa Liga, jól emlékszem. És azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, vagy csak a playoff-ba megy, és onnan kell neki tovább jutnia.
1: Meg két vagy csapat az a BL selejtezőben.
0: Vagy elmegyünk, vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy oda jussunk. De ezeké mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a liga fázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 000 eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 000 eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdezte, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendek 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a liga fázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, vagy egyébként a Fradi
0: hát
1: miatt.
0: Hát a mi szereplésünk igen, miatt. Igen, tehát igen. Azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendigen 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben, oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektben összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletbe, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor akarjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánok Kikis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Tornaklub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy erről többet nem is tudok elmondani, mert nem tudok. Tehát igazából itt, ha több információra van szükség, akkor a Torna Klubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szólózzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na, akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon
0: mozog. Amikor ezt mondjuk, hogy itten teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként is, ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, és most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkör pál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszám pál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön, ez Alegerszeg elleni meccsre kijött, nem tudom, 7-8 ezer ember. Ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára
1: és
0: sok.
1: És neki is kapott a csapatot.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, meki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy kikap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó. Évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós városban?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert bosszant, nem kell mondani, hogy bosszant. Ez még bevétel tekintve,
0: hanem az egészet tekintve. Tehát, hogy tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a Schalke az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akinek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó szemet szúróan, hát, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy persze a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész-e október 27-én, nyilván mész, a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubató Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer, most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabda meccs, vagy egy vízilabda meccs, hogy sorolhatnám, vagy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően amennyire tudod, nem kell, hogy tud, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója. Tehát ez nagyjából ugye többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnöke, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanság, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is jó lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem? A világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk, ha egy év múlva beszélgetünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván ülőjüton úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát ez mindig benne van, megint nincs állításom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten, ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk a környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája liga fázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt, talán.
0: Hát ez mindig az adott szezon döntő, egyébként most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások vannak, az is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne adj Isten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbély Balázs.
0: Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. Aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét, szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló. Bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pált, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatóját hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli Zsolt zörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Mi tudja fotózni?

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Lehengerlő hajrával, hatalmasat küzdve döntetlen tért el a Szeged a Sporting ellen hazai pályán a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójában múlt szombaton. Holnap pedig már jön is a visszavágó. Lélektanilag is sokat jelent az első találkozó, melyen az utolsó percekben bravúros teljesítménnyel hozta vissza a mérkőzést a szegedi csapat. A 49. percben még 28-23-ra vezetett a Sporting, innen jöttek vissza Rosta Miklósék. A rendkívül izgalmas utolsó perceket elevenítjük most fel. A kommentátor Erdei Márk és Marosán György.
1: Kereken 4 perc van hátra, egyetlen egy góllal vezet már csak a Sporting. Úgy látszik, hogy kezdenek elfáradni, reméljük, hogy ez így lesz. Egyelőre nem nagyon cserélt Ricardo Costa mester, de nem is tud nagyon kit behozni. Eladja a labdát a Sporting, jöhet előre a Szeged. Már nem üres a kapuja a portugál együttesnek, de lehetne rohanni, mert lemaradt Kiko Costa. És van egy lövés, Magnus Abelvig Rőd! 32-32-nél utoléri a PIK Szeged az OTP-ban. PIK Szeged a Sportingot, egészen eszméletlen, amit az utóbbi 5 percben történt. Nem olyan régen még 4 gól volt a különbség, de visszajött a Szeged. 3,5 perc van a meccsből, 32-32. Hát én ezt nem láttam jönni ezelőtt 5 perccel. Ranquinho-nak is minden elismerésünk, bár nem örülünk az ő góljának. Szépen belőtte a bal szélről, a kapunak a rövid oldalát választotta, úgyhogy most megint az előny a portugáloknál. Azért kell támadni, hogy kiegyenlítsen a Szeged. Véletlenül sem szabad, hogy itt a végjátékban 2-vel elmenjen a Sporting. Ott van a labda most Horiánál középen, üres kapuval támadunk. Nem támadunk, mert Portner visszajön. Végül ezt beszélték meg ott a kispadnál. Fazekas teszi tovább Rőthöz, újra Fazekasnál van középen, eltolja a védőjét, Szilvát, de ezt nem veszik el a játékvezetők már, mint a labdát. Egy óriási gól Fazekas Mátétól, gondol egyet és ellövi test mellett. Edi Szilvára nem számított, mint ahogy a kapuval visszatérő Mohamed Ali sem. Úgyhogy újabb gól Fazekas Mátétól, ez szám szerint már a második gólja, megint döntetlen, 33-33, 2 perc, 15 másodperc van a végéig, és most már nem kockáztat a Sporting sem, ők sem támadnak üres kapuval. Gurri mellett ott van a két Costa, Martin, valamint Kiko. Kikónál van a labda, elviszi a mi 2-3-as védőnk között, és sajnos bepattintja a labdát, valahogy elfért Nikola Portner lábai között, úgyhogy az előny továbbra is a Sportingnál, ezt egyelőre nem akarják nekünk átadni, de elég az, hogyha majd az utolsó másodpercben vezet csak újra az OTP Bank PIK Szeged. Rődnél van középen a labda, aztán Horiához passzol, Fazekas Máté kapja most már meg középen, megint Rődnél a jobb oldalon, Fazekas középen cselez, aztán tovább passzolja Horiához, Horia pedig felugrik, és lő, és gólt lő! 1 perc, 20 másodperc a végéig, megint csak döntetlen, ki kell valahogy védekezni a következő Sporting támadást. 50 másodperc, hát kicsi az esély arra, hogy a Szeged megnyeri ezt a meccset, arra viszont van esély, hogy pontot szerezzen, ami azért bravúrnak bizonyulna, hiszen a Sporting már legyőzte a GOG-t, illetve a svéd bajnok Krisztiánstadot is a csoportkörben. Zúg a PIK Szeged, PIK Szeged, érzik a szurkolók is, hogy nagyon-nagyon kell a segítség, és 30 másodpercnél odalép a gombhoz Mikael Apelgrén, aztán vár még 2 másodpercet, és csak utána nyom rá a gombra. Egy góllal vezet a Sporting, 28 másodperc van hátra, szerintem passzív jelzés itt már nem nagyon várható. 28 másodperc van hátra, egyel vezette át a portugál bajnok a Sporting, az OTP-ban PIK Szeged otthonában, és a szegediek kezében van a labda. Az egész csarnok talpon van, majdnem telt ház itt a PIK arénában, és mindenki azért szorít, szurkol, hogy a Szeged valahogy kiegyenlítsen. Horiá kezében van a labda, aztán Fazekashoz passzol, nem hétaltozik a Szeged. Aztán most újra Horiá beúrik, és elpöttyinti szépen Ali lábai között, de még 12 másodperce van a Sportingnak, és nem nyomnak rá a gombra? 8 másodperc, na most nyom rá a gombra, Ricardo Costa mester, mintha nem tudta volna, hogy van még egy időkérése, 5 másodperc vagy 6 másodperc elment az ő kárukra, gyakorlatilag elment a levesbe, mondhatjuk nyugodtan. No de most 20 másodperc még az időkérésből, és 7 másodperc lesz arra a Sportingnak, hogy szerintem itt viszont egyértelműen 7-6-ba valahogy befejezzék az akciót.
2: Így van. Hát egy faltra szükség lesz. Nagy valószínűséggel itt átlövésből fog történni a befejezés, egy keresztjáték, egy leszorítás, egy kettős blokk a beállók részéről esetleg, és hát Costa. hozta már egy pár ilyen helyzetet, megoldott, szerintem ma is rávár ez a feladat.
1: Két darab Costa is van a pályán, úgyhogy ezzel nagy kockázatot nem válasz. Meglátjuk.
2: Francisco Costára gondoltam.
1: Na nézzük, ő kapja meg állítólag kapust a labdát, aki eladja Ajguri elől, nem sikerül megszerezni a labdát. Martin Costa lő, és a lövését megfogja Nicola Porter. Hát ezelőtt egy perccel nem tudott védeni, de most is egy nagyon-nagyon fontos pillanatban hárít. Én még nem merem kijelenteni, meg volt a két játékvezetői sípszó. Talán igen.

0: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cseréknek. És a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
1: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek, talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
0: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratul az egész csapatnak.
1: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól, az nem tűnik a legjobbnak, talán ezen kell első körben javítani majd.
0: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek. A kosztatások nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
1: Még egy utolsó kérdésem van, hogy ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag 4 irányítóval, 4 átlövővel, ez mennyire meglepő?
0: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
2: Nem telik el egy hét sem, és már ismét összecsap a két együttes. Én már a Lisszabonban, holnap este, magyar idő szerint 20:45. Rosta István korábbi válogatott kézilabdázó tekintett előre a visszavágóra, aki a hatékony védekezésben és a jó kapus teljesítményben látja a szegedi győzelem esélyeit.
3: Hát mindenképpen azt várom, hogy a Szeged hasonló jó játszon, mint az utolsó periódusban, amikor valóban -5 gólról tudott pontot menteni, az egyébként fantasztikus hangulatú Pikk Arénában. Nyilvánvalóan kint Lisszabonban azért ilyen támogatásra nem számíthat a szegedi együttes, de azt hiszem, hogy rengeteg tanulsága volt annak a mérkőzésnek, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok tartalék is maradt bent a Szegedbe, de hát azt is láttuk azért, a Sporting Lisszabon egy borzasztóan erős és egy borzasztóan jó csapat.
2: Mit lehet egyébként kezdeni a Szeged szempontjából a Sportingnak a játékával? Ugye ez a, nem tudom, hogy tekintezte erre a beálló nélküli játékra. Hogyan kell majd a Szegednek, milyen mentalitással, milyen taktikával kell majd kiállnia?
3: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy a jó cselező, illetve hát azért jó is átlövő Kosta füvérek mellett, ugye azért ott nagyon nagy hely van, illetve Salvador az a játékos, egy univerzál játékos, aki nem csak jól védekezik, mert nem csak jól dobja az üres kapus szituációkat, hanem ebbe a beálló nélküli játékba azért néha ő pont, aki beszalad beállóba az üres helyekre. Tehát azt hiszem, hogy pont a Szegednek volt azért egy hete erre felkészülni, bár nyilvánvalóan az edzésen azért nagyon nehéz modellezni, mondjuk, hogy a Kosta testvérek hogy mozognak, mert tényleg egészen elképesztő, amit ők művelnek. Én azt hiszem, hogy a védekezést még lehet feszesebbé tenni, illetve én azt hiszem, hogy a kapus teljesítménybe is lehet előlépni, hiszen amikor láttuk a Szegednek a jó periódusát, akkor a Portnernek volt egy-két szép védése. Idegenben rangadót nyerni, azt gondolom, hogy ilyen 10-15 védés alatt nem nagyon lehet. Tehát azt hiszem az első ilyen nagy kérdés lesz, hogy a szegedi kapusok képesek-e lesznek bravúra, de ehhez viszont meg kell egy jó védekezés Totóval, Mackosekkel az élén.
2: De akkor te ebben látod a fő javulni valót, meg akár a mérkőzés, a szegedi sikernek a kulcsát a védekezésben, meg a jó kapus teljesítményben?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez lehet a sikervezető út, és akkor ebből pedig az az indulás, amit mondjuk Sostarics, vagy éppen Frimmel, vagy Jelinics tud majd esetleg könnyű gólokra váltani. Tehát azt hiszem, hogy ha a rendezett védelem ellen kell támadni mind a két csapatnak, illetve a Sporting tudna esetleg, nagy Isten, gyors gólokat lőni, akkor az mindenképpen nagyon nagy nehézség lenne. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez lenne a célvezető út, hogyha egy nagyon-nagyon kemény, azt gondolom, hogy megfelelően agresszív, és abból egy támadó szellemű gyors lerohanásokat lehetne építeni. Támadásban pedig, ha kicsit átlátok,

0: oda is menni, akkor pedig a 7-6 a végén jól működött Totóval és Rostam Mikivel két válóba. Azt hiszem, hogy azzal picit meg tudták fogni a Sportinak a lendületét.
1: Ugye neked a szívedhez is közel állhat a Szeged, de nem erre akarok itt, nem erre akarok kitérni, csak inkább egy picit, ha már így a lelki vonatkozásra, hogy szerinted mennyit jelenthet valóban ez az utolsó pár perc, amit ott mutatott a Szeged az első mérkőzésen? Tényleg jelenthet ez pluszt?
0: Abszolút, abszolút egyértelműen válaszom egy hatalmas igen, hiszen mindig az utolsó élmények a legjobb élmények, és tényleg egy elveszettnek hit mérkőzés volt, és megmutatták a fiúk, hogy nagyon fáradtak voltak, hiszen azért az is látszik, hogy a csere lehetőség a sokkal szűkebb most a Szegedbe. Nagyon bíznak ugye most már a visszatérésbe, Kukicsba is, és Sandelnek a visszatérésébe is. Nem tudom, hogy most még kapnak-e szerepet kint Portugáliába, de nyilván nagyon sokat is hagytak ki. Na de visszatérve a szegedi meccsre, tehát az a mínusz 5-ről tényleg már reménytelen helyzetből, és megmutatták, hogy mekkora szívük van, és hogy mennyire jó kézilabdáznak. Ezután az edzésekre, meg szerintem most ki Portugáliába is a puttonyba, ez egy nagyon jó motiváció lesz. Ugyanakkor meg, ahogyan kezdtem is a riportot, az első 52 percből is kell tanulni, és azt is kell elemezni, de biztos vagyok benne, hogy a srácok azok mindent meg fognak tenni, és talán most van az első olyan mérkőzés ebben a sorozatban, amikor nem a Szeged az esélyes, hanem a Lisszabon, tehát egy picivel így is talán könnyebb lélekkel lehet majd játszani. Óriási bravúr lenne, és a továbbjutás szempontjából a szegedi pont szerzés nagyon fontos volt. Hát, ha meg idegenben tudnának pontot vagy pontokat szerezni, a kékfőrek azt gondolom, az meg egy óriási öröm lenne.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz Göbi!
3: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
2: A következő szűk fél órában vízilabda lesz majd a fő témánk, ezen belül is a Ferencváros férfi labda, vízilabda csapata, de kivételesen nem magyar bajnokság és BL, illetve nyilván ezeket is majd szóba hozzuk, hanem egy egészen különleges torna, mert hogy a Ferencváros csapata hétfőn elutazott Georgiába, Grúziába, és ha minden igaz, akkor a csapat vezetőedzője Nyéki Balázs itt van velünk most az adásban. Szervusz!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, igen, itt vagyok, jelentkezem Grúziából.
2: Amikor az M4 Sport közvetítette ugye a múlt heti Bajnokok Ligája meccseteket, nagyon magabiztosan nyertetek, én akkor ott arra figyeltem fel, hogy a meccset követő interjúban említetted, hogy hát majd azért a jövő hét és Batumi és sokkal nehezebb lesz, aztán elkezdtem kutakodni az egyik ilyen internetes eredmény követően, hogy milyen meccsek lesznek majd itt Batumiban, semmit nem találtam, aztán Göbölyös Gábor kollégám gyorsan segítségemre sietett, hogy egy egészen exkluzív tornára utaztatok ti el Grúziába, ahol többek között ott van a Prorekko, ott van a Novi Beograd, a Marseille, és még lehetne sorolni a csapatokat. Kicsit arról mesélj nekünk első körben, hogy hogyan jött ez a megkeresés, mert látszólag jól illeszkedik most egyébként a menetrendetekben.
4: Igen, majd ezen egyébként változtatunk, mert tervezek egy ilyen applikációt létrehozni, ami a vízilabdát egy kicsit jobban szolgálja, mert én is látom, hogy eléggé hiány szenved az információ közlésben, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, de amúgy egyébként meg nagyon örülök, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, még tavaly, amikor a Rekóval játszottunk április felé Olaszországban, akkor a Kemény Dénes hívott fel azzal a gondolattal, hogy ők őt megkeresték, a grúzok, és szeretnének egy ilyen szupertornát létrehozni. Utána a Varga Dénes, mint főszervező hívott, és természetesen két ilyen prominens személyiségnek azért nem lehetett nemet mondani. Úgyhogy nagyon örültem egyébként a megkeresésnek alapvetően, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy jó csapatokat tudjunk közösen készülni, edzőtáborozni, és játszani a BL meccsek előtt. Most ez valami hasonló lesz, de az is igaz, hogy elég komoly megterhelés lett, és az átlagosnál egy picit nagyobb energiákat kell majd mozgósítanunk, mert 4 nap alatt csütörtöktől 4 mérkőzést fogunk játszani, minden nap egyet. Kezdünk a Novi Beograddal, vagy utána játszunk a Dinamo Tbilisivel, pénteken a Marseille játszunk, és szombaton pedig helyosztó lesz, attól függően, hogy hol végzünk a csoportban. Úgyhogy ezek nagyon jó ellenfelek lesznek, mindenki játék lehetőséghez fog jutni, bizonyíthatnak is a játékosok, és nagy valószínűség, amikor elérkezünk a vége fele, ott vasárnap fel, akkor pedig ilyen extrém fáradtsági faktorban leszünk, amire egyébként majd már tudom, mit kell mondani a játékosoknak, és bízom benne, hogy majd valamennyire át is megy, mert a Telekom kupán ezt azért át tudtuk élni, hisz a Magyar Kupa után 1 nap pihenővel kezdődött a Telekom kupa, és végig az olimpiákosszal játszottunk edzőmérkőzéseket, és szombaton egy nagyon hasonló helyzetben voltunk, és 7-2-re vezetett az olimpiákhoz, felálltunk onnan, tehát van tapasztalatunk ezen a téren, minden esetre a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó szervezési torna lehet ez, nagyon jó gondolat, és azt meg mindig értékelni kell, hogyha a vízilabdát valaki promotálni szeretné, és foglalkoznak vele. Úgyhogy most ebben a pillanatban itt állunk, éppen most érkeztünk az Uszodába, és nem sokára kezdjük egyébként a közös edzőmérkőzést a Prorekkóval. Úgyhogy tulajdonképpen majdnem, hogy 5 mérkőzést játszunk ez alatt a torna alatt, amely biztos vagyunk benne, hogy fejlődés fog a játékunk, meg hogyha hibák vannak, azokat tovább tudjuk elemezni és javítani a leginkább a Panathinaikosz elleni BL meccsre, mert ugye az a következő majd.
3: Én arra lennék kíváncsi, hogy azért valamennyit már mondtál, hogy mindenki játék lehetőséget kap, meg csiszolni dolgokat, de azért ez egy elég különleges torna abból a szempontból, hogy azért gyakorlatilag az összdíjazás az megegyezik a teljes Bajnokok Ligája összdíjazásával, tehát gondolom cél az, hogy egy kicsit növeljétek a klub költségvetését. Ennek fényében mennyire fogsz kísérletezni akár új dolgokkal, vagy tényleg nem első számú cél az eredmény?
4: Nem feltétlenül első számú cél az eredmény, de ha már Kemény Dénesről beszéltünk, és az Olimpiákos meccsről, ugye kim volt azon a meccsen, és amikor hátrányból visszajöttünk és megfordítottunk, utána üzent egyet nekem, és azt mondta, és azt írta, hogy gratulál, meg nagyon jó volt, hogy visszajöttünk, és jó, hogy nem adunk erőt, meg lehetőséget más csapatoknak, hogy kibontakozzanak, és tulajdonképpen ezért volt fontos az a mérkőzés, hogy vissza tudtunk jönni, és meg tudtuk fordítani, mert azt gondolom, hogy ezen a tornán is ez az egyik fő gondolatunk, hogy nem fontos feltétlen, hogy megnyerjük, mert nincs következménye, ha nem nyerjük meg, de azért nem baj, hogyha erőt mutatunk, és azt az üzenetet küldjük mindenkinek, hogy mi mindenhol nyerni szeretnénk, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, plusz egyébként a Márszájá játszunk a Bajnokok Ligája csoport küzdelmei során, ami nyilván más lesz, de az se baj, hogyha az se lenne baj, hogyha meg tudnánk őket verni, és azért éreznék, hogy azért nem lenne egyszerű a Fradi ellen nyerni. Az persze egy plusz pikantériája az egész kupának, hogy pénzdíjazás is van, ami nyilván örülünk, hogyha a Ferencváros idei teljes költségvetésében belemegy majd, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy picit könnyebb legyen a saját életünk is az idei szezonban. Egyébként egyáltalán nem panaszkodott, meg nem is panaszkodnánk, sőt, kifejezetten szeretném jelezni, hogy meg is van az egész évre a költségvetésünk, és semmi problémánk nincsen. Úgyhogy ez csak egy ilyen plusz, amellett, hogy egyébként az utat is, és a szállást is fizetik a grúzok, úgyhogy ez egy ilyen teljes all-inclusive, amit kapunk, és azért ez tényleg ritkaság a vízilabdán belül.
3: Ezzel a tornával kapcsolatban egyébként az Európai Szövetség jóváhagyását adta? Nem volt ebből probléma? Más sportágban mondjuk gondolok itt, nem tudom, úszásra, amikor az ISL berobbant, ott rögtön kirobbant egy vita, hogy mi az, hogy a legjobb úszók mennek egy magánpénzdíjas versenyre. Itt volt bármiféle ilyesmi, vagy ez nem volt kérdés a vízilabda népszerűsítése miatt?
4: Hát vagy nem tudtunk róla, vagy ha volt, akkor akár valameddig eljutott, akkor azt ők letárgyalták. Felénk nem jutott el semmilyen panasz ez ügyben. Egyébként meg az volt az egyik összetétele, vagy fontos ilyen szervezési információ és kitétel, hogy a Bajnokok Ligáját leüsse a torna, és úgy próbálták betenni, hogy két héttel előtte, két héttel utána legyen, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy úgy ideális, hogy a két mérkőzés között van. Így mindenki eldönthette, aki meg volt hívva, hogy mennyire szolgálja a felkészülést, hogy mennyire lesz megterhelő. Abban biztos, hogy nagyon megterhelő lesz, de mondom, ha ilyen csapatokkal játszhatunk, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Arról nem is beszélve, hogyha pedig tényleg azt mondják mindig, hogy szeretnék népszerűsíteni a vízilabdát. Ha már ránk gondoltak, és ránk gondoltak először a Rekó mellett, akkor azt gondolom, hogy kötelességünk elvállalni ezt, és tényleg egy picit népszerűbbé tenni azzal, hogy jó mérkőzéseket játszunk, és talán majd aztán meglátjuk, hogy milyen sugárzás lesz Európa fele, vagy a világ fele, és akkor megláthatjuk azt is, hogy mennyire sikerül ez, és mennyire élvezhetik a nézők a YouTube csatornákon, vagy más média felületeken a mérkőzéseket.
2: Ezek szerint lesz élő közvetítés, majd valamilyen platformon, itt most utaltára, hogy akkor az interneten majd nyomon lehet majd követni a meccseket.
4: Igen, így is készültünk, tehát a mérkőzéseket mindig fölvesszük videóra, és most kifejezetten nem is hoztunk kamerát, mert előre megkaptuk az ígéretet, hogy egy médiaportálon keresztül biztos, hogy menni fog YouTube csatornán keresztül, de nagy valószínűség szerint még valahol máshol is. Úgyhogy azonnal, amint még a meccsnek meg is kapjuk a felvételeket, és ami ennél fontosabb, hogy a nézők élőbe követhetik. Ha pedig esetleg ingyenes, az pedig azt gondolom, hogy még extrább dolog, mert ugye a European Athletics rendezését, a Bajnokok Ligáját és az Európa Kupát, az pedig ugye mindig fizető csatornán keresztül kell nézni. Úgyhogy ha valaki ehhez hozzájut, és majd a linket nyilván nyilvánosságra hozzuk.
3: Ezt akartam, hogy igen, osszátok majd mindenképpen.
2: Minket érdekel.
4: Nektek személyesen küldöm, de köszönjük a nézőknek is.
2: Akkor adás után majd két e-mail címet természetesen adunk neked, de a viccet félretéve, én láttam néhány videót egyébként a közösségi oldalatokon, és volt egy egészen meglepő, hogy talán az első vagy a második grúziai edzésetek lehetett, voltak nézők, szurkoltak, együtt éltek úgymond a játékkal, ott ők magyarok voltak, vagy helyiek voltak, vagy, mert az egésznek volt egy nagyon jó hangulata, és látszott, hogy a vízben a srácok is élvezték.
4: Így van, nagyon jó vibe volt az egésznek, itt megjelentünk az uszodában, és láttuk, hogy úgy szivárognak be a helyi erők. Elsősorban azért fiatalokkal, de voltak természetesen középkorúak is benne a nézők között. És ahogy így vezényeltem a feladatokat, meg utána átértünk egy kicsit játékosabbra, egyszer csak így megszólaltak, elkezdtek tapsolni, óriási üdvrivalgás lett, ami tényleg szokatlan, és egy picit az ugrod be, amikor így a nagy topkluboknál, labdarúgásban, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, valahol megjelenik egy csapat egy edzésen, vagy igazolnak egy játékost, akkor óriási köszöntése van az egész csapatnak, meg a sztárjátékosoknak. És tényleg így is éreztük magunkat, nyilván nem azzal a létszámmal, mint a futballban, de edzésen nagyon szokatlan volt, és nagyon jó volt, és nagyon jól esett a játékosoknak, és ahogy így mentek utána a lövőgyakorlatok, ott is beletettek el, már nyilván a játékosok is élvezték, beletették egy-két extra dolgot, és utána mindig valamilyen vastag fogadta a sikeres megoldásokat. Úgyhogy nagyon, nagyon jó pofa volt, nagyon tetszett mindenkinek, és végén meg is köszöntük nekik, megtapsoltuk őket, mert tényleg ez is egy ilyen különleges élmény volt a vízilabdán belül.
3: Hozzájuk eljutott, hogy most nem tudom, fél órán belül kezdődik egy Fradi Reko ilyen kis összecsapás?
4: Ezt nem tudom.
3: Lézengenek már a nézők?
4: Nem, most érkeztünk meg, most a játékosok elkezdtek mobilizálni a prevenciós stábban, vagy a rehab stábban, de egyelőre még nincsen senki, persze bízom benne, hogy jönnek majd.
2: Az jutott eszembe, hogy így mesélte rá erről a nyílt edzésről, hogy alapesetben nálatok sosem szokott azzal gond lenni, hogy milyen a csapategység, de hogyha valami ezt még tovább tudja erősíteni, akkor az pont egy ilyen, nem tudom, 5-6-7-8 napos túra, ahol együtt vagytok, együtt mozogtok, meccseket játszik a csapat, tényleg gyakorlatilag 168 órát töltötök majdnem kis túlzással együtt. Edzői szempontból ezt nagyon jól a csapat javára is lehet fordítani ezt az időt.
4: Igen, ezt nagyon jól mondod, ez pontosan ez is volt egyébként a tervebben is, meg talán azt mondhatom, hogy az idei felkészülésben is, hisz azt is lehetett látni, hogy mentünk Szlovákiába, megrendeztük a Telekom kupát, ott nyilván azért Pesten voltunk, tehát nem volt úgy összetartás, de a szlovák túra alatt azért ugyanúgy 3-4 napig együtt voltunk, és ezeknek az is a célja kicsit, hogy összerázódjon a csapat, és az alapvetően is jó csapat kohéziót még tovább tudja erősíteni egy csapat. Bár egy nagyon picit óvatosabban bánnék ezzel, mert ha már erről beszélünk, akkor azt úgy megjegyezném, hogy az utóbbi időben nagyon divatos lett mindig azt mondani, hogy a játékosok nagyon szeretik egymást, nagyon jó csapat egységet alkotnak, és szinte az összes csapat lenyilatkozza. Egy példát mondanék, hogy a utánpótlás válogatottak mindegyike lenyilatkozta, hogy soha ilyen jó csapatban még nem játszott. Nagyon szeretik egymást, családként működnek együtt, emellett meg 6., 7., 8., 9-ek lettek. Amit csak azért mondok, hogy nem biztos, hogy ezek a extra dolgok ma már, hanem ezek inkább ilyen kötelező dolgok egy csapat életében, hogy milyen csapat egységben tudnak együtt dolgozni. Az extra dolgok azok inkább a vízben jönnek, a teljesítmények meg a hozzáállás. Ez már inkább azt gondolom, hogy egy alapnak kell lennie egy csapatsport életében.
3: Ugye a Ferencvárosnak elképesztően erős a kerete, ennek ellenére, vagy ezzel együtt láthattuk azért az elmúlt bajnoki fordulókban, hogy megint avattatok Bajnokok Ligája meccsen, fiatal újoncot, bajnokságban is. Nekik milyen szerep lehet majd a jövőben? Akár név szerint is, hogyha gondolod.
4: Persze, nyugodtan név szerint is. Nyilván a fiatalokkal egy picit óvatosabban bánok, mert egy-egy mérkőzés, egy-egy jó mérkőzés után nem jelenti azt, hogy egyenes a karrierjük, sőt, nagyon hosszú az út még odáig, hogy sikeresek legyenek. Inkább azt mondanám, hogy ez egy óriási lehetőség számukra, és egy olyan utat láthatnak maguk előtt, meg olyan példákat, amivel megváltoztathatja meg az egész mentalitásukat. Úgyhogy az egyik ilyen játékosunk, akit ugye fokozottan a csapat mellett tartunk, és teljes mértékben a felnőtt csapat tagjának tekintjük, bár az IFI-ben játszik továbbra is vasárnaponként az a Jámbor Csabi, ő utazik is ki, neki junior válogatott edzése volt hétfő kedden, természetesen oda elengedtük, mert ugye a Szívos Marci kérte, első edzése volt, én ezen nem szerettem volna emiatt, hogy kimaradjon, szokjon össze az új edzőjével, sok sikert kívánunk nekik, mert azt gondolom, hogy fontos az is, hogy szerepel majd a jövőben a magyar vízilabda, hogy az utánpótlás hogy tud szerepelni, és hogy tud visszajönni a legmagasabb szintre. Így utánunk jön, és holnap érkezik, a Dynamo Tbilisi ellen biztos, hogy játszani fog, úgyhogy játszhatjuk a fiatalokat, van még egy ilyen vele egykorú vagy egy évre fiatalabb játékos, a Cibók Belián, aki Szombathelyről érkezett hozzánk pár éve, és őt is felvettük a felnőtt és a délelőtti edzéseket velünk tölti, és most már azért egyre több mérkőzésen bemutatkozott. Mindig is terve volt a Fradinál, hogy építsük az utánpótlásunkat, és az utánpótlásból hozzuk fel a játékosokat a felnőttbe. Azt gondolom, hogy az is egy jó példa, hogy egy ilyen nagy csapatnál 5 saját nevelésű játékos játszik, az már egy elég magas szám. Azért azt gondolom, hogy ritka már a többi csapatnál, hogyha azért úgy szokták mondani, hogy nincs saját nevelésű játékosunk, azért ha benne lennék a komment szekcióban, biztos beleszólnék, de nem vagyok benne, ezért itt megteszem, hogy azért elmondom, hogy van 5 saját nevelésű játékosunk, amire büszkék is vagyunk, és azért ebből már 3-an vagy 4-en be is mutatkoztak a felnőtt válogatottba, úgyhogy ez is mindenképp egy kimagasló szám. Aztán bízunk benne, hogy válogatott szinten is olyan eredményeik lesznek, amire továbbiakban büszkék leszünk.
2: Azért annak van egy komoly üzenete egy fiatal számára, hogy nyugodtan menjen a válogatotthoz, egyébként utána pedig várunk, és gyere utánunk, és megszervezi a klub, hogy egy fiatal elmenjen egy ilyen tornára. Szóval, hogy ha én egy fiatal játékos lennék, akkor biztos, hogy ha valami motivál, akkor ez az út, ez biztos.
4: Hát ez így van. Ez előttük van ez a lehetőség, a példa, és azért azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy akik már többen is beépültek az elmúlt években, itt a lehetőség megvan, adott, azért az is egyértelmű, hogy a Ferencvárosnál az eredmények fontosak, ha már kérdezted a Batumi tornán az eredményt, itt is fontosak az eredmények, úgyhogy minden jól szeretnénk szerepelni. Itt nem csak kiveszünk valakit az utánpótlásból, vagy játszattatgatjuk, hanem igenis nyomás alá helyezzük itt a felnőtté válási ideje alatt, mert azt gondolom, hogy egy serdülő, meg egy ifi korosztálynál, és amikor vannak a final eight-ek, azok is izgalmas periódusok, de maga a nyomás az itt kezdődik, és itt kell elkezdeniük ezzel együtt élni, és megszokni, és ha jól tudják ezt kezelni, akkor meg sikeresnek lenni a jövőben. Úgyhogy bízunk is benne, hogy a Jámbor Csabi is egy ilyen karakterünk lesz. Szinte biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy nem is nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy a következő időszakban, legalábbis a 28-as olimpia után biztos, hogy a magyar válogatott egyik nagy erőssége lesz.
3: Ha már itt említetted az eredményességet, azért szerintem menjünk végig, hogy kikkel fogtok játszani ezen a tornán, és milyen nyilván győzelemre törtök, de azért lesz itt egy Eurókupa győztes Marseille, egy Novi Belgrád, egy Tbilisi, és akkor remélhetőleg még egy rekó összecsapás a végén.
4: Igen, holnap kezdünk a Novi Beograddal, az egy most már lassan azt mondható, hogy egy ilyen ikonikus párharc, azért játszottunk velük BL elődöntőt, BL döntőt, nagyon sokat találkoztunk Bajnokok Ligája csoportkörbe velük, és mindig pikáns mérkőzések voltak, nyilván átalakultak, de azt gondolom, hogy idén is nagyon jó játékerőt képviselnek, ugye van magyar játékos náluk a Mészáros Matyi is, de kifejezetten jó és extra játékosok is vannak, már olimpiai bajnokok, olimpiai bajnok is, és kimagasló szerb válogatott játékosok. Úgyhogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. A Dynamo Tbilisi ellen most azt nem mondanám, hogy könnyű meccs lesz, mert nyilván ugyanúgy energiákat kell majd beletenni, hogy papíron ez egy más szintet képvisel. Még amikor nagyon erős volt a Tbilisi, akkor sem a BL-nek a elitjébe tartozott, ebben a pillanatban meg, ha minden igaz, gyengült is, de ez se baj, mert mérkőzésnek is jó, plusz lesz 3-4 játékos a idősebbek közül, akik tudnak, most lesz nekik. Pénteken pedig játszunk a Marseille-el, ugye, aki ellen játszottunk már Bajnokok Ligája elődöntőt, tavaly megnyert az Európa kupát, és egyébként én személy szerint a BL 6 legjobb csapatával gondoltam őket tavaly is, meg idén is, úgyhogy biztos, hogy egy kemény ellenfél lesz. Aztán, hogyha minden jól alakul, az szinte biztos, hogy a Rekóval játszanánk a döntőt, mert a másik oldalon az egy kicsit könnyebbre sikerült, nem véletlen, hisz a helyi másik grúz csapat, az Ápoló, az úgy próbálta összetenni a csoportot, hogy ő nekik is legyen esélyük a pénzdíjazás végén valamilyen jó eredményt elérni, úgyhogy ott játszanak egy japán bajnokkal, meg játszanak a Hannoverrel, de azért a Hannovert meg tudjuk, hogy tud meglepetést okozni, úgyhogy nagy valószínűséggel, ha nagyon-nagyon jól menne minden, és pozitív van, veszük az akadályokat péntekig, akkor Rekóval játszanánk, bocsánat, pozitívan veszük az akadályokat szombatig, akkor Rekóval játszanánk vasárnap a döntőbe. Úgyhogy ez lenne a forgatókönyv. Az már más kérdés, hogy ott megint milyen eredmény születne. Mindegy, ez nagyon messze van még egyelőre ez a terv, hogy így haladunk.
2: Azt már láttuk azon a kis videón is, hogy milyen fogadtatás volt a csapatnak egy edzésen. Mekkora uszodában rendezik majd a tornát, és arról tudtok-e, hogy hát gondolom, hogy akkor itt most sokan lesznek, mert nem véletlenül investálnak ott ennyi eurót ebbe a tornába. Gondolom, hogy ennek megfelelően próbálnak majd a körítésre is figyelni. Erről tudtok-e bármit, vagy akár Varga Dénes, vagy Kemény Dénes bármit elárult-e?
4: A Dumival még nem találkoztunk, elvileg szerintem, ha minden igaz, holnap fogunk, vagy még talán a mai edzésen találkozni, és akkor majd erről felvilágosít minket. Amit úgy alapvetően és általánosságban a grúzokról kell tudni, hogy bármilyen sportesemény van, azt nagyon szeretik, nagyon élvezik, és tényleg nagy létszámú közönség előtt játsszák le a Bajnokok Ligájában, amikor nagyon magabiztosan nyertünk ellenük a Dinamo Tbilisi ellen, akkor is mindig telt ház előtt játszottunk, és jó hangulatú meccseket játszottunk. Úgyhogy valami ilyesmire számítok most is, amit magáról az úszodáról, az infrastruktúráról kell tudni, hogy egy új úszoda, de ez a régi, klasszikus oroszos vagy szovjetuniós stílusban épült, nagyon magas épület, óriási beltérrel, egy oldalon lelátó, a másik oldalon lett fal, és egy nagyon szép új úszoda egyébként, de az a tipikus olyan úszoda, ahol akár korábban Volgográdban, vagy Csehovban lehetett játszani, óriási épület, nagyon nagy beltérrel és egyoldalú lelátóval. Ezt ha megterítik, akkor egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, nagyon jó hangulatú mérkőzések lesznek a napok folyamán.
2: Hát akkor mi jó hangulatú meccseket kívánunk, és hát akkor mondjuk 4+1 FTC győzelmet, a plusz 1 az a maira vonatkozik, de talán az se baj, ha majd picit altattok. Sok sikert kívánunk nektek majd ezen a tornán, és nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy szépen a rendelkezésünk rátál.
4: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
3: Köszönjük, szia.
2: Az elmúlt, hát bő 20 percben Nyéki Balázsra beszélgettünk a Ferencváros, az FTC Telekom Waterpolo vezetőedzőjével. Hát egy nem akármilyen tornára utaztak el, és egyébként nyilván az nem titok, mi mind a ketten nagyon szeretjük a vízilabdát, és nagyon ritka az ilyen alkalom. Emlékeim szerint tavaly szeptemberben volt egy olyan New York-i gálameccs, amikor a Rekó és a Ferencváros játszott egymással, de hogy alapesetben van a bajnokság, van a nemzetközi kupa, és ennyi, meg hát persze a válogatott tornák, de hogy ilyen kaliberű rendezvények nem igazán vannak, sőt, mint a Telekom Kupa volt most Budapesten, az is egy ritka dolog.
3: Így van, és ráadásul nem csak a vízilabdával, tehát idefele jött, én pont azon agyaltam, hogy melyik sportban van olyan, hogy a világ, nem tudom, 6 legjobb csapatából 4-et szezon közben.
2: Na igen, tehát mondjuk nem egy felkészülési időszak.
3: Két Bajnokok Ligája forduló között összerántanak egy 4 napra, 5 napra, és azt mondják, hogy tessék, játszatok itt nagyon sok pénzért. Nem tudok ilyet, tehát hogy még a kézilabdában volt ugye most a klubvilágbajnokság, de az is a Nemzetközi Szövetségnek az ügye, vagy a szervezése, abszolút, abszolút. Ez meg tényleg, tehát itt egy meg is jelent a www.hu-n egy cikk Varga Dénessel, ahol elmondta, hogy gyakorlatilag egy helyi vállalkozó, aki a legnagyobb, nem tudom, zöld energia befektető egész
2: de korábbi vízilabdás.
3: Van kötődése, ő nem is az, hogy ő találta ki, hanem ő a mecénása ennek a tornának. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azért a Bajnokok Ligájáról is elmondható, hogy mondjuk van az a 6 csapat, amelyiknek potenciálisan esélye van bejutni a legjobb 4 közé. Azért mondjuk ők az egész szezonban, ha nem számítjuk a Final Four-t, akkor mondjuk 2 vagy 3 igazán éles meccset játszanak a BL-be, ami mondjuk dönthet a Final Four-ba jutásról, vagy akár a kiesésről. Itt meg 4 nap alatt gyakorlatilag még egyszer játszhatsz ennyit, 2 vagy 3 nagyon-nagyon éles meccset, Ugye Balázs is elmondta, hogy amikor Tbilisi az nem feltétlenül az, de egyébként a sorozat terhelésben, ha egy könnyű meccset rakunk be, akkor is azért az terhelés, tehát elég sokat ki tud venni a játékosokból.
2: Illetve itt van a Marseille, amely egyébként csoport ellenfél a Bajnokok Ligájában, tehát van egy ilyen
3: abszolút,
2: pozitív igen. hozadéka is, hogy egymást fel tehát lehet térképezni.
3: Én abban bízom, hogy ez egyrészt nem egy egyszeri alkalom lesz, amennyire mondjuk Varga Dénesnek lehet hinni, ez egy hosszú távú kezdeményezés.
2: És tényleg legyen így.
3: És legyen így, és szerintem más sportágokban is labdarúgást nyilván vegyük le, mert ott tényleg daráló, amit a legjobbak nyomnak egész évben.
2: Egyébként is lehetetlen egy ilyennek a megszervezése.
3: Egy kézilabdába, röplabdába, akár még a kosárlabdába is, de nyilván mondjuk ott az Euróliga az egy elég magas színvonal, el tudok képzelni ilyen 3-4 napos szuper tornákat a legjobbak között, mert az biztos, hogy megtelnének rá a csarnokok. Nyilván most a vízilabdában nem tudom, hogy Georgiában mennyire sikerüljük fel megnyomni ezt a dolgot, de azért egy Fradi Pro Recco-ra szerintem biztos, hogy sikerül majd megtölteni a csarnokot.
2: Hát, hogyha a másik csapat, az az A-sport nevezető, mondjuk elcsípi a csoportban a második helyet, és közvetlen a...
3: Egy bronzmesse, igen.
2: Akkor lehet.
3: És ez volt a cél, amennyire hallottuk.
2: Igen, abszolút.
3: A véletlenszerű sorsolásnál.
2: Még akár össze is jöhet. Nagyon kevés időnk van hátra. Egy dologról beszéljünk még, Nyéki Balázs is elrejtette az interjúban, hogy Szívós Márton kérte, hogy a fiatal játékos ott legyen, mert hogy már lassan egy hetes hír, hogy Szívós Márton lett a Magyar Úszas Szövetségi Kapitány, ami szerintem egy elképesztően jó dolog, mert látjuk, hogy a Honvédnál milyen munkát végez. A szövetség oldalán nyilatkozott, és engem nagyon megragadott egy fél mondat. Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés, és akkor itt jön ez a félmondat, én ezt az egészet szolgálatnak tekintem. Ez annyira Szívós Márton nekem, hogy ő tényleg azt látja ebben, hogy ez egy igazi küldetés, mert hogy ez az ember élhal a vízilabdájra, és szeretne visszaadni valamit, amit a Honvédnál már elkezdett. Szerintem egy teli találat az ő kinevezése, függetlenül még azt se tűk, hogy milyen eredményei vannak, mert most
3: kezdték a munkát. Én is így érzem, engem az lepett meg, hogy őt meglepte a felkérés. De tényleg, tehát én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy most, de az biztos volt szerintem az elmúlt években elvégzett munka alapján.
2: Hogy egyszer majd valamilyen
3: egyszer
2: felkérés
3: valahol,
2: érkezik.
3: Vagy korosztályban, vagy akár majd valamikor egyszer felnőtt szinten, ő biztos, hogy fog a nemzeti csapatnál dolgozni, és szerintem, ha mondhatjuk így kezdésnek, egy U20-as válogatott, azt nem tökéletes terep, mert azért, hogyha valaki nézi a közvetítéseket, nem biztos, hogy tudnék jobb szakembert mondani, aki a fiatalok nyelvén ért, hát az biztos, hogy Szívós Márton, tehát egy ilyen, nem tudom, highlightot érdemes megnézni az ő beszólásaiból, azt sokat, szerintem csak a fiatalok értenek belőle. Úgyhogy én
2: de célba ér.
3: Abszolút célba ér, és szerintem, ahogy te is fogalmaztál, tökéletes teli találat, azt gondolom, de várjuk meg az eredményeket.
2: Igen, nyilván, és ugye itt azért nevelésről
3: de
2: is beszélünk.
3: De amennyire halljuk, azért valószínűleg elég erős garnitúrával dolgozhat. Hát ha valaki a Ferencváros felnőtt csapatába oda tud érni rendszeresen, 19 évesen, azt szerintem nem lehet egy rossz alapanyag.
2: Hát sok sikert kívánunk Szívós Mártonnak ehhez a feladathoz is, ehhez a munkához is, hogy ő fogalmazott szolgálatnak tekinti, mi pedig hát hálásak vagyunk, hogy így is szolgálja a magyar vízilabdasportot. A mai vízösszeköttetése viszont gyakorlatilag ezzel most véget is ért. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az adásban, és kicsit belepillanthattunk, hogy milyen tornára is készül a Ferencváros férfi vízilabda csapata, és ahogy Nyéki Balázs említette, lehet majd követni a találkozót az internet segítségével. Az első mérkőzést magyar idő szerint holnap délután 4 órakor, tehát 16 órakor a Novi Beograddal játssza majd az FTC Telekom csapata, aztán jön a Dinamo Tbilisi, szintén 4 órakor pénteken, szombaton 4-kor a Marseille, és hát remények szerint vasárnap a Pro Recco elleni finálé. Kedves hallgatóink, a víz összeköt adását hallottak, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat birkózással kezdjük, hiszen itt van már velem a stúdióban Bácsi Péter, világ- és Európa-bajnok korábbi birkózó, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Hát, hogy mondtam is itt a felvezetőben, azért most már, hát bő egy hét van hátra a felnőtt világbajnokságig, illetve az U23-asok ugye már hétfővel elkezdték a világbajnokságot Las Vegasban. Majd róluk is kérdeznélek, mert azért a hajnal folyamán voltak szép eredményeink, róluk is érdemes lesz beszélgetni, de kezdjük a felnőttekkel, ugye meg volt már a csapatkijelölés szeptemberben, 13 fővel utaztok majd Kazaksztánba. Mennyire volt nehéz kijelölni ezt a csapatot? Hol tart most a válogatott a felkészüléssel?
3: Hát nyilván most már azért közel vagyunk a világbajnoksághoz, úgyhogy abszolút az élesítés van. Ez idáig egészen, hogy a múlt hétig az U23-asok és a felnőttek együtt készültek, és hát ugye a két világversenynek a közelsége azért nagyban befolyásolt, vagy jelentősen befolyásolt ugye a csapat összetételt, hiszen vannak olyan fiatal versenyzőink, akik most éppen Las Vegasban küzdenek az érmekért, meg a minél szebb eredményekért. Értelemszerűen ők közel 10 nap van a két világverseny között, ők nem fognak elutazni Asztanába a felnőtt világbajnokságra, ezért egy kicsit meg kellett osztanunk úgymond a csapatot, de összességében úgymond a szokásos metódus szerint, hogy a válogató versenyek, nemzetközi versenyek alapján lett összeállítva a csapat. Én azt gondolom, hogy jó csapattal, erős csapattal tudunk menni, hiszen majdnem azt mondom, szinte ugyanaz a csapat tavaly több érmet és érmes pontot szerző helyezést tudott szerezni. Én bízom benne, hogy közel hasonló szereplés, bár azért van egy nagy hiányzónk, ugye Losonci Dávid nevé személyében, aki talán a jelenleg a legnagyobb név a csapatban. Ő most még ugye most ért vissza a sérüléséből, viszont nagyon jó hír az, hogy jó úton halad, és egyre jobb formában van, úgyhogy nyilván itt előttünk az olimpiai kvalifikáció, ez a világbajnokság is már azért részben annak a jegyében zajlik.
2: Ugye ez a világbajnokság eredetileg szeptemberben lett volna, aztán ugye Bahreinben rendezték volna, és a meleg miatt tolták inkább októberre, majd kiderült, hogy ugye a közel-keleti helyzet miatt át kell rakni Kazaksztánba. Srácokkal, amikor beszélgettem, ők mondták, hogy ennek van pozitív és negatív hozadéka is, nyáron azért kaptak picivel több pihenőt, ennek folytán, hogy ugye csúszott a világbajnokság, viszont mivel jövő évben már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, majd a világbajnokság után valószínűleg kevesebb pihenőjük lesz, mert el kell kezdeni az alapozást. Szóval ilyen szempontból mennyire kellett változtatni a munkát így évközben, menet közben?
3: Hát egészen biztosan sajnos kevesebb pihenőjük lesz. Én is jobban örültem volna, hogyha maradt volna az eredeti menetrend. Nyilván ez így alakult, ehhez kell alkalmazkodnunk. Én azt gondolom, hogy így is azért lesz idejük egy kicsit pihenni, de mint mondtam, most már tényleg arról szól az egész, hogy most már mindenkinek egy kicsit át kell állítani az agyát, át kell, természetesen alakítunk a programokat, áttettük a pihenőket, de mivel tudjuk jó, hogy a jövő év egy nagyon-nagyon sűrű év lesz, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elkezdtük a ráhangolódást ezzel a felkészüléssel. Az biztos, hogy hosszú idő vár a fiúkra, hiszen nagyjából egy két hét ami lesz pihenő, ami szokásos szerint azért általában inkább egy 4 hét szokott lenni egy világverseny után, viszont alapozni kell, meg mindenképp kell, hiszen az a magyar birkózásnak mindig az egyik erőssége volt, hogy egy nagyon erős alapozást csináltunk, és úgy fordultunk rá a következő versenyszezonra, úgyhogy most jelenleg ez a felállás. Nyilván most a legfontosabb az, hogy a világbajnokságon jól szerepeljenek a versenyzőink.
2: Mindjárt rátérünk a szereplőkre, de viszont te is említetted a hiányzót, ugye Losonci Dávidot, ő ugye 87 kg-ban versenyzett, és hát egy visszatért már, szőnyegre lépett már, ugye a Porecsivel a már kupát meg is nyerte, szóval egy fantasztikus visszatérést tudott produkálni. Miért született az a döntés, hogy a VB-n nem indul? Azért még kell vigyázni a térdére, ugye keresztszalag szakadása volt sajnos neki a tavalyi évben, vagy azért én kisebb versenyekkel szeretném még visszaépíteni magát így a nemzetközi mezőnybe?
3: Így van, hát azt gondolom, hogy nem egy világbajnokság a legideálisabb a visszatérése, valóban volt már egy verseny, azért egy világbajnokság előtt kell több verseny, és itt valóban nagyon jól szerepelt, de azért viszonylag kevesebb meccse volt, és nem tudjuk, hogy mondjuk 4-5 meccses terhelést hogy bírna a térde, és egyértelmű, hogy neki a jövő év, illetve az azt következő olimpiai év lesz a legfontosabb. Nem szeretünk volna kockáztatni. Szerencsére azért ebben a súlycsoportban azt gondolom, hogy hazai szinten is jól állunk, hiszen ott van Szilvási Erik, Takács István, és hát a VB indul Lévai Tamás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most jobb, hogy így csináltuk. Nyilván a Dávidban ég a vágy, és ő azonnal állt volna a bevetésre készen. De nekünk meg az a legfontosabb tényleg, hogy ő a jövő évtől kezdve 100%-os legyen, és abban nem fér az, hogy akár egy kisebb sérülést is összeszedjen. Most tudjuk jól, hogy ez egy keresztszarak sérülés, azért egy hosszabb időt vesz igénybe, annak viszont nagyon örülünk, és ez nyilván elsősorban a Dávidnak a profi mentalitásának köszönhető, hogy tényleg úgy állt hozzá, és ennyi adat tudott olyan szintre följönni, hogy most megint gyakorlatilag vissza tudott jönni a nemzetközi élmezőnybe, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt okosan kell csinálni, és nem szabad csak, hogy a hébe elvigye.
2: És hát ezt a társak is mesélték, hogy a legtöbb edzőtáborban is ott volt és segítette a társakat a felkészülésben, úgyhogy le a kalappal előtte ilyen szempontból is. De akkor beszéljünk ugye a világbajnoki résztvevőkről, és engedd meg, hogy akkor így felsoroljam a neveket, és ugye nőknél indult Dollák Tamara 57 kg-ban, Bognár Erika 59 kg-ban, Szabados Noémi a 68 kg-osok között, kötött fogásban 6 résztvevőnk lesz, Vánca István 72 kg-ban, Fritz Róbert 77 kg-ban, Lévai Zoltán 82 kg-ban, Lévai Tamás 87 kg-ban, Szőke Alex 97 kg, Vitek Dárius 130 kg-ban, még a szabadfogás szakákban ugye 4 résztvevőnk van, Muszukája Viszmail 70 kg-ban, Kuramagomadov Murad 74 kg-ban, Végrihárt 97 kg-ban és Bajcajev Vladislav 125 kg-ban. Mindig nagyon óvatosan fogalmaztok, és te is mondtad itt a bevezetésben is, illetve korábban is olvastam egy nyilatkozatodat, hogy azért két éremre számítasz. Ez minek köszönhető? Tényleg az óvatos fogalmazások, vagy azért birkózásban is a nemzetközi mezőny annyira összeért, hogy megjósolhatatlan, hogy kivégezhet az élen?
3: Nagyon nehéz megjósolni. Tényleg nagyon erős a nemzetközi mezőny. Az mindenképp azt gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ott is nagyon sok első számú kiemeltünk volt az idejében, és egyébként a kötött fogásban van 4 első számú kiemeltünk is, az első helyről várják a világbajnokságot. Ettől függetlenül abból messze menő következtetést nem lehet levonni. Mindenképp egy pozitívum lehet, és talán a jövőben még nagyobb szerepe lesz majd ennek a kiemelésnek. De ettől függetlenül az, hogy valaki most kiemelt, vagy nem kiemelt, abból a nem nagyon lehet legszemenő következtetést levonni, hogy a végén ki hol fog végezni. És hát nyilván azért, mint mondtam, van egy nagy hiányzónk is a Dávid személyében, aki azt gondolom, hogy akár az egyik éremesésünk lehetne. Tavaly ugye nagyjából úgy hasonló csapattal tudtunk 2 érmet szerezni, akkor volt még több 5. helyezésünk is. Én azért bízom benne, hogy akár most ezt megközelíthetjük. Túl merész lenne azt gondolni, hogy mondjuk esetleg túlszárnyaljuk a tavalyi évet, és hát ugye, mint mondtam, az U3-as világbajnokság is azért közbeszól, hiszen fiatal tehetséges versenyzők nem tudnak ott lenni most a felnőtt világbajnokságon, bár azt gondolom nem is ők lennének az első számú éremesélyesek, de mindenképp akár neki is egy jó tapasztalatszerzés lett volna. Én azt gondolom, hogy ezt az 1-2 érmet tudjuk hozni, az most a realitásnak megfelelő teljesítmény lenne.
2: Aztán, hogyha túlszárják a fiúk, lányok, akkor annak meg csak örülünk természetesen. De akkor, ahogy te is említetted, ugye 4 magyar kiemelt, ez birkózásban tényleg mennyire számít előnynek, mennyire lehet így elkerülni akár a nehezebb ellenfeleket. Szőke Alex, amikor bent volt nálam a budapesti ranking verseny után, mondta, hogy neki mindig kritikus az első mérkőzés, hogyha azon túl van, akkor már bárki jöhet. Szóval mit jelentett mondjuk a kiemeltség?
3: Alapvetően egyébként általában azt mondom, hogy ez pozitívum, hiszen várhatóan egy meccsel kevesebbet kell nekik birkózni, mint sok más versenyzőnek, ez önmagában azért már egy sorozat terhelésnél egy komoly előnyt jelentett, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a legnagyobb ellenfelét mondjuk elkerüli valaki, hiszen a kiemelésben nem biztos, hogy pont a második a legnagyobb ellenfele, és hát mondtam, azért nem teljesen reális a kép, hogy mondjuk az első 8-a a legjobb 8-a világ mezőnyében. Ettől függetlenül mindenképp van pozitív hatása, de sokszor már indul azért a taktikázás is, ezért mondtam, hogy a jövő még nagyobb lesz majd ennek a szerepe, hogy éppenséggel lehet, hogy valaki nem akarja megnyerni a világranglistát, vagy nem akar az első helyen kiemelt lenni, mert el akar kerülni valakit. Tehát, hogy itt majd a taktikának is bejön majd a nagy szerepe, és ennek hatványozottan igaz lesz majd a jövő évre, hiszen ott az, hogy ki indul, melyik versenyen indulnak, hány versenyzővel indulnak, tehát hogy egy teljesen újfajta kvalifikációs rendszer lesz, ott talán nagyobb jelentőséggel fog bírni ez a kiemelés is.
2: Ti mennyire taktikáztok ilyen szempontból? Gondolom már azért láttátok a nevezéseket, a nemzetközi mezőny mennyire lesz erős?
3: nagyon erős lesz. Nekem a személyes véleményem ezzel a taktikázással kapcsolatban azért, hogyha túl taktikáz az ember, azért sokszor az pont a visszájára tud elsülni. Én azt gondolom a legfontosabb, főleg olyan versenyzőknek, akik tudnak birkozni, azoknak az a legfontosabb, hogy birkozzanak, és kihozzák magukból a legjobbat, és akkor jöhet bárki. Tehát én nem vagyok a túl taktikázásnak a híve, nyilván azért nem dőljük a homokba a fejünket, és nem mondom azt, hogy nem nézzük és nem számolgatunk, hiszen múltkor az előző olimpiai ciklusban is, ugye a kvalifikációban számoltunk, hogy hogy tudna, vagy melyik versenyre kell még elmenni, vagy kihagyni, mert nem mondom, nem mindig az előkelőbb hely a jobb pozíció.
2: Hogy mondta te is, az a kvalifikáció most megváltozik. Ha jól tudom, akkor a világbajnokságról most nem 5, hanem 4 hely fog kvalifikálni, és a világranglistáról is be lehet jutni. Ilyen szempontból ez mennyit változott, vagy mennyire nehezíti, vagy könnyíti meg a dolgotokat?
3: Igen, ez a világranglistáról a kijutás, ez korábban nem volt. Ugye a világbajnokságról az első 5 helyezett jutott ki, úgyhogy a 2/5 ugye összebírkozott a végén. Most ugye csak éremmel lehet, mert ugye 2 bronzérmes van, tehát csak éremmel lehet kijutni, ez önmagában azt gondolom, hogy ahhoz ezért kell egy bravúr, és lesz egy olyan világranglista, amit, mint mondtam, korábban nem volt. Viszont ezeken a ranglista versenyeken pedig nemzetenként 2 indulhat, tehát megkockáztatom, sőt azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük, hogy sokszor nehezebb lesz akár, mint egy világbajnokságot odaérni a mezőny elejére, úgyhogy ezért is kell átgondolni, hogy ki milyen versenyen indul. Nem biztos, hogy mindenkinek az lesz a legfontosabb, hogy minden egyes ilyen kvótaszerző versenyre elmenjen, hanem célzottan egy-egy kijelölt versenyre, úgyhogy ez már úgymond a taktika része. Nyilván akár itt az említett Losonczy Dávidnál is fontos az, aki például mondjuk képes arra, hogy akár világbajnoki címet is szerezzen, nála nem biztos az, hogy az kell, hogy hétről hétre mindig csúcsformába tartani, hiszen abban benne van azért a sérülés veszélye is, és ez csak most a Dávid esetben, nyilván a többieknél is fel kell állítani egy megfelelő taktikát, és akkor meglátjuk, hogy kit, hogy fogunk versenyeztetni majd a jövő évben.
2: Igen, mert ahhoz képest, hogy mennyire erős csapatunk van nekünk is, sajnos a srácok azért bajlottak sérülésekkel, meg különböző problémákkal az elmúlt években, úgyhogy remélhetőleg ez már az olimpiáig azért nem fog megtörténni. De akkor menjünk végig így a szakágokon, így a világbajnokság szempontjából. Ugye remélem nem sértődnek meg a szabadfogásban versenyzők, hogy azt mondom, hogy a kötött fogásban vannak azért a legnagyobb éremesélyeink, vagy a legnagyobb esélyeink. Vánca István 72 kilós súlycsoport világranglista vezetője. Nálam hogy látod, mi az a szakmai előrelépés, amelynek köszönhetően most itt tart, vagy világranglista vezető?
3: Annyit pontosítanék, hogy nem ő a ranglista vezető egyébként, csak aki vezeti a ranglistát, ugye 77 kilóba fog indulni a világbajnokságon, tehát ő úgymond második helyzetként lesz első számú kiemelt. Nálam mindig egy ilyen kritikus pont ez a súlycsoport, hiszen ugye tudjuk, hogy az olimpiai súlycsoport a 72 kiló, és a jövőben neki döntenie kell, és jelenállás szerint az az álláspont, hogy ő le fog fogyni egyébként 67 kilóra. De mindenképp azért egy fontos állomás, és én nagyon bízom benne, hogy a végén akár ott lehet az éremszerző pozícióba. Ezt ugye azért azt gondolom a világranglista helyezése is alátámasztja, és azt gondolom, hogy nagyon tehetséges, nagyon képzett birkozóról beszélünk, hogyha összejön neki nála, mentálisan van a legnagyobb teher rajta talán, és hogyha ezzel meg tud birkozni, akkor azt gondolom, hogy van esélye arra, hogy akár a dobogó közelébe ott legyen, vagy akár dobogóra is álljon.
2: Igen, ez nagyon érdekes ez a súlycsoportváltás, mert ugye a világbajnokságon vannak olyan súlycsoportok, ami viszont az olimpiai programban nincs benne, ez mennyiben nehezítheti meg a felkészülés, hogy mennyi idő átállni mondjuk egy adott súlycsoportra, akár fogyni, akár hízni.
3: Igen, sajnos ez egy ilyen kritikus időszak nálunk, vagy most már azt mondom, hogy évek óta ezt tart, hogy bevezették ezt 2014-ben, hogy nem olimpiai súlycsoportok is vannak, hiszen lecsökkentették az olimpiai súlycsoportokat, ugye korábban 7 volt kötött, illetve szabadfogásban, ezt lecsökkentették 6-ra, azonban ugye a nőknél pedig fölemelték 2-vel, így alakult ki ez az egyensúly. De azt gondolom, hogyha csak arról beszélünk, hogy a legkisebb súlycsoport 60 kg, a legmagasabb pedig 130 kg, és ezt úgy elosztani 6 súlycsoportra, hogy igazságos legyen, és senkinek ne kelljen, bár az eredeti elv az lett volna, hogy ne fogyjanak sokat a versenyzők. Ez azt mondom, hogy egy világbajnokságon, ahol 10 súlycsoport van, ott helyek közzel szolgálja ezt a célt, viszont egy olimpián, ami mindenkinek az álma, ott meg egyáltalán nem, és itt el kell dönteni, hogy valaki megpróbál beleerősödni egy följebb lévő súlycsoportba, vagy esetlegesen megpróbál egy nagyobb kockázatot vállalva egy nagyobb fogyásba beleállni. Ez mindig nehéz döntés. Nyilván a Vánca Pistén is ezt mérlegeltük. Most jelenállás szerint neki talán ez a 67 kiló az, ahol reálisabb esélye van, hogy esetleg olimpiai kvótát szerezzen. Már csak azért is, mert egyébként a 77 kilóban még hazai szinten is azért komoly megmérettetés várna, hogy egy egyetlen válogatottságot ki tudja vívni.
2: Igen, ebben a bizonyos 77 kg-ban ugye szintén láthattunk súlycsoportváltást, ugye Fritz Robert pont világossá tette ugye Los Angelesbe indulni, és pont emiatt ment fel 72-ről 77 kg-ra. Nála hogy látod akár ezt a súlyváltást, mit várhatunk most tőle, mennyire sikerült tényleg a mozgás számára?
3: Hát ha azt veszük alapul, hogy ő az elmúlt két világversenyen, mind a két világversenyen érmes volt, ugye tavaly a világbajnokságon bronzérmes, illetve idén az Európa-bajnokságon is, akkor azt gondolom, hogy nála ez a súlycsoportváltás abszolút sikeres volt. Nyilván ő is küzdöködött egy, hát mondjuk kisebb sérülésnek, egy ilyen fertőzés miatt a kezét meg kellett vágni, és egy hossz pár hetet ki kellett hagyni, bár azt gondolom, hogy neki egyébként lehet, hogy kifejezetten jót tett a kihagyás, nyilván a sérülés sosem jó, de ő nem állt le a munkával, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó formában van, és talán az egyik olyan versenyző, aki tényleg mindig ott van, és nagyon magas intenzitással csinálja az edzéseket, tehát azt gondolom, hogy nem lesz olyan hátrány abból, hogy most ez a két hét kimaradt neki, talán inkább az lesz, hogy előnye lesz ebből, egy kicsit jobban ki van éhezve a birkozásra. Én, amit most láttam az edzőtáborokban, az kifejezetten pozitív. Nyilván a 77 kg talán az egyik legerősebb súlycsoport az egész nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ott azért biztos, hogy neki idén is kell majd bravúrt vagy bravúrokat bemutatni ahhoz, hogy megismételhesse akár a tavalyi eredményt is.
2: És hát ez a súlycsoport, de te is említetted, hogy itt nagyon nagy a rivalizálás, tehát hogy ez mennyiben segíti mondjuk akár a ti munkátokat, és hogy a srácok egymást is tudják felhúzni ilyen szempontból a rivalizálás miatt, mert nyilván mindenki szeretne bekerülni a csapatba.
3: Így van, hát ez pont ez ilyen kettős, a feladatunkat megnehezíti, amikor a válogatásról édes van szó. Tehár, ugyanakkor meg azt gondolom, ez már korábban, hogyha megnézzük visszamenőleg is, és azt gondolom, a jövőben is ugyanez lesz, hogy ahol vannak ilyen riválisok, akár itt lehetjük a 87 kilót is, ahol ugye pont 2023-ban a regnáló Európa-bajnok is, a világbajnok is magyar volt, azt gondolom, hogy azért elég sokat elmond, és akkor ugye csak két emberről beszéltünk, és ugye még az említett további két fő, akiket felsoroltam, őket még nem is vettük, tehát hogy látjuk jó, hogy ebből lesznek majd az eredmények, tehát nyilván a döntés szempontjából nehezebb, ugyanakkor meg, hogyha meg az eredményeket nézzük, akkor meg egyértelmű az a cél, hogy minél több súlycsoport legyen olyan, ahol komoly rivalizálás alakul ki már hazai szinten is, hiszen abból lesz majd komoly nemzetközi eredmény.
2: Szőke Alex, ugye neki már van egy világbajnoki ezüstérme, olimpiai ötödik is, ugye 97 kg-ban indul. Nála mi kell, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez mondjuk fényesebb érem legyen?
3: Volt egy nehéz időszaka, ugye Tokióban ötödik helyen végzett, ahol hát hogy fogalmazok finoman, hogyha meghallja, akkor ne tépek föl benne sebeket, bár teljesen át tudom érezni az ő helyzetét, abszolút ott volt már gyakorlatilag a nyakába az érem, mindenki azt mondta, hogy ő már egészen biztosan érmes lett. Amikor sajnos nem így alakult, akkor úgy voltunk vele, hogy hát sajnos fiatal, még rutintalan, de a következő olimpián egészen biztos dobogóra fog majd tudni állni. Ennek ellenére nem tudott még kijutni sem. Tehát volt egy nagyon mély pont, ahonnan most már azt gondolom, hogy sikerült visszajönni, hiszen tavaly is érmes tudott lenni az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, éremért tudott birkozni, és idén Európa-bajnoki döntőt, ami az EB-k tekintetében a legjobb eredménye volt. Úgyhogy én abszolút abba bízok, hogy ez is őt is megerősíti ebbe. Nyilván neki a legfontosabb az, hogy ez a hullámzó teljesítmény, ez egység egyenletesen mindig folyamatosan magas szinten legyen. Én sajnos most egy felkészülési verseny nem úgy sikerült neki. Én bízom benne, hogy ez inkább több munkára, keményebb munkára sarkalja, és vissza tud jönni ebből a kisebb gödörből. De én azt gondolom, hogy a képessége meg a tudása alapján abszolút ott benne az esély, hogy most a világbajnokságon is az érmesek közé keveredjen.
2: Lévai Tamás ugye most 87 kilóban szerepel, nála is ugye volt súlyváltás, mondjuk 2022-ben már korábban. Neki hogy sikerült az alkalmazkodás az új súlycsoportjához, és hogy látod így az ő teljesítményét?
3: Hát ő volt a másik versenyző, akinek most volt egy ilyen kis kellemetlen sérülés, ami miatt egy picit visszafogottabb munkát kellett végeznie. Ő azért az elmúlt években többször is gyűjtött be olyan skalpokat, amikre azt gondolom, hogy azért komoly skalpok voltak, és abból azért lehet következtetést levonni. De ha azt mondtam, hogy a 77 kiló az egyik legerősebb súlycsoport, akkor mondhatom, hogy a másik a 87, mondhatom, hogy a másik a 87 kilogram. Bár lesznek olyan komoly riválisok, akik most hiányozni fognak a nemzetközi mezőnyből, ez mindenképp azért előny lehet számára, de biztos, hogy így is nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy akár egy pontszerző helyre is odaérjen, de abszolút benne van az, hogy tényleg akárkit meg tud lepni, és komoly eredményt elérni.
2: Ugye nála volt az augusztus végén, hogy a halántékánál volt egy pici bevérzés, és te is említetted, azért így csökkentett munkát tudott végezni, ez mennyire hiányozhat majd a világbajnokságon, vagy mennyire tudta ezt bepótolni az elmúlt hetekben?
3: Én bízom benne, hogy nem ez a két hét fog neki hiányozni. Nála is az lenne a cél, hogy hosszú távon folyamatosan ugye magas szintű munkát végezzen, és akkor abszolút ott lehet ő is a nemzetközi élmezőnybe. Ő egy nagyon jó mentalitású versenyző egyébként, tehát fejbe tényleg nagyon komolyan rá tud koncentrálni a meccsekre, és ennek is köszönhető, hogy a legjobbakkal is ott tud lenni, és akár meg is tudja őket verni. Nyilván itt az lesz majd a kérdés, hogy a sorozat terhelést hogy fogja bírni. Egy-egy meccsen én nem féltem, hogy igazából bárkinek oda fog tudni állni. Reméljük, hogy ez sorozat terhelésben majd lesz akár 4-5 meccs, ami azt jelenti, hogy ott lesz az érem közelbe. De mint mondtam, azért ez nagyon nehéz lesz, hiszen erős a 87 kg-os mezőny.
2: Vitek Dáriusz, mennyire érett meg arra, hogy akár mondjuk egy érmet szerezzen, hogy látod?
3: Hát a Dáriusz az, aki mindig, már most már azt mondom, hogy évek óta mindig úgy azt gondoljuk, hogy jó, kijött neki az eredmény, de most már hosszú ideje, most már Gironban 3 világversenyen szerzett érmet, és azért azt tudni kell róla, hogy nem az a tipikus nehézsúlyú versenyző, neki ez a legnagyobb hátrány egyébként, hogy nagyon ingadozik, és most is volt egy kisebb betegség, amikor drasztikusan lement a súlya, de tavaly például az Európa bajnokság ugyanez volt, hogy gyakorlatilag az egész felkészülést végig betegeskedte, úgy tudott dobogóra állni, aztán utána a világbajnokság előtt szintén volt egy nehéz időszaka, mégis döntős tudott lenni, ami azt mondom, hogy minden előzetes várakozással szembe ment, hiszen azért nem olyan előzmény volt, amit úgy álomszerűen elképzeltünk, hogy akkor folyamatosan sérülésmentesen végigcsinálja a felkészülést. Most azt gondolom, hogy összességében azért talán kevesebb nyűggel tudta ezt végigcsinálni, úgyhogy bízom benne, hogy folytatja ezt a nagyon szép sort, és megint csak ott lehet majd a legjobbak között.
2: Kötött fogásban kik lehetnek a legnagyobb ellenfeleink? Ugye mi hagyományosan ebben a szakákban azért eredményesek vagyunk, nemzetközi mezőnyben kik a legnagyobb ellenfelek?
3: Igen, hát azért most az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az irániak nagyon, nagyon erősek, bármelyik súlycsoportról is beszéljünk, hagyományosan az oroszok is, nekik volt egy talán egy kicsit visszafogottabb időszak, ugye volt egy időszak, amikor eltiltották őket, nem tudtak úgy versenyezni, azért az érezhető volt a teljesítményükön, azóta ezt szerintem egész jól így átidalták, és az oroszok minden súlycsoportban erősek, de hát az ázsiai nemzetek közül az azeriek, a kirgizek, az azeriekhez hozzasoroltam, de tudjuk, hogy ezért bármennyire is Európa azért inkább ezt a régiót, de nagyon nehéz lesz, és egyébként látványosan följöttek a japánok, ha csak megnézzük egyébként a 2024-es párizsi olimpiát, hogy hány súlycsoportba tudtak nyerni, még kötött fogásba is, és magasabb súlycsoportokba is, úgyhogy ők is nagyon komoly riválisok, úgyhogy nagyon erős a nemzetközi mezőny. Most már azt mondom, hogy korábban ugye a kötött fogásra elmondhattuk, hogy hagyományosan inkább egy európai, vagy ez Európára jellemző, ugye a nevéből adódóan is ugye gréko-román a nemzetközi elnevezése. Mostanra egyébként az ázsiai nemzetek nagyon komolyan előre törtek, és mondhatom azt, hogy talán meghatározott nemzetei lettek, mint az európaiak. Ettől függetlenül nyilván Európa szerte is nagyon-nagyon jó birkozók vannak, és velük is ugyanúgy kell számolni.
2: Tavasszal azt nyilatkoztad, hogy hát állásból kötött fogásba azért szerencsére bárkivel felvesztük a versenyt, hogy a lenti támadásokon kell csiszolni. Mennyire sikerült ezen csiszolni? Hogy látod?
3: Hát erre majd reméljük, hogy a világbajnokságon választ kapunk, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb eleme egyébként a kötött fogású birkózásnak az, hogy lentről tudjon valaki akciót csinálni, illetve lentről védekezni. Ez gyakorlatilag befolyásolhatja egy mérkőzésnek a végkimenetelét. Állásból azért annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy nagyon nehéz akciót csinálni. Hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, természetesen ez volt a cél, ezen dolgoztak folyamatosan, és reméljük, hogy ez majd kicsúcsosodik majd a világbajnokságon is. Én bízom benne, hogy láthatunk majd szép lenti akciókat, de nyilván örülünk, hogyha állásból is sikerül, akár mondjuk a tavalyi világbajnokság egyik nagy momentumára visszaemlékezünk, a Fritz Robi pont állásból csinált egy fantasztikus akciót, amivel lett aztán végül bronzérmes. Úgyhogy hát reméljük, hogy az akciók majd jönnek majd, és ezáltal majd az eredmények is.
2: Térjünk át a szabadfogásra, itt ugye 4 versenyzőnk indul, velük szemben milyen elvárásokat fogalmaztatok meg?
3: Szabadfogásban nagyon nehéz a helyzet. Hosszú évek óta most már ugye a belejárója a nemzetközi birkozásnak az úgynevezett honosítás, amiben ugye mi is részesek vagyunk, de nyilván látjuk, hogy nem ez a megoldás, és remélhetőleg hamarosan ez szép lassan vissza fog szorítódni. 4 versenyzővel veszünk részt a világbajnokságon. Ugye Vég Ricsi egy sérülésből tért vissza, jött az Európa bajnokság után, neki meg kellett műteni a bokáját. Szerencsére most már azt gondolom, hogy tényleg teljes értékű munkát tud végezni, ennek ellenére sajnos lehet, hogy az évközbeni versenyek még hiányozhatnak neki, ettől függetlenül azért ott az Európa bajnokságon is azt gondolom, hogy összességében jól birkozott, és hát ugye ez az időszak, amíg a sérülése volt, ugye természetesen az volt a cél, hogy a munkában nem maradjon ki, így olyan fajta erősítést végzett, ami lehet, hogy jótékony lesz majd az ő birkozására, hiszen mondjuk ebben a 97 kilóban a felső test, ez az úgynevezett karmunka, az egy nagyon fontos tényező, és ezzel tudott foglalkozni. Reméljük, hogy majd ebből tud profitálni a világbajnokságon. A legnagyobb esélyeink azt gondolom egyébként, hogy a 74 és a 125 kilóban lehetnek. Ugye a Murád az, aki most már azt mondom, meg itt kiegyensúlyozottan, stabilan ott van. Hát mondhatom azt, hogy az ötödik helyen, mert most már nem tudom, hanyadik, ötödik helyét szerezte, de sajnos eddig nem sikerült előre lépni. Merész lenne azt mondani, hogy talán a világbajnokságon ez majd sikerül, mert mint mondtam, itt nagyon, nagyon nagy a rivalizálás, mert hogyha kötött fogásban 77, akkor a szabad fogásban 74 kiló az, amelyik talán a legerősebb mezőny. Ettől függetlenül bízom benne, hogy akár megint csak ott lehet a legjobbak között. És hát ugyanakkor viszont, ha meg megnézzük, talán a nehéz súlyban a Bajcevnek azért lehet talán több esélye, hiszen most meg a nehéz súly nem annyira kiegyenlített, és könnyebb talán egy kicsit oda keveredni, de ettől függetlenül nyilván könnyű ott sem lesz. És hát ő van még a Muszukajev, aki egyébként, mint világ és Európa bajnok, olimpiai 5. helyezett, aki azt gondolom szerintem az egész nemzetközi mezőnyben az egyik legnagyszerűbb birkozó, akinek a fénykorában a birkozását élmény volt nézni. Most nem mondanám, hogy a fénykorát éri. Én továbbra is azt gondolom, hogy ő nem 70 kilós versenyző, hanem 65 kilós versenyző, és a jövőben ott is számolunk vele. Most egyenre azt mondja, hogy ő is így tervez, hiszen ugye a olimpia neki is a fókusz az van a célkeresztbe, úgyhogy most 70 kilóban még megméretteti magát, és remélhetőleg jövőre már 65 kilóban fogjuk látni birkozni.
2: Te is említetted, hogy hát igen, vannak honosított versenyzőink, ők milyen tudást, tapasztalatot hozhatnak ebbe a szakákba, illetve mit gondolsz a szabadfogású szakák Magyarországon miért nem olyan sikeres, hogy miért nincsenek olyan hagyományai, mint akár a kötött fogásnak?
3: Mint mondtam, egyébként talán Európában mindig is egyébként inkább a kötött fogás volt jellemző. Ez így volt nálunk is. Természetesen voltak időszakok, amikor szabadfogásban is az erejű szép eredményeket tudtunk elérni, akár a közelmúltban is. Mostanra azért azt látni kell, hogy nyilván sajnos ezzel küzdünk folyamatosan, szerintem az összes többi sportág is, hogy az utánpótlásban egyre kevesebb a gyerek, és az, hogy két szakágat eltartson, ez a csökkenő utánpótlás az nagyon nehéz, és hát amit mondtam is, ez a honosítási hullám, ez nagyon nem tett jót a világ birkozásának. Sajnos ezért kellett nekünk is fölülni erre a lóra, amit még egyszer mondom, nem ebben látjuk a kiutat. Én bízom benne, azért voltak az elmúlt időszakban is, utánpótlásban is olyan versenyzők, akik világversenyen is dobogóra tudtak állni, akár most U17-es világbajnoki ezüstérmesünk is volt, úgy azért én személyében, tehát azért mindig vannak biztató jelek, és hát vannak olyan versenyzők, akik az utánpótlásban is tudtak már oda keveredni. Nyilván az, hogy az utánpótlás és a felnőtt között azért ez egy nagyobb váltás, de én bízom benne, hogy ezt át tudjuk majd menteni, akár mint a Végricsi is, ugye most már Európa bajnoki bronzérmes tudott lenni, és a legjobbakkal is oda tud állni, és föl tudja venni a küzdelmet, és bízunk benne, hogy ez hosszú távon ez még inkább így lesz, de nagyon nehéz sajnos a szabadfogásban. Dolgozunk azon, hogy mindenképp életben tudjuk tartani, és eredményesre tudjuk, vagy eredményes legyen a hazai szabadfogás, de nagyon nehéz dolgunk van.
2: Igen, mert itt is azért erős ez az iráni közép-ázsiai az iskola. Milyen eszközökkel lehet akkor felvenni a versenyt a külföldi versenyzőkkel szemben?
3: Igen, és hát ugye itt az ázsiai vonal mellett azért az amerikai vonal az, ami igen-igen erős, hiszen náluk meg nagyon tradicionális. Ugye van ez az úgynevezett fall-style, ami inkább a szabadfogásra hajaz, és náluk meg pont az a helyzet, hogy egyébként ott, aki nem tud olyan jó szabadfogású lenni, az lesz majd kötött fogású versenyző, de egyébként eszméletlen embertömeg birkozik egyébként, hogy ott a középiskolai, illetve a főiskolai sportéletnek a szerves része, és ha jól tudom, talán a negyedik vagy ötödik legnépszerűbb sportág Amerikában a birkozás, és hát mindig így elmondom így összehasonlításképpen, hogyha iránt vesszük, hogy most milyen erős kötött, illetve szabadfogásban is, hogy velünk ellentétben, mondjuk nálunk van azt mondom, hogy a 2000-2500 igazolt versenyző kiváltott versenyengedéllyel Iránba nem tudják megmondani pontosan, mert nincs olyan pontos nyilvántartásuk, de megközelíti akár az 1 milliót is. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez egy érezhető különbség az, hogy mondjuk nekik milyen a merítési lehetőség, és nekünk mi az, amit, amiből úgymond gazdálkodhatunk. Ha megnézzük ezeket az arányokat, akkor meg azt gondolom, hogy szerintem a magyar birkozás csodájára járhat egyébként a világ, hiszen azért tényleg kimagasló eredményeket tudtunk elérni, akár olimpiákon vagy világbajnokságon is. De hát önmagában nyilván mindig följebb és mindig többet szeretnénk, és minél eredményesebbek lenni, de nagyon nehéz olyan nemzetekkel fölvenni, mint ahogy az előbb mentük Japán, tehát több százmilliós ország, nyilván jóval nagyobb a merítési lehetőség, sokkal több birkozó, és ez nagyjából azért így a legtöbb ilyen vezető nemzetre elmondható, hogy azért sokkal több a versenyzőjük, mint ami nekünk itthon van.
2: Említetted Muszukaja Viszmájért, ugye most 70 kg-ban versenyezt, hogy neki fogyasztani kellene. Ő erre mennyire nyitott, mennyire lehet majd rávenni erre a következő periódusban, hogy akár lejjebb menjen?
3: Az elmondása szerint, hogy nyitott erre most már, most az volt a kérés, hogy itt a két kvalifikációs időszak között ő 70 kilóban szeretne versenyezni, de azt mondta, hogy neki nagyon nagy álma az olimpiai érmes legyen, de kétszer is volt 5. helyezett. Nyilván érthető egyébként a sikervágya, hiszen nyilván világ és Európa bajnok, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus birkozó, de azért egy sportolónak mindig az olimpiai érem az, ami ugye talán a legmagasabb, legszebb, és hát ő is reméljük, hogy tényleg komolyan akar küzdeni ezért. Nyilván neki ez az a legkritikusabb, hogy fogja tudni hozni a súlyát. Én azt gondolom, egyébként nem akkora kihívás, mint ahogy néha ő ezt beállítja, de ez az én személyes véleményem, azért nekem is kellett egy párszor fogyni. Szerintem neki azért nem olyan vészes, főleg úgy, hogy egyébként a rangsor versenyekre egyébként 2 kiló súlyengedmény is van, tehát gyakorlatilag csak a világversenyekre kéne lefogynia. Én bízom benne, hogy belátja, és hogyha tényleg ő, ha nem is azt mondom, hogy a csúcsformájában, mert azért nem fiatal versenyző, már ő sem, de hogy a csúcsformájához közelítő formával, akár ott lehet a következő olimpián.
2: Mennyi időt vesz igénybe, míg valaki átáll egy másik súlycsoportra? Nyilván itt majd dolgozni akár dietetikussal, itt fogyásról van ugye szó, vagy mondjuk, hogy fejben átálljon egy másik súlycsoportra, ez mennyi időt vesz igénybe?
3: Hát ez egyénfüggő, náluk meg aztán főképp. Tehát én egészen meglepődve tapasztalom, hogy ugye nyilván ők egy másfajta kultúrából jönnek, másfajta edzésszisztémával készülnek. Nyilván ez a világ minden tájára igaz egyébként, hogy másképp készül egy japán, másképp készül egy azeri, egy magyar, vagy egy akár egy amerikai, és én meglepődtem azon egyébként, hogy bármelyik ilyen orosz versenyzővel beszéltem, mi azt hittük, hogy itt a tudománynak a legmagasabb fokán dolgoznak és adtál rendelkezésükre, és egyébként nagyon nem. Tehát, hogy amikor elkezdtünk beszélni ilyen izotóniás, meg visszatöltés, meg ilyenek, akkor igazából ők néztek, hát ő szürcsölték a kis teájukat, és ők megvoltak. Tehát, hogy érdekes ez, és talán pont ezért is nehéz, hogyha ebbe tudna sikeresebbé válni, vagy tudatosabbá válni, akkor szerintem neki is könnyebb lenne, de hát nyilván ő nem ebben a felfogásban nőtt fel, tehát nehéz lesz az ő agyát átállítani. Tehát majd meglátjuk, hát eddig is tudta azért hozni, nyilván itt a kor azért nem neki, vagy az idő az nem neki dolgozik, de azért mindenképp azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon rutinos versenyző, úgyhogy megbirkózik majd ezzel a feladattal.
2: Nyilván akkor igen, neki ez lesz a kihívás, hogy a sporttudományos ismereteket elsajátítsa, és akkor azáltal tudjon fejlődni és dolgozni. Térjünk át a hölgyekre, ugye 3 női versenyző képviseli Magyarországot, miért ilyen kis létszámú csapat mellett döntöttetek?
3: Ugye már itt említettük, hogy van egy éppen zajló U3-os világbajnokság, ahol egyébként fiatal tehetséges versenyzőink hamarosan Szőnyegre is fognak lépni, és reméljük, hogy be is bizonyítják azt, hogy mennyire tehetségesek, bár már eddig is bizonyították, hiszen mindannyiuknak van utánpótlásban több érme, akár az U3-as korosztályban is. Nyilván az a világbajnokságon tavaly ugye nem tudtunk érmet szerezni, 3/5. Helyezésünk volt, azért bízom benne, hogy idén ez sikerült túlszárnyalni és legalább egy érmet szerezni, de ők ugye most erre a versenyre koncentráltak, épp ezért úgymond csak a felnőtt korú versenyzőink azok, akik most mennek Asztanába a világbajnokságra, és ők nem csak a világbajnokságra mennek, hanem előtte van egy nemzetközi edzőtábor, és ők ott lesznek még így bő másfél héten keresztül edzőtáborba, és úgy fognak részt venni a világbajnokságon, aminek ugye úgymond kettős a célja, hiszen mondtam, hogy nem csak most a világbajnokság a cél, hanem a kvalifikációs időszakra való maximális felkészülés, és ezt szolgálja ez a hosszabb edzőtábor itt a világbajnokság előtt is.
2: Szabados Noémi, ugye 68 kg-ban 7. kiemelt, itt mennyire látod esélyét, hogy mondjuk akár 6 közé kerüljön?
3: Én azt gondolom, hogy pont ebbe a súlycsoportba, és ráadásul egy hetedik kiemelés, azt gondolom, hogy talán semmi jelentősége nem lesz ennek, hogy most hogy ő hanyadik helyen kiemelt. Nagyon nehéz, ugye azt gondolom, hogy most nekünk talán a reális cél leginkább az, hogy Európában tudjunk a legjobbak közé keveredni. Én azt gondolom, most itt a világbajnokságon a legfőbb cél az, hogy minél több meccset tudjanak birkozni, minél több kiélezett meccset, és nyilván itt azért nagyon erősen befolyásolhatja az, hogy milyen lesz a sorsolásunk. Ez egyébként mindhárom szakágra igaz, hogy azért nyilván a sorsolás az egy fontos tényező lesz, de a lányoknál ez azt gondolom talán ez még inkább igaz. Most az idejében volt egy váltás, ugye Rigeti Lécsi vett át a szakáknak az irányítását, egy picit másfajta munkába kezdtek bele, és hát nyilván nekik is erre át kellett állni, egy másfajta munka, egy másfajta mentalitásra kellett nekik átállni. Én azt látom, hogy van ennek már pozitív hozománya, de hát nyilván meglátjuk, hogy majd a világbajnokságon ez mire lesz elég.
2: Beszéltünk már ugye az utánpótlásról is, hogy azért mennyire kevés gyerekből is gazdálkodtok, akár nyilván kis ország lévén. Nőket mennyire könnyű vagy nehéz bevonzani a birkózásba? Hogy látod, mennyire nyitottak a hölgyek a birkózási rend?
3: Hát talán ez a legnehezebb. Nyilván nagyon nehéz, és hát azért valljuk be, azért a birkózás nem a legnőiesebb sportág. Ettől függetlenül nagyon szépen fejlődik, és egyre komolyabb színvonalon versenyeznek a nők. Éppen ezért most már egyre nehezebb eredményt elérni, míg ugye kezdetekben azért ez jóval egyszerűbb volt. Most már azért ez nagyon nehéz, és egyre több helyen látják ebben a fantáziát, és nagyon sokan állnak rá a női birkózásra. Szerencsére Iránban még egyenlőre erről nincsen szó, bár már ott is vannak általában ilyen csadoros birkózás meg, de jelenleg a nemzetközi mezőnyben még nem. De ha mondjuk azt nézzük, hogy India például az elmúlt időszakban milyen sikeres tudott lenni, akkor láthatjuk azt, hogy tényleg ugye a nemzetközi mezőnyben is óriási fejlődés van, és egyre nagyobb rivalizálás. Természetesen Japán, Amerika, akik eddig is meghatározó nemzetek voltak, azok továbbra is nagyon erősek, ugyanúgy a női szabadfogású birkózásba. Úgyhogy hát nagyon nehéz oda keveredni. Azt gondolom, talán Európában nagyobb esélyünk van arra, mint mondjuk egy világbajnokságon.
2: Vagy mondjuk olyan szempontból is érdekes a megközelítés, hogy a fiúknál beszéltük, hogy azért van rivalizálás, egészséges rivalizálás nyilván a csapatba kerülésért, és ami által ugye egymást is jobb teljesítményre tudják sarkalni. A nőknél ez, hogy ugye kevés versenyző van, ez mennyire lehet hiány, hogy akár mondjuk nem tudnak egy edzésen is egymással olyan mérkőzéseket vívni, ami mondjuk fontos lehet a nemzetközi mezőnyben is.
3: Igen, ez nagy probléma volt mindig is, hogy ez a fajta rivalizálás nem volt annyira jellemző a női birkózás, most már azért kicsit sűrűbb, és most például pont ez az 55-57-59 kiló, ahol azért több olyan versenyzőnk van, akik egymással tudnak edzeni, készülni, és ugyanakkor ugye a versenyeken egymás riválisai is. Én bízom benne, hogy ott is hasonló lesz majd a tendencia, és ott is ebből majd nemzetközi eredmények születnek, de a többi súlycsoportban sajnos az a helyzet, hogy valahol nem is nagyon tudunk versenyzőt állítani. Jelenleg itt van a 76 kiló, ahol Nagy Bernadett ugye az előző olimpián ott volt, ugye Európa-bajnoki érmes, de sajnos ő is egy sérüléssel bajlódik, de jelenleg nincsen mögötte úgymond második vonal, holott azt gondolom, hogy talán a legnagyobb esély ott lehetne egy olimpiai kvótára pályázni. Bízunk benne, hogy a Berni is föl tud épülni, és majd a kvalifikációs versenyekre már tényleg olyan formában lesz, hogy ugyanúgy, ahogy akár az előző olimpiára egy óriási bravúrra ki tudott jutni, hiszen ott is egy komoly sérülésbe tudott visszajönni. Most sajnos ugyanez a helyzet, de hát nyilván a többi lánynak is ugyanaz a célja. Én nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olimpiai kvótát szerezni a következő olimpiára.
2: Azt mondtad, hogy azért a csapatkijelölés azért is lehetett nehézkes, mert ugye most zajlik az U23-as világbajnokság, akkor térjünk rá a fiatalabb korosztályra, mert azért szerdára hajnalra kiderült az is, hogy Lévai Leventem döntős. Ugye előző évben bronzérmet nyert, ilyen szempontból azért már fényesebb éremmel térhet haza mindenképpen. Hogy láttad az eddigi szereplésüket, gondolom azért figyelitek tényleg félszemmel őket is.
3: Igen, hát tudtuk jó, hogy azért egy U23-as világbajnokságon azért már a felnőtthez közelítő színvonal van, illetve a mezőny erőssége is hasonló. Nyilván ez nagyban befolyásolta, hogy most azért közel van a felnőtt világbajnokság is, illetve volt egy ázsiai játékok, amire azért sok ázsiai nemzet inkább azt priorizálta, és oda ment inkább, mint sem mondjuk akár az U23 vagy a felnőtt világbajnokságra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy meg illetve jó volt látni azt, hogy a Lévai Levente azt az önmagát idézi, amivel tavaly egyébként Európa bajnoki címet tudott szerezni. Tényleg most már látom, neki is volt egy nagyon nehéz időszaka, hiszen betegséggel, sérüléssel bajlódott, és most már szerencsére így bebizonyította, hogy sikerült neki visszajönni, és hát bízunk benne, hogy akár világbajnoki címet is tud szerezni, bár nagyon nehéz ellenfele lesz, de ettől függetlenül bíztam benne, hogy tényleg ő éremet fog tudni szerezni, és most már egészen bizonyos, hogy éremmel fog hazatérni, az nem mindegy, hogy milyen színnel, és hát ugye a másik versenyzőnk Darabos Laci az, aki ugye szintén remélhetőleg éremért fog küzdeni, ő vigaszágos. Én előzetesen is tőlük mindenképp vártam, de hát voltak még fiatal versenyzőink, de azt tudni kell, egy nagyon fiatal csapat, hiszen a többi versenyző mind 20-as versenyző, tehát még nem ebbe a korosztályba tartozó versenyző, és most már többen is olyanok, akik egyébként az idei negyedik világversenyre készülnek föl, ami azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szerencsés. Nyilván itt mérlegelnünk is kellett, hogy most megmérettetjük őket, vagy nem. Most azt a döntést hoztuk már csak azért is, mert egyébként ez egy nagyon fontos tanulási fázisa lehet nekünk is, hiszen azért a következő évben vagy a kvalifikációs világbajnokságot rendezik Las Vegasban, és hát ugye 28-ban pedig az olimpia lesz Amerikában, úgyhogy nyilván nekünk ezek fontos tapasztalatszerzések, hiszen látjuk azt, hogy a versenyzőknek hogy reagál a szervezete az idő eltolódásra, úgyhogy ezért is született az, hogy annak ellenére mondjuk, hogy ez komoly terhelés is, nem biztos, hogy előnyös mondjuk egy negyedik világverseny, ettől függetlenül hosszú távon remélhetőleg ez mindenképp a hasznunkra fog válni, illetve mi is sokkal több tapasztalatot tudunk szerezni.
2: Ezt nagyon sok sportágban hallom, hogy egyébként nem szerencsés az utánpótlás korosztályt túl sok versenyen elindítani, ilyen szempontból tényleg hogy lehet mérlegelni, hogy azért fejlődni is tudjon, ne legyen sérülés a túlterheltség miatt, hogy mérlegeltek.
3: Én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy a versenyre szükség van, mert az a legjobb visszajelzés. Főleg nálunk is egyébként, hogy azért viszonylag kevesebb a rivális, nyilván a nemzetközi versenyek nagyon fontosak, de azért egy világversenyre fölkészül, az egészen más, mint egy felkészülési versenyre. És amikor nekem azt mondják sokszor, hogy jó, de hát csak egy meccse volt, meg két meccse volt, én értem azt, ez teljesen jogos. Csak hogy csak nézzük meg, hogy a legnagyobb sztároknak is az, hogy egy évben csúcsformát hozni hányszor tudnak, jó esetben egyszer, kétszer, de négyszer nem nagyon van olyan. Tehát ahhoz tényleg olyan világklasszisnak kell lenni, aki négyszer csúcsformát tud hozni, vagy inkább azt mondanám, csúcsformát talán nem is lehet, hiszen ha csúcs, akkor egyszer lehet csúcsformát, de négyszer egészen biztosan nem. Ettől függetlenül nyilván van haszna annak, hogy sok verseny, sok világverseny, tapasztalatszerzés, de nyilván ezt így mindig nehéz így mérlegelni. Én kicsit inkább abba hajlok, hogy néha kevesebb, az több.
2: Ez az U20-as, U23-as korosztály mekkora szerepet kaphat így a Los Angeles-ig vezető úton, vagy látsz-e potenciát bármelyik versenyzőben, hogy akár mondjuk kvótát is szerezhet Los Angeles-i olimpiára? Hát ugye Lévai Levente is ebben az ominózus említett 77 kg-os súlycsoportban indul, ami ahol azért elég nagy a versenyszellem, akár a magyar csapaton belül is, szóval hogy látod őket?
3: Hát azt gondolom, a Lévai Levente abszolút számításba kell, hogy vegyük, hiszen már azért, mint felnőtt Európa-bajnok, tehát nagyon fiatalon lett felnőtt Európa-bajnok, igaz, hogy egy súlycsoporttal lejjebb, de ettől függetlenül a tehetség az adott. Nyilván van azért ott egy Fritz Robi, illetve a testvére Lévai Zoltán is, vagy Tös Magyar, tehát többen vannak egyébként, akik pályáznak arra, hogy a jövőreben ott legyenek a kvalifikációs versenyeken, és ugye a jövőbeni világversenyeken, de ugyanúgy a Darabos Laci szintén azt gondolom, hogy számításba kell, hogy vegyük, hiszen ott azért tényleg, ami már eredményeket elért, bízom benne, hogy még egy éremmel majd hozzájárul az eddigi, amúgy sem szűkös éremrepertoárhoz, de abszolút egyébként nála is ugye ott van egy olyan rivalizálás, hogy többen is vannak így a nehéz súlyba, akik László Koppány, illetve most a jelenlegi felnőtt válogatott Vitek Dáriusz, aki szintén ugye, így egy komoly rivalizásba fog belecsöppenni, de hát a többi súlycsoportba is, ugye, hogyha megnézzük, de gyakorlatilag majdnem mindenkinek van utánpótlásból érme, de azt gondolom, hogy talán a jövőben rájuk lehet leginkább a legnagyobb mértékben számítani, de nyilván többiek előtt is ott a lehetőség, és bizonyíthatnak.
2: Jövő évi kvalifikációs időszakban milyen összetételi vagy létszámú csapattal szeretnétek dolgozni, vagy hogy kalkuláltok? Vagy ez majd még kiderül akár ebből a világbajnokságból is, hogy ki az, aki még?
3: A létszámot nem feltétlenül befolyásolja. Én azt gondolom, mindenképp örvendetes, és ez nagyban egyébként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának is köszönhető, hogy most már kötött fogásban egész szép létszámmal tudunk dolgozni, és közel 30 fő tud folyamatosan együtt készülni, és ez mind a az idősebb versenyzőknek, a jelenlegi top versenyzőknek, és a most feltörekvő fiatal versenyzőiknek is egy nagyon, nagyon pozitív és nagyon nagy előny, hogy tényleg ekkora csapattal tudunk együtt dolgozni hétről hétre, és hát bízunk benne, hogy minél többen jönnek majd föl, és zárkoznak föl a legjobbak mellé, úgyhogy ebből a szempontból igazából most ez a két világverseny nem nagyon fog változtatni rajta. A női szakágnak szintén elmondható, hogy bármennyire is szűkös a mezőny, azért az akadémiának köszönhetően most már látszik ez a céltudatos, hosszú munka, amiből most már jönnek fel a fiatal tehetségek, akik között többek közt is ugye most Vegasban birkozni fognak. Talán szabadfogásban ott, ahol mondtuk, hogy ott a legnehezebb most, és ott föltölteni a hazai válogatottat, de hát reméljük, hogy ott is majd lesz egy pozitív fordulat, és ott is egyre nagyobb létszámmal egyre többen tudnak majd együtt készülni. Azt gondolom, hogy vannak olyan tehetségek, akikkel tudunk számolni. Szabadfogása sokkal nagyobb jelentősége lesz annak, hogy külföldi versenyekre, külföldi edzőtáborokba járjunk. Egyébként például most mind az U23, mind a felnőtt válogatottjaink kint voltak Oroszországban, Dagesztánban edzőtáborozni, ami gyakorlatilag mondhatom, hogy a szabadfogású birkozásnak az egyik fellegvára. Ebből tervezünk azt, hogy minél többet beiktatni. Az elmúlt időszakban azért sokkal nehezebb volt, nehezebb volt kijutni, kiutazni, de hát talán most egy picit már ez enyhül, és hát reméljük, hogy visszáll a világ békéje, a világ rendje, és ez könnyebbé válik, és többet tudunk majd ebből az irányba edzőtáborozni.
2: Olimpiára milyen súlycsoportokban látsz esélytök kvalifikációra?
3: Nem nagyon szeretnék kiemelni súlycsoportokat, mert senkire sem szeretnék terhet, és senkinek sem szeretném azt mondani, hogy nála nem látok reális esélyt, hiszen vannak olyanok, akik azt gondolom, hogy akár bravúra, de ott lehetnek. De én bízom benne, hogy mind a három szakágban fogunk kvótákat szerezni. A legnagyobb kvótaszámot azt gondolom egyébként, hogy a kötött fogásban várhatjuk. Ott több versenyző is, azt mondom, majdnem minden súlycsoportban olyan versenyzőnk van, akik akár kvótát tudnak szerezni, de ezt láttuk jó, hogy sajnos az elmúlt időszakban is ez nagyon nehéz volt. Az előző olimpián egy kicsit csalódás keltően alacsony létszámmal voltunk ott, de sajnos nem lett könnyebb a kvalifikációs rendszer. Úgyhogy azt mondom, hogy a reális célkitűzés, és azt mondom, hogy az, hogyha hasonló létszámmal tudunk ott lenni a következő olimpián, mint amennyien Párizsban is ott voltunk, akkor az egy reális számnak tűnik.
2: Az utolsó nagy lépcsőfok azonban itt a kvalifikációs időszak előtt, ez a kazahsztáni világbajnokság. Mikor indul a csapat? Hány részletben utaztok? Azt említetted már, hogy valaki edzőtáborból érkezik majd?
3: Így van, hát a lányok ugye kimennek, ők hamarosan indulnak pár napon belül, és ugye ott fogják tölteni az utolsó napokat. A kötött fogás két részletben fog menni, pont azért, mert ott is azért van egy időeltolódás, és nem szeretnénk azt, hogy pont a fáradtság, ez ugye három és fél óra az időeltolódás, három óra aztán az időeltolódás, és pont ezért úgy utaztatjuk a csapatot, hogy két részletben fognak kiutazni, illetve a szabadfogású versenyzőink közül a honosított versenyzők ugye most otthonról fognak jönni, tehát Oroszországból fognak jönni, és ők is ugye két turnusban. Egymás után ugye a kötött fogás kezdi meg majd a szereplést, a lányok ugye, mint mondtam, kint vannak, és a szabad fogás pedig szépen menet közben fog majd becsatlakozni. Egy része ugye Budapestről, a másik része pedig Oroszországba fog majd érkezni a világbajnokságra.
2: Október 24-től tehát birkózó világbajnokság Kazahsztánban. Szurkoljon mindenki a magyar válogatott tagjainak. Bácsi Péternek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
3: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Mennyire vonzó ma Magyarországon labdarúgó edzőnek lenni? Mi jellemzi a hazai edzőképzést, és például miben mérhető az MLS képzés sikere? Többek között erről fogunk beszélgetni Fórián Zsolttal, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntünk, Zsolt, és örülünk, hogy eljöttél.
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
2: Múlt héten Balatonbogláron rendezték meg a Sport és Innovációs Konferencia első napját, ugye ez a NEKA és a Testnevelési Egyetem közös rendezésű konferenciája, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, amelyen te is részt vettél. Ott azt boncolgattátok, hogy az utánpótlás képzésnek milyen legfontosabb feladatai vannak, mennyire specifikusak ezek a tevékenységek egyes sportágaknál, és ott egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, hiszen voltak hasonlóságok, voltak különbségek, Szoboszlai Zsolt például, Dominik édesapja nagyon sokszor markáns véleményt fogalmazott meg, de kökénybe a véleménye is érdekes volt. Hogyha visszaemlékszel arra a beszélgetésre, benned mi csapódott le, mik a legfontosabb hasonlóságok, különbségek és mondjuk feladatok az egyes sportágak utánpótlás képzésében, de akkor rátérhetünk természetesen az edzőképzésre is, mert ez szorosan összefügg.
3: Igen, érdekes beszélgetés volt. Nagyon sok témát érintettünk. A generációs különbségek, ugye ez nagyon mindennapos nálunk az oktatásban, hogy mennyivel másabbak most a fiatalok, mennyivel másképp kell hozzá nyúlni, úgymond, hogy tudjuk kihozni belőlük a maximumot, meg igazából bármilyen sportról beszélünk, arról beszélünk, hogy hogy tudjuk őket fejleszteni, hogy történik nálunk a tehetségnek a fejlesztése. És hát többek között rengeteg téma volt, tehát ott, és nagyon sok hasonlóság is a sportágak között. Ugye ott meg tudtunk egyezni abban, talán egy fél óra volt, meg tudtunk egyezni abban, hogy borzasztóan fontos, hogy a gyerekek sokat mozogjanak. Tehát én azt úgy szoktam mondani, hogy mennyiségi idő, minőségi idő, és ez ugyanúgy a kézilabdában, vagy a jégkorongban, vagy úgy nálunk a labdarúgásban is, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert ugye én, mint edzőképzés vezető, tehát borzalmasan hiszek természetesen a képzésbe és a fejlesztésbe, és hogyha behozzák a szülők hozzánk a gyerekeket, ez egyébként bármelyik sportágban igaz, akkor én mindig azt szoktam mondani az edzőknek, hogy borzasztó nagy felelősség, hiszen a szülők a legnagyobb kincsüket hozzák be hozzánk arra másfél-két órára, és kutya kötelességünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és minél hatékonyabban úgymond eltölteni azt a másfél-két órát, nem eltölteni, hanem fejleszteni a gyerekeket minden szempontból. De hogy ezen túl azért ott a beszélgetésben eléggé kicsúcsosodott, amivel én maximálisan egyet tudok érteni, hogy ezen túl rendkívül fontos, hogy a gyerekek sokat mozogjanak.
2: Mert az egy alapot jelent, ugye? Így tehát nyilván van. Az edző dolga könnyebb, ha olyan gyerekekkel dolgozhat együtt, vagy kezdhet el dolgozni, akiket nem kell mászni, futni, járni, megtanítani, mert ilyenről is hallunk a kiválasztások során.
3: Igen, én azt gondolom, hogy vannak ügyes gyerekek Magyarországon, tehát egyáltalán nem azt akartam ezzel mondani, hogy húha, mennyire keserű sorsa van a magyar edzőnek, mert egyébként egyáltalán nem. Szerintem ez egy borzasztóan szép szakma, nehéz szakma, összetett szakma, de az fontos, hogy szerintem ennek van egy olyan háttérországa is, amit tudomásul kell vennünk, és mi is a tanfolyamainkon nem csak olyan szempontból szeretnénk hatással lenni az edzőkre, hogy mit csináljon, vagy hogy foglalkozzon a játékosokkal az idő alatt, a napi másfél óra alatt, hanem hogy tudja úgy megszerettetni a gyerekekkel a sportot, a testmozgást, és itt egyébként szerintem mindegy, hogy milyen sport, tehát hogy szerintem az a fontos, hogy sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, hogy szenvedélyé váljon a gyerekeknek a sport. Hogy a szülőkkel is úgy kommunikálni, és a társadalomra is olyan hatással lenni, hogy akarjanak a magyar gyerekek sportolni. És hogy ez igazából tényleg őszintén mondom, hogy mindegy nekem, bár a labdarúgásba edzőképzés vezetőjeként dolgozom, de szerintem az a legfontosabb, hogy sportoljanak, mozogjanak, akár szülőkkel, akár gyerekekkel, akár az óvodába, akár az iskolába, és az, ha most versenysportot nézünk, akkor egy versenysportban dolgozó edzőnek is sokkal-sokkal könnyebb a dolga, úgymond, hiszen megvannak azok az alapképességek, amiket neki már kevesebbet kell foglalkozni, úgyhogy igazából a kérdésedre válaszolva nagyon sok téma felvetődött, azon túl, hogy generációs különbségek és csomó minden, de hogy az egyik nagyon fontos volt, amivel tényleg egyetértettünk, mert vannak specialitások a különböző sportágokban, hogy nekünk, edzőknek, vagy a sportban tevékenykedő embereknek nagyon fontos szerepünk van azzal kapcsolatban is, hogy megszerettessük a sportot, és hogy a szülők támogassák a gyerekeket abból, hogy sportoljanak, bármilyen sport legyen ez, és akár a tanárokat, a tanítókat is, hogy motiválják, ösztönözzék, hogy a gyerekben meglegyen ez a flow érzés, hogy ú, de jó sportolni. Tehát, hogy ez
2: igen,
3: egy...
2: Igen, tehát nem elég bevonzani a gyerekeket, ott is kell tartani.
3: Így van.
2: Élményt szerezni, társasági eseményen részt venni, mert azért ma már egyre csökken talán ezekben a generációkban, ahogy látjuk. Zsolt, 2020-tól vagy vezetője az MLS edzőképző központjának. Az elődeid között olyan neves szakembereket találhattunk, mint Mezei György, Bicskei Bertalan, volt német szakember is. Amikor te 2020-ban elkezdted ezt a munkát, vagy elvállaltad ezt a pozíciót, mi volt a fejedben, hogy mit kellene továbbvinni az elődeid munkájából, és mi az, amin azért kellene változtatni, vagy haladni a korral, nem tudom, kellett-e ez a fajta kezdeményezés, szóval az elmúlt években a munkádat mi jellemzés, hogy kezdted el?
3: Igen, előttem azért, igen, akár a Szalai Laci és a Tibor, tehát ha folytassuk, vagy folytatnám a sort, tehát hogy neves szakemberek voltak előttem, szerintem sok értékes dolog volt, és ezt nem az udvariasság mondatja velem, hanem az volt az alapvető elvünk, amikor ugye a Barci Robert sportigazgató úr került be sportigazgatóként, és ugye én az ő irányába jöttem be, az volt az elsődleges szempont, hogy tartsuk meg azokat az irányvonalakat, meg azokat az eszközöket, amik jók, tehát hogy nem, egyáltalán nem az volt a cél, hogy most húzzunk le mindent, és próbáljunk tovább fejleszteni, hiszen azért a sport, meg a labdarúgás azért fejlődik, változik, ez legint lehet egy ilyen közhely, de amúgy tényleg nem közhely, mert folyamatosan változik, és egyébként tehát cél volt, hogy megtartsuk azokat a gondolatokat, amiket az elődeink azt gondoljuk, hogy jó gondolatok voltak, és természetesen tovább fejleszteni. Nyilván ehhez hozzátartozott az, hogy új könyveket dolgoztunk ki minden licenszre, megtartva a korábban jó gondolatokat, és új gondolatokat is beletéve. Én azt gondolom, hogy talán rendszereztük egy picit ezeket az információkat, mert szerintem az is egy nagyon fontos tulajdonság az edzők részéről is, hogy priorizálni tudjanak, mert annyi információ van a világban, hogy már el tud veszni az ember. Tehát most bár, még mikor én kezdtem edzősködni, nem volt ez, de már most tényleg bárhova felmegy az ember, annyi információt kap az edzősködésről, a labdarúgásról is, hogy talán inkább próbáltuk ezt rendszerezni, és megfelelő polcra rakni azokat az információkat, ami az edzőknek talán segítség vagy támogatás. És igazából amúgy érdekes, hogy elég sokat járok UEFA és FIFA konferenciákra, rendezvényekre, ugye a pozíciómból adódóan is, és nagyon sok tagország, aki mondjuk UEFA tagország, nem is dolgoznak ki könyvet, mert azt mondják, mire kidolgozzák, addigra már elévül, és akkor mindig újra kellene dolgozni. Mi ennek ellenére, tehát hogy nagyon dinamikusan fejlődik a sport, a labdarúgás különösen, mert azért ugye nagyon kelendő sporták, sok pénz van benne, nagyon sokan nézik, és borzalmasan sokat fejlesztenek benne.
2: Sporttudományos háttér az még komoly.
3: Igen, adatoldaláról is, egy csomó oldalról nagyon-nagyon nézik, hogy hol tud még fejlődni ez a sport, és nyilván mi is ezt a folyamatot próbáljuk továbbvinni, hogy megtartva a jó folyamatokat, de folyamatosan fejleszteni. Ennek ellenére, amit mondtam példát, készítettünk könyveket, mert azt gondoljuk, hogy kell egy alap, de azokat mi is folyamatosan frissítjük, tehát az is egy napi szintű munkánk, hogy folyamatosan ezeket a könyveket kiegészítjük, frissítjük, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy 2020 óta elég, szerintem sok minden plusz dolgot generáltunk, megtartva az elődeinknek a jó gondolatait, videógyakorlattártól kezdve, tehát nagyon sokat tudnék felsorolni, de nem akarom ezzel untatni a hallgatókat, nézőket.
2: Egy-két konkrétumot azért mondj, kérlek, volt ugye a laikusok számára, hogy régen az edzők hosszú távon kilométereket futtattak a labdarúgókkal, mostanában ugye inkább a rövid távú, talán a sprintfutás a jellemzőbb, tehát hogy ennyire változik-e a korszak, a sport. Szóval, hogyha két dolgot, mondjuk hármat kiemelnél, hogy miben kell az edzőknek megújulniuk, és amit régen jónak gondoltak, abban bizony újra kell gondolni a dolgokat.
3: Ez nem mi hoztuk be. Tehát az, hogy volt egy, egy olyan irányvonal, ami az atlétikából jött, tehát módszertan szempontjából, hogy mindent külön, az erőnlétet külön, mindent külön. Ez a futballban nem így működik, de ezt egyébként már az elődeim, a Tibor és a Laci is ezt mondták. Mi csak ezzel akarunk folyamatosan ráerősíteni az edzőnknél, hogy a labdarúgás specifikus, de nyílt készségéből adódóan nagyon fontos a döntéshozatal benne, és nem tudunk mindent, mint amit említette, uh-huh. Hoztam ezt a példát, hogy nem tudunk csak erőnlétet fejleszteni azzal, hogy kimegyünk az erdőbe, mert akkor túl sok időt veszítünk el a döntéshozatalból, tehát hogy ez egy komplex sport, tehát komplexen kell edzeni, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet külön bemenni a konditerembe, bizonyos korosztályokba, de hogy ezt a gondolatot szeretnénk mindig erősíteni az edzőkbe, de én azt gondolom, hogy ez már bennük van, tehát hogy szerintem a magyar edző azért tanulékony, ha érzi a támogatást, és érzi azt, hogy a másik nem rossz indulattal fordul az irányába, hanem támogatólag lép fel. Én azt gondolom, hogy sok magyar edző nagyon nyitott, és sok magyar edzőnek ez már, úgymond, amit most említem, ez nem példa, vagy nem egy olyan dolog, ami neki új dolog lenne. Úgyhogy én azt mondom, hogy igyekszünk mi is, hogy a fejlődéssel haladjunk, és fejlődjünk mi is vele együtt, ugyanúgy az edzőképzésbe, azért, hogy a magyar edzők egyre jobbak legyenek.
2: Hogyha a számokat tudnál mondani az elmúlt 6 évből, hány edző végzett sikeres vizsgát tett, és ez sok vagy kevés mondjuk a magyarországi, hát nem tudom mihez viszonyítjuk, igazó sportolókhoz viszonyítva, klubokhoz, klubok számához viszonyítva, szóval hogyan kell ezt az egészet látni?
3: Számot? Nagyon nehéz, ez nagyon olyat kértél. Több száz, most nem tudok pontos számot mondani, mert ugye nagyon sok licenszt indítunk, grassroots alaptól UEFA C, UEFA B, USB A, Elite A, Pro, tehát rengeteg licenszünk van, licenszeket újítunk meg, de nagyon sok edzőt, most 2020 óta is sok tanfolyamot indítottunk, igyekszünk annyi tanfolyamot, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket, nem mindig tudunk sajnos az alacsony tanfolyamokon, de sok edző, de nyilván az lenne a célunk, hogy az alacsony tanfolyamoknál minél több tanfolyamot tudjunk indítani, hogy oda mindenki be tudjon jönni. Ahogy megyünk fel a magasabb szintű tanfolyamokig, ott meg azt gondolom, nem kell mindenkinek UEFA Pro licences edzőnek lenni, vagy esetleg UEFA A licences edzőnek, mert valaki utánpótlás edző, valakinek nem ez a prioritás, de az alacsony tanfolyamokon célunk, hogy meg el tudjuk azt érni, hogy mindenkit fel tudjunk venni, aki jelentkezik. Még úton vagyunk benne, de